0: ugye az olimpiára megelőző évben tudunk kijutni, tehát nem abban az évben, és mint említettem, az 2019 volt az első felnőtt évem, ami talán a legrosszabb teljesítményű évem is volt egyben, úgyhogy ott igazából már papíron az életkorom megengedte volna, hogy szerepelhessek, vagy akár kijuthassak oda, de úgy gondolom, hogy akkor még nem álltam erre készen, mint fejben és fizikálisan sem. Viszont utána, miután megszereztem ott az Európa-bajnoki érmeimet, akkor éreztem először azt, hogy na, akkor ennek a következő 4 éves ciklusnak már ha kell, ha nem úgy megyünk neki, hogy itt minden áron olimpiára szeretnék menni.
1: Egy már fiatalon is professzionális sportoló, hogy éli meg azt az időszakot, amikor 19 végétől, 20 elejétől megkezdődik a koronavírus, és gyakorlatilag a versenyek jelentős részét eltörlik, inkluzíve az olimpiát egy évvel későbbre teszik?
0: Ezt nagyon sok sportolótól hallottam, nagyon szomorú történeteket, hogy mennyire rossz időben jött sokaknak, és mennyire rosszul élték meg ezt a sajnálatos eseményt. Én hál' Istennek talán az ellenkező kalapba tartozom. Nekem nagyon jót tett ez a koronavírus, és én szerintem azért is tudtam kijönni ebből a rossz időszakomból, amivel indult a felnőtt karrierem, mert nem volt verseny, nem volt semmiféle presszió. Edzésre jártunk csak, azt is csak limitált időt töltettünk el a tornaterembe, sőt volt, amikor mi sem mehettünk, és akkor otthon kellett, és egy olyan nyugodt légkör volt, hogy tényleg nem presszionált semmi verseny, nem volt teljesítménykényszer semmi, és pont ez a fél év, ami elment ezzel, ez pont arra volt nekem jó, hogy kicsit benőjön a fejem lágya, és az, amikor megtudtuk, hogy évvégén elindulhatunk az Európa-bajnokságon, az egy olyan motivációt adott, hogy nem versenyeztünk lassan egy éve, hogy úgy voltam vele, hogy itt most mindent vagy semmit ezen a versenyen, úgyhogy úgy gondolom, hogy én nagyon szerencsésen jöttem ki ebből a koronavírusos állapotból.
1: De egyébként ilyen lelkizős fajta vagy? Tehát amikor például nem nagyon mennek a dolgok, akkor keresed magadban a hibát, keresed külső tényezőkben a hibát, vagy megpróbálsz reálisan gondolkodni, megpróbálod magad a hajadnál fogva kihúzni abból a gödörből, amiben esetleg adott évben vagy időszakban belekerültél?
0: Én úgy gondolom, hogy ez így minden egybe. Ez így minden egybe, amit én képviselek. Általában az elején csöndbe vagyok, és ott magamba próbálom megrendezni azt, először is feldolgozni, hogy mi történik éppen, miért történhet. Mindig először magamba keresem a hibát, hogy én mit csinálhatok rosszul. Hozzá kell tennem az edzőm, Orsi néni, ő olyan, mintha kicsit az én agyam is lenne. Szóval ő igazából bemegyek a tornaterembe, és már az arcomon látja, hogy én nekem aznap milyen hangulatom van, milyen napom van, és már abból tudja azt, hogy én nekem milyen edzést kell ahhoz, milyen edzéstervet kell ahhoz adni, hogy ez az edzés jól sikerüljön. Úgyhogy ő tud nekem általában ilyenkor rengeteget segíteni, amikor valami nem úgy megy. És együtt szoktuk megfejteni ezeket az időszakokat, hogy mi kéne változtassunk, vagy mi az, ami itt félre csúszik, úgyhogy úgy gondolom, hogy őt tudnám kiemelni, mint legnagyobb támaszom ebben az időszakban.
1: Nagyon tudatosnak tűnsz, ami felvet egy kérdést, hogy ez genetikailag jött, tehát otthon anyu, apu is ilyen, vagy meg kellett tanulni ezt a fajta tudatos életvezetést?
0: Én szerintem ez genetikai adottságom egyébként. Nyilván formálódott nagyon-nagyon sokat az évek során a személyiségem, és tényleg el kellett érnem egy bizonyos életkort ahhoz, amikor már azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon tudatos lett a gondolkozásom, szóval nem voltam már mindig ilyen tudatos, de úgy gondolom, hogy egyébként alapvetően nagyon szeretem azt, hogy nagyon pozitív a gondolkodásom. Nagyon sokat szoktam ellenni a saját fejembe, és örülök, hogy azt tudom mondani, hogy ez egy jó hely. Szóval nem azt élem meg, hogy úristen, már megőrülök, annyit gondolkozok magamban, hanem tök jól áll vagyunk amúgy, és tök sok terveket szoktam így kieszelni a jövőre, úgyhogy ezért is vagyok nagyon ilyen előretekintő.
1: És ez a határidőnapló vezetésben is megnyilvánul? Tehát, hogy oda van írva, hogy kell és 5-kor, edzés 6-kor, utána masszázs, utána nem tudom, mik vannak még, suli, mert ugye majd beszélünk arról, diplomát szereztél nem olyan nagyon régen, aztán megint edzés, hétvégén verseny, tehát, hogy egy ilyen beosztott rendszerint élsz?
0: Erre nagyon örülnék, ha azt tudnám mondani, hogy igen, de sajnos nem. Amilyen rend van a fejemben, amúgy annyira nincsen rend a naptáramban. Tehát, hogy tényleg tudok olyat, hogy egy időpontra beszervezek 2-3 eseményt, és akkor ott előtte jövök rá, hogy ezt hogy gondoltam. De valahogy egyébként mindig utána lehozom, és mindig megjelenek mindenhol, ahol kell, és közben az edzés is megy, és tök jó, és pörgünk, és egyébként szerintem nekem ez a legkomfortosabb élethelyzet, amikor megyek egyről a kettőre, csinálom, és mindig van mit, és tényleg jól megy, pörgünk, úgyhogy ebbe kicsit úgy érzem, hogy fejlődnöm kell, már fejlődtem sokat, de még azért fejlődnöm kell, hogy egy kicsit jobban beosszam az időmet.
1: Mindig mindenhol időben megjelensz, ha beindul az autód.
0: Így van, ezt a mai napra is el lehet mondani.
1: Hogy néz ki egy napod? Amikor nem rehabilitálsz, hanem normál menet van, és mondjuk kvalifikációs versenyre készülsz, mert 2 hét, 4 hét, 6 hét múlva lesz.
0: Igen, ezt most egy kicsit át kellett gondolnom, mert azért tényleg most már egy ideje rehabilitáción vagyok, és most teljesen máshogy nézek ki a napjaim, mint korábban. De egyébként úgy szokott lenni, hogy 9-re megyünk reggeledzésre, 9-től délig tart az első etap, ez a hosszabb edzés, itt tudjuk le általában az edzésnek a nagy részét. Utána szokott lenni déltől 1-ig egy ebédszünet, utána pedig 1-től 2-ig szokott lenni egy erőnléti edzés, heti 2-szer egyébként, ez nem minden nap, ez egy órás, és utána pedig a délutáni edzés körülbelül 3-tól szokott lenni, amíg nem végzünk, ez nagyon rossz esetben ilyen 5 óra, de hogyha minden nagyon jól megy, akkor ilyen 4:30-ra kész szoktunk lenni igazából, és utána pedig hazamegyek, és örülök, hogy túléltem a napot, és pihenek, vacsorázok, ilyesmi.
1: Ha már az otthon szóba került, láttam egy interjút édesanyáddal, aki azt mondta, hogy ők nagyon segítik a te pályafutásodat. Nagyjából nem nagyon szólnak bele, hogy mit csinálsz. Egy dolog nagyon-nagyon-nagyon félő, hogy meg ne sérülj. Ezt nyilatkozta, tehát bármit csinált, meg ne sérüljön.
0: Így van, így van. Igen, ezt, ha jól emlékszem, az olimpia előtt nyilatkozta még, azóta sajnos bejött az, amitől félt, és megtörtént egy sérülés, de igen, ezt abszolút ki kell emelnem, hogy az ő támogatásuk is nagyban hozzásegített az én eredményeimhez. Soha nem erőltettek rám semmit, soha nem mondták meg nekem, hogy mit kell csinálnom. Mindig mondták azt, hogy én magam döntsem el azt, hogy merre fele vezet az utam, és hogyha úgy döntök, hogy én sportoló szeretnék lenni, akkor ők ahhoz mindenben segítenek, hogy nekem a lehető legkönnyebb legyen az edzéseken.
1: Székely Zólával, tornásszal beszélgetünk, akinek van már Európa-bajnoki ezüst és bronzérme, járt már olimpián.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: A stúdióban Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. SMS számunk 0630 55 55 605, nem véletlenül szólt Shakira Waka Waka című szerzeménye, mert hogy Zója minden gyakorlata előtt meghallgatja ezt a dalt.
0: Pontosabban minden verseny előtt, de igen, ez kifejezetten az én versenyzeném. Egy kis történetet hozzátehetek, ez úgy indult, hogy még fitnesseztem, 2010 körül járunk, és mentem fitnessedzésre, apukám vitt, és ment a kocsiba, a rádióba ez a zene. És én nekem annyira, de annyira megtetszett, és én ott pánikoltam, hogy ez a zene most itt véget ér, és nem fogom többet hallani, hiszen akkor még nem volt Shazam, hogy itt megkeresem, vagy YouTube-ra beírom, vagy nem tudom, meg hát pici is voltam, és úgy éreztem, hogy ez most itt lemegy, és mondtam apának, hogy valahogy szerezze már meg, és akkor ott mondta, hogy hát nem tudja, hogy meg tudja, meg minden, és elmentem az edzésre, és ott szomorú is voltam, hogy milyen jó számot hallottam, de ma nem hallom többet, és nem is tudom mennyi idő múlva apa megszerezte nekem CD-re ezt a számot, és otthon volt a szobámban egy kis magnóm, és egyből beraktam, és akkor az ott rongyosra lett hallgatva, és ez lett a kedvenc zeném. Utána pedig egy kis hagyománnyá vált, hogy minden fitness verseny előtt, és utána később minden torna verseny előtt is meghallgattam ezt a zenét, és úgy éreztem, hogy ez hatalmas nagy motivációt nyújt nekem, és ez a mai napig így van.
1: Mi az, ami ennyire megfogott ebben a dalban? Szerintem... Szabadsága? Vagy a lendülete, a ritmusa?
0: Én emlékszem, én nem tudom, hogy motivációt nyújt nekem, és ez a mai napig így van.
1: Mi az, ami ennyire megfogott ebben a dalban? Szerintem... Szabadsága? Vagy a lendülete, a ritmusa?
0: Én emlékszem, én nem tudtam angolul még, amikor ezt először hallottam, úgyhogy először csak a hangulata, az egész hangzása nagyon tetszett. Utána pedig lefordítottam, már nem is tudom kivel, de valahogy meg kellett fejtenem, hogy mit énekel,

0: és akkor az is nagyon motivált, amiről szó volt, ugye ezt a egy foci VB-re írta ezt a számot. Utána pedig később a videoklip is eljutott hozzám, és akkor megnéztem a videoklipet, és itt teljesen összeállt a kép, minden, és azóta pedig tényleg hagyománnyá vált, hogy ezt meg kell hallgassam versenyek előtt.
1: Csak a versenyek előtt hallgatod, vagy minden napokban is?
0: Inkább a versenyek előtt, mert úgy gondolom, hogy ha túl sokat hallgatnám, akkor kicsit elveszteni így a varázsát. Néha azért előjön, akkor, mint például most is nagy rázott a hideg, miközben hallgattam. Néha azért így meg elő-elő fordul, hogy meghallgatom, de igyekszem csak a versenyeknél.
1: Most, hogy már több a lehetőség zenéket meghallgatni, megkeresni, milyen más muzsikákat hallgatsz, szeretsz?
0: Ó, nekem nagyon, nagyon sokféle zene tetszik, nagyon szeretem a francia zenéket, nagyon szeretem a rappet, Drake a kedvenc előadom egyébként, de egyébként a magyar zenéket is előszeretettel hallgatom, úgyhogy mindenféle.
1: De nem csak ez az egyetlen egy dolog, ami rituálé az életedben. Ha jól tudom, akkor van egy kis párna sztori is.
0: Igen, őt Tentinek hívják.
1: Tenti?
0: Tenti, igen. Ő a kis párnám, születésemkor kaptam, és akkor még egy szép, masszív egybe párna volt, hát most már egy kicsit inkább ronyra hasonlít, mint párnára, de én nagyon nehezen alszom nélküle, tényleg nagyon nehezen alszom nélküle, úgyhogy el sem tudok képzelni úgy egy versenyt, vagy egy kis kiruccanás, hogy ezt nem viszem magammal.
1: Hány kilométer lehet Tentiben?
0: Hát ez nagyon nehéz, nem tudom, ez nem egy kezemben meg tudom számolni, hányszor aludtam nélküle, de most viccen kívül, úgyhogy hát 23 év.
1: Ha már 23, akkor lépjünk 24-re, mert hogy volt ott egy olimpia, és azt megelőzően volt egy bukaresti verseny, talán még a nevét is tudom, Rom Gym Trophy.
0: Igen.
1: És a Magyar Tornaszövetség úgy döntött, hogy ennek a versenynek az eredménye dönti el, hogy ki indul a párizsi olimpián.
0: Igen.
1: És ezután kialakult egy olyan sztori, amit Georges Simenon, aki annak idején a Megré sorozatot írta, az olyasmi volt, mint a Kalambó, csak fekete-fehér. Szóval, hogy ő sem nagyon tudott volna ilyen krimi, folytatásos krimit írni. Avassuk már be a hallgatókat, hogy mi minden történt. Kezdve ezzel a Rom Gym-mel.
0: Igen, hát az a helyzet, hogy ez a verseny, ez már sok mindennek a következménye volt, szóval tényleg ez, sokszor gondolkoztam azon, hogy ebből Netflixes sorozatot lehetne készíteni már, hogy én hogyan is jutottam ki erre az olimpiára, de igen, ki lett jelölve ez a verseny arra, hogy a Kovács Zsófi és köztem dőljön itt el, hogy akkor melyikünk utazik ki az olimpiára, és azt tudni kell előzetesen, hogy Zsófi előtte sérült volt, szóval keresztszalag szakadása volt, és ez volt a visszatérő versenye. Nekem nem volt, hál' Istennek, sérülésem ezelőtt, és ez egy kétnapos verseny volt, úgyhogy tényleg sokszor beszéltem már erről, és tényleg órákig itt tudnánk ülni, hogyha az egészet elmesélném lebontva, hogy mit, hogy éltem meg, és mi hogyan történt, de röviden, tömören az első versenynap nagyon jól sikerült, sikeres gyakorlatot tudtam bemutatni, 14 és fél pontot kaptam rá, mármint 14 és 50 ezred, és itt sajnos a Zsófinak nem sikerült ez a kvalifikáció, és három hiba is csúszott a gyakorlatába, így 9. lett, ugye ez első számú tartalékot jelent. Itt, mivel másnap volt a döntő, sokan már örültek annak, hogy akkor ezek szerint én fogok az olimpiára menni, hiszen Zsófinak nincs lehetősége a döntőbe szerepelni, mert csak tartalék, de már akkor mondtam, hogy azért várjuk ki a végét, mert itt már láttunk mindent az előttünk levő fél évbe.
1: Hát, ha van egy portugál?
0: Igen, és akkor aznap pedig ment a bemelegítés, ott még úgy látszott, hogy minden megy, ahogy a mennie kell, és a verseny előtt picivel a portugál lány mondta, hogy ő nincs jól, és betegnek érzi magát, úgyhogy ő visszamondaná ezt a versenyt, és akkor történt meg az a forgatókönyv, hogy a Zsófinak ott hirtelen gyorsan be kellett melegítenie, és akkor realizálta, hogy meg én is nyilván, hogy akkor ő most kapott itt még egy lehetőséget, és ő itt a gyakorlatára 14,2 pontot kapott, ha jól emlékszem, úgyhogy másfél tizeddel többet, mint én az előtte levő nap, így a tornaszövetség úgy döntött, hogy őt viszi az olimpiára.
1: Én összetörtem volna ilyen helyzetben. Mit csináltál?
0: Ha teljesen őszinte kell, hogy legyek, akkor már amikor megtudtam a hírt, hogy Zsófi végül be tud kerülni a döntőbe, mert visszalépés van, félreértés ne essék, nem annak nem örültem, hogy a Zsófi kap még egy lehetőséget, de ott nyilván éreztem azt, hogy ez lehetőség is arra, hogy esetleg ne én menjek, úgyhogy már azt ott nagyon nehéz volt feldolgozni, mert tényleg nagyon kevés idő volt már a döntőig, szóval ott nem az volt, hogy volt egy nap ezt megemészteni, felszívni magamat, és akkor oda tenni magamat a döntőbe, hanem nagyon hirtelen ért, és nehezen tudtam kezelni, be is csúszott egy hiba a döntős gyakorlatomba.
1: Ez a mentális pillanatnyi állapotod miatt történhetett?
0: Én úgy gondolom, hogy emiatt igen, hiszen előtte is lehetett látni, hogy az előtte levő nap meg nagyon szép gyakorlatot tudtam bemutatni magas pontszámmal a végén, úgyhogy szerintem nem fizikálisan volt itt a probléma, és igazából a verseny után nehéz leírni, miket éreztem nyilván rossz értelemben. Nem nagyon találtam a miértjét, hogy ez tényleg miért történhetett így, és ennyiszer ilyen közel lenni az olimpiai kvótához, és végül nem menni, ez szerintem nagyon egyedi történet, és nem nagyon tudtam ott hirtelen más sportolót, aki előtt ennyire lebegtették azt az olimpiai kvótát, mint az én szemem előtt az élet, és ott kellett is egy pár nap, amire kicsit összeszedtem magamat.
1: Hogy zajlott az első párbeszéd ezután közted és Zsófi között?
0: Nagyon sokáig nem is volt párbeszéd, pedig egy szobában voltunk ezen a versenyen. Én oda mentem hozzá, és megöleltem. Annyit sem tudtam kinyögni, hogy gratulálok, de ezzel az öleléssel nyilván ezt próbáltam átadni, hogy nagyon fáj, de örülök neked, és megöleltem, és igazából ott ki is mentem a teremből sírni, mert azért nem szerettem volna, hogy ott mindenki előtt lássanak engem összetörni. Utána a szobába elég, hát rossz volt a hangulat, ezt azért el lehet képzelni. Előtte levő nap a Zsófi érezte magát ugyanúgy, mint én másnap, hiszen akkor nagyon úgy tűnt, hogy nem ő fog menni, hanem én. Én nagyon örültem, ő nagyon nem. Utána másnap megfordult teljesen minden, ő örült, én pedig nem. Úgyhogy itt ez egy nagyon-nagyon rossz szituáció volt, és nagyon nem voltam még ilyen bekorábban, ő sem, és nem nagyon tudtuk, hogy ezt hogyan fogjuk tudni kezelni, úgyhogy utána inkább arra voltam ráállva nagyon, hogy valahogyan szedjem össze magamat, és valahogy a fejemben lévő vihart, ami keletkezett ezáltal a döntés által, azt helyre rakjam.
1: Ilyenkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ember úgynevezett tartalék státuszba kerül.
0: Igen.
1: Ami azt jelenti, hogyha bármi történik a csapat bármely tagjával a Párizsi olimpiáig, vagy annak az elején, akkor a tartaléknak készen kell állnia arra, hogy beugorjon. Magyarán el kell járni az edzésekre. Most mindenki gondolja el, hogy ilyen lelki állapotban hogy lehet edzéseken részt venni, és valamilyen szinten magát egy olyan szinten kell tartani, hogyha mégis megtörténik a baj, és valaki megsérül, akkor bármelyik pillanatban be tudjon szállni. Te hogyan jártál le az edzésekre, és egyáltalán mit csináltál azokon az edzéseken?
0: Igen, itt még 3 hét volt az olimpia kiutazásig, és én azt az utasítást kaptam, hogy én amíg fel nem szállnak a gépre, és el nem mennek, addig én nekem be kell mennem, és edzenem kell, mert tartalék vagyok. Utána, miután kirepültek, akkor leállhatok az edzésekkel. Hát ezek életem legrosszabb edzései voltak, és akkor még keveset mondtam szerintem.
1: De volt érdemi része is, vagy csak bementél, és hát mondjuk hát, úgy fölkapaszkodtál a szerre?
0: Én őszintén állítom, hogy mindent elkövettem, hogy megmozdítsam a testemet, és a testem mindent elkövetett, hogy én ne csináljak semmit. Tehát fizikálisan lent voltam a terembe, és próbáltam érdemi fogásokat csinálni, érdemi mozdulatokat, nem nagyon sok eredménnyel. Tehát úgy gondolom, hogy eleve rettentően veszélyes így tornázni, tényleg eleve nagyon veszélyes sport, nem hogy olyankor, amikor a lelki állapot az ilyen rossz állapotban van, de nyilván ilyen szerep is van, hogy tartalékba kell lenni, élsportolók vagyunk, és úgy voltam vele ott, hogy nekem muszáj valahogy bevinnem magam a terembe, és valamit csinálni, mert jelenleg most ez a feladatom, és ezt kívánja a közös érdek. Úgyhogy...
1: És egyszer csak eljött július 25-e.
0: Igen.
1: És Kovács Zsófia megsérült.
0: Igen. Azt kell tudni, hogy ők itt már kint voltak 5 napja, mert azt hiszem hétfőn utaztak ki, és pénteken volt a pódiumedzés, ahol ő megsérült. 5 napja nem edzettem itt már, mert én nem tudtam azt, hogy kint, ha megsérül valaki, akkor is lehet cserélni. Én Végig azt gondoltam,

0: új volt az autóm, és mondom, hogy még itt hívogat mindenki, nem hiszem el, mi történik. És akkor felvettem az egyik családtagomnak a telefon, és akkor ilyen nagyon-nagyon lelkesen, hogy mész az olimpiára, mi lesz? Úristen, nem tudom, mész, mi van? Mondom, miről van szó? Nem tudom, miről van szó, hiszen én nem tudtam még akkor, hogy mi történt a pódium edzésen, még nem nyitottam meg semmilyen közösségi média felületet, ahol esetleg láthattam volna. És akkor mondták, hogy Zsófi megsérült, és hogy most akkor mi van? Mész? Én megnyugtattam mindenkit, hogy nem fogok menni, mert sajnos megsérült most, és ez tényleg borzasztó helyzet, de én már nincs lehetőség cserére, váltig állítottam. Úgyhogy mindenkit megnyugtattam, hogy ne éljék bele magukat, nem fogok tudni már sajnos kiutazni az olimpiára.
1: Holnaptali.
0: Igen, igen. Erre rá lefeküdtünk aludni, és reggel 6-kor csörgött a telefonom, és a főtitkár úr hívott, és amikor megláttam, hogy ő hív, akkor várt le először a víz, hogy ez most azért lehet, mint amire gondolok. És akkor felvettem, és ott tájékoztatott arról, hogy van lehetőség cserére, és hogy másnap reggel akkor a gépem jönne Párizsba.
1: Oké, csak aki olimpiára megy, annak szüksége van felszerelésre, egy erkölcsi bizonyítványra, és egy olyan doping igazolásra, amit elfogadnak majd az olimpián.
0: Igen.
1: Ezekkel te nem rendelkeztél?
0: Nem.
1: 24 órával? 48 órával?
0: Körülbelül, hát úgy körülbelül 24 órával az utazás előtt.
1: Na ezt, hogy lehet megszerezni ezt? Hétvégén?
0: Hát ez emlékszem, hogy ez a napom, ez életem leghosszabb napja volt. Tényleg elárasztottak a telefonhívások. Természetesen ott a klubom, az akkori klubom, a Fradi nagyon örült annak, hogy én kijutok. Azonnal akartak interjút csinálni. Akkor utána hívott nyilván főtitkár úr, hogy minden, ami kell, még azt intézzük el gyorsan. Akkor hívtak a felszerelés miatt az olimpiai bizottságból, hogy nekem semmi nincsen, és nem raktak nyilván nekem össze csomagot, úgyhogy van olyan pólom, ami XXL-es, tehát, hogy tényleg ilyen hirtelen összeválogatott csomagot, azt hol adhatják át nekem, és én mondtam mindenkinek, hogy mindent értek, nagyon örülök, de én nekem muszáj elmennem edzésre, mert 5 napja nem edzettem, és előtte 3 hétig, hát bent voltam a fizikálisan a terembe, de fejbe valahol egész máshol, úgyhogy itt most nekem csodát kell csinálnom, és valahogy össze kell szednem magamat fizikálisan.
1: És milyen volt az aznapi edzés?
0: Hát az a helyzet, hogy az én edzőim már nyaraltak. Szóval én egyedül mentem edzeni, és nyilván telefonon kértem az instrukciókat. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy amikor a főtitkárral letettem a telefont, ő kérte, hogy hívjam vissza, hogy vállalom-e a versenyt így vagy sem. Én ott nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, mert azt éreztem, hogy egyik kézről az álmom válik éppen valóra. Másik kézről viszont én ilyen felkészületlen versenyre még soha életemben nem voltam, és ráadásul ezt olimpián. Tehát tényleg, amikor mindenki úgy volt vele, hogy na jó van, akkor most már kijutottál, akkor lássuk, mit csinálsz. És őszintén ötletem nem volt, hogy én ott milyen teljesítményt tudok nyújtani, úgyhogy tornában már egy hosszú hétvége is soknak számít, hogyha kihagyunk, nem, hogy ennyi idő. Ráadásul tudtam azt, hogy kiutazok, és kis túlzással azonnal versenyzek, se előtte levő edzés, se pódium edzés.
1: Elvben lett volna lehetőség egy pódium edzésre, de valahogy az mégse jött össze.
0: Nem is lett volna lehetőség, hiszen a Zsófi a megszervezett pódium edzésen sérült meg. Tehát utána én csak másnap utaztam ki, tehát már nem volt lehetőség, már csak a verseny jött, ennyi. Lemaradtam róla, kész. Azt csinálsz, amit így első blikre tudsz. Tehát én még sose versenyeztem így, se itthon, se külföldön, semmilyen versenyen. Hát én ezt az olimpián próbáltam ki először, hogy ez milyen, és őszintén nagyon féltem, és nem tudtam emiatt rávágni azt, hogy én természetesen elvállalom, mert akkora félelem volt bennem, hogy én ezt hogyan fogom tudni megcsinálni, és ott Géza bácsit felhívtam, és elmeséltem neki, mi történik éppen, és ő olyan szidást adott nekem, ami nekem nagyon kellett. Leszidott, és kiabálva mondta nekem, hogy hát ő hogyan fordulhat meg a fejembe, hogy én nem vállalom. Azt mondja nekem, hát hogyha csak az ujjamat ráteszem a korlátra, én olimpikon leszek életem végéig. Erről álmodtam. Bármit csinálok, nem veszi el senki. Azonnal vegyem fel a dresszemet, menjek edzeni, és tegyem oda magamat. És letette a telefont. És úgy éreztem, hogy akkor abban a pillanatban átállt a fejem teljesen, és nekem ott erre a telefonhívásra volt igazán szükségem.

0: Láttam egy rövid videót, ott állsz a repülőtéren, és mondod, hogy nagyon morbid, itt vagyok a Ferihegyi repülőtéren, holnap ilyenkor verseny.
1: Így van, így van.
0: És milyen volt leszállni Párizsban, és egyáltalán hogy találtál oda?
1: Igen,
0: mármint oda a csarnokba.
1: Igen, oda mentem, és arra emlékszem, hogy a vívó lányokkal utaztam ki, ők egyébként, én nagyon hálás vagyok értük a mai napig.
0: Öt nappal később kezdtek.
1: Igen. Igen, és velük utaztam ki, és nagyon hálás vagyok Szűcs Lucának, mert felszerelést adott nekem, mert én felszerelés nélkül repültem, tehát sokan hihették, hogy egy civil vagyok igazából, és ő odaadta nekem az olimpiás pulcsiát, hogy legalább felismerhető legyek.
0: Plastron jól állt rajtad.
1: Igen. Arra nem volt szükség ott még. Úgyhogy kaptam tőlük felszerelést, volt társaságom, nagyon örültem neki, és Milák Kristóf mellett utaztam a gépen, de őszintén nem emlékszek az útból semmire.
0: Nem nyilatkozott neked?
1: Ezt beszélgettünk, de én annyira át voltam szellemülve, és annyira izgultam, hogy tényleg holnap ilyenkor versenyzek, hogy a fejem olyan alfa állapotba került, hogy azon a repülőúton csak a gyakorlaton ment a fejembe. Becsuktam a szemem, és egymás után képzeltem el, hogy én azt sikeresen végrehajtom, és próbáltam fejben edzeni erre a versenyre, hiszen fizikálisan nem sokat tudtam. Úgyhogy az, hogy megérkezünk, hogy milyen a falu elsőre, szinte semmire nem emlékszem, őszintén, csak ilyen pici képek vannak meg, de az első igazán emlékem, ami ott megvan, az a leugrásom után történt. Tehát ott, amikor sikerült, és az a hatalmas egy teher, amit éreztem, leesett rólam, és kijelentkeztem, és ott minden érzelem előjött.
0: Akkor a gyakorlatodra sem emlékszel, hogy sikerült?
1: Őszintén ott, hogyha így utána kérdezed meg ezt tőlem, akkor én ott csak arra emlékszem, hogy ott a leugrásnál az összes izomcsoport a lábamba bekapcsolt, hogy nehogy itt most elessek az érkezésbe. Ez volt így hirtelen, amire emlékeztem, az, hogy milyen gyakorlatot csináltam, fogalmam nem volt, annyi volt meg, hogy sikeres volt. És sikerült, és nem estem le, és megcsináltam, nem tudom hogy, de megvolt. Utána azonnal kiszaladtam, hívtam az edzőmet, ők élőkben nézték azt, hogy mi történik. Ő is sírt, szüleim is sírtak, én is sírtam, mindenki sírt. Büszkék voltak rám, és ez életem pillanata volt szerintem.
0: Hiszel abban, hogy mindennek valami oka van? És mondjuk így két év távlatából mire tanított meg ez az eset, ez a sztori?
1: Én olyannyira hiszek ebben, hogy van egy tetoválásom is, ami azt mondja, hogy minden okkal történik. Úgyhogy én nagyon sokáig az olimpia előtt próbáltam azt megfejteni, hogy vajon mi az oka annak, hogy én ide nem jutottam most ki. És bíztam abba, hogy valahol az életben ezt majd visszakapom, hogy ez tényleg ennyire közel voltam hozzá, és nem sikerült. És hát nem kellett sokat várnom, csak egy 3 hetet, hogy az élet ezt olyannyira visszaadja nekem, hogy egy ilyen tényleg nagyon egyedi történettel, egy nagyon mély úttal jussak ki az olimpiára, és én őszintén azóta sem tudok egy olyan olimpikont sem mondani, aki ilyen kacifántosan jutott ki, mint én, és végül sikerrel zárult.
0: Ha már a tetoválást említetted, egyrészt tervezel egy másikat is, hogyha jól tudom, majd a másik karodra. A másik ügy pedig, hogy ott van a nyakadban az a nyaklánc, amit
1: igen.
0: Én úgy tudom, hogy csak edzéseken és versenyeken veszel le, ugye az olimpiai 5 karikát formázza.
1: Így van. Hát már lassan egy hirdető tábla vagyok igazából. A kezemen is van olimpiás tetoválás. Hát ezt én már, az egész családom tele van tetoválásokkal. Én már amikor pici voltam, és eldöntöttem, hogy olimpiára szeretnék menni, akkor én már ott eldöntöttem, hogy én nekem egy olimpiás tetoválás kell majd. Úgyhogy ezt, amint hazajöttünk, szinte megcsináltattam. Van egyébként egy tetoválónk, aki az egész családot tetoválta, mikor kicsik voltak szüleim már akkor, és őtől ezt ajándékba megkaptam, hogy már így várt, hogy akkor ez az ő ajándéka.
0: Párizsban azt mondtad, hogy jó lenne minél később hazamenni. Én gondolom, ezt úgy értetted, hogy annyira jól érezted magad, hogy szerettél volna még maradni abban a társaságban, abban a millióban, abban a hangulatban.
1: Igen, ez így van, és sokan kérdezték utána, hogy hogyan tovább. És most, hogy elértem tényleg a legnagyobb célt, ami életemben idáig ki volt tűzve, tényleg hogyan tovább, és én ebből tudtam kiindulni, hogy nekem annyira jó volt ott kint, és olyan élmény volt, azóta se tudok elfelejteni, és szerintem sose fogok tudni, hogy én ezt ezt még egyszer át szeretném élni, és szeretnék kijutni még egy olimpiára. Ott fogalmazódott meg először bennem, hogy így, hogy most bele kóstoltam ebbe, és nem tudtam kint sok időt eltölteni, hiszen egy héttel később mentem ki, mint kellett volna. Így úgy éreztem, hogy ez nem volt elég.
0: Így jön képbe a másik tetoválás a jobb karodra, mert az már Los Angelesre vonatkozna.
1: Így van.
0: 2025. októberre következik a mi históriánkban, Jakarta település, és ott egy olyan sérülés hullám zúdult rád, ami még mind a mai napig is kihat tulajdonképpen. Igen. Ezért is beszéltünk arról fél mondatban, hogy éppen rehabilitálsz. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor az embernek így elszakad valamije, már pedig neked nem is egy helyen szakadtak el a dolgaid, akkor hogy van az, hogy egy edzői utasítás ellenére is megcsinálja azt a leugrást, ami majdnem biztos, hogy még tovább ront a helyzetén? Mert sportoló?
1: Erre a kérdésre a válaszom egy kicsit tágabb lesz, mert itt egy két dolgot úgy érzem, hogy helyre kell tenni, szóval egyértelműen abból indul minden, hogy sportoló vagyok, és minden áron az eredményre törekszem. Itt Jakartára nagyon kétes gondolataim vannak, hiszen itt értem el az egyik életem egyik legjobb eredményét, azzal, hogy világbajnoki 8. lettem, és két döntőbe is sikerült bekerülnöm, viszont ilyen, tényleg ilyen rossz és horrorisztikus vége lett az egésznek, ezért nagyon kettősen él bennem ez az egész. Ugye az első sérülésemet itt, azt az összetett döntő napján szereztem meg ugráson, teljesen nyújtott lábra érkeztem meg az ugrásból a szőnyegre, és ott, hát én először ott azt éreztem, hogy nekem így szétszakadtak a lábaim, úgy túlnyúlt, és nem is tudtam ráállni hirtelen, és elmentünk egy MR-vizsgálatra, ahol megnézte az orvosunk a leletet, és azt mondta, hogy a szalagjaim éppek. És nyilván volt ott azért mindenféle sérülés, csontzúzódás, meg minden, meg hát éreztem a fájdalmat, de én nekem az, hogy azt mondta, hogy a szalagjaim éppek, az bőven elég volt arra, hogy én eldöntsem, hogy ha én két lábon tudok járni, akkor én el fogok indulni.
0: Igen, de hogyha a szalaggal valami gond van, akkor ez nem csak a leugrásnál probléma, hanem amikor fönn vagy a szeren, és mondjuk csinálsz egy terpeszt, akkor ez kicsit olyan, mintha nem lenne a lábad tértől tulajdonképpen. Igen. Olyan lenne, mint egy bohóc.
1: Igen, ezt éreztem is, amikor terpeszt kézállásba felmentem, hogy itt oldalt kicsit olyan érzés, mintha így le akarnának törni a lábaim. Mivel nagyon-nagyon közel volt a korlátdöntő a sérülésemhez, ezért minden nagyon gyorsan történt. Nyilván ott a stábbal próbáltuk a lábamat bekötni, tényleg a lehető legjobb formába hozni a versenyre, miután eldöntöttük, hogy akkor végül indulok. És én nekem ott a bemelegítésnél minden egyes inger új volt. Nem tudtam, hogy mit tudok csinálni a lábammal. És én úgy éltem meg ezt a bemelegítést, hogy megnyugtató volt, mert fönt a korláton, ahova kvázi a lábam nem kell, nyilván oda is kell, de hogy súlyt nem teszek rá, mindent meg tudok csinálni. És nyilván éreztem egy fájdalmat, éreztem egy instabilitást, de olyan felspanolt állapotban voltam, hogy nagyon-nagyon motivált az, hogy mindenre képes vagyok abból a világbajnoki döntőtérő gyakorlatomból, amit itt két napja még meg kellett ugye csinálnom, és meg is tudtam csinálni. És ott jöttek azok a kérdések, hogy akkor mi legyen a leugrással. És először én örültem annak is, hogyha valahogyan lemászok onnan. Aztán jött az, hogy le tudtam ugrani sima egyenes ugrással a felső karfára és karfáról, és éreztem azt, hogy a lábaim tartanak. Utána jött a könnyített leugrás, a leszuplé, ami egy egyenes testű szaltó, tényleg nagyon könnyű, azt is bírták a lábaim. Nyilván nagyon nehéz volt nekem abból megérkezni, hiszen túl könnyű, ezt fura így megfogom, azért túl könnyű, és olyan nagy lendületem volt, főleg úgy, hogy én egy cukaharával ugrok amúgy le, ami egy dupla szaltó egész csavarral, tehát a sima szupléhoz képest az egy sokkal nehezebb ugrás, hogy túl nagy lendületem volt mindig, és mindig fenékre ültem belőle, mert nem tudtam egyszerűen visszafogni magamat, és ott először is az én edzőm itt nem volt jelen ezen a világbajnokságon, úgyhogy úgy, mint edzői utasítás, azt csak otthonról kaphattam volna, úgy igazán, sajnos, de ott volt velem a szövetségi kapitány, aki egyébként végig segített mindenbe, és vele konzultáltuk meg, hogy akkor mi legyen. És feltette nekem azt a kérdést, hogy begyakoroltuk már ezt a cukahara leugrást, stabilabban meg tudok amúgy érkezni belőle, mint a szupléba, nem, ne ugorjunk le inkább azzal. És én ott arra, erre azt válaszoltam, hogy én félek tőle. És őszintén én nem az érkezéstől féltem, hanem attól, hogy ez a cukaharász zsugorba van, és én a lábhajlítástól féltem, hogy fájni fog, ahogy hirtelen behúzom a lábam a zsugorba. Tehát egyébként a fejemben az meg se fordult, hogy majd ott az érkezésnél most itt el fog szakadni minden, hanem attól féltem, hogy esetleg egy fájdalom közben jön az elengedésnél, és eltévedek a levegőbe, vagy ilyesmi gondolatok voltak bennem, és ezután mondta, hogy jó, rendben, ha félsz tőle, akkor inkább csináljuk a sima szuplét. Ezzel a párbeszéddel mentem ki utána a versenyre, és hát ott sajnos nagyon sok idő telik el a melegítés és a versenygyakorlat között, és ott van az embernek ideje arra, hogy gondolkodjon. És ott végig a gyakorlaton ment a fejembe, hogy mit fogok csinálni, hogy fogok csinálni, ott már nem is törődtem azzal, hogy a lábammal egyébként milyenféle probléma van, és ott fordult meg a fejemben az első gondolat, hogy itt vagyok egy világbajnoki döntőbe, kiharcoltam ezt a helyet magamnak, ott állnak sorban a tartalékok, és így harapnának, hogy az én helyembe legyenek, és megengedjem magamnak azt, hogy esetleg ne azt a gyakorlatot csináljam, amivel én ide bejutottam, és amivel felkészültem. Itt egy pici gondolat jött így a fejembe, főleg úgy, hogy előtte ugye, amikor megkonzultáltuk azt, hogy mi legyen, akkor még a kapitány fejében is előjött, hogy esetleg nem kéne cukával leugrani, szóval ott egy kicsit így én is elgondolkoztam rajta, és akkor utána felmentünk, bemelegítettünk a könnyített leugrással, a szupléval, stabil volt az érkezés, rendben volt minden, és őszintén vaciláltam egész gyakorlat alatt, hogy most mi legyen itt a végén. És az volt a hátrányom, ami az előnyöm, hogy egy brutál jó gyakorlatot tudtam bemutatni, és ott álltam a végén, azt tudni kell, hogy ilyenkor körülbelül 10 másodpercek vannak nekünk reagálni egy-egy bizonyos szituációra, és megcsináltam az egész támlát, amiből én kötésből indítom a leugrást, és ott úgy voltam vele, hogy ez a gyakorlat túl jó ahhoz, hogy én ezt elrontsam egy semmi leugrással, és akkor ott a sportolói énem azt mondta, hogy itt most le fogsz ugrani. Úgyhogy ez a döntés, ez igazából ott született meg, úgy igazán fönt a korláton. Utána nyilván megérkeztem, éreztem, hogy elszállt a lábam. A bal lábamban sokáig reménykedtem, hogy az nem. A jobb lábam az egyértelmű volt számomra, hogy az ott nagyon fáj. Viszont utána kimentünk, ugye kivittek az orvosi szobába, és én ott egy darab könycseppet nem ejtettem már. Tehát az előtte levő nap, amikor az összetett napon sérültem meg, a sírás nem tudtam abba hagyni, az MRG-be úgy feküdtem, hogy folytak a könnyeim, mert nem akartam elhinni, hogy ez megtörténik. És másnap, amikor meg tényleg elszakadtak a lábaim, akkor viszont érdekes módon tényleg ott ültem, és nem sírtam.
0: Tudod, előttem van a kép, ahogy magenta színű ruhádban ott fekszel a földön.
1: Igen.
0: És az jutott eszembe, hogy ez egy világban, aki 8. hely. Lett volna valaki más, aki azt csinálta volna, hogy fölkapaszkodik a szerre, majd leugrik, és akkor is 8. lesz. Te pedig végigcsináltál egy szuper gyakorlatot, és utána egy nagyon-nagyon veszélyes ugrással fejezted be. Megérte?
1: Meg.
0: Most így júliusban is, amikor rehabilitálsz, nem is tudom, mindjárt kiszámolom, 9 hónapja folyamatosan?
1: Nyilván. Ez nehéz kérdés amúgy, hogy megérte vagy nem, úgy gondolom összességében, hogy igen. Azért is mondom ezt, mert itt a rehabilitáció alatt én annyit fejlődtem szerintem fejben, és annyi mindent tanultam ettől a sérüléstől, és elsősorban türelmet, hogy ezeket máshogy lehet, hogy nem tudtam volna megtanulni.
0: Összekapcsolhatjuk, hogy minden okkal történik?
1: Így van. Úgy gondolom, hogy igen. Korábban a sérülésemről én mindig nagyon pozitívan nyilatkoztam, mert így is éltem meg, most is így élem meg, nagyon pozitívan éltem meg. Egy pillanatra nem volt az a fejemben, hogy én ne térjek vissza, hogy nekem ne legyen jó a lábam. Pedig eléggé horror diagnózisokat kaptam ott a legelején, de mindent kizártam, és nem foglalkoztam vele, és úgy gondolom, hogy én csináltam jól, mert jelenleg sokkal előrébb haladunk a rehabilitációban, mint amit akkor megjósoltak nekem, és most viszont már foglalkozok viszont azzal, hogy ott mit is jósoltak meg nekem, mert most már viszont egy hatalmas motivációként van ott nekem, hogy én nekem a műtéteim előtt azt mondta a doktor úr a szüleimnek, hogy ne az élsportba való visszatérés legyen a cél, hanem az, hogy tudjak járni rendesen. Ez volt az első...
0: Megnyugtató.
1: Ez volt az első diagnózis. Én ezt ott meghallottam, és egy picit se érdekelt. Az, jó van, na, majd akkor csináljuk meg a műtétet, ezt majd meglátjuk. Ez volt bennem, egyáltalán nem érdekelt. Most meg, hogy már futok, már szögdelek, már edzek újra, és tényleg rácáfoltam erre a feltételezésre, most viszont már foglalkozok vele, és most már nagyon motivál az, hogy így indultunk neki ennek az útnak, és már újra korlátozok, és tényleg újra futok, és újra működnek a lábaim, és a normál életben már semmilyen hátrányom nincsen a sérülésből.
0: Mikor lehet a következő versenyed, amin indulsz?
1: Erre pontos dátumot nem tudok még mondani, de az én tervem az, hogy a jövő évi, tehát a 2027-es szezonba térjek vissza először.
0: Érkezett egy SMS, ami ugyanazzal foglalkozik, amit most felolvasok, mert hogy július 1-én Székely Zója profilján a következő poszt jelent meg. Nehéz szívvel, nem önszántamból, de eljött az idő, hogy elköszönjek a Fraditól. Szeretném megköszönni minden szurkolónak azt a szeretetet, biztatást és támogatást, amit az itt töltött idő alatt kaptam. Nehéz pillanatokban is rengeteg erőt adtatok, ezt soha nem fogom elfelejteni, és a vége pedig küzdeni mindig, feladni soha. A hallgatónk pedig azt kérdezi, szia Zója, nekünk fradistáknak fáj a szívünk miattad, mit lehet tudni, mi lesz veled? Gondolom, hogy ez nem egy nap alatt döntötted el.
1: Az a helyzet, hogy a helyes megfogalmazás az, hogy ezt nem én döntöttem el. Sajnos. Én tényleg azt hittem, hogy én a Fradiban fogom majd egyszer befejezni a tornászpályafutásomat, és hogy az az utolsó klub már, ahova én igazoltam.
0: Ki hozta meg a döntést?
1: Hát az a helyzet, hogy nekem lejárt a szerződésem, és június 30-ával, és én kaptam egy levelet körülbelül 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy a továbbiakban a vezetőség nem kíván velem együtt dolgozni, és nem kívánja meghosszabbítani a körülbelül egy hét múlva lejáró szerződésemet.
0: Mi volt az első reakciód?
1: Amikor ezt megkaptam, akkor kicsit fejbevert a dolog. És ez azért is volt, mert nyilván jelenleg minden a rehabilitációm körül forog, és a rehabilitációmnak jelentős része és érdeme a Fradi gyógytornásza, Gyurka Bori, aki nagyon lelkiismeretesen csinálta végig velem ezt a nagyon nehéz visszatérést, és ezt az utat egész idáig, és nagyon-nagyon megijedtem, hogy mi lesz velem. És az a helyzet, hogy az is mutatja azt, hogy én végig a Fradival terveztem, hogy én egy darab másik klubbal sem konzultáltam, nem beszéltem semmiféle átigazolásról, ezért úgy voltam ott 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy tényleg mi lesz velem, mert nincs hova menjek, vagyis hát ez így rossz megfogalmazni, de akkor úgy tűnt, hogy nincs hova menjek, mert nem beszéltem senkivel.
0: És ma?
1: Hát publikus, még nem publikus az, hogy hova fogok tovább menni.
0: Azt nem lehet mondani, hogy több száz egyesület lenne Budapesten, nem. női tornával foglalkozik.
1: Abszolút nem lehet ezt mondani, úgyhogy emiatt érintett egyébként a legnehezebben, hogy a rehabilitációmat hogyan fogom így folytatni. Ez ijesztett meg leginkább, úgyhogy hát ezek a sajnálatos történések most nem könnyítik meg a helyzetemet.
0: A döntés tehát megszületett, csak még nem publikus.
1: Így van.
0: Körülbelül mikorra számíthatunk?
1: Hamarosan.
0: Említettük már, hogy 45.900 követőd van az Instán, 11-e Facebookon. Én egy kicsit úgy érzem, elnézve, visszapörgettem, nagyjából 156 posztod van, azokat mind megnéztem egyenként. Van olyan egyébként, ami 56.500 elérést generált, és így az algoritmus a következőt is föltolta 34.000 valamennyire, hogy egy picit a tornáért is, tehát magadért is nyilván csinálod ezt a social media jelenlétet, de úgy érzem, miután sok olyan kép is van, ami tornával kapcsolatos, hogy magáért a sportágért is teszed.
1: Ez így van, az én közösségi média megjelenésem elsősorban így indult, hogy a tornát és a saját tornámat szeretném népszerűsíteni, és későbbiekben fogalmazódott meg bennem az, hogy egyébként, amivel én szeretnék később foglalkozni, az nagyon szorosan kapcsolódik a közösségi médiához. Így úgy érzem mai napig, hogy az egyik segíti kicsit a másikat. Tehát nyilván nagyon szerettem azt, hogy sok elérésem van, és sokan látnak, és ezt úgy látják az emberek elsősorban, hogy én egy olimpikon sportoló vagyok, és nem lenézve az influencereket, mert azért ebbe a világba is belekóstoltam, és nagyon nehéz feladat az övék, tényleg, és sok, nem kapnak sok elismerést, pedig én megadom ezt nekik, mert nem egy egyszerű ág az sem, de én úgy gondolom, hogy azért felértékeli a dolgokat az, hogy elsősorban tényleg egy olimpikon sportoló vagyok, és magát a sportágat tudom reklámozni, ezáltal magamat is, és akkor ez mellett pedig betekintést engedek az én mindennapjaimban, mi történik velem, és én nagyon örülök annak, hogyha ez csak egy valakit is érdekel, vagy esetleg egy valakinek is egy kicsi motiváció az életében.
0: Mondtad, hogy a későbbi terveiddel is szinkronban vannak a megjelenéseid a social médiában. Elmondhatjuk, hogy mik a későbbi terveid, és hogy egyébként meg ahol ülsz, az a szék esetleg a kései jövőben majd milyen szerepet játszhat az életedben?
1: Én ezt lekopogom, most itt úgy legyen. Igen, elmondhatjuk. Én nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd egyszer, akár sportműsorokban, hiszen az nagyon önazonos lenne, hogyha azzal indulnék, de nem feltétlen csak a sport iránya érdekel, úgyhogy nagyjából ezek a tervek.
0: Friss diplomásként ülsz itt, ezt is posztoltad egyébként mind a két felületeden, jut eszembe a TikTokra, nem kérdeztem rá, ott milyen elérésed van, mert ott nem vagy még annyira aktív talán,
1: igen,
0: mint az Instán.
1: Ott azt hiszem 29 ezer követőm van.
0: Szerkesztő most mondja a fülünkre, hogy 30 ezer.
1: 30 ezer, jó, ez kicsit új. ott is vannak azért követőim, ott oda, főleg akkor szoktam ilyen vlogokat kitenni, amikor versenyen vagyunk, és akkor azt jelentősen izgalmasnak találom, hogyha betekintést engedünk kicsit abba, milyenek a mindennapjaink versenyek előtt vagy után, vagy éppen az adott helyszínen. Úgyhogy akkor szoktam inkább aktívabb lenni, amikor tényleg megyünk valami versenyre. Igyekszem majd a jövőben ott is többet, de egyelőre még egy kicsit azt ott gyakorolnom kell. Hogy
0: nem állsz rosszul egyébként, mert a lájkokat is megszámoltuk. 453 ezer lájk van eddig a TikTok csatornádon.
1: Ez jól esik így hallani egyébként, meg ez tényleg, ha csak elképzelek ennyi embert egy terembe, akkor igazából azt fel se lehet fogni, hogy egyébként ez milyen magas szám. Úgyhogy
0: mondok még egy számot. Van olyan videód, amit 1.500.000 néztek meg. Jó lenne azért utána nézni ennek
1: igen, a TikTokot kéne kicsit előbe részesíteni.
0: No, a diplomáról kezdtünk beszélni, ugye, amiről posztoltál, ez a Testnevelési Egyetemen szerezted ezt a diplomát, igen, hogyha jól tudom. Milyen szakirány?
1: Én szakedzői szakon végeztem, tornaszakedzői szakon. Ez a B-tervem egyébként. Nyilván nagyon-nagyon szeretnék médiába elhelyezkedni később és műsorvezető lenni, ez az A-terv. De azért ez korán sem olyan egyszerű, mint az, hogy holnap akkor én besétálok akár bármelyik tévébe, és azt mondom, hogy én itt dolgozom. Ezt pontosan tudom. Ezért tervezek egy B-tervvel, és nagyon szeretem a tornát, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy edző is szívesen lennék nagyon. Szívesebben a műsorvezetés, de tényleg, hogyha semmi nem alakul úgy, ahogy én azt szeretném a jövőbe az A-tervemmel kapcsolatban, akkor úgy gondoltam, hogy egy edzői diplomával több lehetőségem lesz majd, hogyha esetlegesen a B-terv kerül majd előtérbe.
0: El tudod képzelni, hogy egészen kicsi gyerekeknek tanítanád, hogy hogyan menjenek a gerendán, hogyan csináljanak bármilyen szaltót, vagy cigánykereket, vagy bármit is?
1: Azt gondolom, hogy igen.
0: Nulláról?
1: Igen, azt gondolom, hogy igen. Az edzőm mindig azt mondja, hogy az a jó edző, aki belelát az elemekbe, és megnézek egy mozdulatot, és azt én a fejembe szét tudom bontani, és látom, mi a hiba. Nyilván ez így tényleg, aki látja, mi a hiba, az egy jó edző, de tényleg erre van egy külön réteg, úgy gondolom, akiknek van jó szemük ehhez, így szokott az edzőn fogalmazni, és én úgy gondolom, hogy nekem van egyébként szemem ehhez, és egyébként jó edző tudnék lenni, úgyhogy kiderül majd, hogy merre visz az út.
0: A veszélyes leugrásokkal kapcsolatban mit tudnál tanácsolni a jövendőbeli tanítványaidnak, ha lesznek?
1: Hát, hogyha tényleg erre kényszerülök, és ez az út lesz az enyém, és adja Isten, lesz egy tanítványom, akit ilyen nagy leugrásra meg tudok tanítani, és ilyen nagy versenyekre ki tudom vinni. Elsősorban az lesz a célom, hogy tudjak vele utazni, és ott a verseny előtt tudjam neki utasítani azt, hogy ne ugolj le vele.
0: Mi az, amit még sportolóként Székely Zója elérhet, és akkor itt térjünk vissza a jobb karodra, esetleg fölkerülő tetoválásra, és 2028-ra?
1: Ez a legfőbb cél. Nagyon szeretnék még egyszer kijutni az olimpiára. Én úgy gondolom, hogyha ebből a sérülésből, ami velem megtörtént, sikerül visszatérnem legalább olyan szintre, mint ahol én ezt befejeztem, az már önmagában egy óriási nagy siker lesz. Úgyhogy legyen ez az első cél.
0: Mikor kezdődnek a kvalifikációs versenyek Los Angelesre?
1: 2027-es világbajnokságon lesz majd az első olyan mérföldkő, ami majd eldönti azt tényleg, hogy ki az, aki kvótát szerez, és ki az, aki nem. Úgyhogy ezt emelném ki. Utána még egyébként a 2028-as évelei világkupa sorozat is egyébként kvalifikációs világkupa sorozat, úgyhogy onnan is lehet még egyéniben szereken kijutni. Ide majd a tornaszövetség fog tornászt jelölni, hogy ki az, akinek esetleg még nincs kvótája, és látja benne az esélyt erre. Úgyhogy azért még vannak lépcsőfokok, addig még vannak feladatok, és hál' Istennek addig még idő is van.
0: Kikkel vagy versenyben, illetve mennyire lesz komoly harc majd a hazai mezőnyben az olimpiai kvótáért?
1: Nagyon jó korlátosaink vannak, csak Kovács Zsófit kell említenem, ugye, akivel az előző olimpián is már nagyon fejfel mellett voltunk. Ott van Cifra Bettina Lili is, aki nagyon fiatal, ő is ezüstérmes már világbajnokságon, úgyhogy vannak ellenfelek, az biztos.
0: Mikor kezdtek majd el egyrésztről a gyakorlatokon dolgozni, másrészt van-e olyan terv, hogy a már meglévő, és mondjuk Jakartában olyan jól sikerülő gyakorlatodon, picit módosítva vagy erősítve az elemeken, elkezditek majd tervezni, hogy a kvalifikációs versenyeken milyen gyakorlattal indulsz?
1: Nekünk az én korlátgyakorlatom szerencsésen alakult, mert nálunk 4 évente szokott lenni szabályváltoztatás, és az olimpia utáni szabályváltoztatás az nem változtatott az én gyakorlatom értékén, aminek nagyon örültem, hiszen az azt jelentette, hogy akkor ez a gyakorlatot nem kell újra tanulni egy másikat, és teljesen ütőképes lesz ez most a 4 éves ciklusba is. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten, amin már én vagyok, nagyon nehéz új dolgokat tanulni, és itt már inkább az egy-egy tizedek azok, amiket tényleg lehet javítani, de az már nagyon-nagyon a teteje. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jakartai gyakorlatomban még egy-egy tized, ami benne lehet, hogyha életem legjobb formáját sikerül visszahoznom.
0: Egyet megígérnél nekem? Hogy már Los Angelesig nem sérülsz meg.
1: Megígérem.
0: Köszönjük, és reméljük, sokszor és minél hamarabb hallgathatott majd a Vakavakát a versenynapokon. Székely Zója, köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

testben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk nálunk. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A portugáliai Európa-bajnokság egyik legnagyobb magyar hőse Kőhami Emese volt. A 24 éves kajakos K1000 és K1500 méteren is aranyérmet szerzett. Ezzel a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője lett a Montemarogó Vejhóban. Pályafutása során már 7-szeres világbajnoknak és 6-szoros Európa-bajnoknak mondhatja magát, miközben a következő évek egyik legizgalmasabb kérdése a közelgő 2028-as olimpia. Kőhami Emese a vendégünk, szia!
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
2: Hát ugye két aranyérmet értél haza az Európa-bajnokságról, ráadásul te lettél a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője. Volt már időd végig gondolni, hogy pályafutásod szempontjából hová helyezed ezt a versenyt?
3: Mindenképp nagyon magasra, mert két egyes számban sikerült ugye EB-t nyernem. Hatalmas nagy öröm volt. Tényleg utána volt egy kis időm megünnepelni, de tényleg nagyon-nagyon örülök mindkettőnek.
2: Volt most egy kis pihenésre is idő?
3: Igen.
2: És akkor most hogy néz ki a következő pár hét?
3: Igen, most egy hetet otthon voltam, már azért hiányzott az otthonlét, mert nem sűrűn tudok hazajárni. Most úgy néz ki, hogy augusztus végén lesz majd a világbajnokság. Arra készülünk, jövő héten megyünk majd Leszolnokra, és akkor ott fogjuk majd tölteni a nyarunkat.
2: Majd erről is mindenképpen beszélünk. Ugye a 2024-es világbajnoki cím után most Európa-bajnok lettél 1000 méteren is. Ez számodra inkább egy újabb siker, vagy annak a bizonyítéka, hogy ezen a távon ma már stabilan a világ élvonalába tartozol?
3: Igen, ez szerintem mindig is az egyik kedvenc számom volt az 1000 méter. Az első EB címemet azt egyébként párosban szereztem, ugyanígy 1000 méterre rendes esztivál, szóval újra jó volt tényleg ezen a távon így menni.
2: Ugye a döntőben gyakorlatilag végig te diktáltad a tempót, ez tudatos taktika, vagy igazából így hozza, hogyan építed fel a versenyeidet?
3: Az elő és a középfutam az nem úgy sikerült egyébként, ahogy szerettem volna. Ugye az előfutamból ott lehetett volna rögtön a döntőbe kvalifikálni. Ez sajnos nem sikerült, mert második helyen értem be. De viszont rengeteget tanultam abból a pályából, aminek így utólag viszont örülök. Illetve így volt lehetőségem a középfutamot is menni, ahol szintén nem sikerült a legtökéletesebb pályát mennem. De ott is annyi kis hiba volt egyébként abban a futamban, hogy azt mind sikerült a döntőre javítani, és így viszont a döntőre úgy tudtam átállni, hogy tényleg egy tökéletes pályát mentem.
2: Itt a beszélgetés előtt kérdeztem, milyen idő van, és ilyesmi. Te milyen időt preferálsz jobban? Esik egy kicsit az eső, fúj a szél? Erről mesélj kérlek, és arra is, hogy milyen volt az idő ott, és milyen voltak a körülmények.
3: Egyébként az eső az nem szokott zavarni, inkább a szél az, amit szerintem így a legjobban a kajakkenusokat zavarni tudja. Egyébként én a szembeszeles pályákat talán jobban szeretem, de most már egyre jobban szeretek HCL-ben is menni. Viszont ez a portugál pálya, ez nagyon híres a jobbos oldalszélről, ami ugye ezért nem túl szerencsés, mert lehetnek azért pálya előnyök. De egyébként szerintem egész jól sikerült lehoznom ezt a pályát, szerintem jó helyre is kerültem azért, de tényleg mindent megtettem, amit tudtam, és úgy is sikerült.
2: Én, mint nem szakmabeli, azért érdekel, hogy miért szeret valaki szembeszélve menni.
3: Nem tudom, valahogy jobban érzem a technikát egyébként. Talán jobban le tudom feszíteni a húzásaimat, és úgy érzem talán, hogy levegőt is kapok egyébként, szóval hogy azért az előny ilyen helyzetben, igen. Meg talán nekem az állóképességem az jobb lehet, mint a többiek, és szóval én szeretem, hogy a kicsit talán hosszabb a pálya.
2: Melyik aranyál közelebb hozzád? Az 1000 méteres, amelyben most lettél először Európa-bajnok, vagy az 5000 méteres, amelyben évek óta világ legjobbai között vagy?
3: Hú, ezen még nem gondolkodtam egyébként, mindkettő nagyon fontos tényleg, és mindkettő másért. Nagyon örülök, hogy 5000-en tudtam nyerni. Azért az utóbbi időben ott volt a svéd lány Melina Andersson, aki azért verhetetlen volt tényleg az elmúlt években. És nagyon örülök, hogy sikerült őt most elkapnom. Ezren viszont tényleg pályán sikerült nyernem, és ilyen még szerintem nem volt eddig. Szóval így ebben. Szóval azért az is közel áll hozzám, de talán most azt mondanám, hogy az 5000 méter.
2: Ha visszamegyünk 2021-ig, ugye amikor 19 évesen világbajnok lettél 5000 méteren, ma már látod, hogy az a győzelem előre jelezte ezt a pályát, vagy akkor még te sem gondoltad, hogy ilyen gyorsan a sportág elitjébe kerülsz?
3: Én mindig is nagyon szerettem tényleg a hosszabb távokat, és ott 21-ben az az 5000 méter, az az akkora élmény volt nekem, és annyira elvesztem a versenyzést, hogy éreztem, hogy ez mindig is nagyon közel fog állni a szívemhez, és ha lesz lehetőségem, akkor mindig törekedni fogok arra, hogy tudjak 5000-et menni. Ugyan időközben sajnos behoztak egy olyan döntést, hogy futószakaszok is vannak az 5000 méteren. Ez az EB-n még nem jött be, szóval ott futás nélkül kellett abszolválni a távot, de a világbajnokságokon, világkupákon ott viszont most már 5 futószakasz van az 5000 méteren, ami nekem talán egy kisebb nehézség, de szerintem abban is egyre többet fejlődök, és úgy látom, hogy ott is történt azért előrelépés.
2: Mi változott benned a legtöbbet azóta?
3: Talán egyre inkább szeretem egyébként az 5000-et, ez azért mindig is bennem volt, de nagyon szeretem ezt a taktikai részét, hogy tényleg folyamatosan kell gondolkodni, és nem úgy, hogy csak ráállsz a pályára, és senki mással nem foglalkozol, csak magaddal, és tényleg úgy mész, ahogy edzéseken begyakorlod, hanem itt tényleg bármilyen váratlan helyzet érhet, amit tényleg nagyon gyorsan kell reagálni, és nagyon kell arra törekedni, hogy mindig ott legyél, mindig figyeljél, mindig jó helyen legyél, és talán ez a legnagyobb szépsége szerintem ennek.
2: Ugye a hölgyetnek a koráról nem illik beszélni, de nálad azért ez most adja magát, hiszen valamihez kell kötnünk. Miben más versenyző a 24 éves kőhami emese, mint a 19 éves?
3: Sokkal tapasztaltabb vagyok, szerintem, és talán profibban tudok most már a versenyekre készülni. Régen igazából mondhatnám, hogy még egy bemelegítési rutinom se volt egyébként, és ez így az elmúlt években alakult csak ki igazán, és tényleg rájöttem, hogy ez mennyit is tud segíteni, és mennyit számít. Szóval én talán ezt mondanám, úgyhogy talán ebben fejlődtem a legtöbben.
2: Bemelegítési rutin, és babonás is vagy?
3: Egyébként ezt így nem
2: azért,
3: mondanám.
2: Azért bontsuk ki a bemelegítési rutint.
3: Igen, szóval azért gyerekkorom óta van egy-két dolog, amit mindig ugyanúgy csinálok. Mindig beszélek a szüleimmel előtte telefonon, hogyha ott vannak, akkor mindig befonják a hajamat. Ha nincsenek ott, akkor mindig megkérek valakit azért, hogy legyen befonva a hajam. Szóval van egy-két ilyen dolog, de úgy vagyok vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor se történik semmi.
2: Tehát
3: szóval
2: akkor nem zökkent ki.
3: Nem, egyáltalán nem. Szóval azért ezekre mindig felkészülök, hogy sose ne történjen váratlan helyzet, szóval nem tudnak szerencsére ezek így megzavarni.
2: Ugye a legnagyobb sikereidet K1000 és K1500 méteren érted el, miközben ugye egyik sem olimpiai szem. Egy sportoló ezt hogyan dolgozza fel, amikor tudja, hogy a világ legjobbjai közé tartozik, de nem azokban a számokban, amelyek az olimpián szerepelnek?
3: Igen, ugye mi egész évben az 500 méterre készülünk, mert egyesben, négyesben és párosban is az olimpiai táv, szóval nekünk a felkészülés az mindig e köré épül fel. Az 1000 az igazából, meg az 5000 is, az csak egy ilyen mellékvonal igazából. Ezt már csak azért csinálom, mert tényleg nagyon szeretem. De hogy a felkészülés, az tényleg az 500 méterre készülök igazából, igen. Szóval mindig azért nagyon jó, hogy tudom, hogy ott van az 1000, meg az 5000, az mindig egy kis mankó igazából, hogyha nem sikerül mondjuk az olimpiai táv.

0: vannak a nyárba. Azért a váciak híresek arról, hogy hosszabb távokon, maratonon 5000-en azért jól tudnak menni, és tényleg nekem ez már szinte így a véremben benne van egyébként, szóval nem mondanám nehéznek. Nyilván az első 5000-es verseny az évben az, azért az nehezebb, mint egyébként utána, mert először mindig olyan furcsa még visszatérni, hogy akkor megint kicsit ravaszabbnak kell lenni, újra felvenni ezt a mentalitást, de fordítva sem mondanám egyébként nehezebbnek, de azért tudom, hogy ilyenkor hosszabb edzéseim vannak, most ugye kimondottan az EB előtt, ott ugye hosszabb távra készültem, szóval azért kicsit így más volt az edzésprogram.
1: És akkor beszéljünk a négyesről, hogy tavaly bekerültél a Folytsára, Pup Noémi, Újfalvi, Laura összeállítású négyesbe. Mit adott neked az a hajó, és mennyire érzed reális útnak a K4-500-at Los Angeles felé?
0: Hogy ott az EB az nagyon jól sikerült nekünk. Szerintem olyan jó négyesben még nem is ültem egyébként, ott végig elvesztem azt a pályát, amit tudtunk jönni, és szerintem egy tökéletes pályát tudtunk jönni. Hatalmas élmény volt egyébként, az egész versenyt nagyon élveztem, és az egész felkészülést is. Szerintem ott nagyon jól összecsiszolottunk egyébként. Nagyon remélem, hogy lesz erre még lehetőségem, mert egyértelműen ez a cél. Szóval a jövőben is azért erre fogok törekedni.
1: Ugye a magyar női kajak talán legerősebb, mint valaha. Mennyire inspiráló és mennyire nehéz olyan versenyzőkkel harcolni ugyanazokért a helyekért, mint mondjuk Csikós Zsóka vagy Pup Noémi vagy Folytsára?
0: Igen, nagyon érdekes, mert Csikós Zsókával tényleg gyerekkorunk óta együtt versenyzünk. Emlékszem, hogy már a legelső versenyemen is ott volt, szóval tényleg én ott már 8 éves korom óta ismerem, és tényleg már annyi versenyünk volt együtt, és annyiszor indultunk együtt, hogy már nagyon ismerjük egymást. De azért nagyon motiváló tényleg nézni, hogy mekkora előrelépést tett egyébként tavaly, és nagyon motiváló tényleg számomra, hogy velük versenyezhetek.
1: Milyen Zsókával a kapcsolatod?
0: Szerintem nagyon jó egyébként. Volt egy időszak, amikor mentünk párost is. Az is szerintem nagyon jó volt. Remélem, hogy akár még a jövőben erre is lehet majd példa.
1: Ugye, ha már Zsókára beszélünk, ugye tavaly még ő nyerte ezt a számot az Európa-bajnokságon, így idén te kaptál lehetőséget, és rögtön aranyérem lett belőle. Néha tényleg nehezebb a magyar válogató, mint maga a világverseny?
0: Én ebben szinte biztos vagyok egyébként, főleg 1000 méteren. Tényleg olyan időt ment a Zsóka is, a Zsóka válogatón, ami azért elég ritka. Szóval azért nehéz dolgom van nagyon vele felvenni a verseny, de igyekszem nagyon.
1: Ugye az Európa-bajnokság után most már a világbajnokság következik. Mely számokban szeretnél indulni, és körvonalazódik-e már, hogy a szakmaistább milyen szerepet szán neked?
0: Egyelőre úgy néz ki, hogy 5000 méteren fogok tudni indulni, aminek tényleg nagyon örülök, és már el is képzeltem, hogy szeretném a felkészülést erre megcsinálni, hogy azért többet szeretném gyakorolni majd a futószakaszt, meg a kibeszállást a hajóba. Szóval ez mindenképp ott van. Illetve azért még jó lenne egy számot indulni, azért ez még nagyon sok mindentől függ, hogy fog alakulni.
1: Jó lenne egy számot indulni, melyik lenne az egyébként, melyikben látod ezt a perspektívát, ami az olimpiai irányba is jó lehet?
0: Most egyelőre úgy néz ki, hogy lehet, hogy lesz egy páros válogató, de nem tudom, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hogy lesz, de akár még ez a lehetőség is megvan. Illetve még azért van lehetőség az 1000 méterre is, ez nyilván függ attól, hogy Zsóka milyen számokat fog indulni, mert ugye övé lenne az indulási jog, de hogyha sok száma lesz és üti esetleg ezt az 1000 métert, akkor ott én fogok tudni indulni.
1: Hát, hogy mondtad, hogy lesz egy válogató, erről mit árulhatsz el, hogy esetleg ki az, akivel be tudsz ülni egy hajóba, vagy ez hogy néz ki?
0: Egyelőre úgy néz ki, hogy Rendesi Eszterrel készülünk. Szerintem nagyon jó volt a páros, pont ma délelőtt volt egy páros edzésünk, szóval én nagyon bizakodó vagyok. Van még kicsit több, mint egy hónapunk elvileg felkészülni, szóval én úgy már nagyon várom egyébként.
1: Ez ilyenkor hogy néz ki, hogy egy páros hajót képzeljünk el, hogy a szakmai stáb is navigál, delegál hozzád valakit, vagy egymáshoz köt titeket, vagy ilyenkor hogy néz ki ez?
0: Ugye mi Esztivel nagyon sokat párosoztunk régen, még ifjúsági korunkban nyertünk ifjúsági VB-t is, és nagyon-nagyon szeretek tényleg vele menni csapathajót, de már szerintem 2 éve vagy 3 éve már nem ültünk össze. És ugye én a válogatón nem indultam párost, amit egyébként most már bánok, hogy nem mentem, és ott Esztivel mehettem volna egyébként. De most nagyon örülök, hogy adódott még egy ilyen lehetőségünk, és tényleg ezt megpróbáljuk megragadni.
1: Ugye Esztert említetted most több ízben is, neked milyen az ideális páros? Milyen lehet az ideális partner?

0: Egyébként szerintem ő az. Uh-huh. Úgy érzem, hogy személyiségünk az nagyon közel áll egymáshoz. Ugye mi teljesen egyidősek vagyunk, szóval én tényleg vele nőttem fel, és tényleg már ifjúsági korunk óta versenyzünk együtt, egymás ellen, egymásért, szóval szerintem nagyon fontos egy csapathajóban az összhang, és enélkül szerintem nem lehet úgy teljesíteni.
1: Ugye a páros mondtad most, hogyha csak a Los Angeles nézzük, el tudod egyébként alapvetően képzelni magadat másban is, négyesben is, egyesben is?
0: Egyébként nagyon szeretném. Ugye itt a legfontosabb, hogy egyesbe tudjak majd jól menni a válogatón. Ez a fő cél. Utána persze kiderül majd, hogy ez mire elég, de nagyon örülnék, hogyha tényleg lenne egy olyan párom, és Esztivel úgy érzem, hogy talán ez lehetséges, hogy párosban is oda tudjunk majd érni.
1: Ugye most 24 éves, ezt már beszéltük többször is, világbajnoki és Európa bajnoki címek a hátad mögött. Úgy érzed, hogy már megérkeztél a nemzetközi elitbe? Én többször azt mondtam, hogy azért már vastagon ott vagy.
0: Talán azt mondanám, hogy igen. Azért ugye a legtöbb eredményem az nem olimpiai számból van, de mindegyikre nagyon büszke vagyok. És szerintem ez nem volna egyébként az értékéből. Nyilván itt talán a legmagasabban az EB arany van, az négyesben, ugye az olimpiai szám volt, de remélem, hogy erre még ezért lesz alkalmam.
1: Akkor menjünk tovább olyan a kérdésben úgy, hogy most kezdődik a pályafutásod legnehezebb időszaka?
0: Talán így is lehet mondani, igen. Bár egyébként minden év nagyon nehéz, és minden évben rengeteget tanulok, és tavaly is ezért voltak nehézségek, de ebből nagyon sokat tudok profitálni. Szóval remélem, innen már csak könnyebb lesz, de ez eddig még sose így volt.
1: Mi kell ahhoz egyébként szerinted, hogy most nem az olimpiai számok világklasszisából előre lépjél, és éremesélyes versenyzővé válj szerinted?
0: Szerintem egyébként nagyon jó úton haladok, és azt veszem észre, hogy évről évre egyre jobb a teljesítményem az olimpiai számokban. Nagyon remélem, hogy jövőre sikerül egy még jobb eredményt elérni a válogató, nagyon szeretnék dobogóra kerülni, mert szerintem azzal már nagyobb esélyem lenne egy négyesbe bekerülni, vagy akár tényleg egy párosba.
1: Beszéljünk egy picit a háttérről, hogyan készülsz, és kérdezik, aki mentálisan téged segít.
0: Ugye én a Kovács Katalin Akadémián készülök, Samu Andrea az edzőm. Szerintem nagyon jó kis csapatunk van. Most egyelőre úgy néz ki, hogy hárman vagyunk. Pető Hannával és Újfalvi Laurával készülök. Nagyon szeretem ezt a csapatot, nagyon motiváljuk egymást, és tényleg bármi van, mindig tudunk egymásra támaszkodni, és mind mentálisan tényleg egy olyan löketet tudunk adni egymásnak, ami előre visz minket, és mindenkinek mindig van egy-két jó szava a másikhoz, hogyha látjuk, hogy valaki kicsit mélyebben van, akkor megpróbáljuk őt felhúzni és segíteni neki. Szerintem nagyon jó a hangulat a csapatban, szóval ez mindenképp mentálisan egy nagy segítség.
1: Beszéljünk még Los Angelesről, vagyis most beszéljünk még a világbajnokságról, ugye kezdődik most már a felkészülés, mikor kezditek majd el?
0: Igen, a héten kezdtük.
1: Uh-huh, igen.
0: Egyelőre még a Kolonics telepen edzünk ezen a héten, és jövő héttől fogunk lemenni Szolnokra. Ugye a nyarunkat azt ott fogjuk valószínű tölteni, de nagyon szeretem egyébként Szolnokot, az egyik kedvenc helyem, ott szoktunk ilyenkor edzőtábor, az nagyon jó hangulata, azért nincs is annyira messze innen, szóval én már azért nagyon várom a felkészülést.
1: A mostani Európa-bajnokság után inkább nőtt az önbizalmad a VB előtt, vagy éppen nagyobb lett az elvárás önmagaddal szemben? Mennyire magas az elvárás önmagaddal szemben? Erre a kettőre is válaszol, kérlek külön.
0: Ezren ott nagyon szerettem volna igazából nyerni, szóval úgy mentem oda, hogy nagyon szeretném megnyerni az 1000 métert. Ott nagyon izgultam is egyébként előtte, mert ugye az elő és a középutam az nem úgy sikerült, és kicsit ott elbizonytalanodtam, de szerencsére nagyon jól sikerült összerakni magam mentálisan előtte, és úgy meg is lett az eredménye. 5000-et az pedig csak élvezni szerettem volna, ahogy szoktam, és oda már tök nyugodtan tudtam odaállni, tudtam, hogy már van egy aranyam, és ezért úgy kicsit felszabadultabban tudtam versenyezni. Igazából a világbajnokságra az elvárásom magam felé ott tényleg az, hogy nagyon okosan tudjak versenyezni. És ugye, mint mondtam, ott lesz futószakasz, szóval, és tudom, hogy a svéd lány ő nagyon erős ott, és nagyon nehéz lesz őt megszorongatni, de mindenképpen szeretnék kicsit közelebb kerülni hozzá.
1: A világbajnokságon inkább az eredmény lesz fontos, vagy az, hogy a következő olimpiai ciklus szempontjából is üzenetet küldje szakmának?
0: Igazából ott is nyilván fontos az eredmény, az mindig ott van, és talán mindig az a legfontosabb, de nagyon szeretném élvezni, és nem szeretnék foglalkozni igazából semmi mással, hanem tényleg csak magammal, hogy élvezzem a versenyzést, hogy meg tudjam oldani a váratlan helyzeteket, inkább én ezt a részét keresem majd szerintem így a világbajnokságon.
1: A világbajnokság után szeretnél tisztában látni az olimpiai utaddal kapcsolatban, vagy szerinted ez még egy hosszabb folyamat lesz, vagy lehet?
0: Hát szerintem azért ez egy hosszabb folyamat, ugye ahhoz még van még 2 év, de látom az utat egyébként magam előtt. Nyilván próbálom rövid kis célokat állítani magamnak, és még azért rengeteg feladat van addig, és tudom, hogy mit kell tenni azért, hogy odaérhessek. Rengeteget kell fejlődni, mentálisan is.
1: Miben kell fejlődnöd?
0: Talán azt mondanám, hogy kicsit magabiztosabban kéne néha versenyeznem. Sokszor mondjuk 1000 méteren is előfordul az, hogy nem merem mondjuk a távnak az első felét úgy bevállalni, hogy nehogy elfáradjak mondjuk a végére. És viszont ezt most sikerült megcáfolnom az EB-n, ugye ott már nagyon bekezdtem az elején, mondtam, hogy megpróbálom, rengeteget dolgoztam érte, meg kell tudnom csinálni. És ez így is volt. Szóval ezt szeretném minél tovább vinni, hogy tényleg ezt az 500 méterre is át tudjam majd tenni.
1: Hát, hogy volt, hogy úgy szálltál ki a hajóból, hogy még lehet, hogy maradt benned annyi, amit előheti volna az elején?
0: Hát ezt így konkrétan azért nem mondanám.
1: Na, azért kérdezem, igen.
0: De sokszor volt olyan, hogy éreztem, hogy annyit kaptam az elején, hogy azt már nagyon nehéz volt a végén behozni, és sokszor nem is sikerült. És nagyon elfáradtam ugye a végére, de talán egy jobb taktikával előrébb lehetett volna végezni.
1: Ugye az elején talán kérdeztem így a szakmai stábban kapcsolatban, hogy volt-e bármilyen visszajelzés? Volt bármilyen visszajelzés, hogy alapvetően így hosszú távon, hogy számolnak veled? Egyes, páros, négyes?
0: Így konkrétan egyébként erről nem volt szó. És őszintén szóval én nem is szeretnék ilyenekkel foglalkozni, szóval én mindent megteszek, amit tudok, és mindent meg is szeretnék tenni, amit tudok. És úgy gondolom, hogyha csak magamra tudok fókuszálni, és mindent beleteszek abba a zsákba, akkor majd igazából kiderül, hogy mire elég. És így nem szeretném, hogy így más elvonja a figyelmemet.
1: Azt mondtad az elején, hogy az 1000 és az 5000 méter egy mankó. Meddig lehet az mankó? Mert egyszerűen ugye a mankót el kell hagyni.
0: Pontosan, igen. Tavaly ez igazából megtörtént, ugye, szóval tavaly nem indultam 1000-et és 500-at. Nagyon jó kérdés, mert mindig kihúzott engem egyébként a gödörből ez a két táv, mint ahogy idén is. Kíváncsi vagyok, hogy a jövő egyébként hogy alakul, de esetleg, hogyha így is lenne a jövőben, hogy megint 1000-et és 5000-et kell mennem, azt se bánnám egyébként, mert nagyon szeretem, és addig szeretném ezt az egészet csinálni, amíg élvezem. És egyelőre még úgy néz ki, hogy még élvezem.
1: Az EB alapján sokan most már arany és éjesként tekintenek rád. Szereted ezt a helyzetet, vagy inkább üldözőként érkezel a világversenyre?
0: Nem foglalkozok vele igazából, de talán úgy vagyok vele, hogy üldözni jobban szeretek egyébként, de sokszor voltam azért már ebben a helyzetben, és nem ér váratlanul egyáltalán. Szóval, de megpróbálok egyébként minden ilyen kritikát egyébként kizárni.
1: A szeptemberben visszatekintők erre az évre, mitől mondanád azt, hogy ez volt a pályafutásod egyik legsikeresebb szezonja?
0: Nagyon jó lenne, ha sikerülne az a páros, de egyébként nem leszek csalódott, hogyha nem jön össze, mert ez tényleg csak egy lehetőségként tekintek rá egyébként, szóval veszíteni valóm nincsen. De talán abban az esetben tudnám mondani.
1: Egy kérdést elfejtettem feltenni, de ugye már többször is a svéd hölgyet említetted, hogy mennyire figyeled ilyenkor a nemzetközi riválisokat az EB-n, vagy a közelgő EB-n? És vagy mely számokat figyeled még?
0: Egyébként az összes számot szoktam figyelni, és egyébként ez úgy van, hogy ugyanúgy a férfi számokat is, megnézem a kenus futamokat is, szóval én nagyon szeretem így követni az eseményeket. Egyébként szoktam figyelgetni a versenytársaimat is, de tényleg ilyen tét helyzetben mindig csak magamra koncentrálok, szóval olyankor ezt teljes mértékben el tudom engedni. De azért néha úgy jól esik, hogy megnézni, hogy ki éppen hol tart, és mit csinál.
1: Az edződdel milyen a kapcsolatod? Itt leginkább arra gondolok majd szintén, mint az olimpiáról beszéltünk, hogy szerintem melyik lehet az a két hajóegység, amiben?
0: Szerintem nagyon, nagyon jó a kapcsolatunk. Tényleg úgy fel tudja építeni mindig az edzéseket és a programot, hogy az tényleg nekünk megfelelő legyen, és ez szerintem idén is nagyon jól sikerült. Kíváncsi vagyok a jövőre egyébként, hogy hogy alakul. Ugye most azért ez a páros elég biztató, de majd tényleg igazából kiderül, hogy mit sikerült így ez az év alatt összehoznunk.
1: Na arra úgy, hogy ez az olimpiás kérdésed gyúrlak, de hogy most először érzed azt, hogy már hatással lehet a következő ciklus, vagy már ciklusban vagyunk, hogy a te eredményed?
0: Egyébként igen, ugye most jött ez a új kvalifikációs rendszer. Itt most már pontokat kell szerezni az olimpiai kvalifikációhoz. Ugye most az EB-n nekem sikerült ez 1000 pontot megszereznem. Szóval ilyen szempontból ennek is különösképpen örülök. A jövőben is így lesz egyébként, szóval úgy néz ki, hogy egyre inkább felértékelődik tényleg az 1000 méter, mert talán így a női kajakban ott van a legtöbb esélyünk megszerezni a maximális pontot. Szóval azért ennek örülök, hogy így különösképpen nagy ennek az értéke.
1: Azért a bájos mosolygós arc mögött én egy önbizalmat látok, egész magas önbizalmat. Hogyan küzdesz meg te a nyomással?
0: Tényleg próbálom teljes mértékben kizárni ezeket, amit egyébként nagyon nehéz, de nem szoktam foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és ezt idén tanultam meg szerintem a leginkább. Azért volt néhány versenyem, amikor ez nem sikerült, és nem bírtam a terhet, de idén úgy látszik, hogy szerintem nagyon sokat fejlődtem ezen a téren.
1: Kőhalmi Emesének nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és bízom benne, hogy a világbajnokságot nem tudunk majd egy jóval átfogó beszélgetés majd véghez vinni, és hát nagyon-nagyon szurkolom neked, és már ugye elkezdtétek a felkészülést.
0: Igen, igen, igen.
1: És akkor majd kezdődik lassan a világbajnokság is.
0: Igen, pontosan. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmat!

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: A legtöbb sportágban már a múlt század előn vagy a két háború között világbajnokságokat rendeztek. A világszerte űzött nagy egyéni sportokban azonban sokáig kellett arra várni, hogy az első VB-ket kiírják. Az ökölvívók csak 1974-ben, az atléták csak 1983-ban rendezték meg az elsőt, de a vizes sportokat tömörítő világszövetség, a FINA is csak 1973-ban érezte úgy, hogy össze kell gyűjtenie a földkerekség legjobbjait. Belgrád adott otthont az első vizes világbajnokságnak. Mindjárt magyar úszó aranyjal indult a sikersztori, hiszen az egy évvel korábban Münchenben olimpiai bronzérmes Hargitay András 17 évesen a 400 vegyes aranyérmese lett, nagy kortársa Verasztó Zoltán 200 hától lett ezüstérmes, Gyarmati Andrea pedig a 200 hát harmadik helyével búcsúzott 19 évesen a világ elittől. Hargitay András 400 vegyesen aratott győzelme következik.
4: Ott van András az élen, második Colella, harmadik Strand, tehát a két amerikai ered most András nyomába, a 300 részideje.
5: Több mint két másodperccel jobb, mint Münchenben.
4: Jaj, de jó lenne! Hargitay András, megy előre! Tör előre a cél felé! Még egyelőre a fordulója következik, majd 350 méternél! De tartani tudta előnyét, és most 350 méternél elsőnek fordul! Most fordul Colella, remek volt a bukó fordulata, és Strehen is nyomába ered! Következik tehát az utolsó 50, föláll mindenki a helyéről, tomboló lelkesedés a belgrádi úszodában, csodálatos verseny, és Strehen is belevág, igyekszik behozni Colellát! András, gyerünk, gyerünk, gyerünk előre, András! Most mindent bele! Meg lesz az első világbajnokság! Megvan az első magyar világbajnokság! Hargitay András, ez a remek 17 esztendős fiatalember első! Hargitay András, második Strehen, és harmadik Colella! Fantasztikus verseny, 4 perc 31,11 század másodpercet úszott Hargitay András.
6: Az egész család ott ült a televízió készülék mellett, figyelte a mai úszásodat, üzensze valamit a családnak is.
7: Igen, nekik is nagyon szépen köszönöm azt, hogy a sok munkájukkal lehetővé tették azt, hogy idáig eljussak, és mindenkinek nagyon sok puszit küldök.
6: Mosolyog már kicsit serken a bajsza András barátunknak, most már felnőtt fiatalember lett, de azt hiszem Kubáty János is megnyugszik. Gyerek még ő a javából, tisztelet van benne mindenki iránt, de kihúzza magát, és van is mire büszkének lenni. Gratulálok még egyszer András, további sok sikert!
3: Két évvel később a Szécsi iskola első tarolását hozta a Cali világbajnokság, hiszen a kolumbiai magaslaton a korábbiaknál gyengébb időeredményekkel Hargitay András nem csak megvédte címét 4.32.57-tel 400 vegyesen, de 2.07.72-vel óriási csatában mindössze 300-os előnnyel 200-on sem akadt nála jobb. Verasztó Zoltán pedig 2.05.05-tel megnyerte a 200 hátat. A montreali olimpia kudarca után az 1978-as nyugat-berlini világbajnokság is csak két bronzot hozott Hargitaynak és Verasztónak, akik Moszkvával búcsúztak is. Feltűnt viszont a szövetség mai elnöke Vladár Sándor, aki olimpiai arannyal és Európa-bajnoki címekkel utazott 1982-es Guayaquili VB-re, ám fő számában 200 háton be kellett érnie az ezüsttel. Los Angeles bojkottja átrendezte az erőviszonyokat, ám a második, a legnagyobb szécsi generáció berobbanására már nem kellett sokat várni. Az 1986-os madridi világbajnokságon Darnyi Tamás a két vegyes szám aranyérmével, a világsústartó Viktor Davist megverő Szabó József pedig 200 mellén lett aranyérmes.
8: 160 méter ebből a 400 átkozott méterből hátra van. Darnyi tartja előnyét továbbra is Jaroszukkal szemben. Vagyim Jaroszuk, a 20 esztendő szovjet versenyző, a világranglista harmadik helyezettje, akit tavaly az Európa-bajnokságon Darnyi legyőzött, és megkockáztatom. Darnyi előnye egy testhossz most Jaroszukkal szemben. A harmadik helyen Szabó József. Szabó József, ez a mellúszás igencsak az erőssége, tehát ő jól följött a hetedikre, és most megfordult utolsó százba Darnyi Tamás ebben a pillanatban Jaroszuk, és most Szabó József. Hú, micsoda utolsó száz lesz. Nézem az idejét. Darnyi Tamásnak 3.18.62. Ez azt jelenti, hogy közel 3 másodperccel jobbat úszik, mint a délelőtt folyamán. Szabó József a harmadik helyen fordult. És Darnyi továbbra is egy testhosszal vezet. Darnyi Tamás az első helyen. Darnyi Tamás az első helyen. Akkor, amikor rövidesen fordul az utolsó 50 méterre, Tamás tarts ki. Jaj, de jó tanács, csak tudná megtartani. Megfordult Darnyi Tamás elsőként. Jarossuk másodiknak, és most ebben a pillanatban Szabó József harmadiknak. Hát kérem, most kapaszkodjanak bele a székkarfájába, és most már csak azt fogom mondani, hogy Darnyi Tamás első, hogy Darnyi Tamás első. Csak a végén is azt mondhassam. A hátralévő távolság 25 méter. Darnyi Tamás a világbajnoki cím közelében. Valamivel több, mint egy testhossz az előnye. Valamivel több, mint egy testhossz, és ezt már nem lehet elvenni. Kizárt, hogy ne világbajnokot avassunk itt. Magyar világbajnokot, hiszen másfél testhossz az előnye. Már csak 3 garcsapás, 2-1 világbajnok Darnyi Tamás. Bravo, Darnyi. Második Jarossuk, harmadik Alex Baumann, ha jól látom. És Szabó József negyedik. Kérem szépen, 4:18.98 másodperc az újdonsült világbajnok ideje. És az újdonsült világbajnok nem más, mint egy magyar legény, Darnyi Tamás. Nagyon kell figyelni Adrian Moorhouse-ra, a brit versenyzőre, aki az egyes pályán van, tehát kiesik a belső látó szögéből, és Moorhouse rettenetesen jön fel az első 50 méternél. Most én úgy látom, hogy Victor Davis érte először a falat. Igen, jól láttam, második helyen Szabó József fordult, a harmadikon pedig Moorhouse. Megnézem, hogy Szabó 30.94 alatt tette meg, ez jobb, sokkal jobb, mint az előfutamok során, akkor 31.27 alatt tette meg az első 50 métert. A sorrend 75 méternél is változatlan, tehát Victor Davis vezet, itt második Szabó József, harmadik helyen Moorhouse. Davis előnye nőtt egy kicsit, 1:5.5 másodperc alatt tette meg a 100 métert, ez több mint 1 másodperccel jobb, mint az előfutamok során. A második helyen 1:5.7 még mindig a mi Szabó Jóskánk, és ez is majdnem egy teljes másodperccel jobb, mint amennyit úszott az előfutamok során. És most már azt kell, hogy mondjam, hogy a két vezető elhúz a többiektől. A harmadik helyre egyébként az ötös pályán Steven Bately, az Egyesült Államok versenyzője úszta föl magát. Szabó és Victor Davis külön versenye akkor, amikor közelednek a 150. méterhez. Hú! Hát kérem, Szabó József, 2:14.27 másodperc, káprázatos idő, kérem szépen, több mint 3 másodpercet javított egyéni csúcsán, és ezzel világbajnok Szabó József, úristen, mikor nyertünk mi 2 aranyérmet egy világbajnokságon? Legyőzte Victor Davis, a kanadai versenyzőt, 2:14.93, tehát 61 néhány század másodperccel, harmadik a kanadai Bentley, de hát nekünk édes mindegy. Hiszen 200 méteres mellúszásban világbajnok Szabó József!
3: Formabontó módon 1991. januárjára csúszott át az eredetileg 1990-es VB. Ezt az ausztrál télben Perthben rendezték meg, és káprázatosan szerepeltek a magyarok. Darnyi Tamás mindkét vegyes számot világcsúccsal nyerte meg, Egerszegi Krisztina hátúszásban volt verhetetlen, és berobbant a 19 éves Rózsa Norbert is, aki világrekorddal győzött 100 mellen.
8: Kötélre, de ez őt cseppet sem zavarja, elsőként fordul, nagyon-nagyon magabiztosan, másodikként fordult Námesznék, és hát úgy látom, hogy csak a 8. helyen Szabó József, de hát neki majd jön a megváltó mellúszás, a 3. úszás nem, amire nagyon nagy szükség van, hogy följöjjön, mert egyelőre továbbra is a 8. helyen látom őt. Még a 8-as pályán úszó Gessner is megelőzte, akkor, amikor viszont az élen a sorrend Darnyi mellette Námesznék, és 3. helyen Battistelli. Darnyi ebben a pillanatban fordul, a fordulásánál 2:2.57 másodpercet mutat az óra, ami sokkal jobb, mint a délelőtti idő, és csak összehasonlításként mondom, hogy sokkal, de sokkal jobb, mint a világcsúcsnál. Miért idő? Lehetséges ez? Na mindegy, majd meglátjuk. 2:2. volt, most már elvették a tábláról. Minden esetre a mellúszásból megtettek már 30 méter. Darnyi kipillant oldalra, mert jön mellette Námesznék. Darnyi egyelőre tartja a pozíció előnyét, féltest hozt ez az előny, és keresem a szememmel Szabó Józsefet, aki már följött a 6. helyre, pedig még nem tett meg 50 méter sem a mellúszásból. 250 méternél fordul elsőként Darnyi Tamás, elég magabiztosnak tűnik ez az elsősége. Námesznék azonban nem akar leszakadni, az Istennek nem akar leszakadni. Battistelli még a 3. helyen, de most már nagyon-nagyon jön föl Szabó József. Szerintem Szabó a 4. helyen van jelen pillanatban. Továbbra is azonban az élen úszókat nézzük, hiszen ebből az úszásnemből a mellúszásból még hátra van 50 méter, és Námesznék, Erik Námesznék, az Egyesült Államok 20 esztendős versenyzője, még annyi sincs, ragad Darnyi Tamásra. Darnyinak így is több mint fél test hozta az előnye. amikor a 3% méter megtételéhez közelednek, még két karcsapás, egy és ebben a pillanatban az időeredmény 3:14.72. 3:14.72 sokkal jobb, mint a világcsúcsnál úszott részidő, hiszen ott 3:15.96 volt. Kérem, egy teljes másodperccel jobb, és Darnyi begyújtja a rakétákat. Darnyi elhúzná a mezlégtől, az úszásban, a gyorsúszásban most már megtesz 40 méter. Vastapsa a közönség jutalma, hiszen Darnyit mondtam, nagyon-nagyon szeretik. Ebben a pillanatban fordul Darnyi az utolsó 50 méterre. Námeszik most fordul, és Szabó József harmadiknak fordul. Szabó József, te följöttél, Jóska. Gyere Tamás, gyere Tamás. Tamás elsőségét nem veszélyezteti semmi, hiszen most már több mint egy test volt az előnye, és 25 méter a hátra lévő távolság. Nézem Szabózsó. Szabózsó és Battistelli nagy csatában a bronzéremért. Battistelli jön föl, Námeszik fáradni látszik. Darnyi előnye most már több mint egy test volt, már majdnem két test volt. Csak az óra az ellenfele. Nagyon nagy világcsúcs lesz. Rettenetesen nagy világcsúcs. Első! Fantasztikus világrekord. Második Námeszik, harmadik Battistelli és negyedik Szabó József. A világrekord fantasztikus, kérem! Fantasztikus, nem merem mondani. 4:12.36 másodperc. Több mint kettő teljes másodperccel jobb, mint Szöulban a Csamsil utodában.
9: Darnyi villám nyilatkozata a világbajnoki cím megszerzése után. Nem úsztam ki magam reggel, éreztem, vannak még tartalékaim, most viszont mindent kiadtam magamból. Nagyon meglepett viszont, hogy ennyit sikerült lefaragnom a világcsúcsomból, ugyanis zavart a hűvös idő, a kellemetlen szél, a nyitott medence, vagyis nem vártam ennyire jót magamtól. Azt még nem tudom, hogy a 200 méteres pillangón indulok-e. Viszont a 200 méter vegyesen feltétlenül rajthoz állok, és nem tagadom azzal a szándékkal, hogy ott is nyerjek.
10: Következik a 200 méteres férfi vegyes úszás. Azt kérdezték tőlem itt a német kollégák, hogy Darnyi úszik-e világcsúcsot. Nem azt, hogy nyere, hanem azt, hogy úszik-e világrekordot, pedig micsoda ellenfelei vannak. Itt van például Gary Anderson Kanadából az egyes pályán, Darren Ward ugyancsak Kanadából a kettesen, Eric Namesnake a világranglista idei második helyezettje, az Egyesült Államokból a hármason, Darnyi a négyesen, és Darnyi kiugrik. Így van, ez rendben van, ezt így szeretjük, mert ha Darnyi kiugrik, akkor ő továbbra is az eszénél van, akkor ő továbbra is a hobbiánál, a megszokásánál van. Mellettem fölnevet, a kanadai riporter ugyanezt teszi a német is. Én pedig nyugodtan mondhatom, hogy itt van például az ötös pályán Lars Sørensen, egy gyakorlatilag teljesen ismeretlen dán, akiről annyit tudunk, hogy részt vett az olimpián, az indultak még kategóriában. Idén a világranglistán 15. volt, most pedig az ötös pályára kvalifikálta magát, hogy mik vannak ezen a világbajnokságon. Aztán kérem, itt van a hatoson Christian Gessner, a németek versenyzője, a hetesen Jan Birdman a svédektől, és egy régi bútor darab, Peter Bermel, aki 1985 óta járja a világot, tehát szakasztott olyan idő óta, mint Darnyi Tamás, ő is a németek versenyzője. Nincs viszont itt David Wharton, a száme világcsúcs tartója, aki 1989 óta 2:11 másodperccel tartja a világcsúcsot, de ő csak 9. lesz az időfutamban, képzeljék el. 9. így a B döntőben indul majd. És most elindul tehát a mezőny. Akkor, amikor fölbuknak a pillangó úszásnál a víz alól, akkor én úgy látom, mintha a hatos pályán Gessner lenne az, aki elsőként bukkan föl, pedig nem őrá vártunk, hogy Isten igazából, hanem Wardra, a kanadaira, aki nagyon-nagyon jó pillangózó hírében áll. Lassan az 50 méterhez közelednek a versenyzők, és ki fogja elsőnek érinteni a falat. Én úgy látom, hogy Darnyi is ott van az élen, mintha Darnyi lett volna az első. Nem, Darnyi nem az elsőként fordul, hanem Birdman elsőként, Darnyi harmadikként. Megelőzte még Bermel is. Ez némileg váratlan, hiszen Bermeltől és Birdmantól nem vártuk ezt a nagyon jó pillangót. Ugyanakkor viszont, amikor a hátúszásra váltanak, és már abból 25 métert megtettek, Darnyi már fejhossznyi előnyre tesz szert. A második helyen továbbra is úgy látom, hogy Gessner az, aki fekszik, és lassan Darnyi a 100. métert is megteszi. Igaz, Darnyi mellett rettenetesen jön Eric Namesnik, az Egyesült Államok versenyzője. Darnyi ideje 56.80 másodperc, amely sokkal jobb, mint amit délelőtt úszott. És amikor az Európa rekordot úszta, amely jelen pillanatban az Európa rekord, annál is sokkal jobb. Sőt, a világcsúcs részidőnél is sokkal jobb Darnyi eredménye. Tehát Németnek rettenetesen hajt mellette, Darnyinak még van egy kis előnye. A mellúszásból még Darnyinak hátra van 20 méter, Németnek mondjuk 21 méter. Ennyi a különbség kettőjük között. Nem, ennyi nincs közöttük. Fél méternél lehet a különbség az első és a második helyezett között. 150 méternél Darnyi fordul elsőnek. Most érinti a falat ebben a pillanatban, összehasonlítom az olimpiai idejével. Sokkal jobb, mint az olimpiai idő. 1 perc
8: 31,65 másodperc, amikor a gyors úszásra vált, és Tarnyitól nem lehet elvenni. Egyszerűen Tarnyi, amint megfordul abban a pillanatban, már világbajnok, hiszen egyetlen csapással már egy test hozta az előnye. Persze nem egyetlen csapás volt ez, hanem 25 méter. Tarnyi most már csak az óra ellen úszik, senki más ellen, több mint egy test hozta az előnye, egészen fantasztikus lesz ez. Itt lesz az újabb világrekord, az órával versenyez, 2 percen belül vagy Tamás. Igen! 2000-et írunk, kedves hallgatók, 2000-et írunk! Ez már a jövő század rekordja, 1:59,36 másodperc! Emberek, mire vagyunk képesek? Húha, 2 percen belül a világrekord, és ezt a világrekordot Darnyi Tamás tartja, aki az olimpián, amikor a világcsúcsot úszta, akkor 2:17 másodpercet teljesített. Aztán jött Wharton, az a Wharton, aki most nem került a világbajnoki döntőbe, lefaragott ebből 600 másodpercet, és jön Darnyi, az elnyűhetetlen, a klasszis, a világklasszis, akiről azt mondta az imént a német rádiós kolléga, hogy Gross nyilatkozott, aki úgy nyilatkozott, hogy ennek a világbajnokságnak a legnagyobb sztárja, a legnagyobb alakja egy magyar fiú, Darnyi Tamás, aki most 2 perc alá szorította a 200 méteres férfi vegyes úszás világrekordját, amely mától kezdve 1:59,36 másodperc, és a világcsúcsért természetesen világbajnoki aranyérem a jutalom.
11: Gyere Kriszta, gyere Tünde! Gyertek kislányok, hogy nektek legyen igazatok! Egerszegi előnye megnyugtató. Egerszegi vezet másfél test hossza a Szabó Tünde előtt. Egerszegi most fordul 100-nál, ideje 1:02,34 másodperc. Hallgassák a tapsot! Hallgassák a tapsot! Délelőtt 1:03,45 úszott. Egy teljes másodperccel, több mint egy teljes másodperccel jobbat úszik ez a kislány. Szabó Tünde tartja a második helyet, de rá még veszélyes lehet Háza és Krupszkája. Zúg a taps, nagyon akarja a közönség az világrekordot. Nagyon akarja a közönség, hiszen a világrekord már meglehetősen régi, hiszen 1986 óta tartja Betsy Mitchell 2:08,60-dal. És az utolsó 50-re fordul 1:34,79-el Egerszegi Krisztina. Ez 2 teljes másodperccel jobb, mint amit az Európa rekordnál úszott. Egerszegitől nem lehet elvenni az aranyérmet. Egerszegi utcahosszal fog nyerni. Szabó Tünde, gyere nyíregyházi kislány, gyere nyíregyházi kislány, legyen meg az ezüstérem. A második helyen egyenlőre ő, de Dagmar Háza is jön fölfelé. Az órára nem merek fölpillantani, az óra pörög előre. Egerszeginek még hátra van 10 métere. Dagmar Háza pedig ráúszik Szabó Tündére. Gyere Tünde, kis Tünde, gyere Tünde, most már érte szorítunk, mert Egerszegi már nyerni fog, ezt 1 percig nem vitás. Nyer, nyer, és világrekord, fantasztikus világcsúcs, de nézzük a második helyen, megvan-e? Megvan Tünde! Első tehát Egerszegi Krisztina. Második Szabó Tünde. Hát nem kiabáltuk el. Jól van, kislányok. És a világcsúcs, amely másodlagos, higgyék el, másodlagos, óriási, fantasztikus világcsúcs. Több mint 2 teljes másodperccel jobb, mint amit Betsy Mitchell úszott 1986-ban. Jézus Mária! Az időeredményt keresem, azóta lekapták a táblára, és csupa nagybetűvel csak annyit írnak ki, hogy world record. Valami 2:06, nem tudom mennyi volt. Több mint 2 teljes másodperc. Őrület! Őrület!
12: Közben éppen Rózsa Norbertet mutatják be. Azt a Rózsa Norbertet, aki talán még akad, akinek újdonságként szolgálok a délelőtti időfutamokban, világcsúcs beállítással a legjobb időt szerezte meg, és ennek megfelelően a 4-es pályán várja a 100 méteres férfi mellúszás döntőjét a világbajnokságon. 18 esztendős Dombováról került 3 esztendővel ezelőtt a fővárosba. Azóta az újpesti Dózsa versenyzője tulajdonképpen az országos bajnokságon érte el első igazi nagy eredményét, és aztán jött, és mintha idegei kötélből, a láncból lennének, vagy egyáltalán nem is lennének, Murhaus a világcsúcstartót megficskázta. Mellette az 5-ös pályán Adrian Murhaus, igen, a britek kiválósága, aki kereken 10 esztendeje járja a világot, aki már mindent nyert, amit lehetett nyerni. Ő a világranglista vezetője is, és most mégis meg kell, hogy elégedjen az 5-ös pályával. A 6-oson ott van Güttler Károly. Egyszerek emlékezni még rá, hát hogy ne emlékeznének. Az első olimpiai éremszerzőnk a szöuli ezüst után vajon tud-e fényesíteni, vagy akár tud-e érmet szerezni, hiszen a tavalyi EB-n gyengén szerepelt. Ők a nagy ászok, de hát ide kell még sorolni a szovjet Dimitri Volkovot, aki a 3-as pályán van, tehát ez a nagy 4-es fogat. Rajtuk kívül az 1-esen Krisztián Patriát.
13: a németektől. Erik Wunderlich a kettes pályán, az új amerikai sztár, 20 esztendő sincs még, és ő a világranglista jelenlegi másodikja. A hetes pályán pedig ott van Ron Dekker, a nyolcason pedig régi ismerősünk az olasz Gianni Minervini. És az első start rögtön jó. Vajon amikor följönnek a víz alól, ki lesz az élen? Az élen én úgy látom, hogy a négyes pálya és az ötös pálya, tehát Rózsa Norbert és Adrian Moorhouse 25 méteren túl vannak már. Most tőlem elfele úsztak a versenyzők, nagyon-nagyon nehéz megítélni. Nézem, és az első helyen én továbbra is úgy látom, mintha Rózsa jönne. Ott van Güttler is rettenetesen elő. Rózsa és Güttler. Szerintem Güttler érinti elsőnek a falat. Nem, Güttler másodiknak érintette a falat, és Volkovot mutatja a tábla elsőnek. Aztán most jön a hajrá, egyelőre Rózsa Norbert a harmadik helyen, tehát 50-es fordulásnál. Most már az utolsó 25 méterre kapcsolnak a fiúk, és rettenetesen együtt mindenki. Moorhouse, mintha egy gondolattal előbb lenne, de Volkov is nagyon jól jön. Egy picit beleerősíteni Norbi, egy picit beleerősíteni Karcsi. Gyertek, fiúk, gyertek! Hát úgy látom, csak az ezüstéremért folyhat vagy hat. Moorhouse és Rózsa Norbert. Rózsa talán most első, Norbert! Második Moorhouse, és csak a szívem mondja, vagy az eszem mondja, hogy Güttler Karcsi nem. Csak a szívem mondta, hogy Güttler Karcsi harmadik, de az egészen biztos, hogy új világrekorddal Rózsa Norbert a világbajnok. Időeredménye 1 perc, 1,45 század másodperc. 4 századdal túlhajtva a délelőtti nagyszerű időt is.
3: Pörsz után másfél évvel aztán következett a barcelonai olimpia, a nagy generáció csúcs olimpiája 5 magyar úszó arannyal, de ez már egy másik történet.
1: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
14: Egy új hosszal, egy tenyérrel, egy karcsapással, első Rózsa, második Güttler.
15: Tági világbajnok, 2:24,90 század másodperc. Kicsi Ági, de nagy vagy.
16: Világbajnok, Cseh László, Magyarország.
17: Sokszor ünnepelhettünk így, hiszen összesen 5-ször szereztek világbajnoki címet magyar úszóink 1994 és 2007 között. Emellett 8 ezüst és 10 bronzérem született. Következzen az úszó VB-k történetét bemutató sorozatunk második része. Kezdjük a visszaemlékezést az 1994-es római úszóvilágbajnoksággal, ahol hatalmas meglepetésre a sportágban korábban nem jeleskedő Kína 12 arany, 6 ezüst és 1 bronzéremmel toronymagasan végzett az élen a nemzetek versenyében. A kínaiak összes érmüket a női mezőnyben nyerték, a 16 versenyszámban egy kivétellel másodiknál rosszabb helyezésük nem volt. Ez sajnos jelentősen befolyásolta a mieink teljesítményét is. Magyar szempontból a legemlékezetesebb 200 háton Hecsi Hong győzelme volt, hiszen az akkor háromszoros olimpiai bajnok egerszegi Krisztinát győzte le 1,7 másodperccel. Hó előtte és utána semmilyen értékelhető eredményt nem ért el. Egerszegi harmadik főszámában 400 méter vegyesen is egy ismeretlen kínai Dai Guong nyert. Ő sem előtte, sem utána semmilyen számottevő versenyen nem indult, ami persze azóta is találgatásokra ad okot. Rómában tehát egerszegi Krisztina egy ezüstéremmel zárt, másik klasszisunk Darnyi Tamás már visszavonult, de ott volt Rózsa Norbert, aki hazatérve önkéntes ausztráliai számüzetéséből jött, látott és győzött. Méghozzá 100 és 200 mellen is világbajnok lett. Nagy bravúr lett ez, hiszen a duplázás korábban egyetlen úszónak, a brit David Wilkie-nek sikerült, még 1975-ben. 100 mellen ráadásul kettős magyar siker született, Güttler Károly szerzett ezüstérmet Rózsa mögött.
18: A rajtjel előtt a hármas pályát és az ötös pályát figyeljük. A hármason Güttler Karcsit, akinek ezüst

0: Hüßler szinte húzza magával Wunderlichet, az ötösön Rózsa, Rózsa most már úgy látom, hogy Ivanov előtt van, de pontosan ellentétes mozgással bukkannak elő a vízből. Hüßler fáradni, lankadni látszik, még hátra van mintegy 12-15 méter. Hüßler és Rózsa e pillanatban mindenféleképpen az élem, de kettejük közül kigyőz, melyik bírja jobban, és most Rózsa egy új hosszal, egy tenyérrel, egy karcsapással, első Rózsa, második Hüßler.
1: Nagyon boldog voltam, hogy sikerült mind a két számban nyernem. Végre nem csak a 100 méteren, hanem a 200 méteren is. Most már mind a két számra fog készülni és koncentrálni. Mindenképpen azt hiszem, hogy olyan elődeim voltak, akik mindent megnyertek, amit lehetett. És hát ezek után nagyon nehéz olyan eredményt elérni, amit hát meg is becsülnek az emberek, hiszen azt mondom, hogy egy kicsit el voltak kényeztetve, mert a hargitaiektől elkezdve rengeteg érmet szállítottak és rengeteg eredményt. És hát ebbe a sorba bekapcsolódni nagyon nehéz, azt hiszem.
2: A magyar válogatott tehát Rózsa Norbert két aranyérme mellett Egerszegi Hüßler és a 25 kilométeren ezüstérmes Kovács Rita révén három ezüsttel gazdagodott. Bronzérmes lett Deutsch Tamás 100 háton, Czene Attila 200 vegyesen, Hüßler Károly 200 mellen és a 4x100-as férfi vegyes váltónk. Fantasztikus eredmények, amelyek megalapozták a 96-os atlantai olimpia sikereit. 1998-ban, négy évvel később az ausztráliai Perth volt a vizes világbajnokság házigazdája. Az eseményen 121 ország, 1371 sportolója vett részt, köztük a 11 fős magyar úszó válogatott. A Széchi Istállónak ezúttal nem termett arany, a 17 éves Kovács Ágnes azonban élete első világbajnokságán gondoskodott arról, hogy magyar világbajnoki aranynak tapsolhasson a közönség. Ági 100 méter háton mindössze 200-addal maradt le a dobogóról, Kis László tanítványa azonban 200 méteres mellúszásban, az utolsó hosszon állva hagyott mindenkit a döntőben, és világbajnok lett.
0: Már az utolsó 40 méter, Ágika gyere az ötös pályán, Rízit nem lehet lerázni, Hénz lemarad, a kettes pályán Koval is rettenetesen jön, nagyon nagy verseny, Ági még egy gondolattal vezet, Koval rettenetesen jön rá, Koval jön rá, de Ági még mindig vezet, most még hátra van 15 méter, és Kovács Ági vezet, most már nem lehet megfogni, szerintem Kovács lerázza magáról, így van gyere kislány, most ebben a szent pillanatban ő érinti elsőnek a falat, jól van Ági!
3: Megfordult a fejembe, de nem voltam biztos benne, hogy én nyerek.
2: Perthben még Rózsa Norbert 200 mellen bronzérmet nyert, ahogy a Czene, Rózsa, Horváth, Zubor összeállítású 4x100-as férfi vegyes váltó is. A 2001-es úszó világbajnokságot július 16-a és július 29-e között rendezték Fukuoka városában, Japánban. Na, a világbajnokságok történetében először fordult elő, hogy Ázsia lehetett a házigazda. Az előző világbajnokság óta csak 3 év telt el, hiszen ettől kezdve a Nemzetközi Szövetség páratlan években 2 évente rendezik meg a nagymedencés világbajnokságot. Fukuokában mindössze Kovács Ágnes tudott érmet nyerni, ő ekkor már olimpiai bajnokként szerepelt a viadalon. Kovács Ágnes 100 mellen bronzérmes lett, 200 mellen címvédőként pedig új Európa csúccsal győzött és szerezte meg második világbajnoki aranyát. 3 éve a Perthi világbajnoki győzelem idején még Kis László volt Kovács Ági edzője, Fukuokában is ott volt, de akkor már szövetségi kapitányként. A VB aranyat immár Turi György irányításával nyerte meg Ági.
4: Következik az igazság 2,5 perce. Ebben a pillanatban elhangzott a dudató, és akkor nézzük, hogy mi lesz, amikor fölbuknak a víz alól. Ágika a szokásoknak megfelelően ott a mezőnyben valahol hátrább, de ettől még nem kapunk frát. Nézem Liót, aki a kínai versenyző egyértelműen vezet, amikor 25 méternél vannak. Nézem közben Ági mellett a hatos pályát, Koval is, mintha egy gondolattal előbbre lenne, mint Ágika. Lesznek összehasonlító időink majd, hogyha a falat érintik. A kínai, már pedig Luo elsőként érinti a falat, Ági nézem szerintem harmadiknak fordul, nem talán a tábla. Azt mutatja, hogy csak hetedik megfordul, 33-75 az időeredmény, 33-75, ez jobb, mint amit a középutamban úszott, és egy gondolattal rosszabb, mint amit az olimpiai bajnokságkor nyert. Na most akkor nézzük. Nézzük, hiszen Lüó ott az első helyen méghozzá nagyon magabiztosan. Ágita még mindig az indultak még mezőnyben van. Egyértelműen csak a kettes pályán úszó Balkadínánál jobb, akkor, amikor 100 méter

0: Szerhez érkezek, és akkor 100 méternél megint leszek összehasonlító időig. A kínai nagyon-nagyon vezet a kínai, és Kovács Ágit keresem a táblán, a negyedik helyre jött föl, 1:10.82. Ez sokkal jobb idő, mint amit a középfutamban úszott, és csak egy gondolattal, 0,2-del rosszabb, mint amit az olimpián. És az olimpián félelmetes volt a hajrá, de most nagyon szükség is van a hajrára, mert jelen pillanatban úgy látom, hogy Ági legfeljebb a harmadik helyre tudott följönni. A kínainak meglehetősen nagy előnye van akkor, amikor az utolsó 50 méter következik pillanatokon belül. Persze azért ezt még kár volt elkiabálnom, mert még van vagy 5 méter az ebből az 50-ből is hátra. A kínai egyértelműen vezető, most érinti a falut, Ágik a talán másodiknak érinti, nem Kázláru érinti másodiknak, 1:47.77, a harmadiknak érinti a falut, a magyar kislány 1:47.77, ez jobb, mint amit az olimpián úszott, és most kellene egy ugyanolyan hajrá, de a kínai az nagyon-nagyon elment, a kínai akkor, amikor 25 méter van, még mindig vezet, Kovács Ági azonban begyújtotta a rakétákat, most már csak 20 méteren keresztül lehet begyújtani ezeket a rakétákat, a kínai vezet, Kovács Ági félelmetes hajrába kezdett, valami egészen elképesztő a hajrá. Most beírta a kínai versenyzőt is, most lassan lassan át kell, hogy megye a vezetést. Kicsi Ági, bírt ki még ezt a pár métert, nézzük azonban a közben a hetes pályát. Ági világbajnok, 2:24.90 másodperc. Valamivel rosszabb, mint az olimpián, de ki figyel oda. Kicsi Ági, de nagy vagy.
1: Azt nem tudtam, hogy hanyadik helyzet vagyok. Azt láttam, hogy a román és az amerikai, akik között úsztam, lemaradtak a hajrámban. Abban nem voltam biztos, hogy nyerek, dobogos helyezésre számítottam. Én most annyira nagy teher nem volt a vállamon, mint színűben, úgy érzem, most annyira nagy elvárás nem volt, és így könnyebb is volt úsznom. A 100 méter pozitívan megdobott, hiszen világversenyen még soha nem nyertem érmet, se világbajnokságon, se olimpián százon. És hát ez a 200 perc, ez a csúcs, hogy sikerült megvédeni a világbajnoki címemet.
2: A világbajnokság amúgy az ausztrálok fölényét hozta, Ian Thorpe egymaga 6 világbajnoki címig jutott. 2003-ban Barcelona rendezte a vizes világbajnokságot. Risto Véva akkor még medencés úszóként állt rajthoz, és 400 gyorson, 200 pillangón és 400 vegyesen is ezüstérmet nyert. A 200 pillangó döntőjében 50, 100 és 150 méternél is ötödikként fordult, aztán az utolsó 25-ön olyan hajrát vágott ki, hogy az ember alig hitt a szemének. Ha egy méterrel hosszabb a medence, biztosan nyer, így azonban jobb benyúlással a lengyel Jerzej Csákaszáml Európa bajnoka és világcsúcs tartója szerezte meg az aranyérmet. Tudom, ha egy tempóval hamarabb kezdem el a hajrát, nyerek, mondta mosolyogva Risto Véva. Most már nem hiszek el semmit, meglepetés lesz minden, amit úszom. Most teljesítettem azt is, amit anyukám tanácsolt, hogy már a rajt előtt is mosolyogjak. Ha mosolygok, elbizonytalanítom az ellenfelet. Az akkor 17 éves Cseh László élete első világbajnokságán állt rajthoz, és 400 vegyesen egy év alatt 10 másodpercet javulva, 4 perc 10,79 század másodperces idővel ezüstérmes lett Michael Phelps mögött. Minden vágyam az volt, hogy megdöntsem Darnyi Tamás 4:12.36-os Európa rekordját. Hogy ennyivel átírom, az eszembe sem jutott. A döntő utáni sajtótájékoztatón ugyan bemutatkoznia nem kellett az újságíróknak, mesélnie magáról annál inkább, mert hogy Cseh Lászlót akkor még nemigen ismerték. Később ez már nem fordulhatott elő, hiszen az ezt követő 8 világbajnokságról egyaránt éremmel tért haza Laci. A magyarok egyetlen bronzérmét Barcelonában Flaskai Mihály szerezte 50 méter mellúszásban. A 2005-ös montreali világbajnokság egyértelműen Cseh Lászlóról szólt, hiszen klasszisunk egy arany, egy ezüst és egy bronzérmet nyert, utóbbit 100 háton. 200 vegyesen Cseh Európa rekordot úszott, ráadásul egy 1994-es csúcsot döntött meg, ám Phelps 1:56.68-at ment és nyert. Lacit az ezüstérem csak motiváltabbá tette, ám amikor megtudta, hogy 400 vegyesen nem tud visszavágni Phelpsnek, mert az amerikai klasszis nem vállalta ezt a számot, kifejezetten csalódott volt. A döntőben aztán esélyt sem adott riválisainak, tovább faragta az egyéni rekordját, de a 4:09.63-as idő elérése után mégis maradt benne hiányérzet.
0: ebben a pillanatban elindul a 400 méteres vegyeszúzás. Akkor, amikor kibuknak a víz alól, akkor azt látom, hogy Melulli és Cselászló az első helyen. Természetesen itt azért figyelni kell Szánóra, a japán versenyzőre is, a Meiji Egyetem harmadesztendős hallgatójára, aki az 50 méter felé közeledik, és természetesen Laci is közeledik az 50 méterhez. Ebben a pillanatban ő érinti a falat szerintem elsőként, de a tábla egészen másképp látja. Ő Szánót látja elsőnek, és a táblának hinni kell. De amikor fordulnak, akkor még mindig Szánó. Most már tisztán látom szabad szemmel is, hogy Szánó az első helyen a 21 esztendős japán versenyző. De vajon Cselaci? Cselaci hajrázik, hiszen ez négy kis halálból áll, ez a versenyszám, négy 100 méteres számból, és a pillangóúszásban most, amikor elém érnek, szerintem átvette a vezetést. Egyértelműen eltette a vezetést, és ebben a pillanatban érinti a falat. Az idő eredménye 56,86 század másodperces jobb, mint amennyit elért a délelőtti előfutam során. Következik a hátúszás. Itt jó lenne növelni az előnyt, hiszen Lacinak ez azért mindenképpen fekszik ez a szám. Ő egyébként a 200 méteren a vegyesúszásban az ezüstérmet vehette át itt Montrealban. Amikor az 50 métert megtették a hátúszásból, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy előnye nőttön nő, de most már inkább Ryan Lotét kell nézni, az amerikaiak versenyzőjét, aki ott az egyes pályán settenkedik, a surranó pályán. Azon a pályán, amelyen hajdanában, Atlantában Czene Attila olimpiai bajnoki címet nyert, és Lote annyira settenkedik fölfelé, hogy ráhúzik Cselacira. Cselaci és Lote egyaránt az élen, azt kell, hogy mondjam, hogy együtt, de azért Cselaci most, amikor elém érnek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy fél testhosszal vezet. Lesz rögtön összehasonlító adatunk, hiszen ebben a pillanatban érinti a falat, 1.59.05 az idő eredménye, ez pedig egy teljes másodperccel jobb, mint amit a délelőtti előfutamban úszott. Gyerünk Lacika, most, amikor megfordultak és már megtettek 20 métert a mellúszásból, akkor előnye nőttön nő, de vigyázni kell Margelisra, a másik amerikaira, hiszen neki a mellúszás az erőssége és jön fölfelé. Igaz, még ez a fölfelé jövetel csak a harmadik helyet eredményezi számára. Amikor lassan már az 50. méter teszik meg a mellúszásban Cselaci előnyét tartva, és mintegy fél testhosszal elsőként érinti a falat. Aztán a második helyen ott a túloldalon Lote, és a harmadik helyen a másik amerikai. Nem, a tábla Marint látja, Lucia Marint, az olasz látja a harmadik helyen. A táblának mindig hinni kell, a riporternek nem kell hinni feltétlenül. Azt viszont a riporter is teljes egészében láthatja, hogy Cselaci vezet, amikor a mellúszásból még 20 méter van hátra. Marin azonban megpróbálja megközelíteni, megpróbálja átvenni legalább a második helyet. Laci. Lacinak az előnye több, mint egy teljes testhossz. Irdatlan nagy előnye. Ezt kellene megőrizni a gyorsúszásban, és szerintem meg is fogja őrizni. Az összehasonlító adatot már is nézem. 3:10:53. Ez elképesztően jó időnek tűnik, hiszen 3, azaz 3 teljes másodperccel jobb, mint amit az előfutamban úszott. Mondta akkor, hogy maradt még benne, és akkor most lássuk, hogy marad-e még benne. A gyorsúszásból most már megtett Cselaci mintegy 30 métert, és az előnye nem fogyott, vagy legalábbis csak valamicskét fogyott Marinnal szemben. Marin, de azért nézik azt az átkozott egyes pályát, hiszen Lóte ott ijeszget, de Marin még mindig a második helyen. Cselaci az első helyen fordul az utolsó 50 méterre. Az idő eredménye 3:40,70 század másodperc, egészen pontosan 2 másodperc előnye van Marinnal szemben. Most van 3 század másodperc, ezzel pedig világbajnok 2 teljes másodperccel előzte meg Lucia Marint, az olaszok versenyzőjét, harmadik pedig Osama Melulli, a tunéziaiak versenyzője. Világbajnok tehát Cselászló, Magyarország!
3: Lacika, megcsináltad, amiért jöttél.
4: Igen, bár az idő eredményt így utólag visszanézve lehet, hogy még kicsit lehetett volna jobb.
3: Hát nem mondtad, hogy elégedetlen vagy egy világbajnoki arannyal és egy új Európa csúccsal a hátad mögött.
4: De elégedetlen vagyok, mert jó lett volna azért közelebb kerülni a világcsúcshoz.
3: Hát ez a nagy versenyzők titka szerintem, hogy még egy győzelem után is keresik azt, hogy hol lehet javítani.
4: Igen, majd megnézem a felvételeket és megmondom, hol lehet javítani. Úgy értem, hogy ez nem volt olyan magabiztos úszás most, nem tudom miért.
3: Hát pedig valami óriási fölénnyel nyertél.
4: Igen, de nagyon féltem, hogy esetleg más valaki bejöhet, és hát azért a Marin Luka az tényleg nagyon jót úszott. De úgy éreztem, hogy jól megy a mell, és hát bírtam azért.
3: Ott valami 17 századra kerültél a világcsúcstól, pedig előtte másfél másodperce voltál.
4: De ezt még nem tudom megmondani, majd megnézzük. A kezdés úgy érzem kicsit gyengébb volt, mint amit terveztünk.
3: Én azért azt mondom neked, hogy ezt a világbajnokságot valami hihetetlen profizmussal csináltad végig. Te hogy véled?
4: Igen, de még a profizmussal lenne mit javítani. Féltem azért ettől a számtól. de hál' Istennek túl vagyok rajta.
3: Egy arany, egy ezüst, egy bronzérem ezen a világbajnokságon, számítottál ilyen szereplésre?
4: Titkor reménykedtem. Úgy éreztem, hogy a 200-esen és 400-esen biztos az érem, hogy milyen az nem, de 100-on nagyon titkor nem értem, hogy egy dobogóra felkerülhetek, és ez sikerült is.
3: Azért ennek az aranynak örülsz a legjobban, remélem.
4: Igen, örülök neki, csak még kicsit ülni kell hagyni magamba.
5: Hát hallották, így fajalog egy újdonsült világbajnok. Akkor mit mond az edzője? Túri György következik.
6: Azért egy ilyen teljesítményt elérni a világbajnokságon minden edző szívesen bevállalná. Boldog vagyok, de két hete kín vagyunk Kanadában, annyira elfárad az ember, hogy gyakorlatilag most még nem is tudja feldolgozni. Én azt gondolom, hogy ha hazamegyünk, akkor azért jobban fogok, illetve fogok örülni, illetve fog látszani az arcomon. Tehát én azért sok világversenyen voltam 1987-88 óta, és azért sok aranyéremnek örülhettem. Én számítottam és vártam. Itt megmondom őszintén, talán a nagyobb elvárás az volt, hogy a világcsúcsot megjavítsa Lacika, és hát azért látszott rajta, hogy ő nála is azért jelentkeztek az izgalom jelei, hisz most egy picit bizonytalanabb volt. Na nem a győzelem tekintetében, az abszolút egy percig se forgott veszélyben, hanem nem tudta magában eldönteni azt, hogy már az elején kiadja magából azt, amit tud. Mindenben egy kicsit rezervált, és jobbra-balra figyelgetett, de ez a világcsúcsába került. Világversenyen győzni kell, időt lehet máskor is úszni, és ő nem hajszolta bele magát tulajdonképpen egy világcsúcsért, egy bizonytalan győzelembe, hanem ő inkább még azt mondta, hogy a biztos győzelmet választja. Én lehet, hogy hazárdíroztam volna, ez a különbség kettőnk közül, ő a profi, úgy látszik.
2: Az már soha nem derül ki, mi lett volna, az amerikai is ott úszik mellette a fináléban. Ez bizony Waterloo. Így jellemezte Turi György a 2007-es Melbourne-i világbajnokságot, amely sajnos találó volt, noha semmiféle előjele nem mutatkozott. Az ausztráliai VB nem vonul be a magyar úszás aranykönyvébe, hiszen igazában senki nem csillogott. Jó egy évvel voltunk a pekingi játékok előtt, és születtek olimpiai A-szintes idők, vagyis sikertelennek semmiképpen sem minősíthetjük az ausztráliai VB-t, de túl sikeresnek sem. Pedig jól indult. A 200 vegyesen megszerzett bronzérem után ugyanis Cseh mosolygott. Nem is feltétlenül a harmadik helynek örült annyira, sokkal inkább az időeredménynek, az új Európa rekordnak.
7: Most az utolsó 50 méterre Phelps Lochte Cseh az első három sorrendje. Phelps-től úgy látom, hogy nem lehet elvenni az aranyérmet itt az utolsó 25 méteren gyorsúzásban. Lochte azért mindent bedob, de jön Csalati. Csalati rá tud-e úszni Lochte-ra? Egyelőre nem. A brazil támadását visszaveri a dobogó, meg lehet. Gyerünk, Lacikám, kell már egy érem ennek a magyar úszósportnak itt Melbourne-ben a 12. világbajnokságon. Phelps pillanatokon belül megnyeri az újabb világbajnoki aranyat. Második Lochte, és Csalati harmadik. Bravo, Lati, honnan jöttél föl? 1.56.92, jól látom, 1.56.92, miközben felszedik világcsúcsot úszott. Hát milyen mezőnyben lettél harmadik?
2: A lényeg a csúcs megdöntése volt, s miután ez sikerült, önbizalommal felvértezve készülhetek a 400-ra, nyilatkozta Cseh László a 200 vegyes döntője után. Utána azonban mentálisan nyomasztotta az, hogy Phelps sorra dönti meg a világcsúcsokat. Edzője elmondása szerint nyűgös volt már a 400 vegyes előfutamai során is, és ez sajnos a fináléban sem változott. Nem láttam még ilyet, szorongott, szihésen veszített. Számomra is megmagyarázhatatlan, mi történt, miért adta fel, mondta akkor edzője Turi György. És valami hasonlóról beszélt a tanítvány Cseh László is. Nem voltam harcos, nem tudom, mi van velem. Mentálisan nem voltam ott, de hogy miért, arra nem tudom a választ. Akartam, persze, hogy akartam. A folytatásban újabb magyar aranykor következett, ezt összeállításunk harmadik részében idézzük fel.
8: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: sportban történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
1: a magyar sport legjobb.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Gyerünk, Katinka, baján mindenki örül, Magyarországon mindenki örül, a világon mindenki örül. Több mint egy testhosszal világbajnok, hosszú Katinka. Nem tudja megverni, de talán megverte! Első Gyurta Dániel!
2: Az Iron Lady színre lép, Gyurta Dani visszatért a csúcs közelbe. A 2009-es római világbajnokság megmutatta, kik lehetnek a 2010-es évek nemzetközi szinten is meghatározó magyar úszói. A 16 fős csapat 16 különböző versenyszámban is döntőbe jutott. Hosszú Katinka három egyéni mellett három váltóban is érdekelt volt. 200 pillangón első idővel volt döntős, harmadik helyen csapott a célba, 200 vegyesen szintén bronzérmes. Az átütő sikert a 400 vegyes hozta meg a 20 éves Katinka számára.
1: Leszám, erezd el a hajamat. Hosszú Katinka a lelki szemeim előtt vezet egy tempóval, egy dugattyúnyival, de lehet, hogy mégis Coventry fordul majd elsőnek. Nézzük, Coventry fordul elsőnek, Hosszú másodiknak. Coventry előnye 11 század másodperc. Most következik a mindent eldöntő gyorsúszás. Hosszú Katinka gyorsúszásban kitűnő, Jakabos Zsuzsának kell följönni. Hosszú Katinka átveszi a vezetést, még hátra van azért a forduló, és még addig is vagy 15 méter. Coventry jön nagyon erőteljesen, de a kettes pályán Julia Smith is. Hosszú Katinka elsőnek fog fordulni 50 méterrel a cél előtt. De pillanatban nézzük, hogy hogyan sikerül ez a forduló, hogyan rúgja el magát a faltól, és vajon veszélyes lehet-e rá Zimbabwe királynője, vagy veszélyes lehet-e a világrekorder Stephanie Rice. Egyelőre Hosszú Katinka a hármas pályán vezet, őt halad az élen. Coventry a második, és harmadik már Rice, Jakabos Zsuzsa nyolcadik. Még 20 métert kell kibírni, még ebben a 20 méteren, ezen a 20 méteren kell erősíteni. Már csak 15 méter, már majdnem egy teljes testhoz az előnye. Gyerünk, Katinka, baján mindenki örül, Magyarországon mindenki örül, a világon mindenki örül. Több mint egy testhosszal világbajnok, Hosszú Katinka. 4 perc, 30,31 század másodperces idővel. Európa csúcs, magyar csúcs. 4:30-31.
3: Beteljesült a nagy álom, lehet ezt mondani, ugye?
4: Igen, most az vagyok, aki mindig is lenni akartam, azt így mondhatjuk. Nagyon-nagyon szerettem volna 30-on belúszni, de nagyon-nagyon el vagyok már fáradva így a 8. napra. Ha jól tudom, ez volt a 12. vízbeugrásom, de ahhoz képest egész jól sikerült.
3: Jócskán megjavítottad az eddigi legjobb eredményedet.
4: Nagyon-nagyon büszke vagyok rá.
3: Milyen volt?
4: Fájt. Lehet mondani, hogy nagyon fájt, nagyon küzdöttem. Éreztem, hogy ez a 8. nap, és tényleg már nagyon sokat szóra úsztam.
3: Azt mondtad délelőtt, hogy nem akarsz azzal foglalkozni, hogy milyen érem lehet, ki akarod magad úszni.
4: Sikerült.
2: Az ekkor 24 éves Cseh László a két vegyes úszó számban is érmes helyen ért célba. 200-on ezüst, itt a VB-n az ötszörös aranyérmes amerikai Michael Phelps diadalmaskodott. 400-on bronzérmes Cseh. 2004 Athén ezüstérmese Gyurta Dániel 5 éve nem ért el kiemelkedő eredményt nemzetközi szinten. A még mindössze 20 éves Gyurtával szemben nagy volt az elvárás, hiszen ez egy évvel korábbi pekingi játékokon 5. Rómában bombaformában ugrott a medencébe, 200 méteres mellúszásban.
1: Gyurta Dani a 8., tehát egyelőre az utolsó helyen. Gyurtának mondom, én a hajrájában bízom, abban, hogy följön. Hát most már szerintem elkezdte, hát a 7-8-as pályán úszó két olasz már megelőzte, most még a többiek után kell eredni, mert a 6. hely az valljuk be még nem tetszetős, csak akkor, hogyha megúszta a legjobbját, azt a 2-0-8-0-8-at, illetve annál jobbat úszik. Most a 3-as pályán úszóra is figyelni kell, Ricardra, hát ő fordult 100-on elsőnek, lehet, hogy 150-nél is még ő az első, igen, Ricard az első, Santó a második, Gyurta a 6. helyen fordul, hát most nézzük, milyen lesz ez a hajrá, milyen lesz ez a hajrá. Egyelőre a közönség nem Gyurta Danit figyeli, hanem az 5-ös pályán úszó Santót, a 25 méter van még hátra a versenyből, Gyurta egyre erőteljesebben megközelíti a vezető Santót. Én úgy érzem, hogy most már a 2. helyen úszik Gyurta Dani, még 13-12 méter van hátra, Danikán még erősíts, de erősítenek a 3-as pályán is, Gyurta vajon bírja-e végig, nem tudja megverni, de talán megverte! Első Gyurta Dániel! Azt mondtam én, hitetlen, hogy nem tudja megverni Santót, hiszen ebben a dugattyú mozgásban ez hol az egyik fej, hol a másik fej, hol az egyik kéz, hol a másik kéz van elől. Ebben úgy nézett ki, hogy a ritmus Santónak fog jól kijönni, de nem. Ez Gyurta Dánielnek jön ki jól, és kinn a vízből, és belecsap a levegőbe, és szétszárja a karját, és azt hiszem, hogy nála boldogabb ember nincs, és 10 millió magyarnál nincs boldogabb ember most. Mert volt Cselacink, volt

0: Összes ellenfelemet. Az nyer, aki 200 méternél elsőként érinte meg a padot, és az nekem sikerült.
1: 2011-ben Shanghaiban hiába Kína volt a rendező, 16 arannyal az amerikaiak taroltak. A magyar csapat egy elsőség mellett három bronzérmet tudhatott magáénak. Cselászló 200 vegyesen bronzérmes, Lochti világcsúccsal nyert, Phelps a második. Kis Gergő 800 és 1500 gyorson lett bronzérmes, őt a kanadai Cochrane és a kínai Sun Yang előzte meg, 800-on ráadásul világcsúccsal. 200 mellen bízhattunk ismét Gyurta Dániel nagyságában, hozzá kell tenni, ez volt a londoni olimpia előtti utolsó VB.
2: Gyurta Dani szerintem több tempóval teszi meg az 50 méteres távot, mint amennyivel Kitajima. Tehát Kitajima hosszan kivezetett tempókkal úszik, Gyurta egy kissé, ha szabad ezt a szót használnom, kapkodónak látszik, de most, mintha már egyértelműen a második helyen lenne, leszakítanák Jamesont és Titaniszt, és a többi titán, bár Santó is jöhet félelmetesen föl, és Santó is elkövetheti azt, amit Gyurta vele szemben elkövetett, tehát kölcsönkenyér visszajár alapon. 150-nél Gyurta másodiknak fordul, és most nézzük, hogy mit tud elkövetni az utolsó métereken a hajrában, és most Santó Gyurta taktikával tör előre, de egyelőre Kitajima Gyurta, Santó a sorrend, még 20 méter van hátra, Gyurta hajrája erősnek látszik, közelíti Kitajimát, de még mindig Kitajima vezet, egy karhosszal ha vezet, Santó hajrája félelmetes, de nem biztos, és Gyurta most kezdi átvenni a vezetés, még 5 méter, még 4, melyik nyúl be előbb, 3, 2, nekem Gyurta nyert, Gyurta Dániel a világbajnok. 2 perc 8,41 század másodperccel legyőzte a nagy Kitajimát, és megvédte világbajnoki címét. Gyurta Dániel boldogan könyököl rá a kötélre. Mi más tehetne? Hát csak gratulálni lehet neki. Gyurta Dániel Shanghaiban megszerzi a magyar küldöttség első aranyérmét. Róma után Shanghaiban is világbajnok 200 méteres férfi mellúszásban. Gyurta Dani egy aranyos, kedves fiú, szolgálatkész, vidám, derűs. Tudja, hogy hogy kell fölfogni egyáltalán az életet, az örömöt, a győzelmet. Ezt szépen földolgozza, és dolgozik majd tovább, él tovább, és hozza majd, szállítja majd a magyar sportnak véleményem szerint az újabb sikereket. Köszönjük, Gyurta Dániel!
0: Ezért jöttem. Ez volt az első számú célom, és ezt szerettem volna.
3: Hatalmas csata volt, óriási csata volt a japánnal, de megint jött az az utolsó félelmetes 50 méter.
0: Éreztem, hogy nem szabad a legvégére hagynom, és ezért próbáltam végig tapadni rá. Ez nem tudom, hogy sikerült, azért belülről mindig másképp érzi az ember, mint mondjuk a tévéből. Az utolsó fordulom az nagyon rosszul sikerült, vagy pedig a japánnak sikerült nagyon jó, ezt majd utólag kell visszanézni, ezt nem tudom. De szerencsére a végén tudtam hozni magamat, és tudtam hozni azt a hajrát, amit gyakoroltam edzéseken, és amit szerettem volna, hogy most is sikerüljön.
3: És amit csak te tudsz a világon.
0: Szerintem ez azért nagyon durva kijelentés, de próbálkozom azzal, hogy az enyém az világ élvonalába tartozzon.
3: 2 évvel ezelőtt 1 század másodperc döntött a javadra, hát most ahhoz képest óriási előnnyel nyertél, hiszen 2.08.63 a japán és 2.08.41 a tiéd.
0: 2 tized. Hát szerintem ebben a sportágban, ami mérhető különbség, az már különbség. Most tök mindegy, hogy 1 századdal nyerek, vagy 5 méterrel, az ugyanolyan győzelem. Próbálom feldolgozni és elhinni, hogy amiért jöttem, amit kitűztem magam előtt célnak, és amiért dolgoztam egész évben és gyerekkorom óta készülök erre, hogy az ilyen eredményeket el tudjam érni, az most beért, úgyhogy ez biztos egy hosszú idő kell, de minden esetre most nagyon boldog vagyok, hogy sikerült nyernem.
3: Kellemes teher, de hát magasra tetted a mércét saját magadnak, és jövőre Londonban olimpiai játékokat rendeznek. Olimpiai ezüstöd már van, még akkor 15 éves voltál.
0: Így van, de én ennek örülök, hogy magas a mérce, hiszen ez azt jelenti, hogy nagyon szép eredményeket értem el, úgyhogy remélem, hogy jövőre is világbajnok, kétszeres világbajnokhoz mértem fog tudni versenyezni.
1: A 17 fős magyar csapatban ezúttal hosszú Katinka a várakozásokon alul szerepelt, 400 vegyesen döntőbe se jutott, 200 vegyesen 5., 200 pillangón 19. Nyílt vízen Gercsák Csaba 25 kilométeren bronzérmes lett, Risztov Évát a nőknél 10 kilométeren kizárták.

0: A 2013-as barcelonai VB-n 16 döntős szereplése volt a magyaroknak. Hosszú Katinka elindult hódító útjára, a két vegyes úszó számot megnyerte.
1: Meg lesz a 21. hiszen 1973 óta Magyarország a világbajnokságokon 20 aranyérmet szerzett, és a hölgyeknél 200 vegyesen,

0: még nem volt világbajnoka Magyarországnak. Na nézzük akkor, hogy hogy sikerült a rajt hosszú Katinkának. A reakció ideje 71 század másodperc, a kínai Jesivené 76 század, tehát Katinka jobban kapta el a rajtot, de még náluk is jobban kapta Belmonte Garcia, aki 69 század másodpercet. Minden esetre akkor, amikor a pillangó végéhez érnek, akkor majd hosszú Katinka lesz, aki elsőként a falat érinti. 52 századdal jobbat úszik, mint a világcsúcs részideje. Meglepetés, hogy O'Connor volt a második, Katz a harmadik, és nézem, Jesiven csupán az ötödik helyen fordult a pillangó után, és lassan a hátúszásból is megtesznek már 25 métert, több mint 25 métert, és hosszú Katinka nagyon szépen, magabiztosan vezet, lassan egy test hosszal, a hármason az ausztrál Katz próbálja vele a lépést tartani, de hosszú Katinka vezet, egy test hosszal vezet majd lassan akkor, amikor a százas forduló következik. Katinka 59,39-el fordul, 15 századdal most már rosszabb, mint a világcsúcs részidő, de kit érdekel a világcsúcs? O'Connor továbbra is a harmadik, és Jesiven most már jön föl, a negyedik helyen fordult 100 méternél. 25 métert megtesznek a mellúszásból is. Egyelőre az ausztrál Katz, aki tudja vele tartani a lépést. Azt mondta Szabó Tünde a délelőtt folyamán, hogy a mell után mindenképpen Katinkának kell az első helyen fordulnia, mert Jesivennek a hajrája, a gyorsúszása félelmetes, és egyelőre Katinka lesz majd, aki elsőnek is fordul 150 méternél. Nézzük csak, ebben a pillanatban a forduló 1 perc 36,85 század másodperc. Jakabol Zsuzsanna közben följön a harmadik helyre, ne feledkezzünk meg róla sem. Óriási dolog lenne, hogyha mind a két magyar a dobogón lenne, és Katz továbbra is a második helyen van, és nézem Jesivent, aki teljesen leszakad a nyolcadik, de hosszú Katinka vezet. Hosszú Katinkának most már egy test rossz az előnye. Hosszú Katinkának meg lesz a világbajnoki címe. Nem fogom elkiabálni, van még hátra 2 méterre, még egy csapás. Hosszú Katinka a világbajnok. Jakabol Zsuzsanna pedig a hatodik. 2 perc 7,92 század másodperccel Hosszú Katinka a világbajnok. Az ausztrál Katz érkezik a második helyen, 2 perc 9,39 század másodperccel, az ember el se hiszi, ilyen fölénnyel, ilyen óriási fölénnyel világbajnokságot nyerni 200 vegyesen. A spanyol Belmonte Garcia a harmadik 2:09:45-tel, és a kínai olimpiai bajnok Jesiven csak a negyedik. Hosszú Katinka tehát a világbajnok a 200 méteres női vegyes úszásban.
1: Hosszú út vezetett Rómából Barcelonáig, az első világbajnoki címettől a másodikig.
2: Igen, azért tényleg most már 4 év eltelt, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült visszakerülni a csúcsra. Nagyon-nagyon sok munkám van benne, és tényleg az elmúlt 4 évben rengeteget tanultam, és én úgy gondolom, hogy ezt a világbajnoki címet sokkal jobban tudom értékelni, mint a 2009-est.
1: Megjártad, ha úgy tetszik, a poklok legmélyebb bugyrát is, de sikerült újra onnan is a csúcsra felérni.
2: Igen, főleg a tavalyi olimpiai negyedik hely után tényleg most nyerni, ez valami szörnyűen jó érzést visszakerülni, ahol 4 éve voltam, és ugye 2 éve a világbajnokságban egy 6. helyen volt, és ami ezek után jön, az már csak bónusz ráadás. Ráfújtam a gyorsra, azt hittem, hogy még nagy harc lesz majd a gyorsúszásba, úgy készültem, hogy tényleg majd az utolsó métereken fog múlni, és örültem, hogy úgymond már 150 és sikerült megnyerni.
1: Azt hittük, hogy a kínai Jesiven lesz a nagy ellenfél, ehhez képest az ausztrál Katz volt, aki végig veled tartott, vagy legalábbis próbált veled tartani.
2: Meglepődtem, hogy nem is lett dobogós, de nagyon örülök az időmnek is, meg a helynek, meg főképp.
3: Cseh László ismét villantotta klasszisát, a pekingi pillangó ezüstjét 5 évvel később is megmutatta. Igaz, ezúttal 100 pillén lett második, az örök rivális és barát, a dél-afrikai Chadlock Lowe mögött. Országos csúccsal ezüstérmes Laci. Triplázásra készült 200 mellen Gyurta Dániel, a már rutinos 24 éves úszó olimpiai bajnokként érkezett a barcelonai medencébe.
0: Nincs sok a pánikra, egyébként némi meglepetés, hogy a hetesen a finn Mattsson volt, aki elsőnek fordult, és Danikám, akkor most már kellene egy más sebességi fokozatra kapcsolni, akkor, amikor 130 métert megtesznek, akkor én már Gyurta Danit látom elől, én már azt látom, hogy ő van az élen, de hát most tőlem elfelé úsznak, és ilyenkor mindig lehet egy picit csalóka a kép. akkor, amikor következik a forduló, az utolsó forduló. Gyurta Dániel fordul már elsőnek 1.34.87-tel, jobbat úszik, mint az elődöntőben, akkor 1.35.83 volt, és a második helyen a finn Mattsson, és akkor, amikor 25 méter van hátra, akkor Gyurta Dániel vezet, de mellette azért nem akar lemondani az aranyról a német Koch se. Gyurta Dániel vezet, lehet, hogy sporttörténelmet ír, nem volt eddig mellúszó a világon, aki három egymást követő világbajnokságon nyerni tudott volna. Gyurta Dániel lesz az első, mert ebben a pillanatban Gyurta Dániel a világbajnok. 2 perc, 7,23 század másodperccel a német Koch érkezik a második helyen, de több mint egy másodperccel elmaradt Danitól. 2.07.23. Gyurta Dániel a világbajnok. Hihetetlen ez a fiú, mondom, hogy legenda, pedig még csak 24 éves, és megvan sorozatban a harmadik világbajnoki címe is. Róma és Shanghai után Barcelonában is ő áll majd a dobogó tetején. Hát Barcelona nekünk mindig kedves város. 1992-ben az olimpián 5 magyar aranyérem született úszásban. Gyurta Dániel tehát a világbajnok. 2 perc 7,23 század másodperccel. A német Koch a második 2.08.54-jel, és meglepetésre a finn Mattsson 2.08.95-tel a harmadik. A britek sehol nincsenek. Willis a negyedik, Jamison az ötödik, Sinkevics a hatodik, Yamaguchi a hetedik, és Tatej is érkezik a nyolcadik helyen. Úgy mellesleg világbajnoki csúcs Gyurta Dani ideje. A 200 méteres férfi mellúszásban Gyurta Dániel a világbajnok.
1: Nem volt eddig mellúszó a világon, aki három egymást követő világbajnokságon nyerni tudott volna.
4: Nagyon boldog vagyok, és Szics Tamás bácsi szavai vannak mindig a szemem előtt, aki azt mondta nekem, hogy a győztes csapaton sosem szabad változtatni. És ezt annó Puskás Öcsi bácsitól vette ezt a mondatot, és az én pályafutásomra ez nagyon-nagyon ráillik, hiszen engem nagyon sokszor leírtak már, nagyon sokszor tudtuk azt bizonyítani, és most ezt hosszasan már ki tudnám fejteni ezt az egész dolgot, amit az edzőmmel kapcsolatos dolgok ismételten sajnos negatív irányban próbáltak elmenni.
1: Szélesen
4: de nagyon örülök neki, hogy a mi munkánk az gyümölcsöző most már az ötödik évben, és 2009 óta igazából nem találtam le győzőre, egyetlen egy dubai rövidpályás VB volt, amikor második lettem, ettől függetlenül végig tudtam szállítani, tudtuk szállítani az aranyérmeket. Én nagyon boldog vagyok, hogy ez most sikerült ismételten, és Rióra gőzerővel készülök, hiszen az én példaképeim között Rózsa Robert és Dani Tamás is megtalálta, Dani 4-szer nyert olimpiát, úgyhogy hát ez túlszállni nagyon nehéz lesz, de ha még egyet tudok nyerni, akkor azt gondolom, hogy már nagyon boldog vagyok.
1: Egyre csak nő a különbség közted és a világ között. Rómában 1 századdal lettél világbajnok, Shanghaiban 22 századdal, most meg több mint 1 másodperccel.
4: Azért, hogyha mindenki a legjobbját úszta, akkor nem lett volna ennyire egyértelmű ez a győzelem. Ezzel nem szoktam nagyon foglalkozni, megpróbálok mindig ilyen becsapni az elsőnek.
3: A magyar csapat 4 arannyal, 1 ezüsttel és 2 bronzéremmel az éremtáblázat 5. helyén zárt.

0: Az oroszországi Kazányban remekül szerepeltek a magyarok. Összesen 3 arany, 3 ezüst és 4 bronz a medencés és nyíltvízi csapattól. 25 kilométeren Olasz Anna a második helyen ért célba. Gyurta Dániel 3 egymást követő VB-n győzött 200 mellen, 2015-ben a harmadik helyen ért célba. Rajta kívül Kapás Boglárka 1500 gyorson, Hosszú Katinka 200 háton bronzérmes. Cseh László volt Kazány pillangó királya. 50-en harmadik hely, 100-on ezüst, 200-on a Phelps nélküli világbajnokságon nagy lehetőség előtt állt a már Plagányi Zsolttal készülő Cseh László.
1: Lassan 100 méterhez érkezik a mezőny, teljesen együtt szinte Cseh László és Chad Lecross, még mindig a dél-afrikai fordul elsőnek, 54-13-mal, mindössze 8 századdal marad el tőle Cseh László, 54-21-el, 55-01-et úszott az elődöntők során, és akkor, amikor megtesznek már 25 métert a második százból is, én már azt látom, mintha Cseh Laci egy picivel, néhány centiméterrel előrébb lenne, de rettenetesen jön a dél-afrikai, a szám aktuális világbajnoka, olimpiai bajnoka, na náhogy jön, és nézzük a fordulót, Cseh László fordul elsőnek, 1.23.54-jel, a japán Sakai érkezik a második helyen, és a dél-afrikai leszakad már csak a harmadik. 20 méter van hátra, Laci, bírni kell még a végét, mert Cseh László vezet, 15 méter van hátra, kell még hajrázni, Laci, mert rettenetesen jön a japán is melletted, de Cseh László meg fogja nyerni ebben a pillanatban, Cseh László a világbajnok, 1:53,48 másodperccel, 10 évvel azután, hogy Montrealban megnyeri a világbajnokságot 400 méter vegyesen, ismét világbajnoki címet szerez.
2: A legjobb szerettem volna lenni. Én szerettem volna lenni, aki először él a falhoz, és mindenkit magam mögé szerettem volna utasítani. Ennélkül szerintem ez nem is működhetne, és nem is mehetne. Úgy nem lehet beugrani, szerintem a 8 ember közül egy se úgy ugrott be, hogy nem szeretne első lenni. Ez a legfőbb dolog. Szerintem így kell mindenkinek a vízbe ugrania. Én úgy érzem, hogy fel voltam rá készülve, testileg is, lelkileg is, és tényleg tudtam kezelni a szituációt. Nagyon jól megy a pillangóúszás. Igazából ilyenkor nagyon fontos az, hogy ne kapjon el teljes egészében a hív, mint egy nagyon-nagyon erős kezdéssel. És a másik fele meg az, hogy ne izguljam túl a dolgot. Ez az, ami közben jöhet, de én úgy érzem, hogy így tökéletes volt ez az úszás.
0: Vegyes úszásban Verrasztó Dávid 400-on második. A nőknél Hosszú Katinka első alkalommal 200 vegyesen ugrott a vízbe, emlékezetesre sikeredett Katka úszása.
1: Lehet, hogy O'Connor tudja vele a lépést tartani, én úgy látom, hogy senki nem tudja a lépést tartani vele. Következik a 100-as forduló, Hosszú Katinka 58,94 másodperccel az első helyen fordul, O'Connor a másodikon 59,89-el, majdnem egy másodperccel van elmaradva. Katinka a mellúszásban is vezet, a brit közelíti őt. De még mindig Hosszú Katinka vezet akkor, amikor 25 méter van hátra, csak jól ossza be az erejét. Nem érdekel bennünket a világcsúcs sem, sokkal inkább az aranyérem. Katinka, akkor, amikor Dave Szélo cserben hagyta őt, mégis megbízott egy másik amerikai edzőben, Shane Tussabban, aki ma már nem csak a medence parton a párja, hanem az életben is, és milyen jól tette. Hosszú Katinka fordul elsőnek 1:35.64-jel. Szédületesen jó úszik, 1:36.87 volt az elődöntőben. Hosszú Katinka vezet, legalább két testhosszal vezet. Most kell még a végén hajrázni Katinka, hiszen most már csak 15 méter van hátra. Nem lehet Katinkát megverni, ő lesz a világbajnok, meg fogja nyerni a 200 méteres vegyesúszást. Mert ebben a pillanatban Hosszú Katinka a világbajnok, és világcsúcsot úszik Hosszú Katinka. 2:06,12 másodperccel. Emberek, a szuperdressz korszak világcsúcsát dönti meg Hosszú Katinka. 2:06,12 másodperccel Szabó Tündével. Azt hiszem, hogy a szavakat sem találjuk, ugye?
3: Hát ez fantasztikus volt, és tényleg nem csak a Katinka sír, szerintem az anyukája is fent a Páholyban. Én is ugye könnyezem, de biztos vagyok benne, hogy ott az edzője is lehet látni, ő is és a férje egyben sír örömében. Hát ez fantasztikus volt. Ez az úszás, ahogy készült rá egész nap, és hogy a 100 hátat is beáldozta úgymond ennek a számnak. Ő titkon remélte, hogy ezt a tényleg lehetetlen időt meg fogja úszni, és meg is úszta.
1: Tulajdonképpen csak azért indult el a 100 hát előfutamában, hogy mondjam, mozogjon egyet, hogy
3: Igen, biztos,
1: 21-et.
3: Biztos, hogy azért indult el, hogy a formából ne essen ki. Ők nagyon tudatosan készülnek minden egyes számra, és nagyon szeret versenyezni. Én amikor leúszta a 100 hátat, beszélgettem a Shane-nel, és kérdeztem, hogy esetleg nyáron kaphat-e a szabadságot, úgymond a párja és a szerelme és ugye Katinka. És azt mondta, hogy nem fognak szünetet tartani, pont azért, hogy ez az állóképesség, gyorsosság ne menjen el, hiszen minden nap számít, ezt mondta pont.
0: 400 vegyesen már világrekorderként ugorhatott a vízbe.
1: Hosszú Katinka fordul elsőnek, 3.26.23-mal, ez 3,5 másodperccel jobb, mint a világcsúcs részidő, és 3,1 század másodperccel jobb, mint amit délelőtt úszott. Hosszú Katinka már 30 métert a gyorsból is megtett, Shane pedig üvölt, Shane Tussap az edzője a lelátón. Gondolom azért drukkol, hogy legyen világcsúcs is. De tudják, Jesiven a kínai, azon az utolsó százon, az olimpián rettenetesen nagyot ment. Hosszú Katinka fordul elsőnek, félelmetesen nagy előnnyel, 3.58.20-szal. Dirado az Egyesült Államok beli 4.0.16-tal, tehát majdnem 2 másodperc van közöttük. Az amerikai jön föl, Katinka, rettenetesen bírni kell a végét, hajrázni kell még, mert az Egyesült Államok beli jön, de Katinka azért vezet egy testhosszal. Van még hátra 5 méter Katinkának, meg fogja nyerni ezt a világbajnokságot. Ebben a pillanatban Hosszú Katinka a világbajnok. Megvan az aranyérem, megvan a magyar csapat harmadik aranyérme is itt Kazányban, mert Hosszú Katinka megnyeri a 400 méteres női vegyesúszást 4:30.39-el.
4: Én nem is hiszem el, hogy én is most már tényleg kétszer sírtam ezen a világbajnokságon, pedig gondolná az ember, hogy ma már tényleg sikerült az 5. világbajnoki aranyomat megnyernem, és valamiért ez talán az egyik legkedvesebb nekem.
1: Azon gondolkodtam, hogy az esélyesség terhét elviselni, és úgy megcsinálni, világbajnoknak lenni, talán az nehezebb, mint mondjuk váratlanul nyerni.
4: Igen, én úgy gondolom, hogy nehezebb. 2009-ben, amikor nyertem Rómában, akkor szerintem nem is nagyon tudtam, hogy mit csinálok, és tényleg minden összejött, és utána voltak nehéz éveim is pont emiatt, mert azért utána elég nehéz úgy odaállni, hogy tudja az ember, hogy mindenki őt akarja megverni, és mindenki őt figyeli, és ugye egy kicsit hibázik az ember, már ott lesznek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült menjenem a 400 vegyest is. Én megmerem mondani, hogy tényleg ez volt életem legnehezebb versenye.
1: Azért, mert esélyes voltál?
4: Nem. Valahogy minden összejött mára. Nem aludtam valami jó tegnap este. Női gondjaim is lettek mára. Tényleg nagyon emiatt valahogy így fáradtnak is éreztem magam, és utolsó 50-en begörzsött a lábam, úgyhogy tulajdonképpen tényleg az utolsó 50-en úgymond tényleg csak behúztam az aranyérmet.
1: A dobogó tetején mi járt a fejedben? Végigpörgött a világbajnokság?
4: Igazából talán jobban örültem most a 400 vegyesnek, hogy az is meglett. És jobban örültem a mostani eredményhez közben, mert tényleg az egész világbajnokság jól sikerült, és úgymond az egész teher úgy lejött az ember vállára, és szerintem ezért is jött egy-két könny a szemembe, mert nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerült.
1: Ezen a világbajnokságon végül is sikerült neked minden, hiszen világcsúcsot úsztál, amit szerettél volna, nyertél 2 aranyérmet, 1 bronzot, és megdöntötted Egerszegi Krisztina csúcsát 200 háton. Ennél több nem lehet.
4: Megmondom őszintén, hogy van még egy olyan cél, ami nagyon-nagyon szerettem volna 4.30 alá bekerülni a 400 vegyesen. Most már mondhatom azt, hogy ezt a 4.30-as időt ezt már hozom mindenféle részidővel. Tehát...
1: Bocsánat, de most annyit úsztál, mint szuperdresszben úsztál.
4: 8 századdal maradtam el, tehát ez annyira közel, hihetetlen. Tényleg örülök az időnek és örülök az aranynak, de ott van az a cél, ami nagyon fog engem motiválni jövőre, és talán ez jó is, hogy ez így történt, és nem sikerült mindkét világcsúcsa a 2 vegyes úszószámba, úgyhogy azon vagyok, hogy jövőre meglegyen.
0: A 2015-ös VB az 1994-es római versenyhez hasonlóan 10 érmet hozott a magyarok számára. Mostani összeállításunkban a 2009-től 2015-ig terjedő világbajnokságok eredményeiről hallhattak összefoglalót.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 4 perc a pontos idő. Csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Hű fegyverhordozóim ezúttal is itt a stúdióban. Marosán György, ne nézz körbe, Gyúra, te vagy az egyik.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: Figyelj, a másikat meg előléptettem, nem tudom, hogy feltűnt-e neki.
2: Igen,
1: vajon.
2: Igen, gyorsan.
3: Fegyverhordozóim?
1: Hát ezt mondom, hát ez hogy téged előléptettelek. Hát itt volt egy páros, ami kialakult, vagy kialakuló félben van itt az elmúlt időszak. Mondjuk amióta a Nemzeti Sportrádió működik az elmúlt 2 évben, ez egy jól működő páros, és te ehhez a pároshoz érkeztél most meg, és ma reggel ünnepélyesen itt mindenki előtt felemeltelek. Gyurta Gergely.
3: Jó reggelt,
1: aki
3: sziasztok,
1: nem hát nagyon megtisztelek. Picit Dani csak.
3: Hát egy pici lehet. Pont reggel idefele a rádióba jövett, hallgattam.
1: Azt hittem, hogy megállított a rendőr, és ezzel tudtad magad kivágni.
3: Volt már ilyen.
1: Hogy?
3: Hát oké, ez a testvére nem Dani? De,
2: És mi volt ide fel a rádióban?
3: Valami interjú volt a tesómmal, aztán na, azt hallgattam. Katona Laci csinálta vele az interjút, aztán hát mondom, olyan ismerős ez a hang. Rájöttem, hogy hát igen, ez a tesóm.
1: Na, gyermekeim az Úrban, elődöntőkön túl vagyunk a labdarúgó világbajnokságon, kialakult hát, a döntőpárosítása.
2: Fantasztikus.
1: Szeretném jelezni, hogy a keddi sportkörben nagyjából egyedüliként képviseltem azt az álláspontot. Bobori Balázs volt még itt, aki azt mondta, hogy igen, ez egy ilyen álom kategóriában jónak tűnik, de hogy a realitása szinte semmi, hogy argentin-spanyol döntő legyen. Na, ehhez képest milyen döntőt rendeznek, Gege?
3: El finalissimo, azaz spanyol nagy
1: tehát
3: döntő.
1: A világ két legjobb csapata, hiszen az Európa-bajnoki címvédő és a világbajnoki címvédő feszül egymásnak, világranglista helyezéseket is, hogyha nézzük, minden tekintetben.
2: Nem, nincs jobb szó annál, mint amit használtál, hogy álomszerű. Tehát ez ugye fantasztikus.
3: Soha korábban ilyen képzétek el nem volt. Megnéztem direkt a statisztikát.
1: Na, kicsit mesézzük már ki, mielőtt tovább megyünk, hogy mi történt a francia-spanyol meccsen, mert hogy nem sokan, mondjuk úgy, hogy nem sokan gondoltak arra, ami bekövetkezett. Tehát az, hogy a franciáknak gyakorlatilag momentuma
2: nincs. Vízbe fulladni már hallottam, hogy fulladtak emberek, de fűbe fulladni még csak a francia válogatottat látom. Tehát teljes mértékben megfojtotta őket, és a spanyol válogatott. Tehát én nem látom a taktikai hátterét a labdarúgásnak, hiszen nem értek hozzá, egyszerű szurkoló vagyok, de abszolút olyan érzésem volt, hogy egy óriási taktikai harcot nyert a spanyol kapitány, minden erényét elvette a francia válogatottnak.
1: Ez ugyanez volt tegnap is, tehát a két kispad között akkora különbség volt, hogy az valami elképesztő.
2: Igen, de most visszatérve a franciákra, hogy erről beszélünk a VBL-től, hogy 550 millió eurós csatársor, Dembélé, Olise, Mbappé. Hát, én nem láttam őket a meccsen. Tehát ott volt egy jó poén, hogy kik voltak kint a mérkőzésen. És ott sorolták a sztárokat, micsoda sztárok a francia meccsen, csak egyedül a francia válogatott felejtett el kimenni a meccsre.
3: Hát igen. Igaziból tényleg az volt a nagyon érdekes, hogy nem voltak, tehát az egyének nem voltak ott a pályán. Nem tudtak normális passz. Az, hogy Barcola kezdett, és gyakorlatilag szinte, ha labdához ért, Doué becserélésével szintén nem változott.
1: Beszéltek olyan dolgokat, de hát ezt akartam mondani, hogy Dín, én tehát sok mindent értek, de az, hogy Dín hogy kerül ebbe a csapatba, úgyhogy minden posztra van legalább két olyan játékos, meg olyan nevű játékos, hogy tényleg mind a 10 ujjadat meg tudod nyalni. Most nem bántva egyébként, de azért...
2: Teo Hernández se sokkal jobb nála.
3: Ráadásul Lamine Yamalt kellett volna fognia. Tehát ugye esélye nem volt. Tehát gyakorlatilag 10-ből 10 pár harcot elveszített. Rabiot becsülésével
1: hát talán egy picit... Várjál, tehát azért az nem menjünk el amellett, hogy az egészet az ágyazta meg a spanyoloknak, vagy az volt a gyújtópont, amikor ugye Dín belerúgott egyet Yamába, és ugye amiből jött a 11-es.
2: De utána is hülyét csináltak belőlük a második gólnál, hát és amikor
1: értem, csak azért ahhoz kellett már az, hogy az egészbe, mint egy jó dízelautó így beröffenjen.
2: De mit szóltok ehhez a spanyol középpályához? Tehát én megmondom őszintén először, hogy Pedri nem, van olyan csapat a világon, ahol Pedri nem fér be, és persze olvastam, tudom, hogy azt mondta a De La Fuente, hogy ez nem a Barcelona játék, a mást kell játszani. De hát ez az Olmo, ez egy zseni. Tehát milyen labdákat
1: hát Rodri,
2: ad, Rodri, és Rodrival a stabilitás középen. Tehát ilyen középpályája, én nem is tudom, hogy van-e még csapat.
1: Meg hát ugye a nagy kérdés, tehát a spanyolok azt megvan, hogy össze-vissza egy darab gólt kaptak eddig a világbajnokságban.
2: Egyetlen egy.
1: De Ketelár. egyetlen egy
2: gólt. Serdülő után újra betalált.
1: Igen, Deketelára, így van. De hogy nem azért, mert hogy Kubarsi a világ legjobb védője lenne, bár most már lassan azt is kezdem elhinni.
2: És még 20 éves.
1: Hát körülbelül. De mondjuk Viktor Valdezből is tudott a Barcelona csinálni mindenféle külön díjas és legjobb kapust, úgyhogy a Barcelonán kívül egy másodpercet nem védett, még a belga standard Liège-be se tudta megállni a helyét, mert oda se nagyon kellett. Tehát, hogy ez a védekezés, ez nem a védelem miatt olyan, amilyen.
2: Szervezettség.
1: Nincs labda az ellenfélnél. Nincs labda az ellenfélnél. Tehát ez egyébként zseniál, de annyira kíváncsi leszek vasárnap este, hogy ez ebből mi az, ami kikerekedik, mert nézzétek meg, de az argentinokra is lehet.
2: A francia meccsre nem igaz, hogy nem volt labda náluk.
3: Az első 15 percben kifejezetten jól játszott amúgy Franciaország, tehát megvoltak a helyzetek, ott volt a labda, és hát nyilván a Dény hibájára már tudott...
2: 51-49 a labda birtoklás.
1: De ezt értem, hogy most jössz a számokkal, meg és a számok nem hazudnak, persze ezt is értem, de összességében nem tudod azt mondani, hogy ez egy kiegyenlített meccs volt.
2: Hát nem, de maga a védekezésük is, az egész csapat szervezetten védekezik.
3: Nem
2: hát,
3: a kapura lövésük szinte. Így van. Két kapura lövés
2: volt talán. Területeket vesznek el, én mondom, nem értek hozzá, tehát véletlenül sem akarnék én itt most Benefeli vagy Vukovics Laci magasságokba menni, de nekem köszi, úgy tűnik laikusként, hogy nincs területe egyszerűen az ellenfeleknek a spanyolok ellen.
3: Pedig azért nyilván a francia válogatott azt mondták, hogy a leggyorsabb válogatott. Tehát
1: hát itt azért, amikor kialakult az elődöntő párosítása, az általános vélekedés itt a stúdióban az volt kedden, hogy ez a angol-francia döntő lesz.
2: Abszolút.
3: Meg volt az esélye, persze.
2: Az volt az esély, benne. Szerintem én. Én is kedden reggeli műsorban.
1: Az volt a realitás?
2: Hát én azt mondtam, hogy a szívem argentin-spanyol diktál, az eszem meg angol-franciát sajnos. Na most újra győzött a szívem.
1: Hát. Na, szóval, hogy így elképesztő dolgok ezek, viszont ha már az elképesztő dolgoknál tartunk, azt hogyan éltétek meg, hogy mind a két elődöntőben komoly kritikát kapott a játékvezetés? Most csak a tegnap esti mérkőzésnél maradva, az, hogy amerikai spori vezethetett egy ilyen mérkőzést, alkalmas, nem alkalmas, jó, nem jó, ugye egyértelműen kiálltak a mindkét mérkőzés játékvezetője mellett a FIFA részéről megszólalók, de hát azért a tegnap előtti mérkőzésen is maradt el szerintem piros lap, tehát mondjuk például Jamal, amikor megtaposta Mbappét, de Rabiónak sem kellett volna már a pályán lenni az első félidőben, minimum 2, de inkább 3 sárgát kellett volna kapnia, úgy, hogy egyet ugye megkapott, és utána nem kapta meg rá, és hát a tegnapi mérkőzésen az, hogy lement 4 darab sárga lappal, az első 5 percben már legalább 2-t ki lehetett volna bizony szórni.
2: Igen, de nem, tehát a válasszuk ketté, mert sokszor a játékvezetőkről úgy beszélünk, hogy eredményt befolyásoló hibákat vétettek.
1: Itt igazából, én nem mondtam, hogy eredményt
2: befolyásoló. Igen, csak a hallgatók kedvéért, hogy esetleg aki nem látta a meccset, hogy elszabadultak az indulatok az első fél időben, és hát ebben a játékvezető volt a felelős.
1: Pierluigi Collinánál, meg Paul Sándornál, hogy nem szabadultak el az indulatok?
2: Hát nem kerülnek elő a lapok, ez a múlt héten is erről beszéltünk, amikor a Holzer Ádámot kérdeztem, talán az már lehet, hogy 2 hete volt, ezen a VB-n nem kerülnek elő a sárgalapok, teljesen megmagyarázhatatlan módon, és ugyanazt látjuk az elődöntőkben is, és ez vezetett oda, hogy elszabadultak az indulatok tegnap. De nem volt olyan hiba, ami egyik vagy másik fél javára, mind a két oldalra ugyanúgy fújta a
1: igen, viszont akkor most Gege megszól a másodperceken belül, de most éleszek a magyar hangja, hogy az első sárgalap mégis akkor villant, amikor Messibe rúgtak bele, tehát előtte volt olyan szabálytalanságból 5 darab, nem jó az optikája, tehát az, igen, aki azt mondja, hogy mert Messit és az argentinokat védelmezik és burokban tartják, az egy teljesen egyértelmű sárgalapos szabálytalanság volt, teljesen jogosan kaptak az angolok sárgát, de addigra már legalább 3-at vagy 4-et, és mind a két oldalnak ki kellett volna osztani. Tehát akkor a kérdésem az az, bocsánat, Trump közbejárása volt ez is, hogy amerikai spori dirigál? Nem.
2: Amerikai spori dirigál.
1: Hát én azon csodálkoztam, hogy nem a hölgyet sikerült, nem az
3: a döntőben lesz.
2: Ő nagyon jól fújta az első meccsét. Azt néztem, az le a kalapa, most már nem emlékszem rá, hogy melyik volt, de ott én nagyon meglepődtem. Németország.
1: Nem tudom, ezt nem vissza kell majd keresni.
2: De nagyon jó fújt az első meccset, a másodikat már annyira.
1: Elmúlt 102 mérkőzés, minden egyes momentuma és minden párosítása, főleg játékvezetői küldése nincs. Nincs így 6 óra, 13 perc csípőből a fejemben. Szóval, hogy Trump benne volt abban, hogy amerikai spori vagy gesztus Infantino részéről?
2: Most nem beszéltem vele a héten, nem
3: tudom. Ja. De SMS küldtél neki, nem? Csak még nem válaszolt.
2: Küldtem, de nyomogombos van neki, és
3: igen,
2: nem látom.
1: Már csak azért, mert ugye egyre többen követelik a FIFA elnökének távozását, ugye a NOB-nál nyomták föl, jelentették föl, ugye Infantinót, hogy Trump közbejárására ugye a balogun eltiltását eltöröltette. Ez egy csúnya dolog, ez nem szép dolog, ha ez tényleg így történt. De itt van egy annyira hangsúlyos de ennek a hírnek, ezt a hírt olvasva, hogy nem ő volt az első, tehát Cristiano Ronaldo miatt volt ez az egész történet. Ronaldo nem játszhatott volna a csoportkörben, vagy hát az első két meccsen nem játszhatott volna, mert ugye az írek ellen kapott piros lapja után két meccses eltiltás, és hirtelen eszébe, vagy észbe kaptak a FIFA-nál, hogy hoho, mi van akkor, hogyha az egyik arca a világbajnokságnak, aki miatt várjuk azt, hogy itt tömegek jöjjenek, majd nem játszik. Tehát, hogy a balogun eset önmagában véve gáz, az egyértelmű, de ezt miért nem hallom úgy tálalva, ami a valóság, hogy Ronaldo volt az első ebben a történetben, és ez a bal, tehát ha egyszer kinyitottad a Pandora szelencét, akkor ne csodálkozz, hogy onnantól kezdve jönnek az ilyen vadabbnál vadabb esetek.
3: Nyilván ez azért kirívó, mert ugye a világbajnokság közben történt, és
1: de
3: Amerikával
1: a két eset között abszolút, mi a különbség?
3: Alapvetően semmi. Itt mondom,
1: sőt, a Ronaldo szerintem még gázabb, mint ez.
3: Igen, de Amerikában a hazai pályán kerül megrendezésre egy világbajnokság, és mondjuk, hogy az egyik legjobb játékosuk piros lap és két meccses eltiltás. Nyilván a Belgium ellen szerettek volna tovább jutni, hát végén lesöpörték
1: őket. Ugyanúgy, ahogy tegnap este is a foci istenek igazságot szolgáltattak. Tehát az, aki ölni akarja a focit és csalni akarja a focit, az de nem csodálkozom azon, hogy ez így alakult. Tehát az
2: mi van a görögök EB győzelmével?
1: A kivétel azért van, hogy erősítse a szabályt, ez pontosan jó tudom, de is. És ugyanúgy azért a belga csapat, akármennyire is az aranygenerációnak ezzel a világbajnoksággal most főtt le végérvényesen a kávé, szóval azért tehát nagyon-nagyon nagyra értékelem mind a három házigazda válogatottat, mindegyiket nagyra értékelem, csak azért kezeljük őket a helyén. Tehát az amerikai csapat, a Mexikó is, meg a Kanada is, hogyha kiveszed őket abból a közegből, mondjuk a mexikóiakat ki tudtad volna venni az Azték stadionból, akkor onnantól kezdve már is egy félkarú óriás lett volna az egész történet, és így is azért az angolok bebizonyították, hogy az Aztékban is azért ki az úr a háznál, hogy olyan
2: volt. Az is fantasztikus.
3: Igen, az angolok jó meccseket játszottak. Viszont, szóval, hogy igen. Alapvetően én úgy gondolom, hogy szerintem igenis kellenek ezek, mert ez befolyásoló tényező a sportban, és pont tenap Big Favi Tomival beszéltem, szerkesztővel, akinek mondtam, hogy talán igazság a sportban van talán a legnagyobb igazság a Földön, aztán rájöttem, hogy nem. Nincs igazság. Ott sincs. Mert hogyha egy ilyen telefon megtörténhet, hogy az amerikai elnök felhívja a FIFA elnökét, hogy kéne a játékosom, úgyhogy akkor töröljük el azt a piros lapot. És utána a következő meccsen, és ez megtörténik, és a következő meccsen játszhat, akkor én úgy gondolom, hogy bármit meg tudnak egy telefonnal, el tudnak intézni. És szerintem ez nagyon szörnyű, hogy nem kifejezetten a sport teljesítmény számít, hanem egyéb tényezők.
1: Mert hogy eddig te azt hitted, hogy itt minden...
3: Én bíztam benne, igen. Igen.
1: Aranyosak vagytok egyébként ti olimpikonok, meg ilyen nagyon-nagyon magas szinten lévő sportolók. Annak idején, amikor Évit kérdezgettem,
3: jó sportágot választottam, inkább azt mondom.
1: Olyan számomra kívülről egyértelműnek tűnő dolgokra csodálkozott rá, és mutatott gyermeki naivitást, amit nem akarok elhinni.
3: Igen, nyilván a mi sportágunkban ott az idő számít. Persze
2: nincs szubjektivitás, azért nagyon jó.
3: Nyilván, hogyha valaki dopingol, azzal nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogy...
1: Hát de most akkor megérkeztünk egy kardinális kérdés az, hogy van-e olyan, aki nem?
3: Hát...
1: Oké. Értem, nagyon büszke vagyok rád, hogy nem. Év is azt mondta, hogy nem. Tehát teljesen egyértelmű, hogy...
3: Én bízom benne, hogy sokan nem. Tudom, hogy nagyon fertőzött sportágak egyike az úszás. De én bízok benne, és egyébként Szécsi Tamás úszópápa mondta azt, hogy annyira kell felkészülni, és úgy kell felkészülni, hogy megverd még azokat is, akik dopingolnak. és nyilván ő egy kicsit előre járt a korához képest, és meg tudott olyan technikai elemeket csinálni, amivel rengeteg olimpiai bajnokot nevelt ki. Manapság ez már sokkal nehezebb, de én hiszek benne, hogy igenis van olyan, és létezik olyan.
1: Hát Gege, el kell keserítselek, és akkor egy picit a döntő. Az amerikai focival hogy álltok?
2: Nem szeretem, nem nézem. Gege?
1: Abszolút én sem, semmi. Viszont el kell ismerni, hogy a Super Bowl mint fogalom, vagy mint intézmény a sporton belül az egy komoly dolog. Nekem azért testidegen lesz a 25 perces, majd csak fél órás félidei halftime show.
2: Megértem, hogy a hidratációs szint lesz
1: annyi. A labdarúgó világbajnokságon. Mit gondolunk erről?
3: Hát, cash is king, szokták mondani, tehát a pénz az úr, a pénz kell. Úgy tudom, hogy Justin Bieber is az egyik fellépő lesz a halftime showban, hát gondolom elképesztő showt fogunk látni. Nyilván ez kell a szponzoroknak, kell a nézőknek, a helyi nézőknek, nem tudom, hogy az európai focit szerető nézőknek mennyire lesz ez furcsa, vagy olyan kettős érzésű. De lehet, hogy jól el is fog sülni.
2: Én szerintem egyszer egy döntőben ezt ki lehet bírni, tehát most...
1: Ha egyszer ezt megengeded, akkor utána hogy mondod azt, hogy akkor most már ezt nem csináljuk?
2: Modern világban törekednie kell arra, hogy még eladhatóbbak legyenek a különböző
1: és
2: sportágak.
1: És ettől lesz eladható, hogy
2: a szórakoztatóipar része a sport.
3: Egy NFL döntőt, egy nagy döntőt, egy Super Bowl döntőt olyan 250 millióan néznek. Nyilván egy spanyol-portugál meccsen nézték, nem tudom, 1 milliárdan, most mondtam valamit. Egyébként a legnézettebb foci meccs eddig az angol-mexikó meccs volt. Hát nem tudom, hogyha most a halftime show itt a VB döntőnél hány ember fogja nézni, de hát biztos, hogy azok a cégek, akik megjelennek, és azok a reklámok, hát az óriási bevételt fognak generálni.
1: 6 óra 20 perc a pontos idő, még el sem mondtam az SMS számunkat, de törzs hallgatóink már jelentkeznek. 06 30 55 55 605. Jó reggelt, Gege, annyira aranyos a naivitásod.
3: Valahogy mindig a csütörtökön én vagyok a pofozóság.
1: Nem, hát most
3: de... Hát jó, most nyilván én volt sportoló, nem olyan rég hagytam abba, én
1: hát abba sem most... hagytad, mert még mindig úszkálod a hát 3 kilométereidet.
3: Igen. Én még mindig tényleg bízom benne, hogy létezik ilyen.
1: Jó reggelt! Hát mi volt itt tegnap, srácok? Két napja írtam, hogy egy válogatott sincs mentálisan annyira rendben, mint Argentína, és tegnap ezt az angolok is megtapasztalták. Mosolygós angolra még nem találkoztam ma reggel. Jött egy szerintem angol előhívós telefonszámról.
2: Nem tudnak kikapni az Argentínát.
1: Hát aki végre legyőzte Angliát, csak ezt mondjuk belülről tette.
2: Olyan szenvedéllyel sportolnak, hogy én ezt igen, le kell vetíteni minden sportolnak.
1: Tény is való, hogy ez a keddi sportkörben is fölmerült, és pont ez a mentális kérdés volt az, amiről beszéltünk. Szóval lehet mondani az argentinokra is mindent, kígyót, békát lehet rájuk kiabálni. Az, hogy egyébként a zöldfokiak ellen elszórakozzák, ugye a rendes játékidőt korán vezetnek, utána egy-eggyel mennek hosszabbításra, és a hosszabbításban, amikor a zöldfoki védő meglövi élete gólját, utána is még tudnak újítani, 3 rúgott góllal végül is tovább mennek. Utána jött a következő volt,
2: Egyiptom,
1: az Egyiptom elleni mérkőzés.
3: Nem, ahol... Svájc.
1: Nem, az Egyiptom. Utána jött, az a negyed döntő volt Svájc. Egyiptom ellen teljesen vakok és gyengélátók módjára elnézést kérek a Vakok és Gyengélátók Szövetsége minden tagjától. Tehát önmagához képest Argentína nagyon-nagyon gyengén játszott. Elképesztően gyengén. 2 gólos hátrányból a hajánál fogva rángatja ki a csapat saját magát a gödörből, és mennyi 10 perc alatt a végén rúg 3-at? Ugye? Tehát teljesen.
2: Igen, hát igen, legyen 10.
1: Tehát nagyságrendileg. Igen. Jön a Svájc elleni meccs, ahol bűnrosszul játszanak megint önmagukhoz képest. Embolónak a butasága kell ahhoz, hogy mi történik, ugye emberelőnybe kerül Argentína, és megcsinálják. És akkor utána jön az angol, mert ugye ez volt az érv ezzel kapcsolatban, hogy az argentinok nem találkoztak, és akkor most megint elnézést kell kérni Svájctól, Egyiptomtól és a zöldfokiaktól, hogy nem találkoztak igazán jó csapattal. Azért ezt mindegyik kikérné saját magának, de azt tényszerűen megállapíthatjuk, hogy egyik sincs talán annyira erős, vagy egyik sem annyira erős, mint Anglia. Viszont megcsinálták ugyanezt az angolok ellen is. Tehát, hogy valami elképesztő fordítás, meg elképesztő mentális erőről tesznek tényleg tanúbizonyságot. Sziasztok, jó reggelt! Nem szeretem a gaucsókat, de olyanok, mint Gyokó. Mentálisan, kimagaslóan a legjobb válogatott a torna MVP-ével. Pokoli nehéz lesz a spanyolok dolga ellenük, hiába jobb csapat, ma este pedig hajrá, Fradi! Üdv, Pótöcsi!
2: Nem lehet vele vitatkozni.
1: Nem, melyik részével? Tehát, hogy nem, tehát minden szava. Tehát én egyébként, hogy mondjam, aki nem, tehát nem szeretni, meg nem szeretni kell őket, hanem ugyanúgy, mint ahogy az SMS író Pótöcsi írja, el kell őket ismerni. Tehát, hogy Gyokovicsot is lehet szeretni, nem szeretni, de aki nem ismeri el, ez tehát ott nem nagyon van kérdés.
2: A tornát nyerte valaha történelembe. Tehát
3: ez nyilván sok kérdés, azért erre tudnék reagálni, de...
1: Na. Hát van most még rá egy percet, nem, mielőtt nem jönnek
3: kéne,
1: a hírek.
3: Nem kéne az argentinoknak itt lenni jelenleg, hiszen sok olyan szituáció, kétes szituáció volt, ami
1: Gege,
3: ellenük...
1: Gege, tehát az, hogy...
3: Megnéztem a statisztikát, Kornél, megnéztem a statisztikát, a VAR a 2026-os világbajnokságon Argentina ellen nem ítélt.
1: Oké.
3: Viszont
2: nem
3: mellettük...
2: Nem volt szükség rá.
3: Ítélettel... mellettük ítélt.
1: Gyerekek, a tegnapi meccs már a himnuszoknál eldőlt. Láttátok? Ez körülbelül ugyanaz, mint amikor a montenegrói női kézilabda válogatott csúcson
2: persze,
1: volt. Jovanka Radičević vezetésével, és nézd meg úgy, hogy nem, tehát nem az, hogy nem szeretem őket, hanem kifejezetten óckodom tőlük. De egyszerűen, ha visszaemlékszem arra, hogy aki Montenegróval kellett, hogy meccseljen, ott már himnusznál elveszítette a meccset. Volt az nem, olyan. Tehát... Na, Gege, viszont 7 órától neked kedvezünk. Emiliano Martinez játékából indulva, piszkos trükkök, markáns egyéniségek, ezt a, hogy is mondjam, gyűjtő fogalmat, vagy ilyen kis címszavakban ezt adtuk ennek a témának, úgyhogy ott ki tudod majd fejteni, hogy az argentinok szerinted miért nem kellene, hogy itt legyenek minden egyes érvel ellentétben, amit most fölhoztunk. Aztán természetesen jön a nemzeti sportjegyzet, és sajnos egy szomorú

0: Érdemes lesz velünk tartani egészen reggel 10-ig szokásainak megfelelően. SMS számunk 0630 55 55 605.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Jövő héten új

0: Újabb rendkívüli ülést tart a parlament, július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Délelőtt felhős, délután napos idő lesz. Ötvös Ádén vagyok, jönnek a részletek.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. A fideszes képviselő közölte, a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A hírre reagálta a miniszterelnök. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósfai Gábor belügyminiszter. Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárca vezető. Emellett változás történt több megyei rendőrfőkapitányság élén is. Azonnali kormányzati intézkedéseket kért több fővárosi polgármester a közbiztonság garantálása érdekében. A belső kerületek vezetői javasolják egyebek mellett az úgynevezett Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak, valamint állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az aszály és a tájszintű vízmegtartás, valamint a gyepek és az erdők védelme is. A tanácskozásba a többi közt a Magyar Természetvédők Szövetsége, a WWF, a Greenpeace és a Magyar Madártani Egyesület képviselőit is bevonták. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. A kezdeményezés részeként gyakorlatorientált képzéseket indítanak, ahol a választott szakterület elismert kutatóitól tanulhatnak a hallgatók. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre.
1: Közlekedés.
0: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 31-es főúton Mendek körzetétől, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Délelőtt még többnyire felhős vagy borult marad az ég. A Dunántúlon eső, zápor, zivatar is előfordulhat, amit erős vagy viharos szél kísér. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet, és sokfelé kisüt a nap. Délután 29-34, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A címvédő Argentina hajrában fordított az angolok ellen és döntőbe jutott a labdarúgó VB-n. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják. Argentina lesz a spanyolok ellenfele a labdarúgó világbajnokság vasárnapi New Yorki döntőjében, miután a tegnapi második elődöntőben a címvédő argentinok hátrányból felállva 2-1-re legyőzték Angliát. A második félidő elején az angolok szereztek vezetést Gordon révén, de a 85. percben Enzo Fernández távoli lövésével előbb egyenlített, majd a 92. percben Lautaro Martínez fejesével fordított is Argentina. A spanyol-argentin finálé vasárnap 21 órakor kezdődik, míg a francia-angol bronzmérkőzést szombat este 11 órától rendezik majd. Ma este eldől, hogy ott lesz-e a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-re nyert a szerb Vojvodina otthonában, így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perctől az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. Borbély Balázs első hazai mérkőzésére készül a Ferencváros vezetőedzőjeként a Grupama Arénában. Most őt hallják.
3: Picit különleges érzés, hogy az első hazai mérkőzésre készülni, de ugyanúgy készülök, mint az összes többire. Nyilván majd a meccs előtt, mint általában, biztos lesz egy kis lámpalász, de próbálok a feladatomra, vagy a feladataimra lehetőleg jobban felkészülni, és csak arra koncentrálni. Lehet, hogy én túl maximalista vagyok, vagy nem tudom, én is visszanézve a mérkőzést azért a felvételről láttam, hogy sok jó dolog volt, de azt is láttam, hogy voltak dolgok, amiken javítani kell, akár védekezésben, akár támadásban, akár átmenetekben, akár pontugrásokban, szóval a játék minden elemében tudunk még hova fejlődni, de egyetértek azzal, hogy tényleg a szezon első tétmeccse, figyelembe véve azt, hogy nagyon rövid ideje vagyunk együtt a csapattal, úgyhogy mondhatni, hogy egy megfelelő jó teljesítmény volt.
2: A holland élvonalbeli Ado Den Haag együttesében folytatja pályafutását Bárány Donát, a Debrecentől búcsúzó csatárral a hágai alakulat 4 éves szerződést kötött. Klubot váltott Csongvai Áron is, a szintén kétszeres magyar válogatott játékos a svéd AIK-tól igazolt a francia másodosztályú Szenetjén csapatához. Azonnali hatállyal lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáról Gyulai Miklós, aki 2009-től volt a szervezet első embere. Az 55 éves sportvezető eredetileg a versenyszezon zavartalansága miatt szeptember 1-ével távozott volna, de közleménye szerint az elmúlt hetekben a személyét és a jelenlegi vezetést ért támadások a teljes magyar atlétikai közösségnek ártottak, ezért lemondását előre hozza. A rendkívüli tisztújító közgyűlésig a vezérigazgató Dajcs Péter biztosítja a szövetség működését. Søren Varensholt sikerével zárult a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 11. szakasza. A norvég versenyző első alkalommal nyert etapot a legendás viadalon. Az összetett élmezőnye nem változott, a sárga trikót továbbra is a szlovén Tadej Pogacsár viselheti. A tegnapi szakasz győztes Søren Varensholt így összegzett a célba érkezés után.
4: Surprised. Unreal. Yeah.
5: Nagyszerű és egyben hihetetlen volt. A végén jöttem hátulról, és ahogy előre kerültem, elkezdtem sprintelni. Úgy sprintelni, mint még életemben sohasem. És bíztam benne, hogy jól fog menni, kitart a végéig, és sikerülni fog. Ez most egy olyan szakasz volt, ahol ez működött. Lehet, hogy nem én vagyok a leggyorsabb srác, de most minden összejött, és győztem.
2: Kura Magomedov Murat bronzérmet szerzett a szabadfogásúak 74 kg-os súlycsoportjában a budapesti Polyák Imre Varga János Kozma István birkozó emlékversenyen. A 2019 óta magyar színekben versenyző Kura Magomedov belga ellenfelét technikai tússal győzte le a helyosztón. A tegnapi nyitónap további 5 magyar szabadfogású indulója már délelőtt kiesett a bokcsarnokban. Köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel! Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
7: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport Reggel. A stúdióban Németh Kornél, Marosán György és Gyurta Gergely. A világbajnok Kenus Kollár Kristóf immáron egészségesen 2 aranyérmet szerzett múlt héten a montreali világkupán. Egyebek mellett erről beszélgeted Bera Elmesével.
8: Hát először is szívből gratulálunk, hiszen a montreali világkupát 2 aranyéremmel zártad. Mi volt a titka most ennek a montreali világkupa versenynek, legalábbis abból a szempontból, hogy ugye, hogyha visszanézünk az elmúlt 2 világkupára, akkor ott nem sikerült az éremszerzés, most sikerült, ráadásul 2 arany. Most valahogy valami más volt?
9: Hát más volt, igen, egészséges állapotban utaztam ki teljesen. A 2 világkupán az volt az előtte lévő 2 világkupán, hogy az volt a probléma, hogy a hazai válogatott, azt megnyertük mi ebbe a versenyszámba, a páros 500-ba, de utána engem egy ilyen hányás hasmenés és elég komoly betegség elkapott, még aznap este, tehát megnyertük a futamot, és utána 2 órával később már lebetegedtem. Ez nagyjából a Szegedi Világkupát megelőzően 1,5-2 héttel volt, és utána én még azért egy jó pár napig beteg voltam, fogytam is egy 3-4 kilót, és amúgy is nehéz fenntartani azért a csúcsformát 3 versenyen keresztül, 3 héten keresztül, de így ezzel a betegséggel nekem azért ez még inkább nehéz volt, és nem is sikerült sajnos, tehát hogy nem top formában érkeztem ki a Szegedi Világkupára, majd utána 1 héttel később a Brandon, de utána viszont ugye volt egy hosszabb felkészülés, kicsit újra tudtam alapozni, vissza tudtam szedni a kilókat, amiket lefogytam, és teljesen jó állapotban, jó formában tudtam megérkezni erre a montreali világkupára, és igazából ez volt a kulcsa az egésznek, mert egész évben éreztem, hogy jó formában vagyunk, jól megy a páros, csak hát sajnos vannak olyan dolgok, amikkel nem tudok mit kezdeni, tehát hogy hiába vigyáztam magamra, mennyire tudtam, mégis elkaptak betegségek, mert azért egész tavaszom úgy nézett ki, hogy elég sokszor voltam beteg, ami nem szokott rám azért jellemző lenni.
8: Ennek lehet valami oka, hogy miért voltál most többet beteg, mint egyébként szoktál?
9: Nem mondanám, vagy nem tudom, hogy lehet-e. Nem éreztem magamon így olyan nyomást, tehát nyugodtan tudtam felkészülni, nem voltam stresszes, tehát a mentális problémára se gondolnék, úgyhogy nem tudom, hogy mi volt, szerintem ez most csak szimplán szerencsétlenül jött ki.
8: De akkor ezt lezártnak tekinthetjük, ugye? Most már jól vagy, visszaszedted azt, amit vissza kellett szedni, és hát ez a hétvégi 2 aranyérem akkor bizonyítja, hogy ismét visszaálltál arra az útra, ami jellemző volt rád az elmúlt 1-2 évben mindenképpen.
9: Igen, igen. Hát most teljesen jól érzem magam. Egyébként is jól éreztem magam, csak azokon a világkupákon éreztem, hogy nem vagyok jó formában, jó erőben, de azóta teljesen egészséges vagyok, semmi problémám nincsen, úgyhogy igazából úgy is éreztem, hogy nagyon jó formában érkezek meg a világkupára, és ugye az előfutam és a középfutam is bizakodásra adott okot, úgyhogy reménykedtem abban, hogy egy jó eredményt tudunk elérni.
8: Akkor végül is ebből a világkupa eredményből induljunk ki a formádat tekintve, ne az elmúlt 2-ből, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy valóban jó formában voltatok. Egyébként az, hogy Magyarországon van egy másik, szintén nagyon jó kenu kettes, az a ti munkátokat, a motivációtokat, az mennyire emeli fel, tehát mennyire jó ez, vagy mennyire sajnáljátok, hogy mondjuk ugye az Európa-bajnokságon ők indulhattak, az ugye Fejes Dánielt és Hajdú Jonatánt jelenti, a te párod pedig Juhász István, csak hogy ez azért hangozzék el. Tehát az, hogy két ilyen jó kenupáros van most Magyarországon, az mindenképpen motiváló, vagy egy picit azért sajnáljátok, hogy nem tudtak minden lehetőséget pont ezért kihasználni?
9: Mindenképpen motiváló szerintem mind a két egység számára. Ösztönzi az embert arra, hogy tényleg fejlődni kell folyamatosan. Tehát, hogy van egyfajta nyomás is ezáltal, de én úgy gondolom, hogy jól kezelem ezt a fajta nyomást, tehát nem gyengít, hanem pont az, hogy sikerül, vagy segít abban, hogy mindig tudjak egy lépcsőfokot feljebb lépni. És szerintem annak, hogy a Dani ékegység az idei évre megalakult, az is hozzájárult ahhoz, hogy a tavalyi évhez még inkább azt érzem, hogy tudtunk fejlődni és előrelépni, mert szükség volt rá.
8: Ugye, és ti így négyesben is nyertetek most Montreálban, akkor ez az összhang, vagy ez a motiváló erő, ez gondolom mind a két oldalon van, különben talán nem tudnátok ilyen jól együtt dolgozni?
9: Igen, szerintem őket is motiválja, abszolút, és az a jó, hogy ezt a fajta rivalizálást, úgymond ezt így el tudjuk engedni, mikor összetérdelünk meg, hát a parton is, tehát egy jó barátok vagyunk, jó a hangulat folyamatosan edzőtáborokban is, úgyhogy tényleg így a küzdelem az mindig így a vizen marad, és tök jó egységet tudunk alkotni 4-4-en.
8: De egyébként ilyenkor egy picit ki kell kapcsolni, hogy most nem barátok ellen versenyeztek, hanem ellenfelek ellen?
9: Hát igazából ez így valahogy így automatikusan megy, tehát nem mondanám azt, hogy ezt így tudatosan ki szoktam kapcsolni, hogy nem. Tehát, hogyha ott vagyunk vizen, akkor és versenyzünk, akkor nem úgy nézem, hogy még most barátok is, akkor most akkor inkább nem verem meg őket, vagy nem küzdök ellenük annyira, hanem nyilván mindenkinek az a célja, amikor ott van a vizen, hogy azt az adott versenyt azt megnyerje, vagy minél jobb helyezést érjen, nem mindegy, hogy ki ellen versenyez.
8: Ugye most a világkupát 4-esben is megnyertétek, és hát világbajnoki címvédők vagytok. Az a világbajnoki aranyérem, az fordulat volt a te pályafutásodban, vagy az egy olyan eredmény volt, ami már úgy érett?
9: Hát mindenképpen fordulat volt szerintem. A tavalyi világbajnokságon azért a Dani már mondta előtte, hogy ezt a futamot meg kéne nyerni. Én azért úgy a tavalyi évben robbantam be ezzel a párossal igazából, tehát egy tavalyi évben volt az első olyan felnőttben sikeres évem, amit úgy, tehát ez az egész, az Európa-bajnokság az már egy fordulópont volt igazából, hogy ott felnőtt érmeket tudtunk szerezni, és akkor világbajnokságon igazából még érmem se volt felnőttben, de az, hogy egyből egy aranyérmet tudtam szerezni, az nagyon jó volt.
8: És ez azt mondod, hogy bizonyos szinten fordulópont volt nyilván az első felnőtt világbajnoki aranyérmed, de hogy ez mondjuk a következő hetek, hónapok, akár évek, hiszen ugye ez egy tavalyi világbajnokság volt, azok úgy indultak, hogy akkor egy picit több motiváció, hogyha már egy világbajnoki aranyérmet szereztél, akkor szerezhetsz majd többet is, tehát hogy mondjuk ez a mindennapi edzésekben is megmutatkozik ez a változás, hogyha nevezhető ez változásnak?
9: Hát a mindennapi edzéseket ugyanúgy, tehát mindig is nagyon keményen dolgoztam, most is nagyon keményen dolgozok, azt gondolom, tehát hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy jó eredményeket érjek el. Olyan szempontból volt nagyon ösztönző, hogy elkezdtem magamba szerintem jobban hinni. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát egy inkább mentális részéről, amikor a versenyzés szempontjából tett hozzá nagyon sokat így a helyzethez, hogy elkezdtem elhinni, hogy ott van a helyem nekem is így a nemzetközi elitbe, és ez ami korábban talán hiányzott, és most úgy állok oda a versenyekre, hogy nekem ott a helyem a dobogón, és hogyha minden jól jön ki, akkor tényleg egy olyan versenyzőnek mondhatom már magam talán, hogy bizonyos versenyszámokban számítani, vagy számolni kell velem.
8: Tehát ez az önbizalom, ez mondjuk edzéseken nem jöhet össze? Ehhez kell egy világbajnoki aranyérem, hogy utána más, hogy tekints saját magadra?
9: Hát szerintem nekem most személyes tapasztalatból tudok beszélni, vagy az én helyzetemet tudom mondani, nekem szükségem volt rá, hogy egy ilyen, hogy ezen így átlendüljek, és ahhoz meg szükség volt erre az eredményre. De igazából nekem ez az eredmény az volt, hogy a felnőtt válogatót, tehát hogy a hazai válogatót olimpiai számba sikerült megnyernünk tavaly. Onnantól már jóval magabiztosabban tudtam versenyezni, mivel tudtam, hogy ebben a versenyszámban most lesz egy nyugodt felkészülésem, és akkor meg maga egyébként edzéseken jött ki ez a fajta magabiztosság, mivel éreztem, hogy jó az egységünk, jó az egység négyesben is, jó az egység párosban is. Tehát olyan érzések voltak ezekben a hajukban, amiket még korábban más emberekkel versenyezve nem éreztem. Úgyhogy ez mindenképpen nagyon motiváló volt, és bizakodásra adott okot.
8: Azért kimondtad itt a kulcs szót, vagy a varázs szót, hogy olimpiai szám és olimpia. Ennyire tekinthetünk előre? Vagy benned ilyenkor már megfogalmazódik bármiféle célkitűzés, akár az olimpiára nézve?
9: Persze, nekem az van azért elsődleges szempont, hogy olimpiára szeretnék menni, tehát hogy így készülök föl. Én most hát olyannak elnérés, hogy az idei év az nem feltétlenül úgy indult a betegség miatt, ahogy szerettem volna. Pont azt fogalmaztam meg magamban, hogy jó, nem baj, ez most még belefér, sokkal nagyobb baj lenne, hogyha ez egy olimpiai éve lett volna, és akkor betegeskedtem volna ennyit, vagy akkor jöttek volna ki így a dolgok. Úgyhogy mindenképpen úgy készülök, hogy én az olimpiára szeretnék menni, és azért készülök, tehát hogy nekem az az elsődleges, nem feltétlenül az, hogy nagyon sok világbajnoki címet vagy érmet zsebeljek be addig, hanem mindenképpen szeretném most már abban a korban vagyok, hogy szeretném megtapasztalni ezt az olimpiai életérzést, hangulatot.
8: Az abban a korban az ugye 25 évet jelent, de hogyha már olimpiáról beszélünk, akkor ugye egy tengeren túli világkupa, mint volt most Montreálban, az elsősorban azért fontos, mert egy picit változott azért itt az olimpiai kvalifikációs sorozat, és a négyesek már ranglista pontokat szerezhetnek egy-egy jó világkupa eredménnyel, ezért is volt fontos, hogy elmenjetek Montreálba?
9: Igen, viszont helyesbítenék, a négyes az most már sajnos nem ér pontot, tehát leginkább itt a páros volt a fontos. A négyest azért indultunk most ezen a világkupán, mert ez egyfajta gyakorlás volt a világbajnokságon, nyilván a világbajnokságon el fogunk indulni ebbe az egységbe, mivel attól függetlenül, hogy nem ér pontot a kvótába, szeretnénk minél jobb eredményeket bezsebelni, és ezért ez tud segíteni a hosszú felkészülésekben abban, hogy ez is ad egy kis motivációt. A párosra nyilvánvalóan azért volt szükség, hogy mindkét egység odaálljon, hogy tudjunk másoktól, tehát hogyha van két jó egységünk, akkor nyilván, mintha mind a két egység jó helyezést ér el, akkor azzal úgymond más országtól veszünk el pontot, tehát hogy jobb helyezéseket tudunk elérni a pontversenyben, és meg hát azért is, hogy felmérjük azt, hogy milyen formában van a két egység.
8: És ugye Los Angelesben is úgy lesz, mint ahogy volt például a legutóbbi párizsi olimpián, hogy egy számban akár két magyar is indulhat?
9: Páros versenyszámban sajnos csak egy egység indulhat, de viszont az egyes versenyszámokban igen, két egység tud majd indulni.
8: Hogyha már páros, akkor neked akár a felkészülés szempontjából, akár bármilyen szempontból az, hogy párosra készülsz, vagy négyesre készülsz, az befolyásol valamit, vagy változtat valamit?
9: Igazából nagyon nem. Az edzések nagy részét ettől függetlenül mindig egyesben végezzük. Tehát, hogyha párosra is készülünk, akkor maximum egy héten három edzésünk van párosba. Azzal már lehet, hogy sokat mondok. Általában egyébként kettő szokott lenni. Tehát, hogy annyiban változtat, hogy a pályaedzések, amik tényleg versenytempón történnek, azokat párosban végezzük. A négyesre, mivel jó egységet alkotunk, és mindenki, nyilván nem az a legfontosabb versenyszámunk, mindenki készül a saját versenyszámára mellette általában. Erre nagyon nagy figyelmet azért nem szoktunk fordítani, most is ezen a világkupán igazából abszolút nem is térdettünk össze előtte, hanem kint, mikor kiérkeztünk, akkor beállítottuk a hajót, azzal leveztünk egy kört, és éreztük, hogy szerencsére jól működik az egység továbbra is, tehát hogy megmaradtak a tavalyi érzések, különösebb figyelmet így nem igényel, úgyhogy azt így ebből meg tudtuk oldani, és hát egyébként így magát a felkészülés ezt nem befolyásolja komolyabban, sőt, nekem én jobban szeretek egyébként így úgy felkészülni, hogy azért van mellette csapathajó, ad egyfajta nyugalmat is az edzéseken, mikor éppen csapathajós edzés van, van egyfajta változatosság is így a maraton hosszú felkészülésekben, úgyhogy szerintem jó dolog.
8: Az, hogy valaki jó egyes menő, vagy jó páros menő, vagy jó négyes menő, az mitől függ? Az, hogy te mondjuk főleg párosban és négyesben vagy jó, az egyrészt döntés kérdése-e, hogy azt mondod, hogy erre a két számra, vagy főleg a párosra koncentrálsz, az egyesre kevésbé, bár mondod, hogy nyilván az edzések azok egyesben zajlanak, de hogy ez min múlik?
9: Hát sokszor technikai dolgokon is igazából. Én is azért vagyok jó páros menő, mivel a Pistivel megtaláltam egy olyan párt találtam, akivel nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon hatékonyan tudunk együtt dolgozni. Tehát, hogy igazából az, hogy egy jó páros, az nem feltétlenül két jó egyesből áll. Az igazából az a kulcs része szerintem egy jó csapathajónak, hogy azok az versenyzők jól működjenek együtt, hasonlóan közöljék az erőt a hajóban, és ugye mi a Pistivel azért egy egyesületnél edzünk, egy az edzünk, nagyjából ugyanazokat az instrukciókat kapjuk kívülről, szóval szerintem a mi egységünk az azért tud jó lenni, mivel hasonlóan, technikailag hasonlóan kenúzunk, vagy hasonlóan csináljuk az evezést. Igazából egyes menés, én szerintem abban azért nem vagyok annyira erős én személyesen, mivel azért az egy elég mentálisan nekem megterhelő, hogy nekem sokkal jobb az, hogyha van ott velem valaki egy hajóban. Nekem a sokkal nyugodtabban tudok úgy versenyezni, hogy valakiért is, tehát pluszban még valakiért küzdenem kell, úgymond, és valaki ott van, aki úgymond segít nekem a hajóban. De az edzéseken viszont, tehát én egy egyesben azt gondolom magamra, hogy egy jó edzés menő vagyok, tehát hogy jól mennek az edzések, de valahogy a versenyzés az így sosem motivált engem az, hogy egyesben nagyon jó eredményeket érjek el, valahogy csak szimplán jobban élvezem a csapathajókat.
8: Akkor most már csak még egy lépést vissza lépve, hogy az elején ott mi dönt arról, hogy van, aki kajakos lesz, vagy kenus lesz?
9: Hát általában egyébként attól függ, hogy hol kezdi a pályafutását, milyen egyesületnél. Nálunk itt például Pakson abszolút, most már talán nem így van, de én ugye nem itt kezdtem kenúzni, de azt tudom, hogy itt úgy volt régebben, hogy itt, hogyha egy fiú lejött a csónakházba, lement a csónakházba, akkor az biztos volt, hogy ő kenúzni kezdett. Itt nem tanítottak férfi kajakot. És ez egyébként, én ugye Dunajvárosba kezdtem, a Dunafernél, ez ott is egyébként így volt, hogy kenúzni kezdtek el a fiúk. Nem nagyon foglalkoztak ott férfi kajakosokkal. De olyan egyesületben, ahol ezt így lehet választani, ott meg tényleg az, hogy a kisgyerek, aki lemegy éppen, az őt melyik sportág fogta meg, melyik szakág igazából, ő azt eldöntheti magának szerintem.
8: Hogy alakul most a következő hetek programja? Annyit tudok, hogy most pihenőn vagy. Ez mennyi pihenő, és elég-e nyáron ennyi pihenő, amennyit kaptál?
9: Szerintem elég. Most nagyjából hát a héten pihenek igazából. Még azt sem tudom, hogy pontosan meddig. Lehet, hogy holnap már elkezdek mozogni. Ma még biztosan pihenek, azért, hogy az átállás az zökkenőmentes legyen, meg tényleg ki tudjam magam így teljesen pihenni. Az, hogy kerülni fogok-e a héten, azt nem tudom még, majd meglátom, hogy mennyire lesz hozzá kedvem, ilyenkor azért belefér ebbe a hétbe, hogy ne kenúzzak még. Lehet, hogy elmegyek, szoktam országúti kerékpározni, úgyhogy valószínűleg biciklizni mindenképpen el fogok menni a héten már, meg egyet-kettőt kondizni. Most így szerintem elég lesz egyébként ez, de hát nyilván azért a szezon végén, mikor vége a világbajnokságnak és minden versenynek vége, akkor azért ott kell egy hosszabb pihenő. De nálunk az se szokott azért annyira hosszú lenni, tehát hogy ami teljes leállás, az maximum egy másfél hét, és akkor utána már el szoktunk kezdeni mozogni csak ott már inkább a mozgásnak így az élvezet részét szoktuk hangsúlyozni, tehát hogy inkább elmegyünk egyet biciklizni, tehát hogy ott annyira nem szoktunk még kenúzni egy pár hétig, hanem tényleg csak annyit mozgunk, hogy mikor elkezdődik újra rendesen a felkészülés, akkor motiváltan és éhesen térhessünk vissza az edzésekhez.
8: Célkitűzés a világbajnokságra?
9: Hát komolyabb célkitűzésem nincs, minél jobb eredményeket elérni. Igazából én mindig úgy állok oda a versenyekre, hogy az elsődleges célom az, hogy egy jó érzésű pályát tudjak hevezni, tehát egy konkrét eredménybeli céljaim nem szoktak lenni. Nem szoktam magamat ilyenekkel terhelni. Általában az előfutamokból, középfutamokból szoktam érezni azt, hogy milyen formában vagyok, és mi az, ami egy reális cél lehet. De mindig azt tűzöm ki elsődlegesnek, hogy elégedetten szálljak ki a hajóból, és azt érezzem, hogy mindent bele tudtam tenni az adott pályába. És hogyha ez megvan, akkor én már nem lehetek szomorú.
7: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bera Emese beszélgetett a világbajnok kenussal, Kollár Kristóffal.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 4 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Mennyi minden lett itt az asztalon, atyaig, a Nemzeti Sport is megjelent. Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Hű fegyverhordozóimmal, Gyúra Marosánnal, Szerbiából.
2: Nem Szerbiából, de jó reggelt.
1: A múlt héten ott voltunk.
2: Ott bizony, pont egy hete, hogy a mérkőzés, Vojvodina, Fradi, aminek a visszavágója ma lesz.
1: Bizony, bizony, illetve Gyurta Danival. Szia Dani, jó reggelt.
3: Jó reggelt, én honnan jöttem, a hegyről?
1: De mi, juhász vagy a hegyről, hogy ott magadba intézed a dolgokat? Na, Gege, az a helyzet, hogy próbáltunk kedvezni neked megint, csak mégiscsak te vagy az új játékos, aztán, hogy valami olyan témákról beszélgessünk, amiben otthon érzed magad. A katari VB legjobb kapusának megválasztott Emiliano Martinez nem csak hatalmas védéseivel, hanem az ellenfelek hergelésével is képes magára felhívni a figyelmet, és meglehetősen széles a repertoárja, ami a piszkos trükköket illeti. Az angolok már előre rettegtek, ha a meccsen büntetőt kapnak, vagy ha 11-es párbajra került volna sor. A sportszerűség határát rendre átlépő Martinez miatt a 11-es rúgásokat érintő szabályokon is változtattak a futballban. Az argentin kapus rendre azzal bosszantotta az ellenfeleket, hogy a büntető elvégzés előtt odasétált a rúgóhoz, hogy alaposan összezavarja, elbizonytalanítsa, vagy éppen feldühítse. Martineznek az a kedvenc provokáció, a provokáció a kedvenc egyik fegyvere. Gyakran azzal próbálja megzavarni ellenfeleit, hogy azt mondja nekik, pontosan tudja, hova lövik majd a labdát. Az argentin kapus bosszantó taktikája kiválóan bevált a 2021-es Copa America elődöntőjében Kolumbia ellen, amikor is 3-11-est hárított, az argentinok pedig ugye tornát nyertek később. Martinez a 11-esek elvégzés előtt rendszeresen babrál a labdával, hogy így is késleltesse a büntetőrúgást. Az argentinok világbajnok kapusa az erős szemkontaktust is folyamatosan alkalmazza, tekintetével szinte perzseli az ellenfeleket, akiket ezzel is hibára kényszeríthet. A fent említett módszerek mellett túlzásba vitt ünnepléssel is gyakran feltűnősködik. A negatív energiából saját maga és csapata számára előnyt próbál kovácsolni, a kritikák és a sérelmek pedig tulajdonképpen leperegnek róla. Na most én hallom lelki füleimmel Gyuri véleményét ezzel kapcsolatban előre, meg Gegét is, úgyhogy egy kőpapírollóval döntsétek el, hogy melyik őtől kezdi, mert ez két teljesen különböző álláspont.
2: Mi a probléma ezzel?
1: Oké, Gege? Tehát akkor itt a kérdés, mi a probléma az elhangzott? Van probléma az elhangzottakkal?
3: De alapvetően nincs, abban az esetben, hogyha ez egy bizonyos keretek között zajlik.
1: De most hol lépte túl a kereteket?
3: A 2022-es világbajnoki döntő után, amikor azt a bizonyos aranykesztyűt, vagy mit legjobb kapusnak járó díjat hát az egyik testrészéhez oda tette és imitálta azzal, hogy akkor a franciák mehetnek oda.
2: De az már a vége a meccs után.
3: Igen,
2: volt,
3: igen, nyilván, de ez is azért megmutatja
1: de
3: valakinek
1: hát az
2: kulturálatlanság, igen.
3: De alapvetően, ha emlékezzünk vissza a Paraguay Franciaország meccsen, amikor Mbappé 11-es kapott, ott is hasonlóképpen működtek a paraguayi játékosok, a 11-es rugó részt hát kirúgták.
1: Paraguaynak a valamelyik elnökasszony van ott, vagy valami kormányzó asszony, aki...
2: Igen, most mossátok a sztorikat, tehát
3: csak
2: most egyelőre
3: ott is ott tartunk, hogy...
2: A 11-es, így van.
3: Hogy micsoda, tehát hogy mennyire sportszerűtlen az, ami nyilván a taktikai erőbedobás is az, hogy lelkileg próbálja megnyomni az ellenfelét, szerintem ez a sportban kifejezetten jó, hogy van. Tehát
1: erre tudok egy olyan példát mondani, akit imádtunk, mert a mi fiunk, mert a miénk, mert ezt a mi színeinkben csinálta, Nagy Viktor vízilabda kapus. Hát nem Pepitáv, amit itt elmondtam, az ha nem is minden, de hát az, amikor védett egyet, és akkor mutogatta, hogy ma nem, meg így kicsi lépsz, meg lehet tovább bevezni, meg társai, vagy tovább úszni.
2: Ez egy kapusnál meg végképp nagy jelentősége van a lélektonnak. Hát ez általában kapusokkal fordul elő, de akár kézlabdában emlegetted ma nem túl szimpatikus montenegrói válogatottat, és ha már említetted Jovan Karadžićevićet. Tehát a lehető legunszimpatikusabb megmozdulások hozzá köthetőek, amikor gólt lőtt, nem tudom mennyire emlékeztek, és a góllövés után mindig rákiabált a kapusra. Tehát nem szép. nem kulturált viselkedés. Na de hát a győzelem érdekében, ez 60 percig tart a mi sportágunk, a labdarúgás 90 percig, annak keretrendszerét adják a játékszabályok, ha a játékszabályokban ez belefér, akkor a lélektani hadviselést alkalmazni kell.
3: Hát igen, csak ugye itt is leírja a cikk, hogy változtatta ki sem miatt a pont, hogy ne legyenek meg ezek a feltűnő ünneplések, illetve ezek a túlzásba vitt reakciók, hát nyilván tényleg, hogyha sportszerűség...
1: Na de oké, Gege, de most a Nagy Viktoros példánál maradva, tehát Nagy Viktor, mivel a mi kapusunk volt, minden ilyet kifejezetten szívesen fogadtunk, mert hogy a mi kutyán kölyke, ezt azért csinálja, hogy nekünk jó legyen, nekünk, magyaroknak, Magyarországnak. Nagy Viktor, amikor mutatta, hogy ma nem, meg integetett mindenkinek, aki szembe jött vele, a világon mindenki azt gondolta rajtunk kívül, hogy menjen már melegebb éghajlatra most azonnal.
3: Hát nem? Persze, benne van ez is.
1: Hát akkor ez innentől kezdve nem kétszínűség?
3: Igen, van benne valami, de én azt gondolom, hogy tényleg beleférnek ezek a dolgok, meg a lélektani hadviselés kell. Hát a mi sportágunkban is van, hogy Milák Kristóf bemegy a kórumba.
1: Rákja válsz a rajtkőre, hogy maradsz a helyre!
3: Nem, tehát hogy szokták mondani, hogy nálunk is a kórumba, ez ugye a versenyszám előtti helység, ahol a 8 legjobb versenyző a döntőbe jutott versenyzők egy szobában vannak, és ott várják a rajtot. És már ott el tud dőlni a verseny, és Milák Kristóf is bemegy a kórumba, és az ő lezser, laza, mindenkit kicsit így, na mi van, ti itt vagytok, jó, hogy itt vagy, tehát ez kicsit ilyen lenéző stílusra, tehát hogy gyakorlatilag mindenki a fürdő nadrágába csinál, és gyakorlatilag eldönti már ott a versenynek a sorsát, és egyébként Gyurta Dániel és a tesóm is ugyanezt csinálta, hogy egyszerűen próbálták ott lélektanilag legyőzni a kórumba, és oda mentek mellé, hogy na most akkor szétszedlek, megeszlek reggelire. Nyilván, hogyha ez jó versenyző típus vagy.
1: Milyen aranyos, bemondta a vezeték nevét is, hogy Gyurta Dániel a tesóm most is itt, ahelyett, hogy csak annyit mondtam, hogy Dani, és rögtön kiderült, hogy nem azt, hogy Gyurta Dániel a tesóm. Egyen meg. Igen.
3: Szóval a tesóm, tehát hogy itt ez versenyző típus függő, tehát sportolótól függ az, hogy például Martínez esetében, hogyha szembeáll vele mondjuk Mbappé, akkor lehet, hogy ő 10-ből 9-szer berúgja, nyilván egy az pedig a rosszul elrúgott 11-es. De van olyan játékos, aki egyszerűen ettől a lélektani hadviseléstől összecsinálja magát, és nem tud teljesíteni. És ezeket a kiskapukat például én azt gondolom, hogy abszolút ki kell használni, és nekem ezzel semmi problémám nincs, hogyha valaki ezt csinálja. Mert szerintem ettől jó, szép és jó a sport, hogy vannak ezek a dolgok. Hogy vannak egy kicsit...
1: Ez csibészség, vagy mi ez?
2: Üzenem érdekében ez meg kell tenni mindent, ami a fair play határa. Most ez a fair play-be belefér, ez a lélektan.
1: Bocsánat, de 06, bárjátok egy picit. 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Csibészség, vagy nem csibészség, amiről most beszélünk? Kíváncsi vagyok. Csak annyit írjatok meg, kérlek, kedves hallgatók, hogy az Emiliano Martínez féle történetből kiindulva, de akár amit említettem a mi vízilabda kapusunk Nagy Viktor kapcsán. Csibészség, nem csibészség, csak egy igen, igen vagy nem, vagy csibészség, nem csibészség. Első körből ezt a kérdéskört tisztázzuk már, hogy ez csibészség vagy sem. Utána, miután ezt tisztáztuk, utána tudunk menni tovább, hogy sportszerű vagy nem sportszerű, aki akarja, nyugodtan a két véleményét összefűzheti egy üzenetbe is. Tehát még egyszer 0630 55 55 605. Csibészség, nem csibészség, fair play, nem fair play, belefér, nem fér bele. Szóval csibészség, nem csibészség, Gyuri.
2: Csibészség.
1: De a csibészség az kell a sporthoz, nem?
2: Ez a sport része, a lélektan fejbe dől el, minden 11-es fejbe dől el. Azt abból próbálod kizökkenteni a játékost, hogy ne legyen ott maximális koncentráció a fókuszáltsággal. Tehát ez abszolút része. Tehát bármilyen sport.
3: Igen, de azért két kapus között is óriási különbség van. Tehát én olyan nem tudtam volna képzelni, mondjuk Iker Casillas, hogy ezeket csinálja. Tehát hogy milyen itt azért a dél-amerikai...
2: Egy Oliver Kahnról el tudom képzelni.
1: Nem vagyunk egyformák, tehát hogy most pont arról beszélünk, hogy Milák Kristóf is zseniális úszó, meg Gyurta Dániel is zseniális úszó, mind a kettő olimpiai bajnok, mégis két teljesen különböző személyiség.
3: Hát ez egyértelmű, tehát hogy nincs más.
1: Hát akkor most Oliver Kahn, Emiliano Martínezhez hasonló, Iker Casillas most, hogyha őt említetted, vagy Unai Simon, ahogy most egy jelenlegit mondjak, ők nem ebből az alomból. Kérdezem én, jött az első üzenet. Ha egy színész a színházi előadásban beleviszi a szerepébe a saját csibészségét, a közönség ekkor megőrül érte, akkor azt mondják, hogy ez mekkora egyéniség. Mi a különbség a kettő között? Van különbség? Nincs különbség.
2: Nincs.
3: Belegondolom, nincs. Nincs.
1: Tehát akkor innentől kezdve Emiliano Martínez mekkora egyéniség?
3: Igen, de egy színész azért ott szerepet játszik, és van egy keret, viszont egy játékos...
1: Mert most beszéltük meg, hogy nem lépte túl a kereteket, vagy valahol úgy érezzük, hogy ő túl lépte a kereteket?
2: Ki?
1: Emiliano Martínez.
3: Hát az ünneplésre szerintem igen.
1: Tehát, de most Gege, a pályán lévő dolgokról beszélünk első körből.
2: Nem lépte túl.
1: És a színészek között is Stól András zseniális színész, mekkora egyéniség, mégis volt botlása színházon kívül, megbűhődött érte, tehát hogy most én nem mostám össze azt, hogy milyen színész, meg hogy a színházon kívül mit csinált. Tehát Emiliano Martínez az, hogy bunkó volt, az, hogy a focipályán milyen kapus, a kettő között van bármi összefüggés?
3: Hát, ha így nézzük, nincs. Tehát ugye akkor egyetértünk, csak nyilván én azt gondolom, hogy ettől függetlenül ez megmutatja, hogy ő milyen személyiség. És nyilván attól még, hogy valamilyen személyiség, ettől még lehet borzasztó jó kapus.
1: Nyilván, akiben ott van a csibészség, az tud utána túlmenni bizonyos határokon is, tud így viselkedni. Jött két üzenet, mind a kettő arra vonatkozik, hogy ez csibészség.
2: Persze, meg nagyon sokan a pályán, a győzelem érdekében csibészek, de közben az életben meg nem. Tehát, hogy...
3: De úgy gondolod, hogy akkor ott egy szerepet vett föl, mondjuk
2: Martínez? Valamikor föl kell vennie, most mert ezt nem ismerem, tehát ezt nem tudom azt mondani, hogy az életben amúgy ő egy...
3: Szerintem
2: egy
3: ilyenkor jön ki igazából, hogy milyen személyiség valaki, amikor ott van és kijön belőle az, hogy ő valójában milyen. Mert előhozza, ez általában olyan is, amikor valakit kérdeznek egyből a sport teljesítménye után, és kettő másodperc múlva oda teszik a mikrofont, és mondja el a véleményét, akkor igazából pont nem tudsz színészkedni, akkor önmagadat adod.
2: Tehát most továbbra is összemosunk két történetet. Szögezzük le azt, hogy melyikről beszélünk. Mert ugye most ebben neked is igazad van, meg, de én nem erre gondoltam. Ugye itt arra, hogy amikor zajlik a mérkőzés, és ott elkövet mindent, hogy kizökkentse a lövőjátékost.
1: Van Marci írt egy nagyon jó példát, egy másodperc, és akkor utána tudunk tovább menni, mert meg fogja erősíteni mindazt, amit te akarsz mondani. Szerintem is csibészség, sziasztok, szép jó reggelt. Kézzabda kapusok is próbálják megzavarni a dobójátékost, és ha sikerül, le is ordítják a fejét esetenként. Üdv, Marci!
2: Így van, tehát ugyanezt, tehát hogy igen, abban igazad van, hogy megmutatja a személyiségét azok ott oxigénhiányban, hogyan nem tudja úgy kontrollálni az érzelmét, viszont egy 11-es rugásnál az abszolút tudatos, hogy mondjuk oda megy a kapus, és oda súgja, átadja a labdát, és oda súgja a lövő játékosnak, hogy az előző kettőt kihagyta, de ezt is ki fogod hagyni? Vagy most,
3: tudom, hogy balra rúgod a...
2: Igen.
1: Hát tehát, de gyerekek, hát ennek a volt ezen konkrétan világbajnoki cím ment el, hát az ominózus Materazzi Zidane féle szituáció. Materazzi addig hergelte, addig piszkálta. Ha igaz az elmondás, amit ugye Zidane, vagy utána, ami később kiderült, hogy az anyjával, az édesanyjával és a húgával, nővérével, valamelyik lánytesójával vállalhatatlan, illetlen, csúnya dolgokat mondott. De hát azért tegye fel a kezét, akinek a száján ne szaladt volna ki teljesen véletlenül, vagy akár tudatosan.
2: De ezek itt nincs véletlen. Higgyetek el nekem,
1: azt akartam mondani, Materazzi ezt szándékkal csinálta, hogy most az belefér vagy nem fér bele, hogy az édesanyját emlegette olyan környezetben, meg helyzetben, meg a nővérét, amilyenben nem kellene emlegetni, ezzel lehet vitázni. Nyilván normál esetben, most itt a stúdióban leülünk, vagy kimegyünk, majd a hírek alatt kiülünk a szerkesztőségbe, nyilván csak, hogy ne Gege, ne érezd azt, hogy akkor te vagy a Bogzsák, Józsinak az édesanyját persze, hogy nem fogjuk a szánkra venni, és nem kezdünk el illetlenül beszélni vele, nem akarjuk megnézni azt, hogy hozzánk vágja a keverőpultot, mert addig meddig piszkáljuk. Tehát ez a hétköznapi életben nem. Na de a pályán, amiről nem hallott ott a játékvezető. Tehát szokták volt mondani, hogy a cél szentesíti az eszköz, hogy most kinek hol van a határ, tehát hogy azért ez egy nagyon nehéz kérdés, de az, hogy Zidánnál elgurult a gyógyszer, vagy elborult egyszer csak az agya, nem tudok rajta csodálkozni, hiszen olyan dolgokkal, vagy olyan dolgokat mondott Materazzi, amitől persze, hogy begőzött. Materazzinak meg pont ez volt a célja. Akkor elérte a célját, amit akart?
3: Hát az olasz szurkolók és Olaszország szempontjából természetesen.
1: Hát és Materazzi a félisten, hogy a franciák legjobbját így tudta kiszedni.
3: Hát oké, csak hogy a másik oldalt őket, nézed.
1: Hát ezt mondtam Nagy Viktor kapcsán, hogy minden csak nézőpont, attól függ, hogy honnan nézed. Nem?
2: Igen, tehát ez innentől kezdve, hogy ennek a módja mi, tehát ezek tudatos dolgok. Hát saját bőrömön tudom, tudatosan veszek össze az ellenfél szakmai stábjával mérkőzés közben, mert azzal van valami célom. Most az, hogy ennek a módja.
1: Hogy mi van vele? Azzal van?
2: Hát van egy célom.
1: Ja, csak annyira elhadartad, hogy nem lehetett érteni. Azzal van valami célom.
2: Nincs olyan, úgy gondolom, hogy egy szint fölött nincs véletlenszerűség. Elkezdik a mérkőzés, és az baj, és az amatőr, aki az indulatai nem tudja kontrollálni. Bármi, ami történik ott, az tudatos. Na most, hogy az hogyan ölt testet? Az már a saját kultúra rendszerettől, etikai rendszerettől függ.
1: 0630 55 55 605, ez az SMS nálam... szám, várjál. A csibészség viszont nem egyenlő a bunkósággal.
2: Így van, tehát ezt akartam mondani, hogy nálam például az én kultúrarendszeremben nem fér bele az, hogy valaki édesanyját emleges.
3: De akkor az miért fér bele, hogy mondjuk a 11-es rugó részt azt kirúgják, kitapossák, hogy még véletlenül se tudjon jól rugást rugni?
2: És amiért hátulról fölrúgják 18 méterről, kap érte egy sárga lapot, de megakadályozta a gólszerzésbe. Most a 11-es pontot kitapossa, kap érte egy sárgát, hát ha nem vesz észre senki, és akkor pedig a fölé megy a 11-es. Tehát hol a határ a sportszerűség sportszerűtlenségben?
1: Ugyanez a kérdés jött egyébként, hogy honnantól számít bunkóságnak? Ezt a kérdést tenném föl.
2: Nincs, hogy én írnám az SMS-eket, pedig
1: ki a beépített embered?
3: Hát igen, azért sok kérdés felmerül ezzel kapcsolatban. Tényleg én azt tudom mondani, hogy annyira szubjektív ez a dolog, hogy vagy tudsz vele azonosulni, és meg tudod érteni azt, hogy ő ezt miért csinálja, vagy pedig ha kifejezetten nem kedveled az adott játékos nemzetet, stb., akkor meg úgyis azt fogod mondani, hogy hát ez...
1: Megint kézilabdás példát tudok mondani. Nagyon sok olyan ismerősöm van, akik úgy járnak mérkőzésre, hogy a Fradi táboron belül szurkolnak. Tehát, hogy a tábor részei. Nem lehet őket azzal vádolni, hogy nagyon kiegyensúlyozottan állnának bizonyos kérdésekhez. Ők fradisták, tehát, hogy ez vállaltan, deklaráltam. Dragana Cvijic mindaddig, ameddig a Fradi ellen játszott, az egyik lehet, hogy erős lesz a kifejezés, amit használok, gyűlöltebb. Az egyik legjobban utált játékos volt, fügykoncert, és minden, ami a tetlegességen kívül megtörténhetett, az minden jött a lelátóról.
2: Cvija személyiségének sajátossága, hogy ezt el tudja érni.
1: Nincs, nála nincs átmenet. Ha ellenfélként jelent meg, akkor egyszerűen nincs élő ember, aki őt szerette volna. Megjött a Fradi pályára. Ott voltam az első Debrecen elleni mérkőzés. Azt hiszem Debrecen volt, de nem az ellenfél lesz a lényeg. Egy felkészülési mérkőzés. Az első góljánál, és megint nézzétek meg, elkezd kirázni a hideg, ahogy már tudom, hogy mit akarok mondani. Az első góljánál megfogta, megkapta a címert magán, és mutogatott kifelé annak a Fradi tábornak, aki előtte éveken keresztül anyázta, melegebb éghajlatra küldte. Most, amikor visszavonult, én sokféle embert láttam már, meg sokféle visszavonulásnál lehettem ott különféle minőségekben. De az, hogy egy komplett sportcsarnok Dragana Cvijic miatt gyakorlatilag sírjon, vagy minimum könnyezzen, tehát olyan azért tehát elképzelhetetlen lett volna. Tehát innentől kezdve egy az egybe, amit most Emiliano Martinezről beszélünk, azt szerintem egy az egybe ez a Cvijic-es példa megmutatja, hogy ha veled van, akkor imádod, szereted, mert érted, csinálja, ha ellened van, akkor viszont elviselhetetlen. Akkor hol van? Hol az igazság? Az igazság oda át van, tudom, nem kell jönni ezzel a nagyon gyenge szójátékkal.
3: Hát én most Kiriosznak a példát is ide tudnám hozni, hogy egy roppant tehetséges jó játékos teniszben, és egyszerűen...
1: Gyurikám, gyere egy kicsit bejjebb hozzám közelebb, mert a fejed kitakarja az egyik kamerát, és akkor úgy nem látszódik, aki a kameraképeket is szeretné nézni. Igen, mi a mosoly?
2: Nem, semmi.
1: Jó, Kiriosszal mi a probléma?
3: Ott is ugye az ő játékstílus az elképesztő jó volt, viszont a pályán mutatott és a pályán kívül mutatott teljesítménye azért kívánt egy némiképpen kivetni valót, hiszen ő is azért eléggé hát érzelem és indulatos személyiség volt. Úgyhogy ez megint csak azt tudom mondani, hogy ki milyen ember, vagy tudsz vele azonosulni, vagy nem, és ezért szép a sport, mert egyszerűen...
2: És a sport is, most a teniszről is eszembe jut, Nole is.
1: Tehát a Djokovic.
2: Djokovic is szereti kizökkenteni az ellenfeleit. Legyen az, hogyha csak oda kap egy kicsit a vádliára. Hát most az 5 óra 15 percig tartó mérkőzés 40. percében nyújtotta a vádliát, hogy nagyon fáj neki. Tehát és az a pont kizökkentett az ellenfelet, de ennél vagányabb dolgokat is szokott csinálni.
1: 7 óra 25 perc a pontos idő. Az SMS számunk továbbra is 0630 55 55 605. Szép számmal érkeztek SMS-ek, úgyhogy majd a hírek után egy kicsit szétnézünk közepe az SMS-ek között. Van, ami kimondottan úszás specifikus, úgyhogy kíváncsi vagyok Gegének a véleményére ezzel kapcsolatban. Várjuk tehát az üzeneteket. Csibészség, nem csibészség, ravasság, nem ravasság. Mi az, ami belefér a sportszerűségbe? Mi az, ami nem? Rákiabálhat-e az egyik sportoló a másikra? Mutogathat neki, vagy sem? Szóval mi az, ami nektek belefér a sportszerűségbe? Írjátok meg. Még egyszer mondom az SMS számot 0630 55 55 605.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: Még a nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Spanyol-argentin döntőt rendeznek a futball VB-n, újabb amerikai légi csapások érték iránt. Délelőtt felhős, délután napos idő lesz. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
12: Argentina lesz Spanyolország ellenfele a labdarúgó világbajnokság vasárnapi New Yorki döntőjében. A tegnapi atlantai elődöntőben a címvédő argentinok hátrányból felállva 2-1-re győzték le Angliát. A mérkőzés 55. percében Gordon révén az angolok szereztek vezetést, de a 85. percben Fernández távoli lövésével előbb egyenlített, majd a hosszabbítás második percében.

0: Lautaro Martínez fejes góljával fordított is Argentína. A spanyol-argentin finálé vasárnap 21 órakor kezdődik, míg a francia-angol bronzmérkőzést szombat este 11 órától rendezik Miami-ban. A Nyíregyháza és a vendég Újpest összecsapásával kezdődik a labdarúgó NB1 következő idénye. A bajnokság július 24-én péntek este 8 órakor rajtol a Spartacus otthonában. Az élvonalba 3 év kihagyás után visszatérő Kispest Honvéd kisvárdai vendégjátéka július 25-én 19 óra 30 perckor kezdődik. A nyitóforduló vasárnapján 3 mérkőzést rendeznek, délután 3:45-től lép pályára a címvédő Eto a Vasas otthonában. A vendéglátó Debrecen 18 órától játszik a Puskás Akadémiával, a rekordbajnok Ferencváros pedig este 8 órakor kezd Pakson. Az NB1 első köre július 27-én hétfőn zárul, amikor az MTK az Alaegerszeget látja vendégül este 7:30-tól. Az ODP Bankliga mérkőzéseit a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Azonnali hatállyal távozik a Magyar Atlétikai Szövetség éléről Gyulai Miklós. Az elnök tájékoztatta a tagszervezeteket, hogy a szeptember 1-ére tervezett lemondását előre hozza, a megbízatása már ma megszűnik. A rendkívüli tisztújító közgyűlésig a szövetség vezérigazgatója Dajs Péter biztosítja a szervezet működését. Kuramagomedov Murád bronzérmet szerzett a szabadfogásúak 74 kg-os súlycsoportjában a budapesti Polyák Imre Varga János Kozma István birkózó versenyen. A honosított Kuramagomedov a belga színekben versenyző ellenfelét technikai tussal győzte le a helyosztón az idei utolsó rangsoroló viadalon.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Újabb amerikai légicsapások érték Iránt. A 6 órán át tartó hadművelet során iráni parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat támadtak. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. Irán válaszul újabb rakéta és drón támadásokkal hajtott végre Bahrein, Kuvait és Jordánia ellen. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy a hormuzi szoros lezárása mellett más az Egyesült Államokat és szövetségeseit kiszolgáló export útvonalakat is veszélyeztethet. Ukrán dróncsapásban halt meg a zaporizsiai atomerőmű főmérnöke, közölte az orosz ellenőrzésű létesítmény, üzemeltetője a Rosatom. A tájékoztatás szerint a légierő az egyik szolgálati járműre mért csapást, a bent ülő főmérnök, valamint a sofőr életét vesztette. A vállalat vezérigazgatója szerint a gépkocsit az erőmű üzemi területének határán találták el. Alekszej Lihacsov szerint a folyamatos támadások miatt valós egy súlyos nukleáris baleset veszélye. Itthon a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak a képviselők a jövő héten az országgyűlésben. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását.
1: Közlekedés.
0: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 31-es főúton Mende körzetétől, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Délelőtt még többnyire felhős vagy borult marad az ég. A Dunántúlon eső, zápor, zivatar is előfordulhat, amit erős vagy viharos szél kísér. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet, és sokfelé kisüt a nap. Délután 29-34, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 40 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel, ma reggel Marasán Gyurival és Gyurtag Egével. Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Töredelmesen bevallom, hogy elkövettem egy óriási hibát mindenféle él és irónia nélkül. Próbálok rá odafigyelni, sajnos nem sikerült betartanom, és emiatt feszültség alakult ki közöttünk. Gyuri nem tudta befejezni az imént a nólés történetét, mert én közbeszóltam, hogy nóle az Novák Djokovic, és utána elmondtam az SMS számot. Gyurikám, mi lett volna a Novák Djokovicos történet, kérlek?
2: És ha lenne tartásom, nem fejezném be, de hát ugye
1: a hallgatók
2: egy ország várja, hogy befejezzem a történetet.
1: Élő adásban kértem elnézést. Mit tegyek még érted? Mit hozzak neked a büféből? Egy túró sütikét?
2: Nem, csak többet ne vágj közbe, amikor sztoriba vagyok. Az
1: értem.
2: Bőven elég.
1: Na, mehet.
2: Tehát nem a Djokovic történet, annak a végére értem, hanem itt ugye a lélektanról beszéltünk, hogy minden sportágból... minden sportágból tudnánk felhozni példát, hogy ez egy eszköz a sportolók kezében, hogy így is befolyásolják az eredményt, különböző módjait találják ennek, de ez része az élsportnak. De
1: nem itt volt, amikor elmesélted, hogy nyújtott a vádliára ebbe a történetbe?
2: Igen, de itt nem.
1: Tehát akkor
2: nem.
1: El tudtad mondani?
2: Nem.
1: Akkor
2: nem,
1: mi is értődtél
2: nem,
1: meg?
2: Nem tudtam végigmondani, mert ez egy nólés történet volt, és vége azt mondja, de nem nóle a lényeg, hanem hogy minden sportágban ez része az élsportnak, az eredményre való törekvésnek.
1: Incsél kérlek, amikor megszólalhatok.
2: Mehet.
1: Köszönöm. 06... És nézd a túloldára a gegét.
2: Meg sem mert szólalni már.
1: Igen.
2: Teljes terror van a stúdióban.
1: Na, szóval tehát 0630 55 55 605, ez az SMS számunk, ami ugye a téma volt, csibészség, belefér, nem fér bele, meddig fér bele a sportpályán, a sportrendezvényeken, a sporteseményeken, hol húzódik a fair play, tehát a sportszerű játék határa. Jött egy ilyen SMS. A négyes pályán úszó versenyző a rajt előtt miért nem ordít rá az ötös pályán úszóra csibészségből, csak úgy a cél érdekében? Ki kéne próbálni, nem?
3: Hát nem tudom mennyire.
1: Így elképzelném azt egyébként, hogy...
2: Nem szoktatok? Nincs ilyen?
3: Nincs. Hát de ugye miért? Michael Phelpsnek volt a híres karlendítéses rituálija.
1: Másnak is volt híres karlendítése, annak nem lett jó vége.
3: Jó. Hogy Michael Phelps ugye a híres, nem tudom, 25 másodperces karlendítés sorozata, és az a végén egy ugye annyira laza ízülettel rendelkező úszó volt, hogy ahogy lendítette a karját, elég nagy bicepsze van, és csattant kettőt is a bicepsze, és hát nyilván ezért is tudta mindenki, hogy akkor itt van vége ennek a rituálénak, és akkor most kezdődhet a rajt.
1: De tényleg, mi lenne a reakció egyébként, ha valaki a négyesen, ugye a négyes az a királypálya, tehát ott vannak a legnagyobb négyes,
3: hát,
1: ötös?
3: Igen, négyes, a legjobb idővel bekerülő versenyző kerül a négyes pályára.
2: És a második az ötösre?
3: Ötös.
1: Na, és akkor a négyesen lévő így ráüvölten az ötösre, hogy Józsi! És figyelj, nézd Józsinak a reakcióját.
3: Egyébként nem szabálytalan, tehát lehetséges.
1: Hát ezt akartam mondani, hogy mikor lesz legközelebb úszóverseny, valami komoly verseny?
3: Hát most Európa-bajnokság. Egy hónap múlva, sőt 3 hét múlva.
1: Na, kit kéne meggyőzni a magyar csapatból, hogy ezt bevezetnénk így? Kós Hubert. Most hoztam Amerikából ezt a technikát magammal. Hubi lesz? Itt lesz?
3: Hogyne. 200 pillangón is indul.
1: Mi? Kristófnak a teritoriumába benéz?
3: Kristóf nem indul. Tehát üresen...
1: De várja, az EB-n nem indul, vagy 200 pillén nem indul?
3: 200 pillén nem indul.
1: De most már akkor soha többet nem fog indulni.
3: Nagy
2: csak elnekezünk arról beszélni, hogy edze.
1: Igen. Na, tehát akkor, és kit? Leon Marchand lenne ott mellette, nem?
3: Hát csapattársak, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire kivitelezhető, de hát figyelj, ha ezt el tudod érni Hubi esetében,
1: hogy ráüvölcsön Marchandra?
3: Én tényleg bármit kérhetsz tőlem. Élőadásban mondom, bármit kérhetsz
1: azért,
3: tőlem.
1: Azért, na, ez tehát, hogy az üvöltés mértéke, tehát annyi,
3: hát,
1: hogy jó, nyilván nem egy ilyen kis pukikácska, hanem az akkor rendesen durranjon. Atyaik, ezt egyébként hogy lehetne? Meg kell találni a megfelelő kulcsot Kós Huberthez, hogy Gegét ezzel tudjuk szembesíteni.
2: Hogy hívják az edzőjét?
3: Bob
2: lett a kulcs.
1: ez végül is egyre könnyebbnek tűnik ez a feladat. Nem elég Hubertet megnézni, még Bob. Háj, Bob, figyelj csak! Jó lenne, ha elmagyaráznád, hogy az egyik tanítványod üvöltse már le a másikat élőadásban lehetőség szerint a döntő előtt. Na, jött egy másik SMS, szintén a nagy kedvencem kategóriából, ez kézilabdára vonatkozik. Ugye nincs úszásba, a maga a felvetés teljesen jogos, nem egy szokványos dolog, de ugyanez atlétikában is, amikor Usain Bolt így kikiabálna a mellette lévő, ne fussál! Na szóval, Gyuri a meccseken, ez ugye Marosán Gyuri lesz, Gyuri a meccseken az ellenfél stábjával már csak akkor szólalkozik össze, ha már felfalta a játékvezetőket. Ez utóbbi általában az első 10 percben megtörténik.
2: Nem tudom, miről beszél az SMS írója.
3: De ilyenkor nem az van, hogy amikor vesztésre álltok, akkor van ez a...
1: Mint azt írta, bocsánat, ha muszáj közbeszólnom, már nem szabad. Az első 10 percben már a játék. Valaki hát... a játékvezetők közül, kedves játékvezetők, tudom, hogy sokszor említitek, hogy hallgatjátok a reggeli műsort. Kérlek, könyörgöm, bárki, aki valaha vezetett már mérkőzés Gyurinak is, hallja most ezt az adást. Akár privát üzenetben jöhet nekem, akár a 0630 55 55 605-re. Ez tényleg igaz? Tehát az első 10 percben már a játékvezetőknek neki megy ez a nagyszerű ember, aki most itt a sértődöttet játsza mellettem?
2: Nem játszom a sértődöttet, már túl vagyok a megrázkódtatásokon, amit
1: tartásod van, mi?
2: Te okoztál. Nem mondom, hogy nem szokott ilyen előfordulni, de ahogyan jött mondtam
1: is... Jött egy ilyen, dehogy is csak próbálkozik.
2: Nem, hát a győzelem érdekében ez, amiről beszéltem az előbb, mindent el kell követni, és ez a show része.
1: Hogy micsoda?
2: A show része.
1: Hát ezek után tényleg... szeretném, hogyha valaki kifejteni az álláspontját ezügyben, hogy ő is show-nak éli ezt meg.
3: Na, összegyűjtöttem egy pár esetet, amikor azt szeretném tőletek kérdezni, hogy a spimasság, egy kis csibészség, vagy nettó bunkóság és sportszerűtlenség.
1: Nehéz szó. Útelágazás. Az ugyanaz, mint az útelágazás.
3: Elfogyott a levegőm.
2: De az összegyűjtésben.
1: Ez egy jó szó, lehet, hogy normális dolog. Na, mehet, Gege.
3: Na, kérem Tiéd szépen. A pálya. Első, Mike Tyson megharapta Holyfieldnek a leharapta ugye a fülét. Meccs közben.
2: Miért indulunk?
1: Na,
2: hát ez több, mint csibészség. Ez nem fér bele.
3: Tehát
2: ez szabálytalan, és a szabályok nem engedik.
3: Jó. Diego Maradona, ugye beszéltünk róla, Isten keze, 86.
2: Abszolút belefér. Hát fújja le a játékvezető.
3: Mi a különbség a kettő
2: között? Hát fújja le.
3: Hát szabálytalanság, szabálytalanság.
1: Azért az, hogy valakinek kiharapsz egy darabot a füléből... Tehát az, hogy kiharapsz egy darabot a füléből, vagy foci meccsen kézzel beütöd a labdát a kapuba, azért, és azt megadják ezt, azért a kettő között, Gege, ha nem érzel különbséget...
2: Halifédet megkérdeznénk, szerintem érezni a különbséget. Ez,
1: nem?
3: Nem, nincs. Akkor
1: gyerekek, várjál, tartsunk már egy nem reprezentatív közvéleménykutatást. Csak és kizárólag most nem, elhiszem, hogy itt Gyurit elkezdték savazni, jött, hogy Gyuri alkalmatlan erre, és nem tudja a játékvezetőket szétszedni. De csak és kizárólag ebben a témában 0630 55 55 605, könyörgöm, tényleg kérek mindenkit. Tehát a Holyfield-es eset, a fül kiharapás és Maradona Isten keze közé Gege majdnem, hogy egyenlőség jelet tesz. Egyenlő a kettő, vagy sem?
3: Folytatom akkor.
1: Várjál, tehát engem meg se kérdeztél. Az Isten... Hát egyébként ki a lőtéri kutyát se nem még, hogy igen. Szóval az Isten keze egyértelmű, hogy belefér. Egyértelmű, persze.
3: Jó, akkor Luis Suárez 2010.
1: Chiellini? Amikor beleharapott Chiellinibe?
3: Nem, amikor kezezett, és a Gána ellen ugye kiütött a
2: gólvonalról. Hát óriási húzás volt, bejött, nagyon nagy húzás. Utána meg hárították a 11-est.
3: Így van, ugye. Kapufát lőttek, azt hiszem. Hát, tehát, hogy igen, kihagyták.
2: Igen.
1: Szóval én is egyetértek.
3: Hát az is belefér, teljes mértékben.
1: Abban igen, azzal én is egyetértek. Hát az utolsó szansz belekap. Tehát ott más szansza nem maradt volna.
2: A szabályokban nem fért bele, ezért 11-est ítért.
3: És okay, kisállították.
1: Igen. Viszont maradva akkor Suáreznél a Chiellini féle harapás.
2: Hát az nem fér bele.
1: Abszolút nem fér bele. Te neked ez egyenlőséggel van megint?
3: semmi nem fér bele.
1: Jött egy ilyen üzenet, Gegét megsütötte a nap.
3: Már megint.
1: Jelenéfer írt a saját magára, azt mondja, hello, engem tényleg megpörkölt a nap. Majd utána azt végigolvasom, jó. Gegét megsütötte a nap.
3: Akkor Tonya Harding, nem tudom, ismeritek a sztorit, a műkorcsolyás hölgy, amikor a ellenfelét eltört a mind a két térdét, hogy ne tudjon elindulni az olimpián. Nem, nincs meg ez a sztori?
1: Még egyszer?
3: Tehát van két műkorcsolyás versenyző.
1: Ja igen, de megvan. És abszolút nem. Abszolút nem.
3: Nyilván azért ebben egyetértünk, hogy itt azért...
1: Hát mondjuk azon csodálkozok, hogy a harapást a kezezéssel
2: egy... Én megengedő vagy ezekkel a harapásokkal, úgy látom.
1: Van valamilyen kis fétis, Gege?
3: Lehetséges.
1: Feleségedet megkérdezhetjük erről?
3: Inkább ne. Ugye akkor Zidánnak az esete?
1: Na, az viszont egy jó kérdés.
2: Hát az nem a győzelem érdekében ment.
1: Micsoda, Materazzi?
2: Bye-bye. Tehát a Zidane kontra Materazzi, nem a Materazzinak a...
3: Maga az eset. Hát
2: melyiket vizsgáljuk, a fejelést?
1: Hát amikor...
2: Vagy pedig amit mondott.
3: Szerintem hát összességében kell nézni.
1: A kettő összefügg egyik nem, a másik.
2: Ne, de hogy...
1: Hát ja, össze... okay.
2: A cél nem ugyanaz? Materazzinak a célja az volt, hogy kizökkentse Zidane-t.
1: Rendben, oké. Okay. Most itt pont Krisztián ugyanezt írja, a Materazzi féle szituációt, hogy beszéljük
2: Zidane
1: meg.
2: Zidane pedig elvesztette a kontrollt maga felett. Az nem okay, a győzelem érdekében.
1: Akkor vegyük akkor darabonként, vagy részenként. Tehát a Materazzi féle hergelés, a módja az, hogy az édesanyját és a lánytesóját vette a szájára. Tehát, hogy a módját is tudjuk, hogy mi történt. Belefér, nem fér bele?
2: Az én kultúra rendszeremben nem.
1: De ha mással hergelte volna, tehát hogy nem azt mondja, amit mondott igen. Az anyjára, meg a lánytesójára?
2: Hát bármivel hergel, igen. Tehát igen. Mert az a cél, hogy kizökk.
1: Oké, okay, Gege?
3: Nem.
1: Tartalma nem fér bele, vagy az elintézési mód?
3: Két élsportolóról beszélünk, aki a nemzeti címerű... Mezt húzták magukra, szerintem legyen tartása mind a két játékosnak, szerintem nem, egyáltalán nem fér be.
1: Oké, okay. Utána, mert ez most már megtörtént, utána Zidane fejelése belefér, nem fér bele? Jogos a reakció, tudjuk, hogy mi váltotta ki, vagy legalábbis Zidane elmondása alapján, tudjuk, Materazzi soha nem tagadta. Jogos a reakció, nem jogos a reakció?
2: Azért nem jó a kérdés szerintem.
1: Elnézést, ne haragudj, maradhatok még a stúdióban? Maradhat. Tudok ma olyat csinálni, ami megfelel neked?
2: Nem, mert ugye az nem az a kategória, hogy csibészik, hogy belefér-e vagy nem fel, mert ott nem a győzelem érdekében történt az a cselekménysor. Ott elvesztette a kontrollt maga felett, és lefejelte Materazzit.
3: Igen, csak ezzel nyilván a saját csapatát is hátrányba.
2: Ez egyértelmű, de nem a győzelem érdekében ment a cselekvés. Még most ami a témánk az, hogy a győzelem érdekében betyárkodok. Betyárság vagy túlmegyek határon? Ez itt Zidánnál egyszerűen csak elvesztette a kontrollt. Magyarul Materazzi győzött abban a cselekményben, amit ő indított Zidane ellen, hiszen Zidane-nak piros lap járt.
1: Na, van-e még bármi, amit ebben a témakörben szeretnél? Most akkor jelentkezett egy játékvezető Gyurival kapcsolatos sztorikról, ezeket mindjárt előszedjük, de előtte jöjjenek az SMS-ek, ezek privát üzenetbe jöttek, Gyuri, hiába keresed az SMS falon, ezek nálam vannak meg. Szerintem csibészség kell a csapatsportokban. Gege áttévedhetett volna a pólósok edzésére úgy néha napján. Rengeteg mosolygó, sírva mosolygó smiley. Amúgy jó ötlet odaszólni a rajtkövön a franciára, hogy csigazabáló. Az SMS szó szerint olvastam, elhatárolódunk mindentől, ami bárkit bármilyen irányba, de hogy egyébként Leon Marchandnak, hogyha ennek van valami olyan megfelelője, amit ő is így meg tud érteni, aztán lehet, hogy
3: pont de akkor ez belefér? Ez beleférhet? Tehát, hogy ha kizökkented ezzel...
1: Hubi, Hubi átkiabál neki, hogy most itt...
3: Te csigaevő.
1: Igen, csigaevő.
3: És ezzel kizökkenti Leon Marchandot, és esetleg...
1: Szerintem bele. Én azt mondom, hogy szerintem ez
2: szerintem
1: bele.
2: Is.
1: Tehát ez most egy olyan dolog, hogy a franciákat gúnyos értelemben mi magyarul
2: közszok... Én meg gulyásevő vagyok, a magyarok gulyást
1: egyébként
2: tesznek.
1: Igen, tehát hogy minket biztos, hogy a gulyással találnak meg.
3: Oké, okay. Tehát akkor...
1: Vagy egyébként például a szlovákok mongolnak hívnak minket, hogy a származásunkat tekintve, hogy honnan jövünk.
3: De úgy gondoljátok, hogy egy olimpiai bajnok, világbajnok és Európa bajnoknak belefér az, hogy egy ilyet csináljon?
2: Nem, az nem fér okay, bele, hogy egy olimpiai bajnokot kizökkentsenek ilyennel, mert az annyira fókuszált kell legyen, hogy teljesen mindegy, mit mondanak mellette.
3: Hát de pont azért, mert annyira váratlanul érni
2: ne, ez egy olimpiai bajnok, aki olimpiai bajnok akar lenni, vagy NB1-es bajnok, ne semmi nem érheti váratlanul. Olyan stabilabb kell legyenek az érzelmei, a mentalitás, hogy semmi nem zökkent.
1: Gyerekek, ne vitázzatok, szerintem egyik sem fér bele, a bunkóság mértéke csak a különbség. Jött egy ilyen SMS is. Gege szerintem veled ért egyet. Na, Gege felkészült, zseniálisan jó sztorik. Név nélkül nem mondhatom meg, hogy ki ez a játékvezető. Én vezettem Gyurinak meccset. Pisszelni nem mert egész meccsen. Két hibát követett el. Egy, nem szólt az elnök lányának, hogy ne próbálkozzon reklamálással. Megpróbálta a játékos, nem járt jól. A kiállítást tőlünk kapta, a büntetés Gyuritól. A másik hibája a Gyurinak az volt, hogy nem figyelt arra, hogy 60 percig tart a mérkőzés. Az 59. percben csak kihúzta a sárgalapot a zsebemből a mester.
2: Hát ez most ez nyilván
3: tisztában. Először is tudod, hogy melyik meccs.
2: Tisztában vagyok vele, hogy kikütözés, és melyik meccs volt, igen, tehát ott... Arról volt szó, hogy volt egy fogadásunk, hogy én nem fogok sárgalapot kapni. Tehát akármennyire is akar, nem fog tudni a játékvezetővel. Tehát akármit úgyse fog tudni sárgalapot adni, mert nem fog semmit csinálni. És hát időt kértem, és nem vártam meg, még a versenybíró belefúj a sípjába, és már beléptem a pályára, és akkor ennek örömére ő tudott egy adni indok. Egy sárgalapot.
1: Oké, okay, és valami kecskeméti felkészülési torna döntőjéről is kell, hogy kérdezzelek. Amikor volt valami nagy sprint, hogy víz és játékvezető kínálás.
2: Volt ilyen, persze. Hát nagy, meleg, nyári felkészülési torna, és kiszáradó félben volt a játékvezető, oxigénhiány föllépett nála. Én megjelentem az alapvonal egy ásványvízzel, hogy kortyoljon egyet. Igen, volt ilyen.
3: És ez szabályos? Ez szabályos?
2: Nem, hát van.
1: Nyilván, a... most az olvas a sorok között.
3: Hát nyilván, de föl kell tennem a költői kérdést.
1: Ja, ja, értem.
2: Nem, de aggódtam az egészségi ápolóm miatt, mert láthatóan rossz döntéseket hozott percek óta, tehát az oxigénhiány fellépett
1: nála. Illetve következményeit a vízzel való kínálásnak.
2: Én talán 2 percet kaptam, valami ilyesmi lehetett.
3: És akkor 2 percig te mit csinálsz? Leülsz a... fenekedre, és akkor ott várod, hogy akkor leteljen az a 2 perc, vagy el kell menned?
1: Várjál, nem, milyen nem. Alapvonalon, Gyuri, a pálya közepén volt minden.
2: Akkor az egy másik meccs volt az alapvonal.
1: Júj, de nagy! Kár, hogy nem nevezhetem meg az illetőt, aki ezeket a jó kis szaftos történeteket felfedi Gyúráról. De hát igen, na, zárjuk a témánkat, szóval belefér, nem fér bele. Alapvetően ugye Gege, azt vettem ki a szavaidból, hogy semmi. Tehát nincs odaszólás, nincs piszkálás, nincs mutogatás.
3: Nem, azért most ez kicsit, most nem fekete-fehér, tehát azért nem állítsunk be engem, hogy ilyen nagyon radikálisan csak
1: prűd vagy?
3: Vagy igen, de...
1: Mert azt mindent mondanék rólad, most remélem a feleséged nem hallgatja a rádiót, de az elmesélt történetek alapján mindent elgondolnék, csak ezt nem. Hogy ha az élet minden területén ilyen kis vagány gyerek, vagy ebben meg ilyen kis izé, vagy derékszögű.
3: Tehát akkor én úgy gondolom, hogy beleférnek ezek a dolgok, kellenek ezek a dolgok, itt a határ és a mérték az, ameddig elmehet egy játékos, és igaziból szerintem Gyuri, erősíts meg kérlek.
2: Én hát erről beszélek, hogy a saját kultúra rendszerettől függ.
3: Kész? Ennyi?
2: Hát ettől függ, tehát de szubjektív, tehát ez nem olyan, mint hogy les volt, vagy nem volt les, hanem hogy te magaddal szembe mit engedsz meg, hogy az SMS írója is írta, hogy
3: belépsz fél pályáig a pályára,
2: nem, vagy most vagy az más, nem. Tehát az, hogy amit én is mondtam, nekem nem fér bele az, hogy az anyukáját emlegessen valakinek. Hát lehet, hogy ezzel ki tudnám zökkenteni, de nekem nem fér bele a kultúra rendszerembe.
1: Szép öreget, megértem a kapusokat és a reakciót is, mindent a csapatért, bármilyen sportágról legyen szó. Sziasztok, Gyárról vagyok, Tibor.
2: Állandó hallgatónk ő
1: Tibor
2: is.
1: Tibor állandó hallgatónk, örülünk neki, így van, hogy itt van. És jó reggelt kívánunk. Szóval, hogy tehát igen, a mikéntje meg a mennyiség az, ami a kérdésben, amit mondták, Ege, hogy ez nem fekete-fehér, tehát igen. Nem tudunk egyértelműen állást foglalni, hogy most az anyázás belefér, nem fér bele, nyilván normál esetben nem fér bele. Ott egy felfokozott hangulatban, hogy tudatosan ugye az egyik, tudatosan ezzel hergeli a másikat, de amit mondasz, hogy ennek elvileg Zidánnak erről le kellett volna, hogy peregjen Zidánról, hiszen ő neki mindenre, erre is ezek szerint fel kellene legyen készülve. Tehát azért normál esetben nem arra készülsz, hogy az ellenfél védője édesanyáddal meg a hugoddal jön és mindenféle dolgokkal talál be.
2: Egyet fel kell, hogy fogjunk. Hogy az a célja mind a két csapatnak, hogy a másikat fogalmazunk, hogy kizökkentse. Okay. Ezt a támadásával...
3: De, és ezt nem lehet amúgy csak simán sportszerűen.
1: Akkor magamhoz veszem az árszónak a lehetőségét, mert hogy 8 óra a pontos idő, és mennünk is kell tovább. Ha elfogadom azt, amit Gyuri mond, és elfogadom azt, amit te is mondasz, akkor innentől kezdve a cél szentesíti az eszközt.
2: Hát ez is egy, a mentális kizökkentés. Ugye van itt a támadójáték, védekezés, átmenetek, stb. Ez is egy eszköz.
1: A cél szentesíti az eszközt. idáig tudtunk jutni most ebben az elmúlt egy órában, viszont van még kettő hátra a mai műsorból, úgyhogy hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, majd meg a nemzeti sportjegyzet is természetesen, és hát ami a folytatást illeti, hamarosan megemlékezünk majd egy, én sajnos nem ismertem őt, csak legendás történeteket hallottam, Szántó Öcsi bácsi, Szántó Imre, ugye legendás ökölvívó edző, sajnos tegnap elhunyt, úgyhogy Elpap Istvánnal, aki ténylegesen nagyon-nagyon, mint a tenyerét úgy ismerte, kicsit tudunk majd, és ahogy mondtam, ez egy nem egy hagyományos értelemben vett nekrológ, vagy egy ilyen szomorú megemlékezés lesz, hanem bízom benne, hogy előkerülnek azok a történetek, amik legendásak, úgyhogy ez is jön majd a mai napon, és Sportreggel egészen reggel 10-ig maradjatok velünk a folytatásban is.
0: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel a stúdióban. Németh Kornél, Marosán György és Gyurta Gergely érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Malonyai Péter gondolataival.
3: Kérem a következőt, Malonyai Péter jegyzete. Méltatlanul hamar már az első vizsgán megbukott bajnokcsapatként a Győr Európában. Jó-jó, ott van még a konferencia liga, de a két futballsorozatot még összehasonlítani is komolytalan. Csalódtam az Etóban, nyoma sem volt annak, ami miatt a sok modern körülöttem hype-olta a csapatot mostanáig. Én maradian csupán sokra becsültem, a kevesebb rajongást csak a volna. Meg lehet Borbély Balázs a kulcs, ő volt az edző akkor ott, és ő most a Ferencvárosnál. Mert nincs megállás, ma már az Európa Liga jön, selejt ez a Fradi a Vojvodina ellen. Mondanám, hogy némileg a magyar futball becsülete a tét, hiszen a sorozat az Európa megjelöléssel is rangosabb, mint a konferencia labdázás, ám ilyesmiről már csak dumában van szó, minden csapat önmagáért küzd. Az FTC most különösen, hiszen a kormánycsere óta támadják rendesen, hogy lesz-e jól nevelt kisfiú az elkenyeztetett kölyökből a magyar futball óvodában, majd meglátjuk. Minden esetre a klub eddig nem állt elő farrengető cáfolatokkal. Csak a vezetést összpontosította egy kézben Kubatov Gábori, a tejhatalom. Ők tudják. Most szerencse, hogy alig van magyar játékos a standard csapattagok között, így a kulcsembereket nem foglalkoztatja a körítés. Mit érdekli őket a politika, legfeljebb az árfolyam változás, hiszen szerintem azt sem tudják, hogy klubjuk az egyetlen magyar európai kupa győztes. VVK 1965. Erre most nincs esélye a Fradinak, ám a Vojvodina elleni továbbjutás az újvidéki 2-1 után úgy is biztos, hogy 9 import futballista távozott az Üllői útról. Mérget persze csak módjával vegyünk rá, de Borbély Balázs a földön jár. Azt mondja, még nem optimális az erőllét, a forma, a játék, de javul. Ezért látom az edzőben a csapat legnagyobb erejét, visszafogottság a győztes erény. Jellemző, hogy a győri bajnoki cím elnyerése előtt nem volt hajlandó előreinni a medve bőrére. Most sem teszi, miközben képes a lehető legtöbbet kihozni a játékosokból. Nabi Keita például már a múlt héten is klasszisához méltón futballozott, mint mondta, a bizalom teszi. Egyszerű játék a futball.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Argentína hajrában fordított az angolok ellen és döntőbe jutott a labdarúgó VB-n. A Ferencváros ma este a Vojvodinát fogadja az Európa Liga selejtező visszavágóján. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A címvédő Argentína lesz a spanyolok ellen fel a labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjében, miután a tegnapi második elődöntőben hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Angliát. A második félidő elején az angolok szereztek vezetést Gordon révén, de a 85. percben Enzo Fernández távoli lövésével előbb egyenlített, majd a 92. percben Lautaro Martínez fejesével fordított is Argentína. A spanyol-argentin finálé vasárnap 21 órakor kezdődik, míg a francia-angol bronzmérkőzést szombat este 11 órától rendezik majd. Az Anglia-Argentina elődöntőt Benne Ferenc elemezte, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Német Kornél szólaltatta meg.
2: A labdarúgás nagyon sok esetben az érzelmekről szól, és nagyon sok esetben a csapategységről, az összetartásról, az együvé tartozásról és az egymásért való küzdésről. Ez az argentin válogatott lehet, hogy nem működik csapatjátékban annyira jól, mint a 4 évvel ezelőtti, de hogy csapategységben, összetartozás érzésében és egymásért való áldozatvállalásban mindenféleképpen az egyik legjobb a tornán, az kétségkívül így van. Ráadásul rendelkezik egy olyan edzővel Scaloni személyében, aki rendkívüli módon érti a futballt és érzi a mérkőzésnek a ritmusát, a mérkőzésnek a képét, és rendelkezik azzal a változtatni tudási képességgel, amivel úgy nyúl bele a mérkőzésekbe. Természetesen rendelkezik olyan hosszú kispaddal is, és olyan minőségi játékosokkal, hogy van mivel ezt a képességét megalkotnia, de kétségtelen, hogy egyértelműen, és ezt bárkivel szemben állítom, egyértelműen a két kispad és a két edzői húzások közötti különbség jelentette a mérleg nyelvét.
3: Eddig a labdarúgó világbajnokságok 1930 óta íródott történetében minden győztes országot saját nemzetbéli kapitány irányított. Ez a sorozat nem szakad meg, ugye De La Fuente a spanyoloknál, Scaloni az argentinoknál. Az, hogy egy argentin-spanyol meccset meg tudunk nézni a VB döntőjében, az szerintem egy kiváltság, a kor kiváltsága, hogy ezt láthatjuk majd vasárnap.
2: Igen, ez kétségkívül így van, amellett, hogy én úgy gondolom, egy angol-spanyol is hatalmas futball ünnep lett volna. Nyilvánvalóan azért így most a két kontinensnek is egy kicsit pikantériát ad a versengése. Itt azért versengés van a legnagyobb sztárok között is, a két szövetségkapitány között is, szóval nagyon-nagyon sok olyan apró pikantériája lesz a döntőnek, ami alapján érdemes lesz megnézni. Hát, hogyha azt említettem, hogy De La Fuente-nek a mesterműve volt a elődöntő, és a kis padon elképesztő kvalitásokkal rendelkezik, és gyakorlatilag sokkal jobban bejöttek az elképzelései Deschamps-nak. Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy Tuchelnek az elképzelése elsősorban Roger személyében maximálisan bevált, és egy olyan válogatottat rakott össze, olyan mérkőzéstervel, amelyik kiverhette volna Argentinát, és az angoloknak a mérkőzésterve gyakorlatilag 65-70 percig tökéletesen bevált. Én egyetlen egy dologra tehetem vissza a fordulópontot, a gólszerző Gordon lecserélése Konszára. Itt ez egy olyan üzenet volt a csapat számára, hogy visszaállunk ötvédőre, utána később ezt a további cserékkel ugye megfejelve James helyett Burn is bejött, tehát gyakorlatilag folyamatosan átkalibrálta a csapatát védekezésre, ez pedig Argentina ellen szerintem rossz döntés volt.
1: Benne Ferencet hallották. Az argentinok győztes gólját tegnap Lautaro Martínez szerezte, aki így nyilatkozott az elődöntőt követően.
4: Az az igazság, hogy ez nagyon kemény, ez óriási. Emlékszem, amikor először vettem focicipőt, arról álmodtam, hogy ilyen gólt szerzek. Esküszöm, ezt megálmodtam. Alexisnek megmondtam, hogy gólt szerzek, amikor szóltak, hogy be fogok állni. Nagyon nehéz volt. Sikerült befejelni. Ez a válogatott újra és újra bebizonyítja, hogy milyen fából is faragták.
1: Anglia tehát 1-0-ás előnyből bukta el az elődöntőt, így szombaton a bronzéremért küzdett a franciák ellen, a csapatkapitány Harry Kane csalódottan értékelt.
5: Yeah, just got it for the boys, got it for everyone, the team, the staff, the fans.
4: Büszke vagyok a srácokra, a szurkolókra, mindenkire. Nagyrészt jó mérkőzést játszottunk, vezettünk 1-0-ra. Úgy nézett ki, kitartunk, de ezen a szinten ez nem elég. Kár, mert keményen dolgoztunk azért, hogy idejussunk. Vér, verejték, izzadság és könnyek, minden benne volt, nagyon csalódottak vagyunk.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma este eldől, hogy ott lesz a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-re nyert a szerb Vojvodina otthonában, így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perctől az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Borbély Balázs első hazai mérkőzésére készül a Ferencváros vezetőedzőjeként. Most őt hallják.
6: Picit különleges érzés, hogy az első hazai mérkőzésre készülni, de ugyanúgy készülök, mint az összes többire. Nyilván majd a meccs előtt, mint általában, biztos lesz egy kis lámpalánc, de próbálok a feladatomra, vagy a feladataimra lehetőleg jobban felkészülni, és csak arra koncentrálni. Lehet, hogy én túl maximalista vagyok, vagy nem tudom, én is visszanézve a mérkőzést, azért a felvételről láttam, hogy sok jó dolog volt, de azt is láttam, hogy voltak dolgok, amiken javítani kell, akár védekezésben, akár támadásban, akár átmenetben, akár pontugrásokban, szóval a játék minden elemében tudunk még hova fejlődni, de egyetértek azzal, hogy tényleg a szezon első tétmeccse, figyelembe véve azt, hogy nagyon rövid ideje vagyunk együtt a csapattal, úgyhogy mondhatni, hogy egy megfelelő jó teljesítmény volt.
1: A Ferencváros vezetőedzője említést tett a világbajnokságon Haitit képviselő Lenny Joseph lehetséges játékáról és Lisztes Krisztiánról is, aki az idegenbeli mérkőzésen kezdőként kapott lehetőséget.
6: Az, hogy Lenny nem kezdett, az tényleg csak azzal, hogy amiatt volt, mert végül is 2 vagy 3 napot voltunk együtt, miután visszajött a világbajnokságról. Ami Krisztiánt illeti, igen, neki a teljesítménye az hasonló volt, mint a csapatnak a teljesítménye, hogy voltak nagyon jó dolgai, voltak gyengébb szituációk, erről beszéltünk. Nyilván Krisztián, ha visszanézünk, akkor az utolsó egy évben talán nagyon keveset játszott, sokat volt sérült, úgyhogy még csak a visszatérés folyamatában van, de én hiszek benne, én ismerem őt már nagyon régóta, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon tehetséges játékos, egy nagyon nagy reménye a magyar futballnak, úgyhogy beszéltünk arról, hogy lehet, hogy most egy pár hetet be kell áldoznunk azért arra, hogy maximális fizikai állapotba kerüljön, és onnantól kezdve szerintem fog nőni az önbizalma.
1: Azonnali hatállyal lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáról Gyulai Miklós, aki 2009-től volt a szervezet első embere. Az 55 éves sportvezető eredetileg a versenyszezon zavartalansága miatt szeptember 1-ével távozott volna, de közleménye szerint az elmúlt hetekben a személyét és a jelenlegi vezetést ért támadásokat teljes magyar atlétikai közösségnek ártottak, ezért lemondását előrehozza. A tisztújító közgyűlésig a vezérigazgató Dajcs Péter biztosítja a szövetség működését.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Søren Varensjól sikerével zárult a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 11. szakasza. A norvég versenyző első alkalommal nyert etapot a legendás viadalon. Az összetett élmezőnye nem változott, a sárga trikót továbbra is a szlovén Tadej Pogačar viseli. Søren Varensjól a tegnapi szakaszgyőztes így összegzett a célba érkezést követően.
7: Surprised, unreal, yeah.
8: Nagyszerű és egyben hihetetlen volt. A végén jöttem hátulról, és ahogy előre kerültem, elkezdtem sprintelni. Úgy sprintelni, mint még életemben sohasem. És bíztam benne, hogy jól fog menni, kitart a végéig, és sikerülni fog. Ez most egy olyan szakasz volt, ahol ez működött. Lehet, hogy nem én vagyok a leggyorsabb srác, de most minden összejött, és győztem.
1: Szeptemberben ismét Budapesten próbálja megdönteni a férfi rudugrás világcsúcsát Armand Duplantis, ezt a kétszeres olimpiai bajnok, a jelenlegi világcsúcsot is tartó svéd klasszis árult el az M4 Sportnak egy tegnapi sajtóeseményen. További részletek Andrássy Gyula és Fejér Balázs összeállításában.
9: A keddi gyulai memoriálon nagyon kevés hiányzott Armand Duplantisnak ahhoz, hogy történelmet írva karrierje során 16-szor is megdöntse a férfi rúdugrás világcsúcsát. A 632 cm-es magasságot viszont még nem sikerült átugrania a svéd világsztárnak, aki így is könnyedén 607 cm-es eredménnyel győzött Budapesten. Duplantis azonban továbbra is magabiztos a világrekordokat illetően. Egy keddi sajtóeseményen az M4 Sport kérdésére azt is elárulta a kétszeres olimpiai bajnok, hogy a szeptemberben esedékes budapesti atlétikai világdöntőn nekifut-e az új világrekordot jelentő magasságnak. El tudom képzelni, igen. Most erre összpontosítok. Tavaly már összejött egy világcsúcs itt Budapesten. Ebben a stadionban nagyon magasra tudok ugrani. Kedden már majdnem sikerült a 632 cm. A nagyugrásokra figyelek, és remélhetőleg megdöntöm a világrekordot szeptemberben, mondta Duplantis. Érdekesség, hogy a szeptemberi világdöntő hivatalos himnuszát a rúdugró sztár írja és énekli majd. Az ehhez tartozó videóklippet is a magyar fővárosban forgatják, amelynek kapcsán Duplantis elmondta, hogy a budapesti életérzést is vissza akarja adni új zenéjében. Budapesten már tavaly elkezdtünk forgatni a kliphez, akkor a Lánchídon is készültek felvételek. Én akkor kezdtem el érezni először, hogy milyen is ennek a városnak a lüktetése. A zenémben ezt szeretném átadni, hogy milyen érzés volt ott állni a Lánchídon, és milyen érzés számomra itt lenni Budapesten. És persze ennek az egésznek emlékezetesnek is kell lennie, hiszen egy olyan esemény lesz a világdöntő, amit az egész világon követnek majd, fogalmazott a svéd klasszis. Szeptember 11-e és 13-a között tehát Budapesten rendezik először az atlétikai világdöntőt a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol három nap alatt 28 versenyszámban mintegy 360 világsztár atléta méretteti meg magát.
1: Tegnap a selejtezőkkel elkezdődött Nyíregyházán az ökölvívó országos bajnokság, amely szombatig tart. Az zárónapon 20 döntőt is rendeznek majd, amelyeket az M4 Sport Plus élőben közvetít. A tegnapi nyitónapot azonban egy szomorú hír árnyékolta be. 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre minden idők egyik legsikeresebb hazai ökölvívó edzője. A mesteredző 1993-tól 9 éven át volt magyar szövetségi kapitány. Többek között Kovács István is tanítványa volt, aki 1996-ban olimpiai aranyérmet szerzett. Most Kovács Istvánt a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét hallják.
10: Olyan mérföldkő volt a magyar ökölvívásban az én életemben, amelyet nagyon nehéz pár óra elforgása alatt helyre tenni. Ellenben az ember maga a stílus, és Öcsi bácsi még eltávozni is stílusosan távozott. Paplaci bácsi emlékévének, magyar bajnokságának napján hagyott itt minket örökre. Én azt szeretném, hogy ezen a versenyen elinduló sportolók erőt merítsenek abból, hogy most egyszerre két legenda előtt tisztelgünk.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city, this is Jam.

0: Jam High. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Spanyol-argentin döntőt rendeznek a futball VB-n, újabb amerikai légicsapások érték iránt. Délelőtt felhős, délután napos idő lesz. Ötvös Ádén vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
2: Argentina lesz Spanyolország ellenfele a labdarúgó világbajnokság vasárnapi New Yorki döntőjében. A tegnapi atlantai elődöntőben a címvédő argentinok hátrányból felállva 2-1-re győzték le Angliát. A mérkőzés 55. percében Gordon révén az angolok szereztek vezetést, de a 85. percben Fernández távoli lövésével előbb egyenlített, majd a hosszabbítás második percében Lautaro Martínez fejes góljával fordított is Argentina. A spanyol-argentin finálé vasárnap 21 órakor kezdődik, míg a francia-angol bronzmérkőzést szombat este 11 órától rendezik Miami-ban. Azonnali hatállyal távozik a Magyar Atlétikai Szövetség éléről Gyulai Miklós. Az elnök tájékoztatta a tagszervezeteket, hogy a szeptember 1-jére tervezett lemondását előre hozza, és megbízatása már ma megszűnik. A rendkívüli tisztújító közgyűlésig a szövetség vezérigazgatója Deutsch Péter biztosítja a szervezet működését. A norvég Søren Varensjold sikerével zárult a Tour de France mai 11. etapja. A francia kerékpáros körverseny mezőnye a valaha volt legnagyobb átlagsebességgel 50,9 km/h-val teljesítette a Visé és Nevers közötti 160

0: kilométeres távot. Az összetett élmezőnye nem változott, a sárga trikót továbbra is Tadej Pogácsár viselheti. Kuramagomedov Murád bronzérmet szerzett a szabadfogásúak 74 kg-os súlycsoportjában a budapesti Poyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó versenyen. A honosított Kuramagomedov a belga színekben versenyző ellenfelét technikai tussal győzte le a helyosztón az idei utolsó rangsoroló viadalon.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Újabb amerikai légicsapások érték Iránt. 6 órán át tartó hadművelet során iráni parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat támadtak. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokkádot. Irán válaszul újabb rakéta és drón támadásokat hajtott végre Bahrein, Kuvait és Jordánia ellen. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy a hormuzi szoros lezárása mellett más az Egyesült Államokat és szövetségeseit kiszolgáló export útvonalakat is veszélyeztethet. Búcsú látogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök. Ez lesz kormányfői tisztségében az utolsó ukrajnai látogatása, amelyen várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. A fideszes képviselő közölte, a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A hírre reagálva Magyar Péter miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. A hazai vasúti közlekedés elindulásának 180. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget a nyugati pályaudvaron. Az eseményen Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a vasút fejlesztése az egész társadalom, a nemzetgazdaság, közlekedéspolitika kiemelt jelentőségű ügye.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szárliget térségében, valamint Bicske és Biatorbágy között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Aki teheti, személyautóval az átterelt belső sávot használja. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számot.
1: Időjárás.
0: Délelőtt még többnyire felhős vagy borult marad az ég. A Dunántúlon eső, zápor, zivatar is előfordulhat, ami erős vagy viharos szél kísér. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sokfelé kisüt a nap. Délután 29-34, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

to win again, to never stop climbing the rising road.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 41 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. A mai reggelen szokásainknak megfelelően Marosán Gyurival.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Gyurta Danival.
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Gege, neked is. Ahogy említettem, szomorú, alapvetően szomorú hírrel megyünk tovább, de biztos vagyok benne, hogy aki most itt lesz velünk és telefonon keresztül bekapcsolódik a műsorba, teljesen más a hangulatból, vagy hangulatba viszi majd el ezt a beszélgetést. Szántó Öcsi bácsira, Szántó Imrére, a 82 éves korában elhunyt, hosszú betegség után elhunyt ökölvívó mesteredzőre emlékezünk, majd ugye a korábbi szövetségi kapitányra, aki mindmáig az utolsó magyar olimpiai boxarany, Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A telefonvonal túlsó végén pedig kollégánk Elpap István van itt. Szia Leo, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Én nekem a egész reggel ezt mondtam, amikor beszéltünk arról, hogy mivel foglalkozunk ma, hogy ez minden lesz, csak nem egy hagyományos nekrológ, vagy ez nem egy olyan búcsúztató lesz, vagy nem olyan történetek kerülnek elő, amikor szomorú hangulatban, hanem sokkal inkább nevetve, vagy mosolyogva. Felütésnek hagyjam itt ezt, és akkor utána természetesen kérlek, mesélj majd Öcsi bácsi pályafutásáról, hogy indult, honnan indult, de ahogy az egyik barátom emlékezett rá, ahogy kitette, kötött vagy, mint a pulóver, fiam, és ehhez kell hallani a recsegő hangját Öcsi bácsi. Na, honnan indult a történet, Leo? Kicsit kérlek, mesélj erről.
4: Sziasztok még egyszer. Valahogy az jutott eszembe tegnap, hogy körülbelül ennyit írtunk, ilyen reggel volt, amikor felhívtak ezzel a hírrel. És pontosan lehetett tudni egyébként, hogy sajnos, hogy nincs sok hátra, és hogy nagyon beteg, tehát nem mondom, hogy meglepett, viszont persze nagyon megrázott, mert nagyon szerettem őt. És kicsit olyan történetek jutottak egyből az eszembe, amiket mindjárt el is mondok egyébként, mint amikor szegény Molnár Dani halt meg, a rádiós. Róla még a nekrológok is olyanok voltak, hogy tehát én ezt soha nem éltem át, hogy egyszerűen mosolyogtam a nekrológokon, mert a Daniról, arról aztán nem lehetett olyan történetet leírni, ami egyébként ne lett volna mosolyogtató. Most a Csiba egyébként hasonló volt, mert hozzáfogható, humorú emberrel én nem sokkal találkoztam, ráadásul ezt olyan komoly arccal tudta előadni, volt neki egy ilyen tekintete, az hosszú ismerettségünk volt, 30 éves, volt egy olyan tekintete, hogy abból egyből levettem egy idő után persze, hogy valami irtatos oltogatás fog kezdődni pillanatokon belül, és ha akkor nem voltam észnél, akkor vége volt a világnak. De miután ezt mindenkivel megcsinálta, de mondjuk egy államtitkárral is adott esetben, vagy egy főszponzorral. Tehát mindig szemem sarkából figyeltem, amikor társaságban voltunk, hogy éppen kit húz be a csőbe. De ezt 100%-osan meg tudta csinálni. Úgyhogy az illető adott esetet észre se vette, hogy éppen áldozatul esik a szántói praktikáknak. Hát aztán, ahogy mondjuk a bunyósaival bánt, hát ha már ilyen szépen fogom, azok nem lehet kesztyűs kézzel bánni velük. Nekem egyszer azt mondta, amikor épp a Lakatos Palika boxolt valami EB elődöntőbe jutásért, tehát éremér, ugye ott nincs bronzmeccs, négy közé jutásért, és nyert. És a Szántó, hát ott az utolsó 40-50, nagyon szoros meccsen, az utolsó 40-50 másodpercben egy derékig benn volt a szorítóba körülbelül, és ott ordított, és hát ugye, hogy milyen rekedt hangja volt, azt mindannyian tudjuk. Utána odajött hozzám, és a Lakatos Palika, hogy egy cigány gyerek, odajött hozzám, és azt mondja, aki imádja a Szántót, azt még azt tegyem hozzá, azt mondja, olyanokat mondtam a Palikának, hogy beperelhetne, elvihetne Európai Unió elé, elvihetné az ügyet. Tehát ilyeneken beszélni. De persze nyert. Tehát a Lakatos, amikor megcsinálta mondjuk a Sydney olimpiai kvótáját, az Liverpoolban volt, akkor Lakatosnak egy gyönyörű cigánylány felesége volt, és Lakatos olyan féltékeny volt, hogy az állandóan elmondhatatlan. És oda ment a Szántóhoz, mondta, Öcsi bácsi, mindent magának köszönhetek, hogy 31 évesen még kijutottam egy olimpiára, én azt szeretném, hogy most hívom a feleségemet, és akkor, hogy maga mondja meg neki erre. Szerintem, hogy jó van, persze. Tárcsázva, fölveszi, azt mondja, igen, igen, megcsinálta a palika, megvan a kvóta. Így letakarja a telefont a szélakatosnak. Nagyon nagy a zaj, az azt mondja, valószínűleg diszkóban van. Fél a telefonon, és az azt, hogy otthon üldögélt, és nézte a tévét. Cserébe viszont a minden idők legjobb élő rádióadásos válasz a Molnár Daninak. Lakatos, egy 19 éves koreai megverte az első fordulóba az olimpián. Molnár Dani elképedve kérdezte el Szántót, hogy hát az hogy fordulhatott elő. A Csiba azt mondta, hát valóban, azt mondja, jobban bele, nagyon sajnálom a palit, jobban belegondolok, azt mondja, jó 10 évvel ezelőtti Lakatos ezt a koreai simán megverte volna, főleg, mert ez akkor még csak 9 éves. ez volt a szakmai válasza neki a magyar rádióban. De hát ezek így végigkísérték a pályafutását, de pont hát a mai Nemzeti Sportban írtam róla egy oldalt, csak pont beleírtam azt, hogy cserébe másik oldalról nézve a dolgokat, ha valakit ja, így nem mondom, hogy bálványozott, de még talán ez is igaz. Tehát ő Paplacira, Kovács Istvánra és a családjára mindig csak szuperlatívuszok. Tehát soha egyetlen rossz szót sem mondott, miközben aztán mondjuk élből az újságírókat természetesen nem szerette, a bírókat, azokat nem is tekintette embernek, az ellenfeleket, hát az végképp nem. Tehát mondjuk elég sarkos véleménye volt, de ha mondjuk Paplaci bácsi került szóba, akivel ugye egy szorítósarokban is voltak 4 évig, mert Szeul és Barcelona között ő volt a segítője, sőt, hát valójában ugye akkor már az öreg, már tényleg öreg volt, már mint a Paplacia, valójában a szakmai munkát már akkor is Szántó csinálta, tehát róla könnyes szemmel beszélt mindig. Hát a Kokónak meg gyakorlatilag apja helyett apja volt, szint szó szerint, nyugodtan mondhatjuk így is.
1: Igen, az olyannyira, amit én láttam most itt a legvégén már tavaly nyáron, amikor volt az Ökölvívó Szövetség 100 éves centenárium ünnepsége. És ugye Kokónak rengeteg feladata volt reprezentálni a műsorban, amikor szerepet kapott, és a tesója, Kokónak a tesója kísérte ugye öcsi bácsit, és gyakorlatilag egy másodperc, és ugye ott már lehetett látni, hogy lassabban közlekedett, ott már tényleg látszódott is rajta, hogy szegény beteg volt, de hogy mennyire az egész család, nem csak kimondottan Kokó, hanem tényleg az egész család, hát igen, tehát gyakorlatilag családtagként kezelték, igen.
4: Igen, és egyébként szörnyű látás, eleve másoknál is így van ez nagyon rossz látni, ugye, amikor valaki úgy öregszik meg, hogy lassul, tompul, egyre kevesebbet fog fel a világból, és sajnos öcsi bácsi esetében is ez volt, és nekem még a Kokó mesélte, hogy amikor forgatták róla ezt a dokufilmet, akkor abba ugye a Szántót is megkeresték, és ez nem volt olyan rettenetesen régen, de ugye akkoriban kezdődött nála a baj, és ott már tényleg olyan evidenciák nem ugrottak be neki, vagy azokra nem emlékezett, amik tehát hát ő egy élő lexikon volt egyébként, tehát hihetetlen penge pali volt, csak mondom, el tudta adni ezzel az otogatós tekintettével, hogy nem az. Tehát a világon minden dolog érdekelte, most mit tudom, Szántóval lehetett részecske gyorsításról is beszélgetni adott esetben, bármi már amennyiben én tudtam volna ilyenről beszélgetni, de a 80. születésnapján, ami szintén nem volt a rettetesen régen, mert 43-as születésű, tehát ez 2023. szeptemberében volt, akkor ott voltam egy fotóssal nála a kispesti háza teraszán a Nemzeti Sporttal, és hát leültünk, dumágattunk, kávéztunk, jó volt, és de nem ugrottak be neki dolgok, meg nem emlékezett, meg visszatért rá, és akkor egy a fél órája beszélgettünk, és akkor mondta neki, hogy öcsibában, ebben lesz interjú. És azt mondja, hát igen, mondja ő. Tehát akkor meg egyébként még teljesen rendben volt. Azt mondja, hát igen, és akkor mondtam neki, de mondom, csináltam én magával, magázottunk szigorúan egyébként. Szigorúan.
1: Tényleg?
4: Úgy, mindjárt mondom ezt is, de lényeg az, hogy mondtam neki, hogy csináltam én magával legalább 10 nagy interjút az elmúlt évtizedekben. Mondom, olyan jó dolgokat mondott a világról, mondom, én abból fogom megcsinálni ezt a... Jaj, de jó, mondta Szántó, tehát ő valahogy boldog volt, hogy nem kell. És akkor még ott voltam 2 órát. Beszélgettünk, de az interjú nem ebből volt. Na, lényeg az, hogy a magázódás, hát az, hogy eleinte magázódtam vele, az természetes. És hát én laktam vele egy szállodai szobába, meg hát össze-vissza utaztunk a világba, a mindenféle világversenyeken, és egyszer valami OB volt, oda jön valami fiatal újságíró gyerek, de még én sem ismertem, nem hogy a Szántó. És mondja, hogy szia öcsi, is tudnál? A Szántó mondta, persze. Azt mondja, a Szántó persze, mondja, hogy tök jókedvűen. Elmegy az ember, mondom, ki volt ez az ember? Azt mondja, Szántó, nem tudom. Mondom is, tegezi, hát mondom. És arra azt mondja nekem, hogy csak, hát, csak akit tisztelek, azt magázok. Mondja a Szántó. Ja, mondom, akkor nyugodtan tegezzen tőlem bárkit, aki szembe jön. De mondom, szívbaj nélkül, a gyerek szívbaj nélkül letegezte, mondjuk az akkor 60 éves Szántót. A Szántó meg szívbaj nélkül visszategezte. Hasonló helyzet, persze a rosszabb hangulatában lett volna, akkor valószínűleg kidobatja a Nemzeti Sportcsarnokból, de nem volt rosszabb hangulat. Egyébként valami boxóbé alatt, hát ezért végigcigizte az életét, azt nyilván tegyük hozzá, több ez a hang, ez nem véletlenül érkezett meg. Viszont cserébe nem különösebben iszogatott, tehát most megívott egy-egy sört, az egy dolog, de mondjuk semmi különös, de cigi az volt. És egyszerűen valami országos bajnokság volt, és mondom, hogy csibára ágyújtunk, azt mondja, nem letettem. Miért? De ez olyan elképzelhetetlen volt, hogy csak mondja, hogy azt mondja, bementem a gégészetre, mert valami vakarta a hangszálaimat, és akkor mondja nekem, hogy mutatja, hogy mindenki ilyen hangon beszélt, egészeten. Azt mondja, hát ezt csináltam magam, mondja a Szántó, és abban a pillanatban letette a cigit, nem tudom, 200 év után, és mondja nekem, hogy na jó, de a Bajzsai nyer Athénban, akkor rágyújtok. De nem nyert a Bajzsai Athénban, úgyhogy erre sajnos nem került sor. De egy nagyszerű figura volt, nagyon nagy morgó volt, főleg öregem, tehát ott már nem volt egyszerű dolga senkinek vele, de amikor... És hát mondjuk úgy minősítgetett pacekba is bárkit, hogy öröm volt nézni. És jó, semmi ennél sokkal fontosabb, mert mindenkinek vannak jó haverjai, meg nagyszerű szórakoztató figurák, hogy tegnap beszélgettem Erdei Zsolttal, és ő tényleg azt a szót használta rá, hogy fenomén. Pedig nem neki volt a személyi edzője, amellett, hogy kapitány, hanem a Kokónak. De hát a Madárnak is ugye ült a szorító sarkában mindenhol, VB-n, EB-n, olimpián. Ő azt mondta, hogy szakmailag... Hogy hozzáfogható nincs, vagy nem volt. Olyan empátiával és olyan érzéssel nyúlt az egyébként jó smirglis figurákhoz, az, hogy boxolókról beszélgettünk, nem ritmikus gimnasztikázókról.
1: Leo?
4: Más hangot kell találni sokszor, igen?
1: Nyilván, az tévé vagy rádióadás volt, amikor sikerült belehallgatni egyszer, amikor valakit instruált, vagy magyarázta, szabad szájú, hogy mit kell csinálni.
4: Hát az kérlek szépen a pekingi olimpia volt 2008-ban, a Bedák Pimpa boxot, már nem tudom kivel egyébként, mert annyira nem azon volt a fókusz, de éppen emiatt az olimpia volt, ez természetesen tévé és rádióadás volt, tehát ez a tévében és a rádióban is kiment, hogy amikor a riporter elhalkul, mert a közvetítésben vagy amit hallunk, vagy amit látunk, abban a magyar szorítósarkot mutatják menetszünetben. És hát most Gundel Takács Gundi volt a tévés, és Sipos Jani volt a rádiós. És a Siposra jobban emlékszem, mert az le is vezette a dolgot, meg rádióban, hogy jobban ki kell beszélni a rendelkezésére álló teret. De az volt, hogy és akkor most halljuk, mit mond a magyar szorítósarokban Szántó Öcsi bácsi. Hát meg két ponttal vezetett az ellenfél. És erre főhúzták az atmót. És a Szántó csak a saját hangján, úgy nem fogom idézni, persze, mert itt nem idézhető.
1: Csak sípszó lenne,
2: de beperelhette volna valószínűleg.
4: Ha nem ütsz meg mindenkinek a anyját. ez volt a magyar szorítósarok. Sipi vette egy nagy levegőt, tévében én a csönd volt, utána a Sipi a rádióban vette egy nagy levegőt, és azt mondta, ez a box sajátos nyelvén azt jelenti, hogy pimpának tartania kell az ütőtávot. és elegánsan tovább lendült, de mondok, másik kedvencem, az is tipikus Szántó, arról tartott nekem kis előadást, mentünk 2003-as bankoki VB-re, de még Ferihegyen álltunk, még be se csekkoltunk. És ott beszélgettünk, gyülekezik az egész társaság, azt mondja Szántó, hídvégi fölment 91 kilóba, jó beleerősödött, technikailag tök rendben van, óriási meglepetést okozhat, de azt mondja, még azt jelentem kérdő, hogy megnyeri a VB-t, mondja nekem a Szántó. Na, most én is ugye elgondolkoztam, az milyen jó. Azt mondja, hát egy dolog van, aztán a családját le kell róla hántani, mert visszahúzó, nem jó, hogyha ott vannak, akkor nem tud a boxra koncentrálni, már pedig jó módú család, szerettek utazni ők a Gyurival. És abban a pillanatban, amikor itt tartunk, nyílik a fotocellás ajtó Ferihegyen, jön be, hídvégi, de mellette ott van papa, öccse, mindenki húzza a bőröndöket. Nyilvánvaló, hogy a család is utazik bankokba. Szántó rám nézve, még el se indultunk Budapestről, azt mondja Szántó, pedig milyen jó formában volt, világbajnok. mondta szakmailag. És el se hagytuk Magyarországot. Na mindegy, szóval ilyenből ezer van, tehát az öregre gondolok, akkor csak ezek jutnak eszembe.
1: Mondtam, hogy ez nem a hagyományos megemlékezés lesz, és nem a szomorú könycseppek jönnek.
4: Jó, emlékezni. Persze, persze, meg az tényleg ebben a boxtárságban az nem ember, akinek tudná viszont életúan utánozni a hangját, mert annyira speciális hangja volt szegénynek, hogy abból csak jó dolgok sültek ki, és hát ezeket a sztorikat el lehet mondani az ő hangján is, csak azt nem biztos, hogy a rádióban hallgatók annyira meg is értik, de mondom, én nagyon kedveltem. Hát 16 vagy 17 évet volt a válogatott élén, abból ugye az első 4 és felett paplaci jobbkezeként, utána Barcelona után már önálló, hát az ő idejére esett Kokó olimpiai aranya, nem kell mondani, Atlantából, a 97-es budapesti VB, még a régi, az azóta már leégett BS-ben, ahol Kokó és Erdei Zsolt is világbajnok lett, de Madár is, amikor már Kokó elment profinak, és a Madár elkezdte össze-vissza nyerni magát EB-ken főleg, ugye Sydney-ben csak bronzérmes lett, ott meg azt mondta nekem a Santos Sydney-ben, amikor egyszer megkérdeztem, hogy ott három magyar bunyós volt kinn, és Balzsai és Lakatos is gyorsan kikapott, és kérdeztem tőle, hogy Erdeinek a hangulatára mennyire nyomja rá a bélyegét, vagy mennyire nyomhatja rá a bélyegét, hogy a másik kettő már kiesett, és már csak egyedül ő van versenyben, miénk közül Santor rám néz, az ugye próbálta jelezni finoman, hogy ez egy egyéni sport, nem valamiféle csapat sportág, azt mondja, hogy nekem a Madár egy szóval sem mondta, hogy ő a Balzsai aranya miatt jött volna Sydneybe. mondta Santor, és teljesen meg kellett értenem, hogy ez tényleg így van. Cserébe az a kedvenc képem, és most szerencsére sok helyről előjön, mert mint MTI fotó, ez mindenki hozzáfér a atlantai olimpia után, már úgy után, hogy a döntő után, tehát még Atlantában a sajtótájékoztatón ott ül a Santo, hát persze viszont fiatalon, 30 éve volt, mellette a Kokó, szintén nagyon fiatalon, és az olimpiai arany a Santo nyakában van.
1: Bizony, ez a mai nemzeti sportban ez, amit említettél,
4: ezt mondom, ez MTI, tehát ez hozzáférhető, ez másnak is szembe jött, tehát azért egy viszont szimbolikus fotó. Egyébként Atlanta után, most erre biztos, hogy jól emlékszem, de azt hiszem igen, a Kokó vett egy Mercedes-t a Santónak, mondván, hogy ő mindent ki fog tudni venni ebből az olimpiai aranyból, ő már örök életére olimpiai bajnok, de hogy a mestereket vagy az edzőket nem becsülik meg annyira, és akkor hálája jeléül. Na ezt a Mercedes-t viszont gyorsan el is lopták. De ugye ezt 96-ot írunk, hát akkor 5 percenként elloptak egy autót Budapesten, borzalmas állapotok voltak, és Santónak is ellopták az autóját. Hát persze azért a box világában ott mondjuk vannak kapcsolatok. Én azt hiszem Csötönyi elnök, aki talán még akkor nem is volt elnök, de akkor már lehet, hogy az volt. Csötönyi elnök segített visszaszerezni a saját kapcsolati hálóján keresztül a Santo autóját, annyira, hogy egyik este csöngettek Öcsi bácsinál, megjelent két vagy három volt boxolója, sűrű elnézések mellett egy sluszkulcsot. Sűrű elnézések mellett letették a sluszkulcsot, nem tudtuk, hogy Öcsi bácsi. Ezt persze a Santo gondolom elküldte a francba mindegyiket, de cserébe a Kokónak az AIBA könyve, ami alapján boxolhatsz, amiben minden meccset be van ütve, főleg ugye egészségi okokból, hogy lássák, hogy volt egy kiütésed mondjuk az elmúlt 30 napban, szó. Na, az eltűnt, tehát természetesen a legfontosabb relikvia. Az autót visszahozták, de a Kokó AIBA könyve az olyan relikvia volt, hogy azt valamelyik kedves gengszter eltette magának. Minden esetre elnézést kértek az Öcsi bától, hogy nem tudtuk, hogy a magáért akarodjat, úgyhogy én gondolom, hogy nem tudom, valami ilyet válaszolhatod. Na, úgyhogy egy nagyszerű jó figura volt, mondom. Ha ő fölhívott valamilyen engem telefonon, az biztos, hogy valami olyan sosem volt az a típus, az biztos, hogy valami olyan fajsúlyú dolog volt, hogy ott azonnal cselekedni kellett, az tuti. Tehát ott annak, biztos, annak oka kellett, hogy legyen. Persze mondjuk ez se igaz, mert ezt úgy megszoktam, hogy azért hív, hogy maga tudja meg, először aláírtam a Vasasnak, mindig utáltam őket, de most ott leszek edző. Jó, ez fontos, mert ez mint újságban hír. De amiket azért hívott fel telefonon, hogy a Lakatos átesett a súlyhatáron Atlantába 10 dekával, amivel nem indulhatott el az olimpián. És akkor följön Santos, mondja, miket ír már megír, olvasom, hogy a Lakatostól aranyat vettek el. Hát senkit nem tudott volna megverni, senkit. akkor mi vitték ki? Azt mondja, hát mondjam azt neki, megszerezte a kvótát, és senki ellen nincsen se. Persze ez egyáltalán nem volt igaz, hát a Lakatos, hogy bármelyik EB-ről hazahozott minimum egy bronzot. De Szántó a Lakatost is ezzel nyugtatgatta, hogy ne idegeskedj, úgyse tudtál volna egy meccset se nyerni. Úgyhogy erre is jó volt, hogy tehát ő elitista edző volt. Tehát mondta is mindig, hogy ő nem nevelő edző, ő pár emberrel tud foglalkozni, iszonyatosan kivételezett is azzal a pár emberrel, tehát ott már nem volt egy elősdi.
1: Hát meg ebben a mai nagyon PC világban nem is, tehát ilyen egyéniségek... Az, amikor ugye a saját versenyzőjére mondja, hogy akár beisperelhetett volna, nem nagyon tudott volna megmaradni.
4: Hát ha nem így beszélt volna vele, akkor meg nem jutott volna.
1: Igen, hát én nekem nem mondtad, én tisztában.
4: Az gyorsan tegyük hozzá.
1: Tisztában vagyok vele. 9 óra, 1 perc a pontos idő. Leo Elpap István, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és tényleg különleges hangulatban emlékezhettünk Szántó Imrére, Öcsi bácsira. Köszi szépen még egyszer. Hamarosan innen folytatódik a Sport reggel.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 6 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportrebbe, az pontosan a Sportreggel Budapest és környékén az FM 105.9-en, de amúgy elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, illetve például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén, de aki Gege hajszínéről szeretne véleményt formálni, szólalj meg, Gege, légy szíves.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Igen, szóval Gege hajszínéről szeretne véleményt formálni, Gege most elkezdte visszanézni magát a monitoron, igazi, nagyon ügyesen, okosan, szóval ők nézzék az m4sport.hu-n a közvetítésünket, és akkor az élőkamerás képet is lehet látni a stúdióból, mert hogy gyúrta Gege az egyik vendég, illetve az egyik hőfegyverhordón ma reggel.
2: Sziasztok!
1: Illetve Gyúra Marosán.
3: Marosán György vagyok, üdvözlök mindenkit!
1: Marosán György, sziasztok! Sikeredző. Elkezdtétek? Mikor kezditek? Várjál már, tényleg, annyira ráérsz, hallod, nyári szünet van, vagy mi van? Kézilabda meg izé nincsen?
3: Mintha nem tudná. Tegnap kezdtük.
2: Na.
3: Elrabolt a munka vége a nyár. Tehát tegnap pont a...
1: Ja, azért nem tudtalak akkor elérni.
2: És milyen most állapotok vannak most nálatok?
3: Pont Labos Tibivel, másodedzőmmel beszéltük, hogy tehát mi úgy beszélünk ugye a nyárról.
1: Ez borzasztóan idegesíti a hallgatókat, hogy csörgeted a papírt a mikrofon közelében.
3: Mi a nyárról úgy beszélünk, hogy hát véget ért a nyár. Hát nekünk ugye a sportban most
1: július
3: kezdődnek. Július 16-án? Igen, de hát ugye mindenkinek most kezdődik szinte, és túlzása, de hát ugye nekünk vége, felvettük a...
1: Ez mennyi? Mennyi? Tehát hogy 6-7-8-7 mennyi a felkészülés?
3: 8.
2: Hát hosszú,
3: a nyolcadik hét már a bajnokság, tehát már az a bajnokság hete.
1: Mi volt a tegnap, mi lesz a mai nap programja, hogy néz ki hát itt az eleje, az micsoda mérések, vagy micsodák?
3: Én ezt az új játékosoknak úgy fogalmazom meg mindig, hogy ezek még a mézes napok, tehát nem mézes hetek vannak, de mézes napok.
1: Veled tölthetik őket?
2: Felvezető időszak?
3: Hát igen, felmérés volt tegnap, ma lesz egy kis futás.
2: De nem értem, miért pont tegnap? Tehát szerda.
3: Igen, ezt sokan felvetik nekem. Többek között kedden én is kerestem, hogy kit kéne szidni, ez úgy, mert majd rájöttem, hogy saját magamat, mert legalább a játékosok tudnak engem szidni. Hát ez 3 napot kicsit előkészítjük, és akkor jövő héttől már azért az érdemi munka elkezdődik. Hát mondjuk érdemi ez is, mert ma 4x1000 méter is, nem biztos, hogy az edzés után a játékosok úgy gondolják, hogy ez felvezetés, de kell szerintem, hát az első fordulóra már készen kell legyünk. Nem volt nagy átalakításunk, tehát azért nincs szükség most itt mindent felforgatni, de sikerült az.
1: Célokat már megfogalmaztátok?
3: Várjunk még vele, mert nagyon képlékeny, most itt nem kell különösebben részletezem, hogy itt a sportvilágában azért most jócskán van bizonytalanság, de nem látjuk még pontosan az ellenfelek keretét, még várjunk.
1: Átalakuló félben vannak?
3: Igen. Tehát, hát ismertek, és talán a
1: első osztályból is. Rémisztő hírek jönnek, tudom, hogy nem szabad közbeszólni, de most muszáj vagyok közbeszólni. Első osztályból azért jött rémisztő hír, például Moson-Magyaróváról lányoknál. Most per pillanat nem első osztály, de Komlóról, a fiúknál, ott ugye volt egy közlemény gyakorlatilag, ami a megszűnést jelentette be, aztán most jött egy, ami visszakozott ebből.
3: Nem tudok ellenpólust mondani én se. Sokkal tehát
1: a másodosztályban is hasonló bizonytalanságok vannak?
3: Persze, egyetemi. De ugye ismertek meg már a hallgatók is, azért hallgatnak egy pár éveit, és tudják, hogy hogyan gondolkodom. Tehát tavaly harmadikok voltunk, nyilván ide nem negyedik szeretnék lenni. De ezt azért realitás talaján kell mozogni, meg kell nézni, hogy ki milyen állapotban lesz.
2: Újításokkal készülsz, bocsáss meg, csak nagyon érdekel, hogy gondolkozol. Hát, gondolkoztál-e a szezon vége és a szezon kezdete előtt, tehát az előző szezon vége?
1: Sok minden, de nem újításokon
2: nem.
3: De rátott a lényegre, mert ugye mindig úgy indítom a felkészülést, hogy egy kultúra megjelölése, hogy milyen kultúrával fogunk dolgozni, és abba az egyik elem az innováció, tehát itt mindig meg kell újulni. Mert most, ha belegondolsz egy banánra, egy szép banán itt van előtted, az egy idő után fekete lesz, hiszen ő nem tud megújulni. Most még gyönyörű, de egy 4-5 hét múlva az már itt fekete lesz, elrohad. Ugyanígy kell mi is mindig megújuljunk.
2: De ettől még ízre lehet, hogy jó.
3: Hát az a fekete elrohadt banán már ízre se lesz jó.
1: Ne legyél rasszista, légy, és mi az, hogy fekete banánozol? Ez egy rádió műsor.
3: Hát az fekete lesz, annak olyan lesz a színe, hogyha ott áll hetekig, hónapokig. Ezért nekünk is ugyanígy van, meg kell újuljunk folyamatosan, hogy gondolom a sportba, és akkor tudunk tartósan jó testményt nyújtani, illetve tartósan sikeres az tud lenni, akinek kultúrája van.
2: De a jól berögzült dolgokon nem szabad változtatni, nem?
1: Nem, azon nem változtat. A bicikli gumik vannak letéve, és azokban megy a szlalom, meg a különböző gyakorlatok.
3: Igen, de a gyakorlatok azok változnak.
2: Értem. Ez egy kielégítő válasz volt.
1: Györgyel. Egyszer el kéne mennünk, Gege.
2: Voltál valaha
1: kézilabdával, nem voltál nagy barátságban, most próbálunk behozni ebbe a sportágba. Valaha Békés Csabán jártál-e életedben?
2: Voltam. Ott volt egyszer egy hosszú távú szó országos bajnokság.
1: Csajod volt ott, vagy ki volt?
2: Nem, rendesen verseny.
1: Az nem zárja ki a kettő.
2: Nem.
1: Főleg abban az időben, ugye? Nem?
2: Nem.
1: Nem. Szóval ott volt bajnokság?
2: Igen, egy 10
1: kilométer. És mi a Kőrösben, vagy hol úsztatok?
2: Ne, medence és hosszú távú országos bajnokság, 10 kilométer medencében 100 hossz.
1: El kellene egyszer menjünk egyébként egy kézilabda mérkőzésre, úgyhogy lehetőség szerint mondjuk a Kolbász Fesztivál környezetében.
2: Nagyon
1: és
2: jó
1: akkor, ötlet. És akkor nézd, Józsi, szerintem egy rádiós kitelepülést is, egy látnál a kis üvegstúdiót egyébként. Nézzek, hogy tetszik neki egyébként, jó. Nézzetek be a kis monitorok mögé.
2: Nagyon támogatom az ötletet.
1: György?
3: Hát mondanám, hogy várunk szeretettel, de maradjunk olyan, hogy várunk. Nem, gyertek, természetesen vicceltem. Hát
1: na jó.
3: Szeretettel várunk benne.
1: Megpróbálkozunk vele. Jött jó pár SMS, Bodzsi állandó hallgatónk szintén, Jenei Feri, és még sokan mások, mindenkinek volt egy kedves gondolata Szántó Öcsi bácsival kapcsolatban. Azért tényleg ilyen megemlékezést, hogy csak és kizárólag hangosan nevetünk, önmagában az egy mennyire morbid, hogy egy halálhír kapcsán hangosan nevetünk, de hogy ez az a történet, ugye, amit mondott Leo Elpap István, ugye a rádiós kollégáról, Molnár Dánielről, hogy róla sem tudott olyan történet előkerülni, amikor nem mosolyogtak volna az emberek, hogy nem nagyon tudunk túl sok ilyen szereplőjét mondani az életnek, vagy a sportvilágnak, hogy persze előkerülnek, meg akarva akaratlan is az ilyenek kerülnek elő, de azért egy csomó olyan sztori is, ami persze, hogy sírást vált ki az emberekből, és itt valahogy tényleg csak a nevetés volt, szóval ezek is jöttek, viszont engedjétek meg, hogy egy picit, ha már a foci VB-vel kezdtük, akkor visszakanyarodjak a labdarúgó VB-hez, ugyanis nem tudták a franciák emelfővel feldolgozni a kiesést, főleg a szurkolók a válogatott búcsúját követően. Súlyos zavargások törtek ki Párizs utcáin, a jelentések szerint 160 embert tartóztattak le, ráadásul Mbappé is káromkodott a VB kudarc után, és úgy fogalmazott végül is, ha nyersz, te viszed el az összes dicsőséget, de ha nem nyersz, akkor már bocsánat, el kell viselned a... És itt nem szabad kimondani, leginkább úgy lehetne ezt megfogalmazni kulturáltan, hogy a kakát. És az S betűs kifejezést használta.
3: Na nem a brazil középpályásra gondoltak.
1: Nem feltétlenül. Szóval, hogy ezt mondta Mbappé. Szóval azon, ami történik Párizs utcáin van, szerintetek olyan bárki, aki ezen még meglepődik? Tehát ugye, Gege, beszéltünk már erről, éltél Franciaországban, Montpellier, ugye?
2: Montpellier.
1: Tehát, hogy az egy nyugalmasabb helyszínnek gondoltuk volna, de hát olyan sztorikat meséltél, hogy lefordultunk innen a székről. Tehát azt, hogy 160 embert őrizetbe vettek, ezen bárki meglepődik még?
3: De nagyobb a balhé ott, ha Marokkó nyer, vagy kikap, nem? Vagy
2: de igazából nincs jelentősége, mert ha nyernek, azért van, ha vesznek, meg azért van, tehát a zavargás az most már mindennapos.
1: Az, hogy Marokkó, tehát igen, kis Marokkó, nagy Marokkó, arról lehet beszélni, vagy kis Afrika.
3: Több, aki
1: kis Afrika, nagy Afrika, mutat. Igen. Tehát azt soha nem felejtem el, amikor a 24-es olimpián vízilabda helyszínről, a vízilabda. Én úgy emlékszem, hogy az úszoda, az olimpiai úszoda közelében volt, vagy talán egy létesítmény, nem volt egy létesítmény, nem, de hogy az közelben volt egymáshoz a kettő, és nem taxival, hanem az applikáció rendelkező, most nem mondom ki a márka nevét, mert nehogy valaki reklámnak minősítse, utaztunk, és akkor megérkezett a sofőrünk, ugye ott kiírja az applikáció, hogy Mohamed érkezett értünk. Önmagában az, hogy Mohamed jön, már azon sem hegynél lepődött meg ott esik.
3: Hegynél voltatok, hogy
1: igen,
3: Mohamed
1: igen, ment. De oda nem jött, és ő megment, igen. És amikor beültünk az autóba, és így lekanyarodott a főútról, és mondom, az olimpia, a vízilabda helyszíntől nagyon-nagyon közel, tehát egy ilyen egy-két percnyi autóútra lehetünk, és lekanyarodott egy kis utcára, vagy egy kisebb utcára, és az utca két oldalán irdatlan mennyiségű ember, ezt nem tudom, hogy a PC világban hogy kell szépen mondani, most mondom tényszerűen, látszott rajtuk, hogy mindegyik afrikai, sötétbőrű, most ugye a négert nem szabad mondani, mert sokan pejoratívnak gondolják, de ezt most tessék úgy érteni, hogy a szó hagyományos értelmében mondom, tehát ez a tényleg látszott rajta, hogy fekete afrikai emberkék. De hogy egyik sem rendelkezett se lakhatással, se semmivel, tehát ezek az ilyen nagyon, de ilyen, nem tudom, több száz, vagy hát ha nem is több száz, de ilyen százas nagyságrendben, és ilyen bevásárló kocsikból, ahogy ott éltek, meg tolták, meg nem tudom én, és így elkezdtünk szörnyűködni öcsémmel, meg a fiammal, és látta rajtunk Mohamed, hogy így teljesen oda vagyunk meg vissza, és így nem győztük, hogy nézeket, hogy a központi zár bekapcsolva van, vagy nincs, hogy az autóban egy darabban maradunk, és akkor ennyit mondott Mohamed, hogy oh, hey bro, this is Africa here. Tehát, hogy hello, tesó, ez itt Afrika. Mondja ezt Mohamed Párizsban, az olimpia alatt. Szóval, hogy most sok mindent lehet mondani, meg ez nyilván nagyon messzire vezet a sport világától, de hát azért ez most, ez Gege tudja legjobban elmondani, aki ott élt, hogy azért ez nagyon merelek, nem?
2: Hát ez, képzeljétek el, hogy két éve voltam kint Montpellierben, amikor édesanyám meglátogatott, és hát egy szürke szombat reggeli edzés után elmentünk be vásárolni a központba, és nyilván nekem már föl sem tűnt, de képzeljétek el, hogy édesanyám mondta, hogy hát itt nincs fehér ember. És akkor így realizálódott, hogy úristen, tényleg, tehát már amikor, ha egy rendes ejte franciát kerestünk, nagyon-nagyon-nagyon kevés volt. Tehát tényleg, ahogy te is mondod, Cornel, csak bevándorló afrikai.
1: Ja, azért tehát, mondom, hogy ezt ma már tudom, hogy nem szabad, meg ez ilyen nagyon teljesen, az is ilyen megerőszakol, vagy így ki van fordítva ez a kifejezés, de hogy a színes bőrű, nem tudom, szerintem sokkal pejoratívabb, mint egy néger emberre azt mondani, hogy tényszerűen, és nem illetlen módon, vagy nem pejoratív módon, de hogy nem, nekem a színesbőrű sokkal ilyen szempontból megerőszakoltabb kifejezés.
2: De viszont akkor felvetődik a kérdés, hogy focizni viszont tudnak?
1: Tehát, és mielőtt bárki is félreérti, tehát Isten őriz, hogy rasszizmus irányába gondoljon, tehát nem vagyunk rasszisták, elítélünk mindent, ami rasszizmus. Tehát, hogy azért mondom, hogy ez azért egy nehéz kérdés erről élőadásban úgy beszélgetni, hogy még véletlenül se értse félre senki, mert én tudom, hogy mi jó szándékkal állunk hozzá, tehát hogy senkit nem különböztetünk meg semmilyen tekintetben, ugye itt az, ami a labdarúgó eseményeken át szokott hangolni, vallása, bőrszíne és a többi minden alapján, tehát nem, csak ahogy azt a hallgatók is hallják meg, hogy nézünk itt egymásra, hogy most szabad vajon ezt mondani, mondhatod, nem mondhatod, de hát, hogy egy ilyen hírnél nagyon nehéz ugye kikerülni ezt, és akik a zavargást van részt igen. vesznek, vagy akik tömegesével részt vesznek benne, szóval azt is nevén kell nevezni, hogy nem a Franciaországban született első generációs, mert ugye a bevándorlóknál is mondják, hogy harmadik, negyedik generációs bevándorló hátterű meg társai, tehát ezt is tényszerűen nevén kell ugye nevezni.
2: Így van, és hát azért láthatjuk, hogy a francia válogatott is mennyire kicserélődött, hiszen a 2000-es években még inkább a színesbőrű játékosból volt kevesebb, most már mondhatjuk, hogy a fehérbőrű francia játékosból van kevesebb, és itt is teljesen átalakult. Ettől függetlenül az ő játékban nyújtott teljesítményük nem változott, sőt, mondhatjuk, hogy azért...
1: Ja, ez szerintem, igen, ez egyértelmű, meg egyébként azon nem is nagyon lehet csodálkozni, tehát itt azért a történelmet kell ismerni, tehát azért, aki gyarmattartó ország volt, ott azért nem nagyon van min csodálkozni, hogy előbb vagy utóbb ugye azért ez megjelenik. Ez ugyanaz, mint ugye a holland válogatott esetében, tehát Surinám, ami gyakorlatilag egyértelműen hollandiaként felfogható, az, hogy akkor, amikor ez még kevésbé volt jellemző, Hulit, Rijkaard és társai, ugye náluk már akkor is ez megjelent, de hogy valahogy, ugye erről beszéltünk már talán korábban, hogy ez ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy most kiestek a franciák, vagy nem, mert ha örömükben, ha ünneplés van, akkor is ugyanez van, hogy előbb-utóbb a vége ilyen törés-zúzásba megy át, és nem az a fajta ünneplés, amit mi ünneplésnek gondolunk.
2: És itt igaziból az is nagyon érdekes, amit Kylian Mbappé nyilatkozik, hogy végül is, ha nyersz, te viszed el az összes dicsőséget, de ha nem, akkor viszont minden rád, az összes negatív kritika, az összes negatív vízhangja a meccs után, az úgyis a játékosokra és a kapitányra irányul, És itt kell igazán erősnek lenni a játékosoknak, hogy ezt hogyan tudják elviselni, hiszen 18-ban VB győztesek lettek, 22-ben ezüst.
1: Igen, meg... Gege, csak erre azt szoktam mindig mondani, és ezt média oldalról közelítem meg, hogy akkor, amikor siker van, akkor az ipari kamerának is, meg a kaputelefonnak is szívesen nyilatkozik mindenki. Amikor meg kudarc van, akkor meg nagyon hirtelen a sportolón megváltozik, és akkor ő neki most nem, meg nincs kedve. Tehát, hogy olyankor is, én most magamból indulok ki, én olyankor is, amikor siker van, szívesen ölelem keblemre, és akarom hallani, hogy ő hogy élte meg, meg amikor kudarc van, sem élve akarom mágián elégetni, mert nem az a célom, nem vagyunk nyilván egyformák, de hogy azt a fajta hozzáállásváltozás, hogy csak akkor vagyok hajlandó szerepelni, meg csak akkor jó, meg akkor, amikor a dicsőség van, akkor te viszed az összeset, ha nem nyersz, akkor meg neked kell elviselni. Tehát, hogy most bocsánat, úgy csinálsz, mintha nem tudnád, kedves Kilián.
3: Erről szól a szakmánk. A sportolói szakmai sportban hát dolgozóknak.
1: Igen, meg az edző is megsértődhet rajta.
3: Ha nyersz, ünnepel hát mindenki, ha veszítesz, akkor az, amit mond, Mbappé is.
2: Igen, csak itt azért ne felejtsük, hogy milyen pénzeket keresnek. Tehát én azt gondolom, hogy ezért, amennyit ők keresnek, igenis
1: viseljék. Ez szerintem arányaiban igaz. Tehát egy NB3-as játékosra is mondhatják azt, a, nem tudom, a kisvárosban, vagy ha esetleg az egy falusi csapat, hogy most nem akarok szalonképtelen jelzőt mondani, hogy fú, de béna voltál, fú, de szerencsétlen voltál hétvégén, miattad kaptunk ki. Neki is el kell tudnia ezt viselni, mert arányaiban véve ő is jól, vagy egy átlag melóshoz képest jobban meg van fizetve, és ez szerintem ez csak ahogy megyünk fölfelé a skálán, vagy a szinteken, ez csak hatványozódik, nem? Vagy rosszul gondolok?
3: Meg az NB3-as játékos is azért csinálja, hogy elismerést kapjon. Most itt az anyagi oldal felé is elvihetjük, de nem természetesen még inkább a profi sportban, de azért, mint a színészek, föllépsz a focista a füvön, hogy focizon, és az elismerésre...
1: Nem kell a színészig elmenni, hát mi itt ülünk.
3: Hát mi is.
1: Azért ülünk itt, amikor olyan SMS-t kapunk, amiben az van, hogy kritikával illetnek, hogy ez nem jó, el fogok kapcsolni, ez nem tetszik, Nem szoktuk kitörölni, nem Igen. szoktuk azt mondani, hogy akkor megsértődünk, hogy jaj, nem tudom én, hanem persze nem esik jól. Tehát az óriás hazugság lenne, óriás hazugság, ha azt mondom, hogy jön egy ilyen üzenet.
3: De része.
1: De ez ugyanúgy a része.
2: Muszáj közbe vágnom, tehát hogy csak csapatsportágokat mondtok, ahol igazából egy kudarc után ugyanúgy megvan becsülve az adott játékos, ugyanúgy megvan becsülve, ugyanúgy megkapja a juttatásokat. Saját példát tudok mondani megint csak egy egyéni sportolónál, és tudom, hogy nem szabad összevonni, mert az egyiket nézik évente kétszer, két világversenyt, a másikat meg minden egyes nap. De ha mi nem teljesítettünk, nekünk egy tolvonással vonták meg az összes támogatást, és egy évben egyszer volt egy lehetőségünk megmutatni azt, hogy mi van.
1: Igen, az a helyzet, Gege, hogy ez egy olyan visszatérő elem, amire tényleg jól mondod, hogy csapatsportágról beszélünk, hiszen csapatsportágban edző, leginkább csapatsportokkal foglalkozom én magam, és annak idején még, amikor Évi ült itt, is ez volt a legnagyobb ellentét, ugye Gyuri, amit nem tudtunk áthidalni, amikor...
3: Nem amikor a különbséget a kettő között.
1: Amikor vitáztunk, hogy mi nem tudjuk ebbe behelyettesíteni saját magunkat, és persze értem és elfogadom, viszont ez egy olyan dolog, amivel mindaddig, ameddig nem a saját bőrödön tapasztalod, ugye kevésbé tudod ezt elképzelni. Értem, amit mondasz, és fel is fogom, de mindaddig, ameddig ezt nem a saját bőrödön tapasztalod, kevésbé. Ettől még sajnos a franciák, illetve francia földön nem viselkednek kulturáltabban. Kíváncsi leszek, bármelyik is, akár Argentina, akár Spanyolország nyer, ott azért nem nagyon... Gondolom, hogy ilyen jellegű hírekről szól, hogy számolunk majd be.
2: Azért még lesz egy bronzmérkőzés, ugye Anglia és Franciaország között. Tehát
1: mondjuk
2: még azért
1: egy,
2: ott
1: az
2: is...
1: mondjuk egy...
2: Ott is történhetnek
1: lehet,
2: egy kis...
1: Lehet, hogy a La Manche csatornát berobbantják majd a meccs után.
2: Bízom, na, lehet,
1: igen.
3: Szerintetek teljes kerettel játszik mindkét csapat, vagy játszanak azok, akik eddig nem játszottak? Én például konkrétan Kantéra gondolok, nem értem, hogy ő hogy nem lépett még pályára.
2: Hát sok kérdés azért felmerül francia válogatott kapcsán, hogy tényleg...
3: Van értelme nézni? Tarcsik játszanak, vagy pedig a csúcs?
1: Hát most nyilván a bronzmeccs, az minden esetben tudod, hogy a csalódott csapatok csatája, igen. Tehát hogy ezt azért nem nagyon kell, én azt hiszem, hogy reklámozni. Fogalmam sincs. Az biztos, hogy a franciák sokkal előnyösebb helyzetből indulnak. Igen. az egy nap plusz azért az teljesen más, és nem olyan körülmények, tehát ott nekik sanszuk nem volt a spanyolok ellen. Nehéz azt is megemészteni, de az angolok előtt ott volt a mézes madzeg, és másodpercekre voltak. Üdvözletem uraim, ezzel zárjuk ezzel az SMS-sel most itt a hírek előtt ezt a részt. Üdvözletem uraim, nagyon köszönjük a megemlékezést Öcsi bácsiról a felhők közül, szerintem ő is csettintene. Szinte hallom a hangját, ahogy hoztátok, és ahogy hozzátok szól, uraim, jól oda pikiszt mutattatok a halálnak, nem lehet kimondani azt a kifejezést, ami jött. Üdv, Jatus, köszönjük még egyszer. Ugye? Tehát, hogyha most arról beszélünk, hogy miért csináljuk, ezért csináljuk az ilyenek miatt, az ilyen visszajelzések miatt. Jatus, hidd el, hogy mi is ugyanannyira, ugyanolyan mosolygósan éltük meg ezt, és ahogy a Öcsi bácsi mondaná, tényleg jól oda vertünk egyet a halálnak, és nem innen közelítettük meg. 9 óra 26 perc a pontos idő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Spanyol-argentin döntőt rendeznek a futball VB-n, halálos áldozata is van az ukrán főváros tért orosz támadásnak. Délelőtt felhős, délután napos idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Argentina lesz Spanyolország ellen fele a labdarúgó világbajnokság vasárnapi New Yorki döntőjében. A tegnapi atlantai elődöntőben a címvédő argentinok hátrányból felállva 2-1-re győzték le Angliát. A mérkőzés 55. percében Gordon révén az angolok szereztek vezetést, de a 85. percben Fernández távoli lövésével előbb egyenlített, majd a hosszabbítás második percében Lautaro Martínez fejes góljával fordított is Argentina. A spanyol-argentin finálé vasárnap 21 órakor kezdődik, míg a francia-angol bronzmérkőzést szombat este 11 órától rendezik Miami-ban. Azonnali hatállyal távozik a Magyar Atlétikai Szövetség éléről Gyulai Miklós. Az elnök tájékoztatta a tagszervezeteket, hogy a szeptember 1-ére tervezett lemondását előre hozza, és megbízatása már ma megszűnik. A rendkívüli tisztújító közgyűlésig a szövetség vezérigazgatója Dajcs Péter biztosítja a szervezet működését. A norvég Søren Vårensjöld sikerével zárult a Tour de France mai 11. etapja. A francia kerékpáros körverseny mezőnye a

0: valaha volt legnagyobb átlagsebességgel. 50,9 km/órával teljesítette a Visi és Never közötti 161 km-es távot. Az összetett élmezőnye nem változott, a sárga trikót továbbra is Tadej Pogacsár viselheti. Kuramagomedov Murát bronzérmet szerzett a szabadfogásúak 74 kg-os súlycsoportjában a budapesti Poyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó versenyen. A honosított Kuramagomedov a belga színekben versenyző ellenfelét technikai tussal győzte le a helyosztón, az idei utolsó rangsoroló viadalon.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Kijevben halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz légicsapásoknak. Az orosz csapatok ballisztikus rakétákkal támadták az ukrán fővárost. A támadásban ketten meghaltak, többen pedig megsebesültek. Több raktárépület megrongálódott. Búcsú látogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök. Ez lesz kormányfői tisztségében az utolsó ukrajnai látogatása, amelyen várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának Andy Burnhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. A Frontex közlése szerint a cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csak nem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és járműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósfai Gábor belügyminiszter. Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárca vezető. Emellett változás történt több megyei rendőrfőkapitányság élén is. 2 napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szárliget térségében, valamint Bicske és Biatarbágy között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Aki teheti, személyautóval az átterelt belső sávot használja. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Délelőtt még többnyire felhős vagy borult marad az ég, a Dunántúlon eső, zápor, zivatar is előfordulhat, amit erős vagy viharos szél kísér. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sokfelé kisüt a nap. Délután 29-34, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 41 perc a pontos idő. Tehát, ha úgy adná, Gyurta Gege.
2: Sziasztok, jó reggelt! És Marosán Gyuri.
3: Jó reggelt!
1: Gyuri, de gyorsan témát váltottuk.
3: Szép volt, Gege.
1: Tehát, ha úgy alakulna, hogy a hétvégét együtt tudnánk tölteni, akkor a család helyett engem választaná, ugye ezt nem merted elmondani.
2: Így van, és hát alig várom, hogy Békés Csaba, menjünk, és egy jó kolbászfesztivál és kézilabda esemény is.
3: Hát tavaly úgy jött ki pont, hogy pénteken otthon játszottunk, és utána volt a kolbászfesztivál.
1: Nem a mikrofon, az a székkel, gyere egy kicsit közelebb. 9 óra 41-42 perc tehát a pontos idő, hamarosan zárjuk a mai napot. Sok mindenről tudtunk beszélni. Igen, a kolbászfesztivál, figyelj, ezt elmondanám neked, hogy én például nem voltam ezen a kolbászfesztiválon ott, tehát hogy egyébként az élményekről is csak keveset tudok, egy-kettőt csak sajnos.
2: Szerintem menjünk, és próbáljuk meg.
1: De ezt kóstoljuk, figyelj, meg. De ez úgy lenne, ez nálunk ez úgy szokás, hogy ez úgy illik, hogy meghívnak. Tehát, hogyha
3: nem csak a kolbászfesztiválkor szép Békés Csaba, hát már egyébként is lehet jönni.
2: Hát azt mondtad, hogy nincs ott semmi, csak a húzat.
3: Nem, az Baton.
2: Bocsáss meg, igazad van.
1: És én de hozzá kellene tenni az embereket. Azt mondod, hogy nincs ott semmi.
3: Nem, ez nem így hangzott. Ez múlt heti adásban. Veszély nincsen más Batonyán. Biztonságos, nyugodt hely. A legnagyobb veszély az a húzat, mert ugye itt valami viharról beszéltünk múlt héten, és arra mondtam, hogy csak a húzat jelent veszélyt rá.
2: Jó, elfogadom, de ettől függetlenül még mit csináljunk, hogyha esetleg nem kolbászfesztivál és kézilabda esemény?
3: Hát kézilabda esemény az van, szeptembertől minden héten, az mindenképpen, ahhoz ragaszkodjatok, az nagyon komoly minőség, de kitalálunk valamilyen programot, összerakjuk össze, meglátogatom.
1: Na, valamit tényleg egyébként ezzel kapcsolatban kitalálunk majd. Viszont kinek hogy néz ki majd a hétvégéje, az érdekelne, uraim?
3: Hát én csak világbajnokság, és gyászolom azt, hogy vége van. Szombaton, vasárnap harmadik helyén nézem a meccset, nézem vasárnap a döntőt.
2: És ma? Bocsáss
1: hol
2: meg,
1: néz,
2: ma? Ma? 20 óra 15 perc.
1: Na, hát
3: Ferencváros, olyan vagy, én a visszavágó, bizony.
1: Helyszínen?
3: Nem, ott hát edzés van, Békés Csabán, innen megyek edzést tartani, és utána Batonyán nézem.
1: Kilométer hiányod nincs akkor?
3: Á, nem nincs, hát ez nem távol. Nincs Magyarországon távolság.
2: Hát,
1: Gege?
2: Én is este Fradi meccs.
1: Pakolás.
2: Helyszínen? Nem, helyszínen, otthon. Kizárólagos otthon. Pakolás, és holnap pedig indulunk végre pihenni a jól megérdemelt pihenőnk, úgyhogy kicsekkolok végre egy jó 10 napra, 9 napra.
3: És már hova? Hova mentek?
2: Törökországba megyünk. Kornél, hova megyünk?
1: Belek igen, a település, ahova Gegéjék mennek, úgyhogy már most mindenki, aki Törökországba tervezi a nyaralását, és a bazárba meglátja Gegét, azonnal lepje meg egy Messi nevével ellátott argentin mezzel.
2: Egyébként képzétek el.
1: Hogy hívtuk a múlt héten, mert azt viszont elfelejtettük.
3: Gyurtinez. Szóval vettél már Messi mezt?
2: Képzétek el egyébként, hogy találtam egy argentin mezt, egyébként a tesómé volt, és gondolkoztam azon, hogy már készültem fejben, hogy kikap Argentina, akkor holnap reggel abban a mezbe jövök be. Sajnos nem így alakult, úgyhogy...
1: Figyelj, az embereknél ez úgy szokott működni, hogy pont fordítva van.
3: Igen, én rendeltem egyet, hogyha nyer, csak
1: hogyha
3: nem jött
1: gyernek,
3: még meg.
1: Akkor veszik föl, tehát nyugodtan felveheted.
2: Pont ezért, hogy egy kicsit...
1: Mondjuk
2: egy...
1: ez most már elkéstél vele, mert több mérkőzésre győztes meccse nem lesz az argentinok.
3: De
1: ezen a végén.
3: Nem, hát vasárnap is lesz egy...
1: Persze. Na mit tudom, mert az pontot,
3: vigyél Törökországban magaddal a pontot, mert a VB-ről nem sokat vittek haza, legalább te akkor lett meg őket.
2: Milyen pontot?
3: Hát bármilyen áruházláncnál, hogyha vásárolsz, ja, kapsz valamilyen pontot.
2: Ja, Törökország, ja, értem, jó.
3: Értett, okay. Nem szeretett, nagyon rosszul szerepeltek.
1: A kötvény alatt ezt nem vette észre, ott hagyta a kötvény alatt.
3: Józsi hangmérnökünk a fulladás szélén áll.
1: Józsival imádok együtt dolgozni. Ugye nem, tehát ő nem nagyon szokott megszólni, és ugye nem is látszik a kamera képeken, most a válla kifigyelt egy pillanatra. Vörösebb a feje, mint a Ferrari-nak a rajtrácson. Tehát Leclerc és Hamilton autója sehol, csak anyarba sincs hozzá képes, szegényként itt tényleg mindjárt fulladásos halál közelében. Szóval az argentinok címet védenek, Gyuri?
3: Egyértelmű, hát 3-2.
2: Ennek a spanyol válogatottnak szerinted durrantanak egy 3-ast.
3: 2-t az első időben, 1-et a második.
2: Jó.
1: Gege?
2: Hát spanyol győzelem. tudjátok, tartom magam, spanyol win, úgyhogy rendes játékidőben egy kettest
1: azért odalán. Nézed kint Törökországban?
2: Hát, még, hát bízom
1: figyelj
2: benne.
1: Figyelj is, CMBG-vel mi lesz ebben a 10 napban? Tehát az online tér, a játékok királya, cash money business.
2: Igen, gondolkoztam, hogy veszek egy ilyen...
1: Mi, hogy kiviszel magad a PlayStation-t, vagy mit csinálsz?
2: Kézi játékkonzolt, és akkor azzal tudom, de aztán
1: ugottam vele, szerintem azt a kézi játékkonzolt lehet, hogy így beleépítette volna a feleséged így az arc szőrzetedbe.
2: Ettől tartottam én is, úgyhogy végül arra a döntésre jutottam, hogy...
1: Jobb a békesség.
2: Inkább egy könyvet viszek, és
3: akkor... Kivel nézed a meccset? Hasan Şaş'sal vagy Hakan Şükür-rel?
2: Nem tudom. Remélem, hogy egy jó bár mellett tudom all inclusive ellátással megnézni ezt a mérkőzést.
3: Én is, bár csak nyerne Argentina. Így fogom nézni.
1: Nálam spanyolok gegével vagyok, spanyolok, most gegével
2: és
1: tartom.
2: És a bronz meccs?
3: Az egyértelmű francia nálom.
1: Igen, föl tudnak-e pörögni, tehát hogy hát éreznek-e
3: nagyon kevés az idő most
1: bármiféle motivációt.
3: Tegnap játszották a meccset, szombaton a következő, és egy nagyon fizikális meccs volt az angolok ellen. Óriási csalódás volt, tehát nem csak fizikálisan kell felépüljenek, mentálisan is az angolok szerintem képtelenség.
2: Hát még a gólkirály címre, még mind a kett vesztes csapatból, ugye Harry Kane és Kylian Mbappé-nek van lehetősége.
1: Most jelen pillanatban Messi a gólkirály, mert hogy az asszisztok, a gólpasszok miatt jelen pillanatban ő áll a legjobban.
2: Úgyhogy még ez, nem tudom, hogy ennek van-e bármi anyagi vonzata, vagy egy...
1: Hát szerintem ez inkább csak az elismerés ezen a szinten már. Mit mondunk a Ferencvárosra? Ugye a Fradi 2-1-re nyert Újvidéken. Kiszurkoltuk egy hete, Gyurival ugye ott voltunk a helyszínen. Jobban is játszott a Fradi, ugye?
3: Hát meg ezt ott megbeszéltük, hogy osszuk meg a hallgatókkal is azért, amit megbeszéltünk, hogy... Nekünk nem tűnik olyan acélosnak ez a, tehát a Vojvodina, hogy lehet, hogy acélos, de akkor a Fradi még acélosabb. Tehát a tudása sokkal magasabb
1: igen,
3: a Fradinak.
1: Igen, tehát hogy azért nagyon bízunk benne, hogy nem fog visszanyalni úgy a fagylalt, mint ahogy az izlandi fagyi az urakkal, a viking urakkal
2: hát meg
1: visszanyalt
2: azért
1: most Győrben.
2: Otthon 20 ezer ember... Helyszínen 20 ezer ember előtt hát szerintem a Fradi az...
3: Meg még a mai nap is sokan úgy dönthetnek a szép idő, vagy
2: kilátogatnak a Lukomába. Így van, kell mindenkinek Delfház javaslom.
3: Delfház előtt a mérkőzés nagyon nagy erőt adhat a szurkolók, a nézők, a Fradinak, támogassa mindenki a
2: így van, helyszínen az a legfontosabb.
1: Ez volt a sportreggel akkor 9 óra 48 perckor. Szerintem lassan jöhet a búcsú pillanat, a bárkibe bármit belefojtottam-e.
2: Forma 1, Spa. Belgium.
1: Most azt hittem, hogy most Törökországban beszélünk, és nem a wellnessről.
3: Igen, mi Spa...
2: Spa-Francorchamps.
1: Spa-Francorchamps. Most a hétvégén belga nagydíj?
2: Belga nagydíj is, úgyhogy...
1: Ez is? Mert milyen a még a Spa, az milyen?
2: Hát a foci VB is. Tehát...
1: Ja, minden értem. Spa. Ki az esélyes Belgiumban? Ez a leghosszabb pálya, ugye?
2: Igen, igen.
3: Lukaku indul?
1: Tielemanszal együtt alapítottak egy istálót.
3: De csak az utolsó 4 körre, mert hogy cserekként száll be.
1: De Ketelárét előre küldték.
3: Nem, Tielemansz az kicsi, az befér az autóba.
1: F2-be nyomja.
2: Igen.
1: Ki az esélyes?
2: Hát Mercedes, Ferrari, szokásos.
1: Hát végül is akkor tulajdonképpen még a Red Bull tett oda hozzá, és akkor olyan nagy kockázatot nem vállalta. Hogy a...
2: És a McLaren is ott van. Még azért... Az elsők között.
1: De várjál már, most jut eszembe, tehát hogy neked, tehát ez a nyaralás, ez ilyen szempontból egy rémálomként fog indulni, hogy annyi minden történik úgy, hogy közben az all-inclusive ellátást kellene kielvezni.
2: Nem, már gondolkozom is, hogy hogyan abszolváljam itt a történéseket. Tehát már rajta
1: nagyon
2: van
1: nagyon stabil agyom. Internet kapcsolattal kell rendelkezzen ez az 5 csillagos hacienda, hogy te külön, tehát egy telefonról, két telefonról, laptopról, a 86 előfizetéseddel, minden rajta tud tartani.
2: Most ezeket nem fogom, ezeket nem. Most nem fogom. Csak sima originál, mint szürke hétköznapi emberként.
1: Mint amit a pornéptek jut, hogy nézzétek.
3: Nem csak az internet kapcsolat kell stabil legyen, feleséged idegrendszere is, ha ezt mindegyiket végignézed.
1: Hát szerintem most, hogyha hallgatja az adást egyébként, nem tudom, tehát lehet, hogy már írja a listát, hogy igen. Nőügyek, egyszer arról beszéljük.
3: Forma 1,
1: azt mondja, hogy hordozható PlayStation a harmadik.
2: Igen,
1: és akkor a gyűrűt azt szerintem tedd le, és akkor a felszerelés meg add le a kijáratlan, és akkor szerintem meg is vagyunk.
2: Köszi, hogy emlékeztettél mindenre. Bíztam benne, hogy azért valami felejtődik, de hát...
1: Hát figyelj, az ember ott, minek az embernek ellenség, ha ilyen barátai
2: abszolút,
1: vannak.
2: Abszolút.
1: Mesi, innen is csókoltatunk, érezzétek nagyon jól magatokat, nyaraljatok nagyon jól. Ennek az embernek egy másodperci szabadidőt ne engedj. Nincs Forma 1, nincs VB döntő, hanem csak és kizárólag veled foglalkozom, veletek foglalkozzom.
2: Így van. Legyen így.
3: Kornél, te mit csinálsz?
1: Jege, nézed a VB döntőt?
3: Te mit csinálsz?
1: Kérlek szépen, nézem a VB döntőt.
3: Jó, dolgozol is?
1: Nem dolgozom, hanem nézem. Egyébként pedig a Balatonon leszek strandkézilabda rendezvényem.
3: Nagyon jó. Félig pihenés, félig munka.
2: Hát visszakomolyság is befittyen
1: azért. Igen, munka, alapvetően munka jellegű kis munka. Tehát a magyar bajnoki kvalifikációs esemény
3: lesz. Jaj, bocsánat, 10 óra lesz mindjárt, tehát már Reni hallgatja az adást, tehát munka lesz, így van.
1: Természetesen, mindig mindent a család és a kilométerek határoznak meg, illetve a munka alá rendelünk, úgyhogy igen. És,
3: jött is az jöre.
1: Azonnal villog a telefonon. Látod, én sokkal rosszabb helyzetben vagyok, mint te, mert neked csak egy listát írt az asszony, és hát, majd
2: még,
1: este szembesít
2: velem.
1: Nekem azonnal élőadásban elkezdett villogni a telefonom. A döntő idejére az angliai pubokban már nincs szabad hely. Jött egy ilyen SMS-ünk. Az ilyenkor, nagyon komoly.
2: Ilyenkor szerintetek mennyi mennyiség fogyhat azért ott Angliában?
3: Mennékesen ott... megjegyzem, ha valakinek nem jut hely Batonyán, még tudok foglalni.
2: De az ne húzatos helyre üljenek.
1: Óriás kivetítőt vett, és azon keresztül nézi a VB-t, úgyhogy egyébként az, itt a VB-re szerintem egy nagyon komoly felárat is kérhetnél érte. És...
3: Igen, mondjuk én nem magamhoz akartam meghívni, hanem a Batonyai pubokba.
1: Értem. Na, ez volt tehát a mai sportreggel, akkor megegyeztünk abban, ugye, hogy spanyolok nyerik a világbajnokságot.
2: Persze, laza.
3: Tévedtek. Argentin.
1: Józsi spanyol.
3: Francia. Svájcot érzed, sanszos.
1: Hakan Sükür. Figyelj, teljesen ki lehet idegelni, megint elkezd vörösödni a feje. Na, ez volt tehát a sportreggel. Józsi, köszi, hogy meg tudtunk szólalni, és lehetőséget biztosítottál a technika segítségével arra. Gege, köszi, hogy itt voltál. Köszönöm, és Daninak szépen hívhattunk. Gyuri, köszi, hogy itt voltál két edzés között, és beugrottál, és itt lehettél velünk. Ez nagyon megtisztelő volt. Bikinek köszönjük. Köszönöm szépen a felkészítést, illetve a segítséget a háttérből. Ne feledjétek, ma este tehát Ferencváros Vojvodina mérkőzés, élőben közvetítjük majd a Grupa Arénából. Szokásos műsorrend szerint délután 3-tól jön majd a hazafutás, 18 órától körkapcsolás, úgyhogy érdemes velünk tartani egészen a késő esti órákig. Ez volt tehát a sportreggel. Egy hét múlva nem találkozunk ebben a formában, mert hogy mindannyian nyaralunk, kivéve Gyuri, úgyhogy Gyuri tartja majd a frontot. Gyurikám, jó, ne halljunk felőled.
3: Nem ígérek semmit, utána én nem leszek két hétig, mert felkészülés, mert csak, de az még messze van, arról ne beszéljünk.
1: Na, a nagy triumvirátusunk eddig tartotta, meg a megbonthatatlan egység az eddig tartott.
2: Pedig most kezdtünk belelendülni igazából.
1: Na jó, akkor viszont lendüljünk most ki a stúdióból. Szép napot mindenkinek,
3: sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ez az ember tenkes kapitány.
3: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
4: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
5: Ne izgalj, tárulj csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányunkat.
6: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor a Dunán.
0: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá, hajrá!
0: Előnnyel várhatja a visszavágót az FTC az Európa Liga első selejtező körében. Ha a szerb rivális ellen nem szenved vereséget a Fradi, akkor tovább jut. Borbé Balázs együttesének azonban ennél valószínűleg komolyabb céljai vannak. Ferencváros Vojvodina, labdarúgó Európa Liga selejtező visszavágó, élőben 20 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: 48 csapat, 104 mérkőzés, 5,5 hét. Számokban ez a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A következő két órában a 104 találkozóból 102-ről lesz szó, pontosabban azokról, amelyek döntően befolyásolták az utolsó mérkőzést. Úgy is mondhatjuk, út a 23. világbajnokság döntőjébe. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, valamint a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A 2026-os világbajnokság június 11-én egy csütörtöki napon kezdődött, és az első hét napján rendezték a csoportkör első fordulóit. A második kör 6 napos volt, június 18-ától 23-áig tartott, majd a harmadik forduló meccsei június 24-e szerdától 27-e szombatig. Magyar idő szerint június 28-a vasárnap hajnalra alakult ki a legjobb 32 mezőnye. A 48-as mezőnyből a csoportkörben a következőket rostálták ki. Ázsiából a 9 érkező válogatottból 7-et, Dél-Korea, Katar, Szaúd-Arábia, Irak, Jordánia, Üzbegisztán és Irán. Európából mindössze hármat, Csehország, Skócia és Törökországot. A CONCACAF zónából elbúcsúzott Haiti, Curaçao és Panama. Dél-Amerikából mindössze egy csapat, Uruguay, és Afrikából szintén egy csapat, Tunézia kényszerült hazautazni a csoportkör után, és természetesen Óceániából is hazament Új-Zéland. Ezek közül talán csak Törökország, Csehország és a múltja miatt Uruguay búcsúja kicsit meglepő, de ezek olyan csapatok, amelyeket a foci tönkretételét a 48 csapatos világbajnokság szintjére emelők ki tudnak ejteni. És komolyabb meglepetés a folytatásban sem adódott sok, talán 3-4 olyan találkozó volt a csoportkört követő 30-ból, amelyen nem az előre várt papírforma érvényesült. Ezen 30 meccset is felidézzük a mai műsorban, de előtte az elődöntőbe került 4 gárda csoportkörben nyújtott produkcióját elevenítjük fel. Annál is inkább érdekes ez, mert a történelemben mindössze harmadszor fordult elő 1970 és 1990 után, hogy a legjobb 4 közé 4 olyan válogatott került, amely korábban már nyert világbajnokságot. Vagyis már a negyeddöntők után július 12-én hajnalban tudtuk, hogy 2026-ban sem avat a sportág új világbajnokot. A legjobb 4 közé elsőként bekerült válogatott Franciaország a csoportkörben az íbe kapott besorolást. Ez volt annak a 4 kvartetnek az egyike, amelyben 2 európai gárda volt, ide Norvégia került, és itt volt még Szenegál, valamint Irak. Franciaország, Szenegál 3-1. A franciák kimondottan csalták a játékot az első játékrészben. Igazából szenegáli helyzetet láthattunk, talán 2-t, Jackson, illetve Szár volt az, aki próbálkozhatott. Aztán a második játékrészben fölpörögtek az események. Előbb Olizé, aztán Mbappé próbálkozott, és a szenegáli kapusnak Mendynek kétszer is hárítania kellett. Felpaprikázódott a francia válogatott, és a 66. percben megszerezte a vezetést. Olizé nagyszerű passzát követően Mbappé elmozgott a védőjétől, és jobbról a hosszú sarokba lőtt, ezzel vezetett Franciaország a 66. percben 1-0-ra. Egy perccel később a szenegáli Jackson Lesről talált be, vagyis maradt az 1-0-ás vezetés a franciáknak, majd a cselekén beállt Barcola egy perccel azt követően, hogy pályára lépett a 82. percben, lyukra futott és fantasztikus szép mozdulattal átemelt a labdát Mendy fölött, ekkor már 2-0-ra vezetett Franciaország, és úgy tűnt, hogy eldől a találkozó. 90 plusz 5. percben Bailly a cselekén beállt 18 éves PSG játékos jobbról a rövidre lőtt, és ezzel szépített Szenegál csapata. A középkezdés követően ismételten érkezett Mbappé, és 3-1-re alakította az állást egy 28-29 méteres lövésről, így aztán Franciaország 3-1-re győzte le Szenegált.
1: A franciák nagyon bekezdtek, záporoztak a helyzetek, 3 helyen cseréltek az előző mérkőzéshez képest, bekerült Digne, Manu Koné és Bradley Barcola. Nem gyengültek a franciák, sőt, nagyon jól játszottak. A 14. percben a jobb szélen Olise, aki már akkor többegyére vette meg Doskin, kényszerítőzött Mbappéval, és a visszakapott labdát Mbappé a jobb összekötő helyről 18 méterről ballal nagyon szépen lőtte a hosszú sarokba. Irakiak sokkal jobban játszottak, mint addig, itt már voltak támadásaik. A franciák növelni tudták az előnyüket, méghozzá egy óriási hibából. Na most a jobb oldali védő előtt volt a labda, le akarta passzolni a kapusának az ötösön, elpasszolta előtte, Dembélé egyből visszadta középen Mbappénak, aki az üres kapuba lőtt. Aztán Dembélének igazságot szolgáltatott a sors, visszakapta, mert Olise fantasztikus gólpasszt adott neki a 66. percben, bal külsővel 30 méterről belökte 2 védő közé, Dembélé pedig az átvételével lerázta ezt a 2 védőt, és gyönyörűen lőtt a hosszú sarokba jobb lábbal a jobb összekötő helyéről.
8: A meccs előtt tudtuk, hogy mind a két csapat tovább jut a csoportból, az volt a kérdése, a norvégoknak győzni kellett a csoportelsőséghez. A franciák úgy kezdték a mérkőzést, hogy esélyesnek kell. Az első 10 percben 3 óriási helyzetet alakítottak ki. Az elsőben már Mbappé kapufát rúgott, Dembélén érződött, hogy nagyon élvezi a játékot. A 7. percben meg is szerezte a vezetést, és a franciák nem adták a láb, a norvégok pedig ekkor csak asszisztáltak a franciák játékához, és Dembélé, aki a jobb szélről indult befelé tükörszélsőként, a 20. percben megrúgta saját maga második gólját 2-0, ekkor úgy nézett ki, hogy itt nagyon sok gólos francia győzelem születik, de amíg a franciák ünnepelték a második góljukat, addig Osgaard 5 passz után gyönyörű, szép találatot szerzett, szépített Norvégia, de aztán helyreálltak a dolgok, mert Dembélé újra villant, Mbappé az ellenfél térfél közepén szerzett egy labdát, nem hagyta, hogy lerántsák, gyönyörűen kitette a jobb szélre. A hátvéd tudta, hogy mit fog csinálni Dembélé, hogy tükörszélsőként hozza befelé, de ekkor is megcsinálta, gyönyörűen elrúgta megint a jobb alsó sarokba, 3-1 a második fél időbe, és a franciák tulajdonképpen csak túl akartak lenni az egészen, hogy megvan az eredmény, nagyon jól játszottunk az első fél időbe, óriási különbség volt a két csapat között. Oscar Bob, a Fulham 22 éves játékosa, gyönyörű két csel csinált az 50. percben, és Hernández buktatta a 11-es, de Larsen megtorpant a 11-es előtt, Manyán balra vetődött, és odarúgta a labdát, Manyán szépen kivédte. Ez egy nagyon nagy lehetőség volt. A 72. percben pedig megint tudtak szerezni labdát Bob, óriási helyzetben a jobb összekötő helyen, ugyanúgy, mint Dembélé próbálkozott, de Manyán ezt is fogta. Megengedhették maguknak a franciák, hogy lecseréljék a legjobb játékosaikat. Mondjuk olyan sokat nem gyengültek, mert bejött Cherki, a City játékosa, és Barcola, a PSG bihegyőztes játékos, akinek szintén olyan sebessége van, meg olyan futballista, amit be is bizonyította a végén. Lefutotta a védőjét, visszavette a bal szélről beszélek, visszavette a jobb lábára, gyönyörűen centerezett csapattársához, Dubéhoz, aki a 90 plusz harmadik percben befejelte, 4-1. A franciák az egész mérkőzés alapján megérdemelten nyertek 3 góllal is, de a második fél időben a futball majdnem megbüntette őket, de azért a két csapat összeállítását, játékerejét, az egész meccset nézzük, akkor teljesen megérdemelten nyert Franciaország is lett csoportgyőztes.
9: Spanyolország a H-csoportban szerepelt, a kétszeres világbajnok Uruguay az abszolút újonc és óriási meglepetésre itt lévő zöld foki köztársaság és a 2034-es rendező Szaúd-Arábia társaságában. Az egyik legmeglepőbb végeredményt hozó csoport volt ez. Figyeljék csak Spanyolország meccseit!
10: Spanyolország, zöldfoki szigetek 0-0. Hiába volt óriási spanyol mezőny fölény már a mérkőzés első percétől egészen a 95-ig. Az első félidő igazán nagy spanyol helyzet nélkül telt. A 38. percben ugyan Cucurella középre fejelte, Torres pedig eltalálta a felső kapufát, majd a kipattanóból Oyarzabal fejesét Vozinha nagy bravúrral védte, de a gól nem jött össze itt a spanyoloknak, ahogy később sem az első félidő utolsó percében Torres lövését is megfogta a zöldfoki szigetek rutinos kapusa Vozinha a hosszabbításban, az első félidő hosszabbításban pedig Laporte fejesét tolta ki a jobb alsóból. Aztán a 71. percben érkezett a spanyol csapatba Lamine Yamal, és hozott is egy kis lendületet a spanyol válogatott játékába, nagy helyzet viszont továbbra sem adódott. A 83. percben aztán Cucurella fejese középre, a kapu közepe felé érkezett, ezt könnyedén védte Vozinha, és a 88. percben jött a legnagyobb spanyol helyzet, amikor is Olmo bepasszát Oyarzabal lőhette kapura, a blokkról viszont fölé pattant a labda. Hősiesen védekeztek a kékcápák, és még a 90. percben nekik is jutott egy helyzet, Arcaño szöglete után Borges fejelt, viszont ez is középre érkezett, Unai Simon megfogta, Spanyolország, zöldfoki szigetek 0-0.
11: Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0. Ezen a találkozón az első 10 percben már szerzett egy gólt a spanyol csapat, méghozzá Lamine Yamal révén, mert hogy balról küldte a labdát laposan a kapu elé Oyarzabal, a hosszú kapufánál érkező Yamal pedig megszerezte 18 esztendősen a pályafutása első VB gólját. A 22. percben már 2 volt az előnye a spanyol válogatottnak, egy szöglet után nem tudott felszabadítani az ázsiai válogatott, és Laporte átadását követően Oyarzabal talált a kapuba, a boszk játékos pedig 3 perccel később már a második gólját ünnepelhette, Porro ívelését Cucurella fejelte vissza, Olmo tovább bólintotta, és a hosszú kapufánál néhány lépésről a kapuba továbbított Oyarzabal, aki megszerezte tehát a második találatát, aztán még a kapufát is eltalálta a boszk, Yamalnak is volt egy lövés, amit Alovay védett, a fél időben tehát 3-0-ra vezetett a spanyol válogatott. A születésnapos Luis de la Fuente a két gólszerzőjét le is kapta, tehát már a második félidőre Yamal és Oyarzabal sem tért vissza, és a 49. percben beállította a végeredményt a spanyol együttes, illetve Altán Bakti, mert egy öngóllal nőtt a különbség 4 találatra, egy szögletet követően Cucurella lövését hárította el Ovais kapus, viszont a kipattanó labda Altán Bakti válláról pattant a hálóba. A mérkőzés második félidejének utolsó fél órája kevés szót érdemel. A legplasztikusabban talán az írja le a találkozó ezen fejezetét, hogy a spanyol válogatott egyetlen egy lövést sem eresztett el, míg a szaúd-arábiaiak legveszélyesebb momentuma egy 20 méterről eleresztett Al Hamdan lövés volt, amit Simon kivédett. A spanyolok tehát javítottak a zöldfoki köztársaság elleni döntetlent követően, és 4-0-ra nyertek Szaúd-Arábiával szemben.
10: Spanyolország, Uruguay 1-0. A 42. percig kellett várjunk az igazi első óriási lehetőségre, akkor ide-oda pattant a labda a spanyol jobb szélen, majd a jó ütemben érkező Llorente középre kanyarította azt, ahol 15 méterre a kaputól Baena átvette, és egy pattanás után félfordulatból tüzel, a pattogós lövése ugyan középre ment, de ahelyett, hogy Muslera fogta volna ezt a labdát, vagy éppen kiöklözte volna oldalra, ehelyett beütötte a kapuja jobb alsó sarkába. Végül tehát ezzel az 1-0-ás vezetéssel mehettünk a második félidőre 1-0-ás spanyol vezetéssel, ahol aztán szintén nem történt sok említésre méltó momentum. A 86. percben a csereként beállt Ferran Torres kapott középen egy jó labdát, szépen le is fordult és így szembe került a kapussal. Ugyan lőtt is, de a labdája a felső létről fölé pattant. Majd újabb 9 perccel később megérkezett az a várva várt piros lap, amelyet itt a második félidőben már azért lehetett várni, lehetett rá számítani. Canobbio volt az, aki nyújtott lábbal csúszott rá Cubarsira, ezt követően szerencsére a spanyol játékos jól van, tudta folytatni a mérkőzést, de Canobbionak ez a találkozó véget ért. Nagyjából neki ez volt a 6. vagy a 7. szabálytalansága a mérkőzésen, amely után még lapot sem kapott, végül pedig ezek összegyűltek, és egy piros lett belőle. Utána a játékvezető még egy percig engedte a játékot, de az állás már nem változott, ami végül így eredménnyé alakult. Spanyolország, Uruguay 1-0.
9: Anglia az L csoportba került, és a VB 7. napján mutatkozott be a csoportkör legjobb meccsén, és az egyik legfontosabb meccsén, mert akkor már sejthető volt, hogy a vesztes nehezebb ágra kerül.
12: Anglia-Horvátország 4-2. Dallas városában több mint 90 ezer néző előtt a harmadik percben Perisic szöglete után sutáló lőtt 5 méterről jobb elsővel, jócskán fölé vágta a labdát. A 10. percben Modric rúgta fel a 16-oson belül Maduekét, a megítélt 11-es Harry Kane először kihagyta, hiába lőtte a bal sarok fölé a labdát, Livakovic védett. Törpeni játékvezető azonban a horvát kapus elmozdulása után újra rugatta a büntetőt, Kane ismét a bal sarkot célozta, Livakovic elment jobbra 1-0. A 36. percben Sucsics csinált egy higgadt a 16-oson belül, majd Baturinához gurított vissza, aki 17 méterről a jobb felső sarokba lőtt. Nem tartott sokáig a horvátok öröme, hiszen a 42. percben Rice szöglete után Harry Kane mélységből indulva 9 méterről a jobb sarokba fejelt. Az első félidő hosszabbításában jött az újabb horvát varázslat. Az 50. percben Pašalić emelt a 16-oson belőre, ahol Perisic fejelte vissza a labdát Musához, a dallasi csatár pedig jobb elsővel Pickford lábai mellett lőtt 8 méterről a kapu közepébe. A második félidő elején a 47. percben Anderson indította a jobb oldalon Bellinghamet, aki meglódult Guardiol mellett, majd a 16-oson belőre érve kiszorított helyzetből lőtt, a bal kapufáról vágódott be a labda a hálóba 3-2. A 85. percben a jobb szélen Sakához került a labda, aki remekül passzolt a bal oldalon helyezkedő Rashfordhoz, aki a 16-oson belül elfektette védőjét, majd 11 méterről a bal alsó sarokba lőtt. Anglia-Horvátország 4-2.
10: Anglia, Gána 0-0. Az első félidőben nem igazán történt semmilyen említésre méltó, egyszer vette át a 16-oson belül a labdát Harry Kane, ő a bal lába fele cselezett, de a lövésébe 2 darab gánai védő is belevetődött. Ezen kívül, amit még feljegyezhettünk, az egy sárga lap volt, amelyet Declan Rice kapott, az a Declan Rice, aki a 75. válogatott meccsét játszotta. Jöttek azért sorban az angol lehetőségek a második játékrészben, de szám szerint ez maximum 3-4-et jelentett. Megint Harry Kane volt az, aki kapott egy labdát középen, miután O'Reilly visszaszerezte közel a gánai 16-oshoz, végül kapura fordult, ballal tüzelt, célba vette a kapunak a bal alsó sarkát, de Assar megint szépen tudott hárítani, leérte erre a labdára. Aztán érkezett a pályára Bukayo Saka is, nyilván a jobb szélen kicsit felpesdíteni az angol játékosokat, az angol támadó játékot. Ő volt az, aki tükörszélsőként befelé húzott a bal lába felé, szépen eltekerte a labdát, viszont Assar erre a lövésre is leért, és ki tudta tornászni a kapunak a jobb alsó sarkából. Ezt követően jött meg a 86. minutumban a legnagyobb angol lehetőség, amikor O'Reilly felé érkezett érkezett egy labda Reece James-től a 16-oson belülre, az ő fejéről pedig a kapufára, a felső létre pattant a labda, onnan pedig egy angolhoz pattant Harry Kane-hez, aki 5 méterről csúnyán fölé bombázta a labdát, még a kaput sem találta el. Ezután még voltak ugyan angol támadások, de veszélyt igazán egyik sem hordozott magában, úgyhogy így kialakult a végeredmény. Itt az L csoport, lehet, hogy csoport elsőségről döntő meccsén, Anglia, Gána 0-0.
13: Anglia 2-0-ra múlta felül Panamát. Az első félidő meglepetést keltő 0-0-ás állását követően a második játékrészben 5 perc leforgás alatt kettőt vágtak az angolok. A 62. percben Saka baloldali szögletét követően Bellingham lőtt a kapuba, majd 5 percre rá Kane Bellingham baloldali beadását fejelte a léc alá. 2-0-ra nyertek az angolok, és 7 ponttal a csoport élén végeztek.
9: A címvédő Argentína ugyanazon a napon, június 17-én kezdte a világbajnokságot, mint Anglia. Hallgassuk meg, hogy hogyan teljesített Argentína a csoportkörben.
14: Argentína második mérkőzését is megnyerte a labdarúgó világbajnokságon. A végeredmény 105.000 néző előtt Dallasban a címvédő 2-0-es győzelmét jelenti Ausztria ellen. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy nagyon sokat beszélhettünk Lionel Messiről, aki természetesen ezúttal is főszereplő volt. A 9. percben egy nagyon hosszú videózás után megítélt 11-est, azonban a kapu mellé lőtt. Ekkor még nem tudta megdönteni Miroslav Klose rekordját. Nem kellett azonban nagyon-nagyon sokáig várni. A 38. percben Medina beadását követően Messi ballal a jobb alsóba helyezte a labdát. Ez pedig azt jelentette, hogy megdöntötte Miroslav Klose rekordját, és 17. találatát szerezte a világbajnokságokon. Ezzel ő lett a tornák történetének legeredményesebb labdarúgója. Ez volt a félidei eredmény, az argentinok vezettek tehát a szünetben. A második játékrészre próbált helyenként változtatni az osztrák csapat, amely nagyon szívósan küzdött, tényleg mindent megtett, ami az erejéből tellett. Volt is egy veszélyes szabadrúgása az osztrák válogatottnak. Zabitzer a 16-os csücskéről tesztelt Emiliano Martinez a második félidő közepén, de az argentin világbajnok kapus látványos vetődéssel hárított. Amikor is már eljutottunk a hajrához, ahol a sógoraik mindent egy lapra feltéve próbálkoztak, viszont nem tudtak gólt szerezni. A 95. percben pedig jött a csattanó, a slusszpoén. Ki más, Lionel Messi 18-szor a világbajnokságok történetében. 2006-ban volt ugye az első VB-je, és most szerzi 28. VB meccsén a 18. gólját. Szóval Lionel Messi duplájával Argentína, Ausztria 2-0.
15: Lionel Messi tovább írja a sporttörténelmet, Argentina 3-1-re legyőzi Jordánia csapatát. Nem kezdett a 8-szoros aranylabdási mérkőzésen, ahogy azt Lionel Scaloni megígérte. Lo Celso viszont a 19. percben megszerezte a gaucsóknak az első gólját, 16 méterről szabadrugásból a jobb összekötő pozíciójából. Lo Celso ballal visszatekerte a labdát a kapus ült helyére, ezzel vezetett 1-0-ra Lionel Scaloni csapata. A 31. percben pedig egy 16-oson belüli kavarodás után Lautaro Martinez felső léce kipattant, és Senesi, az argentinok belső védője, csukafejessel próbálta a kapuba tessékelni a labdát, azonban őt fejbe rúgták, ezután pedig Kovács István, a mérkőzés játékvezetője, 11-est ítélt, Messi hiányában pedig Lautaro Martinez értékesítette a büntetőt. 2-0, így mentünk az első félidőre. A második játékrészben kicsit kényelmesen jött ki Argentina, Tamari pedig megköszönte szépen a lehetőséget, és az 55. percben szépíteni tudott, ezzel volt 2-1 ekkor a mérkőzés állása. Több sem kellett, Lionel Scaloninak 3-as cserét eszközölt, behozta többek között Alexis McAllistert, Thiago Almadát és Lionel Messit. Lionel Messi pedig a 80. percben szabadrugáshoz jutott, és azt tudjuk, hogyha ő szabadrugáshoz jut, az gólveszélyt jelent. Így is volt most is, eltekerte Lionel Messi a sorfal mellett, a kapus megint bemozdult a fal mögé, és a hűlt helyén találta a labdát. Lionel Messi ezzel megszerezte 19. gólját, ezzel az örök gólövő listán tovább növelte előnyét Miroslav Klózével és Kylian Mbappéval szemben. Zsinórban 7. világbajnoki mérkőzésén talált be, Katarból indul még eddig ez a rekord, és mostanáig tart. Mind a három csoport mérkőzésén betalálta, tehát Lionel Messi 3-at Algériának, 2-t Ausztriának, 1-et pedig most Jordániának. A végeredmény még egyszer tehát Lo Celso, Lautaro Martinez és Messi golyaival, illetve Tamari találatával Argentina, Jordánia 3-1.
9: A 2026-os foci világbajnokság 48-as mezőnyének sorsolásakor két külön ágat határozott meg a FIFA. Ennek alapján a világranglistán első Spanyolországot és a második Argentinát a két ág ellentétes oldalára sorsolták, ahogyan a harmadik Franciaországot és a negyedik Angliát is. Ezen csapatok meg is nyerték a csoportjukat, így a sorsolást nem gátolta meg, hogy Franciaország, Spanyolország és Argentina, Anglia elődöntő jöjjön létre. Június 27-én szombaton, a világbajnokság 17. napján magyar idő szerint június 28-án hajnalban ért véget a csoportkör, és néhány órával később már el is kezdődött az egyenes kieséses szakasz. Az egyik társházigazda Kanada Dél-Afrikával játszott, na, ilyen párosítást sem gondolt senki a történelemben. Aztán a következő 5 napban napi 5 meccsel folytatódott ez a történelmi szakasz, hiszen korábban soha nem alakult ki a legjobb 16 mezőnye világbajnokságon vívott egy meccses párharcokkal. Annyira új volt ez a fázis, hogy még nevet sem kapott, úgyhogy maradjunk annyiban. Jönnek a legjobb 16-ért vívott meccsek rövid összefoglalói.
10: Schöffelberg íveli be a labdát, hogy jól átvitel, Justakio elővi, és ott a gól! A 92. percben azt hiszem eldől a mérkőzés! Kipattan Justakiohoz a labda, a hosszú alsóval lövi a labdát, és mindenki ugrál a stadionban. Nagyon sok kanadai szurkoló van, jaj, de örül mindenki! Justakio azt hiszem eldönti a mérkőzést, és történetes során először nem, hogy bejutnak az egyenes kieséses szakasz, hanem bejutnak, tovább jutnak a negyed döntőbe, nyolcad döntőbe.
16: Justakio kései találatával eldől, hogy a társ rendező Kanada ott van a legjobb 16 között.
10: Brazília-Japán 2-1. Brazil fölénnyel kezdődött a találkozó. Igaz, sok helyzet nem alakult ki, egyik kapu előtt sem egy Cunha lövés lehetett feljegyezni, amelyet Suzuki, a japánok kapusa védett. A brazil fölény azonban a 29. percre eltűnt, mert hogy Sano, a japánok középpályása labdát szerzett a felezőnél, becsapta Casemirót, vezettet 20-25 métert, aztán 20 méterről a jobb alsóba lőtt. Alisson nem tudott védeni, megszerezte a vezetést. Japán történt ez a 29. percben. Ezután is fölényben voltak a brazilok, mezőny fölényben. Igazán nagy helyzet viszont továbbra sem alakult ki a japán kapu előtt. Vinicius és Cunha is távolról próbálkozott, a középre tartó lövéseket viszont Suzuki védte. A félidő után növekvő brazil nyomás jellemezte a találkozót. Az 54. percben Cunha fejese Tomiyasuban akadt el, a gólvonalon helyezkedett a japán védő. Majd 2 perccel később már nem volt ott senki, hogy mentsen. Egy baloldali Gabriel beadás, egy mélységi beadás követően Casemiro az ötösön belülről befejelte a brazilok egyenlítő gólját a japán kapuba. És a brazilok pedig talán úgy tűnt, hogy már ők is a hosszabbításra készülnek, amikor a 96. percben Guimarães remekül találta meg a 16-oson belül Martinellit, aki 7 méterről jobbal a bal alsóba lőtte a brazilok vezető és egyben továbbjutást érő gólját. Brazília-Japán tehát 2-1.
16: Következik tehát a Németország-Paraguay mérkőzés közvetítése. A rövidre Neuer üti el a labdát, lesz a távolról lövés, nem hogy lövés nem lesz, hanem majd csak egy német kontra kibontakozóban. Cáceres viszont megszerzi a labdát. Almiron a jobb oldalon a bal lábáról tovább teszi, és ez így egy tiszta helyzet, ott a fejes gól! Vezet Paraguay! Fölpattant pont, ő íveli most be a labdát, és ebből jön az egyenlítés! Goretzka! Hát ez valami hihetetlen! Havertz megkapja a jelzést, csípőre teszi a kezét, most indul neki, megtoppan, kihagyja! Védi Hill! A kapus kiüti!
17: Most a világ José Canalera figyel, 29 éves, négyszeres válogatott, és ő rúghatja tovább Paraguayt ebből a mérkőzésből. Most futta ki a labdának, és belövi! Németországot kiejti Paraguay! Paraguay tovább jut Németország ellen 11-es rugások után.
10: Hollandia Marokkóval mérkőzik meg.
15: jó a becsúszás Van Hekkétől Verbruggen irányába vissza, és akkor Weghorst a fejét használja, és akkor Summerville Mazraoui próbálja lerántani, le is rántja, na most mi az ítélet? Semmi! Cody Akpo viszont beveri a lecsorgót! Mazraoui kiteszi oda balra, ott van Kannusz, ő teszi be középre, ott a fejes és az egyenlítés, hát honnan? Amennyiben Saibari berúgja, akkor Marokkó nyolcad döntős és Hollandia búcsúzik Németország után a világbajnokságtól. Most kap engedélyt Saibari, neki fut a labdának és belövi! Marokkó nyolcad döntő,

0: Szető volt Norvégia toppasága, amit kihasznált ellenfele. Diallo, a Manchester United játékosa, három játékos gyűrűjébe vitte be a labdát a 16-oson belőre, majd az 5-ösön a kapu jobb alsó sarkába gorított. 1-1. A 86. percben pedig eldőlt a mérkőzés, Berget szöktette Bob, majd Berg a 16-oson belül meghúzta a labdát, a hosszú oldalon pedig érkezett Erling Haaland, és 5 méterrel a kapuba lőtte a labdát. Elefánt csontpart Norvégia, tehát 1-2.
1: A franciák kiütötték Svédországot. Franciaország, Svédország 3-0. Az első félidő rendes játékidejének utolsó percében aztán jött a csattanó, hiszen Olisszé 20 méterről jobbról tolta befelé a labdát, ballal tüzelt, de a bal alsóba tartó labdát Zetterström szép mozdulattal elsőre még kitolta, aztán a gyors szögletet követően a bal oldalon Dembélé passzolt Mbappéhoz, aki balról 4 méterre az alapvonaltól, és nagyjából 5 méterre a svéd kaputól a jobb lába felé cselezve ellőtte a védők és a kapus mellett a labdát, amivel megszerezte a hosszabbítás első másodperceiben a jól megérdemelt francia vezető gólt. Aztán itt a második félidő első nagy francia helyzetére, első nagy francia helyzeten meg is hozta az első francia gólt, hiszen Olisszé vette észre középen Barcolát, aki a kapuval szemben találta magát, miután megfordult, 11 méterről a jobb felső sarokba vágta a labdát, ezzel pedig 2-0-ra alakította az eredményt. Olisszé ugratta ki Mbappét a bal oldalon, és Mbappé 10 méterre a kaputól Szeptől szemben a kapussal találta magát, szépen kifordította a jobb lábát, és így tekert a kapu bal alsó sarkába. Ezzel a góllal 75 percnyi játékot követően tehát 3-0-ra vezetett Franciaország.
2: Ecuador Mexikóban próbálna meg a legjobb 16 közé jutni. Quiñones indul a félpályán túl, lehet, hogy lesz sem van, de azért a 16-oson belülre bemegy, jobb lábára cselez, már a büntető területen belül. Gól vezet Quiñones révén Mexikó, és a félpályán túl már a mexikói csapatra, ahol Jiménez egy esernyő csellel próbálta meg az ellenfelét átverni, de aztán nem tudja Pacho kivágni a labdát, sőt, nem is ő volt, aztán nem Ordoñez. 16 méteren belül elővi Jiménez, gól, 2-0! A bal felső sarokba vágja a labdát! A mérkőzés 32. percében úgy néz ki, hogy semmit nem akar a véletlenre bízni Mexikó. Itt a vége, ebben a pillanatban Mexikó megnyeri a mérkőzés és a legjobb 16 közé kerül.
3: Anglia-Kongó mérkőzés.
4: Előre viszont nem nagyon sikerül menni a kongóiaknak, úgyhogy visszakerül hátra egészen Motusamiig, aki pedig Bembát játsza meg. Jön a dívelés, és a bal oldalon van egy üres játékos, Cipenga el is lövi, gól, vezet Kongó!
5: És közben egy angol helyzet, ebből mi lesz? Passzoljon ki a kapujából! És azt mutatja a játékvezető, hogy semmi. Nincsen semmi. Jön egy átlöbbölt labda, Gordon szedi össze a túloldalon. Gordon egyből vissza, Harry Kane fejese, gól! Egyenlít Anglia! Harry Kane! Középről végül is csak megtalálták a részt a pajzson. 75. perc a mérkőzésen. Megszenvedett, de tovább jutott Anglia a világbajnokságon. Anglia-Kongó 2-1.
6: Belgium, Szenegál a legjobb 32 között. A 25. percben már pontosabbak voltak a szenegáliak. Jött a vezető találat az afrikai együttestől. Mané beadása után Sarr 8 méterről a bal kapufára csúsztatta a labdát, a kipattanóra pedig Diarra ért oda a leggyorsabban, és ezzel megszerezte a szenegáli vezető találatot. Aztán a második félidő elején Mané cselezte le magát az alapvonalig remekült centerezett Diarrához. 8 méterről ő még a kapu mellé lőtt, de fél perccel később jött a második szenegáli találat. Niakate a védelemből remekül indította Ismail Assart, aki egy pattanás után merrevételt követően 11 méterről a kapu bal oldalába bombázott, ezzel már 2 góllal vezetett Szenegál. Úgy tűnt, hogy lezárta a találkozót az afrikai együttes, ám a 86. percben szépített Belgium, és a 89. percben pedig jött az egyenlítő találat is Trossard beadására. A legjobban Tielemans érkezett, a belgák akkor már csapatkapitánya, és 6 méterről az üres kapuba fejelhetett, mivel rosszul jött ki João, a szenegáli kapus. A 2x15 perces hosszabbításban nagyon sokáig nem történt semmi, de a 117. percben egy 11-eshez jutott a belga válogatott, amit csak a 125. minutumban sikerült elvégezniük. A csapatkapitány és a második gól szerzője Tielemans végezte el a büntetőt. Magabiztosan, hajszálpontosan a bal felső sarokba lőtte a labdát. Belgium-Szenegál a 8. döntőbe jutásért rendezett mérkőzésen 3-2.
7: Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina.

0: 1-2-0. 45. percben az első játékrészben Balogun már érvényes gólt tudott szerezni. Hibáztak a bosnyák védők, Tillman pedig nagyszerűen futtatta lyukra a Balogunt, és így az első játékrész után 1-0-ás előnyben volt az Egyesült Államok csapata. A 62. percben történt egy olyan eset, amely megváltoztathatta volna a mérkőzés alakulását. 62. perctől az Egyesült Államok csapata emberhátrányban játszott. 82. percben Tillman egy fantasztikus szabadrugásból már két gólossá növelte az amerikai válogatottnak az előnyét. Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina 2-0.
1: Spanyolország, Ausztria 3-0. A 37. percben érett gollá először ez a mezőnyfölény. Ekkor Pedri találta meg a bal szélen Cucurellát a 16-os legmagasságban, a bal hátvéd középre gurított, Oyarzabal pedig 10 méterről ballal lőtt a kapunak a bal alsó sarkába. Mikel Oyarzabal a világbajnokságon a 3. gólját érte el. A 66. percben Alex Baena 16-oson belülről, az alapvonal közeléből centerezett balról. A magasan középre lőtt labdát az 5-ösön belülre berobbanó jobb hátvéd Pedro Porro fejelte a kapuba. A 89. percben Oyarzabal találta meg Marc Cucurella, a 2. gólpasszát adta a bal hátvéd. Oyarzabal pedig, mivel teljesen zavartalanul roboghatott be a 16-oson belőre, slágerrel szemben állva higgadtan lőtt a kapunak a bal alsó sarkába. A végeredmény még egyszer Spanyolország, Ausztria 3-0.
2: Jött a dráma, Luka Modric és Horvátország búcsúzik a világbajnokságtól. Másik fél idő 8. percében Ivan Perisic góljával megszerezte a vezetést Horvátország válogatottja. Aztán jött egy szögletrugás, ami után Vlasic, a horvát 13-as, lerántotta a portugál 13-ast, a varozás után pedig a norvég játékvezető 11-est ítélt Portugáliának. Ki más állhatott volna a labda mögé, mint Cristiano Ronaldo, aki nem jobb oldalra, nem bal oldalra, hanem középre lőtt a büntetőt, Livakovic elugrott jobbra, Ronaldo pedig küldte a hűlt helyére a labdát. A 94. percben a jelzett 10 perces hosszabbítás 94. percében Gonzalo Ramos találtával Portugália már megszerezte, nem csak megfordította, meg is szerezte a vezetést Portugália, Horvátország 2-1.
3: Svájci továbbjutás a labdarúgó világbajnokságon. Az európai csapat 2-0-ra nyert Algéria ellen a legjobb 32 között. Óriási afrikai mezőnyfölénnyel indult a mérkőzés. A 10. percben mégis Manzabi nagyszerű egyéni alakítását követően Embolo góljával Svájc szerezte meg a vezetést. Épp hogy elkezdődött a 2. játékrész, hiszen még csak egy perc sem telt el fordulás után, amikor Endoy duplázta meg az európai csapat előnyét. Svájc a Algéria 2-0.
4: 11-es párbaj után Ausztrália-Egyiptom 1-1-et követően Egyiptomnak 4-2. Egy baloldali szabadrugást követően végül jobbra átkerült a labda, ahonnan a bal hátvéd Hafez ívelte középre a labdát, amelyre Ashour érkezett kiválóan, és bólintott a kapu jobb alsó sarkába. Ezzel tehát 1-0 volt Egyiptomnak, és végül ez az állás ez nem változott a fél időig, úgyhogy úgy fordultunk a 2. játékrészre, hogy jobban állt az afrikai gárda. A 2. játékrészben aztán nem 5, hanem 10 perc elteltével veszélyeztettek először az ausztrálok, Onilt rúgták fel a bal oldalon, közel kb. 10 méterre a szöglet zászlótól az egyiptomiak, aztán a sértett ívelte be középre a labdát, amely egyik ausztrál játékos fejét sem találta meg, de az afrikaiak pekére, Hani fejéről bepattant a saját kapujába a labda, úgyhogy egy öngóllal az 55. percben egyenlített Ausztrália. A 11-es párbajban az ausztrálok kezdtek, és a legjobbjuk, a meccs legjobbja, Sutar révén rögtön rontottak, ő csúnyán fölé vágta a labdát, aztán a 4. körig további rontás már nem volt, de ott a másik ausztrál belső védő, Harrington is hibázott, és végül ez a két elrontott büntető elég volt ahhoz, hogy Egyiptom továbbjusson.
5: Argentina, Zöldfoki Köztársaság 3-2. 30 percet kellett várni az első komolyabb lehetőségre, amiből gól is született. A kezdőkörből kapott egy remek passz Lisandro Martinez-től Lionel Messi, a 16-oson belül bal külsővel droppal átvette a labdát, kapura fordult és be is lőtt a bal felső sarokba, nagyszerű kivitelezés volt, 1-0. A lőtt gól óta nem sok minden történt, egy lövést engedtek el az első félidő végén, Lautaro Martinez készítette le a labdát, Enzo Fernández pedig 16 méterről a bal alsót vette célba, Vozinha, a zöldfoki, a kapusa könnyűszerrel védte a próbálkozást. támadást. A második félidőben már Zöldfoki kaput eltalál a lövés is volt, nem akármilyen. Az 54. percben egy lepatonó labdát lőtt kapura, 15 méterről Diroy Duarte, Emiliano Martinez könnyen védte azt. Majd jött a hatalmas meglepetés, a második félidőben sok hibával játszott az argentin válogatott, a Zöldfoki együttes pedig ezt ki is használta. Az 59. percben egy Moreira lab a jobb oldalról, 16-oson belül pedig Diroy Duarte kapta meg, az átvételt követően pedig a hosszú alsóval lőtte a labdát, 1-1. Gyors válasz jöhetett volna, de Bozinje védett óriásit. A 63. percben Lionel Messi kapott egy nagyszerű labdát, a 16-oson belül járt már, de a gyengébbik lábával lőtte a kapura a labdát. Bozinje bravúr. A rendes játékidő viszont nem hozott újabb gólt, hatalmas blama, 1-1 után jöhetett a hosszabbítás. A ráadás második percében argentin szöglet McAllister csúsztatott, majd a túloldalt Lisandro Martinez vette át és lőtte fel a jobb felsőbe a labdát. De itt nem ért véget a történet. A 103. percben López Cabral vette át a labdát az argentin 16-oson belül, majd úgy döntött, rálövi a labdát a kapura, és milyen jól tett. Zsinóról húzták a labdát a bal felső sarokba, 2-2. A 111. percben jött a végső döfés, Lionel Messi szögletét követően a labdája megtalálta Romero fejét, aki jól ugrott fel, fejese pedig megpattant Bors karján, és a kapu bal felső sarkában kötött ki a labda. A 116. percben López Cabral megint bődletes bombát eresztett a kapura egy szabadrugásból, 18 méterről Martineznek kellett hatalmasat védenie. Ezzel pedig egyébként véget ért a mérkőzés, a legjobb 16 közé jutott Argentína, ellenfele pedig majd Egyiptom lesz. Argentína Zöldfoki Társaság 3-2.
2: Kolumbia-Gána 1-0. Ahogy elkezdődött a mérkőzés, arra lehetett számítani, hogy Kolumbia be fogja darálni, gólokkal fogja megverni Gána együttesét. Rögtön aztán a 9. percben jött egy kényszerű változtatás, a kezdő csatát Córdobát kellett lehozni, és helyette jött Luis Suárez, aki termelte a gólokat a portugál Sporting csapatában. 28 találatot jegyzett a mögöttünk hagyott idényben, de nem ő, hanem Arias volt az, aki végül megszerezte a vezetést Kolumbiának. A 14. percben negyed óra sem telt el a találkozóból, később kiderült, hogy már akkor eldőlt, és akkor bebiztosította Kolumbia a mérkőzés végét azzal az egy góllal, hiszen több talált már nem született. Ugyan a másik félidő 56. percében Luis Diaz kapott egy labdát, sőt mondhatni kicsit túlzásai kapta, keresztbe lőtte el a labdát csapattársa jobb oldalról, Luis Diaz pedig a hosszún várta a labdát, ment a támadásra, bezárta azt az oldalt, jól tette, hiszen végül az ő lábán kötött ki a labda. Clément Turpin, a mérkőzés francia játék vezetője pedig asszisztense segítségével annulálta ezt a találatot. Lehetett volna 2-0 Kolumbiának, ehhez képest maradt az 1-0. Carlos Queiroz, gánai szövetségkapitány pedig elkezdett cserélni előre. Először Fatawu, aztán Owusu, a végén pedig Nuama, majd végül Ado Prince segítségét próbálta hívni. A gánaiak szövetségkapitánya több-kevesebb, most éppen kevesebb sikerrel, nem úgy, mint Panama ellen a csoportmérkőzésen. Nem sikerült Gánának, hiába felvonultatta a támadó arzenáját betalálni a kapuba, méghozzá Vargas a kolumbiai kapus kapujába, és ha őszintén akarunk lenni, akkor nem is volt erre lehetősége igazán a másik félidőben Gána válogatottjának. Így maradt az egy gólos kolumbiai győzelem, amit Arias alakított ki a 14. percben, így összességében Kolumbia csatlakozik a legjobb 16 csapat közé. Arias találtával Kolumbia, Gána 1-0.
0: Az egyenes kieséses szakasz első körében igazán nagy szenzáció csak egy történt. A focit megcsúfoló Paraguay kiütötte minden idők leggyengébb német válogatottját. A többi 15 meccsen igazán nagy meglepetés nem történt. Ha nem tekintjük azt annak, hogy a 2022-es VB elődöntős Marokkó búcsúztatta az örök vesztes Hollandiát. Egyébként 4 találkozón ebben a körben az egyértelműen esélyesebb gárda ellentmondást nem tűrően ütötte ki a tőle gyengébbet. Itt a Franciaország, Svédország, a Spanyolország, Ausztria, a Svájc, Algéria és a Mexikó-Ekvádor találkozóra gondolok. 5 mérkőzésen az esélyesebb jutott a 16 közé, de nagyon meg kellett küzdenie kicsi ellenfele ellen. Brazília, Japán, Anglia, Kongó, Belgium, Szenegál, Argentína, Zöldfoki Köztársaság és Norvégia elefántcsontpart kerülhet ebbe a kategóriába. Volt négy olyan meccs, amelyen gyengécske csapatok küszködése után nem lehetett két vesztest hirdetni, így aztán az egyik válogatott a 16 közé került. Ebbe a kategóriába a Kanada, Dél-Afrika, az Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina, a Kolumbia, Gána és az Egyiptom, Ausztrália mérkőzés tartozhat, míg a 16-ból talán csak egy olyan meccs volt, ahol két igazán minőségi csapat csapott össze, köszönhetően annak, hogy Portugália ellazsálta a Kolumbia és a Kongó elleni csoportmeccsét, így Ronaldóék Modricékkal találkoztak, és a Portugália-Horvátország úgy hozott 2-1-es ibériai győzelmet, hogy a videóbíró nélkül ez a mérkőzésen ellentétes eredmény is születhetett volna. Így aztán a legjobb 32 között búcsúzott az utolsó két ázsiai térségből érkező, Japán és Ausztrália. Jó reggelt, FIFA! Biztos, hogy kell a térségnek 9 kvóta! A 10 Afrikából a csoportkörben csak egy hasalt el, Tunézia, itt viszont további 7. Dél-Afrika, Elefántcsontpart, Kongó, Szenegál, Algéria, a Zöldfoki Köztársaság és Gána. Búcsúzott 6 európai csapat a 32 között, Németország, Svédország, Hollandia, Bosznia-Hercegovina, Ausztria és Horvátország, és egy dél-amerikai, Ecuador. A legjobb 16 között a küzdelmeket elkezdhette 7 európai, 4 dél-amerikai, 2 észak-afrikai csapat és 3 válogatott a CONCACAF térségből a 3 házigazda. Ez utóbbi a világ bármely más pontján alig ha lett volna így, hiszen akkor nem a csoportok élére sorsolták volna ezeket. Egyébként azt, hogy nem való a világ legjobb 16 válogatottja közé sem Kanada, sem Mexikó, sem az Egyesült Államok, azt mindannyiuk soros ellenfele ellentmondást nem tűrően bizonyította. Hamarosan ezekről is szó lesz, amikor a 8. döntőket elevenítjük fel.
6: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Spanyol-argentin döntőt rendeznek a futball VB-n, több száz menekült veszthette életét Myanmar partjainál, délelőtt felhős, délután napos idő lesz. Ötvös Ádén vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Argentina lesz a spanyolok ellenfele a labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjében, miután a tegnapi második elődöntőben hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Angliát. A spanyol-argentin finálé vasárnap 21 órakor kezdődik, míg a francia-angol bronzmérkőzést szombat este 11 órától rendezik majd. Ma este eldől, hogy a Ferencváros ott lesz a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-re nyerte a szerb Vojvodina otthonában, így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perctől az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Azonnali hatállyal távozik a Magyar Atlétikai Szövetség éléről Gyulai Miklós. Az elnök tájékoztatta a tagszervezeteket, hogy a szeptember 1-ére tervezett lemondását előre hozza és megbízatása már ma megszűnik. A rendkívüli tisztújító közgyűlésig a szövetség vezérigazgatója Dajcs Péter biztosítja a szervezet működését. A norvég Søren Varensjold sikerével zárult a Tour de France mai 11. etapja. A francia kerékpáros körverseny mezőnye a valaha volt legnagyobb átlagsebességgel. 50,9 km/h teljesítette a Visé és Never közötti 161 km-es távot. Az összetett élmezőnye nem változott, a sárga trikót továbbra is Tadej Pogácsár viselheti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A főváros mellette a második legnagyobb ukrán várost is találat érte az éjjel. Kijevben ketten meghaltak, hatan megsebesültek az orosz légicsapásokban. Több raktárépület megrongálódott. Harkivban tűzütött ki az egyik lakónegyedben, megrongálódtak a központi park területén álló épületek és más civil létesítmények is. Az oroszok csaknem 150 drónt, 13 rakétát és 5 siklóbombát indítottak útnak ukrajnai célpontok felé. Többségüket az ukrán légvédelem megsemmisítette. Több száz menekült veszthette életét Myanmar partjainál, tájékoztatott az ENSZ. A szervezet beszámolója szerint a vízi járművek a biztonságos hajózási időszak után keltek útra. Az első hajóval röviddel az indulása után szakadt meg a kapcsolat, a második pedig a feltételezések szerint július 8-án süllyedhetett el. Bár a hatóságok egyelőre nem erősítettek meg a hírt, de vélhetően a két hajó fedélzetén tartózkodó mind az 530 utas életét vesztette. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati két-két órás figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, hogy először ma reggel 6-ig tervezték a demonstrációt, de végül mindhárom telephelyen délután 3 óráig hirdették meg a sztrájkot. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cég vezetése ezt nem fogadta el. Meteocunami alakult ki késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Stárigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötőt hajót megfeneklett. Jelentette egy horvát regionális napilap. Hasonló hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig. Pulában és Zadar alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő.
0: Közlekedés.
3: Az M5-ös autópályán Ócsa térségében a növényzetet gondozzák. A Röszke felé vezető oldalon a 31-es és a 35-ös kilométer között mozgóterelés mellett dolgoznak, így csak egy sáv járható. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon lezárták egy műszaki hibás kamion miatt az Anna-hegyi pihenőhelyet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Délelőtt még többnyire felhős vagy borult marad az ég. A Dunántúlon eső, zápor, zivatar is előfordulhat, amit erős vagy viharos szél kísér. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sok felé kisüt a nap. Délután 29-34, késő este 19-26 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: A 2026-os foci világbajnokság június 11-én egy csütörtöki napon kezdődött, és a 17. napra, június 27-ére alakult ki a legjobb 32 mezőnye. A 48-as mezőnyből a csoportkörben kirostálták az Ázsiából érkező 9 válogatottból 7-et, Európából 3-at, a CONCACAF térségből szintén 3-at, Dél-Amerikából és Afrikából viszont csak egyet, és elbúcsúzott a potyautas, az Óceániát, vagyis a lakatlan szigeteket képviselő Új-Zéland. Ha végigtekintünk a 16 elsőkörös kiesőn, elmondhatjuk, hogy statiszta szerepet töltött be a létszámbővítésnek köszönhetően idekerülő, és még csak pontot sem szerző 6 csapat. Haiti, Tunézia, Irak, Jordánia, Üzbegisztán, Panama. Hagyott bármelyikük bármilyen emléket önökben? Ahogy nyilván a további 5 csoport utolsó sem, Katar, Curaçao, Új-Zéland, Szaúd-Arábia és a neve múltja ellenére Csehország. A 12. csoport utolsó Törökország egy kicsit más szint. Egyrészt nyert egy meccset, másrészt 2 veresége alkalmával hallatlan bal szerencséje volt. Mivel a kieső csoport harmadikok, Dél-Korea, Skócia, Irán és Uruguay sem kápráztatott el senkit, nyugodtan mondható, a 48 között kieső 16 válogatott közül egyedül talán Törökországnak lett volna helye a 32 között. Aztán az odabúcsúzók többségének a világ 32 legjobb válogatottja között lehetett helye, de a 16-ban a többségnek nem. Szerintem ilyen Dél-Afrika, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Szenegál, Japán, Elefántcsontpart, Ekvádor, Algéria, Gána, Ausztrália és az a Svédország, amely győztes meccs nélkül szenvedte végig a selejtezőket. Kongónak és a Zöldfoki Köztársaságnak igazából nem lenne helye a legjobb 32 között sem, de Kongó a csoportban jó helyre került, a harmadgyenge Üzbegisztán, és az első meccsen motiválatlan Portugália mellé, míg a Zöldfoki Köztársaság kalapemelést érdemel a csoportbeli 3 döntetlenje miatt, amelyből 2 volt világbajnok ellen ért el, meg a 3. Argentina elleni 120 perces helytállásáért, de senki ne lássa a jövő meghatározó válogatottját a Zöldfoki Köztársaságban. Üde színfolt volt, emlékezni fogunk rá, de ennyi. A 32 között kieső Horvátországnak, Hollandiának és Németországnak helye van egyébként rövid és hosszú távon is a világ legjobb 16 válogatottja között, de előbbinek már, mint Horvátországnak pehes sorsolása volt, hiszen az angol csoport másodikjaként a csoportkört ellazsáló, vagy talán éppen erre az ágra vágyó Portugáliától ki lehet kapni. Hollandia és Németország pedig büntető párbajban búcsúzott előbbit, vagyis Hollandiát ráadásul a mostanában markáns Marokkó ütötte ki, utóbbit, vagyis Németországot pedig a 11-es drámán kívül a sok sérülés, a videóbíró és saját önfejű kapitánya is sújtotta, de az is tény, a német futball és az évtizedeken keresztül ájultan csodált bajnokság a Bundesliga is történelmi mélyponton van. A Paraguay, Kanada, Kolumbia és Egyiptom helyett Törökország, Horvátország, Hollandia és Németország van a legjobb 16 között, akkor azt mondhattuk volna, hogy a világ talán legjobb 16 válogatottja van ott, de hát ilyen összetételű mezőny csak az elméleti felvetésekben jöhet össze. Így viszont a nyolcad döntőben volt 7 európai, 4 dél-amerikai, 2 észak-afrikai válogatott, és a 3 házigazda, akik a CONCACAF zónát, vagyis Észak- és Közép-Amerikát képviselték. A nyolcad döntők a világbajnokság 24. napján, július 4-én szombaton az amerikaiak nemzeti ünnepén kezdődtek, és miután napi 2-2 meccs volt, így július 9-éig, magyar idő szerint július 8-áig, szerda hajnalig tartottak. Most ezen meccseket foglaljuk össze. Megvan az első csapat a 23. világbajnokságon a legjobb 8 között, miután Marokkó gárdája 3-0 arányban győzte le Kanadát. Ez így kimondva nagyon-nagyon simának tűnik, azonban az első félidőt látva annyira azért nem volt ez a találkozó vidám. Az első játékrészben a marokkóiak egyetlen helyzetet nem tudtak kidolgozni. A kanadai gárdának a 11. percben volt egy kísérlete, azonban Bonau kapus látványosan spárgázva tudott hárítani. Aztán a második játékrészre megváltozott minden. Az 50. percben a marokkóiak játékosa, aki egyébként a PSG-ben futballozik, Hakimi, jobb oldalról elvégzett egy szabadrugást, mindenki azt várta, hogy ívelés lesz, azonban ívelés helyett visszagurította a labdát, a 16-os vonalához érkezett ott Unaki, és begurította a labdát, ezzel az 50. percben 1-0 arányban vezetett Marokkó, és tulajdonképpen ettől fogva egészen megváltozott a játéknak a képe, hiszen a kanadaiaknak valamilyen szinten futni kellett az eredmény után, a marokkóiak pedig magabiztosan őrizték az előnyüket. A kanadaiak folyamatosan kapcsoltak sebességfokozatból sebességfokozatba, de amint pörgették az eseményeket, úgy nyíltak ki hátul, és a 81. percben a marokkói gárda egy gyors ellentámadást vezetett, Diaz ment el a jobb oldalon, Diaz ismételten nem a beadást választotta, akárcsak Hakimi korábban, hanem visszagurított, és ismételten az első gól szerzője, Unahi volt az, aki érkezett, és ismételten laposan talált be a kanadai kapuba, ezzel a 81. percben 2-0 arányban vezetett Marokkó, és ekkor már úgy tűnt, hogy eldől a találkozó. A 85. percben végképp el is dőlhetett volna, hiszen Rahiminek volt egy fejese, amely a felső lécről pattant a gólvonalra, hogy egy picikét lejjebb megy a fejes, akkor az a gólvonal mögött landol, így nem lett 3-0, de csak időlegesen nem lett, ugyanis a 98. percben, vagyis a hosszabbítás 8. percében ő, Rahimi volt az, aki betalált, egy gyors kontrát követően kirobbantak a marokkóiak, és Rahimi végül is balról találta magát egyedül a kapussal szemben, és bal belsővel a hosszú, vagyis a bal alsó sarkot célozta mély, aztán 2 Unahi, illetve egy Rahimi gólnak köszönhetően marokkó csapata 3-0 arányban győzte le Kanadát, és ezzel a marokkói gárda, amely 4 évvel ezelőtt elődöntőt játszott a világbajnokságon, az első csapat, amely ott van a legjobb 8 között.
5: Küzdelmes mérkőzésen a philadelphiai hőségben nyert a francia válogatott. Paraguay-Franciaország 0-1 a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőjében. 1998-ban már találkozott a két válogatott világbajnoki 8-at döntőben. 28 évvel későbbi győztes Laurent Blanc 114. perces aranygoljával jutott tovább. Philadelphiában is szenvedett a francia válogatott, amelynek nem csak a szívósan védekező dél-amerikai riválissal, hanem a 37 fokos hőséggel is meg kellett birkóznia. Hiába játszott fölényben Franciaország az első félidőben, a kaput egyszer sem találta el, Kone és Dembélé egyik megpattanó próbálkozása surrant le a kapufa mellett. A fordulás után Kone távoli kísérletét Hill a léc fölé tenyerelte, majd a második félidő felénél a frissen becserélt Doué szlalomozott végig a paraguayi 16-oson belül, Diego Gomez pedig megrúgta, varvizsgálat után ítélt büntetőt az üzbék játékvezető. Mbappé jobban helyezett a kapu bal alsó sarkába a 70. percben, 1-0 a franciák javára. A mérkőzés folytatásában töredezett, szakadozott volt a játék, jó néhány szabálytalanság lassította a mérkőzést, az eredmény viszont nem változott, igaz, a hosszabbításban Mbappé kétszer is lőhetett, Hill viszont bravúrral hárított mindannyiszor. A francia válogatott a története során sorozatban 4-1-re jutott el a világbajnokságon a legjobb 8 együttes közé. Franciaország Paraguay tehát 1-0, a francia válogatott ellenfele a legjobb 8 között majd Marokkó lesz.
6: Norvégia, Brazília 2-1. A mérkőzés úgy indult, hogy Norvégia elkezdett labdát birtokolni, nem csak a saját, hanem az ellenfél térfén, és Brazília pedig mélyen visszazárt és kontrákkal próbált operálni. A 14. percben pont egy ilyen kontra után faltolta Ayer a 16-oson belül a brazilok csatárát, Mateus Cunhát, a játékvezető a pályán hozott ítélet alapján nem adott 11-es, de egy rövid varozás után megadta a büntetőt Brazíliának. Bruno Guimarães állt meglepetésre a labda mögé, nem pedig Vinicius Junior, és ki is hagyta ezt a 11-est a Newcastle középpályásra. Nyiland elkapta az irányt, hárítani tudott, maradt tehát a 0-0. Az első fél időben pedig több gól és esemény már nem történt. A második játék részben a norvégok szövetség kapitánya Solbakken behozta Oscar Bobot és Jelderupat is, így még aktívabbá vált a norvég támadó foci. Jött aztán, amikor már azt hittük volna, hogy nem születik gól a 90 perc, az első 90 percben a rendes játékidőben Erling Haaland. A 80. percben megkapta a labdát egy beívelés után a Manchester City csatára, és megelőzte emberét Gabrielt, és a hosszúba fejelt, ezzel vezetett 1-0-ra Brazília. Ekkor már Neymar is a pályán volt, de még mindig nem róla szóltak a hírek, hiszen a 90. percben Erling Haaland 17 méterről megereszt tett egy lövést, álló pozícióba, szinte maga alól elemi erővel lőtte be a hosszúba a labdát, Alisson csak a labda után tudott vetődni, hárítani nem tudott. Ezzel már 2-0 volt Norvégiának. A mérkőzés leges legvégén ugyan maratoni hosszúságúra nyúlt, a 90 plusz 10. percben, tehát a 100. percben pedig Östigor hibája után 11-eshez jutott a brazil válogatott. A labda mögé most már Neymar állt, és nem hibázott. Nyiland bal kezéhez lőtte laposan a labdát hosszas toporgás után. Neymar Junior tehát góllal búcsúzik a brazil válogatottól és a világbajnokságtól. Neki ez volt az utolsó fellépése. Carlo Ancelotti és csapata tehát csomagolhat. Norvégia, Brazília 2-1.
7: Búcsúzik a társházigazda Mexikó. 101 perc öldöklő küzdelem után Mexikó-Anglia 2-3. Óriási küzdelmet láthatott az Aztekában összegyűlő több mint 80 ezer ember. Már a 15. percben a mexikóiak veszélyeztettek, Jiménez fejesét Pickford tolta ki a bal alsóból. A túloldalon egy Gordon lövés volt a válasz, azt Rangel tudta védeni. Aztán a 36. percben egy ellentámadásból megszerezte a vezetést az angol válogatott. Rice nyargalt végig a pályán, a jobb szélen Szakát játszotta meg, aki egy remek cser után jobbal ívelte be középre, Bellingham érkezett Kane mögött, és egy csukafejessel megszerezte a vezetést, majd 2 perc múlva újra Bellingham talált be, Gordon a középkezdés után labdát szerzett, Bellinghamhez került, aki Kane-nek tette ki a jobb oldalra, Kane pedig egy remek lapos beadást követően gólpasszt jegyzett, hiszen Bellingham remekül érkezett, és ezúttal lábbal passzolta be a mexikói kapuba. 2-0-ra vezettek az angolok, és óriási magabiztossággal folytatták a meccset, csak hogy a 42. percben egy baloldali szabadrugás után levágódó labdát Quiñones az angol kapuba bombázta, így szépített még a szünet előtt a mexikói válogatott, és nagyon fel is tüzelte őket ez a szépítő gól. Az első félidő ráadásában Jiménez előbb 16-ról mellé lőtte a labdát, aztán Pickford védte szintén Jiménez fejesét, majd Montes elő kellett Bellinghamnek hatalmasat mentenie az ötösön belülről. A fordulás után Kwanzát kiállította a játékvezető durvaság miatt, emberelőnybe került a mexikói válogatott. Néhány perccel a kiállítás után viszont büntetőhöz jutottak az angolok. Harry Kane a kapu jobb oldalába lőtte. Újra 2 gól volt az angolok fölénye, viszont 11-es kapott Mexikó is a 69. percben. Raúl Jiménez pedig a jobb alsóba lőtte. Megint 1 gól volt a különbség, és az utolsó 20 perc, a rendes játékidő utolsó 20 perce elképesztő küzdelmet hozott. A mexikóiak teljesen beszorították az angol válogatottat saját 16-osuk előterébe, saját kapujuk előterébe. Jöttek a labdák folyamatosan, az angolok viszont hősiesen védekeztek, nem csak a rendes játékidőben, hanem a 11 perc hosszabbításban is. Így bejutottak a legjobb 8 közé, ott pedig majd Norvégiával találkoznak. Mexikó búcsúzik a világbajnokságtól, Kanada után a másik társházigazda is kiesik, Mexikó-Anglia 2-3.
8: A dél-európai csapatok csatáját Spanyolország nyeri a világbajnokságon. Portugália, Spanyolország, Merino 91. percben szerzett góljával 0-1. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy ámultunk és bámultunk. Mind a két nagyon komoly focira képes csapat a legjobb arcát mutatta. Az első félidő legnagyobb helyzete rögtön a meccs elején a spanyolok előtt adódott. Olmo zseniális labdáját Oyarzabal viszont nem tudta gólra váltani. Egy-két óriási védést Kostának be kellett mutatnia, még ezen kívül is az első félidőben a legnagyobbat Bayern a távoli lövésénél tette. 0-0-al fordultak a csapatok a második játék részre. Amíg az első félidőt lehetett dicsérni, addig sajnos a másodikat nem. Nagyon visszaesett a játék, nem nagyon voltak komoly helyzetek. Ellenben a portugálok elkezdtek cserélni. Az 56. és a 71. percben is több változtatás történt. Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok ezzel szemben először csak a 75. percben váltottak meg, aztán a 85. És hogy miért mondom ezt ilyen részletesen, ennek ugyanis volt jelentősége. A 75. percben érkező Ferran Torres a 85. pályára lépő Merinónak adott egy zseniális labdát a 91. percben. Merino pedig, aki rengeteg mérkőzést kihagyott tavasszal sérülés miatt, most ezt a labdát, ezt az óriási zsugát gólra váltotta. A 91. percben ezzel a találattal pedig végül is Spanyolország megnyerte a mérkőzést, és tovább jutott a világbajnokságon. Még egyszer, tehát a végeredmény Portugália-Spanyolország 0-1.
6: Nem született meglepetés ezen a nyolcaddöntőn. Belgium 4-1-re kiütötte az Amerikai Egyesült Államokat, így az USA utolsó társházigazdaként búcsúzik a világbajnokságtól, miután már Mexikó, illetve Kanada is elbúcsúzott ettől a VB-től. De Ketelár nyitotta meg a gólcsapot a 9. percben, csapott le a labdára, a belgák támadója. Nagyszerű mutatvány volt De Ketelár révén, meg is szerezték rögtön a vezetést. Volt egy súlyos sérülés Onanától a 20. percben, azonnal le kellett cserélni az Aston Villa középpályását. Aztán a 31. percben azt lehetett hinni, hogy az USA visszajön a mérkőzésbe. Tillman készülődött szabadrugáshoz. A labdája valószínűleg kaput talált volna, Thibaut Courtois is indult, hogy kivédje a labdát, ami a hosszú felé csapódott, viszont a sorfalban helyezkedő Van Eken belecsúsztatott abba, így abszolút irányt változtatott a labda, és az ellenkező irányba Thibaut Courtois hűlt helyére pattant, ezzel volt 1-1. De hát mindössze másfél percig vezetett, a másfél percig volt döntetlen állás, hiszen újra megszerezte a vezetést Belgium, megint De Ketelare volt eredményes, Trossard adta be neki, a belga bal oldalról a labdát, megverte az amerikai védőt fejjel, Riemet, De Ketelare, és újra az európai csapatnál volt az előny, így mentünk a félidőre 2-1-es belga vezetésnél. Aztán jött a világbajnokságok, hát az eddigi világbajnokság talán eddigi legnagyobb hibája, legkapitálisabb kapus által elkövetett hibája, kijött a saját 16-osát, elhagyta Freeze, az amerikai a kapusa, és lövőcselt eszközölt ahelyett, hogy egyszerűen elpasszolta volna a labdát, miután elvitte az De Ketelare elől, hátulról De Ketelare még oda pöckölt, és így elgurult a labda a kapustól. Pontosan Van Eken elé, aki nagyjából 30-35 méterről az üres kapuba passzolt jobb belsővel, ezzel már 3-1 volt, eldőlni látszott a mérkőzés, és az amerikaiak hiába próbálkoztak még szikrát csiholni teljesítményükre, mindössze egy balogun kapura lövésig jutottak, amit Thibaut Courtois hárítani tudott. Aztán Romelu Lukaku feltette a pontot az íre, a 93. percben egy újabb amerikai szerencsétlenkedés a 16-oson belül, köszönte szépen Richards elfuserált labdáját, Romelu Lukaku bevezette a 16-os közepére a labdát, és jobb lábbal nagyjából 7-8 méterről kilőtte a hosszút laposan. Ezzel tehát még egyszer a végeredmény, Belgium, USA 4-1, így tehát Rudi Garcia és válogatottja készülhet a spanyolok elleni találkozóra a negyed döntőben.
9: Bedobásra csorgott a labda, most viszont az egyiptomiak megteszik ezt, és kicsiben végzik el. Jön is Assurtól a centerezés, mondom én, de aztán inkább még egy cselt meghúz, engem is átvert a lövővel. Most jön csak a beadás a második hullámból, és vezet Egyiptom! A 14. percben megszerzi a vezetést az észak-afrikai együttes. Ibrahim a jobboldali belső védő fejjel az argentinok hálójába, sokkolva ezzel a dél-amerikaiakat.
10: Hassan a 16-osom, a jobb lábára cselez, középre be, érkező ember, gól! Zico! Na ez most már lehet, hogy érvényes! 2-0 Egyiptomnak! 5 méterről bevágta a labdát Martinez kapujába. Azt a mindenét! Érik a meglepetés, és Egyiptom úgy kontrázik, hogy eredményes is.
9: Most a 16-os előterébe kerülnek megint az argentinok, Messi a 16-os csücskénél kapja meg, jön a centerezése, egy fejes! Ezt már nem sikerül hárítani, de ki tudja, hogy les volt-e. Romero nagyon a les határon lépett ki, az egészen biztos. Egyelőre úgy tűnik, hogy érvényes lesz a találat, de azért várjuk meg a videóbírószoba elemzését, mert lehet, hogy Romero lesen tartózkodott. Mondom én elsőre, és nagyon mutogatják ezt az egyiptomi hátvédek is, hogy kitolták bizony a védekezésüket, amikor jött Messi centerezése. Nem volt les. Ez szinte biztos vagyok benne, hogy nem volt les, úgyhogy szép itt Argentina, és az utolsó 10 percre akkor úgy fordulunk, hogy csupán egy gólos a hátránya a címvédőnek, és itt akkor nagyon kemény. Hát bő negyed óra vár hosszabbítással együtt az egyiptomiakra. Elakad egy egyiptomi lábban, aztán jön az ismétlés, most középre kerül a labda. Julián Álvarez nem tud kapu felé fordulni, de Lionel Messi gólt lő! A 84. percben egészen biztosan szabályos találat születik, és Lionel Messi akkor felébredt az utolsó negyed órára. Teljesen üresen megy Lautaro Martínez, egy picit hosszú neki a labda, de bőven be tudja még ezt futni az Inter csatára. Rabiára vezetheti rá. Várja, hogy érkezzenek a csapattársak. Jön át a hosszúra a labda! Megnyeri valószínűleg a mérkőzést az argentin válogatott. Enzo Fernández fejese. 3-2-re vezet Argentina Egyiptom ellen. A rendes játékidőben nagyon úgy néz ki, hogy még eldönti a mérkőzés sorsát az argentin csapat.
5: Svájccal vált teljessé, tehát a legjobb 8 mezőnye a világbajnokságon. Svájc, Kolumbia rendes játékidőben és hosszabbítás után is 0-0, 11-esekkel 4-3 az európai ország javára. A mérkőzés első félidejében egy-egy lövés adódott mind a két oldalon, a 21. percben Puert a 16 méterről tekert, védett Kóbel, a 30. percben pedig Rieder lőtt közelről, ott pedig a kolumbiai hálóőr Vargas hárított. A fordulás követően Rieder szabadrúgásból veszélyeztetett, mellé ment a labda, sok párharc, valamint test a test elleni ütközet jellemezte ekkor a mérkőzést, a kapuk nem sokat forogtak veszélyben, 0-0-val ért véget a 90 perc. A túlóra első 15 percében előbb Lukumi talált el fejjel a kapufát, közel járt tehát a vezetés megszerzéséhez a dél-amerikai válogatott, majd Campas távoli kísérleténél Kóbel hárított nagyot, Amdouni révén veszélyeztetett Svájc az első 15 percében a hosszabbításnak, a közeli lövés Amdounitól végül is nem tudott túljárni Vargasnak az eszén. A 115. percben Campaz szemben állt a kapussal, ám a lövése kimaradt, a kaput sem találta el a kolumbiai szélső, ez volt a legnagyobb lehetőség a hosszabbítás második felében. 0-0 után tehát következhetett a 11-es párbaj, itt kolumbiai részről Davinson Sánchez és Cucho Hernández hibázott, míg a svájciaktól egyedül Akanji hagyta ki a saját lövését, Ruben Vargas lövésével pedig tovább is jutott a következő körbe Svájc, mert hogy 4-3-ra megnyerte a 11-es párbajt. Svájc a következő körben tehát Argentinával találkozik majd a negyed döntőben a világbajnokságon. Mi egyszer a végeredmény? 90 és 120 perc után Svájc-Kolumbia 0-0, 11-es párbajban 4-3 Svájc javára.
4: A 8-as döntők után talpon maradt 6 európai válogatott. Franciaország, Norvégia, Anglia, Spanyolország, Belgium és Svájc. Továbbá a címvédő Argentina Dél-Amerikából, illetve a 4 évvel korábbi elődöntős Marokkó Észak-Afrikából. Bár például Argentina továbbjutása nem kis vihart kavart, főleg annak ismeretében, hogy Messi már az első meccsén nem kapott piros lapot egy olyan megmozdulása után, amelyért kötelező kiállítani. Az Argentina-Egyiptom mérkőzés után pedig világméretű vihar alakult ki. Például Garry Kasparov, korábbi sakkvilágbajnok a következőket írta. Hihetetlen! Az egyiptomi gólt érvénytelenítették egy távoli szabálytalanság miatt, majd ugyanilyen helyzetnél néhány perccel később az argentin gólt nem érvénytelenítették. Nincs VAR, nincs semmi. A FIFA ténykedése korrupt vicc, annak segít, akinek akar. Hát a sakkozó Kasparovnál komolyabb futballtekintély, José Mourinho is felháborodott ezen a bizonyos Argentina-Egyiptom mérkőzésen. Amikor az argentin csapat ellen játszol, a 2-0-ás vezetés sosem elég, mert nem csak 11 embert próbálsz legyőzni a pályán, megpróbálod legyőzni a bírót, a varszobát, a torna teljes lebonyolítását. Hát ezt José Mourinho mondta az argentin válogatottról, vagyis nem akárkinek a véleménye ez. És igen, ráadásul ekkor már túl voltunk azon a vérlázító döntésen, hogy Donald Trump amerikai elnök, nem futballelnök, hanem az állam elnöke, telefonja után törölték az Egyesült Államok játékosának, Folarin Balagannak a jogos kiállítását követő automatikus eltiltását. Tette ezt az a FIFA, amely évtizedeken át szentnek tartott minden vacak rossz bírói döntést, és akkor is eltiltotta a kiállított játékost, ha vagy 100 tény bizonyította, hogy vétlen volt. De ez csak egy mellékszál. A lényeg, a showhoz sztárok kellenek, és a 8 között sok sztár volt. Ők a világbajnokság 29. napján, 2026. július 9-én kezdték meg a negyed döntőket. Hamarosan ezzel folytatjuk a visszajátszást.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
11: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: A 2026-os foci világbajnokság június 11-én egy csütörtöki napon kezdődött, és a 17. napra, június 27-ére alakult ki a legjobb 32 mezőnye. A legjobb 16-ért a meccseket június 28-án vasárnap kezdték, és július 3-án, magyar idő szerint július 4-én, szombat hajnalban alakult ki a legjobb 16 mezőnye. Vicces, hogy erre a VB 24. napján került sor, ha megemlítjük, hogy 1930-tól 1978-ig az egész VB-t 16 csapattal rendezték. Vagyis nem a 24. napra lettek 16-an, hanem a selejtezők után. A legjobb 16 közül lefelé kilógó négy társaság, Paraguay, Kanada, Kolumbia és Egyiptom, annak rendje és módja szerint innen nem is jutott a legjobb 8 közé, és ez akkor is igazságos volt, ha Egyiptom számára is alig érthető módon az utolsó negyed órában még 2 gólos előnyben volt Argentína ellen. A három házigazda itteni elhullása is törvényszerű és jogos volt, amennyiben nem ők rendeznek és ezzel nem kerülnek az első kalapba a csoportkörben, ide sem jutnak. Portugáliát és Brazíliát lehet sajnálni, de nem volt a legjobb 8 között tőlük gyengébb válogatott. Vagyis ott estek ki, ahol nekik kellett. A C-Ronaldo fóbiában szenvedő Portugáliát újra kell majd építeni a nagy sztár nélkül, míg Brazíliát a VB történelemben talán csak Németország alázta meg úgy a 2014-es elődöntőben, mint most ezen a világbajnokságon Norvégia. Így aztán nyugodtan mondható, hogy ennek a Norvégiának ezen a VB-n helye volt a legjobb 8 között, egyébként a selejtezőben oda-vissza verte Olaszországot, és talán Marokkó itt léte sem csak a szerencsének köszönhető. További 5 válogatott, Franciaország, Spanyolország, Belgium, Anglia, Argentína negyeddöntős szereplése abszolút várható volt. Svájc pedig a szerencsés sorsolásának, Algéria és Kolumbia köszönheti, hogy 8-ba jutott. Talán kimondható, reális mezőny jött össze a negyeddöntőben. És a párosítás ismeretében itt is mind a 4 meccsnek viszonylag egyértelmű volt a továbbjutója. Hogy ez mennyire valósult meg, arról szól a következő összeállítás.
5: 4 éve Katarban az elődöntőben, most azonban már egy körrel korábban összecsap Marokkó és Franciaország. 2022-ben ugye a francia válogatott bizonyult jobbnak, de azóta sok víz lefolyt a Szajnán, hát még a Sebun, Marokkó legbővízűbb folyóján.
7: Jön előre tehát most Franciaország, egyre közelebb a marokkói kapuhoz. Már a 16-oson belül Bappé, és egy szabálytalanság, ami után jöhet a francia büntető, hiszen felrúgták Mbappét. Ő volt az, aki a bal lába felé tolta meg a labdát, vele szemben pedig a Manchester United védője, Mazraoui elkésett. Mbappé vele szemben Bono egyelőre nekifut, és egy borzasztó rossz büntető oda gurított a Bono kezébe, aki érezte az irányt, hogy balra kell elvetődnie, és egy parádés védés volt Bonótól. Előtte még táncolt is kicsit a gólvonalon, ezt követően pedig leért a balra érkező labdára.
5: Mazraoui kanalazza ki, hova kerül a labda, Rabiot bólintja tovább, Doué lábáról csúszik tovább, Mbappé lő, gól! Megszerzi a vezetést Franciaország Mbappé találatával. Eltelik egy óra a játékidőből, és a franciák vezetést szereznek, méghozzá Mbappé villanásának köszönhetően. A 16-os vonala közeléből picit balról emelt jobbal a kapuba, a kapu bal oldalát találta el az az Mbappé, aki a világbajnokságon ezen a tornán 8. alkalommal eredményes, és a 20. világbajnoki mérkőzésén a 20. gólját jegyzi Kylian Mbappé. Mbappé pedig ezzel a találattal a franciákat az elődöntőbe juttathatja, ahogyan kiemelte Vukovic László is, hogy mindez ugye egy kihajott 11-es követett Dembélé, már a 16-os környékén Dembélé, és a kapuval ő. Hiába ér bele Bono, megvan a franciák második gólja. Engedték Ousmane Dembélét, hogy a marokkói térfélen legalább egy 30 méteren át vezesse a labdát, teljesen szabadon, őrizetlenül a 16-os környékére ért és lőtt. Bono pedig ebbe a nem túl erőteljes lövésbe bár belepaskolt, de védeni, hárítani már nem tudott, úgyhogy ez a labda a bal alsóban kötött ki. Hát könnyen lehet, hogy itt bő 5 perc alatt mindent eldönt a francia válogatott. Barcola tovább bokából, aztán egy lövés Olise fölé. Maradt tehát ez a 2-0-ás állás, ami most már végeredményé minősül. Akár csak 4 évvel ezelőtt, ezúttal is a franciák a jobbak. Franciaország, Marokkó 2-0 a labdarúgó világbajnokság negyed döntőjében.
8: Spanyolország elődöntőse a 2026-os világbajnokságon, miután a legjobb 8 között 2-1-re nyer Belgium ellen. Úgy indult a mérkőzés, hogy a spanyol csapat mezőnyfölényben volt, és ezt a mezőnyfölényt a 30. percben Fabián Ruiz révén gólra is váltotta az Európa-bajnoki címvédő. Ruiz tökéletesen érkezett egy olyan labdára, ahol Oyarzabalnak is ott lett volna a helye, de végül is Fabián Ruiz, aki az elmúlt 2 egyenes kieséses mérkőzésen mindösszesen 6 percet játszott, szóval az ő góljával került előnybe a spanyol válogatott. Az a spanyol válogatott, amely több mint 700 percig nem kapott gólt, vagy 700 perce nem kapott már gólt, 731 perc után viszont megtört ez a sorozat, ugyanis az első félidő 41. percében De Ketelaere Kasztány remek beadásából fejjel egyenlített, 1-1-jel vonultak szünetre a csapatok. A második játékrészre De La Fuente többet is cserélt, pályára küldte Ferran Torres-t, pályára küldte Pedrit, pályára küldte Nico Williams, a megfejtés viszont a 86. percben pályára küldött Merino hozta, aki Kubarsi távoli lövését, ami kijött a kapusról egészen közelről a 88. percben a hálóba pofozta. Az a kapus, akiről pedig kijött a labda, őt úgy hívják, hogy Senne Lammens, a belgák cserekapusa, ugyanis Thibaut Courtois megsérült, Kubarsit pedig senki nem vette komolyan ennél a spanyol találatnál. A középső védő 22-23 méterről egy pattogós labdával kínálta meg a kapust, ami aztán kijött. Mint később kiderült, Merino gólja, csak úgy, mint Portugália ellen, ezúttal is győztes találat, mi több továbbjutást ér. Franciaország ellenfele majd a 2026-os labdarúgó világbajnokság elődöntőjében. Spanyolország lesz még egyszer a végeredmény. Spanyolország-Belgium 2-1.
9: Öde gólra, jobb oldalt Rielson teljesen üresen meg is kapja a labdát, középen bent, most már Sörlott is, na meg Haaland, jön a labda a középre, Haaland felejjel, és aztán Pickfordnak kell védeni,
10: de ez a fejes középre tartott, úgyhogy az angol kapus könnyedén tudott hárítani, de jön az ellentámadás, a teriként egy kicsit megrúgják, úgy látszik, hogy Törpen játékvezetőnek nem volt feltétlenül ez feltűnő, mert tovább jöhetnek a norvégok a baloldalról, lövés, gól! Vezetnek a norvégok! Sjelderup a gólszerző, ballal a 16-os vonaláról, inkább oldalról, hát ez beadásokat lehet lenni, de úgy érezte, hogy ha ellövi, akkor ellövi. És a kapufáról vágódott be Sjelderup, aki valójában bekerült Nysa helyett a csapatba, megszerzi a vezetést a norvégoknak.
12: Bospina gyönyörű passz.
10: Mégpedig Bellinghamnek a 16-oson belül, balla ellövi gól! 1-1! Jude Bellingham újabb gólt szerez a világbajnokságon, hát nem a semmiből, mert azért itt meg kellett teremtenie magának a helyzetet, egy remek átvételt követően az ötös sarkáról bevágja a bal alsó sarokba a labdát.
9: Érkezik a hosszú oldalra, emelkednek a játékosok, és egy lövés, Pickford véd, és ott az ismétlés gól! Ott van az ismétlés gól bizony Heggentől, a norvégok védőjétől, akinek nem sokszor mondtuk a nevét az első félidőben, nem sokat ért labdához, de most ott volt, ahol lennie kellett. Jött egy lövés ott bent egy norvég játékos, nem igazán tudom, hogy ki volt az, aki előtte, talán Ødegaard volt az, aki nem Ødegaard, ő lőtt a szögletet, talán ott, aki rádölt a labdára, Berge lehetett, ellőtte azt, Pickford ugyan ki tudta védeni azt, de a labda kipattant Heggem elé.
13: Review. Number 9 of Norway. Push deliberately.
10: Igen, azaz érintette, megütötte, vagy hát nem is tudom, ellökte magától a norvég labdarúgó Erling Haaland. Ritka alkalmak egyike, hogy Haaland a gól esetében hibázik, mert nem ő lövi, egy, kettő, ő szabálytalankodik, úgyhogy nincs vezető találata a norvégoknak, Heggennek sincs meg az első gólja Norvégia színeiben. Kane kapu felé fejelés, aztán ki tudja tenyerelni a labdát, Nyland kapus, olyannyira, hogy visszakerül a feladóhoz, megint Sakához, aztán James, Saka megint a jobb oldalt, bal lábára cselez, nem a jobb lábára, Saka, jön a beadás, Gihinek ez hosszú meg mély, ezonban ezé érkezik a 16-os sarkánál, hogy megmentőként valahogy ezt a támadást még végbe vigye az angol válogatott. Rodgers-től a távolidő, és a kipattanó gól! Bellingham megint! 2-1-re vezet Anglia a 93. percben, és megint kipattan egy labda egy kapusra, ezúttal Nylandról, tegnap a belgák.

0: borítja majd Svájcot. Ehhez képest Svájc uralta a játékot, nagyon szép focit játszottak. Az argentinoknál pillanatokra se volt a labda. Amikor először átmentek a félpályán, akkor egy jobboldali szögletből, azt még McAllister csúsztatásából kimentették a másik oldalon szögletre, Messi átbordogolt a túloldalra, és balról beívelt szögletét McAllister a 10. percben befejelte, tehát az első valamire való, nem is mondanám helyzetek, egy szögletből szerzett vezetést Argentina. Utána kiegyenlített játék folyt, svájciak teljesen egyenrangú partnerei voltak az argentinoknak. Az argentinok nagyon fáradt csapatbenyomását keltették a mai mérkőzésen, igaz, hogy ez már a 6. mérkőzésük. Lionel Messi is nagyon enerváltan mozgott, tehát őt a saját medrébe kell vizsgálni, tehát ő a világ legjobb futballistája, tehát ha még lassabban mozog is, nagyon nagy fort jelent a többieknek. De a második félidőre, tehát egy döntetlennel mentek szünetre, vagy előnnyel mentek, bocsánat, argentin előnnyel mentek szünetre a csapatok. A második félidőben óriási svájci fölény volt, az nagyon meglepte az argentinokat, ott nagyon elfáradt Argentina, teljesen beszorult a kapuja elé, és olyan volt, mintha csak arra játszana, hogy kihúzza a mérkőzés végéig. Ez nem is történt meg, mert egy gyönyörű kényszerítőzés után Endoy visszakapta a labdát, és a 5-ös bal sarkáról 3 méterre az alapvonaltól bepasszolta a labdát, végül is Lautaro, vagyis a kapus lába között ment be a labda, ebben egyenlített Svájc, és nagyon meccsbe került Svájc, benne volt a mérkőzésben, hogy meg is fordíthatja az eredményt, és akkor jött ez a buta második sárgalap Embolónak, földobta magát, volt már egy sárgalapja, először a Paredes kapott sárgát az argentin, de visszavonták, műesés, második sárga kiállítás, na itt fordult meg a mérkőzés, ez a 72. percben volt, utána volt az ivószünet, ugye a 4. negyed, itt nagyon nagyot fordult a mérkőzés, az argentinok teljesen oda nyomták Svájcot, aki ugye emberhátrányba került. Ott még a rendes játékidő vége előtt 5-10 perccel óriási nyomás nehezedett Svájcra, azt kibírták. Következett a hosszabbítás. Az első 15 percben folytatódott az embertelen nyomás. Még azt is kibírta Svájc, de érezni lehetett azt, hogy ez már elkészültek az erejükkel a svájciak is. Hát Embolo óriási hátrányba hozta a csapatát. Ez nem egy ilyen sporták, hogy csinálsz egy ilyen felelőtlenséget, és ott hagyod a többieket. Érez levegőben lógott az, hogy előbb-utóbb meg fogja szerezni Argentina a gólt, és Julián Álvarez, aki ezen a VB-n eddig nem tündököl, a balszéről befele hozott egy labdát a 16-os vonalán kívülről, és olyan 24 méterről óriási gólt ragasztott a bal felső sarokba a 112. percben. Ekkor eldőlni látszott minden, a svájciak minden-mindegy alapon kitámadtak, hátul már csak egy emberük maradt, és a 121. percben megjött a kegyelemdöfés, egy svájcira három argentin vezette a labdát, Almada gyönyörű cseleket csinált, Kobe jól jött ki, még kipattant róla, érkezett Lautaro Martinez, a 121. percben 11 méterről bepasszolta. Ebből Argentina megnyerte ezt a mérkőzést, az elődöntőbe Anglia vár rá, de ha az egész mérkőzést nézem, ha Embolo a pályán marad, nincs ha a futballban, tudom, ha Embolo a pályán marad, Argentina nagyon megszenvedett volna, mert abban a periódusban Svájc nagyon jól játszott, egyenlített, és benne volt az, hogy meg is fordíthatja a mérkőzést. Ezt bánhatják a svájciak, Argentina pedig az elődöntőben Anglia vár rá.
1: Ugye mondtam a műsor elején, hogy alig volt meglepetés a 23. világbajnokság azon szakaszában, amelyre már érdemes volt odafigyelni. A negyeddöntő mind a 4 meccsén az a csapat nyert, amelyet előzetesen is esélyesebbnek gondolt mindenki. Igaz, hogy nem mindegyik érvényesítette könnyedén a papírformát, de végül is érvényesítette. És a negyeddöntők után már tudtuk, hogy nem avatunk új világbajnokot, hiszen a történelem 8 aranyérmese közül 4 volt a legjobb 4 között. Egyébként a történelemben csak 2-szer, 1970-ben és 1990-ben fordult elő, ami most, vagyis hogy 4 korábban VB aranyat szerző csapat jutott az elődöntőbe. Aztán az első elődöntőt július 14-én Dallasban rendezték, Franciaország és Spanyolország részvételével.
2: Tét a döntőbe kerülés, pikáns csata a francia-spanyol összecsapás. Most a jobb oldal Dembélé jön előre, de megakadt Cucurellában a labda. Franciák kezdő 11-e a következőképpen alakult. Menjen a kapuban Digne a védelemben, Saliba, Upamecano és Koundé. A középpályán Rabiot és Tchouaméni, valamint Barcola, Olise és Dembélé, elő pedig Mbappé természetesen. Letámadnak a spanyolok, az, hogy majd kitartogatja a labdát, kibirtokolja a labdát, azt az élet hozza. A spanyolok kevés lehetőséget adnak az ellenfelüknek, meg hát kevés gólt is kapnak. Unai Simón mindössze egyszer kapitulált, de hát nekik is van egy kezdő 11-jük.

0: hozzá egy olyan kezdő 11, amely változatlan az előző mérkőzéshez képest. Luis de la Fuente tehát a középpályán ezúttal is Fabián Ruiznak szavazott bizalmat, kimaradt onnan Pedri. A kapuban Unai Simon, Porro, Laporte, Kubarsi, Kukurei összetételben a hátvédsor, a középpályán a már említett Fabián Ruiz, mellette Rodri és Olmo, és legelől Yamal Oyarzabal, valamint Baena. Tőlük elsősorban Oyarzabaltól és Yamaltól várják a gólokat a spanyol szurkolók.
1: Hátul letámadnak a spanyolok, de azért a felezőt átlépik. Most Alice az, aki indítaná a beinduló Mbappé-t, de nem jut el hozzá a labda, mert a spanyolok lekapcsolják, és a középpálya közepén Olmo az, aki már mehet az ellenfél térfelének közepén, kissé jobb oldalt. Yamal kapja meg aztán mellette, Dinnyre vezetheti a labdát, Olmo visszakapja 20 méterre a kaputól, aztán elesik, és azt ítéli a salvadori játékvezető, hogy szabadrúgás. Kissé jobbról jöhet majd szabadrúgással a spanyol válogatott. Yamal a labda mögött, illetve Baena van még ott mellette. Baena ellövi benne a sorfalba, a közepébe ráadásul. A lepattanó Yamalé a 16-oson belül a jobb oldalt behagyja középre. Nem jó azonban ott Laportnak a labda.
0: A labdát megszerzik a franciák. Dembélé hosszan vágja előre. Mbappé-nak ez jó lehet. Jó a labda átvétel, elviszi a védő mellett. Mbappé ketten körülötte, még marad nála. Mbappé lőni nem tud, mert időközben visszaérnek a spanyolok. Dembélé át a bal oldalra, Barcola elpattan, tovább teszi Olise már a 16-oson belül. Kipattan szögletre.
1: A spanyolok tartogatják hátul a labdát, Kubarsi aztán Dani Olmót hozza a játékba, csapattársak a Barcelonánál, és majd aztán Laporte kapja meg, szintén aki átlépi a felező vonalat. Kukurea most már Real Madrid védőként kapja a bal oldalt, jön is a beadás be a 16-oson belülre, Oyarzabalhoz nem jut el, aztán Dinny nem tudja kivágni ellenben, Yamalt megrúgja, 11-es! Milyen érdekes eset, talán az Anglia-Horvátország mérkőzésen volt valami hasonló, akkor Luka Modric rúgta le az egyik angol játékost. Hát Yamal igazából testi erejét, mindenét bevetve a labda felé sodródott, nagyon megrúgta őt Dinny. Hát igazából butaság, de egyben azért egyértelmű az, hogy nem volt ott labda, csak maga a baba Yamal személyében. A 11-es azért lehet egyértelmű, mert belül történt. Mit lehet ez hozzáfűzni? Hát referenc.
2: Először is jött egy keresztlabda, amit Dinny gyakorlatilag azért akart megmenteni, hogy ne legyen bedobás, és a levegőben lévő labdát fejjel, fölfejelte maga mögé, és utána erre a labdára csapott le Yamal. Egy nagyon-nagyon profi támadó megoldás volt, hiszen a futballpályán ott vannak a jelek, és ezeket a jeleket, ha egy csatár vagy bármilyen játékos jól olvassa és megfelelően reagál rá, akkor óriási előnyt tud élvezni ebből a szempontból, és Yamal egyértelműen olvast azt a jelet, hogy ha a labda fölfelé pattan egy védővel szemben, akkor az egy jel, hogy indulhat a letámadás. És rendkívül jó ütembe, ugye elsodorta, hát valljuk meg őszintén félig felkarral ugyan, de a teste mellett elsodorta a labdát, és ilyenkor ugye Dinny pedig jött, aki eltalálta Yamal lábát. Tehát a 11-es az egyértelmű, maximum azt lehet vizsgálni, hogy Yamal esetleg kézzel vitte el a labdát.
0: Jöhet Oyarzabal, ő a labda mögött, menjen a kapuban, a mérkőzés 22. perce, óriási lehetőség előtt Spanyolország. Franciaország az egyenes kieséses fázisban még csak gólt sem kapott. Nem is volt még hátrányban a világbajnokságon Franciaország. Oyarzabal tehát a 11-essel, vele szemben Menyan, 22. perc, Oyarzabal belövi! A kapunak a bal oldalát választotta, mélyen érezte az irányt, de hárítani a francia kapus nem tud. Oyarzabal megszerzi a vezetést Spanyolország javára. A labdával most már a francia válogatott Lacroix saját térfelén. Menyan picit túl hosszan tolta meg, aztán eladja a labdát Baena. A 16-os környékén a spanyolok, tovább teszi Rodri, egy finom érintés Yamaltól, visszakapja a Yamal helyzetben, még tovább, és mellé Fabián Ruiz hagyja ki. Gyönyörű játék volt a spanyol válogatott részéről, Menyan hibáját követően a saját büntető területen, saját büntető területének a környékén adta el a labdát a francia válogatott. Olmo előtt terület, Olmo már a franciák tér felén, ki a bal oldalra, Baena, 16-os csücskénél belelövi Kundéba, visszapattan hozzá Rodri, átnyesi a jobb oldalra, 16-oson belőre Dín fejelte ki Jamal elől, Ruiz veszi le, aztán tolja ki a jobb oldalra, Porro, előtt ott van Jamal, inkább befelé indul Porro, Olmótól visszakapja Porro, helyzetben, és belövi! 2-0 a spanyolok javára, Porro és Olmo összjátékát követően Pedro Porro két gólosra növeli a spanyolok előnyét.
1: Éppen Bappé lehet egy váratlan húz a 16-oson belül a bal oldalt, jön a lövés, hát null szögből próbálkozott, Unai Simon ott volt. Mbappé kap egy indítást, Simon már megint kijön a kapujából, de üres. Doué akár megszerezheti a szépítőgól, Doué belelövi Simonba.
0: Ott Koundé szelidíti meg, teszi ki a jobb oldalra, Dembélé egy érintőből tovább, Cherki gyorsíthat, Cherki tovább pattan a labda Dembéléhez, egy keresztezés át a bal oldalra, Doué mellette Theo Hernández, Doué rosszat csel, szabad rúgás viszont, mert hogy összekoccintotta a lábait Jamal, veszélyes helyen a 16-os előtt néhány centivel, a 16-os sarkánál ez a szabálytalanság, akkor egyébként, amikor Doué már visszafelé cselezte volna magát, tehát a kaputól távolodott volna. Éles a szög, picit balról következhet majd ez a szabadrúgás, de Mbappé ott van a labda mögött.
1: Bizony, és ezt magára vállalja, mindenkit elhesegetett maga körül, hogy majd ő végezhesse el a szabadrúgást. A 89. percben két gólos spanyol vezetésnél Kylian Mbappé balról végezhet el szabadrúgást. Cherki azért még ott van, na ő elmegy. Jön a szabadrúgás, Mbappé a labda mögött fölé.
0: Szép egyérintő végén Cherki, ott a kiugratás már a 16-oson belül, óriási mentés Kukurellától, Mbappé elől 10 méterre a kaputól pöccintette ki a labdát szögletre, gyorsan elvégzik a franciák, Doué befelé cselezi magát, Dembélé benyesi, nincsen fejes, a spanyolok kifelé rúgják a labdát, kifelé csúsztatják, a jobb oldalon még begyűjti Koundé, Mbappé, vele szemben Kukurella, egy csel, jön a beadás, fölfejelik a labdát a spanyolok, Koné készíti le, illetve veszi le a levegőből, Koné visszafelé gurít, Hernández, na mi lesz ebből? A franciáknál a labda, Cherki, még Koné a bal szélen, most egy beadás, és elmegy a kapu előtt keresztbe.
1: Spanyolország megnyeri a mérkőzést, lefújja a salvadori játékvezető a találkozót, és 2-0-ra megnyeri az elődöntőt. Oyarzabal a 22. percben 11-esből volt eredményes, majd aztán Pedro Porro az 58. percben megduplázta a spanyol előnyt. Ott van tehát a döntőben a spanyol válogatott 2010 után ismét.
3: Páratlanul egyoldalú elődöntő volt, csak egy csapat volt talpon a vidéken. A spanyolok kissé emlékeztetnek a 2010-es VB-n szerepelt elődeikre. Az is egy jó válogatott volt, szépen menetelt fokról fokra, de messze nem nyújtott látványos produkciót. Persze a győzelmeket soha nem kell magyarázni. Spanyolország így aztán hátradőlve nézte a 35. napon a másik elődöntőt Anglia és Argentína között.
4: Olyan párosítás itt a második elődöntőben, amelynek komoly múltja van, komoly rivalizálás van a két válogatott között, vagy hát mondhatom, hogy a két ország között, hiszen háborúban is állt egymással az argentin és az angol nép, vagy az Argentina és Nagy-Britannia helyesebben, és nyilván ennek is köszönhető, hogy ez a rivalizálás aztán a pályán is megjelent. A legemlékezetesebb mérkőzés természetesen az 1986-os világbajnokság negyed döntője, ahol Diego Maradona két emlékezetes gólt is szerzett, egyet lábbal, egyet kézzel, mind a kettőt megadta a játékvezető. A bal oldalról jön tehát az angol válogatott szabadrúgása a mérkőzés 33. percében. Bent vannak természetesen a jól fejlő angol válogatott játékosok, azok közül, akik pályán vannak, mert Dembélé például a kispadról figyeli ezt a szabadrúgást. Rice szabadrúgása jön tehát, bal kezét a magasba lendíti, és íveli be a labdát a hosszú oldalra, Stones fejjel mellé megy. Kirúgást ítél a játékvezető, 33. perc, Anglia-Argentina továbbra is 0-0.
0: James a labda mögött, angol szabadrúgás, James kapura teszi, és megvan az első kaput eltaláló kísérlet, még mindig ott pattog a labda az argentin ötösön belül. 36 percet kellett rá várni, majd csak kereken 36 percet. hogy legyen kaputát álló kísérlet a mérkőzésen.
4: A kirúgást Gehi fogja elvégezni, Pickfordnak gurítja oda szokás szerint a labdát az ötösön, Pickford pedig néhány méterrel feljebb tologatja ott maga előtt, aztán balra vagy jobbra passzolja, bal lábbal Stonesnak. Stones kiteszi a jobb oldalra Jamesnek, James feljátsza a középpályára visszahúzódó Kane-nek, Kane pedig egy mélység indítással próbálja Rodgers-t játékba hozni, tisztáznak az argentinok, de röviden, így újra Rodgers-hez kerül egy jobb oldali beadás, helyzet, gól, vezet Anglia, Gordon a gólszerző a mérkőzés 55. percében. Kane húzódott vissza a mélységbe, és talán az az indítás volt a kulcs, még hogyha Tagliafico tisztázott is, de a lecsorgót Rice hozta el, aztán Rodgersnek tette, Rodgers pedig a jobb oldalról tökéletesen adta középre, oda a kapus és a védelem közé, a hosszú oldalon pedig Gordon érkezett, megelőzte a védőjét, és közvetlen közelről a kapu jobb oldalába lőtte a labdát. Az 55. percben Anglia megszerzi a vezetést.
0: Újra szövegetheti a támadást Argentína, Lionel Messi az oldalvonal mellett, Messi beíveli középre, Pickford elővéd és Rodrigo González! 5 méterről középről fejel, és nem megy igazán sarokra! Pickford nagy védése, Pickford pedig megint bemutatja az amerikai sportinak, hogy mester, figyelj csak, ibószünet, ha már kitaláltátok, menjünk, ígyunk valamit, úgyhogy főleg védtem egy nagyot, így meg aztán pláne. Megvan az első igazán komoly argentin helyzet a meccsen. Az ivószünetre viszont angol vezetéssel vonulnak a csapatok. Montiel visszafelé teszi, jön egy újabb ível, és megint Pickford! És aztán McAllister. De Paul viszont nagyon jól érkezett, miközben egy újabb argentin helyzet az argentinok jobb oldalára, de most a bal oldalon Nico González! Argentin szöglet, Messi nagyon gyorsan elvégezte. Ezúttal kicsiben jött, Messi visszakapja a labdát. Messi a 16-os csücskénél visszateszi lövésre. Enzo Fernández gól! Kilövi a jobb alsót Enzo Fernández! Nem tudják kibekkelni az angolok! Nem is lehetett ezt kibekkelni! Hiába hozott be hat védőt Tuchel! Ráfáznak! Mert hogy ölni akarták a focit, csalni a játékot, az argentinok pedig egy átlövéssel Enzo Fernández bombagoljával egyenlítenek. Akkor, amikor a 86. percben járunk, egyenlít Argentína, és megint visszajön a címvédő hátrányból. Az argentinok pedig a bal oldalról próbálkoznak. McAllister a 16-os vonalán üresen, kapufa! A jobb oldalban, bocsánat, a bal oldali kapufa! Óriási mázlia van az angoloknak! De micsoda mázlia! Messi lefelé viszi, ott a beadás, gól! Vezet Argentina! Lautaro! Nem, hogy nem tudják hosszabbításra se menteni, hanem úgy tűnik, hogy kiesnek! És nem coming home, hanem going home! Atyavilág! És megint megcsinálja Argentina! Ugyanúgy, mint ahogy megcsinálta Egyiptom ellen! Megcsinálja Anglia ellen is!
4: Pickford a felezőnél. Feléveli át a 16-oson belőlre. Kiesik Martinez kezéből, ott van még a labda. De most már sípol a játékvezető. Kifelé szabad rugás. Argentina jöhet 2-1-es előnyben.
0: Martinez pedig hergeli az saját szurkolóit, mert hogy ő is tudja, hogy alig, hanem ezzel itt a vége, és fuss el véle. Scaloni nyugtatja a saját stábtagjait, hogy nyugalom legyen. Hát de ki az, aki ilyenkor meg tud nyugodni? Másodpercekre attól Argentina, hogy 2022 után 2026-ban is világbajnoki döntőt játszon. 22-ben Franciaország ellen minden idők egyik, hanem a legjobb VB döntőjében nyert Argentina. Most Spanyolország lesz annak a csapatnak az ellenfele, amelyik innen tovább jut. És Argentina jut tovább! Argentina-Spanyolország latino finálé, tehát 2026-ban! Elképesztő fordítás után VB döntőben az argentin csapat, Anglia-Argentina 1-2. Védekezésben rendezkedtek be a csapatok a mérkőzés elején, az első félidőben túl sok eseményről nem is nagyon tudunk beszámolni. Kaput eltaláló lövés nélkül zárult az első 45 perc, annál nagyobb volt a feszültség,
5: Az amerikai játékvezető két sárgalapot is kiosztott, de ennél sokkal többet is kioszthatott volna. Végül is 0-0-al fordultak a csapatok. A második játék rész elején, egészen pontosan a mérkőzés 55. percében a meglepetésre az angolok kezdőcsapatába kerülő Rodgers remek jobboldali beadását Anthony Gordon fejelte a jobb alsó sarokba. Ezzel a találattal Anglia gyakorlatilag a semmiből megszerezte a vezetést. Ezt követően Thomas Tuchel védekezésre állította át a csapatát, folyamatosan hozta be a védekező játékosokat egyiket a másik után, és ez pedig megbosszulta magát, ugyanis a 85. percben Messi labdájából Enzo Fernández egyenlített még hozzá egy bombagóllal. Egy szöglet utáni szituáció volt ez, Fernández pedig 20-23 méterről jobbal egy ilyen nagyon érdekes módon belsővel rüsten lőtte a labdát, bombagóllal egyenlítette át Argentína, és az angolok végül is nem tudták kihúzni, nemhogy a győzelmet nem tudták megőrizni, hanem hosszabbításra sem tudták menteni a mérkőzést, mert hogy a 92. percben immár a Messi ívelését követően a csereként pályára lépő Lautaro Martinez döntőbe fejelte Argentínát. Még egyszer a végeredmény, Anglia-Argentína 1-2.
3: Hát Anglia megint nem tudta átlépni a saját árnyékát, de hogy az ötösön belüli fejessel verjék meg, az azért vicces. 60 éve nem volt döntőben, néha azóta VB-n sem. Most évek óta a világ közvetlen élvonalában van, de azon a bizonyos kapun 1966 óta nem tud belépni. Argentína viszont 6-szor jutott világbajnokságon döntőbe. Természetesen a fináli esélyeiről teljesen felesleges beszélni, úgyhogy néhány gondolat út a döntő. Jeligével. Spanyolország a döntőig vívott 7 mérkőzéséből 6-ot megnyert, és csak egy döntetlent játszott még az első találkozón a csoportkörben. A zöldfoki szigetek ellen kezdett Spanyolország 0-0-val, aztán Szaúd-Arábiát 4-0-ra, Uruguayt pedig 1-0-ra verte a csoportban. Az egyenes kieséses szakaszban Ausztria ellen 3-0, Portugália ellen 1-0, Belgium ellen 2-1, és ez a bizonyos Franciaország elleni, mondjuk így kivégzés 2-0, vagyis még egyszer mondom, 6 győzelemmel egy döntetlenne jutott Spanyolország a döntőbe, ráadásul mindössze egyetlen gólt kapott Belgiumtól. Szintén veretlenül ment a fináléba Argentína, a dél-amerikai gárda 5 győzelmet aratott a világbajnokságon, és 2 döntetlenje volt 90 percet követően, azt a találkozót is viszont megnyerte hosszabbításban. A csoportmeccsek során Argentína, Algéria 3-0, Ausztriát 2-0 verte, Argentína, Jordán pedig 3-1-re. Az egyenes kieséses szakasz viszont könnyűnek tűnt, mégis nehéz mérkőzéseket játszott Argentína. A zöldfoki szigeteket csak hosszabbításban tudta legyűrni 3-2-re. Egyiptom ellen úgy nyert rendes játékidőben 3-2-re, hogy 0-2-ről kellett fordítania, és bizony-bizony voltak olyan bírói döntések, amelyek segítették az argentin válogatottat. Svájc ellen hosszabbításban 3-1, itt volt Embolónak a kiállítása, ami szintén segített az argentinoknak, majd Anglia ellen az elődöntőben 2-1, miután elcsalt az első félidőt, azonban 0-1 után nagyszerűen játszott. Hát így alakult ki a 23. világbajnokság 39. napjára, július 19-ére a döntő párosítása. A meccsek meccsével természetesen kiemelten foglalkozunk, mára viszont búcsúzik a visszajátszás. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet, a szerkesztői műsor vezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
6: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Mésző Kálmán 85 évvel ezelőtt született ezen a napon, de sajnos már közel 4 éve nincs közöttünk. A 61-szeres válogatott magyar labdarúgó, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya, a Szőke Szikla, az egyetlen magyar, aki játékosként és szövetségi kapitányként is világbajnokságon szerepelt. A Vasassal is kiváló eredményeket ért el, többek között bajnoki címet is szerzett. Kedves hallgatóink, most Fejér Balázs beszélgetésével emlékezünk a 85 éve született Mészöly Kálmánra.
5: Meghatározó volt ebben a korban, a gyermekkorban az, hogy egy ideig édesapa nélkül voltak. Hazajött 47-ben.
6: Mi jöttünk az, az egész család.
5: Németországban?
6: Mi Németországban voltunk, a húgom ott született, Braunauba, hol Hitler szülő városa. Az édesapám az a Magyar Királyi Statisztikai Hivatal főtanácsosa volt, tehát egy nagyon komoly beosztásban dolgozott. Ott is megvoltak a helyünk minden az égvilágon, és könyörögtek, hogy Hermésző, hogy ne menjen haza. Jöttek ilyen országokból, meg ott vannak az oroszok, meg minden, az apám engem nem érdekel, nekem látnom kell, hogy van, mint van. Szép házunk volt itthon Budapesten, hát sajnos semmit nem találtunk meg, és semmi nem volt. Utána nagyon-nagyon keményen meg kellett küzdeni nekünk is, gyerekeknek, de édesanyámnak elsősorban, mert édesapám többször ugye mind nyugatos, reakciós, nagyon-nagyon-nagyon nehéz körülmények között volt. Hazajöttünk, akkor csak hórukos munkába helyezkedhetett el. Ő is, aki a legnagyobb végzettsége volt, és a legnagyobb menő volt a Királyi Statisztikai Hivatalba. Akkor vett, mint a hordároknak ez a kocsi, ez a kétkerekű, és akkor bútorszállítástól kezdve, gyümölcsszállításuk, akkor zöldségesekhez, és akkor mentünk, mivel letoltuk, meg költöztetés. Szóval borzasztó volt, nagyon jó volt ez a keménység azért nekünk is ilyen tekintetben, de azért gondoljon bele, hogy fél cipőbe korcsolyáztunk. Egyetlen, egyszer nem volt hosszú nadrágunk, kifújta a szél a lábunkat, mert volt egy Schweikart nevű srác, nagyon jó síelő volt a Schwab-hegyen. Azok el is mentek Németországba, mert oda tartoztak tulajdonképpen, és odaadtak a sílécüket félcipőre, az Almaréten ott síeltünk. És hát kifújta a szél a lábunkat, és volt egy nagynénénk, aki ilyen nagyságos asszonyszerű volt, és nem lehetett káromkodni, meg nagyon csúnyán beszélni előtte. Jött a Mici néni, és akkor mondtuk neki, hogy Mici néni, mint tessék megnézni a láb, hogy néz ki a lábunk, kifújta a szél. Nem merte nekünk mondani, szólt édesanyámnak, hogy gyere csak. Mondd meg, hogy menjenek be a fürdőszobába, és pisíjék le egymás lábát. Én még a nyakát is lepisíltem a bátyámnak, és akkor ugye egy kicsit elmúlt ez a dolog. Kesztyű, meg ilyesmi, meg sapka, hát soha nem is, azóta se hordok abszolút ilyen dolgokat. Nagyon nehéz volt, ugye 47 után, mikor hazajöttünk, és hát korrektül, tisztességesen felnőttünk. A húgom az ugye kint született, ő neki szerencséje volt, mert német anyakönyvi kivonat, közben beleszeretett egy német családba, sövényházi, még a nevük is ott a Sopron és környékéről valók. Egyszer mondták, hogy mennek el turistáskodni, hagyjak egy nagy bőröndöt nekik, mondom, biztos, hogy azért mentek, hogy turistán, igen, soha többet nem jöttek vissza. De szerencséje volt, mert a srác is azonnal megkapta az állampolgárságot, és a húgom is megkapta. Na most itt ebben volt egy olyan dolog, ami érdekes, hogy húgom meg volt őrülve, hogy stewardess akart lenni mindenféleképp. És akkor volt a latabár lányoknak a lezuhanása, ugye az IL-18-al, és az anyám is megtudta, meghalott, és mondta, hogy öcsi, megy a húgod felvételizni, intézkedjél, ne vegyék föl. Hát intézkedtem is, hogy nem vették föl. De mondjuk ez egy ilyen dolog volt, hogy tényleg annyira akart, még egyszer-egyszer el tudott menni, aztán utána le volt állítva teljesen. Ezek ugye leléptek, kimentek, hát mindenük meg lett szépen, gyönyörűen kezdtek ott létezni. Lett két kislány. Most én nagyot ugrottam. Mi lett ez a két kislány?
3: Stewardess.
6: Lufthansa-nál csak az óceán járatokon megy ez a két lány. Ott is most már ugye kis gyerekek vannak. Tehát kicsit azért messze vannak, elég sokat jártam ki, főleg mikor már befejeztem a játékot, és akkor edző lettem, meg kapitány, akkor nagyon szívesen szeretettel vártak, rengeteg német haverom volt, úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon-nagyon jó volt. Mire ki akartam térni, hogy onnan a három kerületből mindenki az MTK-ba ment. A fiúk csapata volt az MTK-nak, és apukám mondta, hogy öcsi, nem, MTK-ba nem, mert ott van a Sipos Feri, a világ legjobb középhát, hogy ez soha a büdös életben nem kerülsz be a csapatba.
5: Tüdőbecenével.
6: Igen. Egyébként óriási barátom lett, és nagyon-nagyon sokat köszönhettem a játékos pályafutásomhoz, ő rengeteget hozzátett. És akkor jött a Vasas. Elkerültem a Vasasba.
5: Ez véletlen volt?
6: Nagyon véletlen volt, de kerestek már egy center half, ott pontosan közvetlenül középhátvéd poszt volt ugye center half, mert a Kontakarcsi abbahagyta, többiek, akik ilyen idősebbek, az mind abba hagyták, és akkor nekem szerencsém volt, hogy oda tudtam kerülni, lépésről lépésre. Az volt a szerencse, hogy már akkor ifjúsági válogatott is voltunk, a Farkas Jancsi, aki a legjobb barátom volt, és együtt kerültünk oda 58-ba, a Vasasba. Az ifjúsági válogatottba egy nagy eredményt értünk el 60-ban Bécsbe, megnyerték az ifjúsági Európa-bajnokságot, és az adott egy löketet mindenfajta értelemben. Már engem is, akkor már hívtak a B-válogatottba, Faragótól kezdve a Szőcs Jancsi, Kovács Árom, Bödör Laci, Taliga, Salgótarjánból. Szóval nagyon sok jó játékossal kerültünk össze, és mind jobban és jobban kezdtünk mi is figyelni saját magunkra. De mondom, az eszünkbe nem jutott, voltak meghívások, hogy leléptünk volna, mert nagyon nagy lehetőség előtt álltunk, mert a Real Madrid hívott, az Internacionálé, Jancsival együtt, a Farkas Jancsival.
5: Az ember vigasztalhatta magát azért azzal, hogy a Vasas az ugyanolyan jó csapat volt.
6: Igen, abban az időben nagyon, nagyon, és aztán később...
5: Hát miért menjek el, hogyha egy nagyon jó csapatban játszom?
6: Jó, de hát azért ez jó, nagy persze. Differencia volt anyagilag, minden. Nekünk azért szerencsénk volt, mert a Vasas az borzasztó rendes volt, mert ugye a lakás körülményeink nagyon rosszak voltak, és akkor már közelítettünk az esküvőhöz is minden, és lakást kaptunk, állásunk meg volt, szóval a Vasas az nagyon-nagyon korrekt volt ilyen tekintetben velünk. Nem véletlen, hogy nem mentünk más klubhoz, akár hogy kikeresett meg, mert itt olyan, amit nem tudtunk és nem ismertünk, meg apukám se tudta, hogy olyan összetartozás volt, olyan baráti, pláne amikor bekerültem a csapatba, hát a Berendi, a Sárosi, a Kárpáti Béla, a Radu Jóska, Radui Csordás, két Szilágyi, akinek csókolomot köszöntünk, hogy kikérte magának, hogy hogy képzelitek, hát azért nem vagyok annyira öreg, szóval egy nagy társaság volt, amiről mi nekünk fogalma, meg a papámnak se volt fogalma, lehet, hogy ő benne járt az, hogy hát nem egy olyan csapathoz kell menni, ami nem nekünk való, már olyan tekintetben, hogy a politikai nézetek miatt ugye, hogy nem mindegy. Hála Istennek, hogy tényleg így volt, és ezzel soha senki nem bántott, és nem kérlektek, hogy ti kik vagytok, mik vagytok, hanem csak a futballon keresztül ítéltek meg. Tehát egy nagyon-nagyon komoly és nagyon jó csapat. Aztán később során ugye olyan hírneveket szereztünk magunknak a Vasason keresztül Dél-Amerikába, ami kevés csapatnak volt meg, hogy hexagonál tornát nyertünk, meg oktogonál tornára kimentünk, a Pelékkel játszottunk egymással szembe, egy szállodában laktunk, nagyon nagy jó barátság volt közöttünk, szóval rengeteget hozott ezek a nemzetközi mérkőzések. Már akkor is, és most ez sokkal nagyobb volumenű ilyen tekintetben, és sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni most egy kupa mérkőzése, nem véletlen, hogy mindenki anyagiaktól kezdve minden, meg az átigazolásokat is már úgy szerkesztik, úgy csinálják. De mindesetre én mégis azt mondom, hogy annak az időszaknak nagyon-nagyon drukkoltunk a Puskáséknak, én a Kocsisanyinak voltam a drukkere, mert jó fejelt, és olyan hullámosra volt befésülve a haja, és akkor... Szóval jó, szép volt, gyönyörű volt, néha úgy mondom is, meg azért ráférne ezekre a fiatalokra, néha át mondjuk az én csapatomnál azért mindig voltak beszélgetések, meg élményszerűen próbáltuk elmondani, hogy hogy megy ez meg a futások, hogy mennyit kell futni, meg mit kell csinálni. A csapatunk is jó volt, veretlenül nyertünk bajnokságot, nem is egyszer, és mondom, a szeretetteljes összefogás volt, és a Vasas ebbe verhetetlen volt. A barátság nálunk szent és sértetetlen volt.
5: Abban az időben, a 60-as évek elején, közepén lehet mondani, hogy a Vasas uralta az NB1-et, hiszen 4 bajnoki cím volt, igen. Ott közte ugye a Győrnek, a Ferencvárosnak sikerült, és csak a 60-as évek végén kezdődött az Újpest nagy sorozata. A Vasas ezt az időszakot abszolút uralta a magyar labdarúgásban.
6: Teljesen, igen. Hát jó, mondjuk az, ahogy mi oda kerültünk, Ilovszky Rudi bácsi egy évvel előtte került fel az első csapathoz, meg még egy-két edző, akik azért teljesen odavalók voltak, de az, hogy egy Ilovszky volt az edzőnk, aki kegyetlen, kemény, és mindig mondtam neki, mindig büntetett, és rögtön pénz és minden. Mondom, Rudi bácsi, hát hogy van az? Hát én hátul őrzök mindent, elől meg a barátom, a Farkas Jancsi, és ha valami van, mindkettőnket büntet meg mindig, ütre-főre akkor a büntetések. Igen, azt tanulja meg, kedves Kálmán, mindig azt a lovat kell ütni, amelyik húz. Na, ez megmaradt nekem, hogy most már tudom, akármi van, meg akár. De hát ez is jó volt a Rudi bácsi. Kemény volt velünk szemben, de igazságos, úgyhogy azok nagyon nagy dolgok voltak, és az eredmények is jöttek. Akkor azért nem ilyen átigazolások voltak. Lehetett, mert ugye Pál Lacinak az idei igazolása, ugye, hát az azért beleszólt a szakszervezet, persze, de nem külföldi játékos volt, hanem csak a magyar NB1-ből tudtál szerezni. Nagyon megnézték a Rudi bácsiék, akkor még utána volt próba, amikor ki oda kerültek, és akkor mi is elhúztuk az órunkat, a szánkat, hogy mi ezt hozták ide, de mit akar ez itt állunk, mert azért voltak ilyen dolgok, de alapvetően sokat jelentett, hogy a Közép-Európa kupa mérkőzéseink az mind nemzetközi volt, és abban is verhetetlenek voltunk, és pedig nagyon jó csapatokkal játszottunk, az olaszoktól volt egy csomó jó csapat, Atalanta, Róma, Inter. Jó időszak volt az a magyar futball, az edzések, ugye akkor kezdődtek a délutáni edzések, de amellett be kellett járni. 4 órás munkaidő kedvezményünk volt a 8-ból, és 4-et be kellett járni. És volt egy nagyon jó főnököm, Váci úton a Magyar Acél Árugyárban dolgoztam, Farkas Dezső bácsi volt a főnököm.
5: Esztergályosként?
6: Nem.
5: De a tanult szakma az az? A
6: tanult szakmám az, az IHC-kkal együtt jártam a MOM-ba, hanem egy ilyen Gyegó nevű gyártás előkészítő gazdasági osztály, ez volt a raktárnak a neve, és ott voltam. Hát ilyen raktáros féle, de mindig lejártam a műhelybe, ott nézelődtem, mindig tetszett nagyon. De az igazság az, a MOM-ba volt igazi, mert a MOM-ba olyan esztergapadok és olyan fajta kis csiribeli dolgot kell csinálni, hogy ott egy fogást, ha véletlenül elnézti, akkor már véged volt, és akkor már botrány volt, hogy mi van, hogy van. De az is egy nagyon korrekt, komoly dolog volt. Olyan szakmai főnökünk volt, aki nagyon-nagyon értette. Jó oktató volt, és tudta, hogy futballisták vagyunk, mert a Vasasból voltunk 6-an, itt a MOM-ba, és akkor még játszottunk a MOM 3-as osztályú műhelyének a futballcsapatába, és az is egy óriási idő volt, akkor mikor már ki megtudták, hogy játszunk, mert még nem volt akkor a nagy dírdúr a nevünk után. Mikor megtudták, akkor már balésztak, hogy a miért játszhatnak itt Ihász, Kékesi, Farkas, Mészőj, 4-en, 5-en, 6-an ben voltunk a műhely csapatába. De az is olyan volt, vége volt, már mentünk be, Csőrsz utcába a TF felé volt egy kis vendéglő, és ott is az összefogás, összetartozás, mi nekünk akkor már volt 120 forintos kalóriapénzünk, meg ugye prémium, akkor meg tudtuk őket hívni. A másik, ami most egy kicsit talán valami ilyesmit láttam, az összetartozás. Mi akkor borzasztóan. Szóval nálunk akkor olyan összefogás volt, és ugye nagyjából mindenki tudta, ha kimész valahol futballozni, ha nem érsz el eredményt, akkor ne is legyen egy forint zseppénzed se, mert szétszednek a határon. De ha véletlenül valami olyat már letettél, akkor jó, rendben van, ugye egyrészt Terpitka elvtárs volt, a MLS főnöke, és a VAM parancsnokság szintén atya úristene. Na most nem eget rengető nagy dolgot, de tudtunk egy kicsit azért mindig olyan dolgokat hozni magunknak. Ahhoz, hogy ez meglegyen, hát azért az meg kellett nyerni a meccseket. Mondom, összetartozás volt. Nekünk névnapok, születésnapok, meg egyebek, az mindig megvolt a csapat részéről.
5: De ez jellemző volt az ellenfelekkel is, nem? Egy kettős rangadó után, én ahogy tudom, ugyanúgy a Ferencváros, a Vasas, a Honvéd, vagy csak a Fradival, Újpest Honvéddal, nem?
6: Nem. Se az Újpesttel, se a...
5: Ez miért alakult így?
6: Nem tudom, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert a Fradival semmi elkötelező dolog nem volt, de hát én elsősorban a Rákosival és a Albert Flórival tartottam a nagy kapcsolat, és a Jancsi is, mert a Jancsi tulajdonképpen a Vágyid utcában lakott, az köpése volt ugye a Fradi pályától, és ott a bátyja ott kezdett is játszani. A Jancsi az rögtön egyenesen Vasashoz került, valahol játszott egy ilyen egész kis uli-buli csapatba. De valahogy az volt, és azt hiszem, mi nagyon sokat beszélgettünk, meg jártunk együtt sok felé, és mindig mondta a Jancsi, te milyen rendes ez a bundzsák, te milyen ez a mahos. Elküldött a anyámba, pardon, de mégis azért, hogy oktatta, meg segítette. A bundzsák, mikor oda kerültem, Vasasba, center a magas, vékony, és akkor valahogy passzolt egy labdát, és bal lábbal, és valóban elizéltem. Te itt akarsz játszani, center off. Ezzel így taszajtod a labdát, nem szégyeled magad? Maradj ki, én akarod, kimaradok egy párat, rugok neked. Kimaradt velem, rugott is, még magamnak kimaradtam. Szóval volt ilyenre is figyelem. A mahos ugye az nagyon nagy szabadrugás rugó volt, és nálunk nem volt csípos, mert a csípos felé az MTK-ban az fantasztikus volt a szabadrugásai, és a mahos az meg bevágta. És akkor mindig mondtuk, hogy Feri bátyám, hát majd mi? Ne, hogy micsa itt már, miért vagyok én itt? Mit akartok ti? Mondjuk ebben ő féltékeny volt. Aztán a végén átvettem ugye a 11-es rugásokat, azt a kerületbe is én rúgtam, fiatal srác létemre. Vasasba is egy bizonyos idő után, aztán a válogatottba is. Egyetlen egyszer hagytam ki franciák ellen. De megnyertük a mérkőzést itt a Népstadionba, de akkor valaki rüszkölt, vagy ugatott, vagy mit tudom, valami mivel zavart meg, és az megzavart. Nem tudott megzavarni, mert Kína a Gilmárnak a brazil meccsen azért mertem rugni, és olyan eléggé magabiztosan, mert Dél-Amerikában vagy ötször berúgtam neki, és mindig integetett, hogy mezli. Akkor is megváltoztatni akartam, és akkor az utolsó ötöt hátraléptem. Na, ugyanoda rúgom, és jó volt, hogy ugyanoda rúgtam, nem tudtam megfogni. És volt törődés egymással. Mi fiatal kis rácok voltunk, és nagyon sok a bundzsákék idősebb játékos, és majdnem ők mondták, hogy mit vegyél, mi az üzlet, amikor azt már autót tudtunk venni, ugye, mert azért nyertük a bajnokságot, hoztuk a Vámról, a Vámon keresztül is a dolgokat, tehát azért közelebb kerültünk mindenhez. Nekem egy pár rokonom kim volt, és azoktól kaptam az ajándékozási papírt, hogy adja, hogy ajándékkocsi az Opel, amit kaptam. De már akkor is, hogy nekünk autónk volt, és az is tisztelettel, meg ahogy a viselkedésben, hogyha valaki nem úgy viselkedett, már az öregek már rögtön állj meg, te, mit az ki vagy te, vagy hogy van? Szóval, és ez nem rossz indulatból. Meg a másik az, hogy a közönségünk. Hát nem volt olyan sok, mint a Fradinak természetes, de imádták a szurkolók a Vasast, mert a bundzsákékon keresztül a Raduj, a Csordás, az két Szilágyi, a hajtás volt, és nem ismertek elveszett labdát. Ezt meg belénk plántálták. Tehát mi ezeket meg kellett, hogy tanuljuk természetesen. És lehet ilyen vagány, olyan vagány, de a pályán, hogy valaki valami olyan dolgot csináljon. Nagyon jó iskola volt.
5: Amit kapott a labdarúgástól a Vasasban, a kerületben és a családban, mindezt hogy sikerült utána, vagy hogy tudta átültetni, átplantálni az edzői munkájába, meg amikor szövetségi kapitány volt?
6: Nagyon észnék kellett legyek, mert ugye mind a két fiam futballozott, illetve az egyik, mert a másik az kapus, az más megítélés van, a Kálmán, de a Géza, és ahogy engem neveltek, amilyen keményen, és ahogy mondtam, hogy mind a kettőnek, hogy ez egy olyan pálya, gyönyörű, itt akkor vagy csak jó, hogy a csúcson tudsz lenni. Tehát azért futballozni, mert most te kedvered, azt ne, akkor menj el pingpongozni, vagy teniszezni, vagy olyan, a futball az nem. A futball az egy nagyon-nagyon korrekt, kollektív játék, és hála Istennek, hogy én, ahogy megszenvedtem mindent, azt el tudtam mondani egy gyerekének, ugye, mert volt a brazil meccsen ez a válogatottban a vállammal ez a dolog, ez borzasztó, ez mai napig is, amiket értem, a fájdalmaim voltak, azt hittem, hogy végem van, és nem tudunk vele mit csinálni. vagy volt a szemoperációm Torinóba, fejbe rúgott a Hitchens, aki pedig egy jó haverom volt, egy center csatár Angliából, és a Torinóban játszott, és az fejbe rúgott, szétszakadt a könycsatornám, ez a bal szemem, és ezt operálni kellett, de hál' Istennek megúsztam. Akkor volt a kezemmel, ez 11 hétig volt gizbe, ez a navikuláre csonttörés, és hát az Ilovszkit ismeri kell, hogy bajnokságra álltunk, és mondta azt, hogy Kálmikám, van egy ortopédista barátom, és elmegyünk holnap oda. Miért? Mit akar csinálni? Hát majd meglátjuk, hogy mit tud. Eddig volt egy ilyen, csináltak egy ilyen tokot, abba beletették, és akkor ilyen föntről így le volt egy szíjjal, de gyönyörűen meg volt csinálni, és akkor be volt bandázsra hozva. És 11 hétből az első hetet nem játszottam, a többit az végig minden ebből. Bajnokságra álltam.
5: Nem lehetett hiányozni.
6: Nem lehetett, és akkor az újpestiek vizettek, hogy a Mészőnek, mert mi hosszú dresszbe kellett játszani nyáron, hogy ne lássák, hogy mi van. És játszottunk a Partizán ellen, középpörő kupa mérkőzést, és hát ugye nagyon sok jó haverok voltunk közöttünk, egymással minden, és akkor volt egy ilyen kis, aki jött oda, és Mészöli, Jementi, Bogáti, Picsú, és itt kezdett izenni. Igen, mondom, majd kapsz olyat a fejedre, hogy aztán megnézted, hogy jött a szöglet, ez egy ilyen alumínium blokkba volt benne. Na, adtam neki le a földre. Árbitró, árbitró, Mészöli, és kezdte ott izenni. Álljon föl, na, de azt utána többet nem lehetett csinálni, mert akkor már kezdtek figyelni, és mindenki nézte, és fogták, mint a boxolók, na, megfogta a kezemet. De hát akkor már csak két hét volt hátra, akkor már valahogy kibírtuk, vagy akkor nem is tettem már rá, hanem csak bandázs volt. A bandázs azt meg megfogta, az már nem volt rossz. Tehát mondjuk ilyen dolgok, akkor a sérülésem a lábammal. Szóval nem volt, hogy na, jaj, most nyafogok, meg nem, meg ezért, akkor szólt a bundzsák. Hát akkor ne futballozzál, hát ez a tudtad, hogy a futball az ilyen, ez szóval nem lehetett, mert az idősebbek is. Tehát mindenki tudott példát mutatni valamibe, hogy nincs itten prüszkölés, meg sírás, meg nyafogás, meg mit. Igen, ezért el tudod venni a szajrét, a doxaórát, meg ők adták meg a tippet, hogy nem muszáj, lehet venni a doxába aranyat, és nem arany. Lehet venni ilyet, akkor lehet a kornavin órát venni, ami a kevesebb, de azért nagyon megy. Szóval jó dolog, és összetartozás volt, és nem azért voltak velünk kedvesek, vagy haverok, mert vasas, mert ú, meg a párt, semmi köze nem volt hozzá. Semmi ilyen, hogy mi ezt magunknak ki erőszakoskodtuk, vagy jó volt a kollektív szellem, fradistákat nagyon szerettük, a Honvéd tívvel volt egy kis problémák, de az MTK-val nagyon-nagyon jó volt a viszonyat, ugye Sándor Csikar az volt a nekem is a kedvencem az MTK-ba. Mindenre odafigyelt a Karcsi, mint csapatkapitány. Amíg a Bozsi tudott játszani velünk, nem sokat játszott, körülbelül 5-10 meccset játszottunk, mikor kevés időre hozták be, mert meg akarták csinálni, aztán nagyon okos dolog volt, hogy megcsinálták a 100-szoros válogatottságot. Két Szilágyi, ugye? Hát a Gyuszi bácsi 21-be született, én meg 41-be. Kárpáti Béla az 29-es volt. És akkor utána jöttek a többiek, a Sárosi Laci, Berendi, Csordás, Radúj, azt hiszem, ezek 32-esek, és utána már jöttek a többiek, 39, 40-esek, 41-esek, mi voltunk ezek a fiatalok. De olyan tisztelettel beszéltünk egymással, meg a közös vacsora, vagy ebéd, vagy születésnap. Szóval az nagyon-nagyon példaértékű volt, és nem véletlenül az egész magyar labdarúgás akkor topon volt. Tehát minden, ó, benne voltak striciségek, meg mi se voltunk ám egy egyszerű hurkatörtelékek, ahogy ne. Volt a trikotázsa a Bozsiknak, és ment a Jancsihoz, hogy kéne neki fonal. Mondta, jó, mennyi? Hát, amit tudsz hozzá. Jött a vámvizsgálat. Ki az? Azt mondja, Jancsi, az enyém. Hát, azt mondja, Jancsikám, hát mi? Hát mennyi? Milyen a család? Hát, nekünk nagyon nagy családunk van. Mindenki köt, horgol. Elkezdtünk dilizni, a Pali elkezdett rögni. Na, jó, na menjenek már, ne is alá, hagyjanak békén. Szóval már ők is egy kicsit másképp. De persze megvoltak az eredmények is. Nem volt, hogy jajon vertek, és akkor na, ott jó pufáskodsz.
5: A hangulat, a lelkület az hasonló volt azoknál a csapatoknál, ahol dolgozott? Akár válogatott, akár klub szinten?
6: Á, nem. Én először ugye a Békés Csabánál tevékenykedtem, és az nekem jó volt, mert ott fiatalabb játékos is, ott szimpatizáltam velük. Na most a válogatottban az volt egy nagyon nagy szerencsénk, hogy a Mezei Gyurit, akit nagyon-nagyon jól ismertem, ugye gyerekkorunktól kezdve, ő nem volt olyan játékos, mint én, hogy NB1 meg válogatott, de elméletileg nagyon-nagyon toppon volt. És amikor kerültem NB1-es csapathoz, akkor akartam, hogy jöjjön mellém pályaedzőnek. Szarvas Laci volt még akkor, aki aztán később kiment külföldön élt, aztán hazajött, akkor a Mezeivel is, meg velem együtt is dolgozott a válogatottnál. Én ahogy oda kerültem, én nem zsákban macskáztam, hogy most ez meg az. Elmondtam, hogy nekem mi a kérésem, mi a vagányság, hogy van, nem kell az. Akarsz egy cigarettát, szólsz, és elszívod a cigarettát. Ha akarsz inni a kisfröccsöt, meg fogod inni a kisfröccsöt. Teljesen más szisztéma szerint kezdtem a saját életemet, ahogy éltem, és ami pozitív dolog volt, és azért az volt a másik, amiért nem tudtak bántani, hogy vagányok voltunk, de azt nem lehet elmenni, hogy a Mésző nem hajt, vagy nem teszi magát oda a pályán, sérült, vagy nem sérült, vagy akármi. Ez ilyen példaértékű volt nekik, és aztán kezdtek ők is erre az egész dologra beállni, és az egymással való viselkedés. És akkor voltak a beszélgetések, akkor külön ugye leültünk minden. Nagyon sok helyen nem volt ember számba véve a futballista, és nagyon sok futballistának olyan iskolai végzettsége volt, hogy levoltak a nagy korrekt politikai vezetőktől, degradálva, ez dumál, meg én meg egyszerűen mondtam, hogy maga mit csinált? Van egy pártkönyve, meg itt uzzerázza magát. Szóval mi ebben nagyon összetartók voltunk, és főleg ami azért voltunk összetartók, mert több olyan dolog volt, amire én aztán utána felhívtam a figyelmet, hogy törőcsikék. Megtaláltak nála $100, leszállította a buszról. Mondom, ne szállítsa le, mert nem engedem, hogy leszáll. Akkor maga is le fog szállni, hogy képzeli maga. És akkor megvolt a $100. Akkor volt olyan, hogy olyan csacsik voltak, hogy volt a buszoknál ugye a hamutartó. Betették a hamutartóba. Akkor leszállítottak bennünket a buszról, és addig ők átnézték az egészet, és akkor a buszsofőr ott maradhatott. És ahogy jöttünk vissza, a buszsofőr mondja, Kálmán, a 2-es, 4-es, 6-os, 8-asnál ne üljenek vissza a székbe, miért? Ne törődj vele. És akkor mondtam nekik, mert nem volt a dollár. És akkor ők kiszedték, hát persze, hogy megbuktak, elvették, de legalább nem buktak úgy meg, hogy le kellett szállítani, a szégyen volt ilyen, hogy leszállítottak, és akkor gyere. Ez mind buzdította egy kicsit a társaságot, a csapatot. Úgyhogy ez jó, jó volt.
5: Visszagondolva mindenre összességében csinálna valamit másképp?
6: Nem. Nem, mert a következő, hát most lesz a televízió, most épp néztem, Mésző a kapitány, hogy ez is, amikor ezt a filmet készítették, úgy belementem. De nem volt róla szó, hogy majd mi, meg nem lehet káromkodni. Szóval ez ilyen volt, és akkor nem helyes, hogy állandóan a káromkodás, de sajnos ez benne volt. Meg a másik, hogy az, aki nem tud hajtani, tedd már oda magad meg, akkor ne játszál. Akkor nem mondd meg, hogy mi nem tudsz, kész. Mentünk ki Romániába. Nagyon fontos volt a román mérkőzés. A kis Salait, én azért tisztelem ezt a, nem vagyunk jóba a kapitányunkkal, de egyedül a Mésző merte megcsinálni, hogy ezt a debreceni kis suhancot bemertem tenni, és azt mondtam, egy feladatod van. A Jordaneskut meg kell enned. Ha ide megy, ha oda megy, ha mit csinál, és megette a Jordaneskut. Ez egy ilyen jó dolog volt. Na most ő mit csinált? Betette ezt a kis váb gyereket, de olyan gólt rúgott, ami egy döntő jelentősége volt a Norvég elleni mérkőzésen, vagy a Priskin, aki egy jó futballista, ilyen gólt tudjon rúgni, és így, és a másik, ami egy kicsit, hát nem azonos az én dolgaimmal, de olyanokat valósított meg a csapat mellett, aminélkül egy kapitány nem dolgozhat. Emiatt tisztelem őt, mert ő azért nem magyar. Szerencsésebb helyzet volt, mert mindent megkapott, és mindent megadtak neki, mindenfajta értelemben. Én úgy tudtam dolgokat intézni, hogy jó viszonyban voltam a Górékkal, lejött a Korom Mihály, és akkor kérdezte, hogy mi van, hogy, és akkor mondtam, hogy hát volna egy-két dolgot meg szeretnék mondani. Nem a szobába jut le velünk, hanem kino, a jegyzőtábor középső kagyló vagy akármi a dolgozik. És én ott akkor mindent elmondtam. És csak nézett. Azt mondja, ez igaz. És akkor ott volt a Buda, aki a Góré volt. És akkor mondtam, hogy itt van a Buda elvtárs is. Nem tud mondani, hogy milyen célprémium van a románok ellen, mert koronavírus, ha nem nyerünk a románok ellen, mehetünk a lecsóba. Pista, és nem mondtad meg a sár, majd meg fogjuk mondani. Nem, Pista Mácsi, nem meg fogjuk mondani. Mi az, hogy meg fogjuk mondani? Hát ez gyerekes dolog. Na most egy Mésző ilyet egy miniszterre, ezt már mondani a másik miniszter előtt, és akkor néztek, hogy mi van, hogy van. Rögtön lett a dolog. Ezekért kellett, hogy ők menjenek, hajtsanak. Tehát azt mondtam nekik, ide figyelj, ha már nem tisztességből hajtod a futballt, hát akkor legalább ezért, mert van egy kis pénz, egy kis extra. És akkor ők is elkezdtek beszélgetni egymás között, mert azért megvolt, aki visszadrótozta nekem, hogy öreg, ez nagyon jó volt, mert a srácok is. Ha volt olyan, hogy nem vagyunk tatai edzőtáborban. Én is tudtam, hogy mit csináltunk mi, mikor mi voltunk táborban. Egy zöld csatos üveg volt a szódavíz, ugye? A fele szóda volt, a fele bor. És ki volt téve, hogy hülye az erkére. Hát ki látta, hogy az mi van, meg hogy van, csak mikor itt áll belőle. Na most megyek egyszer végig a szobákon, és előtte eltűntek már, és nagyon gyanús volt, hogy úristen, itt van, elmentek a vacsora után, és ott nézelődtem utánok, hogy mi van. És megyek este végig 10 órakor, és bementem a parocai volt ott akkor. Nagyon kedveltem pedig a srácot. Megyek be, szóval, hello, jó estét, mi visel? A paróka, tudod megszólalni. Mondom, paróka, be vagy.
3: Én vagyok, menjél be a törőjék szobájába, és nézd meg a törőjék, hogy nagy, akkor mondd meg, hogy mi van. Na mondom, tudod mit? Csomagolj és takarodj föl Pestre. Itt tovább nem vagy az edzőtáborra. Hogy képzeled te? Besmúzolod a játékos társadat a kapitánynak? Pakoljál és menjél. Kimentem. Nekiestek természetesen az egész. 5 perc jöttek, hogy bocsánat, nincs bocsánat. Elzavartam a parókhoz. Pedig a legkiválóbb játékosnak nem is tudott olyan pályát befutni, mert talán egyszer-egyszer visszakerült a vár, de már nem tudta azt nyújtani. Ezek nagyon komoly dolgok. Rengeteget tanultam a Ziloszki, a Baróti. Hát a Baróti az egy zseni, hát az egy úriember, az egy királya volt. A Ziloszki Rudi bácsi az egy nagyon kemény. Az egy 4 polgárival rendelkezett. Nem volt egy lakat Karcsi bácsi, meg tudhassák, láthassák. Szóval a utas ezért rúgta ki, ami nagyon csúnya dolog volt, mert a futballban nagyon otthon volt. A lakat óriási volt. Mellette ültem, meg mellette voltam. Mondja, hogy Mészői, miért jössz mindig mellettem? Mondom, nem tudja, hogy miért jövök maga mellett, mert nem szerette hazudsz. Magának öntögetik a kisvöcsöt, azt mondjuk, hogy én vagyok a pályázó, és nekem is öntögetik a kisvöcsöt, és én is megiszom. Fú, de szemét vagy te. Fú, Mészői, az anyádé. Karcsi bácsi, óriási fazon. De a sós, hát ugye az neveket nem tudott megjegyezni, de mindig ott ültem közelébe hozzá. Hozzák a kaját, görögcsék integetnek, hogy ott ülsz, szóljál neki, zsíros a kaja, kis fröccsöt. Karcsi bácsi, tessék a fogám, mi baj van? Karcsi bácsi, kicsit zsíros a kaja, lehetne kis fröccsöt? Neked? Hát természetes, de ez a sok hülye, mit akar, fazekas? Ki ilyen, mit ízik? Mondom, hát nem, hát oké, majd én fölálltam, kimentem, beintettem nekik, hogy egészségetekre megittem a kisröcsöt, és mondom a pincérnek, hogy ott volt egy asztal a WC bejáratánál, és mondom, ide hozzon ki a pultra, a tálcába, egy olyan 20 darab kisröcsöt. Miért? Mondom, nem fognak jönni a srácok. Hát rögtön, mikor fölálltam és mentem vissza a helyemre, mindegyik rohadt szemét. Persze, neked mi? Jó jött, méter, aradjál már te, hallgass meg, mi lesz. Kérezkedjetek ki WC-re, menjetek oda, és ott van a kisröcs, mindenkinek le van téve. Ki kellett kérezkedni, és tették fel a kezüket egymás után. A tizediknél azt mondja a sós, mi van, Húgyos Józsik vannak itt a csapatban? Mert meg mindenki kérdezkedett ki vécére. De már akkor abban is egyben volt a csapat. És az nagyon fontos, hogy egy ilyen labdarúgó csapat perdöntő minden egyes mérkőzés, de amiket olyan tét van, hogy az nagyon-nagyon magas, hát úgy együtt kell legyél, hogy tényleg, mintha testvérek vagytok, és az nem. És nem is tudtam másképp elfogadni, és egyformán próbáltam megítélni dolgokat velük kapcsolatosan. A 82-t azt nagyon sajnálom, mert sokkal-sokkal több volt abban a csapatban, és mi is ugye ez a belga, a Csernit Jenszki, ez milyen gólt tudott rúgni. Na mindegy, hát nem lehet visszacsinálni, bár ők erőszakosabban játszottak. És ugye hát a Kenderesi, az gyerekkori haverom, meg az ott él kín, de az már ott szerepelgetett, nem keresett még, kicsit hátrébb van a születésnapom egy pár nappal, de a keres már, majd fogom neki mondani, hogy nem kell fővágjál, mert ez most másút ez a magyar csapat. Nekem nagyon fájt, de csak nekem, hogy nem is akarok ebből más bele kavarni. Az rengeteget jelentett, és ezt nagyon kevesen tudják, meg a könyvemben se szerepel annyi, hogy egy 3-szor voltam Európa válogatott, 3-szor voltam világ válogatott. Na most olyan játékosok közé kerültem be, hogy az hihetetlen. Ez megint egy ilyen felejthetetlen dolog számomra.

0: tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Spanyol-argentin döntőt rendeznek a futball VB-n, biztosította a hazai üzemanyagellátás. Délelőtt felhős, délután napos idő lesz. Ötvös Ádén vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Argentína lesz a spanyolok ellenfele a labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjében, miután a tegnapi második elődöntőben hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Angliát. A spanyol-argentin finálé vasárnap 21 órakor kezdődik, míg a francia-angol bronzmérkőzést szombat este 11 órától rendezik majd. A holland élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő ADO Den Haag együttesében folytatja a pályafutását Bárány Donát. A Debrecentől búcsúzó csatárral a hágai alakulat 4 éves szerződést kötött. Klubot váltott Csongvári Áron is. A szintén kétszeres magyar válogatott játékosa a svéd AIK-tól igazolta a francia másodosztályú Saint-Étienne csapatához. Ma este eldől, hogy a Ferencváros ott lesz a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-re nyerte a szerb Vojvodina otthonában, így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perctől az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. A Sopron a litván Vilnius és a lengyel Poznan csatájának a győztesével, a DVTK pedig vagy a cseh Zsabini Brunóval, vagy a szerb Cvena Zvezdával csap majd össze a női kosárlabda Euroliga selejtezőjében, derült ki a mai sorsoláson.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány. A Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt héten Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a 31 ezer kilométerre fő- és mellékút hálózaton 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban. A tárcavezető emlékeztetett, az elmúlt években kétszer annyit költött az Orbán kormány propagandára, mint az országos közutak felújítására. 2024-ben mindössze 18 milliárd forintot fordítottak az egész ország fő- és mellékútjainak felújítására. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, mind a kőolaj, mind az abból készült termékek esetében mintegy 87 napnyi készlet van az Európai Unió által elvárt 90 naphoz képest. A fennmaradó 3 napot termékcserékkel a következő hetekben feltöltik. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirendelőt. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű

0: régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szerveznek.
1: Közlekedés.
0: Az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél. A 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, már 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Egyre több felé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Holnap kezdetben mindenhol napos idő lesz, a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Észak általában 15-21, napközben 30-36 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Argentina hajrában fordított az angolok ellen és döntőbe jutott a labdarúgó VB-n. A Ferencváros ma este a Vojvodinát fogadja az Európa Liga selejtező visszavágóján. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A címvédő Argentina lesz a spanyolok ellen fele a labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjében, miután a tegnapi második elődöntőben hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Angliát. A második félidő elején az angolok szereztek vezetést Gordon révén, de a 85. percben Enzo Fernández távoli lövésével előbb egyenlített, majd a 92. percben Lautaro Martínez fejesével fordított is Argentina. A spanyol-argentin finálé vasárnap 21 órakor kezdődik, míg a francia-angol bronzmérkőzést szombat este 11 órától rendezik majd. Az Anglia-Argentina elődöntőt Benne Ferenc elemezte, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét Németh Kornél szólaltatta meg.
2: A labdarúgás nagyon sok esetben az érzelmekről szól, és nagyon sok esetben a csapategységről, az összetartásról, az együvé tartozásról és az egymásért való küzdésről. Ez az argentin válogatott lehet, hogy nem működik csapatjátékban annyira jól, mint a 4 évvel ezelőtti. De hogy csapategységben, összetartozás érzésében és egymásért való áldozatvállalásban mindenféleképpen az egyik legjobb a tornán, az kétségkívül így van. Ráadásul rendelkezik egy olyan edzővel Scaloni személyében, aki rendkívüli módon érti a futballt és érzi a mérkőzésnek a ritmusát, a mérkőzésnek a képét, és rendelkezik azzal a változtatni tudási képességgel, amivel úgy nyúl bele a mérkőzésekbe. Természetesen rendelkezik olyan hosszú kispaddal is, és olyan minőségi játékosokkal, hogy van mivel ezt a képességét megalkotnia, de kétségtelen, hogy egyértelműen, és ezt bárkivel szemben állítom, egyértelműen a két kispad és a két edzői húzások közötti különbség jelentette a mérleg nyelvét.
3: Eddig a labdarúgó világbajnokságok 1930 óta íródott történetében minden győztes országot saját nemzetbéli kapitány irányított. Ez a sorozat nem szakad meg, ugye De La Fuente a spanyoloknál, Scaloni az argentinoknál. Az, hogy egy argentin-spanyol meccset meg tudunk nézni a VB döntőjében, az szerintem egy kiváltság, a kor kiváltsága, hogy ezt láthatjuk majd vasárnap.
2: Igen, ez kétségkívül így van, amellett, hogy én úgy gondolom, egy angol-spanyol is hatalmas futball ünnep lett volna. Nyilvánvalóan azért így most a két kontinensnek is egy kicsit pikantériát ad a versengése. Itt azért versengés van a legnagyobb sztárok között is, a két szövetségkapitány között is, szóval nagyon-nagyon sok olyan apró pikantériája lesz a döntőnek, ami alapján érdemes lesz megnézni. Hát, hogyha azt említettem, hogy De La Fuente-nek a mesterműve volt a elődöntő, és a kispadon elképesztő kvalitásokkal rendelkezik, és gyakorlatilag sokkal jobban bejöttek az elképzelései Deschamps-nak. Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy Tuchelnek az elképzelése elsősorban Roger személyében maximálisan bevált, és egy olyan válogatottat rakott össze, olyan mérkőzést tervel, amelyik kiverhette volna Argentinát, és az angoloknak a mérkőzést terve gyakorlatilag 65-70 percig tökéletesen bevált. Én egyetlen egy dologra tehetem vissza a fordulópontot, a gólszerző Gordon lecserélése Konszára. Itt ez egy olyan üzenet volt a csapat számára, hogy visszaállunk ötvédőre, utána később ezt a további cserékkel ugye megfejelve James helyett Burn is bejött, tehát gyakorlatilag folyamatosan átkalibrálta a csapatát védekezésre, ez pedig Argentina ellen szerintem rossz döntés volt.
1: Benne Ferencet hallották. Az argentinok győztes gólját tegnap Lautaro Martínez szerezte, aki így nyilatkozott az elődöntő után.
4: Az az igazság, hogy ez nagyon kemény, ez óriási. Emlékszem, amikor először vettem focicipőt, arról álmodtam, hogy ilyen gólt szerzek. Esküszöm, ezt megálmodtam. Alexisnek megmondtam, hogy gólt szerzek, amikor szóltak, hogy be fogok állni. Nagyon nehéz volt. Sikerült befejelni. Ez a válogatott újra és újra bebizonyítja, hogy milyen fából is faragták.
1: Lautaro Martínez után hallgassuk meg az angolok elleni mérkőzés legjobbjának megválasztott Lionel Messit. A találkozó után a két gólpasszt jegyző csapatkapitány így összegzett.
5: Ez hihetetlen, elképesztő, hogy mire képes ez a csapat. Ma ismét megmutattuk a karakterünket, az egységünket, az erőnket és a futballtudásunkat. A saját játékunkat játszottuk, és türelmesek maradtunk. Ez valami elképesztő. Minden, amit eddig elért ez a társaság. Ginorban másodszor jutottunk be a világbajnokság döntőjébe. Őszintén nagyon boldog vagyok, hogy megélhetem ezt az egészet. A mai egy hihetetlen nap volt. A meccs előtt is mondtuk, hogy ez egy foci meccs, de Anglia ellen játszani mindig különleges, ismerve a két ország történelmét, főként, ha egy VB elődöntőről van szó. Ezt a meccset mindenképpen meg akartuk nyerni, és ezzel örömet szerezni a szurkolóinknak, és persze mi is be akartunk jutni a döntőbe. A spanyoloknak kiváló csapatuk van, szenzációs játékosokkal és egy világos játék stílussal. Jól ismerem őket. Hosszú évek óta ugyanazt a filozófiát követik. A játékosaikat is ismerem. Jó néhányan a Barszánál vannak, az általam oly szeretett klubnál. Szóval ez különleges mérkőzés lesz. Egy VB döntő. Úgy vélem, egy nagyon kiegyenlített találkozó várható.
1: Anglia tehát 1-0-ás előnyből bukta el az elődöntőt, itt szombaton a bronzérmért küzdhet a franciák ellen. A csapatkapitány Harry Kane csalódottan értékelt.
4: Büszke vagyok a srácokra, a szurkolókra, mindenkire. Nagyrészt jó mérkőzést játszottunk, vezettünk 1-0-ra. Úgy nézett ki, kitartunk, de ezen a szinten ez nem elég. Kár, mert keményen dolgoztunk azért, hogy idejussunk. Vér, verejték, izzadság és könnyek, minden benne volt, nagyon csalódottak vagyunk.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Ma este eldől, hogy a Ferencváros ott lesz a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1 nyert a szerb Vojvodina otthonában, így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perctől az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. Borbé Balázs első hazai mérkőzésére készül a Ferencváros vezetőedzőjeként. Most őt hallják.
6: Picit ilyen különleges érzés, hogy az első hazai mérkőzésre készülni, de ugyanúgy készülök, mint az összes többire. Nyilván majd a meccs előtt, mint általában, biztos lesz egy kis lámpalánc, de próbálok a feladatomra, vagy a feladataimra lehetőleg jobban felkészülni, és csak arra koncentrálni. Lehet, hogy én túl maximalista vagyok, vagy nem tudom, én is visszanézve a mérkőzést, azért a felvételről láttam, hogy sok jó dolog volt, de azt is láttam, hogy voltak dolgok, amiken javítani kell, akár védekezésben, akár támadásban, akár átmenetek, akár pontugrásukban, szóval a játék minden elemében tudunk még hova fejlődni, de egyetértek azzal, hogy tényleg a szezon első tétmeccse, figyelembe véve azt, hogy nagyon rövid ideje vagyunk együtt a csapattal, úgyhogy mondhatni, hogy egy megfelelő jó teljesítmény volt.
1: A Ferencváros vezetőedzője említést tett Lisztes Krisztiánról is, aki az idegenbeli mérkőzésen kezdőként kapott lehetőséget.
6: A teljesítmény az hasonló volt, mint a csapatnak a teljesítménye, hogy voltak nagyon jó dolgai, voltak gyengébb szituációk, erről beszéltünk. Nyilván Krisztián, ha visszanézünk, az utolsó egy évben talán nagyon keveset játszott, sokat volt sérült, úgyhogy még csak a visszatérés folyamatában van, de én hiszek benne, én ismerem őt már nagyon régóta, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon tehetséges játékos, egy nagyon nagy reménye a magyar futballnak, úgyhogy beszéltünk arról, hogy lehet, hogy most egy pár hetet be kell áldoznunk arra, hogy maximális fizikai állapotba kerüljön, és onnantól kezdve szerintem fog nőni az önbizalma.
1: Azonnali hatállyal lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáról Gyulai Miklós, aki 2009-től volt a szervezet első embere. Az 55 éves sportvezető eredetileg a versenyszezon zavartalansága miatt szeptember 1-ével távozott volna, de közleménye szerint az elmúlt hetekben a személyét és a jelenlegi vezetést ért támadásokat teljes magyar atlétikai közösségnek ártottak, ezért lemondását előrehozza. A tisztújító közgyűlésig a vezérigazgató Deutsch Péter biztosítja a szövetség működését.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Sören Varens Zsolt sikerével zárult a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 11. szakasza. A norvég versenyző első alkalommal nyert etapot a legendás viadalon. Az összetett élmezőnye nem változott, a sárga tikót továbbra is a szlovén Tadej Pogačar viselheti. Szeren Várenszjold, a tegnapi szakaszgyőztes így összegzett a célba érkezést követően.
7: Surprised. Unreal. Yeah.
8: Nagyszerű és egyben hihetetlen volt. A végén jöttem hátulról, és ahogy előre kerültem, elkezdtem sprintelni. Úgy sprintelni, mint még életemben sohasem, és bíztam benne, hogy jól fog menni, kitart a végéig, és sikerülni fog. Ez most egy olyan szakasz volt, ahol ez működött. Lehet, hogy nem én vagyok a leggyorsabb srác, de most minden összejött, és győztem.
1: Szeptemberben ismét Budapesten próbálja megdönteni a férfi rudugrás világcsúcsát Armand Duplantis, ezt a kétszeres olimpiai bajnok. A jelenlegi világcsúcsot is tartó svéd klasszis árult el az M4 Sportnak egy tegnapi sajtóeseményen. További részletek Andrássy Gyula és Fejér Balázs összeállításában.
9: A keddi gyulai memoriálon nagyon kevés hiányzott Armand Duplantisnak ahhoz, hogy történelmet írva karrierje során 16-szor is megdöntse a férfi rúdugrás világcsúcsát. A 632 cm-es magasságot viszont még nem sikerült átugrania a svéd világsztárnak, aki így is könnyedén 607 cm-es eredménnyel győzött Budapesten. Duplantis azonban továbbra is magabiztos a világrekordokat illetően. Egy keddi sajtóeseményen az M4 Sport kérdésére azt is elárulta a kétszeres olimpiai bajnok, hogy a szeptemberben esedékes budapesti atlétikai világdöntőn nekifut-e az új világrekordot jelentő magasságnak. El tudom képzelni, igen. Most erre összpontosítok. Tavaly már összejött egy világcsúcs itt Budapesten. Ebben a stadionban nagyon magasra tudok ugrani. Kedden már majdnem sikerült a 632 cm. A nagyugrásokra figyelek, és remélhetőleg megdöntöm a világrekordot szeptemberben, mondta Duplantis. Érdekesség, hogy a szeptemberi világdöntő hivatalos himnuszát a rúdugró sztár írja és énekli majd. Az ehhez tartozó videóklippet is a magyar fővárosban forgatják, amelynek kapcsán Duplantis elmondta, hogy a budapesti életérzést is vissza akarja adni új zenéjében. Budapesten már tavaly elkezdtünk forgatni a kliphez, akkor a Lánchídon is készültek felvételek. Én akkor kezdtem el érezni először, hogy milyen is ennek a városnak a lüktetése. A zenémben ezt szeretném átadni, hogy milyen érzés volt ott állni a Lánchídon, és milyen érzés számomra itt lenni Budapesten. És persze ennek az egésznek emlékezetesnek is kell lennie, hiszen egy olyan esemény lesz a világdöntő, amit az egész világon követnek majd, fogalmazott a svéd klasszis. Szeptember 11-e és 13-a között tehát Budapesten rendezik először az atlétikai világdöntőt a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 3 nap alatt 28 versenyszámban mintegy 360 világsztár atléta méretteti meg magát.
1: A Sopron a litván Vilnius és a lengyel Poznan csatájának a győztesével, a DVTK pedig vagy a cseh Brunóval, vagy a szerb Cvena Zvezdával csap majd össze a női kosárlabda Euroliga selejtezőjében. Ez derült ki a mai sorsoláson. A magyar bajnok NK a Pécs nem nevezett egyik európai kupa sorozatba sem. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 40x20, az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közös kézilabda magazin műsora. Itt van velünk a stúdióban Danyi Gábor, korábbi szövetségkapitány, annak a női szakágvezetője és állandó szakértőnk. Szia Gábor!
2: Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: És itt van Lengyel Péter, az MTI szakírója. Szia Peti!
3: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat!
1: Jó, magam pedig Szilágyi Péter vagyok, az M4 Sport szerkesztője, és bár uborka szezon van, de azért itt sem maradunk kézilabda nélkül. De mielőtt rátérnék, már szerintem nem tudom, hogy veletek beszéltük a VB alatt, hogy kikinek szurkol, talán még veletek is, de most már a döntőnél tartunk. Ti mennyire örültök a foci VB-n a kialakult párosításnak, és kinek szurkoltok, hogy kicsit így a kézilabda ürességében kicsit a fociról beszélünk egy gondolatot, aztán áttérünk persze a mi sportágunkra. Gábor?
2: Én híresen rossz tippelő vagyok, viszont ebbe az esetbe én azt gondolom a lehető legjobb számomra, a lehető legjobb két olyan csapat, aki nagyon szimpatikus játékosokból, emberekből áll, és nagyon-nagyon jó focit játszanak, ők játszák. Természetesen ez nem kritika a kiesett csapatokra, mert minden kultúrának megvan a maga szépsége, itt a futballkultúrára gondolok, de egy argentin spanyol meccsnél én azt gondolom nem lehetett volna jobb számomra.
1: Neked ilyenkor, te aki a sportból élsz, mennyire pedig mondjuk a szabadidőd is sportnézésével, nyilván a kézilabdát amennyire ott kötelességből is muszáj, meg hát nyilván az ott a szakmai figyelem is rá hárul, de mondjuk mennyire van időd, vagy kedved szabadidődben még mondjuk focit nézni?
2: Nagyon sport, most majdnem nem ide való szót mondtam, tehát nagyon komolyan érdeklődöm szabadidőbe is, tehát most a nyaralás alatt is ugye Wimbledon kötötte le, és amikor csendes pihenő volt, akkor én a Wimbledoni közvetítést tudtam nézni. Természetesen a futball VB-nek bevallom becsülettel a kezdeti szakaszát nem tudtam úgy követni, nem volt hozzá annyi türelmem, és egy picit
1: Algéria-Jordánia az
2: nem vitte föl a púlzusomat, és főleg a közvetítés időpontjai nyilván más földrészek elhelyezkedése miatt, de most egy 9 órás kezdés, ez a legideálisabb, amikor az ember hazamegy, esetleg egy jó vacsora után le tud ülni, és ott szurkolni a lehető legjobb.
1: Tudom, Peti, neked a Tour de France az most biztos a figyelmed nagy részét elviszi, hiszen ugye az a te másik sportágad a kézilabda mellett, hogyha lehet így mondani, sőt, hát mondhatjuk, hogy a fő sportágad, hogyha van ilyen a szakmán belül, de hogy a szerelmed az biztos. Emellé, azon kívül, hogy Tour de France-on látjuk, hogy Tadej Pogacar micsoda rekordokat döntöget napról napra, hétről hétre, mondjuk a foci VB-re mennyire van még időd és energiád?
3: Van, hát nyilván a túr azért az első számú fókusz ilyenkor júliusban. Olyan szempontból szerencsés, hogy nem európai a VB, hogy abszolút nincs időütközés. Azért a kerékpárral foglalkozás után azért már egy másik, hogy mondjam, tényleg inkább csak egy kicsit ilyen félszemmel követés van most a foci VB-re, de ahogy Gábor is mondta, azért nyilván ezek a késő esti sávok azért ilyen szempontból ideálisak. Hát a VB első szakaszában meg azért volt egy-két éjszakai ügyelet, amikor hajnali és kevésbé nívós meccseket is tudtam élvezni. Én inkább azért a franciák játékstílusa volt az, ami lenyűgözött főleg a kieséses szakaszban, úgyhogy én azért annyira nem repestem az örömtől, ettől a fárosítástól, de hát a foci VB döntőjének azért nem ez alapján alakul ki az összetétele, hogy én mitől repesek, meg mitől nem. Ha már nagyon unom a focit esetleg, vagy már nem köt le, emiatt akkor még mindig ott a kerékpár.
1: Tudok hozzá csatlakozni, és a franciáknak szurkoltam, hogy bejössenek a döntőbe, és az én időmet is a foci VB mellett most a Tour de France köti le, hiszen szerkesztőként nekem az a napi feladat a foci VB mellett, de hát a kézire is rá kell fókuszálni, hiszen zajlik az U20-as Európa-bajnokság a férfiaknál. A csapat ma játszik majd negyed döntőt Németország ellen, nem késő időpontban, úgyhogy mindenkinek javasoljuk, hogy figyelje majd az eredményeket, vagy nézze a mérkőzést, hiszen nagyon fontos és érdekes meccs lesz ez a magyar és a német válogatott között. De nézzük hát az eddigi teljesítményt. ugye a csoportkörből 2 győzelem és 1 vereséggel a második hely jutott tovább a magyar válogatott. Ebből a vereség azért nem volt szép a svédek ellen, még ha látjuk is, hogy ez a svéd válogatott, ez bomba. Milyen tanulságok vannak eddig, Gábor, számodra a csoportkör után?
2: Egy nagyon picit bővebben bontanám ki. Én nagyon szeretném, hogyha abból az aspektusból vizsgálnánk, hogy ugye számtalanszor mondjuk az utánpótlás világversenyekre, legyen fiú vagy lány, hogy nem az eredmény számít.
1: És bocsánat, kijavítom magam, mert ugye itt
3: középdöntőben
1: volt a vereség. Bocsánat, igen, elnézést. Tehát 4 győzelem, 1 vereség, 1 pont.
2: Igen, bocsánat. És tényleg nézzük abból az aspektusból, hogy a mutatott játék, illetve azok a, hogy mondjam, szakmai ismérvek, azok felelhetők-e, amiben most mondjuk akár a német, akár az általad említett valóban bomba erős, szó szerint fizikálisan nagyon erős, és nagyon jó kézilabdát játszó svéd válogatott, de ugye a mai német válogatott is, és akik itt vannak, horvát, dán, spanyol, ez mind-mind nagyon-nagyon jó kézilabdát játszik. Nyilvánvaló egy 11-2-5-6-7 gólos vereség nem néz ki jól, viszont óriási hiba lenne ezt ebből messze menőtt következtetéseket levonni. Én azt gondolom, a mai mérkőzés egy nagyon komoly értékmérő lesz. A csoportmérkőzések során jó kézilabdát mutattunk, nem túl erős ellenfelekkel. Egyedül talán a szlovéd válogatott volt, aki talán egy sorra az olyan volt, mint a miénk, de őket is azért én azt gondolom, hogy ha nem is magabiztosan, de uraltuk a mérkőzést, szépen behúztuk őket.
1: Jól lehetett figyelni, akkor azért alapvetően az energiamenedzsment is cél volt azon ezekre a meccseken.
2: Ez egy nagyon fontos,
1: hogy kell széthajtani a srácokat.
2: Ez így van.
1: És így is meg lett a 3 győzelem a csoportkörben.
2: Ez így van, és abban a 10-akárhány gólos, átéltem én is hasonlót egyébként, utánpótlás korosztályos válogatott edzőként a lányokkal. Volt olyan mérkőzés, nem az a jó szó, hogy elengedtük, de láttuk, hogy nem tudunk belőle jól kijönni, és egy picit, ahogy mondtad, gondolkodván már előre a középdöntő mérkőzésre már nem azok a játékosok játszottak, illetve azok kaptak több szerepet, akik eddig kevesebbet, és ez nem ő ellenük szól, hanem magára erre a helyzetre. Úgyhogy eddig én azt gondolom, hogy induljunk ki abból, amivel kezdtem, nagyon hasonlóan jó kézilabdát játszunk, gyorsan. Én egy picit kapuba érzem magunkat a középmezőny alján levőknek, ott hiányzik egy nagyon stabil teljesítmény, de mezőnyben van egy nagyon jó első sorunk, elsősorban Eklemovics, Fazekas, beállóba Mészáros, széleken is ügyesek vagyunk. Ebben nincs probléma. Mai mérkőzés majd igazából megmutatja, hogy hol vagyunk igazából nemzetközi szinten.
1: Peti?
3: Én inkább Gábor véleményére lennék kíváncsi, még pedig azzal kapcsolatban, hogy az előzetes célkitűzés a legjobb 8 közéjutás volt. Ez ugye a középdöntőből való továbbjutással megvalósult. Utánpótlás korosztályoknál mennyire lehet ezeket fontosnak tekinteni olyan szempontból, hogy mennyire lehet ez egy kő legördülése adott esetben a csapat és a szakmai stáb válláról, hogy megvan a célkitűzés, és akkor innen lehet felszabadulta játszani, vagy mennyire lehet inkább abból az aspektusból megközelíteni, hogy nem ez a fontos, nem az eredménycentrikussága fontos, hanem hogy igenis meg kell szorítani a németeket, le kell győzni a németeket adott esetben. Nyilván mindenki győzni akar, az teljesen természetes utánpótlás korosztályban is, de hogy melyik lehet inkább az, ami várható mondjuk a ma esti játékképe kapcsán.
2: Igen, egy nagyon fontos és nagyon érzékeny részét érinted a kérdéssel. Ez ugye nagyon sokszor fölmerül, hogy tűzünk célt, ki kell tűzni célt. Tehát meg kell határozni a célokat, ez nem kérdés. Meg akarunk nyerni minden mérkőzést, utánpótlás szinten is. Itt mindig az a kérdés, hogy milyen címkét rakunk mögé. Mennyire értékeljük ezt, mennyire fétisizáljuk, vagy kevésbé. Tehát célt ki kell tűzni, első 8-ba a hely, az már megvan. Na most, hogy ez mekkora terhet jelent a játékosoknak, vagy a stábnak, nem szabad, hogy nagyon nagyot jelentsen. Tehát igazából ez inkább ennek pozitívan kell hatnia arra, hogy most túl vagyunk ezen, de az igazi jó játékos, az igazi jó stáb, már pedig mind a kettőből van most a stábtagokból is, a játékosokból is a válogatottnál, azt szeretik, ha téthelyzetbe kell megmutatni. Ha igazából akkor, és a fiataloknál is azt szeretnénk látni, hogy ki alkalmas, aki az 50. percbe, az 55. percbe felvállalja saját magát, tudja hozni azt, amit tud, nem ijed meg, nem passzolja le a labdát, hanem lehet, hogy inkább túlvállalja magát, de derüljön ki róla, hogy alkalmas-e a későbbiekben, vagy nem alkalmas. Az egész utánpótlás nevelés és a világversenyek erre valók, hogy ezekről a gyerekekről derüljenek ki, hogy alkalmasok, kevésbé alkalmasok, illetve a pályájuknak melyik az a része, ahol most tartanak, mi az, amit fejleszteni kell, mi az, amit fejleszteni lehet. Ezekre ragyogó mindenből sorozatterhelés, téthelyzet, egy mérkőzésen belül, egy tornán belül, fizikálisan, mentálisan egy jó képet kell kapni egy stábnak a csapatáról, a játékosairól, hogy hol tartanak. Ez az igazi fokmérője. Az, hogy ez mellé még párosul, esetleg egy dobogó, az csak hab a tortán, és itt akkor visszacsatolnék arra, hogy nagyon lényeges a szövetség, a szakma, a szurkolók, a szülők, akik tudjuk, hogy elfogultak, hogy milyen címkét raknak e mögé, mekkora jelentőséget tulajdonítanak egy-egy ilyen világverseny ellenét helyezésnek. Ez nagyon fontos, hogy reálisan lássuk. Elsősorban én azt gondolom, hogy a szövetségbe és a szakma az elemzésekkor, a szülők, a szurkolók pedig legyenek elfogultak.
1: Ami nekem feltűnt a mérkőzéseken, és kíváncsi, hogy az okokozat az a tyúk vagy tojás esetében, ez melyik a helytálló, hogy azért látjuk, hogy azok a játékosok elsősorban a húzó emberek, akik a élvonalban rendszeres és többük akár vezérszerepet is kap épp adott klubjában, de hogy biztos, hogy rendszeresen pályára lép. Most nyilván ez azért is van, mert ők a kiemelkedő játékosai ennek a keretnek, akik nyilván vannak már azon a szinten, hogy játszanak az NBA-be. De végülis melyik az ok és melyik az okozat, hogy ezek a játékosok azért tudnak itt a válogatottnál is az U20-ban kiemelkedőt nyújtani, beszélünk itt Gáncs Pető Mátéról, vagy Fazekas Mátéról, tehát hogy vannak azok a játékosok, akik rendszeresen pályára lépnek a legmagasabb szinten már. Ezért tudnak ők vezérek lenni? Vagy igazából az NBA-ben is azért tudták beverekedni a helyüket, mert ők egyébként a korosztályokból így kiemelkednek?
2: Abszolút, ez is egy annyira találó és annyira nagy dilemma. Az biztos, hogy a 18-tól 23 éves korban az a legfontosabb, hogy ki milyen szakmai munkát kap és mennyi percet játszik. Ez a két legfontosabb ismérve és a fejlődésének a legmeghatározóbb két eleme. Milyen szakmai munkát kap és mennyi percet tölt a pályán? Lehetőleg olyan csapatokba és a legmagasabb osztályba, és itt, amit mondtál, mind a Fazekas Máté, mind az Eklemovics, mind a Mészáros, mind a Gács Pető folyamatosan tud játszani, ki többet, ki kevesebbet, de azért tudnak játszani, mert bennük van az a bizonyos X-faktor, és hiába adom én meg azoknak a játékosoknak a lehetőséget, akik nem képesek erre, vagy kiderül róluk, hogy adott esetben jön a téthelyzet, és inkább összeroppannak, mint hogy fölvállalják. Na most nagyon nehéz észrevenni Eklemovics Márkón, hogy összeroppanna, akár a 15. elrontott, összesen nem volt 15 elront, csak a példaként mondom, a helyzetnél, és ezeket a játékosokat keressük, ezeket a szituációkat keressük, és próbáljuk meg nagyon szépen, és nagyon, hogy mondjam, szépen elosztva ezeket a terheléseket megadni egy ilyen világversenyen, hogy derüljön ki kiről, hogy ki az alkalmas, és ki nem.
1: Ugye egy másik sportágat ide hozzak, csak hogy épp a nem olyan régi példa is voltak benne a Sportrádióban, és ugye a U18-as női röpi lány válogatott is nagyon szép eredményt ért el, bronzérmet szerzett Európa bajnokságon, ami történelmi siker, de ott is nagyon látszott a mérkőzéseken, hogy az, akinek van ebben tapasztalata, a legélesebb szituációban azt tudja a vállára venni a csapatot, mert nem lesz tele a gatya, hogy bocsánat, ilyen kifejezésre éljek, hanem ő tudja, hogy ő már látott ilyet az NB1-ben, akár a Magyar Kupában, nyilván más szint egy Európa-bajnokság, főleg ennek az éremcsatái, de hogy akkor tudja, hogy ő a hátára veheti a csapatot. Tehát ilyen szempontból ez a fajta versenyeztetés, hogy megadni a magyaroknak az esélyt, a fiataloknak, akár az NB1-ben, akár a Magyar Kupában, ez a kézilabdában is rendkívül fontos, mert látjuk, hogy kifizetődik. Tehát Eklemovics Márkó nem ijed meg a saját árnyékától. Fazekas Máté, ha kell, magára vállalja a vezérszerepet. Gáncs Pető Máté szintén. Tehát, hogy ezek nagyon fontos aspektusok.
2: Ez abszolút így van, és azért lenne jó, hogyha a magyar NB1-es klubok vezetői, szakemberei, edzői ilyen fejjel is gondolkodnának, nem csak a klub érdeket, hanem a magyar kézilabda érdekeit is szem előtt tartva. Néhol azért ezek az utak keresztezik egymást, hiszen a klub egy nagyon komoly eredménykényszerben van, holott néha a magyar válogatott, utánpótlás válogatott érdeke mást kívánná, mert egy fiatal tehetség elront dolgokat. Ez teljesen természetes. Tehát a hiba az egy teljes normál vele járója mindenfajta sportnak. Itt a probléma az szokott lenni, hogy nem adnak neki időt, lehetőséget, hogy megihibázzon, mert a másik oldalról pedig nyilván a klubba az elvárások, a szponzorok, a vezetők mást érdeket képviselnek. Éppen ezért kell olyan bázisokat, csapatokat megtalálni, ahol ezek a gyerekek tudnak játszani eredménykényszer nélkül, de teljes felelősségvállalással.
3: Bocsánat, a női mezőnybe jutott eszembe Simon Petra példája, aki ugye nagyon fiatalon lett, vagy nyilván nem rögtön vezérszereplő, de egy fontos szereplője a Ferencvárosnak, aztán ugye a magyar válogatottnak is, és aztán nyilván ehhez mérten talán a vártnál fiatalabban is lett vezérszereplő mind a két együttesben, ugye a klubjában is, meg a nemzeti csapatban is, és jó, most lehet rá azt mondani, hogy adott esetben talán egy kiemelkedő tehetség is mellé, sőt, tehát én azt gondolom, hogy biztos, hogy az, de hogy talán ez az ő példája lehet ilyen szempontból egy nagyon jó iránymutatás arra nézve, hogy igenis vannak olyan tehetségek a magyar kézilabdában, és reményeim szerint lehetnek a fiúk között is, akik igenis ebben a korosztályban már meg tudják kapni azt a bizalmat, akár klubszinten, akár hát most jelen esetben ugye az utánpótlás válogatottban, ami nyilvánvalóan hosszú távon mind a kettőnek képezheti a nagyon komoly értéket, hiszen azért a klub esetében is ugye mondtad, hogy eredménykényszer, és a fiatalok hibáznak, ez természetes. Viszont, hogyha esetleg a hosszú távú építkezést tekintik, akkor már a saját klubjuk szempontjából sem mindegy értelmszerűen, hogy mennyit játszik az a fiatal játékos, mert teljesen természetszerű, hogy egy klub vezető edzője mondjuk nem feltétlenül az utánpótlás válogatott vagy a felnőtt válogatott érdekeit helyezi elsősorban, de hogyha közép vagy hosszú távon nézi, akkor nyilvánvalóan ezeknek a fiataloknak a beépítése, rendszeres szerepeltetése és komoly játékperceknek a biztosítása az tud nagyon fontos lenni, és itt megint csak vissza tudok csatolni Petrára, hogy azért láttuk az ő esetében azt, hogy volt olyan szezon mondjuk nem a most véget ért, hanem az előtte lévő, ahol egy picit visszaszorultak a játékpercei, és ennek ellenére is tudott tovább fejlődni, és aztán biztosította a saját magának azt a helyet, hogy most már gyakorlatilag az előző szezonban tényleg kulcsjátékosa tudott lenni a Ferencvárosnak, ami azért nagyon nem mindegy egy BL szereplő csapat esetében például.
2: Én még annyival egészítem ki az abszolút, hogy mondjam, hiteles okfejtésedet, hogy nem úgy visszaszorult a játékpercei. A Simon Petra volt úgy, hogy az őszi szezonban összesen nem játszott egy mérkőzésnyit. Ott ugye akkor az a Lekics féle, hogy mondjam, teljesen más karaktert és jegyeket felvonultató Ferencváros volt, és teljesen háttérbe szorult, és jött a világverseny, és a Simon Petra egyszerűen géniusz volt. Tehát, mintha mi se történt volna. Ugye ez ugye nem, hát hogy mondjam, nem megszokott, hogy valaki nem játszik a klubjába, elmegy a válogatottba és jól játszik. Uh-huh. Tehát ez mutatja, hogy egy nagyon komoly faktor van a Simon Petrába, egy nagyon komoly karakter, és amióta pedig ott a Ferencvárosban is megkapta a vezérszerepet, a karmester szerepet, ne felejtsük el, még szemtelenül fiatal a Simon Petra, egy irányítónak a kor az, hogy mondjam, az olyan, mint a jó vörösbornak. Tehát minél idősebb, mint a kapusnál is, annál jobb lesz. Uh-huh. és a Simon Petra ezeket mind fölrúgja. Tehát ezeket a szabályokat, meg ezeket az alapvetéseket fölrúgja, és mellette olyan produkciót tesz le, hogy teljesen extra. Egyébként mondtad, hogy a fiú mezőnyben is a Fazekas Gergő volt ilyen, aki a kis veszprémi csapatból kinőve magát egyszerűen másfél-két év alatt úgy berobbant a világ élvonalába. A bajnokok, férfi bajnokok ligájáról beszélünk, ahol a Csavi Szabaténél megkapta a bizalmat, és ugye, ha visszaemlékeztek, volt azért itt, hogy jöjjön Veszprémbe, ne jöjjön Veszprémbe. Én azt gondolom, bebizonyította az élet, hogy jól tette, hogy nem jött a Veszprémbe, és végigjárt azt a ranglétrát, amit itt Veszprémben nem tudott volna, mert maga az a rendszer, meg az a hely, amit Veszprémben vannak, ez egyszerűen nem tette volna lehetővé. Ez ennyire fontos, és ennyire, hogy mondjam, szakmai, ami ezek a lépcsőkre rá kell lépni, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy ebbe a korba még egyszer játékpercek és szakmai munka, és hát rengetegszer beszélgettünk továbbképzéseken, edzői konferenciákon, itthon, külföldön, hogy milyen jó edzésmódszerek vannak. Minden kollégától egyértelműen azt hallottam megerősítésnek, a legjobb edzésmódszer a bizalom. Ha azt érzi a játékos, mindenre képes.
1: Visszatérve kicsit az U20-as EB-hez, ugye azt is láttuk a válogatotton, hogy ezután a svédek elleni nagyobb pofon után föl tudott állni a csapat, és a románokat az utolsó középdöntős mérkőzésen legyőzte, ugye idegenben. Ez az erejét is mutatja a csapatnak. Milyen karakterű ez a fiatal magyar válogatott, és milyen szemmel nézünk így a németek elleni meccsre? Ugye arról már volt szó, hogy nem kell az eredménykényszerbe belehalni, tehát mi se úgy nézzük a mérkőzést, hogyha kikap a válogatott a legjobb nyolc között, akkor tragédia történik, mert ez egy fiatal válogatott, itt nem csak a helyezések az elsődlegesek. De mi lehet a cél? Milyen szemmel nézzük, mi lehet az erőssége a csapatnak, és mind dőhet el ez a mérkőzés a németek ellen, akik egyébként hibátlanul menetelnek eddig az Európa-bajnokság.
2: Igen, nagyon erős a német csapat. Én láttam egy mérkőzésüket, fantasztikus felépítéssel, hihetetlen fizikummal és gyorsasággal játszanak. Nálunk én azt gondolom, ugye beszéltünk itt a Eklemovics Márkó, Fazekas Máté kezdőcsapatunk, aki nagyon jó. Ez nyilván ez kell, és nagyon fontos lesz, hogy akik a padról jönnek be, ők is ezt a szintet legalább megközelítsék. Tehát azt és az első sornak jól kell játszani, nagyon stabilan, nagyon gyorsan kell játszani, illetve a cserék mellett én azt gondolom, és erre már utaltam, hogy kapuba kell egy nagyon komoly olyan védésszám, legalább inkább a 15-höz közelítve, 10-15, de inkább a 15-öt, mert egyszerűen kompenzálni kell azokat a védekezésbeli hibákat, remélem visszarendeződésben nem lesz probléma, nem kapunk könnyű gólokat, mert egyszerűen egy bivaly erős német csapattal találjuk magunkat szembe, de én azt gondolom, ha mi folyamatosan ott vagyunk, hogy 100% vagy a környékén teljesítünk, és erre törekszünk, és ha elmegy 2-3 góllal, akár többel is a német csapat, azért láttuk, hogy föl tudunk állni, tehát nem esik össze ez a csapat, akkor lehet esélyünk, nyilván nem lesz könnyű, de én azt gondolom, nem is reménytelen.
1: Nyilván nem áll most úgy a felnőtt válogatott, hogy a közülben nagyon fiatalítani kelljen, hiszen azért most bőven vannak fiatal tehetségek a keretben, és azért arról mindig beszélünk, hogy elég pár játékosnak egy adott keretből, egy adott korosztályból felkerülni a felnőtt válogatottba, akkor már mondhatjuk, hogy sikeres. Tehát, hogyha 2-3-4 húzó ember tud adni a felnőtt válogatottnak, akkor már nem beszélünk rossz generációról. Ezek a kiemelkedő emberek, akik ebben a csapatban vannak, és nyilván ők közülük van olyan, aki látott már felnőtt válogatott öltözőt is, vagy kapcsolatban volt mondjuk Csema Rodriguezzel. Mennyire lehet ezekre a játékosokra majd építeni a felnőtt válogatottnál? Nyilván megismételve azt, amit most látunk tőlük ezen az utánpótlásában, az tényleg kiemelkedő.
2: Igen, ugye ha itt is egy picit messzebb megyünk, akkor az elmúlt években, talán 3 éve volt, vagy 4 éve a németekkel a döntő, abból a generációból ugye Palasics, Krakowski, Imre, Fazekas, tehát nagyon-nagyon
1: sokan be lettek építve, 10
2: igen,
1: körül.
2: Extrán sokan be tudtak kerülni a nagy válogatottba, ez nagyon-nagyon jó. Ez egy nagyon-nagyon jó arány. Ebből a csapatból is én azt gondolom van.
1: Azt mondom, hogy a 4-5, amit én mondtam, hogy 4-5, 3-4-5 ember per korosztály az úgy, mondani, az úgy jó már, az is, úgy abszolút, a 10 az meg már az elképzelhetetlen.
2: Oda nagyon nem tudom, hogy minek kell történnie. Nagyon fontos, hogy azért azt is kell látnunk, hogy ezekről a gyerekekről, mert azért még gyerekek, elnézést, hogy ezt mondom, ez mindig még csak egy pillanatfelvétel. Tehát fél éven belül, egy éven belül történhet, remélem, jó irányba, tehát a fejlődés irányába, itt elsősorban a visszafejlődést a sérülések miatt gondolom, hogy nem történik olyan, ami a pályafutásokban

0: egyéb kevésbé jó hírekről, ami a magyar kézilabda házatájáról érkezik itt a adásunk utolsó szakaszában, hiszen ugye kiadták a játék vagy a verseny engedélyeket, a licenszeket az NB1 és az NB1B-re a Magyar Kézilabda Szövetség versenybizottsága, és vannak benne rossz hírek. Ugye a Moson-Magyaróvár első fokon nem kapta meg az NB1-es induláshoz szükséges engedélyt, és nagyon ellenmondásos vélemények és nyilatkozatok jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy ez kinek a hibája, hogy a fellebezés az megtörtént-e, megtörténik-e, időben megtörténik-e, elfogadhatóan megtörténik-e, és egyáltalán megfelelő dokumentumok lesznek hozzá csatolva. Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult ügy, és mi is kerestük egyébként adásunk előtt a Moson-Magyaróvárt, hogy ki van, aki nyilatkozni, de azt mondták, hogy amíg le nem zárul, addig most ők nem tudnak sokat hozzátenni, úgyhogy türelmet kértek. A másik pedig ugye a óriási múltra visszatekintő Komló, amelyiknél szintén próbáltunk érdeklődni, ott valószínűleg azért jobban ki fog simulni, ott ugye a klub is ellentmondásos közleményeket adott ki, nem indulhat, mégis indulhat az NB1B-ben. Egyrészt mi a véleményetek ezekről a hírekről, és ugye hát az mindenképpen látni kell, hogy azért eznek nem nagyon jó jelei a magyar kézilabdának, mindenképpen az anyagi stabilitásnak egyszer meg kell teremtődnie, mert ezek megint nem azok a az hírek, amiket hallani szeretnénk, és egy ideje már elszoktunk tőle, hogy ilyesmit halljunk. Ugye a évközben a Dunaújváros női csapata is bedobta a törülközőt, ők se indulnak az NB1B-ben, tehát ezek nagyon szomorú hírek, és nagyon komoly bástyák, ahol ráadásul nagyon komoly utánpótlás munka is zajlik, tehát ezek nagyon nem mutatnak jól. Ti hogy látjátok ezeket a helyzeteket? Ugye mindeközben a Moson-Magyaróvár sem jelenti be az igazolásokat, vagy hát a hosszabbításokat, vagy éppen kimegy, kimarad. Stanik Ferenc vezetőedzővel is megerősítették a munkakapcsolatot, ő lesz jövőben is a vezetőedzője a Moson-Magyaróvárnak, tehát nagyon fura helyzet az egész.
1: Igen, szerintem abban mindannyian egyetértünk, hogy ezek nem jó hírek, és nem jó felé mennek, és bármilyen nagy múltú, vagy kevésbé nagy múltú, de utánpótlással rendelkező kézilabda bázisnál hallunk ilyen híreket, akkor ezt nagyon, nagyon félve, rosszalva olvassuk, halljuk. Az biztos, hogy itt a két konkrét klubot, amit mondtál, a Moson-Magyaróvárnál talán az is érthetetlen, hogy ugye a Gyurka János távoztával már egy két éve elindult egy, hogy mondjam, talán nem jó irányba menő folyamatok, fogalmazzunk így.
0: Itt de minden esetre zűrös, az biztos.
1: Igen, tehát egy nem arról szólnak, ami a hírek, amik előtte voltak, hogy milyen jó, meg kiket vertek meg, mit tudom, a Győrtől kezdve egy nagyon stabil bázis épült ott női vonalon. És hát ugye itt ugye a teljes információ birtokában nem vagyunk, hogy kihibázott itt a csarnokot üzemeltető KFT, vagy az önkormányzat, vagy maga a klub. Itt maga a tény került napvilágra, hogy először is nem kapott licenszet a klub, aztán, hogy nem lett beadva időbe, stb., és akkor csak ellentmondás, tehát nem jó ez a hír. A Komló meg Baranyaiként, hát azon meg duplán fáj a szívem, mert először is az, amikor kiesett a Komló, egy bázissal kevesebb, ugye Baranyában sajnos a pécsiek már nagyon régóta nincs NB1-es csapat, se férfi, se női szinten, és akkor jött a hír, hogy még NB1B-be sem, holott, ha jól emlékszem, illetve jók az információm, a licenszük megvolt rá, és még az NB1B-t se vállalták. Na most nagyon nehéz eljutni valahova, itt éveken keresztül egy stabil NB1-es, NB1B-s csapat lett volna most, de újraépítkezni az még nehezebb. És egyszer itt ilyen problémák vannak, akkor félő, hogy nagyon-nagyon. És nekem az az érzésem, hogy ez egy folyamat része, ez nem tegnap kezdődött, ez évek, vagy hónapok, vagy több évvel ezelőtt kezdődtek, de abszolút nem jó ezt látni, olvasni. Reméljük, hogy minél előbb rendeződik itt, ahogy mondtad, a nagymúltú Dunai várostól kezdve, hát itt egy borzasztó ezeket a híreket hallani. Reméljük, hogy azért valamilyen szinten rendeződnek a dolgok.
0: Peti?
2: Igen, ugye említetted, hogy vannak hosszabbítások, vagy jelentettek be maradókat, ugye a vezetőedző mellett, ugye Stranik Zsófia, Háfra Noémi, ugye őket pont aznap jelentették be, ha jól emlékszem, amikor ugye az első

0: ös licensz kérelmekről megjöttek a hírek. Egyébként ugye pont most az adásunk előtt derült ki, a Letícia Kvist viszont távozik. Ugye Európai Kupa szereplő csapathoz megy a klub bejelentése szerint. Nyilvánvalóan nagyon nem jó, már csak azért sem, mert ne felejtsük el, hogy azért a Moson-Magyaróvár a legutóbbi időnyben is ugye Európa Ligában szerepelt. Tehát, hogy egyáltalán nem jó élvonalbeli, vagy akár NB1-es klubok esetében sem ilyen híreket hallani, de azért az elmúlt évek egyik stabil európai kupa helyekre oda-oda érő csapatáról van szó, ami most ugye erre nem lenne lehetőség ebben az idényben, de hát azért nagyon nem mindegy az, hogy, és ráadásul ugye jó játékosokat felvonultató csapat.
1: És most az, ami közös ugye a Komlóban, meg a Moson-Magyaróvárban, és nyilván a Dunaui városban is, bár ott ugye a sok viszontagság azért megrostálta ezt a tényt, de hogy ezek komoly szurkolóbázissal rendelkező klubok is, tehát nem megbántva más csapatokat, és nem is név szerint említve, de vannak nyilván olyan helyek, ahol kevésbé intenzív a szurkolás, meg kevésbé telnek meg a lelátók, nyilván ott is nagyon szeretik a kézilabdát, de ezeken a helyeken azt tudjuk, hogy nagyon. És emiatt még külön fájó, mert tényleg akármilyen közvetítés, akármilyen helyszíni tudósítás során az ember azért megtapasztalja, hogy ezeken a helyeken nagyon jó ott lenni, mert ha olyan is, amilyen a szurkolás, de van is, komoly szurkolás van. És pont ezeket elveszíteni a magyar kézilabdának azért nagyon fájdalmas dolog.
0: Igen, és hát azért mindenképpen az lenne a magyar kézilabda érdeke, akár a férfi, akár a női vonalon, hogy ezek a problémák megoldódjanak. Sajnos ugye azért látjuk európai szinten is, hogy előfordulnak ilyenek ugye az elmúlt évekből ugye BL szereplő csapatok esetében is. Ugye láthattunk Németországból ilyet például a Vipers esetében is. Úgyhogy sajnos ezek nem példanélkül valók, de ahogy mondtad is, hogy az elmúlt időszakban talán egy picit elszoktunk attól, hogy ennek az esélye, ez akár idehaza is előfordulhat, megtörténhet. Nyilván mind a két esetben lehet bízni abban, hogy a második körben ez módosulni fog. Nem lenne jó azért egyik esetben sem, hogyha bármelyik klub emiatt maradna le az NB1-es szereplésről.
1: És azt is látjuk, hogy azért mennyire fel tudja akár a Ferencváros férfi csapata is bolygatni az állóvizet, már csak azzal, hogy bár ők ugye nyilván indulnak az NBA-ben, de hogy a játékosaik egy jelentős része szabadon igazolhatóvá vált, és még onnan is fogunk hallani híreket sajnos, akik még távozni fognak. Még egy utolsó szakmai kérdésre lenne időnk, Gábor, ez pedig egy kicsit az utánpótlása kapcsolatban a mini kézilabda program. Nem tudom pontosan, mit lehet róla tudni, ugye a Magyar Kézilabda Szövetség közé tett egy tájékoztatót arról, hogy átalakítják kicsit a versenyeztetést, és a szilacs kézi helyett újra a kézilabda lesz a fókuszban már a legkisebbeknél is. De hogy fogadtad ezt a hírt, mit lehet róla tudni, mi az, ami változik, vagy mi az, amit már lehet tudni a változásról, és milyen irányba mutat ez?
2: Én abszolút jónak gondolom, és abszolút egy nagyon pozitív változást várok tőle, elsősorban a kézilabdázni szerető és a kézilabdázást kezdő gyerekek népszerűsítése és megszerzése terén. Talán nagyon röviden a változás az eddigiekhez képest, hogy most úgy próbáljuk meg bevonzani a legalsó korosztályba a gyerekeket, hogy játszunk velük. Ez nagyon profánul hangzik, és nagyon egyszerű, de sajnos volt olyan, hát hogy mondjam, része, amikor nem erről szólt. Nem találta meg vagy nem találtuk meg, inkább többes számba mondom, azt a fajta, hogy mondjam, vonzó, és azt a fajta, hát hogy mondjam, toborzó struktúrát a Magyar Kézilabda Szövetség, ami az általános iskolában, annak is az alsó, tehát a legalsó régióban van, hogy minél több gyerek kezdjen el kézilabdázni, megszerettessük velük. Én azt gondolom, ez egy nagyon komoly lépés, egy nagyon pozitív lépés. Itt nagyon komoly szerepe volt az újonnan felálló utánpótlás bizottságnak, a bennük résztvevő tagoknak, az új tagoknak, csak jót gondolok és remélek ettől a változástól.
1: Ami talán kritikai lett, és azért erre még egy mondat erejéig térjünk ki, hogy mennyire vagyunk még mondjuk időben ahhoz, hogy ezt már a jövő idényre be lehessen vezetni, mennyire nehezíti meg ez a klubok dolgát, ugye itt új labdákról van szó, nyilván ez a, a tóval kapcsolatos beszerzéseket is érinti, ami nyilván egy elszárágozó folyamatos, nem is akarunk ennyire belemenni így rövid idő alatt, csak hogy kicsit nézzünk mögé, hogy ez mennyire nehéz, mondjuk akár a kis kluboknak, hogy ilyen gyorsan ezen változtatni kelljen, mennyire lehet ezt lassítani, ezt a folyamatot, vagy kell-e lassítani ezt
2: a folyamatot? Abszolút jogos vagy a felvetés, de jobb későn, mint soha. Tehát valóban, tehát az ember észlel egy hibát, akkor az még mindig jobb, ha az ember egyáltalán észreveszi és kijavítja, mintha ugyanúgy megy tovább. Nyilván ennek kell adni egy átfutást, egy folyamatot, nyilván azt kell nézni, hogy ki hogy fog tudni ebbe becsatlakozni, kinek mire lesz szüksége, milyen segítségre, milyen fajta olyan központi iránymutatásra, olyan fajta beszerzésekre, annak a meggyorsítására, megkönnyítésére, de valóban ez egy fennálló probléma. Maga a rendszer erősségét fogja mutatni, hogy ebben mennyire lesz gördülékeny segítőkész.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, ez volt a 40x20 kézilabda podcast. Jövő héten is érkezünk, tartsanak meg majd akkor is, ma pedig szurkoljanak a magyar válogatottnak, amely Németországgal, az U20-as válogatottnak, amely Németországgal negyed döntőzik az EB-n. Köszönöm, hogy itt voltak velünk.
3: Ez volt a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Ez a sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
4: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Az 1966-os angliai labdarúgó világbajnokságon szinte napra pontosan 60 évvel ezelőtt Magyarország 3-1-re legyőzte a világbajnoki címvédő Brazíliát. A sporttörténelem mai adásában a mérkőzésről beszélgettünk továbbra is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Szia Gábor! Gyerekkori emléked van erről a meccsről?
5: Van. A legnagyobb emlékek egyike.
4: A Liverpooli csoda?
5: A Liverpooli csoda, igen, ezt már gyerekkoromban is mondták tulajdonképpen. Főleg azok után, hogy 3-1-re kikaptunk a portugáloktól, de térjünk vissza a konkrétumokra. Az Everton stadionjában, a Goodson Parkban történt ez a győzelem, és emeli az értékét, ugye, ahogy említettem, hogy a portugáloktól elszenvedett 3-1-es vereséget követte. Ezzel a miénk továbbjutási esélyei megnőttek, az utolsó találkozón le kellett győzni a csoportban Bulgáriát, ami aztán sikerült is, ugyancsak 3-1-re győztünk.
4: A folytatásban továbbra is akkor ez a fő témánk a mostani sporttörténelemben. Milyen volt a hangulat a magyar táborban a brazilok elleni találkozó előtt?
5: Annak ellenére rossz kedvűek voltak futballistáink, hogy a Portugália ellen 3-1-re elvesztett mérkőzést követően együttető volt a vélemény, hogy nem a jobbik csapat győzött. Még José Batista, a Sporting védője is tárgyilagos volt, idézem, egyetértek azokkal, akik azt mondják, szerencsés győzelmet arattunk, de tudomásul kell venni, ez is hozzátartozik a labdarúgáshoz. Néhány idézet az újságokból, lapokból, a Déli Telegráf rögzítette a tényt, amíg a portugálok fejelték a góljaikat, a magyarok óriási helyzeteket hagytak ki. A The Sun megállapítása szerint egy kapus hiba, amilyet még ifjúsági mérkőzéseken is ritkán lehet látni, volt a magyar válogatott vereségének fő oka. Az Evening Standard úgy vélte, a magyar válogatott gólképtelensége a csodával határos, továbbá Farkas volt a magyar válogatott kiemelkedő játékosa, aki igazi labdaművész, ilyen típusú játékost az angolok is nagyon tudnának használni.
4: Tény, Szent Mihály Antal rosszul ment a kapuban, hogy ilyen sajátosan fogalmazzak.
5: Igen, Szent Mihály Antalnak rosszul ment, és tudnék, a Daily Sketch ezt írta erről a eseményről. Ha Grosics lett volna a magyar kapuban, a portugálok egy gólnál többet nem érhettek volna el. Tény, Szent Mihály Antal talán élete legrosszabb napját fogta ki a portugálok ellen. A Gazetta dello Sport munkatársa leszögezte, idézem, ilyen balszerencséje csak egyszer lehet egy csapatnak. Nem véletlen, hogy a Népsport munkatársa Tabák Endre így összegezte a látottakat. Különös iróniája a sorsnak, hogy a pompásabbnál pompásabb akciók eredményeképpen kidolgozott helyzetek mind kimaradtak, és egyetlen gólunk is kapus hibából született. Albert Florian dohogott, hogy ez már a negyedik világbajnokság, amelyen balszerencse kíséri a magyar csapat szereplését.
4: Borzasztóan nehéz ilyenkor felvállalni a felelősséget, már pedig Szent Mihály ezt tette.
5: A bekapott gólokban Ludas kapus elismerte hibáit, majd hozzátette, rendkívül sajnálom a fiúkat, hiszen miattam szenvedtek vereséget, és nem is tudok választ adni a súlyos hibáimra. Pedig mindent megkett a felkészülés során, idézem, amikor a tavasszal egy vendéglőben rendeltem egy pohársört, nem ittam meg, mert a VB jutott az eszembe, az, hogy ott nagyon jól akarok védeni.
4: Baróti Lajos mit tervezett a mérkőzésre?
5: A szövetségi kapitány először is változtatott az összeállításon, Nagy István helyett Matesz Imrét állított a balfedezetnek, a kapuba Gelei József került, Sóvári Kálmán helyén Szepesi Gusztáv lett a balhátvéd, az őszmester kiadta az irányt, most már előre kell nézni, egyetlen lehetőségünk van megismételni a szerdai mezőnyjátékot. Ugyanakkor az itthoni vélemények nem hangzottak túl optimistán. Brazília, ha összetételében a két világbajnoki győzelme óta alaposan megváltozott is, nagy csapat a nagy esélyesek között emlegetik. A Népsport ennek ismeretében megállapította, idézem, mi úgy véljük, hogy a brazil válogatott most jobb felkészültségű csapat, mint a magyar és a papírforma, nem sok jót ígér, papíron tehát nem sok esélyt adhatnak fiainknak. A sportnapilap hozzátette, a magyar válogatott házatáján nem ringatja magát senki hamis illúziókban, de az bizonyos, hogy becsülettel, odaadással küzdenek a jó eredményért.
4: Az ellenfél mit játszott a nyitófordulóban?
5: A brazilok első csoportmérkőzésükön Pelé és Garincsa szabadrugás góljaival 2-0-ra nyertek Bulgária ellen.
4: Ez itt a Sport Történelem, Virágy Zsolt vagyok, és Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek méghozzá a 66-os világbajnokság magyar brazil összecsapásáról, ahol a világbajnoki címvédő brazilokat 3-1-re verték Farkas Jancsiék, vagy Farkas Jánosék. Hát én nem mondhatom, hogy Jancsi, te láttad Farkas Jánost.
5: Én láttam, igen, láttam.
4: Vártuk a mérkőzést, aztán kiderült, az időrendben második magyar-brazil még az 1954-es VB-n aratott 4-2-es győzelemnél is híresebb lett.
5: Az 1966-os angliai VB-n a csoportmérkőzések során 3-1-re nyertünk, igaz ugyanúgy Pelé sérülése miatt nem vállalta a játékot.
4: Hogyan alakult a találkozó?
5: Bene Ferenc góljával 1-0-ra vezettek a magyarok már a harmadik percben, az újpesti csatár egészen a kapuig cselezte magát, mielőtt a hálóba lőtt, majd egy szabadrugást követően Tosztó egyenlített, de a második félidőben Albert Florian vezérletével szenzációsan játszott a csatársor, előbb Farkas János kapásból lőtt gólt, majd a Bene felvágásaért megítélt 11-est Mésző Kálmán vágta a kapuba, ezzel lett 3-1. Nem véletlenül írta a szaklap, idézem, nagyszerű küzdelemben remek játékkal győzte le csapatunk a világbajnokot, hallatlan becsvágyjal, szervezett játékfelfogással, váratlan siker a magas színvonalú találkozón, rögtön tegyük hozzá, a 3-1 lehetett volna 4-1 is.
4: Annyi helyzetet kihagytak csatáraink?
5: Remek támadásokat vezettek, nem az volt a baj, mint a portugálok ellen. A 77. percben Albert a félpályától a 16-oson belülre cserezte magát, lepasszolta a labdát Farkasnak, aki hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba, de Degnell játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt, gyorsan tegyük hozzá, nem volt les.
4: Volt a találkozónak egy olyan pillanat, amelyet a tévénézők is láthattak, és azt hihették, drámai fordulat állhat be a mérkőzés kimenetelében. Mi volt ez pontosan?
5: Igen, már 3-1-es magyar vezetésnél a 80. percben Mésző egy fejes után a földön maradt, Baróti Lajos pedig hol a fejét fogva, hol a kezét tördelve, kezivel törést mutatva kétségbe esetten jelezte középhátvédünk, valószínűleg kulcson törést szenvedett. Szerencsére nem így történt, Kálmán felkötött karral visszatért, mint a Bulgária 3-1-es legyőzése során gólt is lőtt.
4: Az Everton stadionjában, a Goodison Parkban teltház volt, az angolok miként fogadták az eredményt?
5: Amikor a játékvezető a mérkőzés végét jelezte, az angol nézők önfeledten ünnepelték játékosainkat, akik az eddig látott mérkőzések közül a legszínvonalasabb találkozót küzdötték végig, és nagy bravúr árán legyőzték a kétszeres világbajnokot. Már senki sem volt a játéktéren, a közönség még mindig a helyén maradt, és nagy elánnal az eseményről beszélt.
4: Melyek voltak a visszhangok? Milyen idézeteket találtál?
5: Igen, Vicente Feola, az ellenfél szövetségi kapitánya nem tagadta, idézem, a magyarok nem csak technikailag, hanem taktikailag is megvertek bennünket. Ők játszották ezen a mérkőzésen azt, amit én szerettem volna megvalósítani. Még most sem tudom, ki volt ebben a magyar csapatban a csatár és a fedezet. Mészőről, Siposról eddig azt hittem, középhátvédek. A találkozót követő összefoglaló kerekasztal beszélgetésében David Coleman sportriporter feltette a kérdést. Vajon új csoda csapat született? A jelenlegi magyar válogatott ezen a mérkőzésen elérte az igazi magaslatot, amelyen az 1954-es világhírű elődök küzdték a futballt? John Mercer, a Manchester City menedzser a következőt válaszolta erre. Nem, mert még egyszer nem láttok olyan csapatot, amely a Wembleyben 6 gólt lőtt Merricknek. Ám Billy Wright megjegyezte, ha valaki, én közelről láttam Puskásékot, amikor kevertek. Higgyék el nekem, Albert látja olyan jól a pályát, legalább olyan ügyesen helyzetbe tudja hozni társait, mint annak idején Hidekuti. Farkasnak nem csak a bal lába félelmetes, bene hideg véréről, a hallatlan munkabírású mezőnyjátékosokról nem is beszélve.
4: A csoport ellenfél, a végül VB bronzérmes portugálok kapitánya Otto Gloria szintén nem fukarkodott a dicsérettel.
5: Nem bizony, idézem, ha valakinek kétségei lehettek volna afelől, most meggyőződhetett róla, szenzációs csapatot sikerült legyőznünk, nagyon értékes a mi tegnap előtti 3-1-es győzelmünk. Számunkra nem kedvező, hogy a magyarok felbőszítették a brazilokat, én mégis nekik szurkoltam. Teljesítményük egyszerűen magával ragadott. Ritkán fordul elő, hogy még egy ilyen vén rókával is, mint amilyen én vagyok, hogy lásson egy csapatot, amelynek mind a 11 tagja egyszerre nyújtja élete legjobb teljesítményét. Ha magyarok a továbbiakban ennek csak a felét meg tudják ismételni, szerintem fantasztikus szenzáció előtt áll a labdarúgó világ.
4: Futballistáinkat, akik pályára léptek, megilleti a dicséret. Miként vélekedett a Népsport?
5: Idézem a sportnapi lapot, tehát a játékosokról ezt írt a Gelei József. Fokozatosan leküzdötte lámpalázát, és a hajrában egy parádés ködbeavatkozása is volt. Káposzta Benő. Sok támadás kialakulását akadályozta meg a jobb oldalon, sokszor tört előre a csatárok vonalába, és átadásai rendre pontosak voltak. Mátrai Sándor. A védelem egyik oszlopa volt, kitűnően látta a söprögető szerepkörét, rengeteg támadást akasztott meg középen. Mésző. A hajrára erősen feljavult, sérülése után is halatlan energiával küzdött. Szepesi ragyogóan őrizte szélsőjét, keményen, határozottan rombolt, sok esetben felfutott, ő is a támadásokkal, és néhányszor még lövésre is futotta az erejéből. Baróti Lajos elégedetten nyilatkozott, idézem, végre megismerték a fiúk azt a nagy örömet, amiért érdemes készülni, dolgozni, azt hiszem, kiléphetnek már a régi nagycsapat árnyékából, a brazilok ellen már nem csak szépen ötletesen játszottak, helyzeteket teremtettek, hanem ki is tudták azt használni.
4: A fedezetek milyen teljesítményt nyújtottak?
5: Matesz Imre fokozatosan lendült játékba, idegességét levetkőzve egyre másra dobta támadásba Benét és Farkas, gyakran zárkozott fel a támadók vonalába, s a védőket is sokszor kisegítette. Sípos, nem látványosan, de igen hasznosan és megbízhatóan látta el feladatát. Jó ütemek voltak a közbelépései.
4: És akkor halljuk, hogy mire voltak képesek a csatársor tagjai.
5: Benne rengeteg támadásban vett részt, szinte minden megmozdulása veszélyes volt, nagyszerűen értette meg magát Alberttel és Farkassal. Albert minden támadásnak ő volt a szellemi irányítója, jobbnál jobb labdákkal indította Farkast és Benét. Rendkívül önzetlen volt, de ha kellett, kitűnően cselezett, okosan tartotta a labdát, és mindig kitűnő ütemben indított. A győzelem egyik fő részese volt. Farkas méltó társa volt a ragyogóan küzdő Benének és Albertnak. Ez a hármas szinta egymás múlta felül. Farkas olyan gólt lőtt, amelyről sokáig fognak beszélni a labdarúgás kedvelői. A bal szélső Rákosi Gyula játékát is kiválóra értékelték, idézem, a pálya minden pontján felbukkant, ha kellett, a védőket segítette, de igen sokszor tört be a brazil kapu előterébe. Kitűnőek voltak a labdái.
4: Ez itt a Sporttörténelem, továbbra is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport munkatársával, főmunkatársával beszélgetünk a 66-os angliai VB kapcsán a magyar-brazil évfordulójáról, és 3-1-re vertük akkor a világbajnoki címvédő brazilokat. Milyenek voltak a sajtóvízhangok?
5: Az Expressen munkatársa szerint most már nyugodtan haza lehet utazni, ennél jobb játékot ezen a VB-n úgysem lehet látni. A francia lekip odáig ment, idézem, a csodálatos magyar csapat megalázta a brazilokat. Albertről Robert Vergne, a France Football szakírója így vélekedett. Ritkán látni egy játékostól olyan rendkívüli teljesítményt, mint amilyen ez volt. Ez a fiatal labdarúgó önmagában testesítette meg Pelé, Puskás és Di Stefano valamennyi erényét.
4: Borbé Pell, a Népsport szakírója, a bravúros győzelmet követően megkérdezte a játékosokat. Íme a válaszok, Turi Gábor mindjárt idéz a Népsportból.
5: Hát talán mondani se kell, mosolygó játékosokkal, jókedvűekkel találkozott. Mésző Kálmán elmondta, életem legszebb pillanata volt, amikor a mérkőzés után összeülelkeztünk. Farkas János a góljáról ezt mondta, tudtam, hogy Bene Feri beadással fogja befejezni a támadást. Már nagyon fáradt voltam, de magától vitt a lábam előre. És mentő jobban sikerült utolérnem az akciót, annál inkább éreztem, hogy itt lehet valamit keresni. Az utolsó métereken olyan versenyt futottunk Jersonnal, mint a százas sprinterek lettünk volna, legalábbis én úgy éreztem. Én szakítottam át elsőnek a célszalagot, a gól után még Gilles már is odaintett nekem. Bravo! Káposzta Benőt idézem. Annyit mondták nekem, hogy hatodik csatár vagyok, hogy úgy gondoltam, ideje, hogy valóban az legyek. Bene Ferenc ezt mondta. Többen kérdezték tőlem, hogyan mertem végigcsinálni azt a Cseh sorozatot az első gól előtt. Elhatároztam, hogy ugyanúgy fogok játszani a brazilok ellen, mint odahaza a bajnoki mérkőzéseken. Elvégre ők sem istenek.
4: Végül pedig idézzük fel, mit mondott Albert Flórián, mert pályafutása során ritkán hallottunk tőle hasonlót, mint amit majd most mondasz.
5: Igen, idézem, a taktikai értekezlet után elhatároztam, hogy annyit fogok futni, mint életemben soha. A sok mozgás átsegít a holtponton, beleringat a küzdelembe, és egy olyan helyzetet teremt, amikor már észre sem veszi az ember, hogy fáradt. Mátrai Sándor jókedvűen zsörtölődött a mérkőzés után. Farkas gólját követően, amikor összeszaladtunk, Albert olyan lendülettel ugrott a nyakamba, hogy alumínium stoppiával a lábujjamra lépett. Ez is fáj, de minden lábujjam külön felajánlanám hasonló célra a bolgárok ellen.
4: Már-már megszoktuk, a 2016-os Európa-bajnokság foci EB mérkőzései után a szurkolók az utcára tódultak. Ez mennyire volt szokás 60 évvel ezelőtt egy ilyen nagy győzelmet követően?
5: Akkoriban nem volt jellemző az utcán ünnepelni, ám ez a 3-1 akkora győzelem volt, hogy a Népsport is beszámolt arról, hogy kisebb csoportokba verődtek az emberek a Moszkva téren, az MK-nél, a Calvin téren is felidézték a meccs eseményeit.
4: A brazil mérkőzést követően hogyan alakult a magyar válogatott sorsa?
5: Az utolsó csoportmérkőzésen 1-0-ás bolgár vezetést követően 3-1-re nyert, de a negyed döntőben a Szovjetuniótól 2-1-es vereséget szenvedett, és ezzel kiesett.
4: Turi Gábornak köszönöm szépen, Magyarország-Brazília az 1966-os VB-n 3-1-1-1-es félidő után, ez egy VB csoportmeccs volt Liverpoolban, a Goodison Parkban 50 ezer néző előtt, és még egyszer mondom, 3-1-re a magyar csapat győzött Bene Farkas és Mésző 11-es góljával. Jövő héten is jelentkezik a sporttörténelem. Most köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
3: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
6: Labdarúgás.
7: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora.
1: Stúdiónk vendége Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, akinek a családja vélhetően világrekordot tart, mert hogy a nagypapa, idősebb Vad István, aztán egy generációval később az apa, Vad I István, aztán Vad II István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita, és játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
2: Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel egy kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én úgy személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ritkaság számban megy. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
1: Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk családtagok meccsein?
2: Sajnos nem volt alkalmam a nagypapámnak a mérkőzésére, mivel ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, a Honvédban a nagypapám, és utána lett csak később játékvezető, de ugye csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályú mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a Dalnoki féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan a FIFA keretig jutott, és akkor hát mi a testvéremmel igazából már ebbe születtünk bele. Ugye először a testvérem így nőtt fel, hogy az apukámmal mindig ment a foci meccsekre, először még játékos volt, labdaszedőnek, majd utána később, ugye, mikor már az apukám játékvezető lett, akkor azokra a mérkőzésekre, amiket ő vezetett, ugye már az egészen magas osztályban, NB1-ben is, és nemzetközi meccsek, és akkor így adott volt, hogy hát ő is szerette volna ezt megpróbálni, és amikor én már így az eszemet tudtam, akkor már teljesen ebben nőttem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámére mentünk ugye anyukámmal, vagy a tesóméra, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magamtól jött, hogy hát akkor én is szeretném ezt megpróbálni, és akkor a testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberben indult, és akkor így kezdtem el.
1: Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük?
2: Hogy... De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre néha, játékvezetői bába, tehát hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indult a külföldre mérkőzés, amikor közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulás tőlünk, tehát hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
1: Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Ez de sok anyukám. Ismerős közül a magyar családból.
2: Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor ez tényleg egy nagyon ritkaság volt, mert hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de teharadt nő a pálma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
1: Később aztán teltél az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
2: Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy blast tartalék. Szóval ez a leglegalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Icarus pályán volt. Hát az Icarus esen játszott, megmondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem, szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye hát ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagypályás mérkőzésre, mint asszisztens, tehát ez volt az Icarus pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem, meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagypályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem egy blast tartalék Icarus pályás meccsről.
1: Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk blast 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az nagy
2: hát
1: különbség.
2: Igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyetlen, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a blast kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, ugye ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, mert ugye ez nem feltétlenül kővevésed, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődés lehetőséget, illetve, van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagypálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
1: Ez a Puskás Akadémia Győr meccs
2: igen,
1: volt.
2: Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát az tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmaimban se gondoltam volna annó, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jókor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben 4 fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelek, ugyanúgy ezeket le kell, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván ezért ez egy nyomás, ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
1: Az miből áll egy ilyen fizikai? Ez Cooper teszt nagyjából?
2: Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van, az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy a NB2-ben és ugye az NB1-ben is, hogy működhettem. És külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a női játékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly, mondjuk veszek egy példát, a legfrissebb ilyen nagy tornám az a tavaly nyári Európa-bajnokság Svájcba, akkor ugye volt egy kiválasztás, ahol kihirdették a neveket, hogy kiket hívnak meg, de akkor még mindig van egy lépcső, hogy teljesítenünk kellett egy megemelt férfi fizikai tesztet, tehát még a nemzetközi férfi szintnél is egyel erősebbet. Szóval, hogy mivel gyorsul a futball mindenhol, és ugye modern futballvilágában élünk, ezért most már tőlünk női játékvezetőktől is az az elvárás, hogy a férfi szintet ezen a szinten, aki ezen a szinten működik, az tudja teljesíteni.
1: Ez tehát a fizikai része, de igen, van elméleti része is, igen, a felkészítésnek, az hogy zajlik?
2: Az hát úgy zajlik, hogy például minden edzőtáborban elméleti tesztet írunk, mind a játékszabályokban, mind a VAR protokollban, mióta ugye van videóbíró, és akinek van videóbírós vizsgája, mint például nekem, akkor ugye nekem abból is folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodperced van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű elbukni rajta, mert 90% ott kell teljesíteni ahhoz, hogy átmenj, úgyhogy...
1: És gondolom, meccs szituációk is vannak videón.
2: Igen, azok a videós tesztek, igen, tehát amikor levetítenek egy klippet, van 20 klip, levetítik, egyszer nincs második meg lehetőség ugye megnézni, és rögtön nekünk ki kell választani, hogy mi a jó megoldás. Mondjuk ez így pikpak lemegy 20 klippen keresztül, és ezt is folyamatosan csináljuk, tehát mind a FIFA-s rendezvényeken, ugye, hogyha U17-es VB-n voltam, vagy a nagy világbajnokságon, vagy voltam 21 barátságos férfi tornán is, vagy az EB-n, tehát ezt mindig mindenhol, itthon is, az itthoni edzőtáborokban.
1: És aki nem jól teljesít, azt ki is szórhatják,
2: hát
1: akár
2: igen, ott a helyszínen? Ez befolyásolja ugye a mérkőzésre való küldésünket, befolyásolja, hogy milyen keretbesorolásunk van, azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
1: Dolgoztál 2019-ben a női U17-es Európa-bajnokságon. Az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról, igen, beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi meccs. Igen. Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi, igen, megméretésed, arra hogy emlékszel?
2: Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem, az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők meg asszisztensek is, azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra. Tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakire megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőnlét, és így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esély arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, vagy Danitát, mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és azért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-em az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott lát az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen úgynevezett single meccsekre, ami háromnapos, oda megyünk, levezetjük, hazajövünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-be az Európa-bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy jó, én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens fiatal.
1: Döntő is volt?
2: Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31 az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt kijutni magyar női asszisztensként.
1: Hogy készültök egy mérkőzésre? Tehát azt ugye nyilván lehet tudni egy idő után, mondjuk a tornarendszerbe kevésbé, de mondjuk amikor egy bíróküldés van, akkor tudod, hogy mondjuk az USA-Dél-Korea mérkőzésre kaptál felkérést, és akkor az ember elkezdi nézni az amerikai és a dél-koreai csapatok meccsét?
2: Nem a csapat, az adott csapatét. Tehát mindig, amilyen tornán vagyunk, azokból a csapatokból készülünk. Azért ugye lehet most már szerencsére a technikának köszönhetően bőven anyagot találni, illetve ugye vannak erre kifejezetten olyan platformok is, amihez kapunk jogosultságot, ahol meg tudjuk nézni a csapatoknak ezeket a taktikáit, hogy hogyan játszanak, és nagy tornán erre van külön felkészítésünk, tehát van külön egy vagy két instruktor, akinek ez a feladata, hogy minket az adott meccs előtt egy nappal, egy külön egy másfél órában csak a csapatok taktikájából készít fel. És, de nyilván ez csak a nagy, tehát mondjuk a VB-n, EB-n, meg női bajnokok ligájában mondjuk negyed döntőktől.
1: És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
2: Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hívják, mert azért ez úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a Messi számát mondanánk, nem? Tehát, hogy... és hogy ez nyilván a női mezőnyben sem tér el, és akkor hát nyilván mi is készülünk a csapatokból, ugyanúgy az adott, vannak nehezebb játékosok, vannak könnyebb, tudni kell, hogy kit, hogy kell kezelni, tehát nekünk is azért ez egy mentális felkészülés is, nem csak fizikális, tehát mentálisan is, szellemileg is készülni kell, hogy helyezkedjünk, hogy most inkább a helyezkedés inkább a játékvezetőknek, mert nekünk asszisztensként fix, de nekünk se árt tudni, hogy milyen lesz taktikát alkalmaznak a csapatok, mire lehet számítani.
1: Vad Anitával, FIFA játékvezető asszisztenssel beszélgetünk, aki az első hölgy volt, aki 2024. decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt onnan vissza lehet nézni, de mondjuk egy alacsonyabb osztályú mérkőzés kapcsán hogy jutsz hozzá ahhoz a felvételhez, amelynek alapján el tudod dönteni, hogy azok az ítéletek, amiket hoztál, azok helyesek voltak, vagy volt adott esetben egyet tévedésed is?
2: Igen, hát igazából ugye például, mikor én akadémista voltam, tehát bekerültem a Magyar Akadémiára, még ez azelőtt volt, mert nemzetközi kerettag lettem volna 2013-ban, és akkor abban a két évben nekem minden egyes hétvégén a mérkőzésemen volt egy ember, akinek külön az volt a dolga, hogy lekamerázzon. És akkor ugye ez az akadémiai két év, ez pontosan ez egy ilyen nagyon intenzív tanulási szakasz volt, fázis, megmérettetés, ahol minden egyes hétvégén én közvetlen visszacsatolást kaptam a hétvégi teljesítményemről, ki kellett elemezni együtt is, külön is a mentorunkkal, tehát ez egy elég komplex program volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe. Szóval már egészen úgy mond, hát az se alacsonyabb osztály, mert MB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és ott ugye nyilván MB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kameráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami engem érint.
1: Szóval... Egyébként kritikus vagy magaddal?
2: Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor bele nyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért, mert esetleg nem úgy álltam, nem ott álltam, kitakarta valaki, tehát hogy nem oda fordultam, pont elkaptam a fejem, szóval, hogy nyilván mindenkinek a saját maga érdeke is ezeket a mérkőzés szituációkat visszanézni, kielemezni, mert ezekből tanulunk, nem csak a sajátunkból, hanem úgy máséból is, tehát hogy ugye azért is nézzünk sok mérkőzést, elemezzük a mérkőzésen a szituációkat, mert lehet, hogy holnap után meg a mi mérkőzésünkön fordul elő, és ha most két nap előtte pont megnéztem, átgondoltam, készültem már előre mentálisan, akkor sokkal könnyebben használom én a gyakorlatban mondjuk az adott szabálynak az értelmezését, vagy a megoldását egy bizonyos szituációnak, mert már végig gondoltam pont két nap előtte, hogy láttam egy hasonló szituációt, hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
1: Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, Te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek a brazilok?
2: Nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatra se, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzést megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat, de az teljesen más annak a lélektana, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk, akkor ugye nyilván kizárjuk a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott nekünk nagyon 90 percig full fókusz és koncentráltnak kell maradni, mert egy pillanat, tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép passz volt.
1: Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, nem nagyon ad sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
2: Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyéniség, ami már kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt, és igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy az adott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előnyszabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rend van a pályán, és ők csak focizhatnak.
1: És ezt hogy viseled, amikor a játékvezető felül bírál?
2: Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz, tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek, mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
1: Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
2: Hát, ez is. Szóval volt már olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én nőjátékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul, nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb, szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én nőjátékvezető vagyok, ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnöm, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
1: Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
2: Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály. De azért magasabb osztály, ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
1: Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket.
2: Igen.
1: Hogy lettél mégis asszisztens? Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az ember egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
2: Hát igazából én szerintem az én esetemben ez könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken, és azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 16-17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni, nyilván ott sajnán egyszerű a körítés, ugye az alacsony a mérkőzéseken, alacsony bosszai mérkőzéseken, de valahogy én ott úgy komfortosabban éreztem magam, és akkor ebből jött az, hogy jobban szerettem menni a férfi kollégákkal a felnőtt mérkőzésekre asszisztálni, amit ugye akkor még nem vezethettem, viszont mellette vezettem az utánpótlás meccseket is, én jobban élveztem azt, amikor hárman voltunk, trióban, komfortosabb voltam vele, és hát valószínűleg jobb, tehát hogy volt hozzá affinitásom, és akkor ezt így észrevették már akkor a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, és akkor így az asszisztensi vonalon kaptam több mérkőzést, és így elég gyorsan így be tudtam kerülni az országos keretbe.
1: És mi a jobb, hogyha a stáb többi tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
2: Nincs preferenciám. Mindegyik jó. Is. Már voltam mindenféle
1: kombinációban,
2: igen. Tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok voltunk, úgy is, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát, hogy tényleg ennyi idő alatt már mindenhogy, de a saját testvéremmel is volt a mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
1: Van-e valamilyen kitűzött cél? Tehát például mondjuk női BL döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL döntőt, de igen, semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő, felnőtt, női, adott esetben asszisztensként.
2: Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk, de igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedéssel, hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni ugye a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
1: Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán.
2: Köszönöm szépen.
1: És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
2: Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család, az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom előle, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse el, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt az esélyt szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi

0: Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: Még a nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: A Ferencváros ma este a Vojvodinát fogadja az Európa Liga selejtező visszavágóján. Különleges programmal készül a gyermekvasút, mert csak elszórtan várható Zápor-Zivatar. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
11: Pangő Zétény két győzelem után vereséget szenvedett a szabadfogású a 92 kg-os súlycsoportjának elődöntőjében. Így a bronzmérkőzésen lép szőnyegre este a bokcsarnokban zajló Poyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. Elképesztő mérkőzésen 13-13-as rendes játékidőt követően 45 méteres döntött női vízilabda válogatottunk javára Ausztrália ellen. A világkupa döntő helyszínén Sydneyben a ma kezdődött felkészülési tornán. A miénk végül 17-16-ra nyerték meg a büntető párbajt. A Sopron a litván Vilnius és a lengyel Poznan csapatának a győztesével, a DVTK pedig vagy a cseh Zsabini Brunóval, vagy a szerb Svena Zvezdával csap majd össze a női kosárlabda Euróliga selejtezőjében. Ez derült ki a mai sorsoláson. A magyar bajnok NK Pécs nem nevezett egyik európai kupa sorozatba sem. Ma este eldől, hogy a Ferencváros ott lesz a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-re nyert a szerb Vojvodina otthonában, így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perctől az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. Elhalasztják a szombatra tervezett Révfülöp és Balatonboglár közötti balatonátúszást. A szervezők tájékoztatása szerint ezen a hétvégén nem lesznek megfelelőek az időjárási feltételek a Balatonnál, ezért nem tartják meg a hagyományos viadalt. A verseny új tervezett időpontja jövő szombat, amiről a szervezők jövő csütörtökön döntenek majd.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
11: Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt héten Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatási javítására szeretnék fordítani. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a 31 ezer kilométer fő- és mellékúthálózaton 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban. A tárcavezető emlékeztetett, az elmúlt években kétszer annyit költött az Orbán kormány propagandára, mint az országos közutak felújítására. 2024-ben mindössze 18 milliárd forintot fordítottak az egész ország fő- és mellékútjainak felújítására. Májusban az átlagkereset 764 ezer, a nettó csak nem 536 ezer forint volt. A bruttó átlagbér 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-a volt több az egy évvel korábbinál, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmények és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Szombaton tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szépjuhászné állomás között.
0: Közlekedés.
11: Erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, Tatától Biatorbágyig időszakosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek különösebb ok nélkül. Aztán az M3-ason a határ felé Gödöllőnél a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél. A 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenő

0: helyen keresztül terelik, jelenleg 1-2 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Egyre több felé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport Történelem a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Az 1966-os angliai labdarúgó világbajnokságon szinte napra pontosan 60 évvel ezelőtt Magyarország 3-1-re legyőzte a világbajnoki címvédő Brazíliát. A sporttörténelem mai adásában a mérkőzésről beszélgetünk továbbra is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Szia Gábor! Gyerekkori emléked van erről a meccsről?
2: Van. A legnagyobb emlékek egyike.
1: A Liverpooli csoda?
2: A Liverpooli csoda, igen, ezt már gyerekkoromban is mondták tulajdonképpen. Főleg azok után, hogy 3-1-re kikaptunk a portugáloktól, de térjünk vissza a konkrétumokra. Az Everton stadionjában, a Goodson Parkban történt ez a győzelem, és emeli az értékét, ugye, ahogy említettem, hogy a portugáloktól elszenvedett 3-1-es vereséget követte. Ezzel a miénk továbbjutási esélyei megnőttek, az utolsó találkozón le kellett győzni a csoportban Bulgáriát, ami aztán sikerült is, ugyancsak 3-1-re győztünk.
1: A folytatásban továbbra is akkor ez a fő témánk a mostani sporttörténelemben. Milyen volt a hangulat a magyar táborban a brazilok elleni találkozó előtt?
2: Annak ellenére rossz kedvűek voltak futballistáink, hogy a Portugália ellen 3-1-re elvesztett mérkőzést követően együttető volt a vélemény, hogy nem a jobbik csapat győzött. Még José Batista, a Sporting védője is tárgyilagos volt, idézem, egyetértek azokkal, akik azt mondják, szerencsés győzelmet arattunk, de tudomásul kell venni, ez is hozzátartozik a labdarúgáshoz. Néhány idézet az újságokból, lapokból, a Déli Telegráf rögzítette a tényt, amíg a portugálok fejelték a góljaikat, a magyarok óriási helyzeteket hagytak ki. A The Sun megállapítása szerint egy kapus hiba, amilyet még ifjúsági mérkőzéseken is ritkán lehet látni, volt a magyar válogatott vereségének fő oka. Az Evening Standard úgy vélte, a magyar válogatott gólképtelensége a csodával határos, továbbá Farkas volt a magyar válogatott kiemelkedő játékosa, aki igazi labdaművész, ilyen típusú játékost az angolok is nagyon tudnának használni.
1: Tény, Szent Mihály Antal rosszul ment a kapuban, hogy ilyen sajátosan fogalmazzak.
2: Igen, Szent Mihály Antalnak rosszul ment, és tudnék, a Daily Sketch ezt írta erről a eseményről. Ha Grosics lett volna a magyar kapuban, a portugálok egy gólnál többet nem érhettek volna el. Tény, Szent Mihály Antal talán élete legrosszabb napját fogta ki a portugálok ellen. A Gazetta dello Sport munkatársa leszögezte, idézem, ilyen balszerencséje csak egyszer lehet egy csapatnak. Nem véletlen, hogy a Népsport munkatársa Tabák Endre így összegezte a látottakat. Különös iróniája a sorsnak, hogy a pompásabbnál pompásabb akciók eredményeképpen kidolgozott helyzetek mind kimaradtak, és egyetlen gólunk is kapus hibából született. Albert Florian dolgott, hogy ez már a negyedik világbajnokság, amelyen balszerencse kíséri a magyar csapat szereplését.
1: Borzasztóan nehéz ilyenkor felvállalni a felelősséget, már pedig Szent Mihály ezt tette.
2: A bekapott gólokban Ludas kapus elismerte hibáit, majd hozzátette, rendkívül sajnálom a fiúkat, hiszen miattam szenvedtek vereséget, és nem is tudok választ adni a súlyos hibáimra. Pedig mindent megkett a felkészülés során, idézem, amikor a tavasszal egy vendéglőben rendeltem egy pohársört, nem ittam meg, mert a VB jutott az eszembe, az, hogy ott nagyon jól akarok védeni.
1: Baróti Lajos mit tervezett a mérkőzésre?
2: A szövetségi kapitány először is változtatott az összeállításon, Nagy István helyett Matesz Imrét állított a balfedezetnek, a kapuba Gelei József került, Sóvári Kálmán helyén Szepesi Gusztáv lett a balhátvéd, az őszmester kiadta az irányt, most már előre kell nézni, egyetlen lehetőségünk van megismételni a szerdai mezőnyjátékot. Ugyanakkor az itthoni vélemények nem hangzottak túl optimistán. Brazília, ha összetételében a két világbajnoki győzelme óta alaposan megváltozott is, nagy csapat a nagy esélyesek között emlegetik. A Népsport ennek ismeretében megállapította, idézem, mi úgy véljük, hogy a brazil válogatott most jobb felkészültségű csapat, mint a magyar és a papírforma, nem sok jót ígér, papíron tehát nem sok esélyt adhatnak fiainknak. A sportnapi lap hozzátette, a magyar válogatott házatáján nem ringatja magát senki hamis illúziókban, de az bizonyos, hogy becsülettel, odaadással küzdenek a jó eredményért.
1: Az ellenfél mit játszott a nyitófordulóban?
2: A brazilok első csoportmérkőzésükön Pelé és Garincs a szabadrugás góljaival 2-0-ra nyertek Bulgária ellen.
1: Ez itt a Sport Történelem, Virányi Zsolt vagyok, és Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek, méghozzá a 66-os világbajnokság magyar-brazil összecsapásáról, ahol a világbajnoki címvédő brazilokat 3-1-re verték. Farkas Jancsiék, vagy Farkas Jánosiék, hát én nem mondhatom, hogy Jancsi, te láttad Farkas Jánost.
2: Én láttam,
1: még.
2: igen, láttam.
1: Vártuk a mérkőzést, aztán kiderült, az időrendben második magyar-brazil még az 1954-es VB-n aratott 4-2-es győzelemnél is híresebb lett.
2: Az 1966-os angliai VB-n a csoportmérkőzések során 3-1-re nyertünk, igaz ugyanúgy Pelé sérülése miatt nem vállalta a játékot.
1: Hogyan alakult a találkozó?
2: Bene Ferenc góljával 1-0-ra vezettek a magyarok már a harmadik percben, az újpesti csatár egészen a kapuig cselezte magát, mielőtt a hálóba lőtt, majd egy szabadrugást követően Tosztó egyenlített, de a második félidőben Albert Florian vezérletével szenzációsan játszott a csatársor, előbb Farkas János kapásból lőtt gólt, majd a Bene felvágásaért megítélt 11-est Mésző Kálmán vágta a kapuba, ezzel lett 3-1. Nem véletlenül írta a szaklap, idézem, nagyszerű küzdelemben remek játékkal győzte le csapatunk a világbajnokot, hallatlan becsvágyjal, szervezett játékfelfogással, váratlan siker a magas színvonalú találkozón, rögtön tegyük hozzá, a 3-1 lehetett volna 4-1 is.
1: Annyi helyzetet kihagytak csatáraink?
2: Remek támadásokat vezettek, nem az volt a baj, mint a portugálok ellen. A 77. percben Albert a félpályától a 16-oson belülre cserezte magát, lepasszolta a labdát Farkasnak, aki hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba, de Degnell játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt, gyorsan tegyük hozzá, nem volt les.
1: Volt a találkozónak egy olyan pillanat, amelyet a tévénézők is láthattak, és azt hihették, drámai fordulat állhat be a mérkőzés kimenetelében. Mi volt ez pontosan?
2: Igen, már 3-1-es magyar vezetésnél a 80. percben Mésző egy fejes után a földön maradt, Baróti Lajos pedig hol a fejét fogva, hol a kezét tördelve, kezivel törést mutatva kétségbe esetten jelezte középhátvédünk, valószínűleg kulcson törést szenvedett. Szerencsére nem így történt, Kálmán felkötött karral visszatért, mint a Bulgária 3-1-es legyőzése során gólt is lőtt.
1: Az Everton stadionjában, a Goodison Parkban teltház volt, az angolok miként fogadták az eredményt?
2: Amikor a játékvezető a mérkőzés végét jelezte, az angol nézők önfeledten ünnepelték játékosainkat, akik az eddig látott mérkőzések közül a legszínvonalasabb találkozót küzdötték végig, és nagy bravúr árán legyőzték a kétszeres világbajnokot. Már senki sem volt a játéktéren, a közönség még mindig a helyén maradt, és nagy elánnal az eseményről beszélt.
1: Melyek voltak a visszhangok? Milyen idézeteket találtál?
2: Igen, Vicente Feola az ellenfél szövetségi kapitánya nem tagadta, idézem, a magyarok nem csak technikailag, hanem taktikailag is megvertek bennünket. Ők játszották ezen a mérkőzésen azt, amit én szerettem volna megvalósítani. Még most sem tudom, ki volt ebben a magyar csapatban a csatár és a fedezet. Mészőről, Siposról eddig azt hittem középhátvédek. A találkozót követő összefoglaló kerekasztal beszélgetésében David Coleman sportriporter feltette a kérdést. Vajon új csodacsapat született? A jelenlegi magyar válogatott ezen a mérkőzésen elérte az igazi magaslatot, amelyen az 1954-es világhírű elődök küzdték a futballt? Joe Mercer, a Manchester City menedzser a következőt válaszolta erre. Nem, mert még egyszer nem láttok olyan csapatot, amely a Wembley-ben 6 gólt lőtt Merricknek. Ám Billy Wright megjegyezte, ha valaki, én közelről láttam Puskásékot, amikor kevertek. Higgyék el nekem, Albert látja olyan jól a pályát, legalább olyan ügyesen helyzetbe tudja hozni társait, mint annak idején Hidekuti. Farkasnak nem csak a bal lába félelmetes, Bene hideg véréről, a hallatlan munkabírású mezőnyjátékosokról nem is beszélve.
1: A csoport ellenfél, a végül VB bronzérmes portugálok kapitánya Otto Gloria szintén nem fukarkodott a dicsérettel.
2: Nem bizony, idézem, ha valakinek kétségei lehettek volna afelől, most meggyőződhetett róla, szenzációs csapatot sikerült legyőznünk, nagyon értékes a mi tegnap előtti 3-1-es győzelmünk. Számunkra nem kedvező, hogy a magyarok felbőszítették a brazilokat, én mégis nekik szurkoltam. Teljesítményük egyszerűen magával ragadott. Ritkán fordul elő, hogy még egy ilyen vén rókával is, mint amilyen én vagyok, hogy lásson egy csapatot, amelynek mind a 11 tagja egyszerre nyújtja élete legjobb teljesítményét. Ha magyarok a továbbiakban ennek csak a felét meg tudják ismételni, szerintem fantasztikus szenzáció előtt áll a labdarúgó világ.
1: Futballistáinkat, akik pályára léptek, megilleti a dicséret. Miként vélekedett a népsport?
2: Idézem a sportnapi lapot, tehát a játékosokról ezt írta Gelei József. Fokozatosan leküzdötte lámpalázát, és a hajrában egy parádés ködbeavatkozása is volt. Káposzta Benő. Sok támadás kialakulását akadályozta meg a jobb oldalon, sokszor tört előre a csatárok vonalába, és átadásai rendre pontosak voltak. Mátrai Sándor. A védelem egyik oszlopa volt, kitűnően látta a söprögető szerepkörét, rengeteg támadást akasztott meg középen. Mésző. A hajrára erősen feljavult, sérülése után is halatlan energiával küzdött. Szepesi ragyogóan őrizte szélsőjét, keményen, határozottan rombolt, sok esetben felfutott, ő is a támadásokkal, és néhányszor még lövésre is futotta az erejéből. Baróti Lajos elégedetten nyilatkozott, idézem, végre megismerték a fiúk azt a nagy örömet, amiért érdemes készülni, dolgozni, azt hiszem, kiléphetnek már a régi nagycsapat árnyékából, a brazilok ellen már nem csak szépen, ötletesen játszottak, helyzeteket teremtettek, hanem ki is tudták azt használni.
1: A fedezetek milyen teljesítményt nyújtottak?
2: Matesz Imre fokozatosan lendült játékba, idegességét levetkőzve egyre másra dobta támadásba Benét és Farkas, gyakran zárkozott fel a támadók vonalába, s a védőket is sokszor kisegítette. Sípos, nem látványosan, de igen hasznosan és megbízhatóan látta el feladatát. Jó ütemek voltak a közbelépései.
1: És akkor halljuk, hogy mire voltak képesek a csatársor tagjai.
2: Benne rengeteg támadásban vett részt, szinte minden megmozdulása veszélyes volt, nagyszerűen értette meg magát Alberttel és Farkassal. Albert minden támadásnak ő volt a szellemi irányítója, jobbnál jobb labdákkal indította Farkast és Benét. Rendkívül önzetlen volt, de ha kellett, kitűnően cselezett, okosan tartotta a labdát, és mindig kitűnő ütemben indított. A győzelem egyik fő részese volt. Farkas méltó társa volt a ragyogóan küzdő Benének és Albertnak, ez a hármas szinta egymás múlta felül. Farkas olyan gólt lőtt, amelyről sokáig fognak beszélni a labdarúgás kedvelői. A balszélső Rákosi Gyula játékát is kiválóra értékelték, idézem, a pálya minden pontján felbukkant, ha kellett a védőket segítette, de igen sokszor tört be a brazil kapu előterébe. Kitűnnek voltak a labdái.
1: Ez itt a sporttörténelem, továbbra is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport munkatársával, főmunkatársával beszélgetünk a 66-os angliai VB kapcsán a magyar-brazil évfordulójáról, és 3-1-re vertük akkor a világbajnoki címvédő brazilokat. Milyenek voltak a sajtóvízhangok?
2: Az Expressen munkatársa szerint most már nyugodtan haza lehet utazni, ennél jobb játékot ezen a VB-n úgysem lehet látni. A francia L'Équipe odáig ment, idézem, a csodálatos magyar csapat megalázta a brazilokat. Albertről Robert Vergne, a France Football szakírója így vélekedett. Ritkán látni egy játékostól olyan rendkívüli teljesítményt, mint amilyen ez volt. Ez a fiatal labdarúgó önmagában testesítette meg Pelé, Puskás és Di Stefano valamennyi erényét.
1: Borbé Pell, a Népsport szakírója, a bravúros győzelmet követően megkérdezte a játékosokat. Íme a válaszok, Turi Gábor mindjárt idéz a Népsportból.
2: Hát talán mondani se kell, mosolygó játékosokkal, jókedvűekkel találkozott. Mésző Kálmán elmondta, életem legszebb pillanata volt, amikor a mérkőzés után összeülelkeztünk. Farkas János a góljáról ezt mondta, tudtam, hogy Bene Feri beadással fogja befejezni a támadást. Már nagyon fáradt voltam, de magától vitt a lábam előre. És mentő jobban sikerült utolérnem az akciót, annál inkább éreztem, hogy itt lehet valamit keresni. Az utolsó métereken olyan versenyt futottunk Gersonnal, mint a százas sprinterek lettünk volna, legalábbis én úgy éreztem. Én szakítottam át elsőnek a célszalagot, a gól után még Zsilmár is odaintett nekem. Bravo! Káposzta Benőt idézem. Annyit mondták nekem, hogy hatodik csatár vagyok, hogy úgy gondoltam, ideje, hogy valóban az legyek. Bene Ferenc ezt mondta. Többen kérdezték tőlem, hogyan mertem végigcsinálni azt a Cseh sorozatot az első gól előtt. Elhatároztam, hogy ugyanúgy fogok játszani a brazilok ellen, mint odahaza a bajnoki mérkőzéseken. Elvégre ők sem istenek.
1: Végül pedig idézzük fel, mit mondott Albert Florian, mert pályafutása során ritkán hallottunk tőle hasonlót, mint amit majd most mondasz.
2: Igen, idézem, a taktikai értekezlet után elhatároztam, hogy annyit fogok futni, mint életemben soha. A sok mozgás átsegít a holdponton, beleringat a küzdelembe, és egy olyan helyzetet teremt, amikor már észre sem veszi az ember, hogy fáradt. Mátrai Sándor jókedvűen zsörtölődött a mérkőzés után. Farkas gólját követően, amikor összeszaladtunk, Albert olyan lendülettel ugrott a nyakamba, hogy alumínium stoppiával a lábujjamra lépett. Ez is fáj, de minden lábujjam külön felajánlanám hasonló célra a bolgárok ellen.
1: Már-már megszoktuk, a 2016-os Európa-bajnokság foci EB mérkőzései után a szurkolók az utcára tódultak. Ez mennyire volt szokás 60 évvel ezelőtt egy ilyen nagy győzelmet követően?
2: Akkoriban nem volt jellemző az utcán ünnepelni, ám ez a 3-1 akkora győzelem volt, hogy a Népsport is beszámolt arról, hogy kisebb csoportokba verődtek az emberek a Moszkva téren, az MK-nél, a Calvin téren is felidézték a meccs eseményeit.
1: A brazil mérkőzést követően hogyan alakult a magyar válogatott sorsa?
2: Az utolsó csoportmérkőzésen 1-0-ás bolgár vezetést követően 3-1-re nyert, de a negyed döntőben a Szovjetuniótól 2-1-es vereséget szenvedett, és ezzel kiesett.
1: Turi Gábornak köszönöm szépen. Magyarország-Brazília az 1966-os VB-n 3-1-1-1-es félidő után, ez egy VB csoportmeccs volt Liverpoolban, a Goodison Parkban 50 ezer néző előtt, és még egyszer mondom, 3-1-re a magyar csapat győzött Bene Farkas és Mésző 11-es góljával. Jövő héten is jelentkezik a sporttörténelem. Most köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától.
0: A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
4: 15 óra 2 perc, jó napot kívánok, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Hazafutás. A műsorvezető Csisztu Zsuzsa köszönti önöket. 104 mérkőzésből hihetetlen, hogy már csak 2 van hátra a 23. labdarúgó világbajnokságon, és ez a két elődöntő, amit az elmúlt napokban láthatunk, hozta talán a legnagyobb meglepetéseket itt a labdarúgó világbajnokságon. Persze az is lehet, hogy ezeknek így kellett történnie. A most következő órában Vukovics Lászlóval, a Nemzeti Sportrádió szakírójával, szakértőjével, és Elpap Istvánnal, a mai műsorunk szerkesztőjével, valamint a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjével nagyjából arra szánjuk ezt az órát, hogy átbeszéljük. Tényleg ennek kellett-e történnie, ami a szemünk előtt történt, és persze arra is választ keresünk, hogy a hátralévő két mérkőzés az vajon mit tartogathat a látottak alapján. Szerbusztok, szeretettel köszöntelek benneteket. No, hát annyi minden dolgot láttunk, fenteket és lenteket ezen a világbajnokságon, de talán túlzás nélkül mondhatjuk, hogyha egy érzelmi amplitúdon kellene lerajzolni mindazt, ami a két elődöntőben történt, akkor szerintem most lengett volna ki legjobban ez a fajta inga. Hogy látod, Laci?
5: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Én tegnap egy kicsit elfogultan néztem a mérkőzést, bevallom, hogy az angoloknak szurkoltam. 1966-ban nyertek legutóbb, és egyben egyetlen egyszer világbajnokságot hazai pályán. És én nagyon bíztam benne, annak ellenére, hogy tudtam, hogy a franciák, a spanyolok szerintem erősebbek náluk, ha be is jutnak a döntőbe, de hogy itt ezt most meglépik, hogy fáradtak az argentinok, hogy már Messi azért 39 éves, és úgy is alakult a mérkőzés, hogy sokáig úgy nézett ki, hogy ezt meg tudják lépni, de az argentinok valami olyan lelki erőt, valami olyan muníciót vettek elő, hát most megnéztem utólag ezt a Pablo Giraldi nevű speakert, aki argentin, hogy közvetítette Lautaro Martinez gólját, hát a hideg kirázott, komolyan mondom. Hát
6: még ordít, nem?
5: Tehát hát még mindig ordít.
6: Tegnap óta.
4: Igen, tegnap óta ordít.
5: Valami félelmetes, hogy azt mondta, hogy argentinák, ez mit jelent?
4: Igen, a legelegánsabb tökény módon, de az, ami abban benne van.
5: Tehát, az belülről jön, tényleg az az érzelem. Tehát az, hogy itt ez mindent megmutat arról, hogy Argentinában mit jelent a futball. De hát Angliában is ugye az ős hazája az egésznek, és már nagyon mindig mondják, hogy a futball hazatér, hát nem tért haza megint sajnos, az én szempontomból, mert én szerettem volna, de el kell ismerni az utolsó, most Tuchel szidja mindenki, hogy Tomás Tuchel, hogy sok védőt cserélt.
4: Majd kinézzünk, vagy kitérünk el, mert szerintem ez nagyon érdekes kérdés.
5: Jó, csak annyit szeretnék megjegyezni előjáróban, hogy ő a Chelsea-vel azért BL győztes, tehát azért annyira ne bírálj.
4: És a PSG-ben is azért PSG-ben volt is azért BL döntője.
5: Azért nem véletlenül van ott, ahol.
6: Hát és Anglia elődöntőzik, és az se önmagától való, persze, hogy Angliának elődöntöznie
5: valami, kell. Pont valamiért oda került, valamiért ő az angol válogatott edzője, és valamiért ilyen eredményeket értett, és ott akkor neki akkor kellett dönteni, mi meg most utólag tudjuk, hogy mi történt.
4: Egyértelmű. Neked, a te először, akkor most, ha ezt belekezdtünk, akkor haladjunk fordított sorrendbe, és kezdjük el kivesézni magunkban az argentin-angol elődöntőt.
6: De mindent összevetve, én természetesen francia-angol döntőt tippeltem a két elődöntő előtt. Ebből mondjuk a franciát azt észérvek alapján, mert én ezt nem láttam jönni, ami aztán lett ebből a meccsből, mert fantasztikusak voltak a spanyolok, és abszolút megérdemel, és megfojtották a franciák addig megfojthatatlannak tűnő támadó játékát. Az angol az inkább vágyvezérelt volt, mert én úgy szeretem őket. Nem is annyira az angolokat, de például Harry Kane-t nagyon-nagyon szeretem, és ugye a top sztárok közül, és Harry Kane-t azért soroljuk oda.
4: Egyértelműen.
6: Számomra ő tűnik úgy intellektuálisan, meg játék.
4: Ha valaki miatt igazán sajnálom, hogy ez így alakult egyébként, az Harry Kane.
6: Harry Kane, akit egyébként az argentinok azért mindent összevetve eltüntettek, amennyire el lehetett tüntetni, és még Jude Bellinghamet azt meg mégiscsak a Dortmund adta az európai elit futballnak, úgyhogy az talán ilyen okok miatt, bár ilyenből sok játékos van azért a világbajnokságon.
4: Hát a Jude Bellingham karrierében még simán benne van egy következő jó szereplés.
6: Hát egy, az övében még három
4: nem,
6: is.
4: Tehát azért mondom, hogy de Harry Kane esetében...
6: Jó, de most van, és soha se garantálható, hogy négy év múlva eljutsz a négyig, akkor már 8 évet kell. Szóval akkor kell megragadni az esélyt, amikor ez kínálkozik. Ebben egyébként az argentinok szerintem a legnagyobb mesterek a világon, mert 4 olyan párharcot nyertek meg a kieséses szakaszban, amiből ha egyet megnyer egy ország, vagy egy válogatott, abból is évekig táplálkozik mentálisan, ezek meg úgy hozzák ezeket a meccseket, hát Egyiptom ellen már szinte ki voltak esve, hogy ilyen szépen fogalmazzak, Svájc ellen szenvedtek, hát zöldfoki szigetek ellen szenvedtek, most az angolok ellen voltak hátrányban, de most először ennek a meccsnek a finisébe, vagy mondjuk a hidratációs szünet után a második fél, de most először játékban is extrát nyújtottak. Azt nem tudom, hogy az angolok mitől készültek el így az erejükkel, mert láthatólag egyszerűen nem értek oda, tehát már messzire se értek oda, hát most ha nem érsz oda messzire, az ugye elég veszélyes. Ugye a kipattanóra se értek oda, amit Enzo Fernández bevágott. Azért más kérdés, hogy persze Enzo Fernándeznek az első 10 percben már 2 sárga lapot nyugodtan kaphatott volna, ahogy kezdődött ez a meccs, de miután nem kapott, ez teljesen egy elméleti dolog. Szóval szenzációsak voltak az argentinok, önkívületbe játszottak, és az angolok egyszerűen képtelenek voltak ezt a fordulatszámot fölvenni. Egyre többször késtek le, már a passzokról is, a beadásokról is, a labdáról, a kapu előtt, és még Pickford tartotta őket, meg a szerencséjük, már azért csak volt 2 kapufa, de itt lehetett látni, hogyha itt átszakad a gát, és ha egy labda, azt most a Vuko mindjárt meg fogja erősíteni, ha ott pattog az ötösödön a labda, 25 percen keresztül abból csak véletlenül nem kapsz gólt, mert törvényszerű, hogy egyszer valaki valahol lemarad, és az akkor onnantól már gól.
4: Igen, kicsit akkor vizsgáljuk meg ezt az argentin önkívületi kérdést, meg egyáltalán azt ugye, hogy olyan hosszan beszélgettünk arról, hogy ennek a tornának nyilvánvalóan az egyik nagy titka az lesz majd, hogy melyik csapat lesz képes a végéig is valami extrát nyújtani, vagy kitartani, vagy a végén igazán nagyot alkotni, és hát valljuk meg, ez az argentin csapat, hogy nagyon sokat Messi személyes villanásain kívül olyan, tehát nem a világbajnok csapatként, címvédőként érkeztek, de azért nem egy világbajnoki sziporkát láthattunk tőlük, legalábbis eddig ezen a világbajnokságon. De az, amit...
6: Hát tegnap igen.
4: Tegnapig. De az, amit egyébként több mérkőzés kapcsán, és te is említettél, nevezzük ezt én úgy hívom, hogy ez a feltámadási képesség. Tehát, hogy tulajdonképpen egy vesztettnek tűnő mérkőzést képesek valamifajta olyan belső hittel megnyerni. Tehát ezt például, amikor egy argentin kollégával beszélgettem, Martin Mazzoron, ő azt mondta, hogy az egyik legnagyobb titok az, hogy az argentinek elhiszik azt, hogy amit ők tudnak, az elég lesz a győzelemre. Még akkor is, ha úgy néz ki, hogy nem lesz elég. Ez honnan? Honnan merítik ezt, Laci?
5: Onnan kezdeném, az argentinok a 60. percben szerintem nem voltak a pályán tegnap. Az első fél időben kifejezetten gyengén játszottak, és ahogy Leo is mondja, hogy több sárgalapot ki kellett volna osztani, már volt ilyen narancssárga is, mert úgy kezdték, hogy meg akarták félemlíteni Bellinghamet, stb.
6: Az első sárgát azt hiszem az Anderson kapta, aki vagy háromszor feküdt az
4: igen.
6: Első
4: igen. Igen, igen.
5: És az angolok akkor nem tudtak elmenni 2 góllal, utána a 60. perctől, és még az argentinoknál kitérnék arra, hogy az egész világbajnokságon önmagukhoz képest nem volt jó mérkőzésük.
4: Na ezt tehát, mondom, tehát igen, nem úgy játszottak.
5: Feltámadásaik voltak, igen. Amikor mondod, hogy honnan merítik ezt, és erre igen. Fogok mindjárt kitérni, hogy fantasztikus tényleg, hogy így magukhoz tudnak térni, de hát az minden, amit elmondtál, az így van, hogy tudják a képességeiket, tudják, hogy milyen csapatokba játszanak, tudják, hogy milyen egyediségek alkotják a keretet. Ha ugye nekem is volt olyan csapattársam, természetesen nem Messi szintű, de mondjuk egy Fodor Imre, hogy baj van, passzod ide a labdát, majd én megoldom, mondta mindenkinek. Hát a Messi az ilyen az argentinoknál, bármikor, bármilyen szögből odaadják, akkor legrosszabb esetben csinál egy faltot. Az egész mérkőzésen egyszer vesztette a labdát a Messi, nem tudom, emlékeztek, ott lekontrázták az angolok, még 1-0-ra vezettek, és Bellingham igen. Akkor nem jó döntést hozott, a bal összekötő helyén egy blokkoló lábba belerúgta. na, avval eldőlt volna a mérkőzés.
6: Vagy nem.
5: Vagy nem, igen. Habár, de az, hogy az angolok el is fáradtak, meg itt az Enzo Fernández góljánál nagyon betolódtak a saját kapujuk elé, tehát amikor védekezés, Harry Kane persze hátra megy fejelni, na, de olyan, hogy a lövő távolságban, tehát 20-25 méterre nincs senki a csapatomból, csak akkor próbálok kimenni. Előtte már volt egy nagyon jó lövés Enzo Fernándeznek, és hát miket védett előtte Pickford, tehát abszolút a levegőbe lógott a gól. Itt most Bognár Gyuri tudnám behozni példának, hogy ő ilyenkor előre cserél. Mert ha előre cserélek két játékost, akkor fönntartok az ellenfélből minimum annyi embert, aki nekem elől van, annyival kevesebben tudnak jönni. De mondom, távol álljon tőlem, hogy Tuchelt bírálom, mert Isten ments, mert előbb méltattam, hogy miket ért el, meg utólag könnyű okoskodni. Nagyon magukra húzták, de az argentinok, hogy miből veszik az erejüket. Tehát ezekre alapoznak, hogy ők igenis világbajnokok, mindent tudnak a futballról, az, hogy most így alakul átmenetileg, mögöttük a tábor, van egy Messing, vannak olyan emberek, hogy meg tudnak villani, hát olyan emberek rúgnak gólt, akik eddig nem rúgtak gólt az egész világbajnokságon, ugye Julián Álvár, ezt ismerjük, tehát micsoda fontos gólt rúgott a múltkor. Egyiptom ellen már kiesett Argentina, már elkönyvelték, annyira kevés volt hátra, hogy itt már nem lehet tovább jutni, és azt is meglépik, és azt is, és azt is. És a döntőben is most mindenki Spanyolországot mondja, hogy sokkal esélyesebb, és ez egy meccs lesz.
4: Az egy meccs lesz, meg azok alapján, amit az argentinok eddig mutattak, szerintem ezt most már egyáltalán nem lehet kijelenteni. Nem, tehát, hogy nem. Jó, persze, nyilván, amit a franciákkal műveltek a spanyolok, abból azért az ember messze menő következtetéseket mer levonni, hogy ha ezekkel a franciákkal ezt meg tudták csinálni, akkor valószínűleg bárkit össze tudnak csomagolni, de hát, lehet, hogy pont igen, az argentinokat.
5: És Simeone fiára térnék még ki.
4: Igen,
5: hát
4: igen,
5: ilyen mentalitással játszani, hát mondom, ha nem tudnám, hogy ki az apja, akkor is valahogy kitalálnám. Hát ez valami félelmetes, ahogy neki
6: mondjuk hozzáteszem, hogy ekkora szerelést én még nem láttam, mint amikor a Spence megérkezett. Igen. 8 méter távolságból, igen. Ott legalább 90% esélye volt annak, hogy 11-es lesz.
5: Igen. Nagyon picit hosszú tolt a Simeone, nagyon picit hosszú, de az nagyon kockázatos, nagyon fantasztikus becsúszás volt.
6: És az még ugye egy nullnál, tehát de akkor látszott már, hogy meleg lehet a pita. Egyébként a feltámadási képességről nekem az jut eszembe, hogy Argentina olyan, mint amilyen Darius Mihalcevski volt a ringben, aki mondjuk egy 5-6 menetet képes volt addig boxolni, hogy már hiányzott a fél arca, vérzett mindenhonnan, és egész egyszerűen az üzemi hőfokot ezáltal érte el, hogy megverette magát. Hogy megverette
4: igen,
6: magát,
4: végre,
6: és aztán miután kondia volt, meg ütőereje volt, és onnantól kezdve aztán mészárlás. De ez világbajnoki címmeccseken félne is. Hát az
4: argentinok... De aki ezt nem tudta, az már rosszul volt. Tehát már hozzá
6: persze, de
5: hát a súlycsoportban egy pofon óriási, ez végzetes.
6: Persze, és de az argentinoktól is végzetes egy pofon, mint láttuk, mert vagy egy gól, mert és Tuchel azt persze érezte, vagy látta ő is, hogy azért szerintem átlagban legalább 10 centivel kisebb argentinok, úgy fejegetik le az angolokat, és életveszély volt minden, azért hozta be a 2 méteres emberét, aki persze természetesen ezek után Lautaro Martínez fejelt egy gólt, senki se volt rajta, miért nem volt.
5: És előtte Nico González már fejelt
6: közé. Igen. Úgyhogy meg a McAllister kapufája is. Úgyhogy ott már nagyon-nagyon meleg volt a helyzet, és ott már, bár vezettek még az vagy az angolok, de ott tényleg én is úgy éreztem, hogy itt az angolok már csak véletlenül tudnak nyerni. Miközben náluk volt az előny, és nem volt negyed órán át.
5: Pickford már könyörgött a játékvezetőnek, hidratációs szünetet kezdődik meg, mert igen, annyira jöttek az angolok,
4: már
5: az előző.
4: Már mindenképpen várt valami kis igen, feloldozást.
5: Azt hittem, hogy összeteszi őket Tuchel, de nem sikerült.
4: Igen, ez egy érdekes dolog, és egy kicsit beszéljünk arról, amire azért többször utaltatok már, ugye, hogy már majdnem narancssárgát kaptak itt néhányan, és hogy ugye azért egy nagyon erős, mondjuk így, hát elégedetlenség van azzal kapcsolatban, hogy Argentinának mennyire könnyű volt az útja. Pont végignéztem egy ilyen nemzetközi blogot, ahol végigvitték pontról pontra már nyilvánvaló.
6: De látták ugye azokat a meccseket, amiket játszottak, mert az
5: ellenfelek nem tehetnek, hogy
6: névleg valóban, végig, bár tehát, igen, névleg tényleg nem voltak annyira erős ellenfeleik, de azért könnyűnek ezt a négy meccset nem
4: nevezni. Nevezették ugye a csoport, akik szentbe jöttek. Ugye de azok a egyébként másoknak valószínűleg jogosnak tűnő, de az valahogy az argentinoknál mindenképpen ugye valamilyen kis megúszást okozó büntetések, vagy azoknak az elmaradása. Ugye itt végig számolták azt, hogy ugye szemben az angolokkal hány olyan helyzet volt, amikor az argentinok nem kaptak semmiféle fegyelmezést, semmit, nyilván sárgát sem, és egyébeket sem. Szóval most, ha tényleg nagyon messziről nézzük, és mindenféle fajta részrehajlást félreteszünk, hogy kit kedvelünk, vagy kit nem, szerintetek van-e ebben igazság? Ha azt nézzük, hogy valóban az argentin csapat játéka nem csak egy ekkora országot mozdít meg, mint Argentina, hanem valóban a világ futballszorkolóinak egy jelentős részét, és ezáltal nézettséget, tehát hogy van-e emögött, lehet-e emögött üzleti érdek?
5: Én nem gondolnám. Hát az argentinok arról nem tehetnek, hogy kivel kell játszani, ez kétségtelen, hogy papíron gyengébb csapatokkal játszottak, de ha megnézzük tényleg, amit előbb felsoroltunk, hogy jutottak tovább, hát már kiesve volt az argentin csapat, és ők próbálják ugye a játékvezetőknél a szabályosság határát kitolni a végső után még 100%-kal, hogy legyen ott a szint, és a játékvezető az első fél időben még azt gondolja, nekem, mondjuk megnevezem Mátyus Jani, például volt olyan védő, aki fölrúgott az első percben, nem csak engem, bárkit, és akkor mutatta, hogy első. Hát azt, hogy első, tehát elsőre is lehet olyan sérülést okozni, nem igaz, és a bírók azt megkajálták, jó, van még 89 perc, akkor majd megnyugszik.
6: Nem nyúlunk bele a meccsbe.
5: Nem nyúlunk bele a meccsbe, de az argentinok ezt használják ki, hogy az első percekben azonnal oda mennek, minden, hogy érezzék, hogy ott vagyunk, tehát nem hagyja, hogy simán elpasszolja, bármilyen lényegtelen szituáció, érezze, hogy ott vagyok, belemegy, fölökleli, és a bíró meg úgy van vele, hogy jó, majd adok.
4: Na jó, de mondjuk, hogy Simeone bejöttél, mint egy gőzhenger tegnap.
5: Ezért is rakta be a csapatba. Hát én nem tudtam, hogy ennyire agresszíven tud játszani, de hát mondjuk az édesapjából kiindulva, még neki érdekes lesz a döntő, ugye Atletico Madrid, a legtöbb futballistát most a VB döntőkben mindig az Atletico Madrid adja. Igen. Ő már hány éve ott legenda, de hát nyilván az argentinoknak fog szurkolni, csak ez egy kis kitérő volt. De ez a játék, hát élmény, amikor az első fél idő 10 percét nem volt élmény nézni, az nem tetszett, amikor durván nyúltak oda az argentinok, tehát egyértelműen látszott az, hogy ez...
4: Benne volt-e az a történelmi rivalizálás szerintetek, mert ugye itt ezerféle fajta szempontot végigvizsgáltunk, nagyon sok újságíró nyilatkozott, hogy mi minden van itt, amiért revansot akar venni Anglia.
6: Az Isten keze is. Csak akkor a rendkedvéért konkrétan négy olyan történés van, ebből három futballpályán, egy meg nem, ami miatt
4: teljesen
6: ki van egymásra a két ország, hogy így fogalmazzak. Ugye az első, ez a Rattin eset 1966-ból, aminek köszönhetjük a piros és a sárga lapokat, amikor az argentin csapatkapitányt kiállította a német játékvezető, de a német játékvezető nem tudott spanyolul, az argentin csapatkapitány meg csak spanyolul tudott.
4: Ezért
6: nem tudta neki elmondani, természetesen tudta, hogy miről van szó, de megjátszotta, hogy nem, állt a játék percekig, majd utána tüntetőleg több hosszú perceken át vonult le, tehát óriási botrány volt az egészből. Természetesen azt a VB-t ráadásul Angliában rendezték, majd leült a vörös szőnyegre Rattin, ahol egyébként második Erzsébet sétált ki még a kezdés előtt, és kiállítva ott tücsörgött, és akkor utána kitalálták, jó, akkor legyenek lapok, mert abból legalább majd ért a puncsaft. Ez volt az egyik, de ez még egy viszonylag enyhe, más kérdés, abból meg majdnem tömegverekedés lett, tehát az se volt egy nagy nyugalom. 82-ben jött a Falkland, vagy argentin szemmel Malvin szigeteki háború, hát az már konkrét, ott az véres, tehát ott emberéletekről
4: és fiatal diákok haltak meg.
6: Így van. Ott Margaret Thatcher bekeményített, és... Hát például Oswaldo Ardiles, vagy Ricardo Villa az első 78-as világbajnok angol csapat sztárjai, a Tottenham Hotspurnek voltak a légiósai, és a Spurs szurkolói szerették őket, dacára minden Falklandi összecsapásnak, de azért a többi néző annyira nem, tehát ott nekik se volt olyan egyszerű életük. Erre jött 86-ban ugye a Maradona az Isten keze.
4: Bizony.
6: Maradona
4: gólja. És ő hozta egyébként ezt a motivumot, ugye ezt követően. Ő maga hozta ezt szóba, tehát hogy ezt az argentinok is elismerik.
6: Hát persze, mindenki tudja, de ezen ugye elegánsan átsiklanak. Óriási mázdi, hogy azon a meccsen amúgy a Maradona azért mindegyük egyik legnagyobb gólját is, mert nem csak ezt a gólt szerezte.
5: És a belgáknak is ugott.
6: Igen, meg ott tényleg ott egyedül a hátán vitte Argentinát el a világbajnoki címig. Akkor jött ugye 98, amikor David Beckhamet tulajdonképpen megkajáltatta Simeone, mert Beckham mozdulatáért még szerintem sárgát se adnék, de talán sárgát igen, mert mégiscsak egy kicsit tapló dolog volt oda tartani, de hogy az nem fájt, az teljesen biztos, hogy Simeone, aki azért nem megy a szomszédba egy kis, vagy nem ment a szomszédba egy kis szemétkedésért, ott olyan gyönyörűen eljátszott a történetet, ugye akkor jelent meg a Daily Mirror címlapján, hogy 10 hős oroszlány és egy hülye gyerek. Ez volt az angol válogatott minősítése. Igen. Heroic Lions and One Stupid Boy. Ez volt a főcím.
4: Jól lehet egyébként angol focistának lenni ilyenkor.
6: Abszolút, angol bulvársajtóban szerepelni.
4: Igen, az kivételesen jó lehet.
6: Az nagyon jó lehet, ott szinte minden pozitív. Na és lényeg, hogy ezek a most pályára lépő játékosok, ezeket mind tudják, mert ha más nem, a saját médiájuk szembesíti őket egy angol-argentin előtt ezzel. Hát az argentinok, ugye hát ott persze ott Malvin szigeteki Molinót vittek a pályára, meg amit akarsz, ott volt minden, aminek valóban ott azért túl sok helye szerintem nincsen, de hát most éppen bejutottak a világbajnoki döntőbe. A győztesnek, hogy szokták mondani, minden szabad, úgyhogy nem tudom, hogy az argentinok végig tudják-e vinni ezt a legyőzhetetlenséget, mert jönnek a tényleg legyőzhetetlennek tűnő spanyolok. Egyébként, bocs, még az angolokról jutott eszembe, hogy amikor kialakult a legjobb négy, és akkor mindenki mondta, hogy na hát angol-argentin, hogy akkor Falkland. És elkezdtem gondolkozni, mondom, de ha bejutnak a döntőbe, ha franciák jönnek, akkor Waterloo, ha spanyolok, akkor az Armada. És mindegyikből az angolok jöttek ki amúgy a történelm során győztesen, most viszont nem.
5: És bocsánat, és egy Messi hogy tud örülni 39 évesen minden megjön, 8-szoros aranylabdás, milyen érzelmek jönnek
4: ezt
5: elő?
4: Ezt akarom mondani, hogy visszatérve, hogy ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy mennyire kilengtek az érzelmi amplitudok ennek a mérkőzésnek, illetve ezeknek a mérkőzésnek, ugye, mert azért valljuk meg az előző alkalommal is szerintem, tehát amikor az argentinok ide jutottak már, ugye akkor is volt egy ehhez hasonló sírás, pláne elhibázott 11-es, és ugye utána mégis sikerült a csapatot tovább lendíteni. Szóval ha azt nézzük, én azt gondolom egyébként, hogy amit kérdeztél, hogy van eljut, hogy ez a fajta győzelmi mámor elviszi az argentinokat a végső győzelemig. Én majdnem azt gondolom, hogy most már szinte mindegy. Tehát az, hogy ők bejutottak a döntőbe,
6: szerintem
4: én úgy gondolom...
5: Ők nem így gondolják, óriási dolog, hogy bejutottak, de
4: igen,
5: ők nem így gondolok.
4: Valószínűleg nem így gondolják, mert hiszen láttuk hogy mit jelent ez egy nemzetnek, de ez már önmagában egészen elképesztő. Tehát két egymás követő világbajnokságon így ebben a formában, azzal a Messivel, aki már az előző évben is azt hittük, hogy utoljára látjuk, tehát szerintem ez döbbenetes. És itt a statisztikákat is nézve, mindenféle ilyen metrikus adatokat, tehát a Messi, aki azért alapvetően végig sétálgatja a mérkőzéseket, de amikor meg kell indulni...
6: Már a mérkőzések üres járatait.
4: Az üres járatait. Tehát amikor meg kell indulni, akkor egyszerűen honnan veszi még mindig ezt a sebességet?
5: Hát de miről
4: Laci,
5: szól a
4: futball? Honnan veszi?
5: Hát onnan veszi, hogy félelmetes futball tudással rendelkezik, és olyan fizikuma van még mindig. Nyilván ő már nem fogja elpazarolni a futásait a védekezésre, de ez nem is kell, mert a többiek tudják, hogy mi levédekezzük helyette. Hát látod, 10 cseléből 9 ül. Mindig legrosszabb esetben falttal tudják elvenni tőle a labdát.
4: Igen.
5: Szenzációs futballista, és hát a motivációját onnan veszi, hogy Argentin neki a hazája mindenek felett. Ő még szerintem, most ezt magamtól mondom, nem olvastam erről, de még az aranylabdáiból is hajlandó lenne áldozni, hogy világbajnok legyen újra Argentinával, újra történelmet írjon. És hát ilyen magasságok, amiben ő
4: és,
5: tart.
4: És valahogy idővel egyre érzelmesebb fiú lett, nem? Tehát, hogy eleinte nekem egy kicsit azért ugye az volt, hogy egy kicsit olyan gépszerűen jött-ment a világban az első a pályafutás mondjuk első 20 évében, és valószínűleg az utolsó pár év nyilván csak az öreg, mindannyiunk, hogy öregszünk, egyre érzelmesebbek vagyunk, de valahogy rajta ez annyira elképesztően, és annyira meg tudja szólítani az embert, tényleg ezek a Messi könnyek, hogy hihetetlen.
5: Hát nézzük meg a nézettségeket, ugye most Amerikában játszik az Inter Miami-ba. 6,5 millió néző fölött van már most.
4: Igen.
5: Az előző két világbajnokságon összesen volt 6,3-6,4 néző, igaz, hogy 32-32 csapat volt.
4: Igen, igen.
5: Na de ez mennyi ember? Hát mi van ilyen még a Földön, ami igen, ennyi embert meg tud mozgatni, ennyire oda tud ültetni a képernyők elé, és ez most az élő,
4: ez most
5: ember,
4: a helyszínen,
5: kimentek a helyszínen, tekintették meg a mérkőzést. A világról még nem beszéltünk, ez valami félelmetes, és megkapjuk azt, amit akartunk, mert a kis csapatoktól is kaptunk nagyon jó mérkőzéseket, ha bár én nagy fanyalgó voltam az elején, hogy 48 csapat, úristen, ezt végignézni, zöldfoki szigetek, vereség nélkül távozott, meg stb.
4: Ezt mindenképpen újra kell szabnunk az ezzel kapcsolatos gondolatainkat, ezt már megbeszéltük. Még mielőtt a hírekre elmennénk, ugye hát itt látszott, hogy viszont az angolok ugye nem erre készültek. Meg is találták az argentinok Pickford puskáját, ugye a kis ivó üvegére. Most végig lehet nézni a fotókon, a Nemzeti Sporton meg lehet találni, ugye, hogy ki hova rúgja a büntetőket. Tehát nyilvánvalóan volt egy...
6: Senki sehova.
4: Igen, senki sehova, most így utólag már tudjuk. Akkor kicsit tényleg beszéljünk Tuchelről, mert tele van az ő szidalmazásával az angol sajtó. Megint az angol bulvárt említhetném, hogy nem lehet egy hálás dolog. De azért mégis arról van szó, hogy eddig meg azt láttuk, hogy valami olyan elképesztő taktikai repertoárral, csere, nem tudom én, lehetőségekkel vitte idáig ezt az angol csapatot, és itt egyszerűen történt nyilván valami, nyilván egy túl korai visszaállás, egy túl korai védekezés, őrizni akarták,
6: hát,
4: gondolom
6: de,
4: ezt.
6: Igen, de ugye az angolok hajlamosak elfeledkezni arról, most nem Tuchelről beszél, hanem az otthoni angolokról, hogy itt volt egy ellenfél is a pályán. Tehát itt nem az történt, hogy Tuchel azt mondta, jó van gyerekek, akkor mindenki a gólvonalra, aztán valahogy lesz, valahogy 1-0 marad, hanem nekik kellett alkalmazkodni, mert az argentinok szintet léptek, és nem sikerült alkalmazkodni. Csak Anglia, ugye, mint a futball tanítómestere, mindig azzal hitegetik magukat, hogy nekik itt bármi, valami jár, tehát jár a világ, semmi se jár, ez a maximum, amit ez az angol válogatott reálisan elérhet egy világbajnoki elődöntő. A másik három csapat magasabb játékerőt képviselt ebben az elődöntőben, mint Anglia. Persze egy meccs, tehát előny meg náluk volt, tehát éppenséggel alakulhatott volna úgy ez a meccs. Ha Bellingham 1-0-nál máshogy dönt, és 2-0, nem biztos, hogy az Egyipt, ez Anglia azért nem Egyiptom, tehát nem biztos, hogy 2-0-ról vissza tudott volna jönni Argentina, az sem biztos, hogy ekkora hitük lett volna az argentinoknak 0-2 után, mint 0-1 után volt, hiszen ott tudták, hogy egy gól az meg, és még van idő, de 2 az sokkal több, mint egy. Úgyhogy én azt mondom, hogy az angolok jól szerepeltek, voltak jó mérkőzéseik, voltak jó periódusaik, voltak nagy egyéniségeik, mondjuk 2, Kane és Bellingham.
5: Gordon lehetett volna, élete góljába, hát, semmisé válik.
6: Egyébként egy gyönyörű gól volt. Az egész támadás extra volt. De nem ért semmit, ugye, mint utólag kiderült. Én szerintem ez egyébként, főleg ha bronzmeccset esetleg meg tudják nyerni, szerintem ez attól függ, hogy a franciák mennyire veszik komolyan, mert a franciáknak nem akkora trúvája egy VB bronz. De az angoloknak azért, én szerintem az angolok becsüljenek meg egy világbajnoki bronzot, és abból sincsen túl sok nekik, konkrétan azt hiszem, egy sincs, mert van az aranyuk, meg negyedik helyeik vannak. Úgyhogy én szerintem ezek a hullámok el fognak csitulni, ez most a konkrétan a vereségnek szóló ilyen mostani indulat, és ez le fog csillapodni.
4: Jó, hát akkor innen folytatjuk majd az urakkal, mert hogy bőségesen van meg itt a világbajnokság elődöntőjéről mit megbeszélnünk, és aztán majd nyilván azt is érdemes picit latolgattunk, hogy mi várható az éremosztókon, leginkább mi várható a döntőben, rövidesen a híreket követően.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Az orosz és fehér orosz kézilabdázók is visszatérhetnek a nemzetközi porondra. Elhalasztották a szombati balatonátúszást, már csak elszórtan várható záporzivatar. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: Ma este eldől, hogy a Ferencváros ott lesz a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-re nyert a szerb Vojvodina otthonában. Így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perctől az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség engedélyezte az oroszoknak és fehér oroszoknak, hogy ismét részt vegyenek a sportági világversenyeken, zászlójuk és himnuszuk szabad használata mellett. Az IHF lett a 13. Nemzetközi Sportszövetség, amely immár korlátozás nélkül engedi vissza az oroszokat és fehér oroszokat az eseményeire. A csapatsportok közül pedig a röplabdázók és a vízilabdázók után a kézilabdázóké a harmadik, amely megszabadult a szankcióktól. A Sopron a litván Vilnius és a lengyel Poznán csatájának a győztesével, a DVTK pedig vagy a cseh Zsabini Brunóval, vagy a szerb Svena Zvezdával csap majd össze a női kosárlabda Euroliga selejtezőjében. Ez derült ki a mai sorsoláson. A magyar bajnok NK a Pécs nem nevezett egyik európai kupa sorozatba sem. Elhalasztják a szombatra tervezett Révfülöp és Balatonboglár közötti balatonátúszást. A szervezők tájékoztatása szerint ezen a hétvégén nem lesznek megfelelőek az időjárási feltételek a Balatonnál, ezért nem tartják meg a hagyományos viadalt. A verseny új tervezett időpontja jövő szombat, amiről a szervezők jövő csütörtökön döntenek majd.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt héten Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, az Európai Uniós források jelentős részét a vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. Drónokkal figyeli majd a MÁV a nagyobb vasúti területeket, a cél, hogy minél hamarabb észleljék az illetéktelen behatolókat és rongálásokat. A vasúttársaság vezérigazgatója szerint az intézkedésre azért van szükség, mert megszaporodtak a belépések a tiltott vasúti területre, és egyre gyakrabban másznak fel a szerelvények tetejére, ami életveszélyes a nagy feszültségű felső vezeték miatt. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap estétől ma délután 3 óráig újra leállt a munka. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cég vezetése ezt nem fogadta el. Úgynevezett meteocunami alakult ki tegnap az Adriai-tenger északi és középső térségében. A jelenséget a légnyomás hirtelen változása okozta. A tenger többfelé hirtelen kilépett medréből, majd visszahúzódott, főként Horvátországban több kikötött hajó egy időre megfenek lett. Ma kezdődik Velencén a háromnapos Be My League Fesztivál. A rendezvény az elektronikus zene legkiemelkedőbb nemzetközi és hazai fellépőit vonultatja fel. A három fő színpadon mintegy 70 lemezlovas szórakoztatja majd a közönséget a Velencei tó partján.
0: Közlekedés.
3: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. A komáromi csomópont és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aztán az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél. A 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, 1-2 kilométeres jelenleg a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Egyre többfelé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok. Erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21,

0: napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 15 óra 37 perc, ez itt továbbra is a Hazafutás, és folytatjuk a világbajnoki elemző beszélgetésünket Vukovics Lászlóval és Elpap Istvánnal. És ugye Tuchelnél hagytuk abban még azért annyit... beszéljünk róla, hogy végignéztem itt az elsősorban angol, de a nemzetközi sajtót is, hát elképesztő, hogy mit kap. Mi szerencsejátékosunk, semmi nem változott Southgate óta, nem sikerült a félelmet kiűzni a játékosokból, csak hogy egy pár szalagcímet hozzak. Belebukik ebbe Thomas Tuchel szerintetek?
4: Azt gondolom, hogy valóban a másik három csapat talán erősebb, mint Anglia a négy között, de hogy már ennyire közel voltak, hogy már csak 10-15 perc volt hátra, de nagyon magukra húzták. Még egyszer mondom, nem akarom én bírálni Tuchelt, mert távol álljon tőlem, de tényvaló, hogy összefüggnek a dolgok. Nyilván Argentina ritmust váltott, az angolok szerették volna kibekkelni, de csak kibekkelni, azt Tuchelnek, meg az angoloknak is gondolni kellett, hogy mi három meccset egymás után nem sikerülhet, mert Mexikó ellen kiállítás 10 emberrel, óriási nyomás, Azték stadion, ott tényleg tudtak találni egy harmadik gólt találni, szerezni, és megnyerték azt a meccset. Akkor volt még, amikor a Kongó ellen
5: Kongó a végére. Ott a Kén kihúzta neked a csávából.
4: Olyan gólt rúgott, nem is helyzetből rúgott. és most ezt, hogy azt gondolta a Tuchel, hogy behúzza a nagy embereket, hiába ívelgetnek, majd kifejedik, na de egy Leo Messit kihozott Scaloni jobbra. Szabad teret adott neki, hogy bármere meghúzza a labát, mint láttuk, ballal is be tudja adni jobb, hát tudjuk, hogy kiről beszélünk.
3: Igen, bármelyikkel.
4: Jobb lábbal is, nem csak... Messibe az az óriási, hogy nem csak odarúgja, hogy középre valahova, hanem a jobb lábbal is tudatosan, mert ugye ahogy tanítják, hogy a rövidre erőből kell rúgni, oda jön a csatár, a hosszúra meg lágyan, de a kapus ne érjen ki, de tehát a kapuson átszálljon vagy előtte, és oda érkezni. És a legkisebb ember a hatalmas angolok között, jó ütemben, jó helyre, hát ez a zsenialitás, hogy... Hát. Olyan helyre
5: megy. Lautaro mondjuk tud érkezni. Tehát,
3: hát igen, azt azért, most érkezett is rendesen.
4: És a múltkori meccsen is ő adta a gólt, ezt Enzo Fernándeznek. Tehát igen. Ilyen cserék, ilyenek vannak az argentinoknak. Tehát azt nem lehet mondani, hogy véletlenül jutnak a döntőbe.
5: Nem.
3: De szóval belebokik Tuchel szerinted?
5: Én szerintem, amikor ez a pillanatnyi dű csillapodik, akkor át fogják gondolni eleveny.
3: Lehet, hogy ha bronz meg lesz, ugye? Hát akkor az is egy.
5: Azért haza lehet jönni egy 48 csapatos világbajnokságról úgy bronzérrel, mert hogy Olaszország ki se jut németeket, már el is felejtettük, hogy itt igen. voltak, meg a hollandokat, igen. a brazilokról, már nem is emlékszünk a brazilokra. És ezek jelentős, adott esetben az angoloknál nem rosszabb csapatok, és ahogy ők szerepel, tehát hogyha Ancelotti marad, akkor azon az alapon Tuchel nyugodtan maradhat.
4: Most megerősítették, úgy hallottam, hogy az angol szövetség vezetője azt mondta, hogy ő nem hagyja bántani.
5: Igen, én is úgy gondolom, hogy Tuchel maradni fog. Én szerintem mindent összevetve az angol váltott egyáltalán nézett ki rosszul ezen a világbajnokságon. Uh-huh. Azért, aki már az elődöntőbe jutott, az már azt jelenti, hogy 6 párharcot már, vagy hát 3 plusz 3 párharcot már hozott.
3: Na, ha Tuchelnek ez a sorsa, és akkor Deschamps?
4: Ő már elmondta, hogy ő lemond.
3: Ezt tudjuk, hogy ő megy, de azért egy nagy fájdalom, nem, hogy végül is így, hiszen egy olyan francia válogatottat hozott ki erre a világbajnokságra, olyan elképesztő, meggyőző játékkal, olyan erőfölénnyel, olyan csatással. Azt mondtuk, hogy ez a francia válogatott megszakíthatatlan. Igaz, ugyanannyi egy hete, amikor itt a... nem is tudom, esélyeket latolgattuk. Persze nyilván ezt mind elmondt az ember, de azért ugye azt a bölcsességet is idéztem pont éppen az egyik angol kollégától, hogy mindenkinek lehet minden csapatnak lehet egy rossz napja.
5: És ha akkor a spanyol az ellenfél, akkor te
3: végzetes. Akkor az végzetes, hogyha ez erre a napra esik. És ez úgy tűnt, hogy ez lett az a nap.
4: Hát Deschamps ugye 14 éve vezeti a francia válogatottat, játékosként is világbajnok volt, edzőként is, tudja, hogy ez az
3: óriási,
4: utolsó tornája.
3: Tényleg óriási. Jó,
4: bronzér is oda fogja tenni magát.
3: Figura.
5: A bronza még nincs, aranya meg ezüstje.
4: Igen, oda fogja tenni, de most vissza erre a mérkőzésre. Erre senki nem gondolt, mert a francia, a spanyol előtt azt gondoltam, hogy nyilván én is gondolkoztam, hogy mennyire oltja ki egymást a két csapat, de akinek ilyen négyese van elől, sőt, ötös vehetünk, mert Dué vagy bárkor,
5: egyszerre,
4: egyszerre négy, hogy ez egyszer-kétszer biztos, hogy meg fognak indulni, és hogy Luis de la Fuente szerintem az egésznek a kulcsa, mert azt mondta, hogy utazótársakat választok, olyanokat, akik nem csak labdarúgóként, hanem emberként is olyanok, akik a csapategységet szolgálják, aki lehet, hogy ezt is mindig el szoktam mondani, de az élet bizonyítja is, hogy nem a 11 legjobb játékos alkotja a legjobb csapatot, hanem akik össze stimmelnek, és például Baénát megemlítik. Hát hol lenne olyan spanyol szövetségi kapitány, akinál Baéná kezdő lenne? Szerintem nem találsz.
5: Ő egy egészséges hát Williamsnél nem biztos,
4: az
5: hogy Baénának kezdő
4: lenne. Kívül Baénának más nem raknál be, és Luis de la Fuente, és ott vannak, és a világbajnoki döntőben vannak, fontos gólokat rúgott, és még annyi, hogy ezt a támadó négyest nem csak az, hogy kivették a játékból, hogy szinte helyzet nélkül tartották. Igen. Egy már Mbappé helyzet volt, azt is megbeszélte Luis de la Fuente, hogy Unai Simon söprögetőként játszon, amikor fönt van a félpályánál a védelem, hogy egy hosszú indítás kapusra vitte volna egyedül Mbappé, és az gól. És mit csinál? 40 méterre kim van, és becsúszva szerelte Mbappét. Ő jön oda, mert olvassa a játékot, igen, tehát anticipál, elővétel, mi fog történni, és ezzel, és így nem jegyzi a XG, meg a nem tudom milyen statisztikák, nem igen, jegyzik ezt, hogy pedig ez a legnagyobb helyzet volt. Igen. Egyedül vitte volna kapusra, ha nem hát, olvassa a játékot.
5: Hát a spanyoloknak alig több, mint kettes az XG-jük, az egész tornát figyelembe véve. Tehát úgy van, úgy döntősök, úgy mentek át 7 meccsen, hogy elvileg mondjuk 3 gólt sem kellett volna rúgniuk.
3: Jó, de hát mondjuk eddig a mérkőzésig azért nagyon-nagyon nem is nyűgözték le a világot valami egészen elképesztő színvonalú játéka, hanem egy olyan játékot hoztak, ami kellett,
5: De,
3: neki,
5: de ezzel együtt nekik nem kellett olyan idegbajjal szembesülniük, mint a franciáknak se, mint az angoloknak, vagy az argentinoknak főleg. Nem is egyszer, úgyhogy
3: halálnyugodtan
5: izgalommentesen, miközben azért akárgy is nézzük, Portugália személyében nekik volt a legerősebb ellenfelük a kieséses szakaszba. Úgyhogy
3: megoldották,
5: és hát is a franciákat, ahogy megoldott. Én szerintem a kulcs az volt, hogy Olisét eltüntették. Mert ugye Olisé nem a frontvonalba játszott, viszont talán ő volt a legfontosabb ember. És már próbálkozott Deschamps is mindennel, mert Olisét már kivitték az eredeti helyére, de bárhova tették, mindenhol le volt csapdázva, és egy idő után el is kedvetlenedett, nem is ment neki annyira a játék, csak onnantól már Dembélékhez se jutottak úgy labdák, közel játszottak a spanyolok, eleve a francia letámadás, tehát az vidáman, mint hogyha a saját B csapatuk támadna le, úgy hozták ki a labdákat, nagyon labdabiztosak, és ha ennyire labdabiztos egy csapat, akkor hiába támadod le, mert meg fogja oldani, mert idegrendszerük rendben van, és egy nagyon erős kohézió van a csapaton belül, pontosan az a két ország játssza a döntőt, ahol a Vuko által is említett csapategység a leginkább világít a két csapatról, tehát lejön a pályáról, hogy ez a két legegységesebb, legnagyobb kohézióval rendelkező csapat, a spanyol meg az argentin, tehát nincsenek véletlenek, és minél több meccset kell játszani egy világbajnoki címig, annál kevésbé vannak véletlenek hosszú távon.
3: És éppen ezért egy kicsit azért az a része csalódása, hogy amúgy egyébként a franciáknak ez a szerethetően tényleg szép támadójátéka, amiből láttunk itt gyönyörű gólokat születni ugye a korábbi mérkőzéseken, és láttuk, hogy tényleg Mbappé is nyugodtan mondhatom, hogy szikrázott, és élvezte a játékot, és hát nyilván az egész francia csapat érezte ezt az erő fölé nyilvánvalóan. Tehát, hogy az csalódása, hogy ez nem tudott győzedelmeskedni. Tehát a támadó labdarúgás bukása volt-e ez igazából?
4: Ez volt a nagy kérdés a mérkőzés előtt számomra is, hogy mennyire tudja kioltani egymást a két csapat. A spanyolok a világ legjobb labdatartó csapata.
3: És tartották is, a végén hát, már úgy tartották, ugye, hogy
4: veszélyben nem egységet mondok, csinálnék. Amit minden edző elmond, amíg nálunk a labda nem kaphatunk gólt. Igen. Na most, de a saját 16-osod körül passzolgat életveszély, mert ott labdát vesztesz, egyből megkontráznak.
5: Kivéve a spanyol vagy.
3: Mert olyan, nem vesztesz labdát. Tehát ez a
4: kicsit menjünk bele a szakmába is, olyan háromszöget alakítanak ki, úgy forognak, hát ez a Xavi Iniesta elődök által, tényleg nekik a nyakukba volt izomláz meccs előtt, meccs után, mert annyit forogtak meccs, hogy mindig jó fele fordult. És azt látjuk megint, hogy Olmo, és végigmehetnék az egész csapat, Rodri, Fabián Ruiz, nem adnak el labdát, de a többi is, a védők is szenzációs játékosok, és kivették a méregfogát a franciáknak, Mbappé mondta, hogy nem úgy játszottunk, Tehát minden csapat úgy játszik, amit hagy az ellenfél. Mm. Nyilván vannak motivációs tényezők, lásd Argentina. Na de ez, hogy a spanyolok ezt meg tudják csinálni egy ilyen magas szintű csapat ellen, és hogy ennyire minimális helyzetszámon tartsák a franciákat, az a fantasztikus, és hogy amit mondtam az előbb, az Mbappé helyzet Unai Simon kijött, azon kívül egy igazi francia helyzet, utolsó 15 percben ott lövőhelyzetig eljutottak, de azt nem nevezem a 25 méteres lövést Unai Simonnak, az nem helyzet, mert ráadásul a védő is blokkolja az egyik oldalt.
5: Meg ott már kapkodtak
4: és
5: is.
4: Itt a fő letéteményese az egésznek Luis de la Fuente. Uh-huh. Tehát az, hogy ő lenyilatkozta azt, és ez nem egy kitaláció, meg az önmaga fényesítése, hogy ebben a 47 napban egy vitatkozás nem volt. Tehát egy olyan csapat, hát ez elképzelhetetlen. Hát visszagondolok, edzőtáborban két hét után már megőrültünk. Itt 47 napja vannak együtt, és meg tudja oldani azt a rendszert, hogy működik az egész, hogy azok se sértődöttek. Az a legnehezebb dolog, akik óriási sztárok a klubjukba, de itt most lehet, hogy nem tud játszani. Egy Pedri például kiszorult a csapatból. Hát olyan játékosok, és tűzbe tudja tartani, mert látja a csapat. A csapat mindig tudja saját magáról, hogy ki a legerősebb, és hogy a legjobb. És azt köszön vissza, hogy Luis de la Fuente által a legerősebb spanyol csapat, és egy franciák ellen ilyen, azt mondta a Luis, a szövetségkapitány, ő magát is meglepte, hogy egy franciák ellen ennyire jól tudnak játszani, és ilyen teljesítményt le tudnak adni, akkor most már határa csillagoség.
3: Igen, csak hogy ugye ez most valóban ez a fajta taktikai fölény, tehát az, hogy ő ezt ennyire kitalálta, hogy mit kell csinálni, vagy inkább amit mondasz, hogy ez egy ilyen olyan megbonthatatlan érzelmi kohézió, vagy egyik nincs a másik nélkül.
4: Hát a kettő ötvözet, tehát egy Oyar Zabalt megnézel, mondják 10 csatát, biztos, hogy nem mondják Oyar Zabalt a VB előtt. Most megnézed, a gólokat olyan szinten lövi, és mellette a gólpasszokat is adja, olyan helyekre mozog. De hát erre ugyanazt mondanám, hogy nem véletlenül
3: hát ő a spanyol mindenképpen kiragyogott ebből a spanyol csapatból. Hát
4: igen, ha valaki a spanyol válogatott kezdő centere lehet, akkor az valamit tudhat. Tehát annak adjuk meg a bizalmat, és most ő rá is szolgált arra. Hát, és most jön a következő kérdés, hogy akkor miért a Sociedadba játszik? Hát majd előbb-utóbb
5: elviszik. Hát lehet, hogy ősszel már nem ott fog.
3: Nagyon valószínű.
5: De azt még tegyük hozzá, hogy legszebb az egészben, hogy az előző EB-t ugye a spanyolok nyerték. Ugye a kopát meg az argentinok, tehát ebből a szempontból is jó, hogy ez a VB döntő. De ott elsősorban virtuóz támadásba, virtuóz széljáték. Na most ehhez képest Williams kidőlt, alig kapott szerepet, mert nem teljesen egészséges. Yamal pedig a saját hype-jához, vagy a valós tudásához képest tulajdonképpen nem csinál semmit.
3: Örülök,
5: ezen a VB-n.
3: Örülök, hogy kitértél rá, mert szerettem volna ezt szóba hozni.
4: Most összejött azért.
5: Igen. Meg egy rótegót, ami les volt, az szép lett volna, de simán lehet, hogy ő meg a döntőbe rúg kettőt, és kap egy aranylabdát érte, úgyhogy ezen a VB-n minimum tíznál a sokkal acélosabb sztár teljesítmény volt.
3: De akkor ez a Yamal jelenség, szerintetek egy ilyen túl hype-olt történet volt, túl szerettük, többet látott bele a világ,
5: vagy pedig... Látott, tehát most lesz, hiszem, holnap után, vagy mikor 19
3: éves. Ne, azt hiszem, mert most volt a napokban. 19
5: éves, hát minden előtte van. Hát Messi 39, tehát pont 20 év múlva lesz annyi, mint
4: Messi, a...
3: Csak azt akarom kérdezni, hogy ez vagy inkább túl korán vált tőle nagyon nagy dolgokat a világ, és még valószínűleg ez mind előtte lehet.
5: Hát a képességei extrák, tehát ez teljesen nyilvánvaló, a cselezőkészsége, a dinamikája, de lát is a pályán, tehát főleg a korához képest, és ráadásul rengeteg dolog majd még a rutinnal jön meg. Úgyhogy én nem féltem külsebben Yamalt, de azért ez még nem az ő VB-je, még lehet az, hát mégis most játszik épp világbajnoki döntőt pillanatokon belül, de ezen a VB-n, mert aktív, tehát ő próbál cselezni, még a cselezései úgy, ahogy bejönnek, de hát azért mondjuk a zöldfoki szigetek ellen ott ugye csereként jött be.
3: Én hát pontatlanságot láttam.
5: Igen, a teljesen szabályos eszközökkel két zöldfoki barátunk, mert ketten azért voltak rajta, azok úgy szedték le a lábáról a labdát, hogy öröm volt nézni, és eddig ezek nem igazán jöttek be. Más kérdés, hogy mindenki fél tőlem, de tűztől, ott mindig megkettőzik a védekezést, abból a többi spanyol egyébként fantasztikus lehetőségekhez jut. Tehát ez is ott van, de egyébként nagyon pontatlan a játék. Tehát minden meccsen van 4-5 teljesen
3: passz,
5: értelmezhetetlenül elalott, rossz passza, de lehet, hogy a döntőben nem lesz. Itt most még hősök születnek majd vasárnap.
4: Én pont ezt nyilatkoztam a VB előtt, kérdezték, hogy Yamal lehet-e a VB sztárja. Most nem azért, hogy én ezt mondtam, de pont így gondoltam, hogy körülbelül lesznek megvillanásai, de sokkal jobbak lesznek nála, mert ő még csak 19-et most töltötte be. Na de egy ilyen játékos, hogyha el is tűnik meg, vannak rossz labdái, azért aki egy zseni, abban mindig benne van az, hogy tud villanni. Itt most a franciák ellen jó, hát eddig nagyot hibázott, de hát az a 11-es az egy kulcsmomentum volt, avval indult el a mérkőzés, ő belépett nagyon jó helyre, pont megrúgta, észlelte, hogy mit kell csinálnia. mindig lekettőzik, ez így van. Nagyon jó mondja Leo, hogy akkor a többieknek úgy illik, mert többen lesznek valahol. Tehát valahonnan hiányzik az az ember.
3: Világos, ez a plusz gyorsan, egy, aki vele foglalkozik.
4: És ha valaki gyorsan járatja a labdát, azok a spanyolok is megtalálják a rést, visszaviszik akárhányszor kell. Ők nem viszik vissza a kapusig, de annyira jól forognak, a háromszögeket csinálják. És ilyen már pontosan a döntőn ilyen meccsek, hogy a nagy meccsek hozzák ki, ezt nyilatkozta Luis de la Fuente is, hogy minél nagyobb a tét, őt az motiválja, és azt tudja hozni. De 19 évesen még nem biztos, hogy tőle várják, de nem bánják a spanyolok, ha ő dönti el.
5: De a VB döntő első 10 percében jár már mekkora csomagokat fog kapni a Fernandeztől, meg ezektől.
4: Meg van már játék közöttünk, már azok kell még kivezetni a felfogásban.
5: Valami olasz embert rebesgetnek, mert ugye az argentinok is kedvelik, és elfogadják, dacára annak, hogy európai, és ha viszont az argentinok elfogadják, akkor a spanyol el fogja fogadni.
4: Hát gondolj bele, hogy mi fog menni a sajtóba előtte, hogy nyomják majd, hogy milyen játékvezetés kell, hogy nehogy kisárgázzon minket, meg minden. Hát az elején meg tudják félelmíteni őket. Persze,
3: ez pont olyan, mint a nagy profi box mérkőzések előtti üzengetés, ebből biztos, hát hogy én, már mostantól elindul.
5: Én a tegnapi meccsből indulok ki, hogy ha Jamalon keresztül vezetik az első néhány támadásukat a spanyolok, már pedig mindig ott vezetik, akkor ott szerintem be kell csukni a szemet az első néhány...
4: És fogják mutatni, hogy első.
5: Ja, persze.
3: Jó, belekezdtetek már abban, amit azért mindenképpen szerettem volna, ha érintünk, hogy valóban ez a két latin kultúrából érkező, de nyilván a maga nemében egészen elképesztően különleges erényeket mutató csapat, és az a kettő, amelyikről ti magatok mondtátok el, hogy a legnagyobb csapat egységet, kohéziót mutatta föl itt a világbajnokságon, mire megy majd egymással a döntőben Argentína, illetve Spanyolország?
4: Az eddigiekből indulunk ki, de egyből hozzáteszem...
3: Ugye ez egy történelmi, tehát ez a két csapat még nem találkozott világbajnoki döntőben.
4: Egyből hozzáteszem, érdekes, hogy nem lehet kiindulni csak az eddigiekből, mert akkor egyértelmű lenne, mindenki azt mondja, hogy 100% Spanyolország nyer, mert úgy játszott eddig. Igaz, hogy Argentina
3: legalábbis, hogy a spanyolokat, vagy az a franciákat levették a pályáról, igen, ebből azt gondolnád.
4: Igen. De,
3: na de Argentina lesz velük szemben.
4: A rendszer azért... Én a VB előtt azt mondtam, hogy egy meglepetés lesz a nyolc között, a papírforma fog bejutni, ez Zobta rendszer, aki mindent vizsgál, a négy favorit jutott be a négy közé, ilyen szempontból.
3: És lehetnék az Zobta, ugyanezt a négyet mondtam.
4: Hát akkor gratulálok, Zsuzsi.
5: Egyben a világlista első négy helyezettje.
4: Első négy helyezettje. Hát akkor az is jól működik. Igen, tehát igen. Igazából, ha belegondolunk, azért semleges nézőknek az a legjobb, ha a legjobb csapatok vannak.
3: Egyértelmű.
4: Ott. Nyilván megadatik a lehetőség, persze, mindenkinek, hogy pályán vívja ki a továbbjutást. Na de visszatérve, itt a döntőbe megint az lesz, hogy a Messi, tehát nem lehet már hova magasztalni, mert nem is kell magasztalni a saját magát, meg a játék a bizonyít helyette, ő bármikor, bármire képes. Itt az a fáradtság nagyon sokat számíthat, érdekes, a riporter mondta, én nem is figyeltem eddig ilyen apróságokra, hogy eddig mindig az a csapat nyert, aki egy nappal többet tudott pihenni. Hát milyen érdekes.
5: Akkor a spanyol.
4: És így is van, mennyi 4 napja még így is van az argentinoknak, és 5 a spanyolnak, rendtentő sokat számít.
5: Azért az elég, nem?
4: Annak 4 napnak elégnek kell lenni, tehát ez most nem dönthet, hogy 4 vagy 5 napot pihentél, tehát ez nem dönthet. Itt a statisztikák, azok meg azért vannak, hogy megdőljenek.
3: Világos.
4: Tehát itt óriási jó meccsre, és tényleg olyan csapatok kerültek be, én sajnáltam az angolokat, már elmondtam, egy saját érintettség, de a játék alapján az argentinok, amit csináltak, és hát a spanyolok, hogy a franciák ellen ezt meg tudták csinálni, mert elolvassák az eredményt, az is meglepetés, hogy 2-0 nyert Spanyolország, de aki látta a meccset, hogy milyen meggyőző játékkal, és hogy amit már sokat szor mondok, de azért nagyon fontos kihangsúlyozni, mert ilyen támadó potenciál sehol nincs a világon, mint a franciáknak, és ezt a csapatot tartották egy gólhelyzeten se, mert ott is kijött Unai Simon is megelőzte.
3: És mit tartogat a Scaloni de la Fuente? Párharc, ugye, mert azért itt a kapitányok, nyilvánvalóan ugye láttuk, hogy mire képesek, azért hát, szerintem ez egy külön izgalmas dolog lesz.
5: Igen, az argentin csapat az mondjuk csupa tűz, de az a kezdő sipszótól az, és ahogy közeledik a záró sipszó, egyre inkább
3: az. Tegnap, hogy látni kellett az arcukat a himnusz alatt. Tehát ott én azt mondtam, hogy szinte itt eldőlt.
5: Hát, ja, de hát igen, de aztán igen, a 70-valahány percben még az angolok vezettek, igen, ehhez képest. A spanyolok merőben más a helyzet. A spanyolok hihetetlen koncentráltan, már nyugodtan, hát most ha ránézel egy Rodrira mondjuk meccs közben, nekem hiszem, hogy volt rossz passza ezen a VB-n, és ott van a sűrűjében, tehát ott körülötte ég a világ, de ha Rodri nálában van a labda, olyan magától értetődő természetesen talál tőle 6 méter egy teljesen üresen álló embert. Ez így könnyű kimondani, meg még tévén is könnyű nézni.
4: De Rodrit nem alkalmazná egy sportszergyártó, mert nem ad el labdát.
5: ez így van, és ez nagyon érdekes lesz, hogyha Messi beljebb játszik, ugye akkor Rodrival sokat fog találkozni Rodrival, vagy Fabián Ruizzal, attól függ, kik van.
4: Rodri vagy kiviszik jobbra egy kicsit.
5: Hát akkor meg a kukurájával. Úgyhogy lesz dolga a spanyoloknak, de hát most Zolisével is volt dolguk, és az Zolise azért nem feltétlenül gyengébb, mint a Messi, és azt is simán megoldották. Megfordítva a dolgot, nyilván az argentinok, ott Jamalt fel kell készíteni arra, hogy lehet, hogy eleve egy fájdalomcsillapítóval kell bemenni a pályára, mert biztos, hogy fog kapni szépen, mert ez egész egyszer része az argentinok játékának, de azért nagy kivárásos meccs lesz szerintem. Én nem hiszem, hogy ez 6 gólos meccs, vagy 4 gólos meccs, mint a 2020.
3: Szerint a Pokatózó indul majd szerinted erősen?
5: Hát világbajnoki címről dönt, mind a ketten, persze nem mondtam semmit, mind a kettő nagyon szeretné megnyerni, nem hagyja a tatár egyiket sem, de ezzel együtt ugye szokták a világbajnokságok, vagy az EB kieséses szakaszait, hogy itt kevés gólos, meg unalmas, szerintem itt nincs unalmas meccs, itt olyan feszültség van a pályán a kezdő sípszótól kezdve, hogy azt én mindig önmagában ezt élvezem, tehát nincsenek ilyen elvárásaim, mint mondjuk a német Curaçao meccsre, úgy ültem le, hogy na jó, hát akkor megszórják őket, és akkor élvezzük a futballt, vagy ahogy a franciák a gyengébbeket elintézik, vagy akár a norvég B csapatot még a csoportba. Itt nem erről van szó, itt két fantasztikusan felkészített, itt minden játékos, de még akik bejönnek csereként, azok is extrák, és ebben nem biztos, hogy jó meccs születik, vagy sül ki a szó futball élvezeti értelmében, de olyan feszültség van ezeken a meccseken a levegőben, hogy már azért érdemes nézni, és abban viszont biztos, hogy ez a döntő is extrát fog hozni.
3: Na szóval melyik szövetségi kapitány?
4: Hát döntő lesz a játékvezető. Tehát Infantino kit jelöl ki, hol lesz a szabadrugás határa? Tehát a szabadrugás határa a könyv szerint lesz, tehát a szabálykönyv szerint, vagy ott, amit a játékvezető azt mondja, hát ez egy VB döntő, most belefér. Uh-huh. Tehát ha belefér, akkor az argentinoknak nagyon megnő az esélyük. Uh-huh. Minél tovább tudják húzni, hogy kevesebb sárga lap, tehát el tudják húzni, most elhúzták, nem tudom, 45 percig. Hát ez valami döbbenet. Első 10 percben 3 sárgának kellett volna lenni.
5: És akkor is angol kapta.
4: Tehát ez egy kulcsmomentum, mert ha elkezdi sárgázni őket az elején, akkor már nem mer úgy odalépni, benne van a kiállítás veszély, a cseleknél már gondolkozik, hogy második sárga kiállítás az eldönti a meccset.
5: Ott már korábban kell belecserélni.
4: Tehát ez, hogy most kit jelöl ki Infantino, meg az egész erre a mérkőzésre, avarszoba, tehát ez nagyon döntő lesz, és az, hogy a spanyolok tudják ezt a játékot hozni Argentina ellen is, hát a franciák ellen tudták, akkor valószínűleg Argentina ellen is tudják, de az argentinok meg állandóan feltámadtak. Ezért lesz nagyon jó ez a mérkőzés, és Scaloni meg hagyja szabadon játszani az övéit, tehát Igen. Nagyon úgy bele tud nyúlni, hogy Messi ugye azt csinál, amit akar, Igen. Tehát mondja neki, hogy inkább jobbról indulj egy kicsit, vagy belülről, az teljesen
3: mindenki. Amúgy egyébként pedig igen, varázsolja, hogy szeretné.
5: A többieknek akar. Azért ilyen szabadságuk nincsen.
4: A többinek muszáj védekezni helyette, de hát ez meg van beszélve.
5: Ezért van telerakva ilyen foxterérekkel az argentin középpálya, Messi miatt.
4: Itt lesz a kulcs a sárgalap határa, tehát hogy az a játékvezető, az tényleg a szabálykönyv szerint vezeti, vagy azt mondja, hogy most ez VB döntő, akkor ez most belefér. Tehát ez kulcs lesz.
5: De cserélni tud, tehát hogyha gond van, aki most is Depau csere volt például, tehát van, akit behozzon, hogy
3: Lautaro. Elképesztő. Na hát szerintem még a döntő napjáig is, hát persze nyilván előttem majd szombaton a bronzmeccsig is bőségesen fogunk és tudunk is beszélgetni ennek a világbajnokságnak itt a csúcsáról, a fináléjáról, az éremosztó mérkőzések várható esélyéről, úgyhogy egyelőre nagyon köszönöm Vukovics Lászlónak és Álpap Istvánnak, hogy partnerek voltak ebben az elmúlt egy órában, és hát szerintem a témát folytatjuk, mert a Nemzeti Sportkörben sem lehet megkerülni a labdarúgó világbajnokságot.
1: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 3 perc, és ez itt már a Nemzeti Sportkör. A két kolléga úr el, három kolléga be, tőlem jobbra, Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport munkatársa, és Kis Tamás, az MT Sport szerkesztője. Szervusztok, urak, köszöntelek benneteket. 104 mérkőzésből 102 lement, ugye kettő van hátra. Nem tudom, hogy hiányozni fog-e, hogy felborult a bioritmusotok a következő hetekben.
3: És ebből a kettőből csak az egyik érdekes.
2: Hát igen.
3: Számomra, az a... sajnos elnézést.
2: De gondolom nem a bronz mérkőzés. Vagy igen?
3: Ja, hogy nem az érdekes, nem. Azt sose néztem, sajnos. Valamiért.
2: És ez egyre inkább most, pont tegnap Simon Evans mondta, ugye angol létére mondta, hogy hát ezt nem is kéne megtartani. Pedig ott az angolok azért hazahozhatnának egy bronzot. Szóval. De ez mindig egy fájdalom, hogy miért
3: nem
2: is?
3: Feltétlenül, nem feltétlenül, mert a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, és most nyilván a új pozíciómat magamhoz ragadtam a szót, és végig akarom beszélni, hogy UEFA nem véletlenül vette ezt el az EB-n. Uh-huh. Sokszor csalódott csapatok csatájának neveztük, és akkor nyilván volt 2002-ben a törökök, vagy aztán 2014-ben a belgák, hogy úgy relatív kis csapat, nagy szó lett volna a döntő, irreális volt már az elődöntő is sokszor, és akkor nekik az még egy élmény volt, meg az érem, persze, ez tök jó hangzik, de igazából, főleg amikor ez az elődöntő kialakult, egyértelmű volt, hogy két nagyon szomorú és lehangolt csapat mérkőzése lesz ez. Nem érdekli őket a bronzérem, főleg így, hogy az elődöntőben voltak, nem is a döntő, hanem az aranyérem. Lebegett a franciák és az angolok szem előtt is, úgyhogy, de mondom, nekem alapvetően volt, mert gyerekkoromban is, ugye nem két elődöntő döntő, ez a három utolsó meccs, és szerintem az UEFA-nak ebben igen, igaza.
2: Azért egy, bármilyen sportágban azért egy világbajnoki bronzérmet meg szoktunk becsülni, de labdarúgásban akkor miért nem?
4: Lehetne olyat csinálni, mint atlétikában, hogy amikor mondjuk a ugrószámokban nagy a viaskodás, és akkor úgy megállapodnak egymással, hogy egy magassággal megosztott érmet kapnak.
2: Volt ilyen.
4: Ezt be lehetne vezetni.
3: De természetesen... Bocsánat, VV döntő, 80. perc, azt mondja Messi, Olmónak. 0-0.
4: Nem a bronz meccsen. Persze. Tehát, hogy igen.
2: Hát vagy azt lehetne, hogy kiosztják a két bronzérmet.
4: Igen, azért mondom, hogy megállapodnak a felek, hogy ők nem játsszák le. Na persze, ettől szerintem sikító frászt kapnának a FIFA-ban.
3: Minden éremnek két oldalon, egyiket kapja az egyik.
2: Igen. Na de akkor mi lenne, ne arra, hogy az ott eladott reklámpercekkel?
4: Azért
2: mi
4: mondom,
2: lenne,
4: sikító frászt kapna a rendező, persze, akit kevésbé érdekel a sportszakmai szempont. De itt most valóban az van, hogy két komoly csapat játszik elvileg egy komolytalan meccset, tehát a motiváció hiánya rányomhatja a bélyegét arra a mérkőzésre.
3: Nekik ez nem tét most sajnos, azt gondolom, így az elődöntő után.
2: Más egy világbajnoki bronzérmet így lesajnálunk, és ez komolyan?
5: Azt értem, amit Somáik mondanak, hogy a játékosok, akik egyébként nyilván a világbajnoki aranyéremért szánták rá a nyaruknak a nagy részét erre az egész történetre.
3: Illetve az egész életüket.
5: Meg az egész életüket. Abból a szempontból nyilván csalódottság. Én egyébként szeretem a bronzmeccseket. Pontosan azért szeretem a bronzmeccseket, mert eltűnik az a fajta nyomás, ami ugye a korábbi szakaszban, vagy éppen a döntőben rajtuk van. Mert persze annyira nem tehát nincs olyan jellegű nyomás rajtuk, hogy teljesíteni kell, hanem egy picit talán felszabadultabb
2: hozhat
5: játék.
2: Hozhat jó focit, egy bronz
5: hozhat
2: meccs.
5: Jó focit, ez azért szokott így lenni.
3: Mondtam is, sokszor volt.
5: Szokott így lenni, sokszor volt világbajnoki bronzmérkőzés, szórakoztató, látványos, izgalmas, jó gólok.
2: Hát a törökre
3: emlékszem. A németek 2006-ban rendezőként ugye végig a döntő volt, és aztán egy tök felszabadult meccset játszottak Stuttgartban.
5: Ezért jónak
3: sokszor
5: gondolom.
3: Sokszor van.
5: Ezért jónak gondolom, én nagy örömmel fogom megnézni ezt is. Szerintem jó lesz, és egyetlen vökben, sőt, valószínűbbnek tartom, hogy nézőként, vagy a közönség számára a bronzmeccs sokkal jobb lesz, mint a döntő.
2: Hát szerintem arról is döntő. Nem tudom, de például azért gondold el, hogy egy olyan Tuchelnél, akit most kardéra hányt mondjuk a brit sajtó, csak ha véletlenül mondjuk egy bronzérmet visz haza Anglia, akkor azzal nem lehet mondjuk egy kicsit, nincs semmi?
5: Nekik már nem, tehát hogy ők már annyira kivannak ezen a...
4: Főleg azért, mert elrontotta utolsó 10 percet.
2: Most annyira belekezdtünk ki médiásra.
3: Bocsánat, csak eszembe jutott a 2010-es döntő.
5: Igen?
3: Ott mi volt a bronzmeccs?
5: Na látod, arra nem emlékszem.
3: És mennyi lett?
5: Arra sem emlékszem.
3: És ki játszott?
5: Mit tudom én?
3: És 18-ba? Francia-horvát. Döntő, és mi volt a bronzmeccs?
5: Ja, nem, egyikre sem emlékszem. Na. De akkor... nem, na, de nem, most nem memorandumról, tehát nem arról beszéltem, hogy akkor majd emlékezni fog, hanem az, hogy akkor abban a pillanatban,
3: tehát,
5: akkor
3: lehet jó,
5: szórakoztató,
3: és te meg is nézed, és szórakoztató, és elfelejtetted egy pillanatot.
2: Nemzeti válogatottnak, ha fel tudja mutatni, hogy ezért a nemzeti válogatott történetében van világbajnoki bronzérünk, mint hogy a horvátoknak van ezüst is, és bronz is, azért ez nem hangzik olyan rosszul,
4: nekik,
2: ne haragudjatok.
4: Igen, neki.
2: De nekik? Neki. Csak nekik?
3: Hát, franciák.
2: Még az angolok tehát, mikor nyertek utájára érmet, bármilyen
3: komoly
2: tornán? A Coming Room lett ugye a helyet, hogy Coming Home.
3: Van egy olyan kimenetel, hogy a francia válogatott elmondhatná magára, hogy szépen lépkednek a lépcsőn, mert 18-ban elsők, 22-ben másodikok, most meg harmadikok, szépen haladnak.
4: Igen.
3: Ami nem rossz, mert mindig a dobogon vannak, de azért színű. Másik irányba jobb lenne.
2: Na,
3: jó. Szerintem ez jó, az, hogy teljes lesz a kollekció. Okay. Elpap szerkesztő is mondta, hogy Deschampnak még nincs bronzérme. Van
2: alany
3: meg ezüst, nem
2: igen.
3: Micsoda
2: igen.
3: Motiváció.
2: Jó, kicsit még menjünk akkor a három mezőt vissza itt a társasjátékunkban, mielőtt annyira előre szaladnánk, hogy miért sajnálunk le a világbajnoki bronzérmet, de értem a szempontokat. Bármikor nekünk legyen mondva, csak ez így hirtelen. De hogy azért akkor egy kicsit megdöbbentünk, hogy mi történt ezen a francia-spanyol elődöntőn ahhoz képest, amit eddig a világbajnokságon ettől a két csapattól láttunk. És én ugyan egy pár héttel ezelőtt mondtam, nem pár, egy hete, amikor szóba került, hogy lehet egy rossz napja, még annak a francia válogatottnak is, de azért az, hogy ez pont erre a napra essen, és pont a spanyol válogatottal szemben, azt mondjuk viszonylag kevesen gondolhatták. Leszámítod el a Fuentét.
4: Hát igen, de szerintem inkább az a megdöbbentő, hogy a franciák voltak mondjuk úgy inkompetensek önmagukhoz képest, mert a spanyolok szerintem egy ilyen crescendóban vannak a VB-n, tehát egyre jobban játszanak.
2: Ahogy kell egy igazán nagy csapatnak.
4: Igen, és még a Jolly Joker be se robbant, tehát Jamal önmagához mérten nagyon visszafogottan játszik.
2: Én ezt viszont, egy picit viszont... másképp fogalmaznám, mert szerintem ez még nem jár már világbajnokság, és én nem várok tőle csúcs teljesítményt.
4: Na azért mondom, tehát hogy ha még itt lenne egy ilyen...
2: Okay.
4: Egy ilyen plusz. De nem lók ki azért, de nem lók ki nagyon ebből a csapatból.
2: Nem lók ki lefelé, de fölfelé se.
4: Igen, és ugye és ez az elvárás, és akkor innentől kezdve valóban kritikát lehet vele szemben megfogalmazni. Igen, hát ez a csúcsjátékosoknak a mondjuk úgy egyéni terhe. Ezt bírni kell, ha veri az élet. Tehát
2: jó, de ha mondjuk Royce-Royce-ok közül nem lóksz ki fölfelé, az nem olyan nagy probléma. Tehát, hogy ugye...
4: Igen.
2: Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk mi egy fantasztikus csapatban tudja nyilván hozni azt
4: csak
2: a...
4: Csak itt van
2: akkor
4: a konkurencia.
2: Itt van akkor a konkurencia,
4: hogy ezt a Rolls-Royce-ot is simán le lehet ültetni a kispadra. Tehát, és nekem az egyébként nagyon szimpatikus a spanyolok mentalitásában, és ez De La Fuente dicséri, hogy azért ő egy az egybe csapatban gondolkodik, mert talán a legjobb példa erre az, hogy a franciák elleni 11-est még véletlen sem Jamallal rugatta, hanem Oyar Zabállal, tehát a megbízhatóval. Tehát a csapat...
3: Nem a sztárral.
4: Igen, abszolút. És ugyanez a gondolatiság hiányzott például a portugáloknál, ahol azért nem vette le Ronaldót az Üzbegisztán elleni meccsen, és nem pihentette, hogy meglegyen egy mesterhármas, tehát egy ilyen egyéni...
2: ambíciót kiszolgáló
4: mondjuk úgy, igen, egy egyéni megdicsőülést rendelt alá a csapatérdeknek, de most ez nincs meg a spanyoloknál.
2: De azért bocsáss, hogy érzem, viszont ezen a világbajnokságon szerintem annyira megvillant, és olyan sokszor villant meg, hogy és a megbízhatóságával is megvillant nyilvánvalóan, hogy szerintem ez nem volt egy bátor döntés, hogy ő
3: rögtön 2024-es EB-t is ő döntött el.
4: Igen, igen, abszolút.
3: A legvégén a angolok ellen ugye egyénél őrugta a győztes gólt.
4: Így van, De jó, csak a franciáknál fel nem merült, hogy ne Mbappé rúgja a 11-est.
2: Jó, az argentinoknál is volt, hogy Messi rúgta, azt elrontotta.
3: Igen. Tehát, jó, olyan van,
2: ilyen, vannak ilyen viszonylagosan kézenfekvő döntések.
3: Igen, de és ebben a kockázat, hogy olyan zabban elrontja, akkor hogy miért nem jár már, mert ott van a nagy sztár, és hogy bevállalják. Mert lehet, hogy ők tudtak, hogy ő hidegebb fej, vagy tiszta fej, és nagyobb, jobban megbízhatóan be fogja rúgni, de attól még persze ki lehet hagyni. A Tomi is szólaljon meg, azt majd szeretném kérni, igen, de összességében...
2: Szólítanám, csak még láttam, hogy levegőt veszel.
3: Most egyébként a Bazsi elnyomott minket, nagyon lenyomott minket a víz alá, nincs jelentősége.
2: De a Tomitól azt szeretném tudni.
3: 8 percet beszélt, úgyhogy én most fél percből, hogy ez mindig szerintem összefüggésben van, egymásra hat. Tehát itt nem arról van szó, én ezt nem szeretem ennyire szétszedni. De azt szeretem, ahogy te szétszeded, nehogy félesd. Hogy nem csak arról van szó, hogy a franciáknak rossz napjuk volt, hanem azért is volt rossz napjuk, mert ott volt egy ellenfél, amelyik nem hagyta, hogy jó napja legyen.
2: Na jó, de azért mondom, hogy azon a napon volt rossz napjuk, amikor a spanyolokkal játszottak.
3: De lehet, hogy azért volt rossz napjuk, mert nem hagyták a spanyolok. Uh-huh. Nem hagyták őket a spanyolok. Kitalálták a spanyolok, hogy lehet ezeket megfékezni, hogy lehet őket lelassítani, és hogy lehet őket, megsebezni, és kifogástalan volt a taktika, és kifogástalan volt a taktikának a végrehajtása is, és valóban egy picit a franciák elmaradtak, és aztán elkezdték érezni, hogy valami nem megy, a spanyolok meg érezték, hogy nyerekben vannak, és aztán nyilván az a 11-es az rengeteget segített, az egy döntő momentum volt, de összességében itt nem arról volt szó, hogy azért nagyon sokan megverték volna ezt a éppen gyenge napot kifogó franciákat.
2: Nem, hanem mert sem.
3: Azért volt ennyire szembeötlően gyenge a játékuk, mert egy annyira szervezett és annyira kitalált spanyol futball volt szemben velük azon a pályán, hogy eszköztelenné váltak.
2: Én is ezt gondolom, és ugye itt, amikor az előző órában Vukovics Laciékkal, Papistával is elemezgettük ezt a dolgot, ugye az egyértelműen kifort itt a mondandóban, ugye, hogy mind az argentin, mind a spanyol válogatott élén egy olyan szakvezető van, egészen elképesztő csapatkohéziót tud kreálni, de érdekes, hogy azt láttam, hogy a francia válogatottnál is most Deschamp már csak azért is, mert tudtuk, meg tudjuk, hogy ő el fog köszönni. Volt már egy olyan belső hangulat és egy olyan szeretetteljes légkör, ami egyébként talán lehet, hogy korábban nem volt jellemző erre a válogatottra, sőt. Szóval, hogy ennek volt-e jelentősége, mert itt úgy tűnt, hogy most ez is elbukott. Nem csak a taktika bukott el, hanem valahogy ez a csapat nem tudta azt az egységet felmutatni. Vagy előbb van az, hogy taktikailag nem bírsz, és utána kiderül, hogy szétesel csapatként is?
5: Szerintem ez mind a négy elődöntős csapatnál nagyjából megvolt ez a csapat kohézió, már mint addig, ameddig ide, tehát az elődöntőig, amíg eljutottak, és aztán itt ugye minden négy csapatnak volt egy-egy olyan mérkőzése, ahol ilyen vagy olyan irányba elbillent ez a mérlegnek ez a nyelve. A Soma jól felvezette, hogy majd szólaljak meg, aztán a felét elmondta annak, amit én akartam, de az a lényeg, hogy tökre egyetértek vele abba, amit mondott.
2: De mondtál most a másik felét annak, amit akartál.
5: Én is úgy gondolom, hogy tehát én is azt láttam, hogy a spanyolok annyira jól összerakták a saját meccstervüket, és az annyira ült, és annyira működött, ehhez egyébként kellett a 11-es is valóban, hogy a franciák nem tudtak velük mit kezdeni, és amivel én kiegészíteném, hogy viszont ahogy ment előre az idő, a franciák semmit nem tudtak kitalálni, tehát hiába volt az, hogy egy gólos hátrányba, aztán két gólos hátrányba, ugye valahogy kellene egy gólt szerezni,
2: igen.
5: Mert hogyha emlékszünk a 22-es VB döntőre, ugye ott is a vége felé szereztek, és onnan addig...
2: Változott meg az egész mérkőzés.
5: Addig nem volt az annyira izgalmas mérkőzés, de abban a pillanatban, hogy összejött a gól, ott megváltozott az egész, és onnantól lett a... Ugye sokan azt mondják, hogy minden idők egyik legjobb VB döntője, ezzel nyilván lehet vitatkozni, de nem ez a lényeg. Itt nem jött össze, tehát akármit próbáltak, nem jött össze a gól, és én igazából azt láttam, hogy nem is igazán tudták, hogy mit kezdjenek. Nem tudom, hogy Deschamps miket mondott nekik a hidratációs szünetekbe, vagy mit próbált ő kitalálni, de hogy a játékosok nem nagyon valósítottak meg semmi olyat a pályán, amiből az egy pillanatra is felsejlett volna az ember előtt, hogy meg tudják zavarni ezt a tényleg nagyon jól működő spanyol gépezetet, és a Yamal sztorira ráfűzve ezt, hogy szerintem Yamal azért is nem tud olyan sztárként megjelenni, mint ahogy mondjuk Ronaldo a portugáloknál, meg Messi az argentinoknál, vagy Bappé a franciáknál, mert ez egy gép, itt nincs ő kiemelve úgy, hogy akkor adjuk oda Jamalnak a labdát, és akkor majd, hanem itt mindenki egységesen játssza azt a játékot, amit valószínűleg Rogyásig begyakoroltak, és álmukból felkeltve tudják. A másik meg, hogy ennek a spanyol válogatottnak szerintem változatlanul olyan játékosok a meghatározó egyéniségei, akiknek a játéka nem feltétlenül látványos a közönség számára, tehát nem azok, akik a szélen megcsinálják a 46 cselt.
2: De tűpontos.
5: Igen, tehát hogy egy Rodri középen, aki az saját posztján ugye aranylabdát nyert, és azon a poszton viszonylag ritkán nyernek aranylabdát, nyilván azért nyerte meg, mert rengeteget tett akár a klubjában, akár a válogatottban, játékban a csapatához hozzá, de ezek a játékosok, ezek nem azok, akikből ugye a sztárok lesznek, tehát nem a csatárok, nem a szélsők. A védelem is, a spanyol védelem teljesen jól működött, tökéletesen megcsinálták, amit kellett, és a franciáknak is egy nagyon-nagyon erős védelmük van. Viszonylag keveset beszéltünk róluk azért, mert a franciáknak a játékába mindig az volt, hogy akkor jött Bappé, vagy jött Dembélé.
2: Mindig a támadás és az előrejáték volt.
5: Így van, miközben egyébként ott is van egy nagyon jó védelem.
2: Persze.
5: De a spanyoloknál ezek a részegységek, ezek annyira jól működnek, hogy itt szerintem Jamal, hogyha most jobban is játszana, egyetértek veled egyébként, hogy ez nem feltétlenül az ő VB-je, meg hogy a döntőben még bármi történhet, tehát lehet, hogy csodát látunk, de ez a spanyol gépezet, ez így kompletten csapatként, csapategységként, kohézió, amit mondtál, ez így tud sikeresen működni.
2: És az argentinoknak is gépezete van, amiben ráadásul van egy ilyen túlélő üzemmód? Tehát egy ilyen feltámadó üzemmód?
5: Én az argentinoknál inkább azt láttam tegnap, amit az előbb felvezettél, ezt a csapatkohéziót, hogy hátrányban vagyunk, bár azt nem értettem pontosan, hogy az angolok miért állnak vissza teljes, tehát hogy olyan szinten, hogy szinte az ötösre egy gólos előnyben. Nem igazán értettem, hogy ezzel ők mit szeretnének, mert ugye a másik oldalon ott van egy Messi, aki csak két gólpasszt adott, de hogy szerintem nézzék vissza sokszor a gólt a kedves hallgatók, és akkor, vagy a gólokat, és akkor nézzék meg, hogy mit tesz hozzá ehhez az argentin csapathoz Messi, milyen gólpasszokat ad, és én értem, hogy hát de mit csinált, hát csak legurította a labdát a Fernándeznek.
4: Hát az elsőnél.
5: Oké, csak hogy ott az, hogy ki hogy mozgott, meg igen, hogy volt ez az egész megcsinálva.
2: Na,
5: ehhez viszont nagyon kell a csapategység, és az is kellett, hogy itt nem Messit erőltették, hogy majd a Messi kihúz minket a slamasztikából, és adjuk neki oda a labdát.
2: Ahogy egyébként korábbi mérkőzésekben érezhető volt, ez most már úgy tűnt, hogy nem. Tehát, hogy már itt...
4: Meg a terhelés is más. Direkt persze. Megnéztem a hőtérképeket, az összes meccsnek a hőtérképét csak Messire lebontva visszanézegettem, és hát alapvetően azt kell mondjam, hogy nem klasszikus, de gyakorlatilag jobb szélsőt játszik, úgyhogy a félterületeket és a belső területeket is bejátsza bőven a csatársor mögött. És akkor úgy kicsit azt a konzekvenciát vontam le, hogy ez azért is logikus, hogy oda van pozícionálva, és nem teljesen előre kizárólag befejező csatárnak, mert akkor viszont, hogyha Argentina labdát veszít, már pedig azért láttunk itt nehézségeket kevésbé erős csapatok ellen is, akkor majdhogy nem emberhátrányos helyzet alakul ki, hogyha egy 39 éves játékos gyakorlatilag előragad, tehát ő nem tud visszazárni abban az ütemben, tehát teljesen logikus és maximálisan egyetértek azzal a elképzeléssel, amit Scaloni megvalósít, hogy egy picit hátrébb játszhatja, mert így előre is és hátrafele is tud olyan ütemváltással beszállni a játékba, hogy mind a két irányba hasznos legyen.
2: Ez egy optimális pozíció, tehát se arra, se erre nem
4: nincs
2: kell túl sokat
4: az argentinok, nincs is nagyon szélső játékosa, tehát meg legutóbb hát talán Di Mariát lehetett volna ide tenni, de ő is nagyjából ezt a pozíciót játszotta be.
3: Ha emlékszel, bocsánat, nehogy elfelejtsd a szavadat.
4: Én elfelejtem,
3: bocsánat, közben, hogy például az Egyiptom elleni gól, ha emlékszel, hogy jobbról ő adta be, és aztán ott van az a kivételes érzék, hogy visszafejelték, lepattant, és igen, ő ér onnan be, és nem rá volt kijátszva, tehát a beadás volt az övé, de tegnap is, amikor én társaságban néztem, és be a szöglet, és ugye mentek a labda felé az angolok, és egy kedves barátom mondta, hogy vissza fogják neki adni.
4: Igen.
3: Hogy miért nem a kis szögletet, hogy miért nem figyelnek messzire, és amikor már jött a labda, és utána jött már a visszapassz, pedig ott üres volt a terület, ott az volt a következő bemondás, hogy a jobb lábára fog cselezni, és nem, és másik, és gól. De ott már ez a két kapufa, ugye a második kapufa után is, ha megnézitek, ott az angol játékosnál van a labda, hogy felszabadítson, és spiccel kirúgja a labdát, de nem elég erős, nem megy ki, és messzi megy utána, igen, és utoléri, és ő hozza ő vissza, igen, és aztán jobb lát, és kettő, két ember
4: az
3: viszi rá.
4: Az angol meg ott hagyja. A Jet Spence ott hagyta. Már ott akkor hagyta. Néztem, hogy és ott úgy nekiáll fájdalmában, úgy sem, mint hogyha megrúgták volna.
3: Nem rúgta ki a labdát, tartsa, no, messzi visszahozta.
4: Nem is értettem.
3: Akkor vették föl ketten, és megcsinálta a cselt a jobb, igen, lábára, és már jött a beadás. Inter játékos meg.
4: Igen.
3: Egy labda érintése volt beállt, és kettő labda érintés, egy labda vesztés,
4: igen,
3: és egy fejes.
4: És utána, igen, és utána ott zokogott teljesen szívszaggató
2: módon. Mondani, hogy erről álmod a gyerekkorában
4: is. Igen, és ez szerintem egy
2: nem
4: nagyon...
2: Nem is azokra a kérdésekre válaszolta.
3: Katarban mellé fejelte. Az óriási helyzetet.
4: Hogy ez az argentin válogatott,
3: a másikat, bocsánat, meg rárúgta, és a gólvonalról kiszedték, és Messi rúgta be a kipattanót, és a hosszabbításba.
2: De most
3: nem bír gólt rúgni, szegény a VB döntőn. Rúgjon az Interbe minden.
5: Akartam is az előbb mondani, hogy ugye Soma jó barátja, igen, intézte el azt angolokat a végén, mert gondoltam rád, amikor Martin ezt beküldték, úgyhogy...
3: De Álvarez szerintem sokkal jobb játékos, és például az előző meccsen meg ő rúgta a nagy gólt, szóval nem csak Messié. És most értem, meg
4: ez is milyen lehetőség, hogy ezek a srácok állnak be, hogy eldöntsék a meccset.
3: És milyen jó volt, hogy egyébként a cserékkel, hogy a Tuchel cseréről beszélünk, de amikor az argentin cserék jöttek, akkor ahol néztem a meccset, ott az volt, hogy na, ezek az Atletico, már nem mindenki. Atletico Madridos verőemberek, jönnek, igen, be a barmok. És hogy, de hatással volt a csapatára és a meccsre. A Tuchel cseréi meg
4: A Tuchel cseréi is hatással voltak a meccsre, csak
2: rossz,
4: az argentina javára.
2: Igen. Ami azért fura, mert azért szóval annyira tudományosan csinálta ezt Tuchel, és annyira érzékelt volt az egész világbajnokságon ez az egészen elképesztő, hogy mondjam, taktikai fölény, kiszámítottság, pontosság, akarat, erőszakosság.
3: A meccs közbeni reakció az improvizáció.
2: Igen. És itt
3: és ez meg egyébként Katarban is ez.
2: Meg a hőfok szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy a nyugalom kontra idegbaj. Tehát én ezt láttam egyébként a két emberen, úgy, hogy vezetett Anglia. És mégis Tuchel volt sokkal ideges.
3: Szerintem, igen, ez a katari tapasztalat, mert én Katarban is azt éreztem, hogy az argentin válogatott iszonyú szenvedélyes. És ezen a évben is ezt lehetett látni, hogy elképesztő mélységekből jöttek vissza, és nagyon nehéz meccseik voltak sokszor maguk miatt, de mindenféle 0-2-ről visszajönnek. Igen. Tehát lelkileg nagyon erősek. De én azt gondolom, hogy a katari tapasztalat, ott Scaloni nagyon összerakta a csapatot, és nagyon jó volt, ott tényleg azt lehetett érezni, hogy összejöttek olyan gyerekek, kis túlzásra, akiknek mondjuk a Di Maria tényleg az Isten, de hogy a Messi nőttek fel, és most tehetnek azért, hogy világbajnok legyen, és ezért az életüket adták volna. Ott volt a McAllister, meg a Paredes, meg a Depauról, állítom neked, hogy azt mondták volna, hogy hamarabb, ha inkább akart, hogy Messi világbajnok legyen, mint hogy ő az legyen.
2: Igen.
3: Aztán kettő,
2: igen,
3: persze együtt jár.
2: De ez nagyon jó. Egyébként.
3: És most viszont már ezzel a tapasztalatán én azt látom, hogy egy kontrollált szenvedély, iszonyatos szenvedély, óriási érzelem.
2: És elképesztő önbizalom, hit abban, amit csinálnak.
3: Igen. És emiatt a szenvedélye, hogy zokognak mindig, meg látod Buenos Aires főterét, és ezt érzed, de már tudják kontrollálni, és tudják a csapat sikerének az érdekébe állítani, ezt nem viszi el a fejüket, amit oly sokszor, hát az, hogy tegnap ezt a mérkőzést Romero le tudta hozni úgy, hogy ne csináljon olyan állatságot, amit minden meccsen csinál, a Tottenhamben mindenfél időben, és pont itt, azon kívül, hogy a egyenlítő gól, azért oda ment a Pickfordhoz, és mondott neki valamit, hogy te soha nem sikerült kivédeni.
2: Aztán megtalálták Pickfordnak a kis üvegét, ugye, a kis izével, a sugó, de nem kell.
3: A gól pillanatában oda, a McAllister a labdáért megy, a kipattanó, a hálóba kipattanó labdát összeszedi.
4: De az is milyen momentum.
3: De Romero a belső videóban mondani, hogy Pickford, azt tessi, szépen vetődtél.
4: Igen.
5: Na, lehet, hogy azt kellett volna, hogy legyen a kulacson, hogy Enzo Fernández hova rúgja a labdát a 16-oson kívülről.
3: Már figyeljetek, hát a futball igazságosága volt, ez azt kell mondanom, mert már a McAllister első kapufája, azt már nem tudták az angolok, hogy ez hogy nem ment be.
4: Így van.
3: Amit fejjelt.
4: Uh-huh. De egyébként nagyon furcsa jelenség, hogy a...
3: 164 centíve fejjel a angol tornyok, meg a Lautaro ugyancsak. Oké, hogy beküldöd a védőket, de és azok mit csináltak ott?
2: Jó, de hát mekkora súlykott emelkedésre.
3: Mikor a 80-as években egy ekkora ember angol védők között nem fejelt,
2: az biztos. Ez
4: már lelkiállapot
2: kérdése volt. Lelkiállapot is, meg ütemérzék, meg minden más.
4: Igen, de meg tök furcsa ez a jelenség, és Argentinán kívül nagy válogatottra nem tudom elmondani, hogy azok a játékosok, akik a keretet alkotják, nagyobb elánnal, nagyobb szívvel és jobb teljesítménnyel játszanak a válogatottban, mint a klubjékban. Pont fordított a tendencia mindenhol, főleg a nagy csapatoknál. Tehát még az olyanoknál is, mint Kolumbia. Tehát akik mondjuk úgy egy vagy másfél
2: ponttal most a vereségig azért a franciákon nem ezt láttam, tehát most pont éppen Mbappéken láttam azt, hogy ez most sokat
3: jelent.
4: Igen, de nem jobb teljesítmény, egyénileg sem, tehát mert talán most csodálkozott rá a világ arra, hogy a Michael Hollis milyen jó játékos, de ez a gyerek a Bayern Münchenben szenzációsan játszott egész idény alatt, csak nem került ennyire a világ szem elé.
2: Jó, hát a világbajnokságoknak ez is feladata egyébként, ugye, hogy a nemzeti csapatokban megvillanjanak játékosok, akik onnantól aztán új polcra fognak kerülni, egészen biztos, hogy majd lesz egy pár olyan játékos, aki ennek a világbajnokságnak az egyéni karrierjében bőven nyertese lesz. No, hát azt a mindenit, mennyi mindent tudunk még beszélgetni erről a VB-ről, fogunk is rövidesen a híreket követően az urakkal.
0: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
7: Ez az ember tenkes kapitány.
8: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
9: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
10: Ne izgalj, tárul csak holnapig tart. Majdnagyban lefejezik a kapitányodat.
11: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Az orosz és fehér orosz kézilabdázók is visszatérhetnek a nemzetközi porondra. Akadozhat a DÁP és az ügyfélkapu a hétvégén, mert csak elszórtan várható Zápor-zivatar. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
12: Ma este eldől, hogy a Ferencváros ott lesz a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-re nyert a szerb Vojvodina otthonában, így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség engedélyezte az oroszoknak és fehér oroszoknak, hogy ismét részt vegyenek a sportági világversenyeken, zászlójuk és himnuszuk szabad használata mellett. Az IHF lett a 13. Nemzetközi Sportszövetség, amely immár korlátozás nélkül engedi.

0: A szuperdöntőre készülő férfi vízilabda válogatott 22-16-ra kikapott a VB és EB bronzérmes görögöktől. Elhalasztják a szombatra tervezett Révfülöp és Balatonboglár közötti balatonátúszást. A szervezők tájékoztatása szerint ezen a hétvégén nem lesznek megfelelőek az időjárási feltételek a Balatonnál, ezért nem tartják meg a hagyományos viadalt. A verseny új tervezett időpontja jövő szombat, amiről a szervezők jövő csütörtökön döntenek majd.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Eltávolítják az aszbesztel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, a szennyezés mértéke sehol sem haladja meg az egészségügyi határértéket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. A kormány tárgyalt arról is, hogy január 1-én beszüntetnék a kettős vezetést a szakképzési centrumoknál. Október végéig kírják a pályázatot az új főigazgatói posztokra. Felülvizsgálja és újra tervezi a gondos óra programot a kormány, válaszolta a Szociális és Családügyi Minisztérium a Telex kérdésére. Az internetes portál felidézte, hogy a 2022-ben uniós forrásokból indított programot pártpolitikai célokra is használta az előző kormány. A 1,5 millió felhasználót Fidesz aktivisták hívták, Orbán Viktor is megszólalt rajta, egy fideszes államtitkár pedig arról írt e-mailt a választások előtt a nyugdíjasoknak, hogy az ellenzék meg akarja adóztatni a nyugdíjakat. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A többi ügyintézés szünetel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. A daganatok növekedését gátló molekulális kapcsolatot azonosítottak az ELTE kutatói. Vizsgálataik szerint, ha gátolják egy bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. A kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredményeket egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták.
1: Közlekedés.
0: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. A komáromi csomópont és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aztán szintén az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél. A 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, jelenleg 1-2 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 16 óra 36 perc van, és folytatjuk a Nemzeti Sportkört Somogyi Zsolttal, Gyenge Balázssal és Kis Tamással, és most Tamás felé fordulok, hogy egy kicsit lezárjuk ezt a világbajnoki részt, itt a csapatkoizról beszéltünk, hát akkor az argentin sztékezés, vagy a spanyol szengriázás, szóval mi lesz fontosabb, ami jobban összegyúrja ezeket a válogatottakat a vasárnapi döntőre?
4: Hát ezt a döntőt megtippelni, tehát ez mindenkinek sok sikert kívánok, elég nagy bátorság kell hozzá, akármelyik oldalra is akarja valaki behúzni az X-et. Biztos, hogy

0: futball szakmailag biztos egy nagyon érdekes döntő lesz, és nem biztos, hogy minden periódusban, a mérkőzés minden periódusában szép játékot vagy szórakoztató játékot fogunk látni. Egy pillanatra visszautalok a bronzmeccsekre, hogy erre gondoltam, amikor mondta, de most már megnéztem, hogy melyik, mikor, melyik volt a bronzed, de nem is ez a lényeg, hanem
1: megnézni
0: az a lényeg,
1: könnyű, hogy megmaradtam el a döntőket, meg elmondott.
0: Igen, de én nem ebből a szempontból mondtam, hogy megmarad, hanem abból a szempontból, hogy most például szombaton, vasárnap dolgozni fogok a döntő alatt, de szombaton baráti társaságban megnézek egy jó bronzmeccset, és hétfőre már nem emlékszem rá,
1: nagyon
0: de tök jó szórakozás lesz. Köszönöm szépen.
1: Lesz a menü?
0: Azt hiszem, hogy bográcsot fogunk készíteni.
2: Mi lesz a menü?
0: Ja igen, egyébként Franciaország, Anglia, vagy Anglia, Franciaország,
1: Franci.
0: Elfogadom, igen, köszönöm.
1: Igen, szerintem egy poárkával a Zsuzsi egészségére.
2: Nagyon rendes, nagyon rendes tőletek.
0: Szóval ez a döntő. Ez...
2: A székekről indultunk egyébként, igen. Meg a szengriához.
1: Hát amellé meg nem lehet inni tejet, mondta Bánki József.
0: Ez így van. Szóval azt megmondani, hogy a szék vagy a szangria fog győzedelmeskedni, az egy nehéz feladat szerintem, de lehet, hogy majd Soma itt egy merészebb dologgal előáll. Én nem mernék most tippelni erre a tört. Tehát nagyon kíváncsi leszek, hogy az, amiről beszéltünk itt az argentinok kapcsán, a csapat kohézió, ez a csapategység, vagy amiket Soma említett, hogy ezek a srácok mennyire akarják segíteni még Messit még egy világbajnoki címhez, hogy ez milyen szinten tudja felvenni a versenyt ezzel a írtózatosan megszervezett és gépezetként működő spanyol válogatottal. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon érdekes döntő lesz. Szerintem hosszabbítás.
1: Jaj, ne! Labzárpet kicsinálja, most már látom.
2: Igen.
1: Fú, a halftime-mal meg...
2: Nem is beszéltünk. Mi lesz ez a halftime, gyerekek?
1: Nem tudjuk közölni a kedves olvasókkal, hogy ki lett a világbajnok, ha hosszú-hosszabbítás lesz egy 11-esen.
0: Hát ugye arról szóltak a hírek, hogy ez jelentősen megdobhatja ugye a mérkőzés időtartamát, mert itt arról is szó van, hogy ugye 25-30 percre is nyúlhat a szünete miatt, a halftime show miatt, ami valami nagyszabású dolog
1: 20,
0: lesz, mert mindenféle...
2: Tegyük félre az amerikai show business részét. Egyébként ennek lehet bármilyen negatív hatás a mérkőzésre most ahhoz képest, hogy mihez vannak hozzászokva ezek a játékosok? A több pihenő az jobb, vagy pedig kihűlünk, kiesünk a ritmusból. Nem tudom.
0: Én azt gondolom, hogy ezen a szinten nem.
1: Ráálltak már erre, hogy ezt a negyed órás szünetet is kihasználják úgy, hogy már ugye 40-42. percben, most hosszabbítással még jobb a helyzet, már az elemzők a nézőtérről lemennek az öltözőbe, bejönnek a játékosok, bemennek a fürdőszobába, megmosakodnak, isznak, púzus lemegy, tehát arra is van egy 5 perc, és akkor közben az elemzők a stábtagokkal, hogy mit láttatok föntről, mit láttunk lentről, mik a folyamatok, mire érdemes hangsúlyt fektetni, és aztán ezt a 10 percet, 8 percet fel tudják arra használni, hogy átbeszéljék gyorsan a változtatásokat. És az is érdekes egyébként, hogy visszautalok megint Katarra és a streaming szolgáltatóra a ragyogó sorozat, és ott ugye az öltözőben, először is már az első félidőben ugye 2-0-nál lekapta Dembélét és Giroud. Tehát, hogy már az első, már szünetet se várta meg, Deschamp, és brutálisan belenyúlt. És még nem csak az, hogy átalakítom a stratégiát, meg átszervezem a csapatot, hanem egyszerűen egy üzenet, hogy nagyon nem működik valami, és nem nézem tétlenül, hanem egy kettős csere az első fél időben. Azért az akkor nagyon erős volt, és ugye a filmben meg benne van, hogy mondja a kapitány, hogy ők nagyon jó döntőt játszanak, ők döntőt játszanak, mi meg nem. De még innen is vissza lehet jönni, és aztán vissza is jöttek, úgyhogy ja, érdekes dolog ez. És tehát ezt a relatív rövid szünetet is. És még én beszéltem fiziósokkal, akik azt mondják, hogy ebbe nyilván sok év után kialakul a tapasztalat, hogy azonnal, tehát azt mondja egy játékos, hogy itt van, érzek valamit, és azonnal kell tudnod, hogy csak egyszer az egyikkel találkoztam egy meccsen, és mondom, figyelj, nagyon fáj a vállam, és így a derekam nem megnyomott valamit, és mondom, de nem érted, hogy a vállam, és közben megnyomta, és szemem kiugrott, annyira fájt. És mondom, te mi történt? És mondta, hogy az azért van, mert itt valami íze, és oda sugárzik ki, és akkor mondta, hogy szünetben nincs idő kinyomozni, hogy tehát, hogy tudni kell, és hogy kialakult egy ilyen rutin, hogy azonnal kezelni kell, hogy tudja folytatni fájdalom nélkül, vagy valahogy jobb segíteni a játékosnak, hogyha valami problémája van, szóval, hogy, és már erre is megvan az idő. Erre most lesz több idő, több idő lesz elemezni, több idő lesz átbeszélni, több idő lesz egy kicsit relaxálni, és kell egy kis idő elkezdeni a felpörgést a második fél időre, de szerintem ezt megoldják.
3: Majd táncikálnak a öltözőben a két is óra.
2: Gondolom.
1: Ez biztos. Ez kihívta meg innen az embert.
3: Amelyiket?
2: Na jó. Jó, hát hogy táncikálni fognak-e majd ma? Azt mondjátok meg nekem, a Ferencváros játékosai fognak majd táncikálni? Mert hogy azért a Vojvodina ellen mégiscsak 2-1 és előnyből kezdik a miénk. Borbély Balázs azt mondta, hogy lámpaláza van, és én nekem ez nagyon szimpatikus. Ezt én nagyon-nagyon szeretem, hogyha valaki már
1: beszél, hogy az érzéseiről?
2: Egyrészt beszél az érzéseiről, másrészt az, hogy tehát van egy önkritikusság, van nyilvánvalóan egy visszafogottság, van nyilvánvalóan egy, tudom, hogy mi a feladatom, maximalista vagyok, még nem játszunk, úgy voltak erények, de voltak hibák is, élni jobbra törekszem, és tudom, hogy most még én teszt alatt vagyok. Tehát nekem ebből ez jött le.
1: Hű, erre nagyon kíváncsi vagyok. Egyébként, hogy fogadja a közönség az edzőt, mondjuk igen, a bemutatást, vagy az első igazi találkozás, de én azt gondolom, hogy vagy azt tapasztalom, és egyébként ezt is remélem, hogy óriási szeretettel. Mert szerintem a Ferenc, mert egyrészt ugye tudják a sztorit, hogy dolgozott az utánpótlásban, jobban van Hajlan Tamása, oké. És tudják azt, hogy tavaly ez az ember megvert minket. Tavaly ez az ember megelőzött minket úgy, hogy 7-szer egymás után Fradi volt a bajnok, és tök egyértelmű volt. És egy viszont az újoncot fölépítette nemzetközi kupa csapat, és onnan meg tudták nyerni a bajnokságot. Tehát a szakmai renoméja szerintem a Fradi szurkolóknál megvan, tudják a kötődést. Én azt gondolom, hogy egyértelműen nagy nyereségnek, nagy igazolásnak tekintik, és szerintem a Fradi ezzel erőt is demonstrált, hogy, és ugye a sportigazgató is elment, és jött egy fontos táptag is, tehát hogy legyőztek minket, és másnap úgy meggyengítette a riválisát a Fradi ezzel, hogy el tudta hozni, igen, az edzőt, és eljött onnan, és ráadásul mondom, a sportigazgató is távozott.
2: És sajnos látszik is a Győrön, úgy meggyengítette.
1: Sajnos ez ezzel jár. Úgyhogy én azt gondolom, én azt feltételezem, nem tudok elképzelni mást, és nagyon is örülnék neki, hogyha az lenne, hogy egy óriási vastaps, és ebben benne lehet ez is, hogy a szurkolók olvasták, hogy ez az ember izgul, és ő is készül erre az első randira, és
2: nekem ez nagyon emberi volt. Nagyon
1: persze, hogy emberi, és mindenkinek vannak emberi érzései, csak ez már nem divat, meg nem beszél róla, meg nem mutassunk gyengeséget. Én is értek, én is szerettem, hogy miért ne?
2: Sőt, szerintem abszolút így van. Szóval sima lesz?
1: Nem, sima nem lesz.
2: Mert egy csapatról beszélünk, azt tudjuk, és hát azért ott...
0: Én azt gondolom, hogy akkor lenne baj, hogyha az odavágón mondjuk valami nagyon rosszul sült volna el, és mondjuk most itt, mit tudom én, két gólos ellennyel jönnének ide a szerbek, akkor lehet, hogy a fogadtatás sem feltétlenül lenne az a szurkolók részéről, de
2: amit
0: láttunk, egyrészt nem így van, másrészt amit láttunk játékban a Ferencvárostól, amelyik a felkészülési időszakában van még, nyilván ugye itt ebben az esetben ha jól tudom, a szerb bajnokság sincs még, tehát nincs, a Vojvodina sincs játékban, de futballban, játékban én azt gondolom, hogy megérdemelten nyert a Ferencváros. Voltak meleg pillanatok, ezt a játékosok is elmondták, nyilván ez egy összességében egy ilyen kiegyenített mérkőzés volt idegenben. Én azt remélem, és azt gondolom, hogy hazai pályán, ha nem is lesz sima, mert nyilvánvalóan szerb klubcsapatról beszélünk, tehát azért tudjuk a szerbeknél a mentalitást, hogy ők aztán tényleg sosem adják fel, az utolsó pillanatig küzdenek, de hogyha egy picit, amit Borbély Balázs mondott is a múlt héten, hogy ennél ugye jobbak leszünk, hiszen van még egy hét, és egyre csak jobbak leszünk, hogyha a múlt hetinél már még jobb játékot tud nyújtani a Ferencváros, akkor azért azt gondolom, hogy ezen az akadályon átverekszi magát, és nyilván egy ilyen mérkőzésen bemutatkozni vezetőedzőként, ott talán a lámpalázis el fog múlni a lefújáskor.
2: Egy ilyen előszezonban plusz egy hét munka, az mennyit csiszol egy tulajdonképpen építés alatt álló csapaton?
3: Sokat is, meg alapvetően nem annyira sokat is, tehát... Ez elsősorban az edző múlik, illetve azon, hogy hogyan épül a csapat, mert azért most bőven benne vagyunk az átigazolási időszakban, tehát ilyenkor morfolódik a keret, tehát elmehetnek, jöhetnek, és akkor az...
2: Ezért mondom, hogy átalakítás alatt van.
3: Ilyen domino effektként végig söpörhet a csapaton. viszont itt leginkább szerintem az a Fradi mellett szól, vagy a Fradi felé billenti a mérleg nyelvét, hogy bár ott is voltak komoly változások, de azért ez a Fradi, ha úgy tetszik, hoz annyi tapasztalatot úgy önerőből az elmúlt időszakok eredményei alapján, amik sokkal inkább átbillentik azokon a nehézségeken, amik most mondjuk a Győr fennakadt. Tehát,
2: jó, tehát a tapasztalat mondom, rakódik,
3: de
2: nem?
3: Ezzel óvatosan, mert minden meccs új meccs, tehát nem lehet azt mondani, hogy azért, mert ezek közül a játékosok közül már volt olyan, aki játszott magasabb szinten, akkor garantált ez a tapasztalati tudás, és ez egyfajta előnyt vagy fölényt jelent, de akkor is egyfajta mondjuk úgy lelki nyugalmat sugározhatnak azok a játékosok, vagy azok felé, akik adott esetben még nem rendelkeznek ezzel a tapasztalattal, meg alapvetően ők maguk is képesek egy alacsonyabb púzuson jobb teljesítményt nyújtani.
2: Jó, szóval akkor minden esetre sokat várunk ettől a mai mérkőzéstől, értelemszerűen.
3: Hát de legalábbis továbbjutást.
2: Hát a továbbjutást mindenképpen, de a sok alatt én azt értem, hogy vélhetően jobb játékot, mint amit az első mérkőzésen láthattunk, legalábbis ezt
1: így. Jó, az első mérkőzés volt egy új edzővel, egy új évben. Én is azt gondolom, hogy legyen jobb a játék, legyen élvezetes a játék, lehessen látni, hogy mit tervez az új edző az új bajnokságban, úgyhogy én is bizakodva várom, és továbbjutás az nagyon fontos lenne. Úgy tulajdonképpen mindegy, hogy a továbbjutás hogy van meg, de hogyha tud a játék szórakoztató lenni, akkor az csak pozitív. Azt se bánnánk, de továbbjutás legyen meg, az a fontos.
3: Igen, mert alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk itt egy nehézségen egy ilyen lámpalázon, hogy lehet tovább lendülnie annak, aki a mozgatója ennek a rendszernek, nem feltétlen egy sziporkázó játékkal kell ezt megugrani, de egy eredménycentrikus és egy eredményt hozó játékkal, igen.
2: Célfutball.
3: Hát ezért mondtam, hogy ha továbbjutás megvan, akkor meg lesz a bizalmi tőke is.
2: Ugye?
1: Mindig az van.
2: Hát azért mondom.
1: A futballnak mindig az a célja. Igen. Az, hogy győzelem, és jó játék.
2: Én hallottam ezt.
1: De igen, is tudom.
2: Szerintem most ide jó. Oké, legyen meg. Így van, a továbbítás a legeslegfontosabb. És ha közben természetesen látjuk javulni a Ferencváros játékát, egyáltalán nem fogunk sírni. Egyébként 20 óra.
1: Igazából Balázs miatt gondolom azt, hogy most egy idegenbeli győzelem, ez egy tök jó kezdés volt, de mondjuk kapsz egy gólt, és 0-1, és akkor jön azért a stressz, uh-huh. és hogy én kívánom a Borbély Balázsnak is, a Gyenge Balázsnak is, a Ferencvárosnak is, hogy ez legyen egy jó kapcsolat, legyen egy jó eredmény, megint legyenek a nemzetközi kupában, legyen egész össze nemzetközi kupamecs a Grupama arénában. Ezen az úton való elindulást ne akassza meg rögtön az első visszavágó, mert alakulhat rosszul. Nagyon nagy döccenés lenne. Egy idegenbeli győzelem után most azt mondta, hogy na, erre gondoltunk, és tényleg jó ez az edző, és mondják a fradisták, meg a műsorvezetőnő zöldben, és akkor hogy nem esne jól most egy...
2: Jó, erre ne is gondoljunk.
1: De benne van a futballban, kapsz egy gólt, egy kicsit megzavarodsz, még nem tudod, hogy kell reagálni, kapsz még egy hülye gólt, ide-oda pattan, véletlen egy kiállítás, vagy egy kezed, nem is látod, a kezedre pattan, befújja a bíró, senki se vett ész, és 0-2, és akkor ott állsz, hogy
2: Most hozok egy nagy radírt, és ezt gyorsan
1: egy csak azt mondom, hogy ez benne van a futballban. Tehát egy Spanyolország nem veri meg Zöldfoki szigeteket, aztán VB döntős. Tehát ugye ez nagyon pici dolgokon múlik ma már, még ilyen párosításban is, ami egyébként szinte kacagnál előtte, aztán utána kiderül, hogy nem olyan vicces, szóval az egy szerb csapat ellen, az mindig kellemetlen, ez mindig fájdalmas, de én nagyon szurkolok, hogy legyen olyan pozitív élmény, amivel jó hangulatban, plusz önbizalmat merítve folytathatják a közös munkát.
2: Jó, 20 óra 15 perc, ez a lényeg, Nemzeti Sportrádió és M4 Sport élőben. Nyomon követhető ez a fontos mérkőzés a Ferencvárosnak, itt az Európa Liga selejtezőben. Hát ez természetes. Online folyamatosan és a végén.
0: Meglepő módon az MT is, de nem kell mondani.
1: De azért mondjuk.
2: Tulajdonképpen igen, tehát minden földön, vízen, levegőben maradjunk. Ennyiben. És hogy nem csak természetesen ugye ilyen előszezonos, fontos munkak kezdés, vagy adott esetben akár tétremenő mérkőzés zajlik, és nem csak Magyarországon. Hát ugye láthattuk, hogy bizony Angliában, a Liverpool házatáján is megérkeztek a fiúk, elkezdődött az edzésmunka, meg voltak az első tesztek, ugye a Liverpool saját médiája nagyon jó kis, izgalmas kis képsorokat közölt erről, Kerkez Milos is ugye nagyon várta már, hogy mondta, kicsit hosszú volt a szünet, de most nagyon jó. De ami minket jelen pillanatban jobban érdekel, az a hír, ugye, hogy egybehangzó sajtóinformációk szerint megszületett a szóbeli megállapodás, és hamarosan, hivatalosan is sor kerülhet arra, hogy Szoboszlai Dominik szerződést hosszabbítson a Liverpool-lal. Örülünk, Vincent? Tehát ez az a pillanat?
1: Én a Liverpoolból kiküldött emberünket hallgatom.
2: Igen.
3: Mindenképpen. A Liverpoolnak meggyőződésem, hogy ez az kell, egyetlen. Hogy legyen. Nem, hanem, hogy ez az origó.
1: Ez a Liverpool,
3: idei idényét. Mert már tavaly egyértelmű volt, és nem is kellett túl sokat várni arra, hogy kiderüljön. Mondjuk egyrészt sajnos, mert Dominik mellett a többiek lehangoló teljesítményt nyújtottak, de ettől függetlenül az egész idényt tekintve ott olyan kiemelkedően játszott Szoboszlai Dominik ebben a Liverpoolban, hogy a legnagyobb lábon lövés lett volna a Liverpool részéről, hogyha egy olyan szituációban, amikor tárgyalnak a hosszabbításról, akkor nem élvez prioritást ez az ügy. Tehát most csak ha azt nézzük, hogy mennyit költöttek tavaly, majd már a januári átigazolási időszakra gyakorlatilag már nem maradt pénz, és nem tudták a csapatot úgy gatyába rázni, ahogy egyébként talán kellett volna ott a rosszabb eredmények után, és az idei májust követően meghatározó játékosok köszöntek el, most feltételezve, hogy Mohamed Salah tényleg elmegy, mert ugye most megint ott mindenfélét lehet hallani, de maradjunk annyiba, hogy úgy kalkulálnak, hogy elmegy, tehát elég komoly deficitben.
2: Hát szépen elköszöntek tőle azért.
3: Igen, de nagyon komoly deficitben van a Liverpool, és közben azok a játékosok, akiket kiszemelnek, topjátékosok, úgy nem nagyon akarnak érkezni. Tehát ebben a millióben szerintem...
2: Meg kellett tartani. Tehát az első számú...
3: Tehát az lett volna a legnagyobb katasztrófa, hogyha nem tudnak most azzal az állnak erősíteni. És még el is veszítik a legjobb játékost. Igen, tehát azt nem lehetett volna megengedni.
1: Okay. Bocsánat, igaza van Bazsinak, és csak ugyanazt mondom, amit ő, hogy ez mindent elmond, hogy ugye nyilván edzőváltás, megtalálták
2: Andoni,
1: a Premier League, hogy egy megfelelő edzőt, megfelelőnek tűnő edzőt, akivel tényleg lehet bízni, azt gondolom, és akkor elkezdjük a következő évet, első nap, Dominik
2: azonnal. Hosszabbítsatok.
1: És ez azért nagyon komoly üzenet szerint.
3: Igen, igen.
1: De teljesen jogos és egyértelmű, de
2: És hogyha ezt onnan nézzük, hogy Szoboszlai Dominik szemszögéből, aki tényleg elképesztő becsülettel és hihetetlen hittel vitte végig a tavalyi szezonban ezt a valóban formája alatt teljesítő Liverpoolt. Ugye ott már azt beszéltük, hogy szinte annyira kilóg fölül, hogy kéne már neki egy olyan csapat, ami kellően, de ezzel a Liverpool-lal, ha ő hosszabbít, akkor tulajdonképpen csak azt kell megvárnunk, hogy magára találjon, és akkor mégiscsak a világ egyik legjobb csapatában marad.
0: Szerintem hát azért általában azt tudjuk mondani, hogy a Liverpool azért a világ legjobb csapatai között van, igen, a legjobb klub csapatai között van, akármennyire is van esetleg egy-két kevésbé jól sikerült idény. Tehát én azt gondolom, hogy a remek nagyon jó helyen van. Az, hogy
2: ő nyert egy Premier League-et. Volt egy olyan Lukas szezon a tavaly, amilyen. De igen, mondjuk még a BL-ben azért úgy nem igazán tudta mondjuk kiélvezni azt, hogy a világ egyik legjobb csapatában.
0: Hát ott még nem, de hát itt ez már nem csak rajta múlik, ugye az a folyamat, amit itt az urak is mondtak, hogy aztán milyen csapatot építenek köré. Most a köré értsd jól, tehát nem azt mondom, hogy Dominik köré építik a csapatot,
2: bár az se lenne ördögtől való.
0: Mert ugye az, amiről most beszélünk...
2: Ha vele hosszabbítanak elsőként, akkor majd, hogy nem azt mondhatjuk, igen, hogy köré építik ezt
0: tehát
2: a csapatot.
0: Tehát az, hogy hosszabbítottak vele, ez nagyjából, ahogy itt az urak is mondták, az ég kék, a fűzöld, ő hosszabbít Liverpoolba. Tehát hogy ez a napnál is világosabb, hogy ennek kellett történnie. Hogy aztán például megkapja-e majd a közeljövőben a csapatkapitányi karszalagot, ez ugye egy számomra egy kérdés, én odaadnám, gond nélkül, de
3: amíg
0: nem én
3: ott, vagyok. Igen, de amíg ott van Van Dijk, addig nem hiszem, viszont azzal, hogy Robertson elment, az a csapatkapitány helyettes, vagy a második csapatkapitányi posztot szerintem automatikusan már meg kellene kapnia.
0: És akkor innentől kezdve beszélgethetünk arról, hogy akkor, ahogy az előbb mondtam, köré milyen csapatot építenek, kik jönnek esetleg, kiket tudnak még megszerezni, Iraola fejében mi van, milyen játékot szeretne látni a srácoktól. Egyelőre azt nem tudjuk, hogy hogy fog elsülni. Az biztos, hogy tehát az egy nagy meglepetés lenne, hogyha a következő szezonban, vagy a most, tehát a most következő szezonban Dominik nem lenne húzó ember ennek.
2: Jó, hát azt ugye tudjuk, hogy Iraola és Kerkez Milos nyilván a Bournemouthban dolgoztak együtt, tehát ez egy nagyon jó magyar szempontból is, hogy nyilván lesz még egy plusz kapcsolódás, és nem tudhatjuk, hogy vajon Iraolának mekkora az a büdzsé, amiből ő most dolgozhat, de szerintetek mennyire, vagy milyen formában lesz lehetősége arra, pláne a tavalyi költekezés után, hogy itt most itt nagyon bevásároljon, vagy most az lesz a feladat, hogy lehetőség szerint ebből hozzon ki valami ütőképeset?
3: Hát, hogyha azt nézzük, hogy tavaly, tehát hogy milyen gazdasági politikát bevágott bele a Liverpool, akkor azért most
2: egy kicsit visszakéne
3: foglalni. Egy kisebb költségvetésű költekezés várható, de megint csak ugye kényszerhelyzetben van a klub a veszteségek miatt. Tehát most nem akarok visszakanyarodni addig, hogy Diogo Jotát is tragikusan veszített el, hogy Ibrahima Konaté-nak lejárt a szerződése, ingyen ment el, hogy Robertson és Salah-nak szintén ugye lejáró szerződések, nincs hosszabbítás. De ezek
2: hát, hogy a bevételi oldalon nem igen, volt semmi igazán.
3: Ezek az emberek, és ugye a legnagyobb félelem egyébként az idén során az volt, hogy a BL-be azért jusson be a csapatna, mert akkor aztán olyan költségvetési hiány lépett volna föl, ami nagyon fájó. Na most azért itt egyéb mozgatórugók is vannak, tehát szó volt arról, vagy olyan hírek is keringtek, hogy a Liverpool átáll egy olyan klub stratégiára, amiért a City és a Chelsea visz, hogy klub hálózatot hoznak létre, tehát föl kell vásárolni kisebb klubokat kontinens szerte, na most az se két fillér. Tehát itt azért ezeket a nagyobb tételeket megfelelő helyre kell csoportosítani. Tehát a bértömeg is fontos. Salah például nem véletlen, hogy úgy engedték el, hogy nem kértek érte pénzt, hanem szabad ügynökké tették, mert egyszerűen nem kapott volna akkora pénzt a Liverpool Salah eligazolásából, mint amekkora volt a fizetése. Tehát ezek mind benne vannak a pakliban. Ugyanakkor, és ez nagyon fontos szerintem ez a matek, hogy Iraola viszont azért tud kevesebb.
1: Ezt csinálta eddig.
3: Igen,
2: így van.
3: Na most ehhez azért kellene egy nagyon jó sportigazgató, ami egyébként megvolt a Bournemouthnál Thiago Pinto személyében. Kérdés, hogy ez Liverpoolban hogy működik, mert a tavalyi nagy bevásárlás nem tűnt olyan teli találatnak.
1: Hát ez nekem szimpatikusabb. Nagyon-nagyon sok pénzből rosszat csinálni, mert az nekem hozzám közel.
2: Jó, sajnos ezt nem tud, az az egyetlen szomorú hírem itt a Michelin, nem, nem tudjuk kipróbálni, sőt részletezni se, annál is inkább nem, mert lejárt sajnos az időnk, úgyhogy meg kell köszönjem Kis Tamásnak, Gyenge Balázsnak és Kis Somonyi Zsoltnak, aki összement itt egy picit, ezt a mai Nemzeti Sportkört nagy élmény volt, köszönöm, köszönjük. Sziasztok!
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.
5: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok!
8: Előnnyel várhatja a visszavágót az FTC az Európa Liga első selejtező körében. Ha a szerb rivális ellen nem szenved vereséget a Fradi, akkor tovább jut. Borbély Balázs együttesének azonban ennél valószínűleg komolyabb céljai vannak. Ferencváros Vojvodina, labdarúgó Európa Liga selejtező visszavágó, élőben 20 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Egy hétvégényi, vagyis egy szusszanásnyi szünetet tartott a Formula 1 mezőnye, hiszen az 5 hétvége alatt 4 nagy díj igencsak teszteli a pilóták és az istállók teherbíró képességét. A mostani hétvégén Spában a belga nagy díjon száguld majd tovább a mezőny. Elpap István Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával beszélgetett a várható esélyekről.
7: Formula 1 2026 minden héten háború, ez erre a nyárra aztán végképp igaz, meg ezekre a hetekre, bár ugye az elmúlt hétvége pont egy szusszanásnyi szünet volt, de előtte és most is és jövő héten is nagy díj hátán, most éppen Belgiumban, ugye Spában, Spa-Francorchamps-ban verseny ez a mezőny. Milyen hétvége előtt állunk? Zsoldos Barnát kérdezem, a Nemzeti Sport szakíróját.
9: Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Hát a versenyzők szokás szerint nagyon izgatottan várják ezt a hétvégét, mert Spa-Francorchamps az egyik kedvenc pályájuk, tényleg egy ikonikus helyszínről van szó, ami már az 1950-es menetrendben is benne volt az F1 első évében. Nagyon élvezetes pálya, nagyon összetett, vannak rajta gyors szakaszok, hosszú egyenesek, technikás részek, 7 kilométeres hosszával, ez a leghosszabb a teljes versenynaptárban. Akkor a szintkülönbségek vannak rajta, hogy tényleg vezetési élmény szempontjából olyan, mint egy hullámvasút, úgyhogy tényleg függetlenül attól, hogy épp kinek milyen autója van, a vezetési élmény itt mindig nagyszerű, és ugye az esélyeket tekintve pedig mindenkit az foglalkoztat, hogy az élmezőnyben hogy alakul majd a küzdelem. Silverstone-ban a Ferrari abszolút meglepetés győzelmet aratott, Leclerc a győzelme után úgy fogalmazott, hogy ugyanúgy, ahogy a vereség okait ki kell elemezniük, ugye a váratlan győzelem okait is meg kell nézni az adatokban. Úgyhogy most az a legnagyobb kérdés, hogy a Ferrari melyik arcát mutatja, a Spielbergit, ahol abszolút nem tudott labdába rúgni, vagy esetleg a Silverstone-it, ahol teljesen méltó ellenfele volt a Mercedesnek, sőt le is győzte.
7: Ez a jó, amikor nem csak a szurkolók vagy a szakírók lepődnek meg, hanem még az is, aki nyer.
9: Hát így van, és tényleg azért is hihetünk Leclercnek, mert egész csütörtökön azt hallhattuk a brit nagydíj előtt a Ferrari-soktól, hogy ez nem az ő terepük lesz. Itt aztán a hosszú egyenesekben meggyűlik a bajuk, nem tudják majd olyan hatékonyan használni az elektromos energiát, mint a Mercedes. Úgyhogy tényleg érdekes, hogy mi okozhatta ezt a különbséget. Lehet, hogy a hűvösebb időjárás, lehet, hogy a gyorsabb kanyarok Spielberghez képest, az is lehet, hogy a tengerszint feletti magasság volt Ausztriában a probléma, és egy átlagosabb helyszínen jobbak. Erre mind-mind választ kaphatunk majd most hétvégén Belgiumban.
7: Na de mi van Kimi Antonellivel, aki ugye még mindig vezet, de azért az utóbbi hetekben már egyáltalán nem azt az Antonellit látjuk, mint az idény elején.
9: Hát legalábbis eredmények terén, mert most a legutóbbi versenyen nagyon pehes volt, egy alternatív stratégiát választva a futam végén nagy ütemben közeledett a későbbi győztes Leclercre, de technikai hiba miatt kiesett, ez már a második ilyen fájó nullázás a megbízhatósági probléma miatt, és a Mercedes irányító Toto Wolff már egyre dühösebb a nyilatkozataiban is, hogy jó, gyors az autó, az tényleg mindennél fontosabb, de azért ezekre a megbízhatósági problémákra akár még a bajnoki cím is rámehet. Igazából ez a semleges nézőknek nem jön rosszul, mert közben George Russell, aki egyébként a teljesítménnyel küszködik, és ő maga is elismerte, hogy a Silverstone-i szereplése sem volt méltó. Igazából pontok tekintetében egyre közelebb lopózik csapattársához, úgyhogy ha végre ő is megtalálja a ritmust és felveszi a fonalat, ez akár még egy érdekes versenyfutás is lehet, de persze azt reméljük, hogy minél több szereplős lesz ez a küzdelem, és esetleg a Ferrari-sok is beleszólnak, Antonellinek pedig nincs más dolga, mint hozni a formáját, és hogyha végre elkerül a bal szerencse, akkor lehet, hogy Belgiumban egy győzelem is kisülhet belőle.
7: Ja, mert nem csak Russell lopózik, hanem Hamilton is adott esetben, és akkor innentől az már nem házi verseny, hanem ott már húsba vágóbb a történetnek, mondta Toto Wolffot. Csapatutasításokra mikor lehet számítani, mert alakulhat úgy az idény, hogy azt is be kell vetni.
9: Hát nagyon érdekes a helyzet ezen a téren is, mert a brit nagydíj előtt tényleg úgy tűnt, hogy abszolút Hamilton kerekedik fölül, és ő lehet az, aki mögé esetleg beállhat a Ferrari. és amennyire meglepő volt a csapat győzelme, még egy csavar a történetben, hogy akkor miért nem Hamilton volt a jobbik Ferrari versenyző, mert ezen azon a hétvégén pedig Leclerc tempó és teljesítmény terén egyértelműen fölé nőtt, és ez igazából problémát is jelenthet, mert amikor a csapattársak egymástól rabolnak pontokat, és nem egy pilóta van végig jó formában, meghatározó formában, az ugye vissza is üthet. Hát a Ferrari-nál még egyelőként kezelik a két versenyzőt, most Leclerc azon dolgozik, hogy helyreállítsa a megtépázott renoméját, és ez a Silverstone-i győzelem igazából jó volt hozzá. Érdekes lesz figyelni, hogy vajon Hamilton most ezen a hétvégén tud-e reagálni, hogy egy szintre kerülnek-e, vagy melyikük fog jobb teljesítményt nyújtani, de a pontverseny szempontjából nyilván a csapatnak az lenne jobb, hogyha az egyikük taposná folyamatosan a Mercedes pilóták sarkán.
7: Mi a helyzet a McLarennel, Lando Norrisszal? Mégiscsak ők a címvédők.
9: Igen, a McLaren nagyon nehéz helyzetben van, valóban az elmúlt két év konstruktőri bajnokáról beszélünk. A Miami fejlesztési csomagjukkal úgy tűnt, hogy van fény az alagút végén, és az egy nagyon jól sikerült hétvége volt még májusban, viszont a többiek, ahogy bevetették a saját újításait, a McLaren hát tulajdonképpen a senki földjére szorult. Náluk nem igazán látszik most az elmúlt időszakban ilyen hullámzó teljesítmény, elég tekintélyes lemaradásban vannak a legjobbakhoz képest. Amikor legutóbb Silverstone-ban pályára hajtott a biztonsági autó, akkor Norris hátránya már 40 másodperc volt, ami óriási különbség, de Ausztriában sem nyújtottak sokkal jobb teljesítményt. Igazából nem tehetnek mást, mint hogy bíznak a saját képességeikben az évközi fejlesztés terén, mert az elmúlt két évben ebben kiemelkedőek voltak, és abban is bíznak, hogy megbízható Mercedes erőforrásokat kapnak, mert eddig őket is sújtották ezek a problémák, és pont azért a túl sok komponens beszerelése miatt például Lando Norris ennek a hétvégének már egy 10 rajthelyes büntetés tudatában vág neki.
7: Hát az nem túl biztató nyilván Norrisra nézve, de mi van Verstappennal, mert ha McLaren is húzza a száját az idény alakulása miatt, akkor ezt a Red Bull végképp megteheti.
9: Abszolút, és maga Verstappen is nem véletlenül, hogy a most zajló csütörtöki médianap érdeklődésének a középpontjában is a holland versenyző áll. Természetesen rengeteg kérdést kapott azt illetően, hogy a Red Bull hanyatló teljesítménye szempontjából hogyan képzelje a jövőjét, akár 2027-ben, 2028-ban, mert hát még mindig sokan őt tartják a mezőny legjobb versenyzőjének, azért sokszor bizonyította, hogy gyengébb konstrukcióval is képes villantani, viszont a Red Bullnak is eddig csak fellángolásokra futott a Spielbergben, nagyon gyors volt, Silverstone-ban viszont nem jó teljesítményt nyújtott, szintén a biztonsági autópályára hajtásáig félperces hátrányban volt már Verstappen, egy hátsó szárnyiba miatt ki is csúszott, ez nagyon felbosztantotta őt, és természetesen beindultak a találgatások, hogy hát akkor egy ennyire vonzó, egy ennyire jó versenyző a pilóta piacon vajon hova mehet? Nyilvánvalóan nem árult el részleteket most itt a csütörtöki médianapon, de azért a pletykák azok folyamatosan szólnak majd az ő jövőjéről.
7: Hát gyakorlatilag bárhova mehet, kérdés, hogy hol fogadókészek Verstappen iránt, nem?
9: Így van, egyébként nincs annyira könnyű helyzetben, mert 2027-re a legtöbb top csapatnál azért már megvannak a versenyzők szerződésben is, és hát Verstappen egy nagyon drága pilóta, ugye a fizetés szempontjából is nehéz helyzetben van, de talán középtávon el tud igazolni egy olyan csapathoz, amely méltó a képességéhez. Az a probléma, hogy nem lehet előre tudni az F1-ben, hogy épp melyik idényben melyik csapat lesz a legjobb, persze lehet sejteni, de hát például ő sem gondolta, hogy amikor 2023-ban tényleg agyon nyert azt az idényt, rengeteg futamot nyert, minden rekordot megdöntött, egy évvel később a McLaren lett a konstruktőri világbajnok. Tehát nyilvánvalóan most vonzó célpont lehetne neki a Mercedes, de azért nincsen rá a garancia, hogy mondjuk 2028-ban vagy 29-ben is az a csapat lesz a legjobb.
7: Ezzel együtt Oscar Piastri távozását azt azért rebesgetik, nem?
9: Így van, rebesgetik. Most tényleg rengeteg pilótáról pletykálnak. Akár a McLaren is egy vonzó célpont lehet Verstappennek, de hát tényleg ez egy nagyon sok ismeretlenes egyenlet. Ez egy elég szűk, kis zárt világ, azért tényleg csak 3-4 top csapatról beszélhetünk, és mindenki folyamatosan beszélget mindenkivel, menedzserek, pilóták, csapatok feltérképezik a lehetőséget, és meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, de igazából olyan nagyon nem lepődhetünk meg majd a mozgolódásokon.
7: Te mit vársz személy szerint a Belga nagydíjtól? Mik a megérzéseid az élcsapatok, a két nagy, meg mondjuk a harmadik, negyedik McLaren-t, Red Bull-t is idevéve, ez ebből a 7-8 pilótából ki távozhat legboldogabban majd a Spy pályáról?
9: Hát Silverstone után már nagyon nehéz latolgatni az esélyeket. Nyilván abban bízom, hogy megmarad a Ferrari és a Mercedes csatája, de szerintem Antonellit hajthatja a becsvágy, hogy önhibáján kívül nullázott az előző futamon, és ha most elkerüli a technikai hiba is, megtartja az eddigi formáját, akkor ő jó eséllyel pályázik a győzelemre, de én azt is remélem, hogy Russell minél előbb megtalálja a valós ényét, mert azért az elmúlt években nagyon jó teljesítményt nyújtott a Mercedesnél, nyilván óriási pek, hogy pont most nem érzett rá erre az új autóra, de az valami azt súgja, hogy ez Mercedes győzelem lehet majd, mert azért Silverstone-ban is közel álltak hozzá, és valószínűleg inkább Antonelli, mert ő egyelőre jobb formában van.
7: Mert azért rögzítsük, hogy 25, illetve 32 pont az előnye csak, nyugodtan mondhatjuk, hogy csak Russell és Hamilton előtt, az év elején azért ez se így volt.
9: Hát nem, abszolút. Volt egy olyan sorozata, amikor egymás után öt futamot nyert, és tulajdonképpen mindenki elkönyvelte világbajnoknak. De hát ezért ebben a pontrendszerben, meg amikor ennyire sok futamot rendeznek, mint manapság, nem szabad elhamarkodott kijelentéseket tenni. Azért tavaly is Verstappen majdnem a sírból hozta vissza. Norris is egy több mint 30 pontot dolgozott le 9 futam alatt. Úgyhogy persze érdekes nézegetni a ponttabellát, de tényleg annyira gyorsan változhat a helyzet, és annyira gyorsan le lehet dolgozni a hátrány néhány pekes futammal, hogyha a favoritot bal szerencse éri, hogy még minden abszolút nyitott.
7: Jó, akkor már csak egy kötelező kérdés, ne felejtsük el, a következő nagydíj, a magyar nagydíj Mogyoródon, a következő hétvégén, hogy készülsz a jövő hétre? Ez nyilván az év egyik hanem a legsűrűbb hete neked is.
9: Hát természetesen nekünk magyaroknak és magyar újságíróknak ez az év fénypontja, úgyhogy különleges anyagokkal is készülünk. Nyilvánvalóan a legnagyobb jubileum az tavaly volt, mert az volt a 40.
7: De idén meg 40 éves.
9: Így van, pontosan ezt akartam mondani, úgyhogy még ez a 40-es szám ez át fogja hatni ezt a jövő hétvégét, már csak azért is, mert 40 év után hivatalosan kanyarneveket is kapnak a Hungaroring kanyarja, úgyhogy érdemes lesz figyelni azt a hétvégét is, és tényleg félszemmel már mi is arra koncentrálunk.
7: Na hát azt majd meglátjuk, az még csak a jövő hét, addig még itt van előttünk egy nagyszerű Belga nagydíj hétvége. Zsoldos Bargának köszönöm szépen.
4: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Argentína hajrában fordított az angolok ellen és döntőbe jutott a labdarúgó VB-n. A Ferencváros ma este a Vojvodinát fogadja az Európa Liga selejtező visszavágóján. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jó András.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A címvédő Argentína lesz a spanyolok ellenfele a labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjében, miután a tegnapi második elődöntőben hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Angliát. A második félidő elején az angolok szereztek vezetést Gordon révén, de a 85. percben Enzo Fernández távoli lövésével előbb egyenlített, majd a 92. percben Lautaro Martínez fejesével fordított is Argentína. A spanyol-argentin finálé vasárnap 21 órakor kezdődik, míg a francia-angol bronzmérkőzést szombat este 11 órától rendezik majd. Az Anglia-Argentina elődöntőt Bene Ferenc elemezte. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét Németh Kornél szólaltatta meg.
2: A labdarúgás nagyon sok esetben az érzelmekről szól, és nagyon sok esetben a csapategységről, az összetartásról, az együvé tartozásról és az egymásért való küzdésről. Ez az argentin válogatott lehet, hogy nem működik csapatjátékban annyira jól, mint a 4 évvel ezelőtti, de hogy csapategységben, összetartozás érzésében és egymásért való áldozatvállalásban mindenféleképpen az egyik legjobb a tornán, az kétségkívül így van. Ráadásul rendelkezik egy olyan edzővel Scaloni személyében, aki rendkívüli módon érti a futballt és érzi a mérkőzésnek a ritmusát, a mérkőzésnek a képét, és rendelkezik azzal a változtatni tudási képességgel, amivel úgy nyúl bele a mérkőzésekbe. Természetesen rendelkezik olyan hosszú kispaddal is, és olyan minőségi játékosokkal, hogy van mivel ezt a képességét megalkotnia, de kétségtelen, hogy egyértelműen, és ezt bárkivel szemben állítom, egyértelműen a két kispad és a két edzői húzások közötti különbség jelentette a mérleg nyelvét.
3: Eddig a labdarúgó világbajnokságok 1930 óta íródott történetében minden győztes országot saját nemzetbéli kapitány irányított. Ez a sorozat nem szakad meg, ugye De La Fuente a spanyoloknál, Scaloni az argentinoknál. Az, hogy egy argentin-spanyol meccset meg tudunk nézni a VB döntőjében, az szerintem egy kiváltság, a kor kiváltsága, hogy ezt láthatjuk majd vasárnap.
2: Igen, ez kétségkívül így van, amellett, hogy én úgy gondolom, egy angol-spanyol is hatalmas futball ünnep lett volna. Nyilvánvalóan azért így most a két kontinensnek is egy kicsit pikantériát ad a versengése. Itt azért versengés van a legnagyobb sztárok között is, a két szövetségkapitány között is, szóval nagyon-nagyon sok olyan apró pikantériája lesz a döntőnek, ami alapján érdemes lesz megnézni. Hát, hogyha azt említettem, hogy De La Fuente-nek a mesterműve volt a elődöntő, és a kispadon elképesztő kvalitásokkal rendelkezik, és gyakorlatilag sokkal jobban bejöttek az elképzelései mind és amtnak. Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy Tuchelnek az elképzelése elsősorban Roger személyében maximálisan bevált, és egy olyan válogatottat rakott össze, olyan mérkőzéstervel, amelyik kiverhette volna Argentinát, és az angoloknak a mérkőzésterve gyakorlatilag 65-70 percig tökéletesen bevált. Én egyetlen egy dologra tehetem vissza a fordulópontot, a gólszerző Gordon lecserélése Konszára. Itt ez egy olyan üzenet volt a csapat számára, hogy visszaállunk ötvédőre, utána később ezt a további cserékkel ugye megfejelve James helyett Burn is bejött, tehát gyakorlatilag folyamatosan átkalibrálta a csapatát védekezésre, ez pedig Argentina ellen szerintem rossz döntés volt.
1: Az argentinok győztes gólját tegnap Lautaro Martínez szerezte, aki így nyilatkozott az elődöntő után.
4: Az az igazság, hogy ez nagyon kemény, ez óriási. Emlékszem, amikor először vettem focicipőt, arról álmodtam, hogy ilyen gólt szerzek. Esküszöm, ezt megálmodtam. Alexisnek megmondtam, hogy gólt szerzek, amikor szóltak, hogy be fogok állni. Nagyon nehéz volt. Sikerült befejelni. Ez a válogatott újra és újra bebizonyítja, hogy milyen fából is faragták.
1: Lautaro Martínez után hallgassuk meg az angolok elleni mérkőzés legjobbjának megválasztott Lionel Messit. A találkozó után a két gólpassz jegyző csapatkapitány így összegzett.
5: Ez hihetetlen, elképesztő, hogy mire képes ez a csapat. Ma ismét megmutattuk a karakterünket, az egységünket, az erőnket és a futballtudásunkat. A saját játékunkat játszottuk, és türelmesek maradtunk. Ez valami elképesztő. Minden, amit eddig elért ez a társaság. Ginorban másodszor jutottunk be a világbajnokság döntőjébe. Őszintén nagyon boldog vagyok, hogy megélhetem ezt az egészet. A mai egy hihetetlen nap volt. A meccs előtt is mondtuk, hogy ez egy foci meccs, de Anglia ellen játszani mindig különleges, ismerve a két ország történelmét, főként, ha egy VB elődöntőről van szó. Ezt a meccset mindenképpen meg akartuk nyerni, és ezzel örömet szerezni a szurkolóinknak, és persze mi is be akartunk jutni a döntőbe. A spanyoloknak kiváló csapatuk van, szenzációs játékosokkal és egy világos játék stílussal. Jól ismerem őket. Hosszú évek óta ugyanazt a filozófiát követik. A játékosaikat is ismerem. Jó néhányan a Barszánál vannak, az általam oly szeretett klubnál. Szóval ez különleges mérkőzés lesz. Egy VB döntő. Úgy vélem, egy nagyon kiegyenlített találkozó várható.
1: Anglia tehát 1-0-ás előnyből bukta el az elődöntőt, így szombaton a bronzéremért küzdhet a franciák ellen. A csapatkapitány Harry Kane csalódottan értékelt.
4: Büszke vagyok a srácokra, a szurkolókra, mindenkire. Nagyrészt jó mérkőzést játszottunk, vezettünk 1-0-ra. Úgy nézett ki, kitartunk, de ezen a szinten ez nem elég. Kár, mert keményen dolgoztunk azért, hogy idejussunk. Vér, verejték, izzadság és könnyek, minden benne volt, nagyon csalódottak vagyunk.
1: Ma este eldől, hogy a Ferencváros ott lesz a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-re nyert a szerb Vojvodina otthonában, így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20:15-re a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Borbély Balázs első hazai mérkőzésére készül a Ferencváros vezetőedzőjeként a Grupama Arénában. Most őt hallják.
6: Az, hogy Leni nem kezdett, az tényleg csak az, hogy amiatt volt, mert végül is 2 vagy 3 napot voltunk együtt, miután visszajött a világbajnokságról. Ami Krisztiánt illeti, igen, neki a teljesítménye az hasonló volt, mint a csapatnak a teljesítménye, hogy voltak nagyon jó dolgai, voltak gyengébb szituációk, erről beszéltünk. Nyilván Krisztián, ha visszanézünk, akkor az utolsó egy évben talán nagyon keveset játszott, sokat volt sérült, úgyhogy még csak a visszatérés folyamatában van, de én hiszek benne, én ismerem őt már nagyon régóta, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon tehetséges játékos, egy nagyon nagy reménye a magyar futballnak, úgyhogy beszéltünk arról, hogy lehet, hogy most egy pár hetet be kell áldoznunk azért arra, hogy maximális fizikai állapotba kerüljön, és onnantól kezdve szerintem fog nőni az önbizalma.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Nemzetközi Kézilabda Szövetség engedélyezte az oroszoknak és fehéroroszoknak, hogy ismét részt vegyenek a sportági világversenyeken, zászlójuk és himnuszuk szabad használata mellett. Az IHF lett a 13. Nemzetközi Sportszövetség, amely immár korlátozás nélkül engedi vissza az oroszokat és fehéroroszokat az eseményeire, a csapatsportok közül pedig a röplabdázók és a vízilabdázók után a kézilabdázóké a harmadik, amely megszabadult a szankcióktól. Elképesztő mérkőzésen 13-13-as rendes játékidőt követően 45 méteres döntött női vízilabda válogatottunk javára Ausztria ellen a világkupa döntő helyszínén Sydneyben ma kezdődött felkészülési tornán. A miénk végül 17-16-ra nyerték meg a büntető párbajt. Szintén a Sydneyben zajló felkészülési tornán a világkupa szuperdöntőre készülő férfi vízilabda válogatott 22-16-ra kapott ki a VB és EB bronzérmes görögöktől. A Sopron a litván Vilnius és a lengyel Poznan csatájának a győztesével, a DVTK pedig vagy a cseh Zabiny Brunóval, vagy a szerb Crvena Zvezdával csap majd össze a női kosárlabda Euróliga selejtezőjében. Ez derült ki a mai sorsoláson. A magyar bajnok NK a Pécs nem nevezett egyik európai kupasorozatban sem. Ez volt már a Nemzeti Sport Krónika, ne felejtsék el a kedves hallgatók, hogy ma este 20:15-től élőben itt a Nemzeti Sport Rádióban az FTC Vojvodina Európa Liga mérkőzése. A cél az pedig, hogy a selejtezőkör második fordulójába jusson. Köszönöm a figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapest Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Sok szó esett ma már a labdarúgó világbajnokság elődöntőjéről, és Simon Zoltánnak, az NB1.hu főszerkesztőjének is volt mondani valója a világbajnokság tegnapi, igencsak emlékezetes Argentína-Anglia elődöntőjéről. A most következő beszélgetést Elpap István készítette vele.
9: Argentina a döntőben címvédőként, ennek nyilván nagyon sokan örülnek, de kevesen örülnek neki annyira, mint kiváló kollégám Simon Zoltán az NB1.hu-tól. Hát mondhatom, hogy gratulálok, mindenki tudja rólad, hogy megveszekedett argentin fan vagy, de közelítsük onnan akkor az első kérdést, hogy hányszor vagy hányadszor gondoltad úgy ezen a világbajnokságon, hogy itt akár még baj is lehet, mert ahányszor a saját hajuknál fogva az argentinok Münchhausen módjára kihúzták magukat a csávából, azt lassan már össze se lehet számolni.
10: Aki annyi argentin válogatott meccset látott, mint én, az semmilyen meglepetésben nem részesült. Nagyon hasonló az argentin válogatott szereplés a 2022-es világbajnoksághoz, vagy ahhoz a két Copa America szerepléshez, ugye, amiket már Lionel Scaloni irányításával megnyertek, ugye ez a legutóbbi két Copa America. Van valami viszont

0: fontossági sorrendben lévő futballistákra gondolok, a legutóbbi két meccsen kezdtek már el úgy futballozni, ahogy elvárható tőlük, meg ugye a zöldfoki köztársaság elleni feltámadásnál is. De ez egy mérkőzésen belül is megfigyelhető az argentinokkal kapcsolatban, mert a végét eddig mindig ők bírták jobban, ugyanúgy, mint a legutóbbi három sorozat bármelyik szakaszában.
1: És most a végét nem csak bírták, hanem talán játékban is a legmagasabb színvonalat ennek a meccsnek a hajrájába hozta Argentina.
0: Nagyon jó volt a mérkőzés, nekem akkor is tetszett, amikor nem volt ennyire látványos és dinamikus, mert úgy keresték egymáson a fogást a felek, hogy közben arra is kellett figyelniük, hogy ne legyen túl heves a mérkőzés, ugye mégiscsak egy Argentina-Anglia mérkőzésre volt szó, ráadásul a világbajnokság elődöntőjében, és arra is, hogy egy hiba hátul végzetes lehet. Ugye az argentinok végül elérték azt, hogy Anglia kétszer is elcsúszson, ugye, pont a legvégén, mert jobban bírták erővel, viszont azt is el kell mondani, hogy 60 percig Anglia tökéletesen kontrollálta Argentinának a labdával történő játékát, hát Messinek például ugye verekednie kellett, semmilyen területe nem volt arra, hogy megmutassa, hogy milyen képességekkel rendelkezik, viszont nem bírták az angolok a végén erővel, és szerintem fejben sem tudtak már emiatt olyan gyors döntéseket hozni, ami elvárható lenne tőlük, mert ha visszagondolunk, nem értek ki egy átlövésre, lehet látni a hátsó kameraállásból, ha visszanézi valaki, tényleg milliméterek hiányoztak a blokkhoz, de már hiányoztak. Az pedig egy angol válogatottnál, hogy Lautaro Martínez, akiről lehet tudni, hogy jól támadja a beérkező labdát, ennyire üresen legyen. Szerintem ilyet el nem követtek volna a mérkőzés korábbi szakaszában ilyen hibát.
1: Hát meg Messinek lett területe, és azt meg tudjuk, hogy milyen, amikor Lionel Messinek területe van. Te is említetted már, hát Anglia és Argentina, szerintem a futballt kevésbé figyelők is pontosan tudják, hogy micsoda ősi ellentét. Az már egy másik kérdés, hogy még a VB-ken is a Rattin esettől Maradona kezezős gólján át Beckham kiállításáig hihetetlen hosszú és izgalmas a közös múltjuk. Meg hát ott van a Falkland, pontosabban argentin szemmel a Malvin szigetek ügye, amire a lefújás után aztán finoman utaltak is a gyepen az argentin srácok.
0: Azt én megértem, hogy nekik ez egy nagyon fájdalmas pont. Én azt is megértem, és ők ezt egyébként igyekeznének pozitívan jelezni a külvilág felé, hogy mennyire szeretik a hazájukat, az argentinizmusukat. Én egyet is értek velük azért, mert argentin szurkoló vagyok, csak én ezt már futballmérkőzésen nem tettem volna meg, hogy még azt a Molinót is lobogtatom. Ők viszont ilyenek. Hát ezt el lehet fogadni, picit tapintatosabbak lehettek volna, de ugye azért ehhez hozzátartozik, hogy a mérkőzés felvezetése mindkét ország sajtójától azért gyakorlatilag csak ezzel a sajnálatos és szomorú eseménnyel foglalkozott. Én jobban örültem volna, egy picit többet foglalkoznak a mérkőzéssel, viszont ebből a szempontból talán jó, meg ugye nekem már az argentinoknak szurkoltam, a spanyol-argentin döntő lesz, hogy ott talán tényleg a szatma kerül előtérbe. Ugye rengeteg a közös vonása két válogatott között, az Atletico Madridból ugye 8-an vannak ott a világbajnokság döntőjében, és hát ugye az is érdekesség, hogy azért Argentináról, ha már említettük a történelmet, hogy ha társadalmi összetételét nézzük, akkor Spanyolország ellen spanyol, olasz, angol kulturális válogatott játszik Argentina néven.
1: Hát bizony.
0: Ugye Argentina spanyol gyarmat volt, ugye, de a felszabadítás, vagyis a függetlenségének a kikiáltása után rengeteg olasz bevándorló is érkezett, ugye ők alapították pontosabban a genovaiak például a Boca Juniors, de például Messi Scaloni nevelő egyesülete nyújtottból, az meg például angol gyökerekkel rendelkezik.
1: Vagy egy McAllister nyilván, ha már a neveknél tartunk. Isten keze már szóba jött, hát ugye szegény Diego Maradona ezt már nem érhette meg, de azért mindent összevetve Isten keze fogja az argentinokét, nem? Ezen a világbajnokságon, ez elég egyértelmű.
0: Mosolyogtam, Messi nagyon megnyílt, ugye több nyilatkozatát is olvastam, pont a Nemzeti Sport Online-on reggel ezzel indítottam, és mosolyogtam, amikor azt mondta, hogy innentől kezdve Isten kezében vagyunk, és ugye ő is megemlítette Maradonát, ugye egy katolikus országról beszélünk, a lakosság 80%-a hívő katolikus, ugye egy Isten hívők, és hát a labdarúgásnak ugye az ő számukra, az argentinok számára Maradona a kiinduló pont, ugye most már

0: elmúltak azok az idők, hogy ki lesz az új Maradona, most már azért az van, hogy ki lehet majd az új Messi. Szerintem Messi sem új Maradona lett, és szerintem új Messi sem lesz.
1: Milyen állapotok uralkodnak pillanatnyilag mondjuk Buenos Airesben, és mi lesz vasárnap este?
0: Hát így képzeld el, a Sziget Fesztivál tetőfokát is szoroz be nagyjából 150-nel. Néztem a felvételeket. Én annak örülök, hogy a helyszínről nem érkezett arról hír, hogy azért rendbontás lett volna a szurkolók között, sőt pont az ellenkezőjéről beszélt ugye Hajdubé István is a közvetítésben. Én azóta sem szembesültem ezzel, ennek nagyon örülök, mert hatalmas tét volt, de azért a futball az legyen futball, és ennek ugye megvan a maga kerete. Hát én szerintem nagyjából mostantól kezdve Argentínában leáll az ország működése. Nem hinném, hogy eddig is olyan hőfokon pörögtek a munkaidőben az emberek.
1: Már csak az a kérdés, hogy mikor tér vissza. Tehát, mert vasárnapról hétfőre biztos nem.
0: Hát igen, meg ugye Argentína két kopán, és most már két világbajnokságon is bejutott a döntőbe, három trófát ugye el is hódított. Nem nagyon van mit bizonyítania.
1: Tehát Bocsánat, csak akkor közbevágok, hogy egyetlen probléma van, hogy ott lesz egy ellenfél is, és azt Spanyolországnak hívják. Spanyolország ellen ugye borzalmasan nehéz futballozni, hát ha franciákat megkérdezik, nem kell megkérdezni, elég belenézni abból a meccsből, akár csak 5 percre. Szóval vajon milyen meccstervel juthat sikerre Argentína, mert az biztos, hogy minden eddiginél nehezebb feladat előtt áll, de hát aki világbajnok akar lenni, annak ugye mindenkit el kell takarítani.
0: Mert én pont erre akartam rátérni, hogy én szerintem akár teher nélkül is futballozhatnak két csapat, mert mit bizonyítsanak még? Ugye hát a spanyolokat láttuk az Európa-bajnokságon is, tökéletes játékkal rukkoltak ott is elő, nem akármilyen ellenfeleket legyőzve, ugye végig nagyszerűen működve, igazi csapatként, ugye az argentinoknál Messi mágia van, meg a mánia, a spanyolok csapatként működnek, és ugyanezt bizonyították be eddig is, és szerintem egyik csapatnak sem kell bizonyítani, hogy ott van a hely a döntőben, sem a mostani világbajnokságon nyújtott fokozatosan javuló és szenvedélyesebb teljesítménye miatt, sem az elő menetele alapján. Érdekes mérkőzés lesz, én szerintem döntő momentum lesz, hogy az a 3-4-5 másodpercig tartó letámadás, amit az argentinok ugye bebizonyították az angolok ellen, hogy ismét képesek rá, ugyanúgy 2022-ben vagy a két Copa Amerikán, de én szerintem eddig azért voltak ezzel óvatosak, mert bírni kell erővel. A spanyolok ellen viszont még nehezebb dolguk lesz, mert Argentinának a szélső védekezése azért még mindig gyengébb. Ugye itt gondolok Molinára, Tagliafico jól tud játszani, de nem bírja végigjátszani a mérkőzéseket. A Montiel, amikor beáll Molina helyére, én akkor sem látom, hogy a védekezés meg lenne oldva. És hát ugye Spanyolországnak a szélsői talán
1: azt tudjuk,
0: most még jobban is játszanak, mint a franciáké, ugye meg jobb formában is vannak. Úgyhogy itt az átmenetekben dőlhet majd el a mérkőzés. Megjósolhatatlan, hogy mi lesz a mérkőzés végeredménye. Én azt gondolom, hogy akármelyik csapat nyeri meg a mérkőzés képétől függetlenül, az majd megérdemelt nyeri meg nyilvánvalóan. De én pont azért, mert azt gondolom, hogy nem kell mindig bizonyítaniuk a csapatoknak és a játékosoknak, akár egy ugyanolyan lendületes gólgazdag meccs is lehet, mint a legutóbbi világbajnokság döntője volt, ami a legjobb döntő volt, amit én valaha láttam.
1: Na hát legyen így, túl sokat már nem kell addig aludni, plusz még lesz egy bronzmeccs is, de azzal aztán tényleg foglalkozzanak a franciák meg az angolok. Mi megvárjuk spanyol-argentin összecsapást vasárnap este 21 órakor. Simon Zoltán, nagyon szépen köszönjük, addig aludd ki magad te is, aztán akkor teljes fegyverzettel ülhetsz a képernyő elé. Köszönjük szépen!
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
3: Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a labdarúgó világbajnokság elődöntői gazdagon tartogattak meglepetéseket és bizonyos szemszögből csalódásokat is. Simon Evans, a Reuters korábbi labdarúgó szakírója és a futballüzlet amerikai podcast alapítója, mint angol sportújságíró a csalódottak táborát erősítette. Hallgassuk meg az ő értékelését, így nyilatkozott nekem tegnap közvetlenül az angol-argentin elődöntő után.
4: Itt van velünk a vonalban Simon Evans, a Soccer Business Podcast alapítója, a Reuters korábbi szakírója, aki hosszú éveket élt Magyarországon, és bár Burnley-ben született Angliában, angol létére vállalja, hogy ezt az interjút magyarul készíthetjük. Szervusz, Simon, köszöntelek ismét.
5: Köszönöm szépen, szervusz.
4: Hát gondolom pezsgőt nem bontottál. Nagy a szomorúság?
5: Igen, és ami különlegesen szomorú, az, hogy majdnem minden ismerős élet üzenet, és mindenki ugyanaz mond, hogy a gól után az angolok befejeztek játszani, és csak ment egy ilyen beton védekezésbe, amiért meghívás volt az argentinoknak és a Messinak, és én látom minden héten a Messi a Major League Soccerban, az MLS edzők tudja, hogy nem kell így védekezni a Messi ellen, mert ő nagyon szereti, amikor mélyen védekeznek a védősor, és akkor ő megtalál ezt a üres hely, és csinál, amit tud csinálni. És mesterségesen csinálta, és lett volna több mint kettő sajnos a végén. Abszolút. Azt hiszem, hogy gól után az angol válogatok, látom a opta statisztika, 12% labdatátás volt a gól után.
4: Az nagyon kevés. Az valóban nagyon kevés. Azzal azért elég nehezen lehet operálni, pláne ha az ember nyerni szeretne. Akkor mondhatjuk azt, hogy végül is, független attól, hogy ugye azért 80 percig az nagyon közel állt a világbajnoki döntőhöz Anglia, valójában Lionel Messi zsenialitása, vagy az argentinok mentális ereje, vagy mi volt az, ami tulajdonképpen ismét Argentina oldalára döntötte el ezt a mérkőzést, hiszen ezt láttuk már ezen a világbajnokságon, hogy nagyon sokszor tudtak vesztett helyzetből fordítani.
5: Igen, majdnem minden meccs így volt, nem? Szóval látunk, sokkal gyengebb csapatok ellen szenvedtek az argentinok, és van ez az önbizalom, ez az önhit, és egység a csapatban, hogy mindig gondolnak, hogy ez az utolsó percig lehet javítani a helyzet. És ezért különlegesen nem értem, hogy miért az angol válogatok adtak neki ezt a meghívást gyakorlatilag, hogy tessék, itt van a labda. És nem csak, az angol játékos nyilván ideges lett, amikor előnbe mentek, de a cserek, a kispadtól, amit a Thomas Tuchel csinált, megerősítette ezt a tendenciát, hogy csak védekezni akarunk. Minden csere védő volt, lecserélt támadó játékosok, védőjátékosokkal, és ez pszichológiailag szerintem az angol csapatban még negatívabb lett. De az argentinok lekalapál az argentin válogatókkal, mert ők tényleg nem egy szuper csapat, mint 4 év ezelőtt, de egy csapat, aki abszolút hisz a győzelembe mindig, és itt van az eredmény.
4: Igen, és hát az is érdekes, hogy azért nyilván a norvégok ellen, ha nem is ment jól Harry Kane-nek, de azért ott volt Jude Bellingham, és ma viszont úgy tűnt, hogy tulajdonképpen ezt a két zseniális játékost, Bellinghamet is és Kane-t is sikerült teljesen kiiktatni az argentinoknak. Szerinted miért?
5: Igen, szerintem a Scaloni egy jó edző. Ez az első dolog, amit kell mondani. Lionel Scaloni, ez ismeri a saját csapatnak az erőpontok. Ez az argentin védősor, nincs olyan magas színvonalú játékosok, de együtt nagyon jól van szervezve, és tudtak limitálni a Harry Kane. Nem volt hely nekik, és nem látunk a Bellingham csinálni ezek a késő futások, amikor jön az utolsó percbe ilyen veszélyes helyzetekbe. Nem volt abszolút semmi ebből. Inkább a szélen játszott jól az angol csapat, szerintem a Gordon, aki persze a góllal is jól játszott, a Spence, aki inkább egy védő, de támadott nagyon jól, de nem volt brillans a két sztárak tőle, ez igaz, de van ilyen meccsek, nem? Egy elődöntőben, amikor a sztárak nem mindig jól szerepel. Messi se csinált sokat az első órában. Csak sajnos volt ez az utolsó 15 perc.
4: Igen, és ez az utóbbi időben ezt bizonyították, hogy Argentina valahogy mindig hitt a saját játékában, és kitartott mellette, és hát amit te is mondasz, hogy nyilván Lionel Scaloni nem csak remek szakember, meg jó a kapcsolat a játékosokkal, de hát a cseréi nagyon bejöttek, nem?
5: Igen, igen, igen. És sokan meglettek, amikor láttak Rodrigo de Paul, az nem volt kezdő, hanem a fiatal Simeone kezdő volt. Nyilván akart frissíteni egy kicsit a középpálya játékosokkal, akik egy kicsit többet tud futni az angolok ellen, de még mindig ott van de Paul, hogy az utolsó 20 percben, 25 percben egy olyan rutinos klasszis játékos, mint De Paul becserelni, ez egy erőpont a csapatnak, és Scaloni nagyon ügyesen használta kártyák.
4: Igen, ugyanakkor azt is lehetett látni az elmúlt mérkőzéseken, hogy Thomas Tuchel is rendkívül taktikusan cserélt, mindig lehetett látni, hogy van valami olyasmi a fejében, ami esetleg másnak nincsen. Ma vajon mit rontott el, illetve szerinted azzal, hogy nem vitte be a döntőbe Angliát ezzel, hát Angliában mennyire lesznek elégedettek, és meginog-e a széke, vagy ez már önmagában nagy dolog, hogy itt volt a legjobb négy között?
5: Nem, szerintem nagy a csalódás Angliában. Én nem mondanom, hogy az angolok hittek, hogy a tornát fog nyerni, mert mindenki tudta, hogy nagyon erős a franciák, és még erősebbnek mutatott most a spanyolok. Akkor, de legalább a döntő, és legyőzni az argentin, az angol szúklók, és a sajtó, és a közvelemény gondoltad, ez lehetséges volt ma. És egy óra után úgy nézett ki, mint ez megvalósul. Uh-huh. De ezek a cserek, amikor van egy játékos, mint Rashford, aki gyors, és képes ilyen egyéni akciók csinálni, amit tud cserélni egy meccset, befolyásolni egy meccsbe, és nem használni csak az utolsó percbe, és becserélni Dan Burn, és játszani öt védők, és hat védő volt egy pillanatig gyakorlatilag. Ez nem, szerintem egy kicsit pánikba ment a Tuchel őszintén, mert amit csinált, a Major League Soccerban az MLS edzők is tudja, hogy nem lehet így játszani Messi ellen. És hogy egy olyan szakember, mint a Tuchel, aki neves kluboknál volt siker és rutinja, csinált pont, amit egy MLS edző nem csinált volna, ez nekem nagyon furcsa. Szerintem egy kis panik volt.
4: Hát az elképzelhető, és hát ugye azt mondtad te is, hogy van olyan nap, amikor a sztároknak sem megy, mint ahogy ma nem ment Kane-nek, vagy nem ment Bellinghamnek, de hát úgy néz ki, hogy ez a francia csapattal is megtörtént. Azzal a francia csapattal, amit minden szakértő egyértelműen kimagaslóan ennek a világbajnokságnak a legerősebb csapataként gondolt. Ugye arról beszélgettünk, hogy olyan támadó sora van a francia válogatottnak, amilyen senkinek nincs. Ehhez képest jött Spanyolország, és gyakorlatilag levették ezeket a támadókat a pályáról, el se jutottak igazából a kapuig. Na, ahhoz mit szóltál, ahhoz a spanyol-francia elődöntőhöz?
5: Ez egy fantasztikus teljesítmény volt a spanyoloktól, és látunk, ami benne van a spanyol labdarúgásban most több mint 20 éve. Ez a rendkívül képességet tartani a labdát. Nem adja vissza a labda, megkapja a labda, és ezzel gyakorlatilag ez a védekezés taktika, amit Anglia nem volt képes csinálni. Az argentinok ellen, hogy van egy gól előn, akkor tartsunk a labdát, és úgy nem lesz helyzetek. Uh-huh. A spanyolok tépen játszanak, ez a rövid pászjátékos mindenki ismeri, de most mesterségesen csinálta, és fantasztikusan, és egyszerűen nem adtak lehetőségek a franciáknak, nem adtak hely. Ez a Mbappé-nak és az Olize-nak mindig, amikor megkapta a labdát, volt két-három spanyol ott. Akkor a szervezés a csapatban nagyon-nagyon magas színvonalú volt.
4: Akkor ez tényleg a spanyol csapatnak, amelyik egyébként azért olyan nagyon kiemelkedőt korábban nem nyújtott, de mint egy nagy csapat a torna végére került ezek szerint a legjobb formába a dicsérete, ezért vannak ők ott a döntőben, mert jó időben a legjobb formájukat nyújtották?
5: Igen, lehet hibázni a taktikák a franciáktól, hogy szerintem kellett volna korabban legalább becserélni még egy középpályás, mert nem tudtak kapni a labdát, egyszerűen nem tudtak kapni a labdát. És amikor van egy játékos, mint Zungolo, Kanté például, Kispadon, és más középpályások, aki tudta volna esetleg változatni ezt a helyzet, lehet kritizálni Deschamps-ot, hogy nem csinált ezeket cserek, mert játszani ez a három csata és mögötte a Lycée, ez fantasztikus volt, és nagyon szórakoztó volt, és néztünk sok jó meccseket a tornában a franciáktől, mert ez a három csata és az Olize egyszerűen fantasztikus volt, de ha nem kapnak a labda, ha nincs irányító, aki tud adni a helyzetek, akkor hiába vannak ott ezek a sztárok.
4: Na hát akkor ezek alapján, amit most láttunk itt a két elődöntőben, hát nyilván most még fájdalmas arról beszélni, hogy vajon milyen lesz a bronzmérkőzés, de hát nyilván a franciák szemszögéből is fájdalmas, egy francia-angol összecsapás, aztán persze a döntőben egy sosem látott argentina-spanyolország mérkőzés. Melyiktől mit vársz?
5: Hát én a harmadik helyet meccs nem is akarok gondolni, és szerintem nem is kell létezni ezt a meccs őszintén, mert nem tudom, hogy kinek érdekel, két csapat, aki abszolút szomorúság és óriási csalódás után kell még egy meccs játszani, ami nincs valódi szél, mert senki nem emlékszik, hogy ki a harmadik, ki a negyedik. Ezt a meccs tényleg nem kell. A döntő nagyon érdekes lesz. Szerintem egy hosszú meccs várható. Ez a meccs képes bemenni tényleg az extra time-ba, a hosszabbításba, és akkor ki tudja? Megint lesz egy ilyen Messi mese, vagy a spanyol egy kicsit szerintem fittebb csapat, és nem fáraszt ki olyan gyorsan, mint a többi csapatok, mert állandóan náluk van a labda, nem?
4: Hát,
5: és akkor én látom sokkal esélyebb a spanyol csapat, de ezután nem lehet mondani, hogy nincs esély az argentinoknak.
4: Az Argentina tulajdonképpen, mint látható, bármilyen helyzetből tud nyerni.
5: Igen, yeah, abszolút.
4: No, hát yeah. Ez egy nagyon izgalmas hétvége lesz, és hát természetesen kíváncsian várjuk a következő napok fejleményeit, még itt gondolom nagy-nagy izgalom lesz. Mennyire látod azt, hogy ez a hátralévő két mérkőzés nagyon megmozgatja az amerikaiakat? Egyáltalán Amerikában, hiszen te most ott élsz és ott dolgozol, szerinted összességében ez a világbajnokság mennyivel hozta közelebb a soccert, az európai, tehát amit mi labdarúgáson értünk az amerikai közönséghez?
5: Nagyon szerintem ez egy nagy siker volt erről a szempontból. Az egyetlen kár az, hogy a két elődöntő meccsek, mivel három a négy csapatból európai volt, és ez várható is volt, mind a két meccs hétköznapon délután játszott, munkanapon. Uh-huh. És látunk olyan meccsek, mint a Mexikó-Angol meccs, vagy az USA-Belga meccsek, ahol több mint 40 millió ember nézte a tévé angol nyelven és spanyol nyelven. Mert ugye Amerikában a futballban nagyon fontos a spanyol nyelvű tévé. Uh-huh. És 40 millió, hogy az emberek érti ezt a szám egy kicsit, ez körülbelül ugyanannyi, mint az NFL, a legnépszerűbb sport Amerikában kap, amikor van a playoff döntő része, uh-huh. A championship meccsek. Ilyen soha nem volt, ahogy a foci kapott ilyen nézőség, és ez a kár volt, hogy ez kicsit az utolsó héten, persze nincs benne az amerikai csapat, de hogy délután van a meccsek, az emberek dolgoztak, hiányzott egy kicsit a tegnapi meccs és a mai meccsből azt, hogy az emberek kimennek a bárokba, az utca tele vannak emberek ünnepelni, nézni a meccsek együtt, egy sörrel vagy valamit. Most mindenki nézte a munkahelyen a laptopon. Ez egy kár volt, de szerintem a torna, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az átlag nézőszám most mi lesz a Major League Soccerban, a hazai bajnokságban. Nehéz, mert más szintű futball van szó, és az MLS-nak nem olyan hiteles, az emberek tudja, az amerikaiak szereti nézni a legjobbat mindenben, és nyilván a Major League Soccer nem a legjobb, de egy nagyon jó kis bajnokság, nem rossz, és általában ilyen 20 ezer néző van minden héten, ami és biztos sok európai bajnokság is szeretne, ha lenne egy átlag nézőszám így, de nem tudom, hogy ez fog változni sokat a VB után, de jó volt az amerikaiaknak és a focinak itt megtartani ezt a világbajnokság, és remélem egy jó döntővel, és akkor mindenki teljes sikernek fog látni ezt a hónapot.
4: Lesz Messinek dupla koronája?
5: Nem lehet kizárni, nem? 39 éves, és így játszani, akkor is a sétál. Látom egy statisztika, hogy több mint a fele, amit mozgos a pályán, ez sétál inkább, mint futás. De amikor ilyen technika és ilyen fantázia van egy játékosnak, nem. Soha nem volt egy játékos a futball történelemben, aki ilyen hosszú idő egy pályafutáson képes a csúcson itt produkálni, nem? 39 évesen.
4: Így van.
5: Nem volt. Abszolút fantasztikus.
4: Hát most már csak pár napot kell várnunk, és megtudjuk, hogy vajon valóban lesz-e még egy korona az ő fején az argentin válogatottal együtt, vagy esetleg Spanyolország hódítja vissza jó néhány világbajnokságot követően. Simon Evansnek köszönöm szépen az elemzést, és hát miután Anglia nem lesz ott a döntőben, ezért érthető egy pici szomorúság a részedről, ettől függetlenül köszönjük szépen az elemzést.
3: Kedves hallgatók, ez volt már a Hazafutás. A folytatásban már a körkapcsolás következik, Bera Emese kolléganőmmel, és ne felejtsék, hogy 20-ra 15 perccel mind a Nemzeti Sportrádióban, mind az M4 Sporton élőben követhetik nyomon a Ferencváros Vojvodina Európa Liga selejtező visszavágó mérkőzést. Én szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket. További nagyon szép napot kívánok. Búcsúzik a műsorvezető, Csisztó Zsuzsa.
2: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
6: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
8: Jó napot kívánok, ez itt a körkapcsolás. Én a szerkesztő Cserjés Bendegúz és a hangmérnök Egréder István nevében is köszöntöm Önöket, Bera Emese vagyok. Mai műsorunk egyik főszereplője a labdarúgás lesz, hiszen 20 óra 15 perctől élőben közvetítjük a Ferencváros Vojvodina Európa Liga selejtező első fordulójának visszavágóját. A Fradi 2-1-re nyert idegenben, így hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást, de addig a következő két órában is foglalkozunk labdarúgás, világbajnoksággal, már elkezdjük a ráhangolódást a vasárnapi döntőre, de lesz még röplabda és kosárlabda is, illetve az U20-as férfi Európa-bajnokságra is figyelünk. Ez kézilabda, hiszen a magyar válogatott 18 óra 30 perctől a negyeddöntőben Németország ellen lép pályára. Követjük majd az eredmény alakulását, de addig is foglalkozunk utánpótlással. Bronzérmes lett az U18-as magyar női röplabda válogatott a lett-litván közös rendezésű Európa-bajnokságon. Ennek apropóján a csapat több tagja is stúdiónkban járt. Birányi Zsolt beszélgetett König Gábor szövetségi edzővel, valamint három röplabdázóval, Zsombók Annával, Zsombók Eszterrel és Szabados Annával.
9: Mindenki egy rövid választ adjon arra, hogy mit jelent számára ez a EB bronzérem, és hogy könnyebb legyen, akkor most úgy kezdjük, hogy Szabados Emmával. Szia Emma, sziasztok! Sziasztok. Szóval mit jelent neked egy szóval, vagy akár két szóval ez az EB bronz? Milyen hosszú út vezetett idáig?
10: Hát azt gondolom, hogy ez szerintem mindannyiunknak egy történelmi siker, és még szerintem megpróbáljuk felfogni, hogy ez mit is jelent számunkra, és hogy mit is értünk el, de ha egy szóval kéne, akkor azt mondanám, hogy történelem vagy, hogy felfoghatatlan érzés.
9: Folytassuk a mellettem ülő Zsombok Eszterrel.
11: Hát számomra is egy hihetetlen érzés, az életem egyik legjobb élménye volt, szerintem azt mondhatom így az elején. Nem biztos, hogy gondoltuk volna, hogy bejutunk egyáltalán négybe, vagy érmet szerzünk, de én nagyon büszke vagyok a csapatra és mindenkire, hogy sikerült ezt elérnünk.
9: Anna, ugye ikrek vagytok, és hétfőn ünnepeltétek, tehát nemrég a 17. születésnapotokat, de még 16 évesen, a szintén 16 éves Pampu Gréta is, aki szintén már felnőtt válogatottban is bemutatkozott. Szóval akkor, amikor a bronzérem a nyakatokba került, akkor még 16 évesek voltatok, de a lényeg, hogy neked mit jelent, honnan közelíted meg ezt az EB bronzérmet, ugye Eszti azt mondja, hogy nem is feltétlenül volt ez annyira egyértelmű, mert ezt taglaljuk, egy kicsit részletezzük, hogy hogy jutottatok el a bronzéremig, de nem volt ez olyan egyértelmű, hogy meg lehet.
11: Hát számomra is nagyon nagy büszkeség, hogy haza tudtuk hozni ezt a bronzérmet, és még tényleg felfoghatatlan, szerintem az egész csapat nevében mondhatom, hogy csak még most kezdjük tényleg elhinni, hogy ezt el tudtuk érni, és nagyon büszke vagyok az egész csapatra.
9: Gábor?
12: Hát ha egy szó, vagy maximum kettő, akkor hatalmas büszkeség. Ezt máshogy nem lehet jellemezni.
9: Tényleg most már majdnem két évtizede dolgozol az utánpótlásban, korosztályos válogatottaknál, amikor a Vasas a Bajnokok Ligájában játszott, te akkor is már mindig az utánpótlást is nézted. Ezt tegyük tisztába egy kicsit, hogy ez honnan jött neked a röplabda, nyilván majd a hölgyeket is megkérdezem, a beszélgetés végez közeledve, de hogy ennyire az utánpótlást figyeled, ehhez biztos, hogy kell egy külön érzék és tehetség.
12: Tényleg nagyon régre vonatkoztatható vissza, én dr. Kocsis Attilán, Gabi néninél kezdtem el ezt a szakmát kitanulni, és
9: aki hát olimpiai meg világbajnoki sikereket ért el, tehát olimpián negyedik volt a válogatott.
12: És nem mellesleg, ha jól tudom, akkor az utolsó Európa-bajnoki érmünk is hozzá csatolható.
9: Még 1900... Hát ugye 87 után 28 évig nem is voltunk az Európa-bajnokságon.
12: Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő föntről most nagyon büszke, mert hát egy tanítvány érte el ezt a sikert, úgyhogy...
9: És ahogy hallom a hangodon, meg is hatódtál így, hogy Kocsis Attilánra gondoltál. Hol kezdődött a kapcsolatotok? Budapesten, Budán?
12: Nem, a Testnevelési Egyetemen találkoztunk.
9: Oktatott?
12: Nem. Az unokája volt a barátnőm. Még akkor.
9: Micsoda kulisszatitkok.
12: És aztán így találtunk egymásra Gabi nénivel is.
9: Mit tanultál tőle elsősorban, amit a mai napig is kamatoztatsz?
12: Rengeteget, de elsősorban ő ugye nem csak testnevelő tanár és mesteredző volt, hanem pszichológus is. Ezt kevesen tudják róla, és hát az utánpótlásban azért sok pszichológia kell, úgyhogy én azt gondolom, hogy azon kívül, hogy a röplabdának az alapjait, illetve a csapatmenedzsment részét, azon kívül a pszichológiai részében is tudott segíteni, ami szerintem egy jóval nehezebb téma.
9: Ismét a hölgyekhez fordulok. Emma, kezdjük azzal, hogy milyen ennek a csapatnak a pszichológiája, tehát mennyit kell hozzátenni, hát ez ugye közismert ebben a sportban, hogy de azt is tudjuk már, hogy ne csak mindig a nőkre fogjuk, azért ugye 2016 óta, amikor a Veszprém egy hatalmas előnyt elbukott, és nem lett Bajnokok Ligája győztes a férfi kézilabdában, azóta ez a tétel, hogy a nők így, meg úgy, meg hogy bírják, és hogy honnan, és hogy milyen gödrök vannak. Szóval Emma, nézzük azt, hogy ennek a csapatnak mi a pszichológiai fegyvere, és aztán majd Gáborról is kérdezlek egy kicsit, hogy mi az, amit ő hozzá tud tenni. Most itt mindenki hall mindent, nem fogunk kimenni.
10: Azt gondolom, hogy ennek a csapatnak mindig is az erőssége az a csapat egység volt, és az, hogy nem voltak se klikkesedések, se olyanok, hogy valakit kiközösítünk, hanem szerintem bárkivel le tudtunk volna ülni beszélgetni, és ezért tudtunk eljutni oda, ahova most eljutottunk, mert bárkihez fordult el a pályán, akár pályán kívül, mindenkibe tudtál találni egy olyan dolgot, ami segített ahhoz, hogy átlendüljünk egy nehezebb hullámvölgyön.
9: Hány éve ismeritek egyébként Gábort? Tehát utánpótlás szinten, ahogy mondtam, most már azért 5-6-7 éve, vagy még több?
10: Hát nekem a Gábor, mint edzőm, kevesebb, mint egy éve a válogatottba, de így nyilván tudtam is mindig, hogy ki az a König Gábor, és hogy tudtam, hogy a Gábor kicsoda, de hogy így, mint edző, így szerintem szeptember-októberben találkoztunk először.
9: Anna, Eszter? Esztire nézek elsősorban, tehát ti is még csak egy éve, vagy azért a Vasas miatt már régebb óta?
11: Hát tavaly Gábor volt a vezetőedzőnk a Vasas SC-ben, szóval mi már azóta ismerjük egymást.
9: De akkor ez se egy olyan hosszú kapcsolat, akkor most jöhet az, hogy mindenki kicsit azért mondja meg, hogy mit tud ő hozzátenni ebben a nagy csapatban, mert nyilván nem egy vezetőedző van, bedugja a fülét Gábor, ha ez könnyít egy kicsit.
11: Szerintem nem csak szakmailag, hanem emberileg is nagyon sokat hozzá tudod adni az egész csapatnak, mert tényleg Gábor egy olyan edző, akivel bármit meg tudsz beszélni, hogyha esetleg valamilyen problémád van, és egyébként szerintem ez így nagyon sokat segített nekünk.
9: Szigorú edző? Mennyire kell, Gábor, neked kiabálnod, vagy más pedagógiai módszerhez fordulsz, mert azért ez egy olyan korosztály, ami nyilván érzékenyebb.
12: Igen, ennek a mérleg billenésnek kell megtalálni a tökéletes
9: egyensúlyát,
12: igen. Én azt gondolom, hogy vannak olyan időszakok, amikor kell, és kell is az, hogy valaki egy kicsit határozottan lépjen föl, de ugyanakkor azt is érteni kell, hogy ebben a generációban azért már nem feltétlenül az kell, hogy dolgozzon, mint 20-30 évvel ezelőtt, hogy ez a poroszos rend. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy elég tiszták és világosak a szabályok. Én nagyon ellene vagyok a késésnek. Én azt gondolom, hogy egy olyan sportágban, ahol 10 század másodpercenek döntenek, nincs idő egy perces késésre, hiszen ha valaki nem tudja a 24 óráját beosztani, akkor nagyon nehéz elvárni azt, hogy 10 század másodpercek alatt is akár egy pontos végrehajtást, vagy egy pontos végpozíciót, akár blokkpozíciót betartsunk, úgyhogy szerintem ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, és szerintem ez egy hosszabb beszélgetést is megér.
9: Időnk azért van, büntetés volt? Tehát ha valaki késett, akkor van valamilyen büntetés, vagy már megtanulta mindenki?
12: Hát akadtak. Most egyébként, ha jól
9: nem
12: emlékszem...
9: Nem
12: mert
9: hogy kirenéztél, de kicsit már ugye most...
12: Nem azért, mert az embernek lett volna ilyen. Akadt már, de azt gondolom, hogy egyébként ebben a nyári időszakban talán nem.
9: Ez nagyon fontos a felnőtt jégkorong válogatottban, de a nőknél is, még a férfiaknál egyaránt. Pont ugyanígy ebben a szituációban, amikor a stúdióba ide hívom őket, vagy ide hívjuk őket, akkor negyed órával hamarabb ide érnek. Tehát van, hogy még értekezletet tartunk, vagy beszélgetünk, és ők már itt vannak, és akkor kvázi menni kell, értük, fogadni kell őket, de ez mindenképp egy fontos dolog, mert valóban pontatlanság az erényt nem jelent, és mindenképpen csak bajjal járhat. Na nézzük ezt az Európa-bajnokságot. Rögtön az első meccsen azt olvastam, hogy a görögök ellen az első játszma elment. Na akkor ki mire gondolt? Ugye hosszú egy Európa-bajnokság, ez meg végképp, hogy 7 meccs, és még utána jött az elődöntő meg a helyosztó. Mondjuk nézek akkor Annára, Zsombók Annára, ott megkezdődik egy EB, ismeretlen szituáció, U18-as EB, de lehet, hogy már nem annyira ismeretlen, de mégis az első játszma elmegy, ez sosem kedvező.
11: Hát szerintem az első meccsen még össze kellett teljesen szoknunk, mert még szoknunk kellett a pályát és ezt a teljes hangulatot, de igazából szerintem mindenki arra gondolt, hogy csak a következővel kell foglalkozni, és hogyha annyiba beleragadunk, hogy elvesztünk egy szettet, akkor nem tudunk tovább lépni.
9: Ezt így az ilyen könnyű, mert sokszor mondják a sportolók, hogy hát akkor a következőre kell figyelni. Valóban, ha az előző hibákon rágódsz, akkor valószínűleg a másodikat is elveszíted. Te hogy vagy ezzel, Eszti?
11: Hát én nem szoktam nagyon az előző hibákon gondolkodni, én is mindig próbálok túllépni, és ezt így a többieknek is mondani, ezzel segíteni őket, és tényleg nagyon fontos, hogy ilyenkor ne ragadjunk bele egy-egy pontba, mert akár ez rám vett egy szetre vagy meccsre is.
9: Emma, posztodból adódóan, te ott mire gondoltál az első játszma elvesztésekor, vagy úgy tényleg lendültél tovább, hogy majd a következő jobb lesz?
10: Hát igazából szerintem, amint lefújták az első szettet, mindannyian úgy álltunk hozzá, hogy hát oké, 1-0, akkor megyünk tovább, és hogy szerencsére 3 szettet kell nyerni, úgyhogy szerintem mindannyian betudtuk ezt annak, hogy nagyon izgultunk, nem feltétlen edzettünk nagyon sokat így együtt 14-en, de szerintem ez így volt jó, és abból tudtunk erőt meríteni, hogy kikaptuk azt az első szettet.
9: Nézem a kezedet, mert a posztodat még nem árultam el, hogy feladó vagy, tehát egy fontos ember, ott irányítasz a hálónál, kinek hogyan adod a labdákat, ugye Zsombók Anna az Európa-bajnokságon a legjobb centernek választott játékos, és Zsombók Eszter pedig a legtöbb pontot szerezte, de ugye a magyar válogatott amúgy is jól teljesített az EB bronz mellett, mert hogy Eszti te lettél az első, a pont királynő te lettél, utána mögötted Pampu Gréta, és még a negyedik helyen is szerintem ott volt Anna, tehát hogy ez se semmi, miközben nem a döntőt játszottátok. De akkor visszakanyarodva akár ide, amit előbb mondtam, hogy neked a bal kezed mikor és hogyan sérült meg, Emma? Mert az is kétséges volt, gondolom, hogy egyáltalán hogy tudsz onnan felállni, ez egy borzasztó nagy gödör lehetett, és nagyon nagy elégtétel, hogy ott lehettél az EB-n.
10: Nekem tavaly májusban volt egy kéztű csonttörésem, ami azt jelentette, hogy egy lemezt raktak a kezembe. Igazából szerintem attól a pillanattól kezdve, hogy tudtam, hogy megműtenek, úgy álltam hozzá, hogy akkor ez most ennek oka van, és hogy most ebből még erősebben fogok visszajönni, és igazából már augusztusban a klubomnál az alapozást is el tudtam kezdeni, nyilván még nem 100%-osan, de már az első válogatott összetartáson ott tudtam lenni, és beleadni mindent, amit tudok.
9: És bármilyen fájdalom van még, amikor mondjuk a feladásnál ott hozzáérsz a labdához, hogy ezt már megoldották az orvosok?
10: Nincsen feltétlen fájdalom. Nyilván vannak olyan pillanatok, mikor mondjuk túlerőltetem, és akkor érzem, hogy ott van valami, ami nem hozzám tartozik, de alapvetően nincs, nem akadályos semmibe.
9: Neked mi volt a legemlékezetesebb ebből a 7 csoportmeccsből? Most hagyjuk még az elődöntőt, meg a bronzmeccset.
10: Szerintem mindannyiunknak a bolgár 2-0-ról felállunk, az azért elég sok izgalom volt bennünk, de a legnagyobb élmény szerintem amúgy a német meccs volt, mikor szerintem akkor mindenki mindent beleadott, és én szerintem meglepetésszerű 3-0-át tudtunk játszani a németekkel.
9: Ha jól számolom, az a 6. csoportmeccs volt, tehát a bolgárok előtt, és ha már nem verjük meg a németeket, főleg nem 3-0-ra, akkor már más a lányzó fekvése, akkor már a 4 közéjutást is gondolom veszélybe lehetett volna. Az első 3 meccs, Gábor, akkor arról szólt, hogy így összecsiszolni ezt a csapatot, mert ezek szerint akkor hiába vagy te rutinos utánpótlás edző, ezt a csapatot úgy szépen egy év alatt kellett felépítened, meg gondolom még a, ugye januárban volt egy selejtező, ahonnan ki lehetett egyáltalán jutni erre az U18-as Röplom Blejebére.
12: Igen, hát ha már ez a Mevza szóba került, ugye a Mevzán sem ebben a csapat összetételben voltunk, ott is voltak sajnálatos sérülések, ott is szereztünk sajnos sérüléseket, és itt pedig, ugye itt a lányok már említették, hogy itt az első mérkőzésünk előtt túl sokat nem töltöttünk együtt így ebben a formában 14-en, hiszen általad már említett 3 lány, tehát a Gréti, az Eszti és a Pancsó, ők ugye a felnőtt válogatottból jöttek vissza.
9: Az Európa Liga.
12: Szereplésről, igen, és hát gyakorlatilag a kiutazásunk előtt egy pár nappal megtartott Heraklész kupán találkozott először úgymond az a csapat, akikkel aztán később kimentünk az Európa-bajnokságra.
9: De ez így nagyon nehéz lehet, vagy hogy működik ez a röplabdában, mert mégis nehéz, posztok vannak.
12: Nehéz, de ugyanakkor szerencsénkre ez a feladóütő kapcsolat tekintve, hogy Emma már játszott ezzel a 3 lányzóval az előző korosztályban, azért sokat segített, és a Heraklész kupán független attól, hogy nem edzettünk együtt, egy nagyon jó képet mutatott a csapat, és szerintem ez nagyon fontos. Vissza az Európa-bajnokság első 3 meccse, szerintem jó volt a sorsolás, mert szépen föl tudtunk készülni a nehezebb meccsekre, bár én nem kaptam meg a kérdést. Én az első szett elvesztése után abszolút nem estem kétségbe, hiszen azt a szettet is többnyire mi uraltuk, és szerintem az mutatta, hogy ebből hosszú távon nem lesz gond azon a meccsen.
9: Volt olyan pillanat, amikor kétségbe estél?
12: Nem.
9: Nem szoktál? A siker egyik titka nálad?
12: Nem sűrűn, inkább azt mondom. Látszott a csapaton, hogy van tartása, úgyhogy nem aggódtam egy percig se.
9: Na ezt honnan látod? Mert valóban a fiatal csapat a felnőtt válogatottban is, hát ugye kiszámoltam az Európa Liga egyik mérkőzésén, hogy 21 éves átlag életkor Kis Gréta meg mondjuk Lembocki Zóra nélkül, tehát elképesztő fiatal, hogy Hemzsegnek a 18 év alatti játékosok, nem tudom másképp megfogalmazni, és ez azért egy elég ritkaság számba menő dolog, és így a felnőtt válogatottból meg ugye utánpótlás válogatottba, tehát a magabiztosság az egyik fő tulajdonsága az edzőnek, a vezetőedzőnek, amitől ti is még magabiztosabbak vagytok, ami kell, gondolom én. Eszti.
11: Hát szerintem igen, meg tényleg amikor hát ránézünk a Gáborra, akkor így nem az idegességet látjuk rajta, hanem tényleg így mindig próbál minket támogatni, akár időkérésnél is. Szóval szerintem ez is lendületet tud adni ilyenkor a csapatnak.
9: És akkor azért megyünk tovább, tehát volt ez az első három meccs, amire Gábor azt mondta, hogy König Gábor, aki itt a vendég a Nemzeti Sportrádióban, ugye a Zsombók Annával, Zsombók Eszterrel és Szabados Emmával, U18-as EB bronzérmes női röplabda válogatottról van szó. Szóval az első három meccs szerencsés sorsolás, mert 3-1-es siker, görögök, a házigazda, a litvánok és a finnek ellen. De utána jött egy nagyon érdekes meccs, a későbbi bronz meccsen legyőzött franciák ellen egy, az mennyire lehetett vízválasztó, hiszen ott is 0-2-ről felállt a csapat, de azt elvesztettétek.
12: Biztos vagyok benne, hogy a bronz mérkőzésre vízválasztó volt, viszont ott a mérkőzés után azt mondtuk, hogy minden megszerzett pont nagyon fontos lehet, és ez azért kiderült a végén, hogy igenis fontos volt. Azon a meccsen, vagy azután a meccs után, illetve a következő napi holland meccs után volt bennem egy picike kis csalódottság, tekintve, hogy független attól, hogy 2-0-ról jöttünk vissza, az egy nyert meccs volt, csak ott az ötödik szedben a franciák ellen beragadtunk egy állásba, és azon a mérkőzésen nem is nagyon volt más lehetőségünk, hiszen azon a mérkőzésen Emma volt az egyetlen feladója a keretnek, mert egy sajnálatos sérülés miatt nem volt második számú feladónk azon a mérkőzésen már, így egy picit ott beragadtunk, és ott nem volt már sok lépésünk, tehát ott meg volt az esély annak, hogy 0-2-ről ugyanúgy 3-2-re nyerjünk, és a következő mérkőzésen a hollandok ellen, ott pedig benne volt a mérkőzésben simán a 3-1-es győzelem is, ott a negyedik szettben szintén a végjátékot egy picit elrontottuk, viszont az ötödikben nem szaladtunk bele ugyanabba a hibába, és azt viszont sikerült megnyerni, úgyhogy ennek a két szettes mérkőzésnek azért ilyen nagy szerepe volt abban, hogy mi tovább jussunk.
9: A lányok arról meséltek, hogy hogy telik egy ilyen nagyon hosszú torna, 7 mérkőzés, mivel lehet még tölteni az időt, amikor mondjuk van egy nap szabadság esetleg, vagy amikor nem kell játszani. Emma? Tehát akár most időrendben haladunk, hogy már 5 meccsen vagyunk túl, a 3 könnyebb győzelem, aztán a két egyik veresség, a másik pedig 3-2-es siker, nyögvenyelősebb meccs, de fontos pontokat szereztetek.
10: Alapvetően a pihenőnapunk arról szólt, hogy legyen benne egy kis mozgás, szóval van, aki ilyen átmozgató kondit csinált, van, aki meg egy órát labdázott, illetve mindenki járt masszázsra, és próbáltunk minél jobban regenerálódni, illetve azon volt a hangsúly, hogy pihenjünk, vagy készüljünk a következő meccsre videózás szempontjából, de nagyon sokat olvastunk, illetve társasjátékoztunk is, így kisebb csapatokba, úgyhogy alapvetően elég jól teltek ezek a pihenőnapok is.
9: Ez ugye Litvániában, egy kisvárosban, ott bármi más lehetett csinálni, vagy inkább mindenki a szobában maradt, vagy egy történelmi óvárost esetleg megnézett?
12: Az első szünnapon, a harmadik mérkőzés után történt ez, és azt hiszem a második szünnapon a lányoknak volt egy kis szabad idejük, és elmentek két stábtaggal egy közeli kis plázába kávéztak, talán egy ilyen programot tudtunk berakni. Egyébként tényleg pici város, olyan nagyon nagy dolgokat biztos, hogy nem láttak, de igazság szerint egy Európa-bajnokság sajnos nem is arról szól, hogy megnézzük a nevezetességeket. Ezt mindenki tudta, én azt gondolom, hogy teljesen normálisan kezelték ezt a lányok, és nem is nagyon hiszem, hogy arra vágytak a szünnapon, hogy ők majd most sétáljanak 2,5-3 órákat a szakadó esőbe, meg a 18 fokba, mert ott nem ilyen idő volt.
9: Tehát ott egyáltalán nem nyári szép napsütésben teltek a napok, na de például ez mekkora könnyebbség a szakmai stábnak, hogy így kialakulnak jó értelembe vett klikkek, vagy kisebb csapatok, és ők el is tudják tölteni az időt anélkül, hogy mondjuk nem csak a telefonokat nyomkodják, mert ugye ennek korosztálynak, meg a még fiatalabbnak ez jellemző tevékenysége.
12: Hát már amikor náluk van a telefon, de egyébként igen, szerencsére...
9: Elveszitek?
12: Igen.
9: Nagyon jó.
12: Legtöbb esetben igen. Többek között egyébként ez is van a háttérben, hogy találják fel magukat, foglalják el egymást, találják meg a számításaikat, a saját kis brancsukat, és akkor abból azért kialakulhat mindig valami szorosabb kötődés, és hát nem mellesleg, gyakorlatilag egymásra vannak utalva, ahogy a pályán is.
9: Melyik a kedvenc társasjáték? Eszter és Anna, most kezdjük Esztivel.
11: Egyébként szoktunk únozni, meg most vettem Litvániába egy double, szóval azzal is játszottunk, de egyébként francia kártyázni is szoktunk, és akkor vagy speedezünk, vagy Kent kupét játszunk.
9: Anna, neked miért a kártyával a szerencséd, szerencsefaktor?
13: Hát én unózni nagyon szeretek, mert hát abba sokszor nyerni szoktam. Az egy nagyon jó kártyajáték. Én azt nagyon szeretem.
9: Tehát a csapategység akkor adott ezek szerint, meg folyamatosan fejlesztitek is magatokat, és akkor most mi is fejlődjünk egy kicsit fölfelé. 5 meccs megvan, a bolgár meccset mindenképp meg kellett nyerni a 4 közéjutásért, Gábor?
12: Meg. Az volt a szerencse...
9: Az mindegy volt, hogy 3-0, 3-1 vagy 3-2?
12: Nyernünk kellett.
9: Tehát 3-0 vagy 3-1?
12: Semmi, a menekülés a győzelemben volt.
9: Egyetlen, nem kellett számolgatni.
12: Akkor nem. Az hozzátartozik a történethez, hogy előttünk lett volna 2 lehetősége annak, hogy a bolgár meccstől függetlenül továbbjussunk, de nem úgy alakultak azok a mérkőzések, úgyhogy nekünk azt a mérkőzést mindenképpen meg kellett nyernünk.
9: Későbbiekben mondjuk, most ez egy U18-as csapat, mennyire lehet ezt átültetni úgy a felnőtt válogatottra, hogy már, amit beszéltünk korábban, hogy többen ugye a felnőtt válogatottból jöttek ide. Tehát mi az átmenet? Ez így az szokatlanabb egy kicsit. Ugye ilyenkor azt szokták megkérdezni, na akkor hogyan lesz majd mondjuk felnőtt válogatott valaki, de hát itt meg már inkább, ha nem is hemzsegnek, de bőven vannak felnőtt válogatottak. Ez milyen szakmai megközelítésből? Ez könnyebb, jobb?
12: Biztos vagyok benne, hogy sokat segített az ottani tapasztalás. Tehát azért az egy más dimenzió, már csak akár az ellenfeleket nézve, vagy akár az, hogy nyilván sokkal tapasztaltabb játékosok vannak a túloldalon is. Én azt gondolom, hogy Esztinek támadni egy Szedmák Rékával szemben, vagy egy Kislillával, Kisrétával, Zórival szemben, vagy akár mondhatnám azt is, hogy Pancsónak mondjuk leblokkolni egy Német Anettet, vagy egy Penséggel. Tehát, hogy ezek mindig olyan dolgok, amiből csak profitálhat egy fiatal játékos, független attól, hogy mennyit szerepel a csapatban, és aztán utána a saját korosztályában ez mindig egy picit profitál ebből a csapat, illetve az egyén is, úgyhogy nyilván ez egy szükséges plusz volt ahhoz, hogy ilyen eredményesek legyenek ők is.
9: 17 évesen ki miről álmodik? Most kezdjük Annával, Zsombók Annával.
13: Nekem ugye azzal már az álmom eleve teljesült, hogy a 4-be tudtunk jutni az EB-n, és az csak a plusz volt, hogy tényleg érmet is tudtunk hozni, de igazából ugye mi jövőre a szezont az Óbudába fogjuk kezdeni, és igazából én abból ki akarom hozni a maximumot, és minél több játék lehetőséget szeretnék majd kapni.
9: Mármint az extraligás első csapatban, igen. Tehát nem a Vasas SC-ben, nem a Kisvasasban, hanem Nagyvasasban, így talán közérthetőbb.
13: Igen, igen.
9: Tehát ez a, és mondjuk a U19-es világbajnokság, hiszen oda is kijutott ez a csapat most az EB bronzéremmel, ez most még ilyenkor nem fordul meg az ember fejében, hogy majd mi lesz?
13: Hát igazából szerintem még azt se fogtuk fel rendesen, hogy tényleg egy világbajnokság résztvevő csapata leszünk, és igazából én már csak nagyon izgatott vagyok miatta, de még így nem igazán fogtam fel.
9: Emma?
10: Szerintem még azt se fogtuk fel teljesen, hogy bronzérmet nyertünk az Európa-bajnokságon, de
9: pedig
10: szerintem...
9: itt van, mondjuk azt nézem, hogy mindenki előtt itt van, tehát mindenki elhozta majd a fotó kedvéért.
10: Igen, szerintem mindannyiunknak teljesült egy álma, vagyis mikor szerintem életemben először megkaptam válogatott meghívót, soha nem gondoltam volna, hogy egyszer majd itt fogunk ülni egy EB bronzéremmel a nyakunkba, de ezzel biztos, hogy kipipáltunk egy bakancslistás élményt. De így a világbajnoksággal kapcsolatban még nem fogalmazódott meg senkibe se semmilyen eredmény, amit el szeretnénk írni. Ott is addig megyünk, ameddig tudunk, és lehet ott is tudunk történelmet írni.
9: Eszti, neked milyen álmaid vannak?
13: Hát azzal egyetértetek a többiekkel, hogy tényleg kipipáltuk ezt, hogy egy bronzérmet tudtunk szerezni, és még mindig nagyon hihetetlen és felfoghatatlan számomra, de így tovább nézve mondjuk a jövő szezont én is majd az Óbudába fogok játszani a Pannival, és én is majd szeretnék minél több játék lehetőséget kapni, és megnyerni a bajnokságot és a kupát. Szóval igen, még ilyen céljaim vannak így a kövi szezonra.
9: Gábor, az nagyon érdekelne egy szakmailag szakvezetőként, hogy miként látod, most nem a világbajnokságot, hanem azt tényleg az átmenetet, hogy ez a korosztály mire lehet képes, mert a női röplabda azért 2015 óta minden Európa-bajnokságra kijutott, sőt most kijutott már a 2028-asra, ha jól mondom, mert ugye most 26-ban lesz Európa-bajnokság, és a 28-asra, és ugye a világranglista pontokat azért kell gyűjtögetni, hogy hát, ha egy történelmi tett, hogy 82 után ismét világbajnokságon legyen jövőre a válogatott, ráadásul a tengeren túlon, tehát itt vannak bőven álmok, és már csillan is ragyog fel mind a három fiatal hölgynek a szeme, hát igen, tehát, hogy ez milyen, hogy most azért itt vannak eredmények, van perspektíva, Tehát a világ az meg ugye nyilván nagyon, nem mondom, hogy előttünk van, de nagyon komolyan ők is már ott vannak, ahova most mi léptünk többen. Mondjuk ha a svédeke, Isabel Haag személyére gondolunk, hogy egy világklasszis Koneljánóban játszik, miközben itt egy kicsit a stúdió levegője úgy látszik, egy köhögésre készítette a fiatal hölgyeket. Szóval mit jelenthet ez így szakmailag, hogy lépegetünk előre, jönnek a sikerek utánpótlás szinten, felnőtt szinten, de a világ is ugyanezt azért el szokta érni, és 32 csapatos már a világbajnokság, tehát oda azért nagyon sok hasonszörű csapat már kijutott a legutóbbi tavalyi VB-re, és mi meg még akkor nem, de most szeretnénk a következőre.
12: Hát nyilván az látszik, hogy a felnőtt válogatottban is fiatalítunk, az nem véletlen, hogy ennyi fiatal van a keretben. Bár a lányok szeme fölcsillant a tengeren túllal, azt azért hozzá kell tenni, hogy egyelőre még csak a felnőtt világbajnoksága biztos, hogy ott lesz, az utánpótlás még nem, de vannak ilyen
9: pletykák. Én is arra gondoltam, igen, tehát hogy a felnőtt VB lesz,
12: igen,
9: ott, hogy
12: csak én láttam az arcokat.
9: Ők már reménykedtek az U19-es helyszínen, azt még nem tudjuk.
12: Az U19-re is azt pletykálják, hogy ott lesz valahol, de ez még nem 100%-os, július közepe, augusztus eleje az, amikor hivatalos információ jön arról, hogy ez hol is lesz. De visszakanyarodva, nyilván, hogyha a felnőtt válogatott is kvalifikálja magát, az megint egy érdekes kérdés lesz.
9: És ez a válogatott most, amelyik az EB-n bronzérmet szerzett így, hogy Pampugréta, a két zsomboklány, ott volt már a felnőtt válogatottban, tehát tényleg lehet azt mondani, hogy mondjuk 5-10 évre előre látott te is azt, hogy mit lehet majd a felnőtt válogatottból kihozni, hogy van elég merítés, van elég utánpótlásbázis, és hát még itt a klubok életét is bele tehetjük, mert ez most csak a jéghegy csúcsa, hogy U18-as EB bronzérem. Azt se szeretném, hogy ezzel elfedjünk problémákat, vagy hiányosságokat.
12: Szerencsés helyzetben vagyunk, mert ahogy már említettem, az előző válogatott keret, tehát a 2008-9-es keretről is beszélhetünk már, ott előtte volt azért egy nagyobb lúk, ott még a 2006-osok között van egy-kettő, de ott utána, ha megnézzük a mostani keretet, ilyen 99-2000, és akkor utána van még egy-két 2002-es, de utána egy 4 év szünet, és akkor 2006 jön vissza. Itt a 2008-9-es gárdával kezdenénk, és ugye az abból beépített játékosok is ott vannak, aztán utána vannak a 2009-esek, de én azt gondolom, hogy lesz még itt olyan 2009-2010-es játékos, aki akár még most talán még nincs azon a szinten, de elképzelhető, hogy ott lehet, és azt is hozzátenném, hogy az, hogy most itt kiemelünk 3-4 embert, az csapat nélkül azért nehéz. Tehát az, hogy a legtöbb pontot szerezze az Esztó, ahhoz azért kellett mögé egy olyan csapat, aki alá dolgozik ennek a dolognak, tehát védekeznünk kellett, blokkolnunk kellett, úgy kellett alakítani, hogy ez jó legyen. Ebben nyilván az ikertesó benne volt.
9: Itt megállunk egy pillanatra, mert akkor a teljesség igényével, most itt majd kijavítotok, vagy felsorolok egy csomó nevet, ha valakit kihagyok, akkor az a véletlen műve, és majd szóltok. Szóval Horváth Emma Center, a Szombathelyi Sportiskolából, Szüle Anna Liberó az Újpestből, Zsombok Anna, ugye itt van a stúdióban, Szabados Emma szintén, Center a Vasasból, Feladó az Újpestből, aztán a másik Zsombók lány, ugye Eszter itt mellettem feladó átlóként szintén a Vasasból, Kecskés Dóra ugyanezen a poszton Vasas SC, Csicskovics Léna Ágnes feladó a Vasasból, Bite Adél center Vasas, Sándor Nóra Vasas feladó, Ilonka Kallasára center a Békés Csabából, Hámori Panka ütő a Smavzból, és a nyíregyházi Pampugrétát már mondtam, és kihagytam még kettő nevet, Sánta Laura ütő a Vasasból, valamint Kling Dóra, ő is ütő, ő pedig az újpesti, remélem, hogy nem hagytam ki senkit.
12: A Vértes Luca kimaradt a felsorolásból.
9: És igazad van, liberóként, tehát ez egy teszt volt, hogy figyeltek, de komolyra fordítva, ez egy nagyon hosszú névsor, de még azért arra válaszolj, hogy például, hogy lehet megoldani azt, ugye ez is egy népszerű kérdés, akár a norvég labdarúgó válogatott világbajnoki szereplőse kapcsán is, hogy a skandinávok nem arra hegyezik magukat, szerintem semmilyen sportágban, hogy 15, 16, 17, 18 éves korban legyenek a legjobbak, hanem majd felnőtt szinten, és ezt nagyon jól felépítették. Hogy látod ezt a kérdést itt ebben a helyzetben, itt a női röplabda válogatott helyzetében? Tehát, hogy magyarán 6 év múlva is vagy velem, vagy mással, de ugyanígy beszélgethessünk mondjuk, ha nem is egy felnőtt EB bronzérem után, de minimum egy felnőtt EB 12 bejutás után.
12: Szerintem utánpótlás edzőként nem is lehet más feladatunk, mint az, hogy megpróbáljunk olyan játékosokat adni a sportágnak, akik később lehetnek. Nyilván erre meg kell találni az alanyt, mert azért van Magyarországon bőven olyan, akiben tehetség ugyan lenne, de elszántság, elhivatottság kevésbé. És ezeket a játékosokat kell megtalálni, és hogyha ezt megtalálja az ember, akkor őket kell nagyon nehezen elengedni. Már olyan szempontból, hogy nem szabad velük elhitetni, hogy készen vannak, vagy hasonló, és őket kell nagyon megtartani a sportágnak, illetve hát nyilván sokszor velük kell a legkeményebbnek is lenni, mert egyszerűen én azt szoktam mondani, ha valakihez nem szólnak hozzá, akkor azt az edző már elengedte.
9: Hozzátok azért hozzászólnak, ugye?
10: Igen, igen.
9: Még van egy érdekes idézet, méghozzá a felnőtt jégkorong válogatott, most ugye az NHL-es draft listára került Szongoddó már a Buffalohoz, és ő mondta, hogy idehaza egyáltalán nem divat a plusz munka és annak a kultúrája. Na fiatal hölgyek, ti mennyire szeretitek, amikor még az edzés után pluszban kell, vagy magatoktól azt mondjátok, hogy még dolgoznátok egy fél órát, hogy még jobb legyek. Na, ki ez? Eszti, te vagy a bevállalós.
11: Igen, én egyébként szeretem ezeket a plusz munkákat, mert ez tényleg ilyenkor az egyén fejlődését szolgálja, szóval én ezeket nagyon szeretem, és támogatom is, hogy legyen ilyen.
10: Én is egyetértek, de ahhoz kell belső motiváció, hogy valaki tényleg elkezdjen plusz munkát végezni, és tényleg igazából ez csak a mi fejlődésünket szolgálja, szóval szerintem jó, hogyha vannak ilyen külön edzések.
9: Emma, te is ebben hiszel, hogy direkt hiába mondja az edző, hogy csináld, ha te nem akarod, akkor az hosszú távon úgysem működik.
10: Abszolút egyetértek, így most a válogatottra kitérve nálunk is van olyan, hogy ugye semmelyik iker

0: beszélgetés elején valahol, hogy itt mindenki a visszavágás gondolatában, de azt hogy éltétek meg? Tehát hogy készültetek tényleg? Mert a lényeg az, hogy összejött. Én azt mondom, hogy könnyedén, de nyilván ez nem volt olyan könnyű, de a 3-2-es vereség után 3-1-re legyőztük a bronzmeccsen a franciákat, és most azért van itt az érem, mert különben a negyedik helyezett nem kapott volna érmet.
1: Ez igaz.
0: Ki milyen motivációval indult neki ennek a bronzmeccsnek? Hát most kezdjük megint Annával, Zsombók Anna. Tehát ki milyen motivációval, hogy volt-e félelem bennetek, ki mit érzett, amikor jött ez az utolsó, majdnem 2 héten át tartó sorozat, de hát a legfontosabb meccs, ahol eldől, hogy érmesek vagytok, vagy sem.
2: Szerintem egyébként félelem nem volt bennünk, inkább csak mindenki nagyon izgatott volt, és már fejben nagyon készültünk a meccsre, és mindenki úgy állt hozzá ehhez, hogy mi érem nélkül nem szeretnénk hazamenni, és egymást motiváltuk, meg így nagyon támogattuk, hogy ez így létrejöjjön.
0: Emma?
3: Szerintem semmelyikünk nem izgult, mert annyira abba a tudatba álltunk ki a pályára, hogy mi ezt megnyerjük, és mi visszük haza a bronzérmet, hogy szerintem semmi stressz nélkül játszottunk, és szerintem az is egy pozitívum, hogy szerintem nem tudtuk teljesen felfogni, hogy ennek most mekkora tétje van, hogy ez most egy EB bronzmérkőzés, hanem hogy csak odaálltunk, hogy akkor ma mindenki belerakja a maradékot, és hogy meglátjuk, hogy mire lesz elég, és hál' Istennek azt gondolom, hogy a 3-1-es visszavágás egy nagyon pozitív zárása volt.
0: Hogy ünnepeltétek meg ezt? És ilyen könnyű volt, ahogy elmondták a lányok?
2: Egyébként én is ugyanígy éltem, meg én úgy álltam ennek neki a mesnek, hogy tényleg ez az esélyünk van, hogy egy nagyon szép bronzérem lókasson a nyakunkba, és mi a Panival egymástól születésnapunkra azt is kértük, hogy hadd térjünk haza egy éremmel. Szóval nagyon örülök, hogy ez teljesült, és a meccs előtt én nem éreztem azt a csapaton, hogy lett volna bármilyen félelem, vagy izgulás, inkább tényleg csak mindenki nagyon várta. És az ünneplést illetően elmentünk este mekizni, és nagyon jól esett, mert már hetek óta nem ehettünk ilyesmit.
0: Se telefon, se gyors étkez, de se késés. Most ez a 3 dolog, ami kapásból eszembe jut, a zárszó Kőnig Gábor, és aztán majd mindjárt be is fejezzük. Mikor találkozik ez a csapat legközelebb? Mi a jövő?
4: Hát most egy pici átmeneti időszak is lesz. Szeptemberben már a következő Európa-bajnokságra van egy selejtező, egy mevzatornánk. Ez már az U20-es korosztályban, ami nem a következő nyáron, hanem az azutáni nyáron lenne esedékes.
0: Tehát 2028-ban.
4: 2028-ban, igen. Ez a 2008-9-es válogatottat érinti, tehát nyilván a 8-asok visszacsatlakozhatnak a 9-esekhez, illetve nyilvánvalóan, hogyha van olyan 10-es, akkor nyugodtan benne lehet ő is a keretbe. Nekik lesz egy EB-selejtezőjük, az első kör, tehát amit most januárban nyertünk mevzát, az most szeptemberben lesz, illetve annak a második köre, az pedig majd valamikor a tavasz folyamán. Ez a következő lépcsőfok, és hát nyilván ebben a szezonban sokkal nehezebb lesz összetartást levezényelni, hiszen a lányoknak a döntő többsége már extraligás csapatokban fog játszani, és itt ugye nemzetközi indulások vannak, úgyhogy ez egy nehézség lesz. Valószínűleg itt inkább ez a munka átolódik inkább majd a nyárra, és évközben sokkal kevesebb lesz erre a lehetőség, de a mostani stratégia kidolgozása jelenleg is a szövetség kezében van, úgyhogy annak majd az eredményét nyilván várjuk, és akkor annak tükrében fogunk tudni tovább készülni.
0: Köszönjük szépen, szimpatikus szerény társaság, történelmi eredmény az U18-as női röplabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott bronzérmes lett, végül a franciáknak visszavágva a bronzmeccsen 3-1-re nyerve, mindez Litvániában, illetve az utolsó 2 meccs az már Lettországban, Rigában, a fővárosban történt. A vendégeink voltak a szövetségi edző Kőnig Gábor, illetve a játékosok közül Zsombók Eszter, Zsombók Anna és Szabados Emma. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Virányi Zsolt búcsúzik.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Körkapcsolás.

0: Minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Milán Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milán Kristóf, még kell egy kicsi, Milán Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Elhalasztották a szombati balatonátúszás, csalókra figyelmeztet a rendőrség, már csak elszórtan várható zápor-zivatar. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
5: Ma este eldől, hogy a Ferencváros ott lesz a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-re nyert a szerb Vojvodina otthonában, így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség engedélyezte az oroszoknak és fehér oroszoknak, hogy ismét részt vegyenek a sportági világversenyeken, zászlójuk és himnuszuk szabad használata mellett. Az IHF lett a 13. Nemzetközi Sportszövetség, amely immár korlátozás nélkül engedi vissza az oroszokat és fehér oroszokat az eseményeire. A csapatsportok közül pedig a röplabdázók és a vízilabdázók után a kézilabdázók a harmadik, amely megszabadult a szankcióktól. A magyar női strandröplabda válogatott két döntetlennel kezdte a Nemzetek Kupája 8-as döntőjét, amely a Városligetben zajlik. A Honti Majoros Kiara, Vasvári Zsófi páros a szlovénoktól és a hollandoktól is kikapott. A Villám Lilla, Kun Stefánia duó viszont mindkét ellenfelét legyőzte. A férfiakra a mai napon egy pár harc várt, az pedig 2-0-es sikerrel zárták a törökök ellen. A csoportok győztesei egyből elődöntőbe jutnak, míg a második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak a négy közéjutásért. Elhalasztják a szombatra tervezett Réfülöp és Balatonboglár közötti balatonátúszást. A szervezők tájékoztatása szerint ezen a hétvégén nem lesznek megfelelőek az időjárási feltételek a Balatonnál, ezért nem tartják meg a hagyományos viadalt. A verseny új tervezett időpontja a jövő szombat, amiről a szervezők jövő csütörtökön döntenek majd.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Feljelentést tett az oktatásban használt krétarendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizette ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. A beszállítókról Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, Pausz Zoltán és Palkovics László volt miniszter érdekeltségi körébe tartozó cégekről van szó. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben értesítést közlekedési bírságról. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy, a bírság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet. Már az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék, vagy egyáltalán nem esett. A száraz, meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga. Az öntözetlen területeken kívül a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá.
0: Közlekedés.
5: Sokan haladnak az M7-es autópálya kivezető szakaszán, ahol egészen az M0-es autó csomópontjáig időszakos torlódás tapasztalható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: Ez a körkapcsolás, amiben egy részeredmény a 11. percben az U20-as férfi kézilabda Európa-bajnokság negyed döntőjében Magyarország 6-5-re vezet Németország ellen, és mire kimondom, a németek egyenlítettek, tehát a 11. percben 6-6 az állás. Ez a negyed döntő kézilabda után pedig kosárlabdával folytatjuk. A mai napon Münchenben megtartották a következő női kosárlabda Euroliga szezon selejtezőinek sorsolását. A sorozat 2022-es győztese a Sopron, a litván Vilnius és a lengyel Poznán csatájának győztesével csap össze szeptember 30-án a főtábláért. Erről és a Sopron 2026-27-es keretéről a klub ügyvezetőjét, Fegyverneki Zsófiát kérdezte Keszi Dóra.
6: Hogy látod ezt a keretet? Mire lesz majd képes ez a Sopron a következő szezonban?
7: Ugye az előző szezonban harmadikak lettünk a bajnokságban, ami ugye azt jelenti a magyar bajnokság és a FIBA szabályai szerint együtt, hogy mi ugye egy Európa kupa szereplésre készültünk ezzel a kerettel, és ennek megfelelően is alakítottuk ki a keretet. Én azt gondolom, hogy a magyar játékosainkról együtt szeretnék beszélni, akkor azt hiszem, hogy olyan magyar játékosok fogják a Sopront alkotni, akiknek van ambíciója, hogy ők szeretnének jobbak lenni, szeretnének nyilván először a magyar bajnokságban, a magyar válogatottban, aztán nemzetközi szinten is helytállni, és nagyon remélem, hogy mindannyiuknál ez be is fog bizonyosodni ebben az évben, hogy ők képesek erre, és én abszolút hiszek abban, hogy egy ilyen magyar magot tudtunk összerakni, és ez volt a cél. Szerintem sokukban van rengeteg fejlődési potenciál, ami remélem, hogy már a következő szezonban ki fog derülni. Ezen kívül a légiósainkról pedig azt kell tudni, hogy ugye Zala Friszkovec a harmadik szezonját fogja nálunk megkezdeni, aki azt hiszem, hogy emberileg is, természetesen, mint játékos is egy olyan légiós, aki abszolút beleillik itt a hosszú évek Sopron Basket felfogásába. Ő egy, én azt hiszem, hogy egy nemzetközi szinten is magasan jegyzett légiós, de tényleg az emberi kvalitásait talán még jobban kihangsúlyoznám, és nagyon megtalálta itt Sopronba azt, amit ő keres, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy Zala itt maradt. A másik légiósunk, Mása Jankovics, aki egy fiatal szerb válogatottban is szerepet kapó négyes posztú játékos, akiről szintén azt gondolom, amit a magyarok kapcsán is elmondtam, hogy még felfelé megy a karrierje, ő neki még fejlődni kell. Abszolút látom azt benne, hogy van benne potenciál, egy nagyon jó spanyol szezonon van túl. Érkezik még a spanyol bajnokságból egy másik légiósunk is a center posztra. Ő azt hiszem, hogy ott jó számokat hozott egy olyan csapatban, aki az Európa kupában szerepel, és az amerikai hátvéd, akiről pedig te is beszéltél, ő pedig tényleg egy fiatal, kevesebb tapasztalattal rendelkező, de azt hiszem, hogy benne is a potenciál az mindenképpen megvan. Úgyhogy, ahogy mondtad, te is egy ambiciózus és fiatal, energikus csapatot szeretnék majd látni a pályán.
6: Gondolom azért te is beszéltél már a lányokkal, és mekkora motivációt jelent mindez számukra, hogy azért tényleg egy elég neves nemzetközi kupasorozatban mutathatják meg magukat sok fiatal játékos tényleg.
7: Én azt mondom, ne szaladjunk ennyire előre, mint ahogy mondtam, akik a Sopronba érkeztek, ugye ők úgy érkeztek mindannyian, hogy az Európa kupában fogunk szerepelni. Ez a lehetőség, hogy megpróbáljuk az Euroliga kvalifikációt, ez ugye itt a magyar csapatok tekintetében történt változásoknak a következménye. Egyelőre ott tartunk, hogy ugye Euroliga kvalifikációs mérkőzést fogunk játszani szeptember 30-án, az ellenfél az 23-án fog ugye itt kiderülni, és akkor ennek függvényébe fog az eldőlni, hogy az Euroligában vagy az Európa kupában fogunk szerepelni, úgyhogy szerintem egyelőre itt tart ez a nemzetközi szereplése a Sopronnak.
6: Igen, ahogy te is mondtad, ugye sajnos a Pécs nem vállalta a nemzetközi kupaporondon való szereplést. Nektek így a Sopronnak, mint klubnak mekkora feltörést okozott ez, vagy abszolút magától értetődő volt, hogy akkor megpróbáljátok ti? Nem tudom most, hogy áll a klub anyagi helyzete, nem akarok ebben nyilván nagyon részletesen belemenni, de hogy nektek ez mekkora feltörést okozott, vagy automatikusan mondtátok, hogy oké, megpróbáljuk ezt a lehetőséget?
7: Nyilván nem automatikusan, tehát azért ezt át kell mindig gondolni, sportszakmailag is, és ahogy mondtad, pénzügyi oldalról is, úgyhogy ezeket az egyeztetéseket, beszélgetéseket megtettük, aztán arra jutottunk, hogy a sportszakmai oldalon nyilvánvalóan nem egy 5-6 évvel ezelőtti soproni keretről beszélünk, aki tényleg az Euroligának a top meghatározó csapata tudott lenni, de ahogy azt az előbb elmondtuk, szerintem egy ambiciózus keretet, meg egy olyan keretet sikerült összerakni, ami szerintem nemzetközi szinten is akár megállhatja a helyét. Pénzügyi szempontból pedig ugye mi az Európa kupára készültünk, tehát ott azt láttuk az azzal kapcsolatos kiadásokat. Nyilván az Euroliga nem teljesen ugyanaz, de mindent mérlegelve arra jutottunk, hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor én azt hiszem, hogy a klub részéről is, a magyar kosárlabda szempontjából is, meg olyan szempontból is, hogy én szerintem az ilyen lehetőségekkel meg kell próbálni élni, mint volt játékos is, ezt gondolom, és ha magasan is van a létsz, akkor is meg kell próbálni azt átugrani, úgyhogy ezeket mind együtt megfontolva döntöttünk úgy, hogy akkor ezt a selejtezőt megpróbáljuk.
6: Na de akkor beszéljünk erről a mai sorsolásról. Ugye, ahogy te is említetted, itt szeptember 30-án azért kell a főtáblára kerülésért egy mérkőzést játszani, mégpedig előtte egy héttel a litván Vilnius és a lengyel Poznan mérkőzik majd egymással, és nyilván ennek a mérkőzésnek a győztesével kerül össze a Sopron. Mennyit tudtok erről a két csapatról, vagy latolgatjátok már esetleg az esélyeket? Mennyit tudtok erről a két csapatról?
7: Mind a két csapatnak a kereteiből már ismertek nevek, szerintem még lesznek ebben változások, ahogy én látom a kereteiket. Igazából mind a két csapatban a litván, illetve a lengyel válogatottra építenek nagyon nagy részben, és ehhez jönnek ugye hozzá a légiósok. Ugye a Vilnius fog otthon játszani, én nagyon nagy esélylatolgatásokban nem mennék bele, őszintén megmondom, főleg azért, amit te is említettél, hogy szerintem még lesznek változások itt a keretekbe, és még fognak játékosokat igazolni. Szerintem ott 23-a előtt nagyon nem tudjuk biztosra mondani, nincsen egyértelmű favoritja szerintem ennek a párharcnak.
6: De hogyha mondjuk sikerrel venni ugye ezt a selejtezőt a Sopron, akkor ott ugye a spanyol Zaragoza jöhet, francia Basketland vagy a görög Atinakos. Ezeket a csapatokat nem tudom mennyire ismeritek. Nyilván egyébként minden csapatnál még várható változás, azért szeptember még ilyen szempontból messze van, de hogy nem tudom, mennyire látjátok erre, vagy a Sopron helyzetét hova helyeznéd így az európai kupacsapatok közé?
7: Játékosként is, meg most is tényleg szeretek lépésről lépésre haladni, és nem tartom szerencsésnek, hogyha már most az Euroliga csoportról beszélünk, hiszen még nem jutottunk oda be. Úgyhogy addig, amíg ez az otthoni meccset, ami majd kiderül az ellenfél, hogy ki ellen le nem játszuk, én tényleg egyelőre nem szeretnék a továbbiakkal foglalkozni. Az Euroligában úgy általánosságban nincsen már könnyű ellenfél szerintem. Amit említettél, csoport ott sincsen, ugye ezekben a csoportokban francia bajnokok, spanyol bajnokok, az előző évi Final Six-nek a bronzérmese, tehát tényleg az európai top csapatok szerepelnek, úgyhogy itt könnyű mérkőzés egyáltalán nincsen, meg hát a másik, ahogy mondtad, hogy az amerikai bajnokságban szereplő játékosok visszaérkezése is nagyon meghatározza, hogy ki milyen erős kereszttel kezdi meg a szezon, úgyhogy itt nagyon sok összetevőből jön össze az, hogy könnyű vagy nehéz, vagy nagyon nehéz csoportba kerül az ember.
6: De hát egyébként nyilván a Sopron saját magának tette magasra a létet azzal, hogy azért 2022-ben megnyerte ezt a sorozatot, illetve 18-on pedig ezüstérmes lett a klub, úgyhogy ilyen szempontból ez mekkora felelősség számotokra, hogy nyilván megpályáztok egy ilyen lehetőséget, hogy hát szeretnétek neki fogni, nyilván nagyon sok minden függ még így a csapattól is, de hogy lát így tényleg, hogy ez mekkora felelősség lehet számotokra?
7: Én azt hiszem, hogy nem kellett a mostani Sopront a 4-5 évvel ezelőttihez hasonlítgatni, mert egy teljesen más időszakról beszélünk. Az a generáció, aki annak a csapatnak a gerincét alkotta, az már kiment, és teljesen kicserélődött a játékos állományunk, illetve azért a versenykörnyezet is más, úgyhogy én abszolút ezt most, én azt gondolom, hogy ezt a mostani helyén kell kezelni, de azt mindenképpen tudom, hogy a Sopronnak az identitása az, hogy mi nemzetközi szinten is mindig megmértük magunkat, és szerettük magunkat megmérni. Én azt hiszem, hogy az mutatja nagyon jól, hogy az ember hogy dolgozik, hogy a nemzetközi mezőnyben mit tud elérni, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden évben szerepeljünk nemzetközi szinten, és a lehető legjobb eredményt próbáljuk meg elérni, úgyhogy idén is ez lesz a cél, függetlenül attól, hogy melyik sorozatban sikerül indulnunk, hogyha sikerül bekerülnünk az Euroligában, akkor ott meg fogunk tenni nyilván mindent, hogyha pedig az Európa kupában maradunk, akkor pedig az az út áll előttünk, amit eredetileg terveztünk egyébként ennek a csapatnak.
6: És hát nyilván nagyon sok klubot érint majd az is, hogy szeptemberben azért a női kosárlabdázók számára lesz majd egy világbajnokság. Viszont a Sopron hogy áll most, nyilván hamarosan kezdődik az alapozó időszak, mikor kezdik meg a lányok a munkát?
7: Igen, ahogy említetted, hála Istennek sok játékosunk kapott behívót a női válogatottba a világbajnoki felkészülésre, aminek nagyon örülünk és nagyon büszkék vagyunk rájuk. Ennek megfelelően ezek a játékosok majd csatlakoznak, vagy nem csatlakoznak egy ideig hozzánk. Egyébként ott augusztus közepén fogjuk elkezdeni a felkészülést, és ugye a magyar bajnokság szeptember végén indul, és ugye ez a selejtező mérkőzés is ott szeptember végén lesz. Úgyhogy egy másfél hónapunk van erre felkészülni. A légiósaink is már a felkészülés nagy részében rendelkezésre fognak állni, ugye mindenki, amikor megtudták, hogy van lehetőség Euroliga selejtezőt játszani, akkor azt mondták, hogy még a szerződésük indulása előtt meg fognak érkezni azért, hogy tényleg a lehető legjobban tudjunk felkészülni, ami számomra egy nagyon pozitív dolog. Úgyhogy én bízom benne, hogy egy jó augusztus után, meg itt a szeptemberi barátságos meccsek után tudunk majd itt egy jó eredményt már szeptemberben elérni.
4: Fegyverneki Zsófiát, a Sopron női kosárlabda csapatának ügyvezetőjét hallottuk. A magyar női bajnokságban legutóbb ezüstérmes DVTK-n selejtező második fordulójában csatlakozik a női kosárlabda Euroliga mezőnyéhez. A cseh Brno és a szerb Crvena Zvezda párharcából tovább jutó ellenféllel találkozik a magyar csapat hazai pályán. A csoportkörbe jutásról tehát egyetlen mérkőzés dönt. Amennyiben a borsodiak sikerrel veszik ezt az akadályt, úgy a török Galatasaray, az olasz Kio és a belga Mehelen vár rájuk a folytatásban. A DVTK egyébként nyáron jelentősen átalakult, ezért a sorsolás után erről is beszélgetett Marosréti Ervin a csapat új vezetőedzőjével, Magyar Gergellyel.
8: Kaphattunk volna nehezebb ellenfeleket is, de nyilván itt, ahogy még az előzetes feltérképezések zajlottak, nem feltétlenül tudjuk pontosan, hogy milyen erős játékos állománnyal rendelkezik ez a két csapat. A tavalyiakból tudunk kiindulni. Ugye az elmúlt években is az volt rájuk jellemző, hogy a selejtezőkre igazoltak olyan játékosokat, akikkel esetleg meg tudják azt oldani, hogy a legerősebb kiírásban induljanak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy idén is ez várható tőlük, de ettől függetlenül, ahogy már mondtam, nem lehet tudni pontosan még a végleges játékos keretüket. de ezek alapján jósolni sem lehet, hogy most melyik gárda lesz az, aki végül abból a párharcból kiderül, és akik ellen végül játszanunk kell majd 30-án. Úgyhogy összességében véve azt mondhatom, hogy a reményeinknek megfelelően alakult ez a sorsolás, de még egyszer mondom, nyilván csak akkor leszünk okosabbak, hogyha látni fogjuk a játékos kereteket.
9: Most még tehát akkor azt sem tudod megmondani, hogy melyik ellenféllel játszanál szívesebben, vagy melyik feküdhet stílusában jobban a DVTK-nak, majd amely szintén kialakuló félben lévő csapat?
8: Ha nagyon muszáj lenne választani, és most még egyszer mondom, hogy így az előzetes dolgok alapján játékos keretet nem is verve, talán a Brunói gárda lehet az, aki mondjuk úgymond idézőjelben a könnyebbik ellenfél lehet, talán a játékos modorból, a mentalitásból adódóan ők talán egy picit másabb kosárlabdát játszanak, mint a Zvezda, úgyhogy így előzetesen, hogyha nagyon muszáj választani, akkor őket mondanám, hogy talán ők lehetnek azok, akiken keresztül egy picit lehet, hogy könnyebben vezetne az út az Euroligára.
9: Az Euroliga selejtezőig még 2 hónap hátra van. Hogy alakul addig a csapat programja? Mert nyilvánvalóan az egész szezont alapjában meghatározza majd ez a bizonyos szeptember 30-ai mérkőzés.
8: Így van. Több szempontból sem vagyunk egyszerű helyzetben, ugye, de ez mindenkire igaz tulajdonképpen. Egyrészt a hazai magyar viszonyokra, a sportfinanszírozás kapcsán, másrészt pedig ugye itt a szeptember elején kezdődő és nagyjából szeptember közepéig tartó világbajnokságra is értem ezt. Nyilván nem tudjuk még azt sem, hogy a felnőtt válogatottunk végleges 12-es keretébe hány játékos kerül be a DVTK-ból. Ez mindenféleképpen befolyásolni fogja a felkészülésünket. Ugye van olyan idegen légiósunk a Nikol személyében, aki a nigériai válogatottat fogja nagy valószínűség szerint erősíteni, tehát a komplett csapattal történő felkészülésünk az nagy valószínűséggel csak szeptember közepén fog tudni elkezdődni, tehát azt gondolom, hogy nagyjából 2 hetünk lesz arra, hogy az Euroliga selejtezőre felkészüljünk, úgyhogy nem lesz egyszerű a történet, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy muszáj belesűrítenünk ebbe a rövid időszakba is azt a munkát, amire szükségünk van ahhoz, hogy a legrangosabb európai kupában játszassunk majd.
9: Ez egyfajta speciális munkát igényel, majd nyilvánvalóan 2 hét alatt nem lehet egy ilyen párharcra teljes mértékben felkészülni, de valahogy ezt most meg kell oldani ebben az évben?
8: Így van. Tehát ezért is mondtam, hogy ez egy nagyon speciális szezon kezdett, ugye minden tekintetben, hogyha csak saját magunkra gondolunk, ugye akkor is én új edzőként vagyok jelen, a játékos állomány jócskán átalakult az elmúlt évekhez képest, tehát új csapatot kell építenünk, úgyhogy igen, ez a 2 hét ez viszonylag rövid időtartamnak tűnik, amíg össze lehet rakni egy csapatot egy Euroliga selejtezőre, de hát bízunk benne, hogy fel tudjuk majd térképezni a 30-ai ellenfelünket, ugye ő fog előtte játszani egy mérkőzést, bárki is legyen az, úgyhogy ez mindenféleképpen segítség lesz, és ebbe a tekintetbe végül is, hogyha azt veszük, hogy 2 hetünk van egy csapatra felkészülni, vagy egy csapat ellen felkészülni, akkor ez adott esetben elég lehet.
9: Ezt a bizonyos szeptember 30-ai selejtező mérkőzést pedig hazai pályán a DVTK arénában játszhatja majd a csapat, ami azért mindenképpen bárki is legyen az ellenfél, talán a Diósgyőr felé billentheti a százalékos arányt.
8: Igen, ebben, amikor már előzetesen ez kiderült, ez a lebonyolítás rendszer, már akkor ugye nyilvánvalóan ez nekünk kedvezett, és azt beszéltük itt a stábbal, hogy ez egyértelműen a mi magunkra hajthatja a vizet. Én nagyon bízom abban, hogy a szurkolók ugyanúgy, ahogy eddig is tulajdonképpen 6. emberként fognak minket támogatni, és bárki, akivel eddig az elmúlt 8-10 évben beszéltem, és a DVTK arénába látogatott, mindenki a hangulatot és a körülményeket emelte ki, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy bárki ellen fogunk játszani, nem lesz itt egyszerű dolga, és remélhetőleg a szurkolókkal közösen el tudjuk érni azt a sikert, amit szeretnénk.
9: Érdemes egy kicsit előre tekinteni, vagy először legyünk túl a selejtezőn, mert az is nyilvánvalóvá vált, hogy milyen csoportba kerül a DVTK, amennyiben ezt a bizonyos találkozót hazai pályán szeptember végén sikerrel veszi.
8: Én annak a híve vagyok, hogy mindig az előttünk lévő feladatra fókuszáljunk, és arra menjen az összes koncentráció, de ettől függetlenül nyilván láttuk a sorsolást, láttuk az ellenfeleket. Azt gondolom, hogyha sikerülne megugrani a selejtezőt, akkor végül is nem kerültünk egy olyan nagyon-nagyon nehéz, vagy ahogy szokták mondani, halálcsoportba, tehát van ennél nehezebb csoport is, ahova mi kerülhetünk, de nyilván az Euroligában már nem nagyon vannak könnyű ellenfelek, viszont azt gondolom, hogy a Skió meg a Galatasaray az eddig is bizonyította, hogy ők azért kiemelkedő, egyrészt büdzsével gazdálkodhatnak, jó játékosokat igazolhatnak és jó eredményeket értek el. Itt talán a Mehelen a belga csapat lehet az, aki ellen viszont abszolút lehet keresni valónk.
9: Addig azonban még, ahogy említetted is, el kell jutni. Beszéljünk egy kicsit a csapatról, a keretről, amely, ahogy említetted is, jelentősen átalakul az előző évekhez képest. A szurkolók, az érdeklődők sokáig meg is voltak ijedve, hiszen csak visszavonuló játékosokról és távozó játékosokról lehetett hallani. Avass be a részletekbe, hogy zajlott a háttérben a munka, hiszen valóban az elmúlt évekhez képest kulcsjátékosok távoztak Diósgyőrből.
8: Amikor én ugye megkaptam ezt a felkérést a következő évi szezonra, hogy vállaljam el a vezető edzői feladatokat, tulajdonképpen onnantól kezdve én belevetettem magam a munkába, és próbáltam a jövő évi keretet minél hamarabb kialakítani. Sajnos rajtunk kívülálló okok miatt, amit már ugye említettem, hogy itt azért március környékén, de még a választások után is elég bizonytalan volt a helyzet, és ugye sok játékos kivárt, és a legvégsőkig várt a választadással, a megkeresésünkre. Beszélek itt akár az eddigi saját játékosainkról, vagy esetleg máshonnan igazolandó játékosokról. Tehát itt ez is közrejátszott abban, hogy a szurkolók tulajdonképpen csak azzal szembesültek egy ideig, hogy kik lesznek a távozók. Én azt gondolom, hogy a Lelik Réka személyében ugye nyilván egy értékes játékost veszítettünk. A külföldiek kapcsán nem szeretnék az elmúlt szezonnak az elemzésébe túlságosan belemenni, mert nem is az én tisztem, azt gondolom, de összességében szerintem az elmondható, hogy nem nagyon váltották be sajnos a légiósok a hozzájuk fűzött reményeket, úgyhogy én őket ebben a tekintetben nem feltétlenül említeném kulcsjátékosnak. Nyilván a Miklós Melinda volt még, aki a tavalyi keretből távozott magyar játékosként, úgyhogy ezek után, hogy ezek kiderültek, próbáltuk a lehető leghamarabb összerakni a jövő évi keretet, és hát így sikerült, viszont még egyszer mondom, hogy itt azért a financiális háttér is, azt gondolom, hogy sok klubnál Magyarországon bizonytalan. Nekünk hál' Istennek a jövő évi szezonunk az mindenféleképpen biztosított, legalábbis a vezetőségtől ezt a tájékoztatást kaptam. Ennek megfelelően próbáltuk kialakítani a keretet, ami még egyébként a mai napig is folyamatban van, hiszen további igazolást is tervezünk majd.
9: Fussunk végig az érkezőkön, mert ahogy én megnéztem a névsort, a listát, azért az elsőre kitűnik, hogy erősen fiatalodni fog ez a DVTK, ugyanakkor olyan játékosok érkeznek majd ebbe az új csapatba, akik azért külföldi tapasztalatokkal is rendelkeznek.
8: Így van, ahogyan a felnőtt magyar válogatott is, én úgy gondolom, egy fiatalítási folyamaton megy keresztül, úgy ez nálunk is megtörténik, vagy meg kell, hogy történjen. Még egyszer mondom, itt az anyagi dolgok is szerepet játszottak elsősorban, hiszen azért, hogyha a felnőtt magyar válogatottnak az eddigi meghatározó játékosait nézzük, ők nyilván más kalapban vannak, mint a fiatal feltörekvő tehetségek, de pontosan olyanokat, ahogy te is említetted, pontosan olyan játékosokat kerestünk, akiknek van már nemzetközi tapasztalata is, nemzetközi szintéren is megmérettettek, akár utánpótlás, akár felnőtt szinten, Úgyhogy mindenféleképpen ez volt a cél, hogy a lehető legjobban megpróbáljuk pótolni azokat a távozó magyar játékosokat, akik eddig meghatározó szerepet töltöttek be az eddigi sikerekben.
9: Fussunk végig a neveken, és néhány mondatban talán említsük meg őket, hogy miért ezeket a játékosokat nézted ki a DVTK csapatába, és mennyire volt esetleg nehéz velük megegyezni, vagy hazacsábítani őket?
8: Összességében véve azt hiszem mindenkiről elmondható, hogy egyáltalán nem volt nehéz megegyezni velük. Ez is nagy szerepet játszott az ő leigazolásukban, tehát tulajdonképpen itt a Boros Jócsi, a Szabó Fanni és a Telekdi Zsófi kapcsán azt hiszem, hogy körülbelül egy beszélgetés alatt egy hullámosra kerültünk mind a három játékossal, és hasonlóan gondolkodtunk a jövővel, illetve a kosárlabdával kapcsolatban, és ők viszonylag rövid határidőn belül választ is adtak, és ők szerették volna a DVTK mezét magukra húzni a következő szezonban, úgyhogy ebben a tekintetben is azt gondolom, hogy ez sok mindent elmond róluk és a mentalitásukról, hogy abszolút szerettek volna nálunk játszani, és ebben a klubban játszani, úgyhogy ez is mindenféleképpen mellettük szólt.
9: A nigériai válogatott Nicole Enabosit már említetted, ő lehet a húzó név a légiósokat tekintve, valamint Bella Smuda, akinek sikerült meghosszabbítani a szerződését?
8: A Nicole kapcsolatban, ahogy korábban is említettem, én nagyon sok játékost megnéztem, nagyon sok mérkőzést, menedzserekkel tárgyaltam, és nagyon sokáig kerestem egy olyan alkalmas játékost erre a posztra, aki a mi elképzeléseinkbe beleférhet, és ahogy ő vele találkoztam, illetve a mérkőzéseit láttam, illetve a menedzserével beszéltem, ő volt az első olyan, akire azt mondtam volna, hogy ő abszolút beleilleszkedik abba a koncepcióba, amit mi eltervezünk a jövő évi szezonra, úgyhogy én nagyon bízom benne, igen, ahogy említetted, ő lehet szerintem a húzó ember mindenféle tekintetben, úgyhogy rá biztos, hogy nagyon nagy szerep fog hárulni a palánk alatt, és a Bellával kapcsolatban pedig a stábbal is közösen, illetve az eddig tapasztaltak alapján a vezetősége is közösen arra a döntésre jutottunk, hogy a Bella ahhoz képest, ahogy ide megérkezett tavaly nyáron, ahhoz képest egy hatalmas fejlődésen ment keresztül, abszolút pozitív személyiségével, munkamorájával belopta magát, én azt hiszem, hogy nem csak a játékostársak, hanem a szurkolóknak a szívébe is, és ebből kifolyólag nem volt kérdés az, hogy őt megtartsuk-e. Itt ugye azon kellett sokáig tanakodnunk, és azt kellett eldöntenünk, hogyha őt is megtartjuk, illetve a Nicolt is leigazoljuk, akkor ugye az Európai Unión kívüli két légiós helyünket akkor azt el is használtuk, és onnantól kezdve már csak európai vagy európai útlevéllel rendelkező játékosokat igazolhatunk, ami azért leszűkíti a piacot jócskán. De úgy éreztük, hogy a Bellával úgymond biztosat húzunk, és ezért döntöttünk az ő megtartása mellett.
9: Fontos szempont volt az is, gondolom, hogy a csapatkapitány Kányási Veronika folytassa a DVTK-nál, és az Ahó testvérekkel is sikerüljön megegyezni.
8: Igen, itt a Nina és a Vera kapcsán már az elejétől kezdve én azt kommunikáltam feléjük, hogy én azt gondolom, hogy ő rájuk mindenképpen szükség lenne ahhoz, hogy tovább tudjuk vinni azt a sikeres időszakot, ami az elmúlt években a DVTK-t jellemezte, úgyhogy az ő megtartásuk is kulcsfontosságú volt. Hál' Istennek ők is igent mondtak a végén erre a folytatásra, és a Tájrával kapcsolatban pedig ugye dolgoztunk együtt tavaly az úszas válogatottnál, én abszolút pozitív élményeket szereztem vele kapcsolatban, én azt gondolom, hogy benne hatalmas potenciál rejlik, és nagyon remélem, hogy a következő szezonja tényleg egy ugródeszka lesz a számára, mind a hazai, mind a nemzetközi porondot tekintve.
9: Végezetül ugye beszéltünk a felkészülésről, de igazából a csapatszintű edzések, a labdás edzések, az alapozás mikor fog kezdődni a DVTK csapatában? Igazából hogy lehet ebben a sűrű programban felépíteni a munkát az első tét mérkőzésig?
8: Hát nagyon nehéz, ugyanis ugye a felnőtt válogatott az augusztus elejétől elkezd készülni, és ugye ebből kifolyólag is gondolkodtunk azon, hogy akkor mikor legyen a kezdés, hogyan legyen. Nagy valószínűség szerint augusztus közepén fogunk kezdeni. A pontos dátumot azt most még nem tudom megmondani, ugye itt teremelfoglaltságok is vannak, egyéb tényezők befolyásolják, ugye a magyar férfi felnőtt válogatott is fog mérkőzést játszani az arénában, azt sem tudjuk még, vagy személy szerint én hozzá még nem jutott el az információ, hogy ők előtte fognak-e itt edzéseken részt venni, úgyhogy ezen is sok minden múlik. És nyilvánvalóan még egyszer mondom azon, hogy egyáltalán hány játékos fog rendelkezésre állni a kezdésre, úgyhogy az augusztus közepi dátum tűnik optimálisnak, és hát nyilván előtte pedig majd a játékosok kapnak egy előkészülési programot, hogy személyes találkozó előtt megfelelő formába tudják magukat hozni, és ne a nulláról kelljen kezdenünk az érdemi munkát augusztusban.
4: A DVTK női kosárlabda csapatának új vezetőedzőjét, Magyar Gergelyt hallottuk, és mielőtt labdarúgással megyünk tovább, egy részeredménye az U20-as férfi kézilabda Európa-bajnokság negyed döntőjéből a félidőben a magyar válogatott 15-13-ra vezet Németország ellen. Folytassuk akkor futballal, vasárnap Spanyolország-Argentina döntőt rendeznek a világbajnokságon. Előbbi csapat csupán egyszer jutott döntőbe, akkor Hollandiát legyőzte 1-0, ez 2010-ben történt. Idei ellenfele Argentina már többször is szerepelt fináléban, közülük kettőt megnyert, háromszor pedig ezüstérmes lett. A múlt világbajnoki döntőiről Szalai Kristóf készített összeállítást.
10: 22 labdarúgó világbajnokságot rendeztek a történelem során, és eddig 8 ország tudta megnyerni a futballvilág legrangosabb sorozatát. Uruguay, Olaszország, Németország, Brazília, Anglia, Franciaország, Spanyolország és Argentína. Az első világbajnokságot 1930-ban rendezték Uruguayban, ahol a házigazdák 4-2-re legyőzték Argentínát. Legutóbb pedig 2022-ben Argentina diadalmaskodott Franciaország ellen Katarban, ezzel szerezték meg a gaucsók a harmadik csillagot a címerük fölé. 2026-ban Argentina a negyedik csillagát szerezheti meg Spanyolország ellen, míg Jamalék a második VB sikerükre pályáznak. Az első olyan VB döntőre készülünk, ahol a regnáló világbajnok és a regnáló Európa bajnok játszik majd döntőt. Argentina először még 1978-ban nyert, akkor házigazdaként Mario Kempes vezérletével, a döntőben Hollandiát legyőzve 3-1-re.
11: Llega Kempes, el primer gol del partido marcó Kempes, Argentina 1, Kempes, Holanda 0 en el 37 de la primera. Dentro al segundo palo llega Naninga, gol, el gol de Naninga, por fin lo consiguió Holanda, lo buscaba, lo estuvo buscando durante toda la segunda. Kempes de nuevo, jugada de gol para Argentina, marca Mario Alberto Kempes, a trancas y barrancas, saliendo de varios trompicones. Para Bertoni, Bertoni, Bertoni, Bertoni, gol. Marcó Daniel Bertoni la sentencia definitiva 3-1. La jugada fue de Mario Alberto Kempes.
10: A rendes játékidő 1-1 lett az Argentina-Hollandia 78-as VB döntőben, aztán a hosszabbításban tudtak diadalmaskodni Kempes vezérletével a gaucsók. A folytatásban pedig Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője következik.
12: Ha 78-as VB-ről kérdezlek, akkor arról mi az élményed, mi jut eszedbe, milyen volt az argentin válogatott?
13: Gyenge. 78-as VB-ről nem sem mindenkinek az argentin magyar jut elsőnek eszébe, ami az argentinok első meccse volt. Az argentinok persze úgy voltak gyengék, nem voltak gyengék, de egyáltalán nem volt egy kiemelkedő csapat. Azt hiszem előtte egy évvel meg is vertük őket itt Budapesten viszonylag simán, és ott is vezettünk, és azért Garrido játékvezető sokat tett azért, hogy az argentinok az első meccsükön mondjuk győztesen távozzanak a pályáról. Az, hogy most nyilasít és törőcsiket kiállították, utólag vissza lehetett nézni, mert volt adó, amelyik teljes egészében lehette ezeket a meccseket, azért nem arról volt szó, hogy össze-vissza rúdosták a törőcsiket, de mondjuk ilyen jó dél-amerikai módra a falt határon játszottak, inkább így mondom, mert egyébként hazai pályán mondjuk természetesen megtehettek, mert mi is megtettük volna fordított esetben, és mondjuk a kiállítások meg teljesen jogosak voltak, mert nem az volt, hogy még jogtalan kiállítás, mert tényleg törlesztett mind a kettő, úgyhogy az jogos volt, más kérdés, ezzel nem kellett volna kiönteni a fürdővízzel a gyereket, mert akkor persze eltiltották őket itthon, meg amit akarsz, minden volt, de az argentinok nagyon stabil csapat volt Argentina, minden csapat részben volt világklasszis futballistája, mert Passerrel a minden körülmények között az volt a védelemben, Oswaldo Ardiaz minden körülmények között az volt a középpályán, ugye később a Spursnek volt légiós, mint a Falkland háború alatt éppen ugye Tottenhamben játszott, előbb pedig Mario Kempest mondjuk nem kell mondani, de ő volt az egyetlen légiósuk, az összes többi otthon játszott, sőt azt hiszem Tarantini a balhátvéd neki klubja sem volt, tehát klubként föl volt tüntetve, hogy Argentin Labdarúgó Szövetség, így volt a VB-n, így lett világbajnok, és nem az ötfoki szigetekről beszélgetünk, hanem Argentináról. Mario Kempest viszont a Valencia játékosa volt a világbajnokság alatt, tehát ő Európában futballozott, mindenki ismerte is a nevét, meg ő már ott volt a 74-es VB-n is, mert azért nagyon kicserélődött a 74-es, nem túl sokra hivatott, meg nem is túl sokra menő csapattól a 78-as, és hát Menottit ne felejtsük el, a szövetségi kapitányt, aki viszont egy korszakos hatalmas edző volt. Én azt gondolom, hogy ez elsősorban neki köszönhető, ez a meg hát nyilván kicsit a hazai pályának is, de elsősorban neki köszönhető ez a siker, mert egy nagyon jól összerakott és nagyon egységes argentin válogatott volt, és azt látjuk, hogy ezen a mostani VB-n is látjuk, hogy ez milyen sokra elég.
10: Hogy játszott Kempes egyébként ezen a 78-as világbajnokságon? Gólkirály lett, ugye?
13: Igen.
10: Megnyerték ugye a VB-t. Egyénileg ő milyen teljesítményt mutatott?
13: Hát Kempes olyan volt, mint egy paripa, tehát feltartóztathatatlan, tehát őserő, lobogó haj, ég a tűz a szemébe, 2-3 védőn át, bármikor labdával, testtel, nem olyan volt, hogy bokából finoman, mint Messi, hanem beleadta minden erejét, minden dinamikáját, gyakorlatilag így átrágta a labdát, a döntőben is olyan gólt lő, hogy közben rúgják fel, esik el, védővel, kapussal együtt, de valahogy talppal, de minden idegszálával arra tört, hogy a labdát a gólvonal mögött tudja, ez a jó szó rá, egyébként egy abszolút technikás futballista volt, tehát nem erről van szó, hogy ugatta volna a focit, de egy olyan őserő volt, amit vétek lett volna nem használni, és mert ott itt természetesen ráépítette az argentinok támadójátékát. Jelzem, hogy Luke, vagy Bertoni, vagy Hausmann, tehát egyébként jó futballisták játszottak elől Kempes körül is, de ahogy az lenni szokott, minden VB-nek megvannak ezek a, vagy megvoltak inkább a múltban ezek a játékosok, akinek ott abban néhány hétben sül a lába, mint Paolo Rossi, vagy Schillaci, vagy Lineker, egy adott VB-n, amikor minden róla szól, és minden róla pattan be, hát Kempes pont ilyen volt 78-ban. Még annyi, hogy is 10-esben játszott, ami egyébként ugye az argentinoknál ABC rendben számozták a csapatukat, tehát Ubaldo Fiola kapus azt hiszem talán 7-esbe védett, és Ardiaz 2-esbe játszott, meg volt egy Alonso nevű ember is, de 82-ben például Ardiaz 1-esbe játszott. Tehát a kapus 5-ösbe vagy 7-esbe védett, annyi volt, és Kempesre jött ki a 10-es, tehát ő tényleg a K betű pont a 10-es volt. 82-ben annyit változott a helyzet, hogy ABC rendben játszottak, de Maradona 10-es volt. De ő 10-en nem tudom, 5-ös lett volna, de azt mondták, azt azért mégse. Tehát ott ő megkapta azért a 10-esét.
10: A döntőre hogy emlékszel vissza? 1-1 lett ugye Hollandia-Argentina a fináléban, és 3-1-re nyert aztán hosszabbításban Argentina.
13: Hát ott annyi történt, hogy a hollandok gyakorlatilag kapitányt váltottak, mert már nem Rinus Michels volt a kapitányuk, hanem Ernst Happel, aki egyébként a mindegyők egyik legnagyobb edzője. De tényleg, amihez nyúlt aranyjá változott a keze alatt, ez mondjuk ezüsté, ez a VB. Egy az egyben a 74-es kezdőjük tudott volna kiállni, egyedül Wim van Hanegem nem volt ott, egy Feyenoordnak egy abszolút klasszis középpályása, de őszintén már a kora miatt nem volt ott, és Johan Cruyff nem volt ott, aki hát, hogy pontosan miért nem volt ott, most azt mondják, hogy tiltakozásul az argentin katonai hunta miatt, nem tudni pontosan, de lényeg az, hogy Cruyff a 76-os EB után már nem nagyon volt válogatott, és nem vállalta ezt a VB-t. A helyükön gyakorlatilag a két Van der Kerkhoff, Iker, Willi és René Van der Kerkhoff játszott, de Johan Neeskens ott volt, Renzenbrink lépett elő első számú sztárra és gólfelelősség Cruyff távollétében, Johnny Rep ott volt, Kroll, Ari Hahn ott volt, ők mind a 70-es évek abszolút világklasszisai, és a döntőben nem tartották magukat rosszul, annyira nem egyébként, hogy a közvetlenül a lefújás előtt fejeltek a hollandok egy kapufát, tehát az bemegy, akkor 2-1, és akkor vége, akkor a hollandok lettek volna a világbajnokok, és aztán hosszabbításba jött Kempes.
10: Aztán jött Kempesz, viszont aranylabdát nem nyerhetett 78-ban, hát, akkor Kevin Keegan nyerte meg ezt az elismerést, megnyerhette
13: aki
10: volna.
13: Aki ott se volt a VB-n.
10: Aki ott se volt a VB-n, megnyerhette volna Kempesz, hogyha azok a szabályok már akkor is érvényben vannak, mint most.
13: Tekintettel arra, hogy, hogy az aranylabda nagyon-nagyon sokáig az év főtornája specifikus volt, 1000%, hogy Kempesz lett volna az aranylabdás 78-ban, mint ahogy Maradona 86-ban, de ő se nyerhette meg, így Igor Belanov lett az aranylabda, aki legalább ott volt a VB-n. De például Paolo Rossi aranylabdás lett 82-ben, úgyhogy mert ő megkaphatta, és nem csinált semmit egész évben, de azért 6 gólt lőtte a VB utolsó 3 meccsén, és ez úgy érezték egyébként teljes joggal, hogy aki megnyeri a 4 közéjutásról, mert nem negyed döntő volt, de a 4 közéjutásról döntő meccset, az elődöntőt, meg a döntőt egy világbajnokságon az egyik országnak, az kapjon egy aranylabdát is mellé.
10: Az 1978-as labdarúgó világbajnokságról a korabeli sajtó így emlékezett vissza.
14: A finálét Buenos Airesben a River Plate otthonában a Monumental stadionban játszották 1978. június 25-én több mint 70 ezer néző előtt. Ez a meccs sem telt el botrányok nélkül, hiszen az argentin válogatott a hivatalos kezdés után 8 perccel jelent csak meg a pályán, a hollandok pedig a bemelegítést abba hagyva sorban állva várták őket. Amikor megjelentek, azon kezdtek el vitatkozni, hogy René van den Kerkhove pályán lehet a begipszelt kézzel, pedig a játékos minden meccsen így lépett pályára a tornán. A bíró az argentinoknak akart igazat adni, ám ekkor a hollandok azzal fenyegetőztek, ha Kerkhove nem játszhat, ők sem fognak. A játékvezető ezután már nem akarta tovább húzni a vitát, és 17 perccel a hivatalos kezdés után végre elkezdődhetett a döntő. Kempes szerzett vezetést a 38. percben, és már a markukban érezhették a trófeát, amikor a 82. percben egyenlítettek a hollandok Nenninga találatával. Hosszabbítás következett, ahol először Kempes szerezte meg második találatát a meccsen, majd a 116. perc Bertoni biztosította be a győzelmet. Ezzel Hollandia zsinórban a második döntőjét veszítette el, szintén a házigazda ország ellen. Argentína először emelhette magasba a trófeát, és ők lettek az ötödik ország, amely saját rendezésű világbajnokságon tudott győzni. A torna gólkirálya a döntőben duplázó argentin Mario Kempes lett 6 találattal. Érdekesség, hogy az argentin válogatott szövetségi kapitánya nem hívta be az akkor még csak 17 éves Diego Maradonát, aki így kénytelen volt kihagyni a világbajnokságot. Maradona a selejtezőkön már pályára léphetett az argentin nemzeti csapatban, és már akkor látták, hogy hatalmas tehetség. Menotti majd 40 évvel később beismerte, hogy megbánta már a döntését, de úgy fogalmazott, hogy amikor Maradonára néztem, egy fiút láttam, nekem pedig férfiakra volt szükségem.
10: 1986-ban Mexikóban Maradona vezette sikerre az Albi Celestét, Nyugat-Németországot megverve 3-2-re.
15: Schumacher comes for it. He's not getting to it. Argentina have scored. And of course, the threats come from everywhere. José Luis Brown has scored in the FIFA World Cup final for Argentina. So much space and he has scored. Jorge Valdano makes it 2 for Argentina. Helped on his way, Rummenigge is there, and West Germany have scored, and they're still in it, and he is on the scoreboard in this tournament at last. Argentina have struggled with these, and do so again. Rudi Völler has levelled it for West Germany inside the last 10 minutes. An incredible finale. What a finish. Argentina set him on the way. Maradona, the playmaker, Buruşaga, the chance taker.
10: Újra Epap István következik, akit a 86-os VB-ről argentin szempontból kérdeztem.
13: Az egy egyemberes csapat volt, a 86-os. Úgy egyemberes, hogy azért Valdanót és Buruşagát ne felejtsük el, tehát két komoly a támadó potenciált azt nem csak Maradona jelentette, hanem Buruşaga, aki a döntőt eldöntő gólt is szerezte, és Valdano, aki szintén fontos gólokat szerzett, és a Real Madridnak volt akkor ugye a légiósa. Videóton ellen is játszott 85-ben az UEFA kupa döntőbe, de rajtuk kívül, vagy őket leszámítva, az egy hihetetlen középszerű argentin csapat volt. Persze könnyű így mondani, mert Maradona viszont úgy játszott, mint soha az általam látott VB-ken soha senki. Tehát Lionel Messi idei és 4 évvel ezelőtti produkciója meg se közelíti Maradona 86-os produkcióját, az kegyelmi állapotban volt a Dundi. olyan gólokat, akkor kezdte a gólját az angolok ellen is. Mindenki arról beszél, de azon a meccs előtt egy olyan gólt is, hogy bevitte fél Angliát a gólvonalig gyakorlatilag. A belgáknak rúgott egy pontosan ugyanilyet, miközben minden meccsen minden védőt faragta 0-24-be, de tűrte, tehát jó állapotban volt. A VB döntőbe Lothar Matthäus fogta, Lothar akkor még nem irányítót játszott, hanem emberfogott védekező középpályást az NSK-ban. Ő fogta az utolsó percekig elsőrangúan, csak éppen egyszer lemaradt róla, abból beindította Maradona Buruccsagát, és eldöntötte a világbajnokságot, mert ugye ott 2-0-ról kiegyenlítettek a németek a finishben, 2-2-re, de ott még az argentinoknak volt még egy lap a kezükbe, az volt ez a Buruccsaga féle gól. Egyébként nyomokba se emlékeztett a 78-as világban, tehát 8 évvel volt később, és gyakorlatilag Passarella ott volt, de ő se játszott. Tehát nem volt, gyakorlatilag nem volt. A Maradona játszhatott volna 78-ban, csak Menotti azt mondta, még túl fiatal, azt még ezt a gyereket még hagyjuk. 82-ben kiállították, úgyhogy Maradonának igazából a 86-os volt az első nagy VB-je, vagy az első olyan VB-je, amikor tényleg megmutathatta, mit tud. Amerikai kontinensen volt a VB, azt is neki találták ki, a hőséget jó bírta, azt csinált, amit akart, lubickolt minden meccsen, és elképesztő produkciót tett le az asztalra.
10: Ugrunk egy kicsit az időben, méghozzá 1986-ról 2010-re, ugyanis ebben az évben rendeztek először világbajnokságot afrikai kontinensen, méghozzá Dél-Afrikában. Két EB siker között és a Pep Guardiola féle tiki-taka játékra alapuló Barcelona maggal rendelkező Spanyolország először nyert világbajnokságot. 0-0-ás döntetlent követően a döntőben, ami a rendes játékidőt illeti, a 2x15 perces hosszabbítás utolsó néhány percében Andrés Iniesta találtával örülhettek a spanyolok Hollandia ellen.
16: Ez nem túl jó, Fabregasnak lett így jó. Iniesta, gól! 116. perc! Iniesta, és nem volt les! Iniesta a fontos gólok szerzője! Andrés Iniesta góljával vezet Spanyolország a 116. percben!
10: A 2010-es VB döntőt Gundel Takács Gábor kommentálta. Most pedig a dél-afrikai világbajnokságról Elpap István mondja el véleményét.
13: Ugye azon a VB-n, hát ott az argentinok elég dicstelen búcsút vettek. Hát előbb beszélünk a spanyolokról, tehát a spanyolok egyértelmű favoritok voltak, tehát ott nincs vita. A 2008-as EB győztes csapaton azért finom hangolt még Del Bosque, ugye mert Luis Aragonés volt még 2008-ban, de akkor már Vicente Del Bosque vette át a csapatot. Az mondhatni egy tökéletes válogatott volt, semmi nyom nem utalt arra, hogy az egyébként Spanyolországban, főleg abban az években nagyon kihegyezett Real Barca, spanyol-katalán, vagy andalúziai-katalán ellentét, ott bármire is rányomná a bélyegét, ott olyan vidáman játszott Sergio Ramos Piqué oldalán, meg Puyol oldalán, hogy öröm volt nézni, ugye Casillas volt a kapuba, tehát tele volt Real meg Barca játékosokkal. Az a csapat, ugyan kikaptak Svájctól, de annak semmi jelentősége nem volt a kieséses szakaszba, aztán végigmentek. Végül is én azt gondolom, hogy a németek elleni meccs volt ott a valódi döntő, azt Kassai vezette egyébként, illetve magyar játékvezetői hármas, az Puyol fejesével nyerték meg, mert a németek semmi el nem utalta arra, hogy a németek ilyen jók lesznek, csak a németek ugye az előző VB-n, a hazai VB-jükön bronzérmesek lettek, és a 2010-es VB felkészülés finisében 10 vagy 11 emberük sérült meg, de csak ilyenek, mint a Ballack, meg a Frinks, meg tehát halálkomoly, stabil kezdő emberek. És akkor ott állt Joachim Löw, aki akkor lett kapitány a 2010-es VB előtt, 2006-os EB után, vagy VB után, ez inkább így pontos.
10: És akkor másodedzője volt Klinsmannnak.
13: Igen, Klinsmann mellett. És akkor Löw azt mondta, hogy hát jó, most akkor mit csináljunk? Itt van ez az U23-as Európa-bajnok csapatunk, akkor hozzunk onnan 8 embert. És akkor hirtelen így került a semmiből, de a futballvilág így ismerte meg mondjuk Neuert, Özilt, hát ezek Kedirát, Boatenget, ezek voltak ezek az emberek. És a régiből az is Schweinsteiger, Klose, Podolski még ott volt, és egy nagyon jó mix jött, és ez az argentinok egy olyan 4-0-ával küldték haza, hogy Maradona szerintem élete végig néha álmodott azzal a meccsel. De a spanyolok nagyobb erőt képviseltek, mint a németek. Az egy kész kiforrott csapat volt, a német az egy ilyen meglepetés csapata volt a 2010-es évének, és akkor még ott voltak a hollandok, akiket a saját extra klasszisaik vittek, mert azért Snyder, Robben,
10: Van Persie,
13: ezek abszolút a csúcson, és Robben lábába ott volt, hogy a hollandok történelmi harmadik döntőjükből végre egyet nyerjenek, de Iker Casillas kétszer is egy az egybe kifogott ugye Robbenen, és aztán jött Iniesta, és megnyerte a hosszabbításban a spanyoloknak a világbajnokságot. Azt hiszem, hogy azt senki se gondolta volna, hogy akkor, hogy eleve a döntőbe jutásra is 16 évet kell várni, mert akkor annyira uralták a spanyolok a világfutballt, és még a következő EB-t is megnyerték 12-be. Csak aztán 14-be fejráltak, az a korosztály az ezzel le lett nullázva, és azóta is keresik önmagukat. Eléggé úgy néz ki, hogy most arra azért megtalálták.
10: 2026-ra valóban megtalálták önmagukat újra a spanyolok, viszont még, hogyha 2022-re visszatekintünk, akkor ott Lionel Messi volt a főszereplő a Lusail stadionban. Miután 2-2-es rendes játékidő után a hosszabbításban 3-3-ra végződő mérkőzésen 11-esekkel bizonyult jobbnak a címvédő Franciaország ellen. A mérkőzés kommentátora Hajdú B. István volt.
17: Di Maria egy csellel becsapja őt. Di Maria 11-es. Messi tehát. Belövi. Loris elrepül jobbra, és ez is jó labda. Micsoda paszt adott most Álvarez. Üres a túloldalon, Di Maria. Jön felé a labda, gól. Tadi-tadi való argentin támadás. Colomuani el tudja vinni. Colomuani. 11-es ez is. Mbappé. Gól. Szép itt Franciaország. 2-1. A franciák játékában egy olyan tűz, aminek azért lenne kellett volna, hogy legyen. Mert ott van Mbappé, és ki is egyenlít. Messinek hagyja ott a labdát, nagy meccs eddig. Lautaro Martinez, Loris, és ez gól volt. 11-es. Marciniak mindenkit kiterel a 16-oson kívülre. Mbappé. És Mbappé belövi. Az első mérkőzés labda. És bent van. Argentína.

0: beszélgetünk, nem egy klubról. Ezek igenis fontos dolgok, és az argentinok ezt nagyon tudják, vagy nagyon érzik, hogy miként kell csinálni. Azon gondolkozom, hogy mi lehet Buenos Airesben ezekben a napokban, mert szerintem ott konkrétan megállt az élet, és ki tudja, mikor fog újraindulni, független attól, hogy mi a döntő vége. Hát ha megnyerik, akkor meg aztán akkor nem is tudom, mi lesz Argentinában.
1: A kérdés tehát már csak az, hogy Argentina negyedszer vagy Spanyolország másodszor ül fel a világ futballtrónjára. A döntő vasárnap este magyar idő szerint 9-kor New Yorkban, a MetLife stadionban lesz.
2: És természetesen majd a VB döntőt is élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. És mielőtt labdarúgással megyünk tovább, egy részeredmény az U20-as férfi kézilabda Európa-bajnokság negyed döntőjéből. A második félidő 6. percében a magyar válogatott 19-14-re vezet Németország ellen. És akkor ismét labdarúgás, de immár hazai pályán, mert hogy a Ferencváros majd a Vojvodina ellen 20 óra 15 perckor kezdi meg az Európa Liga selejtező első fordulójának visszavágóját. Ezt is közvetítjük élőben itt a Nemzeti Sportrádióban. Kollégáink már ott vannak a helyszínen, a Groupama Arénában, és kapcsolunk is a helyszínre, hiszen nyilvánvalóan vannak friss információik Olasz Gergőnek és Virányi Zsoltnak.
3: Szia, Emese, köszöntjük a hallgatókat! Bizony, mindjárt Gergő elmondja a Ferencváros kezdő 11-jét, aztán a Vojvodina összeállítását, de az újvidéki csapat már itt végzi a bemelegítést előttünk a pályán. A Groupama Arénában, ebben a hatalmas hőségben, ami jellemzi már ezt a nyári napot, azt figyelhetjük, hogy hamarosan kijön majd a Ferencváros csapata is a bemelegítéshez, és ahogy erősödnek a zenék és a fények, azt hiszem ez ennek az előjele. Egy biztos, hogy holland csapattal folytatja a következő csütörtökön. Most jön neki a ferencvárosi játékosok a Gyepre. Az a kérdés, hogy az Európa Liga vagy a Konferencia Liga selejtezőjében folytathatja a Ferencváros a Vojvodina elleni idegenbeli 2-1-es siker után. Most elég a döntetlen is, de én telhetetlen vagyok, és nagyon-nagyon óvatosságra intek mindenkit. A szerb a bajnokság ezüstérmes ellen kőkemény meccs lesz a Ferencváros mérkőzése. A Ferencváros is bajnoki másodikként és magyar kupa győztesként érkezett erre a selejtezőre. Egyébként a szerb kupát nem nyerte meg a Vojvodina, ott 11-esekkel kikapott a Veznától. Na akkor halljuk a Ferencváros kezdő 11-ét Olasz Gergőtől.
4: Amelyben mindössze egyet változtatott Borbé Balázs vezetőedző az első mérkőzéshez képest, amelyet idegenben 2-1-re megnyerte a Ferencváros a Vojvodina ellen. Dibusz Dénes maradt továbbra is a kapuban. A Borbé Balázstól megszokott 4-3-3-as felállás várható ma is a Ferencvárostól. Osváttal a védelemben a jobb oldalon, Mariano Gomez, valamint Rámákersz a két belső védő, és Kadu lesz a bal hátvéd. A hármas középpályás lánc úgy fog kinézni, hogy valószínűleg Kejta egy picit mélyebben, irányító szerepben, előtte pedig Kanikovszki és Korbu irányít majd. A jobb szélén Zakariasen, a bal oldalon Lenny Josef, elő pedig Bamidele Yusuf. Egy változás tehát, mint azt említettem, Lisztes Krisztián, aki egyébként idegenben a Vojvodina ellen gólpaszt adott, kikerült most a kezdő 11-ből, és Lenny Josef, aki visszatért a világbajnokságot követően, ahol Haiti színeiben több mérkőzésen is, sőt egészen pontosan 4 találkozón pályára lépett. Úgyhogy Lenny Josef most ott van a kezdőcsapatban. Ezzel szemben Rosic maradt a Vojvodina kapujában, itt 2 változtatást hozott a Miroslav Tanja által kijelölt kezdőcsapat. Nikolic, Szűcs, Cruno Markovic és Barros a 4 hátvéd jobbról balra, Zukic, Gyakovac, valamint Petrovic a 3 középpályás, Rangelovic a jobb szélen, Szukacev a bal szélen, és Vukanovic a center pozícióban. 2 játékos került ki a támadósorból, mind a 2, Mitrovic, valamint Mula Huseinovic személyében, remek nevű bal szélső, egyébként bosnyák játékos, és a helyükre került be Vukanovic, valamint Szukacev. Már kiérkezett mind a 2 csapat tehát a melegítésre. Kevesebb mint 40 percen belül kezdődik a visszavágó találkozói, tehát az Európa Liga első selejtezőkörének visszavágóján. 2-1-es előnyből várhatja tehát ezt a mérkőzést majd a Ferencváros. Egy döntetlen is elég ahhoz, hogy tovább jusson, és ne rohanjunk ugyan még annyira előre, de ha ma a Ferencváros bent marad az Európa Liga selejtezőjében, akkor majd a Twente ellen kezdi meg a következő kört jövő héten csütörtökön egészen pontosan. Ha viszont de egy Isten búcsúzna, akkor talán a Twentynél is egy erősebb ellenfél, az Ajax várna rá a Konferencia Liga selejtezőjében, úgyhogy hatalmas a tét. és azt már említettem, hogy kevesebb mint 40 perc múlva kezdődik a találkozó. Addig is a szó a

0: stúdiói.
1: Hamarosan folytatjuk a ráhangolódást a Ferencváros Vojvodina Európa Liga találkozóra, addig is következzenek innen a stúdióból a hírek.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Elhalasztották a szombati balatonátúszást, de nevérkolóniákat fedeztek fel Pécsen, már csak elszórtan várható záporzivatar. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
4: Ma este eldől, hogy a Ferencváros ott lesz-e a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-re nyerte a szerb Vojvodina otthonában. Így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perctől a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség engedélyezte az oroszoknak és fehér oroszoknak, hogy ismét részt vegyenek a sportági világversenyeken. Zászlójuk és himnuszuk szabad használata mellett. Az IHF lett a 13. Nemzetközi Sportszövetség, amely immár korlátozás nélkül engedi vissza az oroszokat és fehér oroszokat az eseményeire. A csapatsportok közül pedig a röplabdázók és a vízilabdázók után a kézilabdázóké a harmadik, amely megszabadult a szankcióktól. A magyar női strandröplabda válogatott két döntetlennel kezdte a Nemzetek Kupája 8-as döntőjét, amely a Városligetben zajlik. A Honti Majoros Kiara, Vasvári Zsófi páros a szlovénoktól és a hollandoktól is kikapott. A Villám Lilla Kun Stefánia duó viszont mindkét ellenfelét legyőzte. A férfiakra a mai napon egy pár harc várt, azt pedig 2-0-es sikerrel zárták a törökök ellen. A csoportok győztesei egyből elődöntőbe jutnak, míg a második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak a négy közéjutásért. Elhalasztják a szombatra tervezett Révfülöp és Balatonboglár közötti balatonátúszást. A szervezők tájékoztatása szerint ezen a hétvégén nem lesznek megfelelőek az időjárási feltételek a Balatonnál, ezért nem tartják meg a hagyományos viadalt. A verseny új tervezett időpontja jövő szombat, amiről a szervezők jövő csütörtökön döntenek majd.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedésbiztonságról. Az egyeztetés célja, hogy még idén olyan intézkedések lépessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Eltávolítják az aszbesztel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértéket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. A kormány tárgyalt arról is, hogy január 1-én beszüntetnék a kettős vezetést a szakképzési centrumoknál. Október végéig kiírják a pályázatot az új főigazgatói posztokra. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet. Már az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hulló csapadék vagy egyáltalán nem esett. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken kívül a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá. Jelentős denevér kolóniákat fedeztek fel Pécsen. A Duna-Dráva Nemzeti Park tájékoztatása szerint 300 fokozottan védett csonkafülű denevért, valamint több mint 900 közönséges denevért találtak. A szakemberek szerint a felfedezés reményt ad a csökkenő állományú fajok hosszú távú fennmaradására, aminek érdekében megkezdik a szálláshelyek védelmének előkészítését.
2: Közlekedés.
4: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, több helyen időszakos torlódás alakult ki. Tatabánya és Szárliget között, valamint Herceghalom és Biatorbágy között a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Ez a Körkapcsolás, a mikrofonnál továbbra is Bera Emese, és hangolódunk már a Ferencváros Vojvodina labdarúgó Európa Liga selejtező első fordulójának visszavágójára, de mielőtt tovább megyünk ebben a ráhangolódásban, egy részeredmény. A 48. percben járunk az U20-as férfi kézilabda Európa-bajnokság negyed döntőjében, az állás pedig Németország, Magyarország 21-21. És akkor labdarúgás, Magyarországon és Szerbiában is edzőként dolgozott, és továbbra is dolgozik Tomislav Šivić, aki játékosként is sok tapasztalatot szerzett mindkét országban. A Ferencváros Vojvodina mérkőzéssel kapcsolatban Szabó Bence kérdezte, aki a vele kapcsolatos aktualitásokról is szót ejtett.
3: Kezdjük egy kicsit az aktualitással. Ugye Topolyán dolgoztál legutóbb. Ez a történet végső soron ez most nem sikerült, de ugye az elmúlt években számos sikert arattál azzal, hogy bent tartottál szerb csapatokat. Így összességében mi újság veled?
4: Köszönöm a kérdésre. Örülöm, hogy újra tudok Magyarországon beszélni fociról. Utolsó 5 év dolgozom Szerbiában. Ezek a csapatok, akik harcolnak a életre. 4-szer sikeres voltam, most először nem, mikor legtöbbet akartam. Nagyon-nagyon olyan helyzet volt, hogy nem tudtam sokat segíteni sajnos. Sok sérült, sok lemaradás fizikai szempontból, meg játékos kiválasztás, meg sok-sok minden, és erre meg szerencse se volt. De átlagban nagyon sikeres voltam utolsó 4 éve ezek a csapatokkal. Ami lehetetlen, én tudtam megcsinálni, hogy lehet legyen.
3: Volt olyan, hogy fölhívtál a telefonon, és akkor beszéltünk róla, mondtam neked, hogy akkor bent tartottál egy csapatot, és hogy csodát csináltál, te meg válaszoltad, hogy hát mind mindig.
4: Hát ez így volt. Ez így volt. És most is egy gól hiányzott, vagyis play-out előtt Szerbiában olyan szabály van, hogy aki előtte van a play-outban, akkor az előny, nem a gólarány, és az miatt nem tudtam Topolyát menteni, sajnos.
3: Mennyire néztél ebben az időszakban a magyar focit, amióta huzamosabb időt Szerbiában dolgoztál?
4: Néztem, mert Szabadkán van a csatornám, ami tudok követni. Akkor az én pályaedzőm volt a Diósgyőrbe, a Vládó Radenkovic. Akkor a Szabó Pista nagyon szép dolgokat csinált. És követtem persze, amennyit tudtam, követtem.
3: És mit szólsz azokhoz a változásokhoz, amik most történtek anyagi tekintetben, azért kisebb költségvetéssel tudnak most már gazdálkodni a klubok, és ha jól emlékszem, te még nyilatkoztál is arra egy pár évvel ezelőtt, hogy nem jó az, hogy ennyi pénz van a magyar fociba fölöslegesen.
4: Amit akkor mondtam, azt most is nem szoktam változni a véleményeket. Én úgy gondoltam akkor is, hogy egy kicsit túlzásba belement a pénz magyar fociba, de valamelyik szempontból jó is tett, mert Fradi szép dolgokat csinált a bajnoki ligába, Európa ligába, körülmények minden, és azt gondolom, hogy fölemelt a szint a magyar fociba.
3: Viszont ami inkább hiányzik, az a szakmai háttér akkor?
4: Valami hiányzik, én most kívül nem szeretném beszélni a pontosan mi az, ami hiányzik, de valami biztos, hogy hiányzik, mert válogatott nagyon szép dolgokat csinált a Marco Rossival. Visszajött a nemzeti hangulat a fociba, minden meccs volt teltház, ami gyönyörű, ami tényleg egy szép dolog bármelyik országnak. Visszajött a szeretet a válogatott csapat, meg a magyar foci is, szép stadionban, sok néző, sok-sok minden jó.
3: Ugye a Ferencváros az Európa Ligában indult, mert hogy a Győr volt a bajnok ezúttal. Hogy láttad ezt a találkozót a Vojvodina ellen?
4: Hát az volt az első meccs. Itt úgy se szabad nagyon sokat beszélni, mert első meccs mindig fekete macska, hogy mondjátok. Azért nem szabad itt sietni, de látszott, hogy Fradi egy picit jobb csapat most, mint Vojvodina, csak máma más lesz, mert Vojvodina is sokkal jobb tud focizni, mint ami volt az első meccs.
3: Csalódást okoztak a szerbeknek? Vagy
4: nem annyira, mert van a 3-4 új játékos, és az nagyon rövid idő volt, hogy az edző összeállítsa az új rendszer, új játékosokat. Az nem olyan könnyű egy hónap alatt. Nyáron mindig rövid az alapozás, jöttek új játékosok. Vojvodina máma jobb lesz, mint első meccs biztos. gondolom Fradi is.
3: Ilyen tekintetben hogy láttad akár a Fradinak az átalakulását Borbély Balázsral, ugye az Etónak a bajnok vezető edzőjével?
4: Hát én a Borbély Balázs nagyon tisztelem. Játszottunk Törökországban a téli alapozás, játszottunk egymás ellen. Egy fiatal, tehetséges edző, nekem tetszik nagyon, mert akar focizni, tudja, hogy akar, hogy mit akar, hátul, mikor indul, az a build-up, hogy csinálja, sok rotáció. Komoly edzőnek tartom a fiatal kollégát, és neki is kell ide, mert látom, hogy itt is sok változás volt a keretbe. Szóval ez egy elején az egész, és meg kell várni egy picit.
3: Ilyen tekintetben, hogyha azt nézzük, ugye mondtad, hogy a Vojvodinában is voltak változások, de én azt hallottam így szerb oldalról több esetben, hogy azért sokat várnak ettől a csapattól, a Vojvodinától.
4: Hát igen, most ez az elnök, hát a fiatal ember 45, az fiatal embernek tart. Nagyon ambiciós, nagyon nagy az akarat, sok pénz, először ilyen sok pénz befektette a csapatba. Nagyok az elvárás, most ők sok idő után másodikok lettek, mert nálunk Szerbiában Zvezda Partizan, vagy Partizan Zvezda, és a Vojvodina harmadik. Most Vojvodina második volt.
3: Igen, tradicionálisan mindig is a harmadik volt a Vojvodina?
4: Hát nagyjából igen, igen, és most akarnak ők is valamit előre lépni. Sok pénzt betette a csapatba, de ezt is meg kell várni.
3: És szerinted mennyire fog ez a projekt majd hosszú távon sikeres lenni?
4: Hát idő fog mutatni mindig, hogy fognak rajtolni a bajnokságba. Most ez az Európa. Nem volt szerencse neki a sorsolása, mert ha nem nyernek, akkor mennek Ajaxra, ami ugyan egy nehéz feladat. Ha nyernek, akkor is nem tudom ki.
3: Twente lenne a következő
4: Twente, szóval nem volt szerencse.
3: Hát de mondhatjuk a másik oldalra, Fradinak se túl szerencsés egy Vojvodina, nem?
4: Hát nem, azért mert itt van köztünk a rivalitás, 300 kilométer távolság, szóval ez egy mondjuk rangadó is lehet hívni.
3: Hát igen, azért láttam, hogy Szerbiában is teltház volt, meg azért szerintem most a Fradi meccsen is lehet várni egy teltház közeli mérkőzés. Milyen lehet a meccsnek a képe, mire számítasz?
4: Hát teljesen más, mint első meccs, mondtam, mert Vojvodina biztos, hogy le fog támadni a Fradit elején, akarnak meg, gondolom én, mert én ezt csinálnám, ha a edzőhelyet lennem. Nincs mit veszíteni, neki hajtani kell az eredmény, mert hátrányban vannak, és neki van minőség ezt megcsinálni. Csak Fradi egy jó csapat, szervezett csapat. Biztos vagyok, hogy egy jó meccs lesz.
3: Ugye van a Vojvodinának magyar játékos a Szűcs Kornél személyében. Róla milyen a megítélés, meg a magyar futballisták, akik odaigazolnak Szerbiába, azért viszonylag kevés volt az elmúlt időszakban, de hogy gondolkodnak róluk?
4: Hát mondjuk, hogy Kornél egy kivétel, hogy ő pozitív vélemény adta róla. Egy jó játékos, és nagyon stabil, és nagyon tisztelnek Vojvodinában, meg Szerbiában is. Nagyon jó játszik, stabilan játszik, nincs hullámzó. Volt neki egy picit sérülés, mikor jött, és mikor kezdte érezni a szerb bajnokság, de a többiek nem annyira sikeresek voltak.
3: Szerinted meddig juthat el így ilyen tekintetben a Vojvodina? Nyilván azért volt egy ilyen nyilatkozata a vezetőedzőnek is, hogy azért jöttek el ide, mert hisznek a továbbjutásba. Mivel lennének elégedettek, meddig juthatnak a nemzetközi porondon?
4: Hát ők biztos akarnak maximumot kihúzni ebben a helyzetből, meg a pillanatból. Hát mi lesz? Ők akarnak biztos csoportba följutni, az viszont nem könnyű, de ez egy jó csapat, Vojvodina jó csapat lesz, csak hogy tudnak-e ma este ezt valósítani a pályán, azt egy kérdés, meg még egyszer mondom, Fradi jó csapat, és ők az elején vannak, meg nem összejött az egész.
3: Hát akkor meglátjuk, szerinted a másik oldalról a Ferencváros meddig juthat?
4: Fradi az mindig Fradi, neki is van tradíció, hogy játszott múlt években, akár Európa csoport.
3: Hát ezt szeretnék, hogy a 8. legyen zsinórban csoportkörben.
4: Igen, igen, és én szurkolom neki, hogy ha nem Vojvodina, akkor ők menjenek sokkal többet, amelyik csak gondolkoznak maximálisan. Nem tudom, ez az új összeállítás, új csapat, ez is kell egy kis idő, hogy főfele van sebesség, van hajtás, most ezt meg kell nézni, hogy fog működni, mikor fontos, mikor nehéz ellenfér, mikor muszáj. sok-sok mindentől függ.
3: Nekem egy meccs alapján egyébként a Nabi Keita nagyon tetszett így a Ferencvárosban. Nem tudom, te kit tudnál kiemelni, vagy ki volt olyan, akit megemlíteni?
4: Akkor ez a Babidele, akkor van...
3: Ő játszott a Vojvodinában is.
4: Igen, játszott. Egy gyors, erős játékos, ami máma is jellemző a világbajnokságon is. Ez a fizika, ez nagyon fontos. Ez az adottság, ami Isten adta neki. És akkor, amikor beilleszkedik egy jó rendszerbe, és fegyelem, és stb., akkor az még jobb.
3: Közben egyébként zajlik a labdarúgó világbajnokság is, amire nyilván elég furcsa ez az egész, hogy labdarúgó VB-t nézünk, miközben szerepelnek a csapataink a nemzetközi porondon. Te hogyan barátkozol meg ezzel, hogy nézel egy BL meccset, és utána nézed a világbajnokságot?
4: Van különbség. Van különbség.
3: Igen, én nekem is, csak hogy ezt mondod, hogy van különbség, nagyon jó ez a dolog, mert néztem a Győrt, és utána bekapcsoltam a meccset, úgyhogy ott tényleg azért volt különbség.
4: Válogatott, az mindig válogatott, és itt tudsz választani a legjobbakat. És ez az egy szint főfele. Ez a másik csapatok, ők kezdtek az alapozás első meccsek, szóval itt is van különbség, de a VB-n most láttunk egy dolog, ami jön, az fizika, elsősorban, az a magas iramb, ez jellemző most, és akkor erre, mikor oda teszed a zseni, aki megcsinálja, mikor döntetlen, akkor a Messi megcsinálja, akkor tudom én, Kane, Mbappé, ezek a csoda játékosok, ők döntenek ilyenkor.
3: És mit szólsz ez ahhoz, hogy argentin-spanyol döntő van?
4: Hát megmondom őszintén, én franciákat vártam, megmondom őszintén.
3: Ez sokakat meglepett azért ez a spanyol válogatott ezzel, hogy ennyire nem volt momentumunk a franciáknak.
4: Igen, érdekes, mert odáig nem volt kérdés. Úgy nézett ki, mintha két szintű fölött vannak a franciák, hogy az a támadó sor azt nem tudott megállítani. Viszont spanyolok adtak a választ egy zseni taktikával, ez a labdabirtoklása, amiben ők legjobbak a világon, tudnak tartani a labdát akár 3 napot. Az a kis passzolgatás, az a tiki-taka, és ők lenyomták az iramot a franciáknak, lezárták a területek, úgy tűnik simán nyertek, ami meglepetés volt, mert az, hogy francia egyszer rúgja kapor a 90. percben, szerintem most senki nem tudta.
3: Ez igen, elképzelhetetlen.
4: Igen, szóval nincs komment erre, hogy történt, de viszont mikor megnézünk, ez egy tanuló lecke, hogy kell ilyenkor erősebb csapat ellen játszani, mert én azt gondolom, hogy a franciák erősek, mint a spanyolok. Csak az eredmény most mutassa mást, és le a kalap spanyoloknak.
3: És akkor ezek után kérdés, hogy mit vársz a világbajnoki döntőtől?
4: Hát itt most erre az egészre, amiről beszéltünk a fociról, van még egy dolog, az a karakter, az az elszántság, ami senkinek a világnak nincs, mint argentinoknak. Hát ez elképesztő, amit ők művelnek, most már 3. meccs, utolsó 3 percbe, 5 percbe.
3: Mindig fordítanak.
4: Ők mennek. Azt az akarat, azt az elszántság. Hát ez a Messi, mintha első meccs neki lenne az életben.
3: És közben 39 éves.
4: Közben. És megnyerte minden, és minden van neki az életben. Ez a lecke, ebből kell tanulni, hogy fölnevelni a játékosokat, mikor kisgyerekek vannak, ezt kell tanulni, hogy kell harcolni végig, mikor minden van, az neki nem hiányzik a motiváció. Ez a példakép erre, és én tiszta liba bőr vagyok, mikor beszélek az argentinról, főleg a Messiről.
3: Akkor őket szeretnéd világbajnoknak látni?
4: Hát most igen. Most igen, mikor már franciák kiestek.
2: Az elmúlt percekben Tomislav Šivićet hallottuk.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez itt a Körkapcsolás, 20 óra 15 perckor, tehát 9,5 perc múlva kezdődik a Ferencváros Vojvodina labdarúgó Európa Liga selejtező első fordulójának visszavágója, amit élőben közvetítünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Egy picit felkészülünk majd Vukovics Lászlóval, állandó szakértőnkkel, aki itt van már a stúdióban, de mindezek előtt meghallgatjuk Rákosi Gyulát, az FTC korábbi labdarúgóját, aki ott van már a helyszínen, és akivel Olasz Gergő beszélgetett.
2: Gyula bácsi, mit vár a mai találkozótól, és hogyan értékeli az első mérkőzést, az idegenbeli meccset?
3: Hát én felkészülés után meg új játékosok jöttek, nagyon nagy teljesítmény, és ezt az erőnyt meg kell tartani, és szégyellen nem jutnánk tovább.
2: A következő fordulóban, ha sikerül a továbbjutás, a Ferencvárosnak holland ellenféllel találkozik, a Twentével. Ott is meg lehet még a Ferencvárosnak esetleg a továbbjutás, vagy ne rohanjunk ennyire előre még?
3: Még a mai meccset azért várjuk meg. Az a tuti, túl vagyunk rajta, és akkor lehet gondolkodni, hogy mennyire jó. De jó.
2: Lát bármi változást a csapaton azóta, mióta Borbé Balázs átvette a vezetőedzői szerepet?
3: Egy meccsben még kevés azt mondta, de volt változás, mert nagyon jól csinálták, mindenki ment, futott, hajtott, ügyesen passzoltak, helyezkedtek, szóval benne volt minden, ezt majd fokozni kell, és akkor reméljük, hogy jó lesz.
2: A múlt héten már a kezdő csapatban kapott szerepet ifjabb Lisztes Krisztián, azt jól látni azért, hogy ő is mintha már visszatérne a játékba, tőle várhatunk-e valamit a mai találkozón?
3: Megmondom őszintén, nem foglalkozom a Lisztes Krisztián, drukkolok neki, hogy már álljon be a sorba, de ez már, amit ő ennyi lehetőséget kapott, eddig nem tudott vele élni.
2: Végezetül egy utolsó kérdés, amely nem feltétlenül a Ferencváros. A Győr búcsúzott a Bajnokok Ligájától, a Reykjavikon nem sikerült túljutni. Azt hogyan értékeli?
3: Sajnálom őket, mert azért a Győr sokkal jobb csapat, mint a Reykjavik. Hát ilyen a futball, a gyengébb jutott tovább.
1: Rákosi Gyulát hallottuk tehát, akit jó szívvel hallgatott Vukovics László is itt a stúdióban.
4: Igen, hát én 1988-ban nálam mutatkoztam be az NB1-be, én nagyon hálás vagyok neki, egy nagyon szigorú, következetes edző volt. Ámultunk mindig, amikor edzés után, meg edzés közben is, ahogy jobbal-ballal rúgott, amit mondott, oda rúgta. Jobb felső, bal felső, bemondta előre, és ha én ezt nem látom a saját szememmel, nekem mesélhetik, én ezt nem hittem el, de ott meggyőződtem, hogy ez tényleg valóság.
1: És ha ezt a kérdést teszem fel, amit Olasz Gergő Rákosi Gyulának, hogy mit vársz ettől a mérkőzéstől, hogy még konkrétumokban nem menjünk bele, összességében mit vársz ettől a találkozótól? A Ferencváros ugye az odavágón 2-1-re nyerni tudott, hazai pályán van a visszavágó, mire számíthatunk? Könnyű mérkőzésre azért ezek után sem.
4: Könnyűre én sem számítok, nagyon jó volt az első mérkőzés, hogy előnnyel tudott eljönni a Ferencváros, ugye a Vojvodina otthonából, de abban a mérkőzésben közelebb voltunk a döntetlenhez, tehát itt abból nem szabad kiindulni, hogy tehát a Fradinak szerintem az első negyed órát úgy kell kezdeni, hogy a Ferencváros hazai pályán szokta odaszorítani az ellenfelet, és lehetőség szerint megpróbálni gólt szerezni, az óriási lökést adhat a csapatnak. Én azt gondolom, hogy Borbély Balázs is erre fogja ösztökélni a sajátjait, tehát nem arra, hogy rendezkedjünk be majd csak a kontrákra, hanem a lehetőség van, szerezzük meg a vezetést. A Fradinak, ha az összes posztot összehasonlítjuk a két csapatba, több helyen van minőségi játékosa, gondolok itt azért a két csatára, Jusufra és Lenny Josephre, akik meg több poszton is azért a Fradinak megmaradt a magja, 3-4 ember ment el a kezdőcsapatból mondjuk, de azokat szerintem most így kezdőcsapat szinten tudja pótolni a Ferencváros. Kejtának ad most Borbé Balázs lehetőséget, ugye Robi Kinnél talán perceket játszott egész tavaszi szezonban. Most nem játszott rosszul, de hosszú távon kíváncsi leszek, mert azért nem véletlenül jött elő a Brémától, nagyon sokat volt sérült.
1: Nagyon fontos két szót ragadjunk ki abból, amit mondtál, Borbé Balázs és hazai pálya. Ugye ez lesz a bemutatkozása Borbé Balázsnak a fradi szurkolók előtt. Milyen fogadtatásra számítasz? Mert ugye attól a Győrtől érkezett, amely hosszú idő után megfosztotta a Ferencvárost a bajnoki címtől, ugyanakkor utánpótlásban már dolgozott a Ferencvárosnál, és nyilván azért a ferencvárosi szurkolók is elismerik azt a munkát, amit ő a Győr élén végzett, de hát azért mégiscsak egy ellenféltől, a nagy ellenlábastól érkezett, tehát mit gondolsz, hogy fogják őt itt hazai pályán fogadni a szurkolók?
4: Mindenkit az eredményei minősítenek, de ha nem lett volna a Győr bajnok, akkor még mindig Robi Kinn lenne a Ferencváros edzője, ami szerintem...
1: Ebben biztos vagy egyébként?
4: Én nagy valószínűséggel azt gondolom, hogy igen, mert akkor BL, akkor megpróbálták volna a BL-t megcélozni, még nem dőlt el ugye a költségvetés, akkor arra az volt a a kommunikáció, hogy azért ment el Robi Kín, mert nem látta biztosítottnak a költségvetés, stb. A Ferencváros most ebben jobban járt, mert Borbé Balást felkészültebb szakembernek tartom, attól függetlenül, hogy Robi Kín, mint futballista, fantasztikus volt, de edzőként még nem tartott. A Ferencváros rengetegszer meccs közben nem tudott megújulni, tehát Kín nem tudott belenyúlni a mérkőzésekbe, és az 5 hazai vereség került neki a bajnoki címébe, amit a Ferencváros az Üllői úton elszenvedett. De most már ne Robi Kínnel foglalkozzunk, hanem ugye Borbé Balázssal, aki egy óriási bravúrt vitt véghez a Győrrel, és kérdezte, hogy a fradi közönség hogy fogadja. A fradi közönség mindenkit, aki nyer, aki továbbjut a csapatával, aki támadó focit játszik, és Borbé Balázs úgy láttam, ugyanazt a játékrendszert szeretné meghonosítani a Ferencvárosnál, mint Győrbe. Ez a 4-2-3-1-es hadrend. Habár most nem tudom, mert a múltkori mérkőzésen is volt már együtt Leni Zsuzsef és Jusuf a pályán, de akkor kirakta a szélre Jusufot, onnan mondjuk gólt is szerzett. Itt most nincsenek meg azok a jobb, tehát a két szélső játékos, mint Győrbe megvolt mondjuk Schön, meg mit tudom én, Bánáti, vagy a jobb oldalról jött a Gavrics. Itt most inkább Zakariasen játszik ott, aki nem annyira vonalszélsőként. Tehát ez egy kicsit más játékot igényel, de a szerkezet ugyanaz, ami Győrbe volt.
1: Sokan azt mondták az odavágó után, hogy azért várják a szép játékot a Ferencvárostól. Nyilván azért az volt az első tétmérkőzés, a bajnokság még nem kezdődött el, és hát nem tudom, ezt inkább kérdezem, hogy egy nemzetközi kupa selejtezőjének első fordulójában fontos a szép játék? Ott az eredmény a lényeges, nem?
4: Hát ez a közönségnek lenne inkább fontos, de az eredménnyel ők is megbékélnek, tehát a tovább jut a Fradi, és egyre jobb és jobb játék formába lendül, annak örülnek a közösség, nyilván az a legoptimálisabb, ha jó is játszol, meg tovább is jutsz, de ha lehet választani, akkor jussunk tovább. De a fradi közönség nem elégszik meg, és Borbé Balázsba azt tetszett, hogy ő sem az a típusú edző, hogy 1-0-nál akkor őrizzük az eredményt. A közönséget ki kell szolgálni, a közönségről szól a futball, menni az újabb gólokért, és a Fradi tényleg erről szól.
1: Azt is nyilatkozta egyébként Borbé Balázs, hogy lámpaláza van. Mondhat ilyet egy vezető edző? Nem kell neki mindig a kősziklának mutatkozni, hogy itt aztán semmi nem, vagy semmi baj nem történhet, én itt vagyok mögöttetek, ti csak csináljátok, amit én mondok. Tehát mondhatja ezt egy vezetőedző, hogy én izgulok?
4: Hát, ki mondta, hogy mondod, de igazán az a szerencsésebb, hogyha azt érzi a csapat tényleg, hogy ő mögöttük van minden helyzetben, de ma a szívén a száján mondhatjuk, hogy őszintén kibukott belőle, hogy az első mérkőzés tudja, hogy azért mennyi szurkolója van a Ferencvárosnak, mit jelent ez a klub, mik az elvárások, azért most nem lebecsülve a Győrt, sőt, magasztalva, de nem ugyanaz. Tehát nem ugyanaz, mint hogy Győrbe bajnok vagy, van mondjuk, nem tudom, 300 ezer néződ, itt meg van 2 millió ferencvárosi az országba, tehát az nagyon nem mindegy, és ugye meg kell felelni, és itt egy idő után már tényleg jó a kérdés, mert nem elég csak nyerni, pláne magyar mérkőzésen, itt ki kell szolgálni a közönséget, mert a Fradi Kisvárda 1-0, a közönség nem érdekli. A közönséget az érdekli, hogy nagyon szép támadásokat lásson, cseleket, rengeteg helyzetet, gólokat, hogy újra és újra kijöjjön, hogy legyen miért kijönni, legyenek olyan játékosok, akik miatt kijárnak, és akkor meg tudják jegyezni végre az összeállítást. Mondjuk ez egy kulcsmomentum lenne, és hát a magyarok szerepeltetése, ami Borbé Balázsnál Győrben remekül működött, remélem, hogy itt is megtalálja azokat, akik hasznára lehetnek.
1: Mi pedig csak annyit jegyzünk meg, hogy elvárás a továbbjutás, úgyhogy bízunk abban, hogy a Ferencváros legalább egy döntetlent elér. A Vojvodina ellen kapcsolunk is a helyszínre, a Groupama Arénába, hiszen pillanatokon belül kezdődik a Ferencváros Vojvodina Európa Liga selejtező. A riporterek Olasz Gergő és Virányi Zsolt, és mielőtt átadom a szót, csak annyit, hogy a magyar férfi kézilabda válogatott az U20-as Európa-bajnokságon bejutott a legjobb 4 közé. Minden további részlet erről a találkozóról később. Most a szó Olasz Gergő és Virányi Zsolté.
5: Köszönjük szépen a hallgatókat, köszöntjük innen a Groupama Arénából. A félháznál többen, mint egy 12-14 ezer nézőre satszolom, lett játékvezetői csapattal, egy hölgy is az egyik partjelző, vagy oldalvonali asszisztens. A lényeg az, hogy ez a mérkőzés hamarosan kezdődik 2-1-es ferencvárosi előnyről, hiszen Újvidéken egy heten nyert a Ferencváros, és mintegy 200 szerb drukker is érkezett a Vojvodina csapatával.
6: Ami érdekesség, hogyha ma legalább döntetlent játszik a Ferencváros, akkor tovább jut és mehet az Európa Liga selejtezőjének második körébe, ami pedig azt jelenteni, hogy egy papíron gyengébb ellenféllel találkozna a Twente csapatával jelen esetben a holland bajnokságból. és ha kiesne, akkor pedig a Konferencia Ligában folytatná selejtező sorozatát, és az Ajax lenne az ellenfele. Hát azért mindenki döntse el maga, hogy mely csapattal találkozna szívesebben szeretett klubja, vagy éppen az a csapat, amellyel szimpatizál. Hamarosan kezdődik a találkozó, a Vojvodina kezdi majd a mérkőzést, amely kék szerelésben a mai összecsapáson, míg a Ferencváros a fehér alapon zöld csíkos mezében játszik. El is kezdődött már a mérkőzés, rögtön egy előreívett labda, Ramákász nyeri meg a fejpárbajt, és akkor a Ferencváros kezdő csapatát is el tudjuk mondani a bedobás alatt. Dibusz a kapuban továbbra is, Osvát, Gomez, Ramákász és Kadu a négy hátvéd jobbról balra, a középpályán Kanikovszki, Kejta és Korbu kapott helyet. A támadó hármas pedig Zakariasen, Joseph, valamint Bamidele Yusuf. Itt Lenny Joseph az egyetlen, aki bekerült a kezdő csapatba, ő visszatért a világbajnokságról, ahol Haiti színeiben három mérkőzésen is pályára lépett. Lisztes Krisztiánt váltotta, ő egyébként az első mérkőzéshez képest most a kezdőben.
5: Az ellenfél, a Vojvodina ugye nagy elánnal megkezdte a mérkőzést, és hát egyelőre helyzetig nem jutott. A Dibusz Dénes kapuja elése ívelte a labdát, most hátul a ferencvárosi védők passzolgatnak Rámákerz Gomeznek, és a ferencvárosi támadók is várhatják a labdát, Yusuf, valamint Zsozef, de még nem ők, hanem Kanikovszki kapja, aki a passzával már is játékba hozza ott az újabb ferencvárosi támadás, a Zakariasent is, ő kapta Osvát Attilát, hogy a jobb oldalon megy a támadás, a Grupa Arénában is már egy szabálytalanság, amit elkövetett Trina Markovics, így aztán a Vojvodina középső védője, a szerb középső védő mehet, rohanhat vissza a helyért, hogy szabadrugáson jobb oldalról a mérkőzés második percének a közepén, és ezt majd szép lassan beíveheti a Ferencváros játékosai közül. Azt nézem, hogy kik vannak ott középen, és ott is sokan, de annál fontosabb, hogy Korbu az, aki majd nem Korbu, aztán helyet cserél Kaduval, Korbu is bemegy középre, inkább Kadu fogja jobb oldalról az egyszemélyes sorfal mellett beívelni középre, a 16-oson belülre, és majd jöhet később a Vojvodina összeállítása is, de annál sokkal fontosabb, hogy mi lesz ebből a jobb oldali szabadrugás. Kadu középre, egy csúsztatott fejes mellé! Megvan az első helyzet, mert hogy Gomez, az argentin középső védő előrejött, és mintegy 6-7 méterről csúsztatott a jobb kapufa mellé. Ez a második perc végének, a harmadik perc elejének a krónikája. Akár be is mehetett volna egyébként a jobb alsó sorokba, már vetődött a Vojvodina kapusa, és akkor gyorsan a szerb csapat kezdő 11-ét Rosics a kapuban, Nikolic a jobb hátvéd, Szűcs Kornél és Trina Markovics a két középső védő, Barros, Lucas Barros a brazil a bal hátvéd, aztán ha tovább megyünk, Petrovics, Gyakovac, Zukic középen, Vukanovic, Szukacsev és Rangyalovics pedig a három támadó felfogású játékos. Most a bal oldalon már a Vojvodina próbálkozik, balról beteszik középre, ott Rangyalovics a túloldalon átveszi a 16-oson kívülre, középről egy lövés lehet, ballal Dibusznak ki kell ütnie, nagyon kellemetlenül pattant, és ha jól mondom, akkor tényleg ott Rangyalovicsék hozták a frászt ránk. Petrovics lövése volt, mint egy 19 méterről középről, amit ki kellett tornázni a Dibusz Dénesnek. Jobb oldali bedobással folytatódik a meccs, 0-0.
6: A harmadik percben járunk, és már mind a két oldalon egy lehetőséget azért feljegyezhetünk. A Mariano Gomez fejese is azért igencsak élesen ment a kapu irányába. Most is egy Vojvodina beadás, a ferencvárosiaknak viszont sikerül tisztázni. Osvát fejelte a levegőbe, aztán Kejta húzta ki maga mögött a labdát egészen a félpályáig. Szűcs Kornél szedi össze, aki visszaszorul most már a saját térfelére, és passzol a jobb oldalra. A Vojvodina is élénken kezdi tehát a találkozót, de a Ferencvárostól is hasonlót várunk legalább. Ez most egy hosszú indítás, Mariano Gomez kiengedi, hogy kicsorogjon az alapvonalon, túlra a labda, Dibusz pedig majd elvégezheti a kirúgást. Mindez a negyedik perc történése. Említette már Virányi Zsolt, hogy lett játékvezetője van a mérkőzésnek, megpróbálom akkor kimondani gyorsan a nevét. Vitalis Spasionikovs a vezető a mai mérkőzésen, ő dönti el tehát, hogy mi szabályos és mi szabálytalan,
5: most
6: ezt most szabálytalannak ítélte meg, hiszen Ramákerst buktatta.
5: És ígérhetem, hogy többször nem mondjuk el a nevét, reméljük, hogy nem is kell, mert inkább olyan lesz a mérkőzés hangulata, hogy nem vele kell foglalkozni és az ő ítéleteivel.
6: Mariano Gomez kapja meg most a labdát, Ramákerst már elvégezte a szabadrúgást, az ötödik percbe lépünk a mérkőzésen, gól nélküli döntetlen az állás továbbra is a Ferencváros Vojvodina összecsapáson.
5: Kejte és Kanikovszki még a Ferencváros tér felén, aztán még hátrább jön a Rámákersz és Gomez a két középső védő, most már Gomez átteszi a bal oldalra, és ott Kadunál fejlődik fel a Ferencváros támadás, amire ezt kimondom, József hátra teszi vissza Gomeznek, mert hogy minden ferencvárosi mellett azért ott van egy szerb játékos, és a Vojvodinából egy előreivel, és ez iszonyatosan rossz, hosszú elérhetetlen Rámákersztől, aki egyébként itt a mérkőzés előtt átvette még a előző szezonhoz kapcsolódva a hónap játékosa, ez a májusi hónap volt, még a bajnokság vége. Ugye az ő győztes góljával a hosszabbításban lett Magyar Kupa győztes 25. alkalommal a Ferencváros az Zalaegerszeg ellen. Ezt elmondhatjuk, hiszen az 5. perc végén az újvidéki csapat a Vojvodinak kapusa kirúgásával folytatódik a mérkőzés, két csúsztatott feje, és Vukanovics az egyik olyan játékos, aki nem volt ott az első meccsen a kezdőcsapatban, hátra tesztük Dibusznak, Rámákersztől, aztán fejjelhetnénk előre, ott szabálytalankodnak Zsozeffel szemben, talán így van, a haiti válogatottal, aki ott járt a világbajnokságon, és akkor gyorsan azt is elmondom, hogy kevés olyan magyar játékos, sőt, hát magyar játékos ugye legutóbb 86-ban járt a világbajnokságon járhatott, de azóta is kevés NB1-es játékos volt a VB-n, Lazovic a Videótonból, Besics a bosnyákoktól, vagy most ugye hárman is, Duarte, Zsozef és Bembuáli. De figyeljük a mérkőzés, középen labdát veszít a Ferencváros, és aztán jöhet az ellentámadással, már a csapat, már mint a Vojvodina, de Dibusz jól kijött a kapujából, és mindegy 28 méterről előre vágta a labdát, oda a szerb védőköz, aztán ők visszafejlik a kezdőkörbe.
6: Kadu az, aki megkapja Mariano Gomeztől, aztán szépen passzolja a jobb oldalra, Zakariasent buktatják, de Osvát még maga elé pöcköli, Lenny Joseph már a 16-oson belül kapja, aztán kicsorog onnan a labda, ahogyan Lenny Joseph is kiforgott a büntető területen belülről, Kejtát buktatják, de a játékvezető tovább engedi, egyelőre engedi a kemény játékot a bíró, Korbusz szalad most vissza hatalmas lendülettel, hogy megzavarja ellenfelét, aztán a keresztbe lőtt labdát Mariano Gomez tisztázza, de szerencsétlenül ért bele, hiszen bedobással jöhet majd nagyjából az alapvonaltól 20 méterről a baloldalról a Vojvodina csapata, úgyhogy föl is kocog Barros, hogy elvégezze majd ezt. Érzésem szerint azért lehetett volna most ott Kejtának egy szabadrúgást ítélni nagyjából 21-22 méterre a Vojvodina kapujától, és most azt teljesen elfogadatlanul mondom, úgy általánosságban objektíven nézve. Barros bedobása már érkezik a Vojvodina középpályásához, Gyakovácshoz, aki teszi vissza neki, és aztán hátraforog a labda egészen Crnomarkovicshoz, ő pedig hazadja Rosicshoz. Visszakerül a labda egészen az utolsó Vojvodina játékoshoz a 7. perc végén, amikor most lépünk a 8. percbe. 0-0 az állás a Ferencváros Vojvodina Európa Liga selejtező mérkőzésen.
5: Gomez fejezése rövid, megszerzik ott a jobb oldalon, már a Ferencváros tér felén, a Vojvodina játékosai, Lazic adogat ott középső emberével, méghozzá Petrovicsal, akinek volt egy veszélyes lövése, ahogy Gergő is mondta, hogy a mérkőzés elején volt egy Gomez fejes a Ferencvárostól, és Petrovics lövése a Vojvodinától, de maradt a 0-0 a 8. percben, az első meccset 2-1-re megnyerte a Ferencváros. Most hátulról jön előre a Vojvodina, a kapustal, aztán a bal szélen egy indítás lehetőség, az egyik új játékosnak, a 27-es számú Szukacsevnek, ő az, aki bekerült ebbe a csapatba, míg a másik Vukanovic, tehát két támadó felfogású, és Mitrovic, illetve egy bosnyák új igazolás, szinte nem könnyű név, ő az, aki nincs itt, Mula Huszajnovics, tehát Mula Huszajnovics a kispadon ül, hát üljön is sokáig, bár ha hamar beállítják, az azt jelenti, hogy gond van a Vojvodina, lehet, hogy az kellene. Egy ferencvárosi gól megnyugtató lenne, a mérkőzés előtt a szakemberek is azt mondták, hogy úgy kellene kezdeni a meccset a ferencvárosnak, miközben Zsozef ott labdát szerez a jobb oldalon, és szabálytalanság, ez sárga lap lesz, mint egy 23 méterre jobb oldalon a Vojvodina kapujától, Szűcs Kornél felrúgja Zsozefet, aki kiugrott ott a labdavesztés követően, és egyből piros lap. Egyből piros lap, emberelőnybe kerül a Ferencváros akkor, amikor a 9. percben járunk, jogos, hiszen góra törő gólhelyzetben szabálytalanságot követett el a játék között.
6: Gergő. És Szűcs Kornélnak már az első mérkőzése is gyengére sikeredett. Ő volt az, aki elcsúszott a második ferencvárosi találat előtt a 16-oson belül. Akkor is egy nagyon rossz értékelést kapott. Hát most biztosan nem kap ennél jobbat. A 9. percben tehát ember előnybe kerül a Ferencváros, és az egyetlen magyar játékosa a Vojvodinának, Szűcs Kornél, elhagyja majd a játékteret. Hogyan látta Bukovics László ezt az esetet a stúdióból?
7: Egyértelmű volt a piros lap, azt hitte Szűcs Kornél, hogy odaér a szituációba, de ezért jó, ha valaki nagyon gyors játékos, mint Lenny Joseph, mert a védő úgy érzi, hogy övé lehet a labda, de még tud rajta tolni egyet. Utolsó emberként elütötték, hát még a VAR valószínű megvizsgálja, de mivel kapusra ment volna, szerintem helyben hagyja az ítéletet. Óriási lehetőség a Ferencváros előtt.
5: Egyelőre azt nézzük, hogy lesz-e változás, vagy pedig a piros lap Szűcs Kornélnak, de Szűcs Kornélnak a fejét megpaskolják a csapattársak, hogy öreg, ezt most el kell fogadni, és be kell nyelni, és a játékvezető, a lett játékvezető is mutatja, hogy ez a piros, ez nem változik meg, azaz 10 emberre fogyatkozott a Vojvodina a mérkőzés 10. percében, óriási lehetőség, és hát bizony ott most hátulról, ahol a szabálytalanságot elkövették, még talán egy kicsit hátrébről is, jobb oldalról jöhet majd, ha jól látom, Kanikovszki, aki beívelheti, nem lehet, hogy Zakariász nem lesz, de a lényeg az, hogy ott a beívelés jobb oldalról a sok magas fejelő játékosnak, akár Jusszuknak is jól lehet, miközben Gomez oda sonfordált, hogy hát ha legurítja neki a labdát majd a csapattárs, de egyelőre nem, mutogatnak, és ebből középre ívelés lesz egészen bizonyosan. Ebben a pillanatban most már lehet, és jön a középreadás, Kanikovszkitól kifejelik, bizony most ott a Vojvodina játékos, ahogy Rangyalovics is hátrajött, aki jobb szélső és támadó felfogású, de kellett most védekezni, illetve Szukacsebnek is, de emberelőnyben óriási lehetőség a bal oldalon, Jusszuf az, aki ott befűzheti védőjét, a 16-oshoz közeledik már, most már a vonalán van, középreadás, lövés, de ezt nem találta el jól, sajnos a mi játékosunk, így aztán bedobással, de szerb bedobással jöhetnek majd, mert nagyon csúnyán talált a korbu, pedig ha Olasz Gergőt beküldenénk, lehet, hogy te ballal ezt kapura lőtted volna.
6: Hát nem biztos, az sem biztos, hogy eltaláltam volna egyáltalán.
5: Na, várjál, hát korbu sem talált el.
6: De arról biztosan be tudok számolni, hogy Petrovics az végül, aki a védelem tengelyébe becsúszott egyelőre Szűcs Kornél kiállítását követően, valószínűleg változtat majd a csapatán Miroslav Tanyga. Ő egészen biztosan majd egy védekező szellemű játékost a pályára hoz, kérdés csupán, hogy mikor, lehet, hogy megpróbálja azt egyelőre, hogy maradott a védelem tengelyében Petrovics, és akkor egy sorral hátrébb csúszik a támadók közül a 10-es számban futballozó Zukić is, és akkor hát vagy egy támadóval egy ilyen 4-4-1-es rendszerben játszanak, de ezt majd később úgyis megkérdezzük Vukovics Lászlótól, hogy hogyan alakul át a kiállítást követően a Vojvodina csapata, de azért még egy néhány percet várunk előtte, hogy ő is pontosan fel tudja mérni a helyzetet.
5: Mariano Gomez kapja. Bocsánat, Gerő, jól mondtad, Petrovics oda bekerült, és szinte mintha öt védővel játszanának, mert Szukacsev is hátrajött, aki eddig támadó volt, és Vukanovics maradt egyedül csatárként ott a kezdőkörben.
6: Egy hosszú indítás Kejtától szerintem lesen tartózkodott Zakariászen, így van, a játékvezető a kezét, még a partjázó a zászlaját emelte a magasba, 12. percben majd egy szabadrugással jöhet a Vojvodina nagyjából saját kapujától 25-30 méterre. Les miatt jár ez a pontrugás. És akkor innentől gyakorlatilag a Ferencváros kezében a továbbjutásának sorsa, hiszen egy gólos előnyt már kiharcolt idegenben a Vojvodina otthonában, hiszen 2-1-re nyerte az első találkozót. Most semmi más dolga nem lenne gyakorlatilag a Ferencvárosnak, csak az, hogy ne kapjon ki ezen a mai találkozón. Eddig is ez volt ugye a feladat, de most ezután, hogy megfogyatkozott a Vojvodina, és már csak 9 mezőnyjátékossal, összesen 10 játékossal a pályán, gyakorlatilag úgy, hogy 80 percet játszik emberhátrányban, így azt hiszem a minimum lenne most már a Ferencvárosnak a továbbjutás, és Lenny Joseph meg is lódul a bal oldalon, sőt a jobb oldalon, aztán egy szép cselt követően visszaveszi a labdát, de aztán pontatlanul centerez, és ebből akár jöhetne egy kontra is, figyelni kell Osvátnak, el ne üsse a Vojvodina játékosát, nehogy a játékvezető kompenzáljon és kiállítson egy Fradi játékost is. 13. perc vége, Ferencváros Vojvodina 0-0, de emberhátrányban a szerb csapat.
5: A lényeg, hogy valahogy tovább kell jutni, 2-1-es idegenbeli siker után most tényleg 80 percig legalább ember előnyben játszhatunk, ha nem hibáz, és nem követel valami fertelmes ballöketet, illetve nagy elpénetszó szituáció nem lesz, mert azért itt tényleg a kezében van a Ferencvárosnak a meccs is, meg a továbbjutás, és ezért kell nagyon szerényen játszani, és minél hamarabb gólt lőni, mert most azért a szerbek megpróbálják az utolsó leheletekig ugye védeni a saját kapujukat, és valami ellentámadásban, csodában bízva, ferencvárosi védelmi hibában bízva valahogy gólt szerezni Vukanovics, a saját térfelén labdát szerez, majd belebonyolódik ott a cselbe Gomez, és az ő lábáról ment ki a labda, hiába megy a labdáért, Gomez vissza Vukanovicsnak, és aztán a Vojvodina dobhatja jobb oldalról, még a térfeléről, de már a felező vonalton nincs messze a csapat, Vukanovics bedobását követően, ott most egy nagy csata, Kadu elveszti a labdát, Vukanovics csatázik aztán Kaduval, és visszaszerzi, megpróbálja még ott Jusszuf is megzavarni őket, újabb bedobás, mint egy 8 méterrel előbbre, és Vukanovics most meg elkapta a labdát, ott a lébényi fradisták Molino előtt a felező vonalnál a kezdőkör, ugye nincs messze ez, és onnan be lehet dobni, de egyelőre hátra dobják a labdát, és aztán majd most Petrovics előre vághatná, ez Joseph lábáról lepattan, és hát nem centiméterekkel, hanem méterekkel jönnek előre, de azt nézem, hogy még két labda is bent van a pályán mindjárt, tehát az egyiket ki kell rúgni, ezt mutatja a lehet játékvezető Dibusz Dénesnek, akkor, amikor a 15. percben 0-0-nál Dibusz Dénes a másik labdát kidobja az oldalvonalon kívülre, és akkor a felező vonalnál ott a kezdőkörnél lehet majd, illetve a felező vonalnál bedobni a labdát akár a kezdőkörbe. Gyakobász vissza Petrovicsnak, Petrovics labdája pontatlan, Gomez melkasáról Kanikovszkihoz, és ott van a felező vonalnál, és visszateszi Rámákersznek. 11 fővel játszó Ferencváros ember előnyben, egyelőre jó passz, ez még jól lehet Korbonak, aztán Kejta kiteszi a bal oldalra, ott van Kadu és ott van Yusuf, de még dinamikusabban kellene játszani, kihasználni a létszámfölényt. Korbo két Vojvodina játékos között, szép a passz Kadu a 16-os csücskénél, aztán elpattan a labda, és ki kell vágnia azt az ötös számú védőnek, Cunomárkovicsnak, de visszakerül a Ferencvároshoz. Maradt tehát a 0-0, de most tényleg kihasználhatja az ember előnyt. Na, Kanikovszki lövése, megpattan ott a brazil védőről, a bal hátvédőről, de nem megy ki szögletre, mert Zakariasen ott van, visszateszi szerintem Osmátnak, úgy is van. Osmát pedig keresi már Kanikovszkit is, de inkább Rámákersznek teszi haza. Hát próbálkozhat ismét a Ferencváros, most ez lesz a forgatókönyv ember előny, mert 0-0-nál.
6: Minden mezőnyjátékos a Vojvodina tér felén. Rámákersz őiveli középre a labdát, Kanikovszki befejeli. Egy centerezés volt ez most tőle fejjel, Lenny József irányába, aztán még végül Zakariasennek sikerül ráfejelni a védőjátékosra a labdát, a játékvezető pedig azt mutatja, hogy mindenek ellenére kirúgással jöhet majd. Na, Vojvodina, érzésem szerint ez most egy rossz ítélet volt, de hát ember legyen a talpán, aki minden döntést jól hoz meg, pláne ott a pályán. A 16. perc, tehát Ferencváros, Vojvodina 0-0. Ismét akkor Vukovics László szakértelmére hagyatkoznánk. 10 perc telik el szépen lassan a kiállítás óta. Nem egészen 10 perc még, de változott-e valahogyan a Vojvodina felállása?
4: Igen, védekezésnél hátra mennek 5 védős rendszerbe, és 5-3-1-be védekezik a Vojvodina. A Ferencváros pedig szerintem Borbély Balázs azon gondolkozik, hogy egyel több játszani tudó, tehát utolsó passzos, meg cselezni tudó játékos, gondolok itt Gruberre vagy Lévire, akit behoz és levesz egy védekező középpárs vagy egy védőt, mert akkor jobban tudnak bontani. A Fradinak most nem szabadna megelégedni avval, hogy létszámfölényben van, hanem megpróbálni megrúgni a gólt, megnyomni a mérkőzést, sokkal könnyebb utána a játék.
6: Kanikovszki kapja meg most a labdát a jobb oldalon, aztán bepasszolja Kejtának, vissza is kapja a 16-oson belül már Kanikovszki, pontatlan megint az utolsó átadás, az imént is bepróbálta fejelni középre Lenny Josephnek, az sem sikerült, most meg Lesen kapja valószínűleg a labdát, hiába a 16-oson belül a nagy lehetőség, a partjelző most emeli csak az zászlaját, és jöhet akkor megint saját 16-osán belülről a Vojvodina egy szabadrúgással majd kifele. A 18. percben járunk, eddig ami említésre méltó, az az, hogy Szűcs Kornélt a 9. percben kiállította a játékvezető, miután utolsó embertként szabálytalanul állította meg a kiugró Lenny Josephet, és a játékvezető úgy ítélte meg, hogy Lenny Joseph egyértelmű gólhelyzetbe került volna az akcióban, úgyhogy megfogyatkozott a Vojvodina csapata 9 mezőnyjátékossal, míg a Ferencvárosnál 10 mezőnyjátékos futballozik továbbra is. 18. perc, gól nélküli döntetlen, de ez a Ferencvárosnak kedvez a továbbjutás szempontjából.
5: Zukic, aki újvidéki nevelés, de Ausztriából tért vissza erre a szezonra a Vojvodina, ő a csapatkapitány most, és nyugtatja a csapattársakat, hogy ne rohanjatok. Lazic a jobb oldalon már, aztán visszakerül itt a középső védőkhöz, és egészen a kapusig, vagyis a Rosicshoz a labda, Cunomárkovics is kérné, de ott rajta József letámad.

0: szerintem nekünk kedvező, abban a pillanatban, ha földön tartva próbálják meg a labdát előre hozni, akkor lehet, hogy zavarba tudnak hozni bennünket hátul, majd meglátjuk. Egyelőre azért Kadu, Gomez, Rámákers, és ugye itt Osvát a jobb oldalon stabilan védekezik, de hát nem tette még próbára őket a Vojvodina. A szabadrugást most elvégezte a kapusuk, rossz, és aztán az előre ívelés után nincs szabálytalanság, Osvát előre vágja, de ez is pontatlan, jön Szrina Markovics, aki a levegőben ballal eltalálja, a gínai játékos Kejta pedig úgy fejeli hátra, hogy még az Gomez előre tudja vágni, de pontatlanul. Igen, ahogy Vukovics László mondta, na, ez a stílus nem lenne jó, tehát ennél sokkal tudatosabban és góra törőbben kellene a Ferencvárosnak játszani, és gólt kell szereznie az első félidőben, legalábbis létszám fölényben illene. És most azt nézzük, hogy nem ment ki a labda, ott reklamál Zsozef a túloldalon, a jobb oldalon, de az is nem vezette ki a játékvezető szerint, és aztán megy minden előről középen, most egy ilyen pozíciós játék, hiszen egyel kevesebben vannak, és gondolkodik, Petrovics is kit válaszol, az is csak megtalálja egy szép csel, tehát dugal szemben megint nem megy ki a labda. Ott van a jobb oldalon, a felező vonalnál, aztán visszateszi Petrovicsnak, aki ugye Szűcs Kornél kiállítása miatt jött belső védőbe, megint a kapushoz hátra, nem találja a rést a pajzson, de hát nehéz is egy emberrel kevesebben a Vojvodinának. Az a Vojvodina, amelyik például 40 évvel ezelőtt az akkori BL-ben a bajnokcsapatok Európa kupájában, mint még jugoszláv bajnok a legjobb 8-ig menetelt, az még más világ volt, de nagyobb sikerei nincsenek. A Ferencváros pedig ugyan a bajnokságot elvesztette, de ne felejtsük el, hogy ez már sorozatban a 8. szezonja lehet, amikor valamelyik kupában, BL-ben, EL-ben, vagy épp a konferencia ligában eljut a főtábláig, vagy most már ugye ligaszakasznak hívjuk. Na, 0-0-nál egy próbálkozás az ellenféltől, és Rangyalovics előtt Gomez fellövi a labdát a levegőbe, a tízeson kívül vagyunk, Rámákers és Vukanovics csatájából, Vukanovics kerül ki győztesen, és összeszedik, akárhogy nézem Báros révén, majd most már ott a csapatkapitány is teszi Petrovicsnak át középre, Petrovics pedig, hát van bátorság benne, meg kurázsi, nagyon-nagyon messziről, 35 méterről kapura lőtte, emelte, de hát ez veszélytelen volt. Mindenesetre Dibusz Dénes ezzel tudja most húzni az időt, hiszen a 21. percben 0-0 találkozó állása. Itt a Grupa Arénában összesítésben 2-1, Európa Liga selejtező első forduló visszavágó, és ahogy Gergő mondta, ha tovább jut a Ferencváros, akkor a könnyebb csapattal, a Twentével játszik, és döntse el mindenki, hogy mennyivel könnyebb a Twente, mint a konferencia a liga selejtezőjében az Ajax Amsterdam, amelyik egykoron háromszor egymás után bajnok csapatok Európa kupáját is nyert. Hátul adogat a Ferencváros, de már az ellenfél tér felé. Na, Kadu be, oda, Kanikovszinak jó labda, elvitte ballal, lő, nagy védés! Ez mint egy 6-7 méterről ballal, baloldalról középre, feje Zsozefnek, és az megpattant Barroson, 11-es lesz-e, vagy szöglet. Egyelőre szögletet mutat a játékvezető, Barroson megy ki, nincs kéz, ezt mutatja elsőre a játékvezető, és Kadu megy is már elvégezni a baloldalra, 0-0-es mérkőzés állásnál ezt a szögletet, ha jól számolom, ez az első szöglet.
1: A játékvezető egyelőre hajthatatlan, Nabi Keita ment oda reklamálni, hát ha sikerül meggyőznie a bírót arról, hogy ez bizony 11-es. Mit látnak Vukovics Lászlóék a stúdióban? Van-e ismétlés?
2: Most van egy olyan kameraállás, hogy próbáljuk nézni, de még egyértelmű nem volt előbb, most talán nézem. Nem, szerintem nem lesz 11-es. Úgy láttam, hogy elfordult a védekező játékos, nem volt tudatos mozdulat, a fülét találta a labda, szerintem szöglet fog következni.
1: Vukovics László szakértelmére lehet hagyatkozni, szöglettel következik a Ferencváros, és már Kadu ott is van a bal oldalon elvégezni ezt a sarokrúgást. Jön Kadu szöglete, a 23. perc, jön egy fejes is, Rámákers volt, aki megcsúsztatta a labdát, vagy Zakariasen, ott mind a kettejük a tűzhöz közel állt. Utóbbi Zakariasen volt az végül, aki fölé bólintotta a labdát, és akkor megint egy kirúgásra jöhet a Vojvodina. Hát ha a labdarúgó világbajnokságon volnánk, akkor nagyjából most következne a hidratációs szünet, az ivó szünet, hiszen a 22 és fél perc telt el a találkozóból, pont a fél idő felénél vagyunk tehát, de itt egyelőre nincsen ivószünet, legalábbis a lett játékvezető nem rendelte el. Egy felívelt labda, Rámákers húzza ki egy csúsztatást követően, aztán Kanikovszki a fejpárbaját elveszíti, de még így is rengeteg ferencvárosi a labda mögött, aztán Keita nagyon elegánsan felpördíti maga előtt a labdát, ezzel átverve ellenfelét, Jusszuf viszont elveszíti, figyelni kell, hiába emberhátrányban futballozik a Vojvodina, lehet veszélyes támadása a szerb csapatnak. Jön is egy beadás a hosszú oldalra. Osvát, mintha megvolna, ott ki is tudja csúsztatni onnan, de még összeszedi a leghosszabb oldalon tartózkodó játékos Vukanovics. Aztán Barosznak passzolja vissza, Barosz még hátrébb, és akkor most talán egy picit kiszorul a Vojvodina a Ferencváros 16-osának előteréből, és jöhet egy kontratámadás is akár. Zakariasen nem tudják őt lerántani, Korbunak passzolja be. Emberazonosságban, létszámazonosságban 5 az

0: 5 ellen támad a Ferencváros, visszaér egy Vojvodina játékos, de jön egy Ferencváros is. A beadás is érkezik, sikerült tisztázni. Összeszedi még Kanikovszki, nagyjából 40 méter a kaputól, aztán Korbónak passzolja, Korbó a 16-os csücskéhez, Osvátnak továbbítja, Osvát egyelőre nem adja be, oda piszkálnak neki, érzésem szerint Barosz szabálytalan volt, de mehet tovább a játékvezető szerint a mérkőzés. Navi Keita teljesen a bal oldalra Kaduhoz dobja ki, Kadu egy az egyben emberével, de nem cselez rá. Rangelovicsra inkább visszapasszolja Mariano Gomeznek. Na most járhatja a Ferencváros a 16-os előterében. A 25. percben még mindig 0-0 az állás.
1: Zakariessen, aztán itt a jobb oldalon Osvát, megkapja Kanikovszki a 16-oshoz közelebb, de kicselezi magát ott Cidomarkovics gyűrűjében középre ad, és aztán mellé, Zsozef sarokkal a balkapufa mellé, mint egy 7 méterről, ahogy berobbant, ott volt a védő a nyakán, de nagyon gólérzékeny a haiti, a francia haiti kettős állampolgár, és aki a VB-n is járt, és akkor még egyszer elmondom, hogy ugye nem csak ő, hanem Duarte is, illetve Bembueli is ott volt a világbajnokságon az NB1-ben, ami azért persze azért is jöhetett össze, mert már 48 csapatos ez a bizonyos labdarúgó világbajnokság, és hát ki tudja, hogy nem lesz-e majd 64 csapatos is idővel. De hát ez még lényegtelen, egyelőre most a játékvezető azért sípol, hogy ott ne verekedjen Osváta és Vukanovic talán, az egyik Vojvodina játékos. Aztán nem is ő volt az, hanem Szukacsev, mert Vukanovics itt az oldalvonal mellett várja azt, hogy a előrevágott labdát, amit a kapustól láthattunk, kifejeli vissza Ferencvárosi, Zsozef, aztán most itt már óriási Kanikovszki csata, méghozzá Barrosszal, ez is szabadrugás lesz a felező vonaltól nem messze, és itt vagyunk a jobb oldal mellett, ahol a technikai zónája van az ellenfél edzőjének, aki továbbra is ott sétál, de egyelőre még nem jött rá, hogy ember hátrányban hogy lehetne valami zavart okozni. Most viszont labda vesztés, elveszti a Ferencváros a labdát, és az ellenfél, hát szerencsére most belebonyolódott ott 5 ferencvárosi gyűrűjében, Vukanovics elvesztette a labdát, mondjuk, hogy is mondjam, csak más esélye nem volt, viszont Korbó most már jön előre, gyorsan ott van az ellenfél 16-osánál. Egy csel kellene, bent van, és leszerelik Vukanovics hibája után, most Korbó is elönzőzte ezt a próbálkozást, és jó volt vele szemben Lazics. Marad a 0-0 a 26. percben, és azt várjuk, hogy hogyan születik meg a Ferencváros első gólja, miközben gólt kapni most több, mint hiba lenne, butaság lenne, de valahogy át kellene törni nagyobb lendülettel, nagyobb fordulatszámban ebben a még mindig tikkasztó melegben, de ez nem lehet kifogás. Na, a jobb oldalon a Zakariessen jön Osvát is, de nem ő neki teszi vissza, hanem Rámákersznek. A belső védő a jobb oldalra teszi Osvátnak. Remekül ugratja ki a 16-oson belül, Zakariessen lőjél, inkább középre, Zsozef, gól! Közelről beleteszi a lábát Zakariessen átadásába, passzába, és az bevánszorog, bekerül a kapu bal oldalába. Ezzel 1-0-ra vezet a Ferencváros ember előnyben, és nagyon kellett ez a gól.
0: Remek volt a jobb oldalon a játék, Osvát passzát kell kiemelni igazán. Ő volt az, aki remekül vette észre a mélységből érkező Zakariessent. Zakariessen pedig kiválóan tálalt Lenny Zsozef elé, aki hátott egy óriási kavarodásból, de talán ő juttatta a kapuba a labdát. Ezt a stúdióban Vukovics László biztosan jobban látta, de amit mi tudunk mondani, az, hogy most már 2 gólos a Ferencváros előnye összesítésben a két mérkőzés figyelembe véve, és egy hatalmas lépést tett afelé, hogy tovább jusson az Európa Liga selejtezőjében. Vukovics László.
2: Igen, Osvát kapott egy labdát az ellenfél térfél közepén a jobb oldali oldalvonalnál, és gyönyörűen ballal tette a mélységből beinduló Zakariessen elé, akit érthetetlen okból nem vettek föl az újvidéki játékosok, teljesen egyedül bement a újvidéki 16-oson belülre, gyönyörűen centerezett, 5 méterre a kapu előtt keresztbe gurított, és a rövid sarok felé jövő Lenny Zsozef gyönyörűen megelőzte a védőjét, és a kapus mellett a balalsó sarokba pöccintette a labdát. Szép észrevétel volt, Osvát megoldása volt a kulcspassz.
0: Yusuf lép most vissza védekezni, Kadunak csúsztatja oda a labdát, Mariano Gomez kapja. 28. percben járunk. A Ferencváros 1-0-ra vezet a Vojvodina ellen az Európa Liga első selejtező körének második mérkőzésén, tehát a visszavágon. Az idegenbeli találkozót 2-1-re nyerte meg az FTC, most pedig már 1-0-ra vezet, ráadásul ember előnyben futballozik a 9. perc óta. Most pedig Yusuf kap egy labdát, talán a leshatáról lépett ki. A játékvezető lehet, hogy kivár, de majd emeli a zászlóját. Egyelőre nem, most viszont már igen. 29. perc, Ferencváros Vojvodina 1-0, összesítésben pedig 3-1. Egyre biztosabb a Fradi továbbjutása a második selejtezőkörbe az Európa Ligában, ahol a Twente lehet majd az ellenfele.
1: Hát igen, egyre jobban ki lehet ezt jelenteni, de bele ne aludjon a Ferencváros még az 1-0-es előny és a létszámfölény birtokában sem, mert összesítésben 3-1, de azért egy kicsit minimum ki kellene szolgálni a közönséget is, mert vagy 14 ezeren azért kijöttek ide, most egy csúsztatás, mikor ez Szukacsev, aki ugye bekerült a Vojvodina kezdő 11 évvel az első meccshez képest, de hát ez csak egy hazaadásnak volt, jó, aztán Dibusz kiteszi, és az 1-0-ra vezető Ferencváros játékosai közül már is Kejta teszi ki a bal oldalra, ott Kadunak és szép pontos passzok, egyelőre persze hátul a két középső ember, Gomez és Rámákersz, a jobb oldalon már várja akár Osvát, akár Zakariessen, a gólpasztadó Zakariessen, na Zakariessen megint kihasználva a létszámfölényt és az ügyességét, a cselező készségét, de leteszi Osvátnak. Vele szemben egyelőre itt visszazár Szukacsev, és aztán utána már Rámákersz is, megpróbálja talán a túloldalra a guineai Kejta, a BL győztese a Ferencvárosnak, most nem varázsol, Gomez és Rámákersz nagyon beszorul most a Vojvodina, jó a kényszerítőzés, József elől tisztáznak szögletre, oda pattan a labda, de nem, végül is kirúgás lesz, akkor ezek szerint hozzáért utoljára József, a kényszerítőzés jó volt, a helyzet jó lehetett volna, de ezt most megúszta a Vojvodina, és Petrovics például, aki most ugye Szűcs Kornél miatt, a kiállítása miatt középső védőt kényszerül játszani, hátra is futott, de azt figyelhetjük, hogy időközben egy jó nagy előrevágott kapus kirúgás lesz majd, amit Rozics megtel, Rosics, hát nem olyan nagy és nem is olyan jó, mert két Vojvodina játékos ott van, sőt három, de ugrik Zakariessen is, végül is szerve bedobás, bár rossz dobhatja be, de hát sok veszélyt egyelőre így az ember hátrában játszó Vojvodina nem jelent, ne is jelentsen a bedobás, sem a legjobb, de aztán mégis kényszerítőzés után elteszik oda Szukacsevnek, aki pedig vissza Korbunak. Na, Jusuf is sprintelhetne, négy ellenfél játékos között inkább visszateszi Kadunak a bal oldalra, Jusuf is jöhet, de a lendület egyelőre megáll, vissza Kejtának középen, 45 méterre vagy 40 méterre az ellenfél kapujától, a kezdőkörnél ott passzolgatnak, és akkor mi történik? Kejta kit választ, Korbut is választhatná valami ritmusváltással, majd Osvát saját helyére, Zakariessennek nem teszi vissza Osvátnak, pedig ő számított rá, 7 év paksi játék, légióskodás, vagy hát inkább minden paksi élet után, ez egy nagyon rossz próbálkozás, Kejta hazaadja fel, íveli a labdát tulajdonképpen az ellenfél kapusának, szóval Osváth Attila jobboldali védekező játékos, aki a válogatottban is ott volt Kazaksztán és Finnország ellen, 7 évig Pakson volt, és utána érkezett a Ferencvároshoz, de hát amikor még Olasz Gergő épp hogy csak pelenkás lehetett, már akkor a Vasasban játszott egyébként 2015-ben Osváth Attila. Figyeljük a meccset, egy szabálytalanságot talán Korbuval szemben, és ezért a Ferencváros 1-0-ás előnynél jöhet majd, és nem is biztos, hogy Korbu volt, sőt biztos, hogy nem Korbu, lehet, hogy Zakariessen az, aki kapott egyet. Mindenesetre a ferencvárosi szabadrugás itt a 32. percben, amikor a ferencvárosi játékos most már magához is térhet. Igen, Zakariessen volt az, a szabadrugás pedig jó messzire az ellenfél kapujától, de hát lesz majd egy ívelés, gondolom.
0: A mérkőzés eddigi történéseit villámgyorsan összefoglalva, a 9. percben kiállították a Vojvodina belső védőjét, Szűcs Kornélt, azóta ember előnyben futballozik a Ferencváros, és ez végül a 27. percben gólban is megmutatkozott, akkor Lenny Joseph volt eredménye, Zakariessen gólpasszából egy szépen kidolgozott jobboldali akció után a ferencvárosiaktól. Mariano Gomez most 45 méterre a kaputól veszi föl a labdát, aztán kiforgatják egészen a jobb oldalra a ferencváros játékosai. Osvát visszapasszolja Rámákersznek, Rámákersz pedig ott hagyja Nabi Kejtának, nála kiváló helyen. A labda ő szervezte már az első mérkőzésen is a Ferencváros támadásait idegenben a Vojvodina otthonában. Most megkapja Korbu, egy kicsit kisodródva, nagyon betömörült ez a védelem most itt a szerb csapatnál, de talán egy íveléssel meg lehet játszani Jusufot. Jusuf a 16-oson belül, és egy óriási védés a kapustól. Nagyon éles szögből szerintem centerezni próbált inkább Jusuf, mint kapura továbbítani ezt a labdát, de a kapus beleért, és ez az alapvonalon túl csorgott ki ez a labda végül, úgyhogy megint egy baloldali sarokrúgás, Kadu lesz az, aki jobb lábbal a kapu irányába is tekerheti majd. De Zakariessen a hosszú kapufánál frissített, ivott egy pár kortyot, Kadu pedig most a 16-os előterébe ívelni ki Osvátnak, na erre figyelni kell azért, mert Osvát teljesen egyedül marad, és letámadják őt a Vojvodina játékosai. Osvát jól tartja meg, szépen húzta ki az egyetlen védőjét, Rámákersz viszont nem adja be, hanem inkább rálövi szabályosan Lenny Josephra a labdát, most résen kellett lennie a haiti válogatott játékosnak, de megoldották ezt is a ferencvárosi futballisták. 34. perc, Ferencváros Vojvodina a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében ez már a második mérkőzés az első körben. 1-0, összesítésben pedig 3-1-re vezet a Fradi a párharcban.
1: Baloldali ferencvárosi támadás. Kadu ott a 16-oson belül már méghozzá Lazicsal, illetve Nikolicsal szemben. Jó cser, középre gól! Zakariasen, köszöni szépen! Kadu remek cser sorozatát, ahogy ott befűzte Nikolicsot, a jobboldali védőt a 16-oson belül, az alapvonalnál, és hát mennyi, egy méter volt, csak bele kellett tenni Zakariasennek a lábát, hogy megszülessen a második ferencvárosi gól. Hát annyi privatizáció, hogy eddig ültem az elmúlt 10 percben, most itt felálltam, és akkor rögtön ferencvárosi gól lett. Nyilván ennek semmi köze hozzá. Az viszont biztos, hogy most a ferencvárosi B közép is, amelyik egyébként jóval kevesebb létszámmal rendelkezhet, hiszen ott pont az egyik szektort bezáratta ugye az Európai Labdarúgó Szövetség, még a Braga elleni mérkőzés, Európa Liga 8-a döntő első meccs pirotechnikai eszközei és rasszista megnyilvánulásai miatt. De a lényeg, hogy 2-0-ra vezet a Ferencváros, Zakariasen előbb gólpaszt adott, most pedig gólt lőtt, Vukovics Lászlónak egy remek lehetőség. Hát ezzel azért eldőlt ez a párharc, és minden kívánságunk teljesül. Hát egy nem, hogy még rengeteg idő hátra van azért a meccsből.
2: Igen, de ez egy remek lehetőség, hogy Borbély Balázs és a Fradi közönség egymásra találjon. Itt most ki lehet tömni az ellenfelet. A gólról egy pár szó. Kanikovszki remekül tette ki a 16-os sarkánál a bal oldalon Kadunak a labdát, aki levitte az alapvonalig, és egy gyönyörű csellel az alapvonalnál ballal visszahúzta a jobb lábára, és 3 méter az alapvonaltól centerezett, és egyenesen bepasszolt labdát 2 méterről Zakariasen bekotorta a kapuba. Zakariasenben mindig benne van a gól, ő nagyon érzi ezt a játékot, bárhova rakják csapaton belül, mindig gólérzékeny, és az lenne a lényeg, hogy most a Fradi ne rájöjjön az eredményre, hanem tényleg a közönség, a csapat és az új edző egymásra találjon. Ez a mérkőzés egy remek alkalmat kínál erre.
0: A ferencvárosi tábor már, ha nem is a további utás, de az eddig szerzett 2 gólt biztosan ünnepli. Egy nagy keresztlabda most Jusuf irányába a 36. percben, 2-0-ás Ferencváros vezetésnél, és akkor azt is mondjuk el, hogy összesítésben így már 4-1 a párharc állása. Ez ugye a második mérkőzés, oly sokszor említettük már, hogy idegenben az első találkozót 2-1-re nyerte meg az FTC a Vojvodina otthonában, most pedig 2-0-ra vezet, ráadásul ember előnyben a 9. perc óta, amikor is Szücs Kornélt állították, és a bal oldalon megint támadhat a Fradi. A Fradi Kadu centerez, sikerül kifejelnie onnan az egyik Vojvodina védőjátékosnak, de Ramakershez jut hátra a labda, nem tudja nemhogy húzamosabb ideig, de néhány másodperc erejéig sem megtartani a labdabirtoklási jogát. A szerb csapat a bal oldalon, most már megint Kadu veszi föl, nagyon élénken játszik, jók voltak a szögletei is, és már gólpassza is van. Zakariasen élete egyik, hanem a legegyszerűbb találatát jegyezhette. Nagyjából 1,5 méterről kellett az üres kapuba pofoznia a labdát. Megint egy sarokrúgás, ez már a 37. percben. Kadu sétál oda, és akkor ez neki már a 3. szöglete lesz onnan a bal oldalról. Középen természetesen ott van Mariano Gomez, ott van Ramakers, Lenny Joseph, de Bamidele Jusuf is, hát és akkor Kanikovszki is, de hát Kanikovszki nem éppen a fejjátékáról híres. Jön a centerezés, sikerül kifejelni, a 16-os előterében Kejt tapasztolja oda Osvátnak, Osvát visszaívelheti akár, de lehet, hogy Kejtát választja megint. Most azért letámadnak a Vojvodina játékosai, és egy röviden hazatett labda, Dibusz Dénesnek kellett része lennie, hát a tűzzel játszott most a Ferencváros. Akár Dibusz, ha rosszul jött volna ki, még ki is állíthatták volna, de szerencsére, jelen esetben szerencsére nincsen ha a futballban. Dibusz jól jött ki, és megmentette Kejtát, aki röviden passzolta haza a labdát. 38. perc, nem lett baj, Ferencváros Vojvodina 2-0, összesítésben 4-1.
1: Egy jobb, egy baloldali támadás, beadás, mind a kettőből gól lett, és így 2-0-ra vezet a Ferencváros. Igazából itt még nem, hogy kapufáig nem jutott, hanem így ember hátrányban nagyon helyzetet sem tud kidolgozni érthető okból a Vojvodina, mert azért a Ferencváros annál sokkal jobb és rutinosabb. Most is eladják a saját térfelüknél ott a védők. Aztán lehetőség Zsuzsap 16-osan belül, lőg kapufa! Felső lécet találta el 14 méterről, ahogy ott Lazicsék, akarom mondani Nikolicsék. Valószínűleg azért mondom, hogy Lazics ott, mert Lazár, Nikolics is, a kettőt összevonom, de Nikolics az, aki ott tisztáz meg Petrovics kényszerűségből Szücs Kornél helyén, és most már a csapatkapitány nem más, mint Zukics az, aki hozza előre a labdát, és kiteszi a jobb oldalon ott a Rangyalovicsnak, aki az Olimpiakos Pireusszal BL-ben járt, Európa Ligában járt, kétszeres görög bajnok, de hát nem villoghat. Most azért labdát kap, és nem tudjuk szerelni, de Kadu remekül labdát szerez. Aztán a szerelés után most már jöhet a guineai játékosunk, Keita, akinek azért volt egy-két rossz megmozdulása, kiteszi Jusufnak a bal oldalon, és közelíthetünk, de nincs ember egyelőre, csak négy Vojvodina játékos, ezért Jusuf hátra teszi Kadunak, aki ott van még már az ellenfél tér felén, de abszolút a felezővonalhoz nagyon-nagyon közel, egy méterettől átkerül bal oldalra, jobb oldalra, balról jobbra a labda, és most akkor Zakariasen és Osvát passzolgathat, ott van Kanikovszki is, aki hirtelen kényszerítőzéssel ritmus váltani, figyel Zsozef is, figyel Jusuf is a les határon, és velük szemben Ratenov is, most már néha hat védő, ha ő is visszamegy, de hát ő középpályán van még, a támadó felfogású játékos. Szépen kipasszolgatjuk az ellenfél játékosait, most majdnem olyan, mint a tegnapi VB elődöntő, ez egy kicsit fentebb védekezik, de hát 10 emberrel azért érthető, mint tegnap ugye az angol-argentin meccsen, az nem volt érthető, hogy Tuchel mire gondolt, 1-0-ás előnyben miért kell beállni, védekezni, ez egy másik történet, de ha így csordogálnak az események, és nem lesz mondjuk harmadik, negyedik ferencvárosi gól, akkor lassacskán második földön még akár arról a világbajnoki elődöntőről is beszélhetünk. Most itt viszont a Ferencváros megpróbál még egy gólt rúgni, hiszen csak a 40. percben járunk, és egy jobboldali bedobás közel a szögletzászlóhoz, Osvát Zsozefnek teszi, Zsozef pedig küzd a labdával, és visszarakja Rámákersz lábára, aki pedig vagy visszateszi Osvátnak, vagy inkább hátra Gomeznek, ez utóbbi.
0: Rámákersz kapja meg megint, nagyjából egyébként szerb szurkolók is 250-300 fővel képviselik magukat itt a Groupama arénában. Az imént volt egy kisebb nézeteltérés a szerb fanatikusok, valamint a ferencvárosi biztonsági szolgálat között, biztos azon vesztek össze, hogy mást gondoltak, hogy mi egészen pontosan a Pit 13. tizedese. Ez okozhatta itt ezt a kisebb kavalkádot tőlünk jobbra, de most már szent a béke kettejük között. Megint egy ferencvárosi támadás. Kejta kapja meg a labdát, Kanikovszkinak passzol, aztán Rámákersz már a jobb oldalon. Zakariasennek továbbíthatná, ő inkább bepasszolja középre, Korbu pedig jól veszi át, és egy lövés, megpattan, de mellé csorog a labda, és azt mutatják a Vojvodina játékosok, teszik helyesen, hogy egy ferencvárosi lábról pattant mellé Korbu próbálkozása, úgyhogy kirúgással jöhet majd a szerb együttes. Már le is helyezte Rosic a labdát maga elé. 2-0-ra vezet a Ferencváros, a 41. percben járunk. Összesítésben 4-1 az állás a Ferencváros javára, tehát egyre biztosabbnak tűnik, hogy tovább menetel az Európa Liga selejtező sorozatában, de hát inkább most kezdi el akkor a menetelést, így a helyes a megfogalmazás, mert ez az első selejtezőkör mindössze. Legalább 4-et kell nyernie az FTC-nek, hogyha az Európa Ligában szeretne indulni, és oda szeretne a főtáblára kerülni. Ha viszont ez nem sikerül, akkor még egy vereséget követően akár a Konferencia Liga selejtezőjében is folytathatná. Naby Keita szerez labdát nagyon harcosan, de már nem tudja bent tartani a pályán, az oldalvonalon túlra jut a labda. A 42. percben egy Vojvodina bedobás a saját szempontjukból baloldali oldalvonalról, amelyet már el is végeztek, és megint a Ferencváros birtokolhatja a labdát. 42. perc, tehát FTC Vojvodina 2-0.
1: Labdaszerzés a Vojvodina játékosok közül, Szukácsev csatában a Zakariasen, de aztán elfelejtő, hogy hol van az oldalvonal, és rossz a passz, kirúgja a labdát azon túlra, így aztán bedobással folytatódik majd a mérkőzés, amit villámgyorsan Osvát el is végzett a Rámákersznek. A Ferencváros kapusa Dibusz is résen van egyelőre, nagyon élt a játékkal, pedig hát elég hálátlan most a szerepe, és semmi dolga, de amikor egy-egy hiba van, akkor jól kell kimozdulni a kapuból. Bal oldalon Kadu, mint a második gól előtt, de azért még messze, távolabb az ellenfél 16-osától. Most Kadu átteszi a jobb lábára, középre csavar, ebben nagyon erős, láttunk már ilyen gólt többször is az előző szezonban is, amikor az érkező Zsozef aztán befejezhette, vagy befejezhette lábbal. Most egyelőre a védők közül Barros, a brazil jól helyezkedett és megelőzte az ott érkező és ott ólálkodó, leselkedő Zsozefet, aki veszélyes volt, szabadrugás időközben a Vojvodina 16-osának előterében, mint egy olyan 22 méterre az alaponaltól a kapus fogja elvégezni, és szerintem lehet, hogy Petrovicsnak legurítja, ha nem, akkor pedig előre lövi Baktában, de aztán az is lehet, hogy megtalálja még ott Nikolicsot is, egyelőre Petrovics, aztán a kapus bal lábbal fel az égbe, amit Gomez visszafejel, ott Zsozef lesen, ezért nem is próbált meg hozzáérni, vissza a feladóhoz, azaz a Rosicshoz, a kapushoz, és akkor kezdődik megint minden előről. Az ember hátrányban játszó Vojvodina a 44. percben 2-0-ás hátrányban, összesítésben ugye ez 4-1, a továbbjutás kérdése nagyon remélem, hogy eldőlt, miközben most megkapja Zukić, a csapatkapitány, aztán Szimmarkovics, jobbról átjönnek a bal oldalra, de még a saját tér felén a Vojvodina a passz rossz, nem jut vissza Zukićhoz, ezt Barros rontott el, és így már a ferencvárosiak közül Kejt a saját tér felén, még a felező vonalon innen Dübükhöz közelebb, de a labda most már túl jutott a felező vonalon, és az ellenfél tér felén próbálkozik. Szokás szerint Kanikovszki, Osvát, Zakariasen, de Zakariasen a jobb szélen nem kap labdát, inkább középen Kejta és Korbu passzolgat, és Kejta az, aki most irányítóként, ott védekező középpályásként, osztogatóként, de nem fosztogatóként, hát Rámákers hátra, ezzel csordogálnak el itt a másodpercek, hiszen a 45. perc is megkezdődik, egy vagy két perc hosszabbítás előfordulhat, reméljük, hogy ennél több nem indokolt, meglátjuk, és hát 2-0-nál olyan nagy tétje nincs is az esetnek, hát reméljük, hogy a lehet játékvezető, miközben ezen terem a fejemet Kanikovszki Józsefnek, vele szemben jól védekezik a Vojvodina játékosa Petrovics, de a labda marad a Ferencvárosnál, csak már Kadunál a bal oldalon.
0: Kadu pedig rávezetheti védőjére, aki egyelőre nem túl nagy rössel támadja meg, Nikolic volt az, akivel végül nem nézett farkas szemet Kadu, mert inkább tovább passzolta a labdát Korbunak. Most megint Kadu, megint Nikolic vele szemben, de most már Rangelovics is segít a Vojvodina védekezésében. Hátra kerül a labda az utolsó Ferencvároskihoz, aki jelen esetben Nabi Keita, mind Mariano Gomez, mind pedig Rámákers előrébb helyezkedik nála. Keita a bal oldalra passzolhatja ki, Kadu azt teljesen üresen kapja a labdát, lehet egy jó centerezés is, Bami Dele Jusuf elől sikerül még elcsúsztatni a hosszú oldalon. Kadu nem értette meg egymást Zakariasennel, így végül a Vojvodina játékosa jött ki győztesül a három futballista közül ebből. A párharcból 2 perc lesz közben majd az első félidő végén a ráadás. Ez abban a szempontból indokolt, hogy azért Szűcs Kornél kiállításakor állt a játék, plusz 2 gólt is szerzett a Ferencváros, akkor is azért az ünnepléssel eltelt néhány másodperc. Ennél többre valóban nem volt szükség. Jól ítélte most ezt meg a játékvezető. A 46. percbe lépünk most már akkor. 2-0-ra vezet a Ferencváros a Vojvodina ellen a labdarúgó Európa Liga selejtező sorozatának első fordulójában, ott is a második mérkőzésen, és összesítésben így már 4-1 az állása a Ferencváros javára. Magabiztos előnye ez, és már csak egy fél időt kell majd játszani az FTC-nek, hogy tovább jusson, és akkor minden bizonnyal a Twentével találkozzon majd, amely párharcban az első mérkőzést jövő héten csütörtökön rendezik, a visszavágót pedig egy hétre rá, és az elsőt játsza majd idegenben a Ferencváros, ha oda kerül. 47. perc most már, FTC Vojvodina 2-0.
1: Hát nincs más választása, oda kell kerülnie, hiszen emberelőnyben meg összesítésben 4-1, itt is 2-0. Hát túl a felező vonalnál ott van Kejta, aztán megkapja Rámákers is. A Twente biztos, hogy kőkemény ellenfél lesz, és nem fog olyan egyéni hibákat elkövetni, mint akár az első meccsen Újvidéken, akár a Georgia stadionban, amit 2-1-re megnyert a Ferencváros. József belövi a saját helyére, ott Zakariasent és Jusufot kereste, de bár azt ki tudta sarkalni. Aztán most jöhetne a Vojvodina, egy remek ütközés, szabályos, Kejt a labdát szerez a 47. percben, vagy a 45 plusz második percben. Akár hogy mondjuk, most kirúgják az oldalon kívülre, mert mintha megsérült volna Vukanovics, nézi a játékvezető, és hát ezzel most fölösleges húzni az időt, de ha úgy nézzük, akkor majd a ferencvárosi bedobással a második félidő előtt itt az első félidő akár be is fejeződhet szép lassacskán. Zakariasen megy ki a labdához, még egy kicsit dekázgat. A játékvezető mutatja, hogy jöhet a bedobás, amit Zakariasen vissza fog tenni akár oda egészen a kapusig, de hát azért annyira nem jó szívű, hanem inkább a semleges területre, és itt ezzel véget is ér az első félidő. A 9. perctől emberelőnyben játszik a Ferencváros, a magyar, a légiós a Vojvodinának, Szűcs Kornél Józseffel szemben szabálytalankodott, utolsó emberként gólhelyzet lett volna, ha nem teszi ezt meg, így egyből pirosat kapott a lett játékvezetőtől, majd jött egy József és egy Zakariasen gól. Így 2-0-ra vezet 47 percnyi játék után a Ferencváros a Vojvodina ellen, innen folytatjuk hamarosan a Szóva stúdiójé.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Elődöntős a magyar férfi junior kézilabda válogatott. Visszahelyezték a budapesti városháza óratornyát, már csak elszórtan várható Zápor-Zivatar. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
4: A magyar férfi junior válogatott bejutott a romániai Európa-bajnokság elődöntőjébe, miután a negyeddöntőben 27-25-re legyőzte Németországot. A mieinkre pénteken 18 óra 30 perctől újabb komoly kihívás vár. A fináléba jutásért a csoportkörben már egyszer legyőzött Szlovénia lesz az ellenfél. A magyar női strandröplabda válogatott két döntetlennel kezdte a Nemzetek Kupája 8-as döntőjét, amely a Városligetben zajlik. A Honti Majoros Kiara, Vasvári Zsófi páros a szlovénoktól és a hollandoktól is kikapott. A Villám Lilla Kun Stefánia duó viszont mindkét ellenfelét legyőzte. A férfiakra a mai napon egy párharc várt, az pedig 2-0-es sikerrel zárták a törökök ellen. A csoportok győztesei egyből elődöntőbe jutnak, míg a második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak a négy közé jutásért. Újabb elnökségi tag távozott a Magyar Tenisz Szövetségből, Szombati Serfőző Eszter benyújtotta lemondását. Ezzel Lázár János és Kosztoványi Roland után már a harmadik elnökségi tag hagyja el a testületet az elmúlt időszakban. Az MTS szeptemberi tisztújító közgyűlésén új vezetést választ, az elnöki posztért pedig Kosztoványi Roland is elindul. A 12. szakasz végén hatalmas bukás árnyékolta be a Tour de France sprint felfutóját, de a belga Tim Merlier remek hajrával megszerezte idei harmadik etap győzelmét. Mögötte a holland Olaf Kooi lett a második, míg honfitársa Jasper Philipsen a harmadik helyen ért célba. Az összetett élén továbbra is Tadej Pogacar áll, mivel az élmezőnyben nem történt változás.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-ai ünnepségeket, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. Magyar Péter hangsúlyozta, az Orbán kormány az ünnepség sorozatot jelentősen túlárazva 17,5 milliárd forintért szerveztette volna meg Balázsi Gyula cégével. Az összegből 8,7 milliárd forint előleget már ki is fizettek. A cégcsoport ellen folyó eljárások miatt a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség felmondta a szerződést, majd meghívásos pályázatot hirdetett, tette hozzá a kormányfő. További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság, írja a Politico a holnap megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben. Ugyanakkor további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Őrizetbe vettek két turistát Isztambulba, miután a Hagia Szófia mecset látogató területén hangosan felolvastak a Bibliából. A hatóságok gyűlöletkeltés és uszítás gyanújával indítottak eljárást ellenük, majd átadták őket a bevándorlási hivatalnak. Sajtóhírek szerint orosz állampolgárokról van szó. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya a Budapest egyik legrégebbi tornya.
3: Közlekedés.
4: Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-es autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra telelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra, és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Ez a Körkapcsolás, a mikrofonnál továbbra is Bera Emese. A Ferencváros Vojvodina labdarúgó Európa Liga selejtező előtt csupán csak annyit mondtam, hogy a magyar férfi kézilabda válogatott U20-as játékosokról van szó. Az Európa Bajnokság negyed döntőjében legyőzte a németeket. A számszerű végeredmény, ezzel adós vagyok, 27-25. Sotonyi László együttese tehát ott van az U20-as EB-n a legjobb négy között. Erről a Ferencváros Vojvodina találkozóról is minden bizonnyal olvashatnak a holnapi Nemzeti Sportban, de hogy egészen konkrétan mit olvashatnak a holnapi lapszámban, azt a vezetőszerkesztő Szücs Miklós mondja el.
2: A Nemzeti Sport pénteki számában továbbra is a labdarúgó világbajnokságban a középpontban, nem ok nélkül, hiszen közeledünk a végjátékhoz, szombaton a bronzmérkőzést rendezik, vasárnap pedig a döntőt. A lap első felében elsősorban az argentin-angol mérkőzés visszhangjait gyűjtöttük össze. Az argentinok ugye már nem először álltak talpra vert helyzetből, úgy tűnik ez az ő specialitásuk, ez nyilván nem a véletlen műve. Gyenge Balázs azt mutatta, hogy egészen pontosan mi vezérelheti az argentin csapatot, mi az, ami ennyire motiválta, teszi ezeket a játékosokat, és hát persze ne feledjük el, a pályán ott van Lionel Messi, a kispadon megy Lionel Scaloni, aki rendkívül jó taktikával, elképzelésekkel küldi pályára a csapatát. Ezzel szemben az angoloknál Thomas Tuchel szövetségi kapitányt kárhoztatják a kiesés, pontosabban a vereség miatt, hiszen így az angolok csak a bronzéremért küzdhetnek majd szombaton. Mohai Dominik az angol reakciókat gyűjtötte össze, illetve az, hogy szakmai szempontból hol és miért hibázott Thomas Tuchel ezen a találkozón. Kicsit előre tekintve már a vasárnapra, az argentinok a spanyolokkal játsszák majd a finálét, a két együttes között dől el a világbajnoki cím sorsa. Nagy Zsolt kollégánk a spanyolok egyik érdekes figuráját, Pedro Porrot vette szemügyre. A spanyolok védője sorra semlegesíti az ellenfelek legjobb játékosait, és emellett még az ellenfél kapuja előtt is veszélyes, szóval ő rá, tehát kulcs szerep is várhat majd az argentinok elleni döntőben. Kicsit a futballtól ellépve kosárlabdát ajánlanék elsősorban, hiszen az Európai Kupa Porondorra készülő magyar csapatok figyelték ma a sorsolást, és megkapták az ellenfeleiket. A DVTK és a Sopron a női Euróliga selejtezőjében nem kapott legyőzhetetlen ellenfelet, szóval igazából nem lehetnek szoborúak az együttes vezetői játékosai, és a férfiaknál a Szolnok viszont izgalmas hatosba került, tehát ott azért nagy csatára van kilátás. Formula 1-es belga nagydíj lesz a hétvégén, Zsoldos Barna arról ír, hogy most Spában vajon melyik arcát mutatja majd a Ferrari, hiszen még Charles Leclerc is meglepte, hogy legutóbb győzni tudott Silverstone-ban. A Ferrari ingadozó formája miatt kifejezetten nehéz az esélylatogatás egy-egy nagy díj előtt. Zsoldos Barna természetesen azért megpróbálta, hogy mire jutott, azt is elolvashatják a holnapi Nemzeti Sportban.
1: Szücs Miklóst hallottuk, folytatódik a Ferencváros Vojvodina találkozó. Kapcsolunk a helyszíre Olasz Gergőhöz és Virányi Zsolthoz.
3: Túl vagyunk a második félidőt megelőző kezdőrugáson, és egy ferencvárosi drukker nem meglepetés, most a nevét nem említem meg. A lényeg az, hogy miközben ezen túl vagyunk, a szektor bezárása, ahogy említettem, az néhány ezer ferencvárosi szurkolónak most fáj, mert hogy ott a kapu mögött, ahol majd most 2-0-es ferencvárosi vezetésnél a Vojvodina kapusa, Rosics az, aki figyelheti majd, illetve neki kell túlélni a Fradi B közép mögött a második félidőt, és aztán elindult a labda az útjára. Korbu hátra Keitának, Zakariasen, nem is Zakariasen, hanem inkább Kanikovszió vissza Keitának, és most a jobb oldalon már Osvát is hozzáért, azaz a Ferencváros kezdte a második földöt, Gomez az argentin középső védő, aki a mérkőzés elején, amikor még nem volt ember hátrányban a Vojvodina, egy fejessel veszélyeztetett, aztán volt Petrovicsnak is egy vagy két perccel később egy remek lövése, amit a bal alsó sarok elől Dibusznak kellett kitornásznia. Ezek voltak a veszélyes helyzetek, aztán ugye jött a kiállítás, Szűcs Kornél szabálytalanságát követően, majd Zsozef és Zakariasen gólja. Ezzel 2-0 a második félidő, tehát megkezdődött, és nagyon reméljük, hogy nem álló háború lesz, hanem a 10 emberrel küzdő Vojvodina ellen újabb gólokat tud szerezni a Ferencváros.
4: Osvát passzolja most haza Dibuszhoz a labdát, Dibusz pedig már is továbbítja a bal oldalra Gomezhez, Gomez most fel a szélén Kadunak, Kadu pedig nézi már, hogy hova tudná továbbítani. Meg is tette ezt Jusuf irányába, de Jusuf nem tudta megszelídíteni az átadást. Aztán a Vojvodina kapusa most már az, aki előre bombázza. Keita, ő nyeri meg a fejpárbajt. Hát ez is azért viszonylag szokatlan. Nem ő szokott általában a középpályáról fejelni. Jusuf kitehetni a jobb oldalra, Osvát teljesen üresen, de nem látja meg őt sem Jusuf, sem Keita. Most meg már késő, már rendeződött a Vojvodina védelme, de ott Osvát bizony ki tudott volna lépni egy esetleges indítással. Másképp alakult Korbu. Korbu most már kipasszolja Osvátnak, de már ott vannak Osváton. Aztán visszakapja Korbu, egy szép kényszerítőt követően jöhet centerezés, Jusuf jön, de jön a kapujából Rosics is, aki lehúzza nagyon magabiztosan a labdát, és egyelőre még döntésképtelen, hogy mit csináljon ezt követően, de majd biztos néhány pillanat múlva előre íveli, esetleg Rangyelkovicsot keresve. Jön az ívelés, Rangyelkovics Kaduval küzd hatalmasat, és úgy néz ki, hogy meg is tudja tartani a labdát, de Kadu nagyon harcos volt, labdát szerez, és akkor most egy picit szellősebb a Vojvodina védekezése. Rohamoz a Ferencváros, a jobb oldalon Osvát kerül Zakariasen mögé, Zakariasen rávezeti a védőire, most ott hagyja Osvátnak, Osvát centerez Jusufnak, rövid, nem jutott el hozzá a labda, Zakariasennek pedig túl mély volt, Zakariasent aztán mondom én, hogy szabálytalanul állítják meg, de a játékvezető tovább engedi. 48. perc, Ferencváros Vojvodina 2-0, összesítésben 4-1-re vezet az FTC az Európa Liga selejtezőjének első körében.
3: Rámákers kapta a Keitától, egyébként ugye, ami még fontos lehet, nem cserélt sem az egyik, sem a másik vezetőedző, tehát Borvé Balázs érthetőkból, bár Vukovics László az első földben mondta, hogy itt akár ki is tömheti a Ferencváros az ellenfelét, illetve próbálkozhat majd bizonyos játékosokkal is, lehet cserélni is. Na Keita, Jusufhoz, Jusuf, ott van Korbu, egy remek kiugratás Osvátnak bizony, bár az lemarad róla. A jobb oldalon Ferencváros támadása, Gyermetek nagyon halovány középreadás, Czino Markovics azt ki tudja onnan szedni, aztán Szukacev, akivel nagy csatában, Zakariasen annyira, hogy Zakariasen fellöki a szerb játékost, a szerb csatár Szukacevet, így aztán majd onnan bal oldalról, a saját térfelének közepéről, az oldalvonal mellől végezheti el a szabadrugást a Vojvodina, akkor, amikor 2-0-ra Ferencváros vezet, és azt is megállapíthatjuk, hogy a Fradi B közép kellően hangos, erős, a Vojvodina max. 200 fős közönsége, szurkolótábora bíztatja még a csapatát, akkor is, ha összesítésben 4-1-es hátrányban áll itt a Groupama Arénában, az Európa Liga selejtezőjében. A Ferencváros pedig nem csak lélekben, hanem valójában is készülhet a jövő csütörtöki hollandiai meccsen, majd a Twente Enschede otthonában kell helytállni. Hát az nagyon más kávéház lesz, a holland labdarúgás előbbre tart. Hogy más nem mondjak, a szerbek szintén nem jutottak ki a foci világbajnokságra, de azért ők nem 86 óta várnak arra, hogy ott lehessenek, és hogy más nem mondjak, például azért a felkészülési meccsek során Mexikótól 5-1-re kapott Szerbia, és az 5-1-es vereség mellett még az Ötvöki Köztársaságtól is 3-0-ra, tehát a szerb foci is azért látott meg, élt meg szebb napokat. Hátul adogatunk időközben, ezt nyugodtan elmesélhettem, Rámákers teszi Gomeznek, 2-0-es Ferencvárosi előnynél. Ahogy mondom, a kezdő 11-ek a pályán, Szűcs Kornél kiállítása miatt 10 emberrel a Vojvodina, és a Szukics és a csapatkapitánya a Vojvodinának csak figyeli, hogy Korbu megkapja a labdát Gomezéktől, aztán most már Zakariasen a jobb oldalon a 16-os tüskénél a bal lábára teszi Korbunak, lövés helyett inkább középen Kanikovszkinak vissza Korbu, aztán már Keita is, ő kiteszi a bal oldalra Kadunak, és innen még lehet valami, ha egy gyors beadás, de nem történik, inkább Kanikovszki, 21 méter is van, és ő is hátra teszi, marad a 2-0.
4: Most kapja meg a labdát Rámákers 35 méterre a kaputól, aztán forgatja ki Osváthoz. A vonal mellett veszi át, Na, korábban még paksi futballista, Ramakers, mélységben jó a labda Lenny Josephnek, aztán ő ott hagyja Korbuna, Korbu próbálkozik, felpattan a lövése, megint egy sarokrúgás a második félidőben, ez lesz az első szöglete a Ferencvárosnak, de hát az első játékrészben azért Kadunak érkeztek onnan balról remek szögletei, ugye a baloldali sarokrúgást általában Kadu jobb lábbal a kapu irányába is tudja tekerni, és ha a statisztikát nézzük, akkor ez lesz majd a negyedik Fradi szöglet. Már el is végezték, és Kadu visszakapja, jó a centerezés, de Kanikovszki nem tudja kapura lőni. Onnan tisztázott még egy Vojvodina játékos, de hát szögletet szögletre cserélte a Ferencváros. Jó volt végül is ez az üzlet, lehetett volna ebből egy nagyobb helyzet is, hogyha Kanikovszki egyből kapura tudja tűzni a labdát onnan a rövid oldalról, de nem sikerült neki. Nagyon gyorsan jött ez az átadás az irányába, nem sikerült időben reagálnia rá. Megint egy kis szöglet, Kejtá, ő az, aki beadhatja, de megint ott hagyja Kadunak, ez az előbb bejött. Kadu visszaveszi a jobb lábára, egy picit megbolondította most ott a védőjét, és megint egy szöglet. Hát az első félidőben volt összesen három sarokrúgás, most itt a második félidőben van 2 percen belül három sarokrúgás. Az 52. percben járunk, vezet a Fradi még mindig 2-0 a Vojvodina ellen, de most már tényleg lezárhatná a mérkőzést egy esetleges harmadik találattal. Ha esetleg még az érdemi kérdések nem dőltek el a találkozón, akkor most a Ferencváros azt eldöntheti, bár emberelőnyben futballozik. Kadu jön a hosszú irányába a labda, mindenkin túlszáll, ráadásul ki is tekeredik a pályáról, de csak bedobással jöhet a Vojvodina, maradhat fönt a Ferencváros. 52. perc, FTC Vojvodina 2-0, összesítésben 4-1.
3: A Vojvodina kapujától 6-7-8 méterre ott Rámákers magasodott, ő volt a legmagasabban a levegőben, de hát még egy Rámákersnyi magasság kellett volna, tehát körülbelül a negyedik emeletre, nagyon magasan szállt középre ez a labda. Hát kár, hogy a három szögletből egy komolyabb helyzetet sem láthattunk, 2-0-es ferencvárosi vezetésnél, miközben most ott Petrovics kivágja bal oldalra, 16-oson kívülről a labdát, ezzel szabadít fel, ferencvárosi bedobás jöhet, mert időközben azt megszerezték ott a ferencvárosiak, a lehetőséget Osvát elvégzi, Rámákers, Gomez, és a két középső védő az ellenfél tér felén, a 10 emberrel védekező Vojvodin ellen, azért Vukanovicsék és Rangyalkovics is megpróbál labdát szerezni. Ahogy említettem, Rangyalovics az Olympiakos Pireusban komoly meccseken, nagyon jó összecsapásokon játszott a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában, túl a 30-an a legidősebb játékos a Vojvodina labdarúgói közül, de most az ő rutinja is kevés ahhoz, hogy meglegyen a szép időgól emberhátrány, mert miközben most előre ívelt a labdát Gomez a jobb oldalra, és akkor ott Zakariassen Korbunak, Korbu Osvát helyen Zakariassen a jobb szélen, vissza, nem Korbunak, hanem Osvátnak, és most vissza Korbunak megint a jobb oldalon. Zakariassen befutott be hiába, de most ő is kapja 22 méterre a kaputól, most a középen a támadás a Ferencvárosnak. Osvát, Yusuf kitette a bal oldalra Kadunak, Kaduval szemben egy Vojvodina védő középreivel, és lövés mellé! Fejelhetett volna talán Kanikovszki, és végül Zsozef lábáról a jobb kapufa mellé ment a labda. Jött ott Osvát, és ő szeretett volna fejelni. Nagy helyzet volt, de kimaradt, elügyetlenkedtük. Na, ilyenben nem szeretnénk többet látni, ugye Vukovics László?
5: Hát természetesen szeretnénk, ha jönnének a gólok, amit már említettem az első félidőben, egy remek alkalom lenne, hogy egymásra találjon közönség és az új edző, mert most az ellenfél ugye egyébként sem egy világverő csapat, plusz 10 vannak, minden lehetőség adott ahhoz, hogy a Ferencváros gólokat szerezzen még, de 60. perc körül szerintem jönni fog egy hármas csere is, akár Akoládze, Gruber, Levi, vagy akár Lisztes, tehát előre fog cserélni valószínűleg Borbély Balázs.
3: Hát a proféta szóljon belőled, mert minden esetre így legyen, az biztos, hogy ugye én arra gondoltam, hogy ilyen zicsert, mondjuk Lukovics László valószínűleg ilyen közel a kaputtól azért be tudott volna valahogy juttatni az ellenfél hálójába, de hát Josephnek ez nem sikerült, de hát ne felejtsük el, hogy az első meccsen Zakariassen és Yusuf a két gólszerző, itt Josef és Zakariassen, tehát ebben a kupasorozatban Zakariassen már duplázott, aki 21 óta van itt. Egy ellentámadás, egy helyzet és nagyszerű szerelés mellé lőtte az ötös sarkáról, addig dicsértem már Rangyalovicsot, hogy a második próbálkozás már gólveszélyes is lehetett volna, de nem találta el Rangyalovics. Jól van, hát ezt megúsztuk, ez egy gyors próbálkozás, veszélyes Vojvodina ellentámadás, és ami sem elsőre, sem másodszorra sem sikerül, azért mi nem vagyunk szomorúak, mert azért nagyon blama lenne itt, ha Vojvodina semmiből emberhátrányból szépítene 2-0-as előnynél, miközben én előbb azt fejtegettem, hogy milyen jó lett volna, ha Zsozef azt az ittszert bejuttatja a labdát a hálóba és értékesíti, de hát nem tette meg, és ezek meg szokták bosszulni magukat, mert a Vojvodina, a szerb csapat, a szerb mentalitás iskola példája, fel nem adják, pedig ugye már sokan itt eltemettük őket, meg kiejtettük, pedig még nincs vége a mérkőzésnek. Aztán egy rossz hazatett labda, Dibusz kijön, sokat szóra, talán harmadszorra ment nagyot, ilyen ferencvárosi védelmi bizonytalanságnál, jól jött ki ott a jobb oldali 16-os csücskénél, miközben most már Zakariasen révén a Ferencváros támadhat 2-0-nál, de őt is letámadja Gyekobác, és visszakerül a ferencvárosi középső védőhöz, Gomezhez a labda, aki már korbut hozza a játékba.
4: És forgatnák ki korból jobb oldalra Zakariasenhez, Dibusz már valóban nem először jön ki jól a kapujából, és menti meg a csapattársakat. Azért a Ferencváros előnye birtokában, főleg, hogyha a két mérkőzésen szerzett előnyét nézzük, ami már 3 gól a Vojvodinával szemben, és hogyha valamilyen csoda folytán hármat szerezne itt a Vojvodina ember hátrányban, még akkor is csupán hosszabbításra menteni a találkozót, és úgy általánosságban a párharcot is csupán döntetlenre hozná, de hát azért 10 emberrel, 9 mezőnyjátékossal ez a Fradi ellen lassan kijelenthetjük, hogy nem fordít majd a Vojvodina. Most egy beívált labda középre, amit hazapasszol kapusának Nikolic, aztán szépen hozzák ki, megint egy szabálytalanság Kadutól, de így nem lesz belőle, legalább gyors kontratámadás a Vojvodinától, nem mintha mondjuk alkalmas lenne 10 emberrel a Vojvodina arra, hogy gyors kontratámadásokat vezessen, de a lehetőségét is megtérte Kadu ezzel a faultal. Jöhet egy szabadrúgásra, tehát a Vojvodina az 57. percben, egyébként ez a két csapat egymás ellen játszott második mérkőzése mindössze a története során a két együttesnek. Az első ugye az a múlt hét csütörtöki volt, amikor 2-1-re nyert a Fradi idegenben a Vojvodina ellen. Most 2-0-ra vezet, megint egy szabálytalanság, de most nem Kadu, hanem Mariano Gomez volt a vétkes, és megint a Vojvodina végezhette el ezt a pontrugást. Korbu nagyon agresszívan támad a Ferencváros, Kanikovszki oda csúszik, de a labdát ugyan eléri, de nem tudta tovább pöckölni. Most azért hármat faltott villámgyorsan a Ferencváros, ezzel egy picit tördelve a Vojvodina játékát. Lent is marad most az egyik szerb játékos, Gyakovács az, egészen pontosan Lenin Joseph oda megy ápolni őt, de valószínűleg fogja folytatni majd a játékot Gyakovács. 58. perc, FTC Vojvodina 2-0, a labdarúgó Európa Liga selejtező sorozatának első fordulójában, ott is a visszavágón.
3: Nikolic, aztán Ranjalovic elveszti a labdát, Joseph megszerezni, Zukic viszont visszaszerzi még itt a Ferencváros térfelén, 2-0-es Ferencvárosi előnye, Zukicvele szemben Korbu, szép labdaszerzés, szép szerelés, jól van. Aztán Yusuf indítja Josephet, a kapus kint a kapujából, de most visszafut, és időközben Czerna Markovics ellöki Josephet, szabálytalanság nincs, a játékvezető tovább ott int, mehet is tovább a játék. Nikolic pedig jobbról, egészen Barrosnak a brazil bal hátvédnek a bal oldalra, aki visszateszi a középső védőknek, ott Czerna Markovics és Petrovics. Megpróbálja tényleg még a lehetetlent a Vojvodina, és aztán most egy jó labda Zukicnak, a csapatkapitánynak, de elvesztés. Ott van már Kanikovszki, aztán Korbu a felezővonalon túl a kezdőkörben, a jobb oldalon megkapja a Zakariasen, aki ott robotol gyakran, Korbunak tehetné a labdát, vagy pedig esetleg megpróbálja ő kapura lőni, ez egy rossz passz, megszerzik Nikolicsék, és aztán Vukanovics adhatja már itt a jobb oldalon, most 3-2-ben jöhet a Vojvodina, Rangyalovics a jobb szélen, már az ellenfél, ott van a 16-osokon belül, lövés, Dibusz véd, nem kicsit, hanem nagyot, a rövid sarokra ment a lövés, és hát azért ez a második hasonló ellentámadás itt a ferencvárosi védelem bal oldalán, a Vojvodina jobb szélsője, Rangyalovics pedig második lehetőség, ez sokkal nagyobb gólszerzési lehetőség volt, és nem teketúriázott, lőtt. Vukovics Lászlótól kérdezem, hogy mit kell tenni, hogy most ezeket elkerüljük, mert ez már a második egymás után, miközben majd kettős csere lesz, például két új Vojvodina játékos jön.
5: Hát nem szabadna a labdát veszteni a félpálya környékén, mert ez a Vojvodina tényleg nem egy világverő csapat, már egy kicsit lélekbe föladták, ha bár a szerb mentalitás valóban bennük van, de érzik azt, hogy a Ferencváros jobb képességű játékosokból áll. Hát figyelni kell arra, hogy ott ne passzoljunk el labdát, az nem lehet, hogy létszámfölénybe, ők jönnek létszámfölénybe 3-2 ellen, de hál' Istennek éles volt a szög, onnan nem tud Dibusznak gólt rúgni. Nagyon jól fogta a rövid sarkot, és szépen védett Dibusz. Szerintem ebből egyre kevesebb lesz, és jönni fognak előbb-utóbb a Fradi helyzetek, mert a szerbek kijebb fognak jönni, akárhogy is ez veszélyes játék nekik, de már nincs vesztenivalójuk, kockáztatniuk kell.
3: és a kettő serében Vukanovics helyett Kokanovics és Zukic a csapatkapitány is lejön, ő helyett Vidoszavjevics jön. Mindketten az első meccsen Kokanovics, illetve Vidoszavjevics is csereként pályára lépett. Hát amíg én ezt elkönyveltem, addig Olasz Gergőnek figyelni kell, mert azt látom, hogy Gruber az egyik, aki majd jön a két ferencvárosi csere közül.
4: És Akolace pedig a másik. És Bamidele Yusuf biztosan elhagyja a játékteret, valamint a 36-os számban futballozó Kanikovszki az, aki még a csere sorsára jutott. Akolace, tehát Yusuf helyére érkezik, Gruber pedig Kanikovszki helyére. Így most azért még támadóbb szellemű lesz a Ferencváros, hiszen Kanikovszki személyében egy klasszikus középpályás jön le. Igaz, hogy Yusuf támadó, de érkezik Akolace, és érkezik Gruber, mind a két játékos egyértelműen támadó felfogású. Vukovics László.
5: Egyértelműen ez most a győri taktika, tehát a két szélén most olyan játékosok vannak, akik remekül egyeznek, Gruber és Akolace is, tehát ez teljesen ugyanaz a szisztéma, amit Győrbe játszott. Most alakul ki igazán az a foci, és ezek a játékosoktól azt várja, hogy a széleken verjék meg az embereiket, és onnan jöjjenek tükörszélsőként befele, vagy lövés, vagy minőségi beadás.

0: előbb Lenny Joseph, majd Zakariasen volt eredményes az FTC csapatából, így összesítésben már 4-1 a párharc állása. Gruber kap most egy kicsit hosszú labdát Ramakerstől, aztán majdnem elcselezi ott a jobb hátvéd Nikolic, de Akoladze lábáról az alapvonalon túlra kerül a labda. A játékvezető pedig kioszt egy sárgalapos figyelmeztetést Miroslav Tengának, a Vojvodina vezetőedzőjének, aki hevesen reklamált az imént egy kétes szituációnál, amelyben ő úgy érezte, hogy szabálytalan volt az egyik ferencvárosi. Mi nem éreztük úgy, mi viszont úgy érezzük, hogy a Fradi lassan kijelentheti, vagy mi kijelenthetjük, hogy a Fradi ott lesz az Európa Liga második selejtező körében, ahol a Twentével mérheti majd össze tudását két mérkőzésen. Előbb idegenben, jövő csütörtökön, majd egy hétre rá, tehát két hét múlva csütörtökön itt a Groupama arénában harcolhatja ki a továbbjutást. 63. perc itt a Vojvodina ellen, az FTC Vojvodina mérkőzésen 2-0-ra vezet a Fradi.
1: Labdaszerzés, korba kiteszi a bal oldalra, Akoladze is megkapja már, Joseph volt az első, aki a labdát birtokolhatta, de időközben ott szabálytalanság, és Nikolic a jobb hátvéd elvégezheti a szabad rúgást. Joseph maradott középen. Az ég szerepében Akoladze, hogy Jukovics László is mondta itt a bal oldalon, Korbó és Gruber pedig ott bent középen. Gruber a támadó, aki már a jobb oldalon próbál labdát szerezni a bal oldali védővel szemben. Vidoszárjevics is ott van, az új játékos védekező középpályásként. Egy jó passz Kokanovicsnak. Kokanovics ki a bal oldalon, bár rossznak a bal hátvéd, befelé cselez, aztán hátrafelé cselez, mégiscsak védő, és akkor megkapja Kokanovics, bár rossz. Ez most egy kicsit furcsa szituáció, de hogy Szukácsevvel a bal oldalon, a 16-osunk jobb oldali csücskénél passzolgatnak. Bár rossz és Szukácsev, egyelőre ők a labdával, aztán talán Osvát labdát tud szerezni, de nem, sőt, Osvát szabálytalankodik, és Szukácsev kiharcolt egy kedvező pozícióból egy szabadrugást a 16-os vonalától, mint egy két méterre, és úgy az oldalvonaltól lehetünk 3 méterre nagyjából. A lényeg az, hogy onnan egy ilyen kis szögletnek megfelelő szabadrugást végezhetnek el. Sőt, ha jól emlékszem, akkor talán 1987-ben a magyar-lengyel mérkőzésen Déter Lajos valami hasonló szöglet szögből, még azért élesebb szögből a bal felsőbe csavarta a szabadrugást, és gól lett belőle. Itt 2-0-nál minden esetre a Vojvodina továbbra sem adta fel. A becsület gólért harcol, és ha már Déter Lajos, akkor ugye a Honvéd is szóba jött, amikor 1989-ben 2-es győzelemmel a bajnokcsapatok Európa kupájában az első fordulóban kiejtette az 1-0-as hazai győzelem után 2-1-re nyert idegenben, és a Honvéd és tovább jutott a Vojvodinával szemben. Most tehát következik bal oldalról egy szabadrugás, elég veszélyes ez a szituáció, vannak ott érkező emberek, például Barros vagy épp Szina Markovics, tehát a védők is, de talán még Kokanovics is megpróbálkozhat majd fejjel. Velük szemben azért Rámákersz a legmagasabb, a ferencvárosi védő, Gruber is ott van, Joseph is, hogy kifejelje ezt a baloldali szabadrugást, amit majd jobb lábbal teker középre az egyik Vojvodina játékos, narancsárga cipőben fölé. 65. perc, Ferencváros Vojvodina itt a Groupama arénában az ülőjúton továbbra is 2-0, ember előnyben játszik a 9. perc óta Szűcs Kornél kiállítása miatt, aki igencsak balszerencsés, hiszen az első meccsen is a győztes gól előtt befűzte őt Yusuf, és az ő lelkén szárad, mondhatom azt, hogy sajnos, hiszen sosem jó azért ilyen szempontból a kárőrvend, és főleg, ha egy magyarral szemben történik, és hát ez a kiállítás is az ő lelkén szárad, és ez meghatározta ezt a mérkőzést.
0: Gyakorlatilag nem, hogy meghatározta, el is döntötte, és nem csak a mostani mérkőzést, hanem a párharc sorsát is, hiszen ilyen korán emberhátrányba kerülni egy csapatnak gyakorlatilag végzetes, ahogyan úgy néz ki, hogy most is az volt. 2-0-ra vezet tehát az FTC a Vojvodina ellen, a 66. percében járunk a visszavágó találkozónak. Rámákersz viszont hosszan veszi el át a labdát, azért néha a tűzzel játszik az FTC. Most is egy kontratámadás, egy lövés, és elmegy a kapu előtt keresztbe, de résen kellett lennie Dibusz Dénesnek. Megint Szukácsev volt az, aki egy labdát kapott a 16-oson belül, és ha éles is volt a szög, de azért kapura tűzte bal lábbal, és nem sokkal a baloldali kapufa mellett ment el ez a labda. Dibusz azért érezte, hogy nem kell itt neki most megváltani a világot, hiszen jócskán mellé szállt a próbálkozás, de megint egy Vojvodina lehetőséget lehet feljegyezni, csak úgy, mint néhány perccel ezelőtt egy nagyon éles szögből leadott szabadrúgás során, amikor bár eltévesztette a célt a csapatkapitány Zukić, de megint csak felhozhatta volna a Ferencváros a Vojvodinát, ahelyett, hogy lőne még egyet mondjuk, az FTC-s lezár.

0: zárnál gyakorlatilag a találkozót, ha még eddig maradtak kérdések. Kadu megnyeri az egy-az-egy elleni párharcot, de aztán elveszíti. Most pedig mellette tudják indítani a jobb oldalon a 17-es számban futballozó Szukácsevet. Sőt, nem is ő volt az, hanem a védelemből kilépett az egyik játékos. Most egy szép megoldás Kejtától, meg is tapsolja a publikum. Aztán Grubert szökteti, de már kim volt a labda. Hát milyen jól észrevette a partjelző most, hogy nem csípte a vonalat már. A labda felhördült közben a Vojvodina közönsége. Lehet, hogy kézzel ért bele az egyik ferencvárosi játékos. Legalábbis ezt reklamálják a kispadon többen is. Kejta volt az, aki rosszul vette át a labdát. Aztán kötényben hozta el szépen az ellenfeleivel szemben. Nem ért hozzá a kezéhez a labda. Mehet tovább a mérkőzés. A Ferencváros a 68. percben még mindig 2-0-ra vezet a Vojvodina ellen.
1: József a saját tér felén ott egy kötényt kioszt, méghozzá az új csapatkapitány Petrovics ellen, de Petrovics ezt túléli, aztán most megszereztük ugyan a labdát, de visszaadjuk azt Gyakovácnak, a bosnyák játékosának, a Vojvodina ott védekező középpályásának, aki el is veszti, ahogy bár rossz alatt adogatnak, de aztán nem tudja se Korbus, se Zakari, nézte Gruber megszerezni a labdát, és azt figyelhetem, hogy Korbu figyel, Zakari Eszen figyel, Gruber figyel, de a labda a Vojvodinánál, méghozzá ott van Nikolic, az ő passza az életveszélyes a Rangyalovicsnak itt a jobb szélen, akit most a nyakánál fogva Kadu megpróbál lerántani, ez sárga lapot ér, egyértelmű. Az más kérdés, hogy Rangyalovics már azt reklamálja, hogy ez nem az első ilyen eset, és kaphatna egy pirosat is akár, főleg akkor, ha lenne már Kadunak egy sárga lapja, de szerencsére csak most lett, és így megúsztuk a kiállítást, az nem kellene. 2-0, ez a második félidő nem úgy alakul, ahogy terveztük, vagy ahogy szerettük volna, mert volt bizony Rangyalovicsnak két helyzete, és a második kifejezetten veszélyes volt, akkor Dibusznak védenie kellett, és a túloldalról, a semmiből Szukácsev is baloldalról lőhetett az imént, és ahhoz képest, hogy mi vagyunk emberelőnyben, meg 2-0-es előnyben is, meg összesítésben 4-1-re, ez nem néz ki jól. Most itt a 69. percben a jobb oldalról Vojvodina, vagyis szerb szabadrugás, amit beívelnek majd, talán Nikolic az nem. Vidoszávjavics a csere, ezt kifejeli elvetődve Kejta, de visszakerül a szerbek védekező középpályásához, Gyakovácshoz, a jelenlegi egyetlen bosnyák játékosuk, aztán Vidoszávjavics a jobb oldalon befűzi és kicselezte ott Korbut, aztán leteszi Petrovicsnak a jobb oldalról középre ível, egy fejjelési próbálkozás, nagy betődés, Szukácsev nagy kedvel Rámákersz előtt, de a labda elment, és így a jobb oldalon Osvát hozhatja az oldalvonal mellett a labdát előre, és teszi is meg Grubernek, aki az ellenfél térfelén jár.
0: Zakariasent indíthatta volna Osvát, de inkább nem siette el, pedig remek lehetősége lett volna Zakariasentnek meglódulni. Gruber most szépen tolja meg ellenfele mellett, aztán passzol vissza a 16-os előterébe, Korbu kaphatná meg gyakorlatilag a 16-os vonalánál, de ő Kejta inkább a bal oldalra, Kaduhoz továbbítja. Akoladze egy az egyben emberével szemben, Akoladzenak megvan a sebessége, hogy megverje őt, be is tette középre, de sikerült tisztázni a Vojvodina játékosának, aztán egy előreívelt labda, ez Dibuszé kell, hogy legyen, Dibusz pedig nagyon higgadtan, belsővel odapasszolja Mariano Gomezhez a labdát, és akkor a Ferencváros úgy tűnik, hogy ezt a néhány perces hullámvölgyet kilábalja, és ezt a néhány perc alatt mutatott gyengébb teljesítményt maga mögött hagyja, és akkor jöhet megint a ferencvárosi támadójáték talán. Kadu, jó labdaszerzés magasan a 16-os előterében az ellenfél tér felén. Gruber! Gruber gól! És eldönti a mérkőzést! Nem csak a mérkőzést, a párharcot is. Gruber csereként beszállva. Jó volt a labdaszerzés Kadutól, nagyjából 25 méterre a Vojvodina kapujától. Aztán Kadu továbbította még egyik csapattársának, de végül Grubernél kötött ki a labda. Gruber pedig egy cselt követően a bal lábáról a jobb lábára vette át a labdát. Aztán nagyjából 11 méterről nagyon okosan jobb lábbal a baloldali kapufától a jobb oldali kapufa irányába juttatta a hosszú alsóba a labdát. A kapus tehetetlen volt, Rosicsnak esélyesen volt hárítani. Az MTC pedig gyakorlatilag lezárja ezt a találkozót is, és a harmadik találatát jegyzi a mai mérkőzésen a Vojvodina ellen. Hát ha valaki azt mondta volna a mérkőzés előtt, hogy ez egy sima 3-0-ás ferencvárosi győzelem, de még hátra van természetesen 19 perc a rendes játékidőből, akkor azt hiszem kérdés nélkül minden magyar futball szimpatizáns aláírta volna, de aláírta volna Vukovics László.
2: Hát természetesen is alakul a nagy gólarányú győzelem. A szerbek ki akarják hozni mindig a labdát azért, hogy ne csak elvagdossák, ne állandóan a Fradi jöjjön, egy kicsit náluk legyen, de hát nem rendelkeznek olyan labdabiztonsággal, hogy most a világbajnoksághoz kapcsolódjak, mint a spanyolok, ők nem adnak el egy labdát se, a szerbek pedig sok labdát. Gruber hál' Istennek góllal tudott bemutatkozni az új edzőnek, remélem, hogy helyet követel magának a csapatba, mert üdvözítő lenne a magyar válogatott játékos. Hát itt most még jó lenne még rúgni, és akkor nagyon szép a vége.
1: Grubernek a játékedve megvan, most is ott letámadja az ellenfelet, és labdát is szerez a Ferencváros a jobb oldalon, az ellenfél térfelén a 72. percen a bedobást elvégezte Zakariasen Osvátnak a mi térfelünkre, ott középen Gomez az argentin védő, megkeresi Kadut szerintem, a Pilzentől érkezett játékosnak, és ez már ugye a második szezonja a Ferencvárosnál, mint a kezdő 11-ben nagyon sok játékos, talán Zakariasen volt az egyik, lehet, hanem talán hanem biztos, meg Dibuzdás a kivétel, valamint még Keita, akinek ez a harmadik szezonja. Ugye nagyon régóta, 2013-14 telén érkezett Pécsről Dibuzdás, a Ferencváros meghatározó játékosa, a válogatott kapus is. Most viszont ott hátul adogat Rámák ezt a saját térfelén Gomezzel velük szemben, csak egy ember, ugye a csere Kokanovics próbál labdát szerezni, majd Keita. Egyel többen vannak a ferencvárosiak, és szépen kihasználják, és Levi, valamint, ha jól látom, Misztes Krisztián személyében két új ferencvárosi csere, tehát Gorbély Balázs, aki már kijelentető győzelemmel mutatkozik be a Ferencváros kispadján itt az Üllői úton, ezen az Európa Liga mérkőzésen, a selejtező első fordulójának visszavágóján. A több mint 10 000-es közönség itt most a ferencvárosi B közép épp azt mutatja, egyrészt hatalmas taps, és aztán a Molino nyugodt békében Öcsi bácsi, a Szántó Imre legendes ökölvívó edzőre vonatkozik. A baloldali ferencvárosi támadás végén viszont kirúgás lesz, mert hogy akkor ezzel ugye megiramodott, de Zsozef lábáról felfelé perdült a labda, és nem lett veszélyes helyzet belőle. Nem kellett a kapusnak, mondjuk Rosicsnak védeni, aki egyébként még a spanyol másodosztályban is volt, de már negyedik éve a Vojvodina játékosa, és akkor Olasz Gergőre megint az vár, hogy elmondja, hogy kiket cserél be Gorbély Balázs.
0: Zakariasen hagyja el a játékteret, Lisztes Krisztián érkezik a helyére, aki az első mérkőzésen a Vojvodina ellen gólpasszt osztott ki, és Lenny Josephnek is elég volt a mai találkozóból, Szevitján érkezik az ő helyére. Újabb két változtatás tehát Gorbély Balázstól, így összesítésben már 4-et cserél a vezetőedző Lenny Joseph, és Zakariasen is jól megérdemelt pihenőjére ülhet le a kispadra, vagy éppen mehet be az öltözőbe, hogyha onnan tekinteni meg a mérkőzés hátralévő, hát 16 percét, ami a rendes játékidőből maradt még, plusz az egy néhány perces hosszabbítás, azért olyan nagy hosszabbítás nem indokolt, mint mondjuk a világbajnokságon, amilyeneket látunk. Lisztes pedig már ott a 16-os előterében, és akkor Lisztes Gruber csatárpárossal ostromol a Ferencváros két fiatal ferencvárosi támadó. Jó ezt látni azért, pláne egy Európa Liga selejtező mérkőzésen, és hát reméljük akkor, hogy Gruber már beköszönt, talán Lisztes is tudja követni az ő példáját, és a múlt héten adott gólpassza mellé most a párharc visszavágóján egy gólt is jegyezhetne. 75. percben járunk, negyed óra maradt még a rendes játékidőből. A Ferencváros magabiztosan 3-0-ra vezet a Vojvodina ellen az Európa Liga első selejtező körében. A második mérkőzésen a Vojvodina ellen összesítésben így már 5-1 a találkozó állása, a párharc állása.
1: Akolace helyzetben a 16-oson belül, de aztán szerelnek ott Nikolicsék, és a Vojvodina már előre vágta a felezővonalhoz a labdát. Ott Kadu megszerzi, Kejtának teszi, és jön majd Mitrovic, valamint Kolarevics, tehát két újabb szerb csere. Ezzel színesedik itt a paletta. Lisztes remekül olvasta a gondolatát, a rövid passzát, amit Akolacének próbált oda tenni. 25 méterre a kaputól Petrovics a csapatkapitány. 27-21-es, azaz lejön Szukacsev, aki nagyon veszélyes volt. Helyette beérkezik Kolarevics, és a másik csere a hetesek bűveletében. Rangelovics egy veszélyes játékos, helyére Mitrovics érkezik. Ide majd a jobb szélre, Mitrovics a bal szélen játszott az első mérkőzésen, lehet, hogy itt lesz majd egy helycsere. Alapvetően dicsérni lehet a Vojvodina játékosait, mert mindent megtettek. Hát az első meccset azért rontották el, mert az első és az utolsó 15 percben nem figyeltek a ferencvárosiakra. Ott remekül élt a lehetőségeivel a magyar bajnoki ezüstérmes kupagyőztes csapat. Itt pedig Szűcs Kornél kiállítása miatt hát nem sok esélye maradt a Vojvodinának. Nagyjából nulla, és hát azt nem is lehetett egyre sem növelni. Egy előre ível, és a 16-oson belül Nikolic elveszti, de aztán most akkor ez elől kirúgja, és majd bedobással, vagy szöglettel, de inkább bedobással folytatódik a mérkőzés. A 77. percben járunk, szóval most már cseréltek az edzők bőségesen, és van kavarodás, keveredés, néha a B csatársor játszik a Ferencvárosnál, de hát ez a mérkőzés kiváló lehetőség erre, hogy mindenki kipróbáltassék, és kipróbálja Borbély Balázs, hogy ki mire képes, mert a Vojvodina még mindig küzd a szépítő gólért, hiszen 3-0-ra a Ferencváros vezet, összesítésben pedig 5-1-re.
0: Remakers az, akinek most egy fejpárbajt meg kell nyernie, meg is tette ezt, és Nabi Keita elé fejelte a labdát. Mariano Gomez most a saját térfelére szorul vissza a Ferencváros, de csak ideiglenesen, ebben egészen biztos vagyok, hiszen ha rápillantunk egy picit a statisztikákra, azon belül is a labdabirtoklásra, akkor 70%-ban az FTC-nél a labdabirtoklás joga még csupán 30. Ez a szám a Vojvodina neve mellett. Most egy eladott labda Szevikjántól, de Nabi Keita remekül érkezik keresztezni. Higgadtan szerzi meg a labdát, miután hosszantolta meg a csereként beszálló Vojvodina játékos. És akkor megint a Fradinál a támadás építésének lehetősége. Vagyis hát annak a joga. Mariano Gomez, Nabi Keita. Most már megint az ellenfél térfelén, a Ferencváros a jobb oldalon Szevikján kapja meg Osvát, most már azért nem szalad akkora rössel mögé, mint amikor Zakariasen játszott ott. Szevikján mintha megoldaná egyedül, és kiharcol egy szabadrúgást. Nagyjából 30 méterre a Vojvodina kapujától, Kadu pedig érkezik oda, kocog oda, hogy elvégezze majd ezt. Ha a 16-os csücskétől kijebb megyünk, valamint feljebb a felező vonal fele, akkor nagyjából ott járunk. Tényleg ez a 30 méter lehet a pontos táv erre a szabadrúgásra, és Gruber is ott marad, aki bal lábbal tekerhetné akár a kapu irányába is a labdát, mert jobb oldalról érkezik majd ez a szabadrúgás. Gruber egy picit hátrébb megy, Kadu maradott, Osvát az egyetlen, aki figyel a védekezésre, de hát nem is kell több játékos, mert nincs Vojvodina támadó elől. Kadu most iveli középre a labdát, jön a csúsztatás Szevikjántól, a hosszú oldalon elcsúszik a labda, és ráadásul nem is volt ez egy olyan jó próbálkozás, majd hogy nem a 16-os oldalvonalánál csorog ki a labda az alapvonalon túlra. 79. perc, valamivel több mint 11 perc maradt még a rendes játékidőből. A Ferencváros maga biztosan 3-0-ra vezet a Vojvodina ellenét a Groupama Arénában, az Európa Liga selejtezőjében, összesítésben pedig már 5-1 a párharc állása.
1: És ahogy mondom, nem adja fel a Vojvodina, ez egy pontatlan passz, mert hogy a nagy akarásnak nyugés a vége, ott a 10-es számú játékosok, nem inkább Kokanovics volt a csere az, aki rosszul passzolt, így aztán nem jött ez be. A Ferencváros bedobását elvégezte szépen lassan Kadutól, ott a két középső védő, Gomez és Remakers, a jobb oldalon Osváth Attila, hát Remakersnek, hát 3-0-nál a 79. perc végén ember előnyben ez bőven elfogadható, hogy most ebben a egyébként mindig párás melegben, pedig azért ugye ez a találkozó 4:40-kor kezdődött, és most már lassacskán este 10 van itt Budapesten, és hát ők még futnak is, mi nekünk itt ülve is tulajdonképpen, hogy is mondjam, csak hát megizzadunk, de nem a mérkőzés miatt, mert szerencsére izgulnunk nem kell, sem a győzelem, sem a továbbjutást, illetően most ott talán Osváthnak a lábába rúgtak bele, igen, a jobb oldalon, az oldalvonal mellett, ott a csere Kolarevics a sok csere közül, és a sok Ics közül Kolarevics szabálytalankodott, a lett játékvezető pedig mutatja, hogy honnan lehet elvégezni azt majd pontosan, és ezt le is teszi oda az egyik ferencvárosi játékos, és majd ívelheti középre a labdát, talán Korbu, az ott van Osváth, minden esetre ő kapja a rövid, gyorsan elvégzett szabadrugást. Na Gergőként most mit mutatott a játékvezető, meg kell ismételni, Gruber az, aki ott van Osváthtal, igen, meg kell ismételni, ezt mutatja Gergő. Talán folytas, tehát ebből lesz a negyedik gól.
0: Gruber! Az oldalvonal mellől bal lábbal tekeri a kapu irányába, Remakers próbálná megcsúsztatni, de a feje fölött elszáll a labda, és akkor figyelni kell, nehogy jöjjön egy kontratámadás, de résen volt Osváth, valamint Gruber is, és Osváth az ellenfél térfeléről passzolja haza, egészen Dibuszhoz a labdát. Próbálnak kijönni még a Vojvodina játékosai saját térfelükről, becsületükre váljék, hogy csinálják a saját dolgukat, de a Szűcs Kornél 9. percben történt kiállítása óta nagyon nehéz a helyzete a szerbe együttesnek. Mariano Gomez kapja meg most a labdát saját térfelének közepén, járatja a labdát a Ferencváros. Keita, Korbu picit pontatlanul, de most ezt is megengedheti magának az FTC, lévén, hogy ember hátrányban, azért nem igazán támad le a Vojvodina. Nabi Keita, hát ő most már nagyon élvezi a labdarúgást, egy biciklicselt követően ott hagyja ellenfelét, egy óriási reklamálás és egy sárga lap. Ez egészen biztos, de lehet, hogy ki is állítja a játékvezető az egyik Vojvodina futballistát. Csak egy sárga lappal megúszta Gyakovac. Nem is értem, hogy miért reklamál ennyire hevesen a 82. percben, amikor 3-0-ra vezet a Ferencváros hazai pályán a Vojvodina ellen. már a Ferencváros szempontjából hazai pályán, és egy csere ismét. A fiatal nagy Olivér lép majd pályára a Ferencváros csapatában. Akkor minden bizonnyal lehagyja a játékteret Osvát, hiszen nagy Olivér személyében egy szélsővédő érkezik a pályára. Ráadásul egy fiatal szélsővédő, 2003-as születésű, mindössze 23 éves. Tavaly még a Soroksár színeiben palérozódott, játszott már egyébként kölcsönben a Kecskemét csapatában is. Most pedig Borbély Balázs úgy döntött, hogy esélyt ad neki a Ferencváros NB1-es felnőtt csapatában is. Kádu pedig megünnepli Nagy Olivér beállását egy borzasztó keresztlabdával, jöhet kirúgással a Vojvodina. Kádu felteszi mind a két kezét, hát szükség is van rá, mert ez tényleg nem volt szemet kápráztató. 83. perc, Ferencváros Vojvodina 3-0, összesítésben 5-1-re vezet az FTC a párharcban.
1: Szóval vezet a Ferencváros, de mondjuk az ilyen rossz megmozdulás a Twente ellen sem az első, sem a második meccsen a visszavágón nem fér bele, mert ott a hollandok kegyetlenül büntethetnek, ha csak nem követi el a Twente is azt a hibát, hogy hamar ember hátrányba kerül, de azt hiszem, hogy még egyszer ilyen szerencsés szituáció nem fog kialakulni, bár azért Zsozef képes arra, hogy hirtelen úgy megiramodjon, hogy lerázza magáról a védőt, és esetleg már kétségbe esetten csak úgy tud tisztázni, vagy megállítani egy akciót egy holland védő. Hát ilyenben bízom, mert mondom, az egy teljesen más hangulatú mérkőzés lesz, és még csak az Európa Liga selejtező második fordulójáról beszélünk, annak a két mérkőzéséről. A Vojvodina a Konferencia Ligában folytatja a selejtező második körében egy másik holland csapatot, az egykori sztárcsapatot, az Ajax Amsterdamot, hát az viszont, hogy is mondjam, csak ott valószínűleg, hogy ha nem ilyen egyéni hibákkal tarkított meccsen, jobboldali ferencvárosi támadás, próbálkozás, és aztán Nikolicsról megy ki, vagy épp Akoládzéről, nem szöglet, hanem kirúgás lesz a jobboldali ferencvárosi támadás végén. Végül is Akoládzéről hagyta el a labda az oldal, nem is az alapvonalat, és így a kirúgás következhet majd. Miközben megvan az ötödik csere a szerbeknél, és a Vojvodina játékosai 35-25, azaz Gekobac, aki sárgalapot kapott, lejön, és Peranovic beáll a helyére. Most még a 84. percben, hát itt a szerb szurkolók, miközben a zöld-fehér szúnyogok inváziója is megfigyelhető a Grupama arénában, itt a kommentátor állásnál, ezek egy ilyen repülő hangya szúnyog kombinációt jelentenek, de a lényeg az, hogy szerencsére még nem kaptuk be ezeket, és így tudunk beszélni. Itt egy visszafejelt labda, ha jól láttam, akkor ott Nagy Olivér volt az a csere játékos, aki belefejelhetett, de ez csak azt eredményezi, hogy majd megint a Vojvodina végezheti el a kirúgást. Hát szép lassan csordogálnak a percek, a másodpercek, és több csere már nem lesz, ez megnyugtató.
0: A National Geographic perceket követően a Vojvodina építi saját támadását, de pontatlanul teszi megint, és akkor a Fradi az ellenfél tér felén szerez egy labdát. Ebből született Gruber Zsombor találata is itt a második játék részben. Miközben Virányi Zsolt kollégám továbbra is csapkodja az asztalt papír fecnieivel, próbálva ezzel elűzni a bogarakat, ha esetleg behallatszódik. A 85. percben járunk, FTC Vojvodina 3-0 tehát, az Európa Liga selejtzőjének első körében, ez már a visszavágó találkozó, úgyhogy 5-1 az összesítésben az állás a Fradi javára. Ennél azért szorosabb párharcra lehetett számítani, de valóban nagyon megváltoztatta akár a mai mérkőzés, akár a párharc kimenetelének végét, az, hogy Szűcs Kornélt a 9. percben kiállították itt a Grupama arénában. Nabi Keita átvezeti az ellenfél tér felére a labdát, majd hazapasszolja belső védőjének Ramakersnek, aztán jön vissza Nagy Olivér elkérni a labdát, eddig jó passzai voltak, bár azért olyan nehéz passzokat nem vállalt be egyelőre a fiatal jobb hátvéd. Nem is kell, legyen jó az első néhány megmozdulása, szerezzen egy kis önbizalmat, és aztán talán lesz a Ferencvárosnak egy újabb olyan játékosa, magyar játékosa, akit nem csak hogy Európa Liga selejtezőben, de a magyar bajnokságban is, ahol a magyar szabály érvényes, tud alkalmazni. Most Nagy Olivér hátrapasszolja Mariano Gomezhez, ő pedig belső védő partneréhez, Ramakershez továbbítja azt, hogy ő egy rossz mélységi átadással próbálkozzon. Jöhet egy Vojvodina kontratámadás a 86. percben. 3-0-ra még mindig vezet az FTC.
1: És még mindig küzd azzal a bizonyos egyenlítő góllal, annak a lehetőségében a 86. percben a Vojvodina, most a bal oldalon ott próbálkoznak Barroszék, és ez a passz csak azt eredményezi, hogy aztán hátra jutatják, de tudják, hogy abból nem lehet gól, legalábbis szerb gól, ezért megpróbálják ott Kolarevicset is játékba hozni, meg is kapja a labdát, stabilan felállt védekezésre a Ferencváros, itt csak hátra a középső védőig, majd aztán a Petrovicsnak, aki nem középső védő, de most ő az ideiglenes csapatkapitány és az egyik ideiglenes középső védő Szűcs Kornél kiállítása miatt, amit nem győzünk hangsúlyozni, mindent eldöntött. Tisztes Krisztián letámadja Rosicsot, aki kirúgja a labdát, de Akoledze még megszerezheti, aztán Nikolic, Petrovics, ebből mi lesz? Petrovicsra szemben Akoledze szabálytalankodik, így Vojvodina, vagyis az újvidéki csapat, a szerbek lőhetik előre majd a labdát szabadrugással. Még amit el akarnék mondani, ami érdekesség lehet, hogy Makrekis, Giulio Romeo és Nagy Barnabás sincs már ugye a Ferencvárosnál, és mögöttünk itt többször láttuk Olasz Gergővel Madar Rász Ádámot, valamint Ötvös Bencét, ők sérülés miatt nincsenek az Európa Liga keretben. Tomas Sándor hangmérnök figyeli még itt a mérkőzést, na ő nem lehet a keretben, hogy mi sem a kommentátor állásból, és ne felejtsük el, hogy Kovácsevics, Maiga, valamint Szalai Gábor sem került be az Európa Liga keretben. Madarász és Ötvös sérülése után előbb-utóbb majd azért visszatérhetnek.
0: Nabi Keita végzi el a szabadrugást, amelyet még az imént Szevikján harcolt ki, Gruber Zsombor pedig passzolja ki a jobb oldalra Nagy Olivérhez, és most jól játszanak össze a fiatal magyarok. Aztán Grubert arrébb pakolják, de szabályosan teszik mindezt. Nabi Keita pedig megint egy remek labdaszerzéssel, de a játékvezető ezt nem így látta. Keita akkor valószínűleg rátartott a csereként beszállt Kolarevics lábára, hiszen sárga lapot is kapott emiatt a megmozdulása miatt. Vigyázni kell azért itt az utolsó percekben. Tétje már nincs a mérkőzésnek, csupán egy, hogy minden ferencvárosi futballista bevethető legyen a Twente elleni Európa Liga selejtező összecsapáson, párharcon, hiszen Szűcs Kornél a Vojvodinával már biztosan majd a Konferencia Liga selejtezőjében folytatja, és az Ajax lesz az ellenfele, de Szűcs Kornél nélkül játsszák az első mérkőzést biztosan majd a szerb játékosok, a szerb csapat tagjai. Egy jó középretett labda, most már nem kellene gólt kapni a Ferencvárosnak. Dibusznak viszont ki kell tornáznia ezt a labdát a bal alsóból. Talán én így első blikre azt mondom, hogy bizony befért volna a bal alsóba ez a Vidoszavjevic próbálkozás. De Dibusz résen volt és hárítani tudta ezt a nagyjából 24 méterről leadott lövést. A 89. percben járunk, úgyhogy hamarosan a rendes játékidő utolsó percéhez érünk. 3-0-ra vezet a Ferencváros a Vojvodina ellen, összesítésben pedig 5-1 az állás.
1: Jön a szöglet, jobb oldalról ezt Akoledze, vagy Zsozef megcsúsztatja, és hát megy a túloldalra, és ott van már Kokanovics, aki összeszedi a labdát, bedobás lesz, nem szöglet, szögletből bedobás, Kokanovics bedobja, tizatosan belül, Rámákes jól helyezkedik, és megelőzi Kolarevicset, a másik cserét, aki ott veszélyt jelentett volna, Kokanovics és Kolarevics passzolgatásából, a labda fent a levegőben, Szevikján megszerezheti Petrovicsal nagy csatában, kiről megy ki, merre lesz bedobás, a lett játékvezető azt mutatja, hogy nem a Ferencváros, hanem a Vojvodina, és ebben a játékvezető asszisztens is, ekkor leánykör nem jön a partjelző, és a partjelző hölgy is segített. Na, jobb oldalon támad már Mitrovics, ő is csere. Aztán a nemrég beállt Peranovics is helyzetben, és szögletet mutat megint csak a lett játékvezető a segítőjével, ez azt jelenti, hogy a jobb oldalról ismét próbálkozhat 3-0-es ferencvárosi vezetésen a 90. percben, amikor lassacskán a hosszabbítás időtartamára is figyelnünk kell. Itt Olasz Gergővel és Tomas Sándor hangmérnökkel. Remélhetőleg ezért nem lesz hosszú ez a hosszabbítás, mert sok értelme nincs, hiszen minden eldőlt már. Persze, ha túlzok akkor, ahogy Gergő mondta, akkor nem is túlzok, hogy a 9. percben Szűcs Kornél kiállításánál. Na, jön, kanyarodik, ez laposan, középre, és talán Gomezről vágódik ki, és akkor újabb szöglet. Nem Gomezről, szerencsére az előre jött játékos, az ellenfél játékos a Barros lábáról megy ki, így Dibusz Dénes kirúgása, és 2 perc lesz a játékvezető, a 4. játékvezető szerint a hosszabbítás, hát ez ugyanannyi, mint az első fél, de végén szépen lecsordogál az a 2 perc, a 2x60 másodperc, és kijelenthetjük, hogy a Ferencváros készülhet a Twente elleni újabb mérkőzésre az Európa Liga selejtező második fordulójában jövő hét csütörtökön idegenben.
0: Keita azért még kipasszolja a bal oldalra a labdát Kaduhoz. Korbu átverekszi magát az ellenfél középpályásán, érzésem szerint nem volt szabálytalan, de hát a játékvezető ezt is másképpen látta. Jöhet egy szabadrúgással a Vojvodina, amikor már a 91. percben járunk. Ezt is előégzik a Vojvodina játékosai. Petrovics volt az, aki most már a csapatkapitányi karszalaggal a kezén futballozik, aki odapasszolta a csapatosának. Egy jó labdaszerzés, mondom én, de hát nagyon szabálytalan volt megint csak. A Vojvodina bal hátvédje Barosz nem volt rá ez jellemző eddig a találkozó, most viszont Grubert rángatta meg, és ezzel fosztotta meg a labdától. Rámákers végzi el a szabadrugást saját térfeléről, majdnem a felező vonaltól. Mariano Gomezt választja, ő pedig Kaduhoz, a balhátvédhez továbbítja. Kadu most lép be a támadásba a balhátvéd pozíciójából, de elveszíti a labdát, aztán nyargalhat vissza saját oldalán. Korbu is egy hatalmas sprintet kivágva hatástalanítja a Vojvodina játékosát, és tovább engedte a játékvezető. Ez most érdekes volt. Lisztes, szép a Bukacsel külsővel, ott hagyja aztán Mariano Gomeznek a labdát, ő pedig Keitához. A mérkőzés utolsó percével lépünk a hosszabbítást beleérte, hiszen a 92. percben járunk most már. A Ferencváros magabiztosan 3-0-ra vezet a Vojvodina ellen, összesítésben pedig 5-1 a párharc állása.
1: És ha az elmúlt éveket nézzük, akkor itt a különböző nemzetközi kupákat a Ferencváros 7-szeres bajnokként, most csak bajnoki ezüstérmesként, de kupagyőztesként meg Szeviken a jobb oldalon veszélyeztethet Barrosszal szemben, Barrosz megszerzi a labdát és időközben a játékvezető véget is vet a mérkőzésnek, azaz kijelenthető, hogy ahogy a Szenonos Zvezdát és a Csukaricsit az elmúlt években, most a Vojvodinát is győzelemmel, illetve hát épp az, hogy az ő szempontjukból vereséggel küzdői hada a Ferencváros csapata.
0: Magabiztosan nyert a Ferencváros tehát, és ott van az Európa Liga második selejtező körében. FTC Vojvodina 3-0. Jobban kezdte a találkozót itt a Grupama arénában a Ferencváros, hiszen már a 9. percben egy gólhelyzetben léphetett volna ki a kapussal szemben Lenny Joseph, azonban Szűcs Kornél, a Vojvodina magyar válogatott belső védője szabálytalanul állította meg, és mivel ő volt az utolsó embere a Vojvodinának, aki még szabályosan szerelhette volna, ezért a kiállítás sorsára jutott a belső védő. Innentől gyakorlatilag nem, hogy a mérkőzés, de a párharc sorsa is egyértelművé vált, hiszen már idegenben megszerezte az egygólos előnyt a Ferencváros, mivel 2-1-re nyert az első mérkőzésen, most pedig csupán növelni tudta a különbséget a két csapat között. A 27. percben előbb Lenny Joseph talált be Zakariasen jobb oldalról érkező passzából, közvetlen közelről rúgta a kapu a labdát, csak úgy, mint 7 perccel később Zakariasen tette, amikor Kadu bolondította meg a Vojvodina jobb hátvédjét, és passzolt a teljesen üresen álló Zakariasenhez, akinek másfél méterről csak a kapuba kellett juttatni a labdát. A félidőben tehát 2-0-ra vezetett az FTC, és itt már nem az volt a kérdés, hogy a Ferencváros jut-e az Európa Liga selejtező második körében, hanem hogy mekkora lesz a különbség majd itt a két együttes között. Aztán végül a 71. percben még a csereként beszállt Gruber Zsombor rugott egy gólt jobb oldalról, jobb lábbal a jobb alsó sarokba jutatta a labdát a kapusnak, esélyesen volt a hárítása. Kadu adta itt is a gólpasszt, aki két gólpasszal zárta a mérkőzést. A végeredménye is ez lett a találkozónak: a Ferencváros magabiztosan 3-0-ra legyőzte a Vojvodinát, összesítésben pedig így 5-1-el jutott az Európa Liga második selejtező körébe, ahol majd a holland Twente együttese lesz az ellenfele. A párharc első mérkőzését majd csütörtökön rendezik, idegenben játszik a Ferencváros, a visszavágót pedig majd a Grupama arénában játsza az FTC. Még egyszer tehát, a Ferencváros tovább jutott az Európa Liga selejtező sorozatában, miután magabiztosan 3-0-ra legyőzte a szerb Vojvodina csapatát. Tomán Sándor hangmérnökünk, valamint Virányi Zsolt kommentátortársam nevében is köszönjük innen a Grupama arénából a figyelmet, a szó a stúdiói.
3: Köszönjük szépen Olasz Gergőnek és Virányi Zsoltnak. Vukovics Lászlóval innen a stúdióból egy picit értékelünk. Megvan a továbbjutás, megvan a győzelem. A látványos játék, vagy a látványosabb játék megvolt ezen a meccsen?
2: A vártnál sokkal könnyebb továbbjutás sikerült. Ebbe döntően belejátszott a 9. perc, amikor a Vojvodina magyar játékosa Szűcs Kornél utolsó emberként buktatta Lenny Joseph-et, a kiállítás sorsára jutott. Innentől kezdve időkérdése volt, hogy a Ferencváros megszerezze a vezetést, uraltuk teljesen a mérkőzést. A Vojvodina egy magyar szinten szerintem egy középcsapatnak számítana, hogy úgy bekategorizáljuk így a játék erejét. A Ferencváros nem játszott átlagon felül, de most elég volt ez a teljesítmény ahhoz, hogy magabiztos győzelmet arasson. Én azt gondoltam, hogy jó, 3-0-ra mondhatják, hogy az nagyon szép eredmény, de hogy majd fokozatosan jönni fognak az egyre jobb játékok, egyre jobb eredmények. A jövő heti Twente elleni mérkőzés már igazi erőfelmérő lesz, azért a holland bajnokság egy teljesen más kávéház, hogy Virányi Zsolt kollégánk fogalmazott, és valóban így van, ott már meglátja majd a Ferencváros, hogy egész pontosan hol is tart ezen az úton. Ez, amit ma láttunk, ez nem volt rossz, viszont nem tudjuk igazán fölmérni a csapatot, mert eleve 10 emberrel volt az ellenfél 81 percen át, és igazi ellenállást nem tanúsítottak. Itt a gól különbség volt a kérdőjel.
3: Ugye az első mérkőzés előtt, az idegenbeli Vojvodina elleni mérkőzés előtt azt mondtuk, hogy nincs még játékban a csapat. Az első mérkőzés ebben a szezonban rögtön egy tétmérkőzés. Ez a két találkozó, ez már adhat némi tapasztalatot, és így mondjuk már a selejtező második köre egy picit más képet mutathat, hogy már van tapasztalat. Igaz ugyan, hogy mindössze két találkozóról beszélünk, de azért mégis két találkozóról beszélünk.
2: Hát természetesen most már lejátszódott ez a két mérkőzés, az első az egy éles meccs volt, ott 50-50%-ot bármelyik csapat nyerhetett volna, de ott is érződött, hogy egyénileg a Ferencváros jobb képességű játékosokból áll. Hál' Istennek győzelemmel tudtunk onnan eljönni, és ez csak ismételni tudom, hogy ezt a mérkőzést eldöntötte a kiállítás a 9. percbe, onnantól kezdve a Vojvodina hiába próbált szerb mentalitással mérkőzésbe maradni, nincsenek meg ahhoz azok a minőségi játékosai, hogy pótoljon Emberfort is. Itt egyenlőtes helyzetből is a Ferencváros jutott volna tovább, de természetesen minden egyes nemzetközi mérkőzés és minden egyes bajnoki mérkőzéssel a Ferencváros egyre jobb és jobb lesz, és egyre jobban egymásra tud hangolódni edző és csapat, mert azért teljesen más játék. Borbély Balázs 4-2-3-1-es rendszert játszott, míg Robi Kinnél 3 belső védő volt, 2 szárnyvédő, két csatár elől, ugye Yusuf és Lenny Joseph. Itt most más szisztémával játszik a Fradi, ehhez alkalmazkodni kell a csapatnak, megvannak ehhez a játékosok, de hát ez idő, mire ez teljesen összejön, és minél jobb csapatokkal játszol, annál inkább jönnek ki a hibák, de az a jó, ha kijönnek a hibák, mert azokat tudod orvosolni.
3: Hát akkor a Twente ellen majd egy picit talán többet látunk a Ferencvárosból. Vukovics Lászlónak köszönjük szépen a szakértelmet. A Ferencváros tehát 3-0-ra nyert a Vojvodina ellen hazai pályán, és így tovább jutott a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójába.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment, would you capture it?

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Ahogy közvetítésünkben hallhatták, a Ferencváros 3-0-ra legyőzte hazai pályán a Vojvodinát az Európa Liga selejtező első fordulójában. Így tovább jutott a következő körben, majd a Twentével játszik. És mi is megyünk tovább, na nem a körkapcsolással, mert hogy az véget ért. Én kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, a szerkesztő Cserés Bendegúz volt. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádió mellett, hiszen hamarosan következik a Sportvilág Jó Andrással. Berelmesét hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
4: Kettős győzelemmel továbbított a Ferencváros. Újabb tag mondott le az MTS elnökségi tagságáról. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jó András.
0: Sportvilág.
4: Labdarúgásra kezdünk. A tavasz a nyolcaddöntős Ferencváros egy héttel az idegenbeli sikere után a Groupama Arénában 3-0-ra nyert a szerb Vojvodina ellen a labdarúgó Európa Liga selejtező első fordulójának visszavágóján, és kettős győzelemmel tovább jutott, összesítésben 5-1. Ellenfele majd a következő fordulóban a holland Twente lesz. Most hallgassuk meg egy értékelést a mérkőzés után. Osváth Attila értékel.
5: Sima győzelem és egyértelmű továbbjutás, gratulálok ehhez a teljesítményhez. Ugye olyan korai volt a kiállítás, hogy talán nincs is értelme arról beszélni, hogy milyen lett volna enélkül a meccs. Hogyan reagált a piros lapra szerinted a csapat?
6: Igen, köszönjük szépen. Nyilván hamar jött a kiállítás, utána első fél időben is tudtuk szerezni a vezetést, utána megrúgtuk a másodikat is. Hát nyilván jól reagált a csapat rá, nyugodtak maradtunk. A kiállítás után az első egy-két akciónál elüveltük a labdát, de utána türelmesen járattuk, amíg el nem tolódik valahova az ellenfél, és nem lesznek helyek, úgyhogy úgy gondolom, hogy magabiztos sikert tudtunk maradni.
5: Az első meccsen is már látszódott, de most különösen érezhető volt, hogy a középpályások között valahogy nagyon jól működik a kémia. Te ebből mit érzékelsz? Ugye azt talán el is mondtad már, hogy az edzéseken is most eléggé egyben van minden.
6: Igen, abszolút. Szerintem ez látszik a pályán is. Előző héthez képest is úgy gondolom léptünk előre. Oké, ember előnyben voltunk, de attól még magabiztosak voltunk, nem szóltuk el a labdákat, magabiztosan tartottuk a labdát, jól játszottunk szerintem. Még a másik fél időben adott esetben lehet, hogy még rúghattunk volna egyet-kettőt, ha nekem is volt ott egy fejesem, azt mellé lukat fejeltem, mert nem is tudom, hogy volt már. Úgyhogy még rúghattunk volna gólokat, a szurkolókat még jobban kielégíteni, de hát így sikerült 3-0, úgy gondolom ez is egy jó eredményt van.
5: Ugye az első gólnál Zakariasson adta a gólpassz, de azért ahogy kiugrattad, az elég látványos volt. Ez mennyire ritka szerinted, hogy a szezon elején ennyire jó egyéni teljesítmények vannak egy csapatban?
6: Hát jól elkaptuk a szezon elejét, úgy gondolom, úgyhogy nem hiszem, hogy ritka, jó képességből áll a csapatunk, sok jó játékosunk van, úgyhogy egy jó felkészülés után mindenki jó állapotba került. Nyilván a meccs után az még jönni fog, és egyre jobb lesz szerintem a játékunk, de szerintem idén kezdetnek ez egész jó.
5: Ugye amikor szezon közben legutóbb ideigazoltál, akkor a nemzetközi kupából végül kimaradtál. Ez mennyire hajt téged, hogy most itt a lehetőség, és ezt kell megragadni?
6: Hát abszolút, a Ferencvárosban mindenki játszani szeretne, sokan vagyunk, mindenki próbálja megragadni az esélyt. Én is örülök neki, hogy lehetőséget kapok, igyekszek bizonyítani a stábnak, hogy bent tudjak maradni a csapatba. Ennek szellemében készülök egész héten, és a mérkőzéseken is próbálok így teljesíteni.
4: A Ferencváros tehát a visszavágón is nyerni tudott, így kettős győzelemmel tovább jutott az Európa Liga selejtező kör második fordulójába, ahol pedig majd a holland Twente lesz az ellenfele. A kétszeres magyar válogatott Csongvai Áron a francia másodosztályú Szenétien csapatában folytatja pályafutását. A 25 éves középpályás 2025. februárjában szerződött a svéd AIK Stockholm csapatához, melynek színeiben alapember volt, másfél év alatt 52 meccsen 5 gólt és 4 gólpasszt osztott ki, 2025. júniusában pedig a magyar válogatott két felkészülési mérkőzésen is lehetőséget kapott. Csongvai 2030-ig szóló szerződést írt alá új klubjánál. A magyar középpályással Kovács Márk beszélgetett.
3: Ez az egész változás, meg átigazolás, ez nem olyan volt, hogy most éreztem, hogy feltétlenül eljött a változás ideje, hanem egy olyan, természetesen mindig is úgy gondolkodtam, hogyha lesz rá lehetőségem, hogy magasabb szintre tudjak lépni a karrierembe, akkor azt szeretném majd megragadni, és lépésről lépésre haladni. És igazából erről volt most is szó, amikor igazából megtudtam, meg szóba jött ez a lehetőség, hogy érdeklődnek irántam, akkor úgy gondoltam, hogy ez egy olyan megfelelő lépés a karrierembe, ami a megfelelő időben is jött, és előrébb tud vinni minden téren, szóval emiatt döntöttem.
7: A szerződésed egészen 2030 nyaráig szól, ami komoly bizalmat jelez a klub részéről. Milyen jövőképet vázoltak fel neked a vezetők?
3: Igen, igazából az első beszélgetéstől fogva nagyon komoly bizalmat éreztem irántuk, és egyértelműen kimutatták azt, hogy mennyire szeretnének leigazolni, mennyire engem szeretnének leigazolni. Konkrétan az első beszélgetéstől olyan szinte meglepő volt, hogy mennyit készültek akár prezentációkkal, akár csak, hogy megmutassák, hogy milyen bizalommal fordulnak irántam. És remélhetőleg ezt egy ilyen komoly szerepben is tudom majd képviselni akár a szezonban is. Ebben bízom, hogy minél több játék lehetőséget fogok tudni kiharcolni, és egy oszlopos tagja tudok lenni egy olyan csapatnak, aki a feljutásért harcol.
7: Egyébként volt-e arról szó, hogy pontosan milyen szerepet szánnak neked a csapatban?
3: Természetesen azok is elhangoztak, hogy milyen szerepek, kicsit taktikai elemek is, főleg itt az első pár nap, amióta már meg is érkeztem. De igazából sok ezek alapján is döntöttem, meg azok alapján is, hogy alapból csak így amennyire nyitottak voltak felém, és amilyen, hogy mondjam, így tényleg ezt a bizalmat kimutatták felém, amit így minden játékos szeretne. De valószínűleg, hogyha minden jól megy, akkor itt egyértelműen egy középpálya pozíció lesz majd az első számú pozíció, amiben számolnak velem.
7: Említetted, hogy már megérkeztél a csapathoz. Milyenek így az első benyomások? Sikerült-e már beszélgetni a csapattársakkal, edzésábbal, stb.?
3: Nagyon jók az első benyomások, igen, most már egy pár napja itt vagyok. Ugye átestünk az ilyenkor szokásos dolgokon, és igazából tényleg az első benyomások nagyon, nagyon pozitívak, mind a csapattársak, mind a stábtagok, az edzővel való első kapcsolatfelvétel, úgymond, és az első edzések is igazából nagyon jól teltek. A körülmények is nagyon adottak, természetesen azért azt is el lehet mondani, hogy azért lesz majd egy-két olyan dolog, amihez adaptálnódni kell, de mégiscsak egy teljesen új országról, egy teljesen új csapatról beszélünk, ami ilyenkor normális. Szóval igazából nagyon pozitívan állok, nagyon izgatottan is várom a jövőt, de az első benyomások teljesen pozitívak.
7: Viszont ez a váltás a magyar válogatott szempontjából is fontos lehet. Mennyire érzed úgy, hogy a Szentetien játékosaként még közelebb kerülhetsz a nemzeti csapathoz?
3: Én úgy gondolom, hogy természetesen ez is a fejemben volt, amikor a lépést megtettem, és úgy gondolom, hogy azért egy ilyen szintű klubnál, hogyha ténylegesen elérem azokat a dolgokat, amiket szeretnék, és tudok folyamatosan fejlődni, elsősorban rendszeres játék lehetőséget kapni, és kiérdemelni azokat a dolgokat, ami mondjuk az elvártak ahhoz, hogy a válogatottba meghívót kapjunk, akkor úgy gondolom, hogy újra vissza tudok térni a válogatottba, de természetesen ez nagyon-nagyon fontos lesz, hogy ne csak azt gondoljam, hogy mondjuk nem tudom, ideigazoltam, és akkor ezzel egyenlően már jönni fog a meghívó, hanem ez ugyanúgy nagyon keményen meg kell dolgozni, és ki kell érdemelni. Szóval bízom abban, hogy ez segíteni fog nekem, de abban, hogy egy jobb játékos leszek, és ezáltal be fogok tudni kerülni majd a válogatottba is.
4: A holland élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Den Haag együttesében folytatja pályafutását Bárány Donát. A Debrecentől távozó csatárral a hágai klub 4 éves szerződés kötött. Közben a Debrecen gőzerővel készül az új idényre. A 70-szeres magyar válogatott védő Lang Ádám a felkészülés tapasztalatairól, valamint a közelgő NB1-es rajtról is beszélt.
8: Egyelőre hát hasznosan telik, nyilván ez az időszak, ez erre van, hogy fizikálisan ugye felkészüljünk a szezonra. Közel egy hónapja kezdtük el az egészet, ugye tesztekkel, aztán itthon töltöttünk egy nagyjából egy fél hetet talán, és akkor, vagy másfél hetet, bocsánat, és utána mentünk ki ugye az edzőtáborba, ugye ismerkedtünk az új stábban, meg még mondom azt, hogy ismerkedünk is egymással. Adaptálódni kell ez az új helyzethez, és egyébként azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, tehát jól haladunk, mindenki látszik az elhivatottság, illetve az, hogy ténylegesen amikor edzünk, akkor edzünk, és mindenki fókuszál, és beleteszi a munkát, tehát nem kell senkit sem noszogatni, hogy csinálja a dolgát, ami egy jó dolog, mert az még plusz energiát venne el, úgyhogy egyelőre jól nézünk ki.
9: Helyt fog állni a Debrecen is a következő idényben, mert ugye a Zalaegerszeg mellett mindig a Loki nevét emlegettük meglepetés csapatként.
8: Ugye más volt ez a tavalyi szezon, mint az előtte levő, tehát nem volt akkora teher, így mindenki egy kicsit ki tudott bontakozni, és nyilván tehát ez az alap, tehát valamit letetti az asztalra, akkor már onnan egész más a történet, mert ugye jönnek az elvárások, amiket azt gondolom, hogy nyilván ma megvannak mindenhol, meg nagyon sok az impulzus, ami kívülről ér minket, viszont nekünk ezeket tényleg ki kell zárni, és arra kell koncentrálni, hogy a mi kis közösségünk az egybe legyen. Hinni abban, hogy a munka az működik, meg a tervek működnek, amiket átadnak nekünk, meg amiket elvégzünk nap mint nap, és erőbedobással menni kell. Az egység lesz megint a kulcs, én azt gondolom, az öltözőben a közösség az rendben van, tehát jó viszonyt ápolunk egymással, mondom, és ez a pályán is megmutatkozik abban, hogy nem kell senkit se úgymond tényleg elnézést, hátsó fertájon rugdosni, hogy csinálja a dolgát, mert elvárjuk egymástól a teljesítményt, és egyébként nem is hagynánk, hogy valaki, én azt gondolom, hogy alább hagyjon egy kicsit. Szóval bizakodóan várom, megmondom őszintén, nyilván mondom, megint más lesz, ugye kicserélődött rengeteg arc megint, és ez nem csak a felkészülés, de ez az adaptáció időszaka is, mert tényleg egyre jobban meg kell értenünk azt, hogy mit várnak el tőlünk. El is magyarázzák, hogy miért kérik, és meg is mutatják, hogy miért működik, vagy működhet. Úgyhogy ezeket azt gondolom, hogy követnünk is kell, nyilván hozzátéve a saját egyéni kvalitást, meg improvizációt, mindent. És kikerekedhet ebből megint egy jó szezon, de ugyanúgy, ahogy tavaly, én diplomatikusan fogalmazok, tehát hogy lépésről lépésre haladjunk. Tehát van egy feladat, azt elvégezzük, utána megyünk tovább.
9: Fogalmazhatunk úgy, te is mondtad, hogy ez az adaptáció időszaka, de én másképp fogalmaznék, hogy lehet, hogy ez egy picit monotonabb időszak a keletén, és már alig várjátok a konferencialiga meccset, illetve az első fordulót az NB1-ben, nem?
8: Hát nyilván igen, azoknak a tét meccseknek egész más a hangulata, meg azért dolgozunk, meg hát most lehet nem hiszik el, de szenvedünk is nap mint nap az edzéseken, hogy ezeken pályára léphessünk, és azt lehessen élvezni, az a kihívás, ugye meg tudja magát mutatni az ember, és ezek jó dolgok, és nyilván, ahogy említetted, a szezon kezdet az mindig egy különleges dolog, mert tényleg végre jön valami esemény, ami történik, meg ami úgymond számít is igazán.
4: A DVSC az OTP Bankliga első fordulójában július 26-án vasárnap 18 órától azt a Puskás Akadémiát fogadja majd a Nagy Erdei Stadionban, amely vereséggel zárt

0: őt a csoportkörben már egyszer legyőzött, Szlovénia lesz az ellenfél. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség engedélyezte az oroszoknak és fehéroroszoknak, hogy ismét részt vegyenek a sportági világversenyeken, zászlójuk és himnuszuk szabad használata mellett. Az IHF lett a 13. Nemzetközi Sportszövetség, amely immár korlátozás nélkül engedi vissza az oroszokat és fehéroroszokat az eseményeire, a csapatsportok közül pedig a röplabdázók és a vízilabdázók után a kézilabdázóké a harmadik, amely megszabadult a szankcióktól. Elképesztő mérkőzésen 13-13-as rendes játékidőt követően 40 darab 5 méteres döntött női vízilabda válogatottunk javára Ausztria ellen a világkupa döntő helyszínén Sydneyben ma kezdődött felkészülési tornán. A miénk végül 17-16-ra nyerték meg a büntető párbajt. Szintén a Sydneyben zajló felkészülési tornán a világkupa szuperdöntőre készülő férfi vízilabda válogatott 22-16-ra kikapott a VB és EB bronzérmes görögöktől. A Sopron a litván Vilnius és a lengyel Poznán csatájának a győztesével, a DVTK pedig vagy a cseh Zabiny Brunóval, vagy a szerb Crvena Zvezdával csap majd össze a női kosárlabda Euroliga selejtezőjében. Ez derült ki a mai sorsoláson. A magyar bajnok NK a Pécs nem nevezett egyik európai kupasorozatba sem.
1: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
0: A magyar női strandröplabda válogatott két döntetlennel kezdte a Nemzetek Kupája 8-as döntőjét, amely a Városligetben zajlik. A Honti Majoros Kiara Vasvári Zsófi páros a szlovénoktól és a hollandoktól is kikapott, a Villám Lilla Kun Stefánia duó viszont mindkét ellenfelét legyőzte. A férfiakra a mai napon egy pár harc várt, azt pedig 2-0-es sikerrel zárták a törökök ellen. A csoportok győztesei egyből elődöntőbe jutnak, még a második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak a négy közé jutásért. Piro Zsombor remek formában teniszezik, július elején megnyerte a brassói ATP Challenger tornát, ahol a döntőben az amerikai Keegan Smith győzte le, majd egy héttel később a jászvásári versenyen is diadalmaskodott. A két egymás követő tornagyőzelemnek köszönhetően jelentőse javított a világranglistán. A magyar teniszező beszélt az elmúlt hetek sikereiről, valamint arról is, hogyan élte meg, amikor 3 évvel ezelőtt pályafutása legjobb világranglistás helyezését érte el, és milyen nyomással járt számára az akkori időszak.
2: Zsombor, gratulálok az elmúlt két tornádhoz, hiszen megszerezted karriered 10., majd 11. Challenger torna győzelmét is. Hova került ez a két serleg otthon, kiemelt helye van?
3: Köszönöm a gratulációt elsősorban. Egyelőre még sehova, mert az egyik serlegemet apukám még hozták haza, mert kijöttek megnézni engem meglepetésbe a döntő. A második meg annyira nehéz volt, talán életem legnehezebb kupa, 14 kg-ot nyom, és azt megbeszéltem a szervezőkkel, hogy DHL-le küldik, ez valószínűleg nem érkezett meg egyik se, de nagyon szép helyük lesz a polcon, mert úgy érzem, hogy ez eddig a főleg ez az utolsó 100-as verseny, ez talán hanem a legfontosabb serlegem a karrierem során. Ezzel kerültem talán most a legközelebb a mesebeli top 100-as debütálásomhoz.
2: Igen, erre is ki szeretnék majd térni, de először menjünk végig ezeken a tornákon. Az első brassóin, igazából, hogyha az eredményeket így megnéztük, akkor hát így különösebb probléma nélkül húztad be ezt a tornát, hogy látod?
3: Hát ezt azért így talán nem mondanám ki, de mindenképpen az első 3 forduló, még ott volt is egy döntőzetes mérkőzés, azt éreztem, hogy játéktudásban és fizikailag is azért az ellenfeleim fölött voltam. Ez egy nagyon jó érzés volt, bár nagyon szerencsés sorsolásom volt, mert nem játszottam 400-on belüli ranglistájú játékossal. Ezzel nem az én érdememet akarom elmenni, csak hogy azért kiemelném, hogy azért itt a 2 hét alatt voltak szerencséim, amivel itt verseny során lehet egy játékosnak. És azért az elődöntő döntő az azért elég húzós volt. Még ha a döntőben nem is vesztettem szettet, de az ellenfelem az zseniálisan és nagyon-nagyon kiemelkedően jól szervált, és azt azért ott a meccs első felébe azt éreztem, hogy nem nagyon fogom tudni kezelni. Aztán hál' Istennek azért belehibázgatott egyet-kettőt, és azt ki tudtam használni a végén.
2: És aztán végül meg is nyerted ugye Brassóban, majd aztán Jászvásáron is, és hogyha már említetted az ellenfelek helyezését, ott azért már volt 106., 110. 6.-9., ha jól emlékszem. Tehát, hogy ott már azért voltak olyan kaliberű ellenfelek, akiknél oda kellett figyelni. Volt 3 tiebreakes győzelmed is, ez egy nagyon-nagyon erős mentális állapotról árulkodik?
3: Hát így, mint eredmény utólag,

0: így azt mondom, hogy igen, hála Istennek nem csak a tájbrékoknál, hanem most egész nyugodt tudtam lenni ilyen bréklabdák hárításánál, és rengeteget hárítottam a két hét alatt. Így a meccs közben nem éreztem annyira, hogy mentálisan erős vagyok, de így most így két hét után visszatekintve, hogy nem tudom, 12 nehéz hitúból mondjuk 10-ből jól kijöttem, így azt merem mondani, hogy most ezt ebbe a két hétben meg tudtam fejlődni. Nyilván ezt nem azt jelenti, mert néha az elég labilis vagyok mentálisan, hogy ez most a következő két hétben is garancia lesz, de most ezt valahogy az idegrendszerileg meg fejben így jól tudtam kezdeni, és ez nagyon sokat hozzáadott egyébként a győzelmekhez. Remélem, hogy ilyen stabil tudok és pozitív lenni, mint ebbe a két hétben a nehézségeknél.
1: Reméljük, hogy ez így is folytatódik, mert hogy a 120. helyre jöttél föl, sőt, ma úgy néztem a live rankinget, már 119. vagy, és nagyon-nagyon közel vagy a karrier csúcsodhoz, és ahogy említetted, akkor ez is egy motiváció, hogy ezt a 106. helyet ezt újra elérd, vagy még beljebb adott esetben?
0: Abszolút, igen. Ugye 3 éve voltam a karrier csúcson, ott egy óriás nyomás helyezedett rám, tényleg meslabdám is volt egyébként ahhoz, hogy bejussak a top 100-hoz. Most úgy érzem, hogy egy kicsit érettebb fejjel, lazábban tudom ezt kezelni, nem erre gondolni a meccsek közben, bár nyilván akarva-akarat, mert előjön ez a gondolat, de ahogy kezelem, az szerintem egy kicsit érettebb és nyugodtabb, inkább a játékom fejlesztésére koncentrálok, mint hogy most éppen az egyik győzelmem most megelőzöm a 116-at vagy nem. Ilyen hosszú távon gondolkozok most már, inkább tényleg így a játékon fejlesztése, meg ugye a mentális fejlesztésen, és ugye ami nem utolsó, mert nem vagyok egy izomkolosszus sajnos, meg nem bírom a hosszú meccseket, így most egy új kondiedzővel fogom folytatni, egyébként tegnap, pinappal kezdtünk Tóth Péterre, és remélhetőleg ezeket a hiányosságokat tudja fejleszteni. Sportvilág.
2: Adásunk végén még egy rövid hír, elhalasztják a szombatra tervezett Réh-Fülöp és Balatonboglár közötti Balaton átúszást. A szervezők tájékoztatása szerint ezen a hétvégén nem lesznek megfelelőek az időjárási feltételek a Balatonnál, ezért nem tartják meg a hagyományos viadalt. A verseny új tervezett időpontja jövő szombat, amiről a szervezők jövő csütörtökön döntenek majd. Ez volt már a Sportvilág, én köszönöm a figyelmüket, további kellemes estét és kellemes rádiózást kívánok, a viszonthallásra.
3: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!

élmények, a magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, Magyar!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor. Mindenek előtt azonban a stúdióban Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornászunk. Úgyhogy azt javaslom azoknak, akik pillanatnyilag csak audio élményeket tudnak beszerezni, hogy vizuálisan is kövessék a műsorunkat, az M4 Sporton streameljük az adást. Az m4sport.hu-n, és akinek van kérdése esetleg Zójához, az nyugodtan tegye föl a 0630 55 55 605-ös telefonszámon, SMS számon. Köszöntelek, és azt olvastam valahol, hogy a búrháborúk előtt néhány hónappal te nem is tornászként kezdtél, hanem versenytáncosként, és az volna a kérdés, hogy egy ilyen 5-6-7 éves kislány, aki még nem nagyon tudja, hogy mi legyen az élete célja, az hogy viszonyul a rumbához, a csacsacsához, a tangóhoz, meg a rock'n'rollhoz?
2: Köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Ez egy olyan kérdés, amit nem hiszem, hogy még feltettek nekem korábban, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezzel kezdünk. Én szerintem egy ilyen kicsi lány még így nem gondolja át így a különböző stílusokat, úgyhogy én egyébként fitnesseztem, úgyhogy ha mondhatjuk, egy picit közelebb is áll a tornához a talaj részéhez, hiszen ott is csinálunk akrobatikus és gimnasztikus elemeket, úgyhogy nem tudom, hogy melyik stílus volt jelen a leginkább, de azt tudom, hogy az én gyakorlatom az egy country gyakorlat volt egyébként.
1: És mikor találkoztál? Hány évesen? Milyen dátumot írunk, amikor először találkoztál ezekkel a mozgásokkal?
2: Én 5 éves voltam, amikor fitnessezni kezdtem, ott 3 évig voltam, és nagyon-nagyon szerettem, viszont rengeteg versenyt nyertem, és nagyon zavart engem az, hogy csak heti 2-3 edzésünk van, és a hét többi napján pedig szüleim nem nagyon tudtak velem mit csinálni, mert nem nagyon lehetett lelőni otthon, úgyhogy általában őket vagy a bátyámat idegesítettem, és mindenképpen egyértelmű volt, hogy nekem több edzés kell, és akkor anyukám javasolta, hogy próbáljuk ki a szertornát, hiszen ott nehezebb elemeket is lehet tanulni, és olimpiai sporták, tehát valószínűleg a kihívás is nagyobb lesz.
1: Hogy kezdődik egy ilyen tornász pályafutás? Én arra vagyok kíváncsi, hogy a 8 éves kortól az olimpikon létig hogyan lehet eljutni? Tehát valaki bemegy a terembe, életében nem látta még azokat a szereket, amiket ott felszereltek, és hogy ismerkedik meg a cukaharával, a kacsovval és az összes többi olyan elemmel, amit aztán később beépít majd a gyakorlatába?
2: Ez egy nagyon hosszú folyamat. Amikor először beléptem, akkor az motivált engem a legjobban, hogy mindenki ügyesebb volt nálam, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy hát ilyeneket én is szeretnék tudni, és velem egy idős kislányok már versenyeznek, szaltóznak, akár dupla szaltóznak is, és elképzelhetetlen volt számomra, hogy én ezt ne tudjam majd megcsinálni, úgyhogy nagyon motivált az, hogy itt tényleg több a kihívás, és itt nagyon sok mindent tudok tanulni, és sokat tudok fejlődni, úgyhogy én mindenképp így mentem neki az egésznek, hogy nagyon szeretem, amit csinálok, és fejlődni szeretnék. És akkor szinte egyből a jelenlegi edzőimhez kerültem, Gondos Arató Orsolyához és Oszti Gézához, és ők ott már láttak bennem valamit, és elkezdtek velem foglalkozni, és nagyon rövid időn belül behoztam a lemaradásomat, hiszen 8 éves kor az már egy picit későnek számít a tornában, már ilyen 4-5 évesen el szokták általában kezdeni, úgyhogy így az alapok kimaradtak nekem, és egy ilyen röpke fél év alatt sikerült a versenyszintet behozni. Aztán utána jöttek a kis apróbb célok, amikor láttam, hogy első versenyben harmadik lettem, de jó, akkor mikor leszek első? Akkor, amikor újra első lett, vagy első lettem először, akkor még egyszer szerettem volna. Akkor utána a külföldi versenyekre kezdtünk járni, akkor a külföldi tornászlányok még ügyesebbek voltak, akkor náluk szerettem volna ügyesebb lenni. És szépen lassan így cseperedtünk, és már ott találtuk magunkat, hogy már lassan ifi korosztályban vagyunk, és ifi olimpia, EOF, mindenféle versenyek készülnek így a szemünk előtt, amiken akár mi is érdekeltek lehetünk, úgyhogy amikor már ezek a komolyabb versenyek jöttek, és először ide szerettem volna kijutni, természetesen akkor már néztem az olimpiát, és néztem a tornát, és láttam azt, hogy itt vannak a világ legjobbjai, és akkor én eldöntöttem ott, amikor a 2012-es olimpia ment, hogy én is ott szeretnék lenni egy nap.
1: Segített neked a fitness múlt?
2: Nagyon sokat, úgy gondolom, hogy nagyon sokat. Tényleg az, hogy mennyire jó közeg volt ott, azt is nagyon szerettem, minden edzésre szerettem járni. Rengeteg sikerélményem volt, mint említettem, és nagyon sok versenyt megnyertem. Nyilván ez annak is köszönhető volt, hogy volt némi tehetségem a sporthoz, de de az edzőm is nagyon szeretett, a közösség is jó volt, úgyhogy a nagyon-nagyon sok önbizalmat adott, és sok sikerélményt, úgyhogy úgy gondolom, hogy segített.
1: Mondtad, hogy nézted a tornaversenyeket a televízióban, köztük az olimpiát is. Volt olyan, akinek különösen tetszett a mozgása, esetleg kedvenc vagy példakép lehetett?
2: Igen, nekem a Géza bácsi adott, még pici voltam edzésen, egy kis kártyát, amin Alia Mustafina volt rajta, egy orosz tornász, többszörös olimpiai bajnok. Én nem tudtam még akkor, hogy ő kicsoda. És nyilván hazavittem, kértem szüleimet, hogy segítsenek utána keresni, hogy ő ki, és megnéztem a gyakorlatait, és ott láttam már, hogy szeretnék egyszer úgy korlátozni, ahogy ő, és nagyon büszke vagyok arra, hogy elmondhatom, hogy nagyon-nagyon közel vagyok hozzá, hogy tényleg olyan erősségű gyakorlatom legyen, mint neki, és az olimpián őt vártam a legjobban, hogy ő mit fog alkotni, és hát meg is nyerte a felemás korlátot.
1: Megvan még ez a Mustafina kártya?
2: Még szép, ott van az érmeim között.
1: És milyen élmény volt találkozni azzal, akit tulajdonképpen addig csak egy ilyen 10 centiszer ösztent is papíron láttál?
2: Ezt nehéz elmondani, amikor első éves felnőtt voltam, és elkezdtünk járni, ott tényleg olyan versenyekre, ahol már tényleg azok vannak, akiket néztem a tévébe, akkor hát az az év az én teljesítményem szempontjából elég rendesen felejthető, ha fogalmazhatok így. Én nem nagyon találtam még a helyemet. Az, hogy lementünk reggelizni, és ott iszom a kis kávémat reggel, és akkor így elmegy mellettem Alia Mustafina, vagy akár Simone Biles. Hát az, hogy nehéz volt ott hirtelen felfogni, hogy én tényleg ebbe a közegben vagyok, úgyhogy ez kicsit ráment a teljesítményemre is akkor, hogy túlizgultam a versenyeket, nem hittem el, hogy tényleg én nekem is itt van a helyem, úgyhogy ezt az évekkel kellett ebbe beleszokni, leküzdeni, önbizalmat szerezni, és úgy gondolom, hogy elég jó eredményeket tudok a hátam mögött.
1: Volt ami, vagy valaki, aki segített abban, hogy megszokt, hogy te tulajdonképpen a világ élvonalához tartozol?
2: Természetesen az edzőim folyamatosan ezen voltak, hogy hozzászoktassanak ezekhez a szituációkhoz, versenyekhez, de úgy gondolom, hogy maga a versenyzés és a rutin az, ami a legtöbbet segített.
1: Az első igazán komoly eredmény talán 2017-re datálható, akkor volt az olimpiai reménységek versenye, és akkor felemás korláton első csapatban pedig második, egyéni összetetben pedig harmadik lettél. Azonnal felvetődik a kérdés, ugye már több alkalommal is kiejtettük a felemás korlát nevét, hogy te tulajdonképpen ennek a szernek vagy a specialistája. Ez hogy alakul ki, hiszen vannak még további szerek is a tornában?
2: Így van, természetesen minden négyszeren dolgozom most is, és minden négyszeren kezdtem is tornázni, de már nagyon-nagyon hamar látni lehetett az, hogy valahogy nekem a felemás korlát az nagyon-nagyon kiemelkedik a másik három szer közül. A másik háromszer sem ment rosszul, de ott valahogy olyan szinten tudtam fejlődni, hogy tényleg fél év alatt, amit az elején mondtam, nem csak a hátrányomat hoztam be, hanem szinte a korosztályomban az egyik legjobb tudtam már lenni itthon, úgyhogy ott már lehetett látni, hogy meg hát én is éreztem, hogy nagyon szeretek új elemeket tanulni, nagyon kevés idő kell nekem ahhoz, hogy új elemeket megtanuljak, és utána gyakorlatba beépítsem, és az évek során ez maradt is a kedvencem és a legjobb szerem. De egyébként örülök, hogy kiemelted ezt a 2017-es olimpiai reménységek versenyét, mert nyilván mivel a korláton értem el mindig a legnagyobb eredményeimet, ezért elég hamar be voltam picit skatujázva egy ilyen korlátos tornásznak, és én nagyon sokáig dolgoztam azon, hogy én nagyon örülök annak, hogy a korlát ilyen jól megy, és ott érem el az eredményeket, de én rengeteg munkát fektettem a másik három szerbe is, és úgy gondoltam, hogy azért az összetetben is érek el eredményeket, és mindig azon voltam, hogy ezt is bebizonyítsam, és pont itt az ORV-n volt talán az első olyan összetett sikerem, hiszen harmadik lettem két angol lány mögött, amikor először tudtam én is magamnak azt mondani, hogy hát itt azért összetettben is van keresnivaló, nem csak a korláton. Nyilván utána a korláton aranyérem született itt, szóval azért ott is megvolt az elvárt eredmény, de igen, úgy gondolom, hogy azért összetettben is sokszor ott tudok lenni a világ élvonalában.
1: Azt azért mondjuk el, hogy összetettben 24-en tudnak szerepelni a végső fináléban, szerenként pedig csak 80, ami azt jelenti, hogy ha megvan a szám, a csapatban, egy magyar csapatban, akkor az ember egy kicsit csapatjátékossá is válik. Mennyire dob téged föl az, hogy nem csak magadért, hanem a többiekért és az országodért is versenyzel?
2: Nagyon nagy nyomást is tud ez ránk tenni, én úgy gondolom. Természetesen azt látni, hogy akár csapatban is nagyon közel állhatunk a sikerhez, a az felemelő érzés, és tényleg a 2023-as világbajnokságot tudom kiemelni, mert ott volt egy olyan csapatunk, hogy szinte mindenki a legeslegjobb formájában volt, és ezt látni, ezt elképesztő volt nekem edzésen is már előtte, meg a csapat teljesítményére, és ott nagyon büszke voltam. De én úgy gondolom, hogy azért egy plusz nyomást helyez, hogy nem csak magamért versenyzek, hanem a lányokért is olyankor. És nyilván a hazámért is, de a hazámért akkor is versenyzek, amikor egyéniben indulok. Szóval ott inkább az, hogy tényleg az én megyek föl egyedül a szerre, de végül mégsem csak magamnak érem el azt az eredményt, úgyhogy ez borzasztó nagy nyomást tud rám tenni sokszor, de ugyanakkor nagyon-nagyon tud motiválni is.
1: Ha mérlegre tesszük a teher és a motiváció, akkor a terhet és a motivációt, akkor melyik nyelve billen el jobban a mérlegnek?
2: Én ezt középre tenném teljesen, tehát szerintem ugyanannyit adhat, mint amit elvehet meg. Azért úgy fogalmazok ugye, hogy teher, de azért a teher is tud motiváló lenni. Tehát szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen kell ezt két irányba rakni, hogy az egyik egy húzó, vagy egy lehúzó, vagy egy fölhúzó dolog, hanem én szerintem ez így pont középen van, és segíti a teljesítmény mind a kettő oldal.
1: 2020-nál járunk, amikor a Mersin Európa bajnokságon egy ezüst és egy bronzérmet szereztél. Ez hol helyezkedik el a pályafutásodban, amikor úgy mérlegre teszed, hogy eddig mit értem el, hol indultam el, akkor ez az ezüst és bronz, ez hol szerepel?
2: Ez egy nagyon fontos állomás volt a pályafutásomban. Említettem azt az első éves felnőtt pályafutásomat, ami tényleg nagyon nehézkesen indult el. Ez volt 2019-ben, ehhez képest egy évvel később vagyunk, ugye 2020 év vége. És itt jött életem első felnőtt eredménye ki úgy igazán, és az első Európa-bajnoki érmeimet szereztem itt meg. Ez egy hatalmas mérföldkő volt nekem, és egy hatalmas önbizalmat adott az, hogy lehetett azt látni, hogy tényleg van esély, van éremesély a gyakorlatomban, és az, hogy az a nyomás, ami ott rám helyezedett, az nem összenyomott engem, hanem én azt ott le tudtam küzdeni, és sikeresen tudtam végrehajtani a gyakorlatomat, és meg is lett az eredménye. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy önbizalmat adott, és úgy gondolom, hogy akkor voltam 17 éves, ez egy hatalmas löketet adott ott az előttem álló pályafutásomra.
1: Volt egy fordulópont, ahol átbillentél? Tehát, hogy nevezhetjük akár ezt a versenyt is, vagy az ezt megelőző időszakot, amikor elhitted magadról, hogy igen, Zója ott lesz.
2: Igen, én innentől kezdve kezdtem el úgy járkálni versenyekre, EB-kre, VB-kre, világkupákra, hogy úgy tekintettem már magamra, hogy itt én helyezést jövök el érni, és nem pedig csak résztvevő szeretnék lenni, hanem szeretném, hogyha igenis a többiek rám néznek, akkor úgy nézzenek rám, mint ahogy én néztem még anno a nagy tornászokra.
1: Volt olyan, hogy valamelyik példaképed oda ment és gratulált neked?
2: Volt, igen, előfordult, felemelő érzés volt, de tényleg már csak az is, hogy olyankor, amikor egy ilyen világdöntőbe kerül be az ember, ott tulajdonképpen velük versenyzek, és ott már ők is úgy néznek rám, hogy teljesen egyenértékűnek tekintenek velük, tehát önmagukkal, és ezt akár az olimpián is el tudom mondani, hogy ott meg az egész faluba ezt éreztem, tehát abszolút felemelő érzés.
1: Egyébként milyen a kapcsolata? Minap jártam a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, és ott azt láttam, hogy a távolugrók például segítenek tapsoltatni a közönséget, amikor a másik ugrik, pedig vélhetően nagyobbat fog ugrani, mint ő, és lehet, hogy letolja a dobogóról. A tornászok között milyen ez a fajta kapcsolat?
2: Én úgy gondolom, hogy hasonló. Nagyon-nagyon segítőkészek vagyunk egymással, nagyon-nagyon érezzük a támogatást és a szurkolást is. Nyilván vannak különböző sportoló típusok, tehát vannak azok a fajták, akik inkább elvonulnak, inkább csöndbe vannak magukba, vannak azok, akiket motivál az, hogyha látják, hogy áll a verseny. Én egyébként pont egy ilyen vagyok, én nagyon szeretem nézni, hogy előttem hogyan teljesítenek a többiek, és igazából így el...
1: Mondjuk tanulni is lehet azokból.
2: Igen, én is így gondolom, meg tényleg, hogyha azt látom, hogy nagyon sok mindenki nagyon jól teljesít előttem, akkor motivál, hogy na, akkor nekem is ide kell tennem magamat ahhoz, hogy meglegyen az eredmény. Ha meg azt látom, hogy esetleg több a rontás, az is tud motiválni, hiszen akkor az van a fejem, hogy jó, akkor most egy kicsit talán könnyebb helyzetünk van döntőbe kerülni akár, de akkor viszont tényleg oda kell nekünk tenni magunkat, hogy ne abba a skálába legyünk, akik akik elrontották a gyakorlatot.
1: Székely Zójával beszélgetünk, Európa-bajnok ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. A kérdés az, hogy van-e olyan külföldi sportoló, tornász, akivel napi szinten tartod a kapcsolatot, mert mára azért mondjuk a vezetékes telefon korához képest egy picit megváltoztak ezek a lehetőségek.
2: Igen, nagyon sokukkal, nagyon-nagyon sokukkal tartom. Tényleg itt most nagyon sokáig tudnám sorolni a neveket, de olaszokkal, van egy horvát lány, aki kifejezetten közeli barátnőm lett.
1: És miről cseteltek?
2: Általában arról, hogy ki hogy van. Nyilván ez sportolóknál ez mindig nagy kérdés, hogy ki hogy van, egészséges vagy, hogy bírod a felkészülést, meg ilyesmi, de azért én aktív vagyok nagyon a közösségi médiában, úgyhogy bármi történik az életemben, ezt általában meg szoktam osztani, úgyhogy ezeknek kapcsán is szoktam üzeneteket kapni.
1: Erről majd megbeszélünk, mert 45.900 követőd van az Instagramon. A Facebook az egy kicsit ilyen boomer világ már, tehát inkább a 45 pluszosok vannak fönn, ott csak 11.
2: Én egyébként előszeretettel használom.
1: Igen, de ott csak 11.000 követőd van. Sokszor szokták mondani, hogy szegény ezüstérmes, mert hogy nem aranyérmes. Én pedig, ha jól emlékszem, pont Merszin után beszéltem talán Magyar Zoltánnal, a szövetség elnökével, aki azt mondta, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt, és nem egy elvesztett arany. Te ezt hogy ítéled meg?
2: Abszolút így élem meg én is. Én minden egyes helyezést és érmet, amit eddig szereztem, én szinte sose éltem meg kudarcnak. Ez egy nagy kijelentés, de most tényleg nem jut eszembe, amit úgy éltem volna meg, hogy ne örültem volna annak az éremnek, úgyhogy kifejezetten ennél az EB ezüstnél én úgy gondolom, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt.
1: A tornában van egyáltalán olyan, hogy elvesztett arany, hiszen pontozás a sportágról beszélünk, és ott a napi formán túl azért a pontozóknak a lelki világa, a kicsit szubjektivitása, egy kicsit a tovább gondolása, esetleg egy új versenyző belépése a nagyok közé mind-mind befolyásolja a helyezést.
2: Így van. Egyébként ez az egy, amit annyira nem szeretek a sportágamban, hogy egy tényleges pontozásos sportágról van szó, és rengeteg évet kellett nekem eltölteni a nemzetközi elitben ahhoz, hogy én is mindig ugyanazokat a pontszámokat kapjam meg, mint amit én esetleg úgy gondolom, hogy ért a gyakorlatom. Sokszor volt olyan, hogy nem feltétlen értettem egyet a pontozással, de ezeket mindig el kellett fogadni, mert van ilyen, főleg ha valaki új a mezőnyben, akkor őt még nem látták, sokszor nem nagyon tudják, mire lehet tőle számítani, de hogyha már sokáig ott vagyunk tényleg az élmezőnyben, akkor azért már a pontozók is emlékeznek a nevünkre.
1: És az igazságérzete hogy viseli el az embernek, hogy tudja, hogy jól megcsinálta, tudja, hogy mennyi betűkkel jelölt elem volt a gyakorlatában, és mégis kevesebb pontot kap, mint gondolta volna.
2: Ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanulni, amivel meg kell tanulni együtt élni tornászként, én úgy gondolom, és minden pontozásos sportágbeli sportolónak. Hát az elején nehéz volt, nagyon tényleg nehéz volt feldolgozni egy-egy ilyen esetleges nem egyetértés, de utána rájöttem arra, hogy csak magamnak ártok azzal, hogyha ezzel bosszantom magamat, hiszen nem fogok tudni rajta változtatni. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy visszamegyek a tornaterembe, és még szebb gyakorlatokat csinálok, még jobb kivitellel, és akkor majd még jobb pontszámot fogok kapni.
1: De ne csak az ezüstökről és a bronzokról beszélgessünk, legyen szó a világkupákról is, hiszen akár 22-ben Szombathelyen, akár más helyszínen is aranyérmeket szereztél. A világkupa versenyeknek a rangja a tornászok szemében hol helyezkedik el?
2: Ez nagyon változó, ez világkupánként változik egyébként. Voltam már olyan világkupán, ahol szinte világbajnoki szint volt, tehát elmentem oda, és azt hittem, egy világbajnokságon vagyok, de volt olyan világkupa is, ahol kevesebb induló volt, és könnyebb volt jó eredményeket elérni, úgyhogy ez abszolút évtől is függ, és világkupától is függ. Általában az olimpia előtti évben többen mennek világkupákra, hiszen az is egy kvalifikációs állomás, de van olyan, amikor egy kicsit valamiért nincs úgy a szezonja, és akkor kevesebben mennek. Én kifejezetten örülök annak, hogy nekem így is, és úgy is sikerült már aranyérmet szereznem.
1: Beszéltünk már Európa-bajnokságról, világkupáról, legyen szó egy picit az olimpiákról is. Melyik volt az első olyan olimpia, ami már úgy él a fejedben, hogy amikor megkezdődött a kvalifikációs időszak, akkor nem zártad ki annak lehetőségét, hogy esetleg kijutsz, ha érthető a kérdés?
2: Igen, persze. Hát, hogyha az életkoromat nézzük, akkor a 2020-as, 2021-es olimpia volt az, ami legelőször szóba jöhetett, akkor voltam 17 éves, sőt, nálunk ugye 16 éves kor fölött már felnőtt korosztályban van a tornász, úgyhogy ott már indulhattam.
1: És akkor voltál Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes is.
2: Így van. Viszont ugye az olimpiára megelőző évben tudunk kijutni, tehát nem abban az évben, és mint említettem, az 2019 volt az első felnőtt évem, ami talán a legrosszabb teljesítményű évem is volt egyben, úgyhogy ott igazából már papíron az életkorom megengedte volna, hogy szerepelhessek, vagy akár kijuthassak oda, de úgy gondolom, hogy akkor még nem álltam erre készen, mint fejben és fizikálisan sem. Viszont utána, miután megszereztem ott az Európa bajnoki érmeimet, akkor éreztem először azt, hogy na akkor ennek a következő 4 éves ciklusnak már ha kell, ha nem úgy megyünk neki, hogy itt minden áron olimpiára szeretnék menni.
1: Egy már fiatalon is professzionális sportoló, hogy éli meg azt az időszakot, amikor 19 végétől, 20 elejétől megkezdődik a koronavírus, és gyakorlatilag a versenyek jelentős részét eltörlik, inkluzíve az olimpiát egy évvel későbbre teszik?
2: Ezt nagyon sok sportolótól hallottam, nagyon szomorú történeteket, hogy mennyire rossz időben jött sokaknak, és mennyire rosszul élték meg ezt a sajnálatos eseményt. Én hál' Istennek talán az ellenkező kalapba tartozom. Nekem nagyon jót tett ez a koronavírus, és én szerintem azért is tudtam kijönni ebből a rossz időszakomból, amivel indult a felnőtt karrierem, mert nem volt verseny, nem volt semmiféle presszió. Edzésre jártunk csak, azt is csak limitált időt töltettünk el a tornaterembe, sőt volt, amikor mi sem mehettünk, és akkor otthon kellett, és egy olyan nyugodt légkör volt, hogy tényleg nem presszionált semmi verseny, nem volt teljesítménykényszer semmi, és pont ez a fél év, ami elment ezzel, ez pont arra volt nekem jó, hogy kicsit benőjön a fejem lágya, és az, amikor megtudtuk, hogy évvégén elindulhatunk az Európa-bajnokságon, az egy olyan motivációt adott, hogy nem versenyeztünk lassan egy éve, hogy úgy voltam vele, hogy itt most mindent vagy semmit ezen a versenyen, úgyhogy úgy gondolom, hogy én nagyon szerencsésen jöttem ki ebből a koronavírusos állapotból.
1: De egyébként ilyen lelkízős fajta vagy? Tehát amikor például nem nagyon mennek a dolgok, akkor keresed magadban a hibát, keresed külső tényezőkben a hibát, vagy megpróbálsz reálisan gondolkodni, megpróbálod magad a hajadnál fogva kihúzni abból a gödörből, amiben esetleg adott évben vagy időszakban belekerültél?
2: Én úgy gondolom, hogy ez így minden egybe. Ez így minden egybe, amit én képviselek. Általában az elején csöndbe vagyok, és ott magamba próbálom megrendezni azt, először is feldolgozni, hogy mi történik éppen, miért történhet. Mindig először magamba keresem a hibát, hogy én mit csinálhatok rosszul. Hozzá kell tennem az edzőm, Orsi néni, ő olyan, mintha kicsit az én agyam is lenne. Szóval ő igazából bemegyek a tornaterembe, és már az arcomon látja, hogy én nekem aznap milyen hangulatom van, milyen napom van, és már abból tudja azt, hogy én nekem milyen edzést kell ahhoz, milyen edzéstervet kell ahhoz adni, hogy az edzés jól sikerüljön, úgyhogy ő tud nekem általában ilyenkor rengeteget segíteni, amikor valami nem úgy megy, és együtt szoktuk megfejteni ezeket az időszakokat, hogy min kéne változtassunk, vagy mi az, ami itt félre csúszik, úgyhogy úgy gondolom, hogy őt tudnám kiemelni, mint legnagyobb támaszom ebben az időszakban.
1: Nagyon tudatosnak tűnsz, ami felvet egy kérdést, hogy ez genetikailag jött, tehát otthon anyu, apu is ilyen, vagy meg kellett tanulni ezt a fajta tudatos életvezetést?
2: Én szerintem ez genetikai adottságom egyébként. Nyilván formálódott nagyon-nagyon sokat az évek során a személyiségem, és tényleg el kellett érnem egy bizonyos életkort ahhoz, amikor már azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon tudatos lett a gondolkozásom, szóval nem voltam már mindig ilyen tudatos, de úgy gondolom, hogy egyébként alapvetően nagyon szeretem azt, hogy nagyon pozitív a gondolkodásom, nagyon sokat szoktam ellenni a saját fejembe, és örülök, hogy azt tudom mondani, hogy ez egy jó hely. Szóval nem azt élem meg, hogy Úristen, már megőrülök, annyit gondolkozok magamban, hanem tök jól áll vagyunk amúgy, és tök sok terveket szoktam így kieszelni a jövőre, úgyhogy ezért is vagyok nagyon ilyen előretekintő.
1: És ez a határidőnapló vezetésben is megnyilvánul? Tehát, hogy oda van írva, hogy kell és 5-kor edzés, 6-kor, utána masszázs, utána nem tudom, mik vannak még, suli, mert ugye majd beszélünk arról, diplomát szereztél nem olyan nagyon régen, aztán megint edzés, hétvégén verseny, tehát, hogy egy ilyen beosztott rendszerint élsz?
2: Erre nagyon örülnék, ha azt tudnám mondani, hogy igen, de sajnos nem. Amilyen rend van a fejembe, amúgy annyira nincsen rend a naptáramba. Tehát, hogy tényleg tudok olyat, hogy egy időpontra beszervezek 2-3 eseményt, és akkor ott előtte jövök rá, hogy ezt hogy gondoltam. De valahogy egyébként mindig utána lehozom, és mindig megjelenek mindenhol, ahol kell, és közben az edzés is megy, és tök jó, és pörgünk, és egyébként szerintem nekem ez a legkomfortosabb élethelyzet, amikor megyek egyről a kettőre, csinálom, és mindig van mit, és tényleg jól megy, pörgünk, úgyhogy ebbe kicsit úgy érzem, hogy fejlődnöm kell, már fejlődtem sokat, de még azért fejlődnöm kell, hogy egy kicsit jobban beosszam az időmet.
1: Mindig mindenhol időben megjelensz, ha beindul az autód.
2: Így van, ezt a mai napra is el lehet mondani.
1: Hogy néz ki egy napod? Amikor nem rehabilitálsz, hanem normál menet van, és mondjuk kvalifikációs versenyre készülsz, mert 2 hét, 4 hét, 6 hét múlva lesz.
2: Igen, ezt most egy kicsit át kellett gondolnom, mert azért tényleg most már egy ideje rehabilitáción vagyok, és most teljesen máshogy nézek ki a napjaim, mint korábban. De egyébként úgy szokott lenni, hogy 9-re megyünk reggeledzésre, 9-től délig tart az első etap, ez a hosszabb edzés, itt tudjuk le általában az edzésnek a nagy részét. Utána szokott lenni déltől 1-ig egy ebédszünet, utána pedig 1-től 2-ig szokott lenni egy erőnléti edzés, heti 2-szer egyébként, ez nem minden nap, ez egy órás, és utána pedig a délutáni edzés körülbelül 3-tól szokott lenni, amíg nem végzünk, ez nagyon rossz esetben ilyen 5 óra, de hogyha minden nagyon jól megy, akkor ilyen 4:30-ra kész szoktunk lenni igazából, és utána pedig hazamegyek, és örülök, hogy túléltem a napot, és pihenek, vacsorázok, ilyesmi.
1: Ha már az otthon szóba került, láttam egy interjút édesanyáddal, aki azt mondta, hogy ők nagyon segítik a te pályafutásodat. Nagyjából nem nagyon szólnak bele, hogy mit csinálsz. Egy dolog nagyon-nagyon-nagyon félő, hogy meg ne sérülj. Ezt nyilatkozta, tehát bármit csinált, meg ne sérüljön.
2: Így van, így van. Igen, ezt, ha jól emlékszem, az olimpia előtt nyilatkozta még, azóta sajnos bejött az, amitől félt, és megtörtént egy sérülés, de igen, ezt abszolút ki kell emelnem, hogy az ő támogatásuk is nagyban hozzásegített az én eredményeimhez. Soha nem erőltettek rám semmit, soha nem mondták meg nekem, hogy mit kell csinálnom, mindig hagyták azt, hogy én magam döntsem el azt, hogy merre fele vezet az utam, és hogyha úgy döntök, hogy én sportoló szeretnék lenni, akkor ők ahhoz mindenben segítenek, hogy nekem a lehető legkönnyebb legyen az edzéseken.
1: Székely Zólával, tornásszal beszélgetünk, akinek van már Európa-bajnoki ezüst és bronzérme, járt már olimpián.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban Székely Zoya, Európa bajnoki ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. SMS számunk 0630 55 55 605, nem véletlenül szólt Shakira Waka Waka című szerzeménye, mert hogy Zoya minden gyakorlata előtt meghallgatja ezt a dalt.
3: Pontosabban minden verseny előtt, de igen, ez kifejezetten az én versenyzeném. Egy kis történetet hozzátehetek, ez úgy indult, hogy még fitnesseztem, 2010 körül járunk, és mentem fitnessedzésre, apukám vitt, és ment a kocsiba, a rádióba ez a zene. És én nekem annyira, de annyira megtetszett, és én ott pánikoltam, hogy ez a zene most itt véget ér, és nem fogom többet hallani, hiszen akkor még nem volt Shazam, hogy itt megkeresem, vagy YouTube-ra beírom, vagy nem tudom, meg hát pici is voltam, és úgy éreztem, hogy ez most itt lemegy, és mondtam apának, hogy valahogy szerezze már meg, és akkor ott mondta, hogy hát nem tudja, hogy meg tudja, meg minden, és elmentem az edzésre, és az szomorú is voltam, hogy milyen jó számot hallottam, de ma nem hallom többet, és nem is tudom mennyi idő múlva apa megszerezte nekem CD-re ezt a számot, és otthon volt a szobámban egy kis magnóm, és egyből beraktam, és akkor az ott rongyosra lett hallgatva, és ez lett a kedvenc zeném. Utána pedig egy kis hagyományjá vált, hogy minden fitness verseny előtt, és utána később minden torna verseny előtt is meghallgattam ezt a zenét, és úgy éreztem, hogy ez hatalmas nagy motivációt nyújt nekem, és ez a mai napig így van.
2: Mi az, ami ennyire megfogott ebben a dalban? Szerintem... Szabadsága? Vagy a lendülete? A ritmusa?
3: Én emlékszem, én nem tudtam angolul még, amikor ezt először hallottam, úgyhogy először csak a hangulata, az egész hangzása nagyon tetszett. Utána pedig lefordítottam, már nem is tudom kivel, de valahogy meg kellett fejtenem, hogy mit énekel, és akkor az is nagyon motivált, amiről szó volt, ugye ezt a egy foci VB-re írta ezt a számot. Utána pedig később a videóklip is eljutott hozzám, és akkor megnéztem a videóklipet, és itt teljesen összeállt a kép, minden, és azóta pedig tényleg hagyományá vált, hogy ezt meg kell hallgassam versenyek előtt.
2: Csak a versenyek előtt hallgatod, vagy minden napokban is?
3: Inkább a versenyek előtt, mert úgy gondolom, hogyha túl sokat hallgatnám, akkor kicsit elveszteni így a varázsát. Néha azért előjön, akkor, mint például most is nagy rázott a hideg, miközben hallgattam. Néha azért így meg elő-elő fordul, hogy meghallgatom, de igyekszem csak a versenyeknél.
2: Most, hogy már több a lehetőség zenéket meghallgatni, megkeresni, milyen más muzsikákat hallgatsz, szeretsz?
3: Ó, nekem nagyon, nagyon sokféle zene tetszik, nagyon szeretem a francia zenéket, nagyon szeretem a rappet, Drake a kedvenc előadom egyébként, de egyébként a magyar zenéket is előszeretettel hallgatom, úgyhogy mindenféle.
2: De nem csak ez az egyetlen egy dolog, ami rituálé az életedben. Ha jól tudom, akkor van egy kis párna sztori is.
3: Igen, őt Tentinek hívják.
2: Tenti?
3: Tenti, igen. Ő a kis párnám, születésemkor kaptam, és akkor még egy szép, masszív egybe párna volt, hát most már egy kicsit inkább ronyra hasonlít, mint párnára, de én nagyon nehezen alszom nélküle, tényleg nagyon nehezen alszom nélküle, úgyhogy el sem tudok képzelni úgy egy versenyt, vagy egy kis kiruccanás, hogy ezt nem viszem magammal.
2: Hány kilométer lehet Tentiben?
3: Hát ezt nagyon nehéz, nem tudom, szerintem egy kezem meg tudom számolni, hányszor aludtam nélküle, de most viccen kívül, úgyhogy hát 23 év.
2: Ha már 23, akkor lépjünk 24-re, mert hogy volt ott egy olimpia, és azt megelőzően volt egy bukaresti verseny, talán még a nevét is tudom, Rom Gym Trophy, igen. És a Magyar Torna Szövetség úgy döntött, hogy ennek a versenynek az eredménye dönti el, hogy ki indul a párizsi olimpián. Igen. És ezután kialakult egy olyan sztori, amit Georges Simenon, aki annak idején a Megrés sorozatot írta, az olyasmi volt, mint a Kalambó, csak fekete-fehér, szóval hogy ő sem nagyon tudott volna ilyen krimi, folytatásos krimit írni. Avassuk már be a hallgatókat, hogy mi minden történt, kezdve ezzel a Rom Gym-mel.
3: Igen, hát az a helyzet, hogy ez a verseny, ez már sok mindennek a következménye volt, szóval... Tényleg ez, sokszor gondolkoztam azon, hogy ebből Netflixes sorozatot lehetne készíteni már, hogy én hogyan is jutottam ki erre az olimpiára, de igen, ki lett jelölve ez a verseny arra, hogy a Kovács Zsófi és köztem dőljön itt el, hogy akkor melyikünk utazik ki az olimpiára, és azt tudni kell előzetesen, hogy Zsófi előtte sérült volt, szóval keresztalak szakadása volt, és ez volt a visszatérő versenye. Nekem nem volt, hál' Istennek, sérülésem ezelőtt, és ez egy kétnapos verseny volt, úgyhogy tényleg sokszor beszéltem már erről, és tényleg órákig itt tudnánk ülni, hogyha az egészet elmesélném lebontva, hogy mit, hogy éltem meg, és mi hogyan történt, de röviden, tömören az első versenynap nagyon jól sikerült, sikeres gyakorlatot tudtam bemutatni, 14 és fél pontot kaptam rá, mármint 14 és 50 ezred, és itt sajnos a Zsófinak nem sikerült ez a kvalifikáció, és három hiba is csúszott a gyakorlatába, így 9. lett, ugye ez első számú tartalékot jelent. Itt, mivel másnap volt a döntő, sokan már örültek annak, hogy akkor ezek szerint én fogok az olimpiára menni, hiszen Zsófinak nincs lehetősége a döntőbe szerepelni, mert csak tartalék, de már akkor mondtam, hogy azért várjuk ki a végét, mert itt már láttunk mindent az előttünk levő fél évbe.
2: Hát, ha van egy portugál?
3: Igen, és akkor aznap pedig ment a bemelegítés, ott még úgy látszott, hogy minden megy, ahogy amennie kell, és a verseny előtt picivel a portugál lány mondta, hogy ő nincs jól, és betegnek érzi magát, úgyhogy ő visszamondaná ezt a versenyt, és akkor történt meg az a forgatókönyv, hogy a Zsófinak ott hirtelen gyorsan be kellett melegítenie, és akkor realizálta, hogy meg én is nyilván, hogy akkor ő most kapott itt még egy lehetőséget, és ő itt a gyakorlatára 14,2 pontot kapott, ha jól emlékszem, úgyhogy másfél tizeddel többet, mint én az előtte levő nap, így a tornaszövetség úgy döntött, hogy őt viszi az olimpiára.
2: Én összetörtem volna ilyen helyzetben. Mit csináltál?
3: Ha teljesen őszinte kell, hogy legyek, akkor már amikor megtudtam a hírt, hogy Zsófi végül be tud kerülni a döntőbe, mert visszalépés van, félreértés ne essék, nem annak nem örültem, hogy a Zsófi kap még egy lehetőséget, de ott nyilván éreztem azt, hogy ez lehetőség is arra, hogy esetleg ne én menjek, úgyhogy már azt ott nagyon nehéz volt feldolgozni, mert tényleg nagyon kevés idő volt már a döntőig, szóval ott nem az volt, hogy volt egy nap ezt megemészteni, felszívni magamat, és akkor oda tenni magamat a döntőbe, hanem nagyon hirtelen ért, és nehezen tudtam kezelni, be is csúszott egy hiba a döntős gyakorlatomba.
2: Ez a mentális pillanatnyi állapotod miatt történhetett?
3: Én úgy gondolom, hogy emiatt igen, hiszen előtte is lehetett látni, hogy az előtte levő nap meg nagyon szép gyakorlatot tudtam bemutatni magas pontszámmal a végén, úgyhogy szerintem nem fizikálisan volt itt a probléma, és igazából a verseny után nehéz leírni, miket éreztem nyilván rossz értelemben. Nem nagyon találtam a miértjét, hogy ez tényleg miért történhetett így, és ennyiszer ilyen közel lenni az olimpiai kvótához, és végül nem menni, ez szerintem nagyon egyedi történet, és nem nagyon tudtam ott hirtelen más sportolót, aki előtt ennyire lebegtették azt az olimpiai kvótát, mint az én szemem előtt az élet, és ott kellett is egy pár nap, amire kicsit összeszedtem magamat.
2: Hogy zajlott az első párbeszéd ezután közted és Zsófi között?
3: Nagyon sokáig nem is volt párbeszéd, pedig egy szobában voltunk ezen a versenyen. Én oda mentem hozzá, és megaláltam. Annyit sem tudtam kinyögni, hogy gratulálok, de ezzel az öleléssel nyilván ezt próbáltam átadni, hogy nagyon fáj, de örülök neked, és megaláltam, és igazából ott ki is mentem a teremből sírni, mert azért nem szerettem volna, hogy ott mindenki előtt lássanak engem összetörni. Utána a szobába elég, hát rossz volt a hangulat, ezt azért el lehet képzelni. Előtte levő nap a Zsófi érezte magát ugyanúgy, mint én másnap, hiszen akkor nagyon úgy tűnt, hogy nem ő fog menni, hanem én. Én nagyon örültem, ő nagyon nem. Utána másnap megfordult teljesen minden, ő örült, én pedig nem. Úgyhogy itt ez egy nagyon-nagyon rossz szituáció volt, és nagyon nem voltam még ilyen bekorábban ő sem, és nem nagyon tudtuk, hogy ezt hogyan fogjuk tudni kezelni, úgyhogy utána inkább arra voltam ráállva nagyon, hogy valahogyan szedjem össze magamat, és valahogy a fejemben lévő vihart, ami keletkezett ezáltal a döntés által, azt helyre rakjam.
2: Ilyenkor, mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ember úgynevezett tartalék státuszba kerül.
3: Igen.
2: Ami azt jelenti, hogyha bármi történik a csapat bármely tagjával a Párizsi olimpiáig, vagy annak az elején, akkor a tartaléknak készen kell állnia arra, hogy beugorjon. Magyarán el kell járni az edzésekre. Most mindenki gondolja el, hogy ilyen lelki állapotban hogy lehet edzéseken részt venni, és valamilyen szinten magát egy olyan szinten kell tartani, hogyha mégis megtörténik a baj, és valaki megsérül, akkor bármelyik pillanatban be tudjon szállni. Te hogyan jártál le az edzésekre, és egyáltalán mit csináltál azokon az edzéseken?
3: Igen, itt még 3 hét volt az olimpia kiutazásig, és én azt az utasítást kaptam, hogy én amíg fel nem szállnak a gépre, és el nem mennek, addig én nekem be kell mennem, és edzenem kell, mert tartalék vagyok. Utána, miután kirepültek, akkor leállhatok az edzésekkel. Hát ezek életem legrosszabb edzései voltak, és akkor még keveset mondtam szerintem.
2: De volt érdemi része is, vagy csak bementél, és hát mondjuk hát, úgy fölkapaszkodtál a szerre?
3: Én őszintén állítom, hogy mindent elkövettem, hogy megmozdítsam a testemet, és a testem mindent elkövetett, hogy én ne csináljak semmit. Tehát fizikálisan lent voltam a terembe, és próbáltam érdemi fogásokat csinálni, érdemi mozdulatokat, nem nagyon sok eredménnyel. Tehát úgy gondolom, hogy eleve rettentően veszélyes így tornázni, tényleg eleve nagyon veszélyes sport, nem hogy olyankor, amikor a lelki állapot az ilyen rossz állapotban van, de nyilván ilyen szerep is van, hogy tartalékba kell lenni, élsportolók vagyunk, és úgy voltam vele ott, hogy nekem muszáj valahogy bevinnem magam a terembe, és valamit csinálni, mert jelenleg most ez a feladatom, és ezt kívánja a közös érdek. Úgyhogy...
2: És egyszer csak eljött július 25-e.
3: Igen.
2: És Kovács Zsófia megsérült.
3: Igen. Azt kell tudni, hogy ők itt már kint voltak 5 napja, mert azt hiszem hétfőn utaztak ki, és pénteken volt a pódium edzés, ahol ő megsérült. 5 napja nem edzettem itt már, mert én nem tudtam azt, hogy kint, ha megsérül valaki, akkor is lehet cserélni. Én végig azt gondoltam, hiszen azt az utasítást kaptam, hogy a kiutazásig legyek készen, hogy utána már nem lehet. Úgyhogy mi leálltunk az edzésekkel ott hétfőn, és igazából csak azon voltam, hogy valahogyan összekaparjam magamat a padlóról, meg a környezetem is csak azon volt, és akkor ott pénteken ugye nagyon késő este volt a pódiumedzés, és csörgött a telefon a megállás nélkül. Mindenki hívogatott. De olyanok, hogy ilyen távolabbi rokonok, közelebbi családtagok, tehát olyanok is, akikkel nem feltétlen beszélek csak úgy minden nap, és egyébként ez egy, hát nem annyira vicces történet, de pont belém tolattak akkor, és éppen írtam ott a betétlapot, meg ott idegeskedtem, akkor még új volt az autóm, és mondom, hogy még itt hívogat mindenki, nem hiszem el, mi történik. És akkor fölvettem az egyik családtagomnak a telefon, és akkor ilyen nagyon-nagyon lelkesen, hogy mész az olimpiára, mi lesz? Úristen, nem tudom, mész, mi van? Mondom, miről van szó? Nem tudom, miről van szó, hiszen én nem tudtam még akkor, hogy mi történt a pódium edzésen, még nem nyitottam meg semmilyen közösségi média felületet, ahol esetleg láthattam volna, és akkor mondták, hogy Zsófi megsérült, és hogy most akkor mi van? Mész? Én megnyugtattam mindenkit, hogy nem fogok menni, mert sajnos megsérült most, és ez tényleg borzasztó helyzet, de én már nincs lehetőség cserére, váltig állítottam, úgyhogy mindenkit megnyugtattam, hogy ne éljék bele magukat, nem fogok tudni már sajnos kiutazni az olimpiára.
2: Holnaptali.
3: Igen, igen. Erre rá lefeküdtünk aludni, és reggel 6-kor csörgött a telefonom, és a főtitkár úr hívott, és akkor megláttam, hogy ő hív, akkor várt le először a víz, hogy ez most azért lehet, mint amire gondolok. És akkor fölvettem, és ott tájékoztatott arról, hogy van lehetőség cserére, és hogy másnap reggel akkor a gépem jönne Párizsba.
2: Oké, csak aki olimpiára megy, annak szüksége van felszerelésre, egy erkölcsi bizonyítványra, és egy olyan doping igazolásra, amit elfogadnak majd az olimpián.
3: Igen.
2: Ezekkel te nem rendelkeztél?
3: Nem.
2: 24 órával? 48 órával?
3: Körülbelül, hát úgy körülbelül 24 órával az utazás előtt.
2: Na ezt, hogy lehet megszerezni ezt? Hétvégén?
3: Hát... Ezt emlékszem, hogy ez a napom, ez életem leghosszabb napja volt. Tényleg elárasztottak a telefonhívások, természetesen ott a klubom, az akkori klubom, a Fradi nagyon örült annak, hogy én kijutok, azonnal akartak interjút csinálni, akkor utána hívott nyilván főtitkár úr, hogy minden, ami kell, még azt intézzük el gyorsan, akkor hívtak a felszerelés miatt az olimpiai bizottságból, hogy nekem semmim nincsen, és nem raktak nyilván nekem össze csomagot, úgyhogy van olyan pólom, ami XXL-es, tehát hogy tényleg ilyen hirtelen összeválogatott csomagot, azt hol adhatják át nekem, és én mondtam mindenkinek, hogy mindent értek, nagyon örülök, de én nekem muszáj elmennem edzésre, mert 5 napja nem edzettem, és előtte 3 hétig, hát bent voltam fizikálisan a teremben, de fejbe valahol egész máshol, úgyhogy itt most nekem csodát kell csinálnom, és valahogy össze kell szednem magamat fizikálisan.
2: És milyen volt az aznapi edzés?
3: Hát az a helyzet, hogy az én edzőim már nyaraltak, szóval én egyedül mentem edzeni, és nyilván telefonon kértem az instrukciókat. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy amikor a főtitkárral letettem a telefont, ő kérte, hogy hívjam vissza, hogy vállalom-e a versenyt így vagy sem. Én ott nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, mert azt éreztem, hogy egyik kézről az álmom válik éppen valóra. Másik kézről viszont én ilyen felkészületlen versenyre még soha életemben nem voltam, és ráadásul ezt olimpián. Tehát tényleg, amikor mindenki úgy volt vele, hogy na jó van, akkor most már kijutottál, akkor lássuk, mit csinálsz. És őszintén ötletem nem volt, hogy én ott milyen teljesítményt tudok nyújtani, úgyhogy tornában már egy hosszú hétvége is soknak számít, hogyha kihagyunk, nem, hogy ennyi idő. Ráadásul tudtam azt, hogy kiutazok, és kis túlzással azonnal versenyzek, se előtte levő edzés, se pódiumedzés.
2: Elvben lett volna lehetőség egy pódiumedzésre, de valahogy az mégse jött össze.
3: Nem is lett volna lehetőség, hiszen a Zsófi a megszervezett pódiumedzésen sérült meg. Tehát utána én csak másnap utaztam ki, tehát már nem volt lehetőség, már csak a verseny jött. Ennyi. Lemaradtam róla, kész. Azt csinálsz, amit így első blikre tudsz. Tehát én még sose versenyeztem így, se itthon, se külföldön, semmilyen versenyen. Hát én ezt az olimpián próbáltam ki először, hogy ez milyen, és őszintén nagyon féltem, és nem tudtam emiatt rávágni azt, hogy én természetesen elvállalom, mert akkora félelem volt bennem, hogy én ezt hogyan fogom tudni megcsinálni, és ott Géza bácsit felhívtam, és elmeséltem neki, mi történik éppen, és ő olyan szidást adott nekem, ami nekem nagyon kellett. Leszidott, és kiabálva mondta nekem, hogy hát ő hogyan fordult meg a fejembe, hogy én nem vállalom. Azt mondja nekem, hát hogyha csak az ujjamat ráteszem a korlátra, én olimpikon leszek életem végéig. Erről álmodtam. Bármit csinálok, nem veszi el senki. Azonnal vegyem fel a dresszemet, menjek edzeni, és tegyem oda magamat. És letette a telefont. És úgy éreztem, hogy akkor abban a pillanatban átállt a fejem teljesen, és nekem ott erre a telefonhívásra volt igazán szükségem.
2: Láttam egy rövid videót, ott állsz a repülőtér, és mondod, hogy nagyon morbid, itt vagyok a Ferihegyi repülőtéren, holnap ilyenkor verseny.
3: Így van.
2: És milyen volt leszállni Párizsban, és egyáltalán hogy találtál oda?
3: Igen,
2: mármint a csarnokba.
3: Igen, oda mentem, és arra emlékszem, hogy a vívó lányokkal utaztam ki, ők egyébként, én nagyon hálás vagyok értük a mai napig.
2: Egyébként, 5 nappal később kezdtek.
3: Igen, és velük utaztam ki, és nagyon hálás vagyok Szűcs Lucának, mert felszerelést adott nekem, mert én felszerelés nélkül repültem, tehát sokan hihették, hogy egy civil vagyok igazából, és ő odaadta nekem az olimpiás pulcsiát, hogy legalább felismerhető legyek.
2: Plastron jól állt rajta,
3: igen. Arra nem volt szükség ott még. Úgyhogy kaptam tőlük felszerelés, volt társaságom, nagyon örültem neki, és Milák Kristóf mellett utaztam a gépen, de őszintén nem emlékszek az útból semmire.
2: Nem nyilatkozott neked?
3: Beszélgettünk, de én annyira át voltam szellemülve, és annyira izgultam, hogy tényleg holnap ilyenkor versenyzek, hogy a fejem olyan alfa állapotba került, hogy azon a repülőúton csak a gyakorlatom ment a fejembe. Becsuktam a szemem, és egymás után képzeltem el, hogy én azt sikeresen végrehajtom, és próbáltam fejben edzeni erre a versenyre, hiszen fizikálisan nem sokat tudtam. Úgyhogy az, hogy megérkezünk, hogy milyen a falu elsőre, szinte semmire nem emlékszem, őszintén, csak ilyen pici képek vannak meg, de az első igazán emlékem, ami ott megvan, az a leugrásom után történt. Tehát ott, amikor sikerült, és az a hatalmas egy teher, amit éreztem, leesett rólam, és kijelentkeztem, és ott ott minden érzelem előjött.
2: Akkor a gyakorlatodat sem emlékszel, hogy sikerült?
3: Őszintén ott, hogyha így utána kérdezed meg ezt tőlem, akkor én ott csak arra emlékszem, hogy ott a leugrásnál az összes izomcsoport a lábamba bekapcsolt, hogy nehogy itt most elessek az érkezésbe. Ez volt így hirtelen, amire emlékeztem, az, hogy milyen gyakorlatot csináltam, fogalmam nem volt, annyi volt meg, hogy sikeres volt. És sikerült, és nem estem le, és megcsináltam, nem tudom hogy, de meg volt. Utána azonnal kiszaladtam, hívtam az edzőmet, ők élőkben nézték azt, hogy mi történik. Ő is sírt, szüleim is sírtak, én is sírtam, mindenki sírt. Büszkék voltak rám, és ez életem pillanata volt szerintem.
2: Hiszel abban, hogy mindennek valami oka van? És mondjuk így 2 év távlatából mire tanított meg ez az eset, ez a sztori?
3: Én olyannyira hiszek ebbe, hogy van egy tetoválásom is, ami azt mondja, hogy minden okkal történik. Úgyhogy én nagyon sokáig az olimpia előtt próbáltam azt megfejteni, hogy vajon mi az oka annak, hogy én ide nem jutottam most ki, és bíztam abba, hogy valahol az életben ezt majd visszakapom, hogy ez tényleg ennyire közel voltam hozzá, és nem sikerült. És hát nem kellett sokat várnom, csak 1-3 hetet, hogy az élet ezt olyannyira visszaadja nekem, hogy egy ilyen tényleg nagyon egyedi történettel, egy nagyon mély úttal jussak ki az olimpiára, és én őszintén azóta sem tudok egy olyan olimpikon sem mondani, aki ilyen kacifántosan jutott ki, mint én, és végül sikerrel zárult.
2: Ha már a tetoválást említetted, egyrészt tervezel egy másikat is, hogyha jól tudom, majd a másik karodra. A másik úgy pedig, hogy ott van a nyakadban az a nyaklánc, amit
3: Igen.
2: Én úgy tudom, hogy csak edzéseken és versenyeken veszel le, ugye az olimpiai 5 karikát formázza.
3: Így van. Hát már lassan egy hirdető tábla vagyok igazából. A kezemen is van olimpiás tetoválás. Hát ezt én már, az egész családom tele van tetoválásokkal. Én már amikor pici voltam, és eldöntöttem, hogy olimpiára szeretnék menni, akkor én már ott eldöntöttem, hogy én nekem egy olimpiás tetoválás kell majd. Úgyhogy ezt, amint hazajöttünk, szinte megcsináltattam. Van egyébként egy tetoválónk, aki az egész családot tetoválta, mikor kicsik voltak szüleim már akkor, és őtől ezt ajándékba megkaptam, hogy már így várt, hogy akkor ez az ő ajándéka.
2: Párizsban azt mondtad, hogy jó lenne minél később hazamenni. Én gondolom, ezt úgy értetted, hogy annyira jól érezted magad, hogy szerettél volna még maradni abban a társaságban, abban a millióban, abban a hangulatban.
3: Igen, ez így van, és sokan kérdezték utána, hogy hogyan tovább, és most, hogy elértem tényleg a legnagyobb célt, ami életemben idáig ki volt tűzve, tényleg hogyan tovább, és én ebből tudtam kiindulni, hogy nekem annyira jó volt ott kint, és olyan élmény volt, azóta se tudok elfelejteni, és nem sose fogok tudni, hogy én ezt még egyszer át szeretném élni, és szeretnék kijutni még egy olimpiára. Ott fogalmazódott meg először bennem, hogy így, hogy most bele kóstoltam ebbe, és nem tudtam kint sok időt eltölteni, hiszen 1 héttel később mentem ki, mint kellett volna. Így úgy éreztem, hogy ez nem volt elég.
2: Így jön képbe a másik tetoválás a jobb karodra, mert az már Los Angelesre vonatkozna.
3: Így van.
2: 2025. októberre következik a mi históriánkban, Jakarta település, és ott egy olyan sérülés hullám zúdult rád, ami még mind a mai napig is kihat tulajdonképpen. Igen. Ezért is beszéltünk arról fél mondatban, hogy éppen rehabilitálsz. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor az embernek így elszakad valamije, már pedig neked nem is egy helyen szakadtak el a dolgaid, akkor hogy van az, hogy egy edzői utasítás ellenére is megcsinálja azt a leugrást, ami majdnem biztos, hogy még tovább ront a helyzetén? Mert sportoló?
3: Erre a kérdésre a válaszom egy kicsit tágabb lesz, mert itt két dolgot úgy érzem, hogy helyre kell tenni, szóval egyértelműen abból indul minden, hogy sportoló vagyok, és minden áron az eredményre törekszem. Itt Jakartára nagyon kétes gondolataim vannak, hiszen itt értem el az egyik életem egyik legjobb eredményét, azzal, hogy világbajnoki 8. lettem, és 2 döntőbe is sikerült bekerülnöm. Viszont tényleg ilyen rossz és horrorisztikus vége lett az egésznek, ezért nagyon kettősen él bennem ez az egész. Ugye az első sérülésemet itt azt az összetett döntő napján szereztem meg ugráson, teljesen nyújtott lábra érkeztem meg az ugrásból a szőnyegre, és ott, hát én először ott azt éreztem, hogy nekem így szakadtak a lábaim, úgy túlnyúlt, és nem is tudtam ráállni hirtelen, és elmentünk egy MR-vizsgálatra, ahol megnézte az orvosunk a leletet, és azt mondta, hogy a szalagjaim éppek. És nyilván volt ott azért mindenféle sérülés, csontzúzódás, meg minden, meg hát éreztem a fájdalmat, de én nekem az, hogy azt mondta, hogy a szalagjaim éppek, az bőven elég volt arra, hogy én eldöntsem, hogy ha én két lábon tudok járni, akkor én el fogok indulni.
2: Igen, de hogyha a szalaggal valami gond van, akkor ez nem csak a leugrásnál probléma, hanem amikor fönn vagy a szeren, és mondjuk csinálsz egy terpeszt, akkor ez kicsit olyan, mintha nem lenne a lábad tértől tulajdonképpen. Igen. Olyan lenne, mint egy bohóc.
3: Igen, ezt éreztem is, amikor terpeszt kézállásba felmentem, hogy itt oldalt kicsit olyan érzés, mintha így le akarnának törni a lábaim. Mivel nagyon-nagyon közel volt a korlátdöntő a sérülésemhez, ezért minden nagyon gyorsan történt. Nyilván ott a stábbal próbáltuk a lábamat bekötni, tényleg a lehető legjobb formába hozni a versenyre, miután eldöntöttük, hogy akkor végül indulok. És én nekem ott a bemelegítésnél minden egyes inger új volt. Nem tudtam, hogy mit tudok csinálni a lábammal. És én úgy éltem meg ezt a bemelegítést, hogy megnyugtató volt, mert fönt a korláton, ahova kvázi a lábam nem kell, nyilván oda is kell, de hogy súlyt nem teszek rá, mindent meg tudok csinálni. És nyilván éreztem egy fájdalmat, éreztem egy instabilitást, de olyan felspanolt állapotban voltam, hogy nagyon-nagyon motivált az, hogy mindenre képes vagyok abból a világbajnoki döntőtérő gyakorlaton, valamit itt két napja még meg kellett ugye csinálnom, és meg is tudtam csinálni. És ott jöttek azok a kérdések, hogy akkor mi legyen a leugrással. És először én örültem annak is, hogyha valahogyan lemászok onnan. Aztán jött az, hogy le tudtam ugrani sima egyenes ugrással a felső karfáról, és éreztem azt, hogy a lábaim tartanak. Utána jött a könnyített leugrás, a leszuplé, ami egy egyenes testű szaltó, tényleg nagyon könnyű. Azt is bírták a lábaim. Nyilván nagyon nehéz volt nekem abból megérkezni, hiszen túl könnyű, ezt fura így megfogom, azért túl könnyű, és olyan nagy lendületem volt, főleg úgy, hogy én egy cukaharával ugrok amúgy le, ami egy dupla szaltó egész csavarral, tehát a sima szupléhoz képest az egy sokkal nehezebb ugrás, hogy túl nagy lendületem volt mindig, és mindig fenékre ültem belőle, mert nem tudtam egyszerűen visszafogni magamat, és ott először is az én edzőm itt nem volt jelen ezen a világbajnokságon, úgyhogy úgy, mint edzői utasítás, azt csak otthonról kaphattam volna, úgy igazán, sajnos, de ott volt velem a szövetségi kapitány, aki egyébként végig segített mindenbe, és vele konzultáltuk meg, hogy akkor mi legyen. És feltette nekem azt a kérdést, hogy begyakoroltuk már ezt a cukahara leugrást, stabilabban meg tudok amúgy érkezni belőle, mint a szupléba, nem, ne ugorjunk le inkább azzal. És én ott erre azt válaszoltam, hogy én félek tőle. És őszintén én nem az érkezéstől féltem, hanem attól, hogy ez a cukahara, ez zsugorba van, és én a lábhajlítástól féltem, hogy fájni fog, ahogy hirtelen behúzom a lábam a zsugorba. Tehát egyébként a fejemben az meg se fordult, hogy majd ott az érkezésnél most itt el fog szakadni minden, hanem attól féltem, hogy esetleg egy fájdalom közben jön az elengedésnél, és eltévedek a levegőbe, vagy ilyesmi gondolatok voltak bennem, és ezután mondta, hogy jó, rendben, ha félsz tőle, akkor inkább csináljuk a sima szuplét. Ezzel a párbeszéddel mentem ki utána a versenyre, és hát ott sajnos nagyon sok idő telik el a melegítés és a versenygyakorlat között, és ott van az embernek ideje arra, hogy gondolkodjon. És ott végig a gyakorlaton ment a fejembe, hogy mit fogok csinálni, hogy fogok csinálni, ott már nem is törődtem azzal, hogy a lábammal egyébként milyenféle probléma van, és ott fordult meg a fejemben az első gondolat, hogy itt vagyok egy világbajnoki döntőbe, kiharcoltam ezt a helyet magamnak, ott állnak sorban a tartalékok, és így harapnának, hogy az én helyembe legyenek, és megengedjem magamnak azt, hogy esetleg ne azt a gyakorlatot csináljam, amivel én ide bejutottam, és amivel felkészültem. Itt egy pici gondolat jött így a fejembe, főleg úgy, hogy előtte ugye, amikor megkonzultáltuk azt, hogy mi legyen, akkor még a kapitány fejében is előjött, hogy esetleg nem kéne cukával leugrani, szóval ott egy kicsit így én is elgondolkoztam rajta, és akkor utána felmentünk, bemelegítettünk a könnyített leugrással, a szupléval, stabil volt az érkezés, rendben volt minden, és őszintén vaciláltam egész gyakorlat alatt, hogy most mi legyen itt a végén. És az volt a hátrányom, ami az előnyöm, hogy egy brutál jó gyakorlatot tudtam bemutatni, és ott álltam a végén, azt tudni kell, hogy ilyenkor körülbelül 10 másodpercek vannak nekünk reagálni egy-egy bizonyos szituációra, és megcsináltam az egész támlát, amiből én kötésből indítom a leugrást, és ott úgy voltam vele, hogy ez a gyakorlat túl jó ahhoz, hogy én ezt elrontsam egy semmi leugrással, és akkor ott a sportolói énem azt mondta, hogy itt most le fogsz ugrani. Úgyhogy ez a döntés, ez igazából ott született meg, úgy igazán fönt a korláton. Utána nyilván megérkeztem, éreztem, hogy elszállt a lábam. A bal lábamba sokáig reménykedtem, hogy az nem. A jobb lábam az egyértelmű volt számomra, hogy az ott nagyon fáj. Viszont utána kimentünk, ugye kivittek az orvosi szobába, és én ott egy darab könycseppet nem ejtettem már. Tehát az előtte levő nap, amikor az összetett napon sérültem meg, a sírás nem tudtam abba hagyni, az MRG-be úgy feküdtem, hogy folytak a könnyeim, mert nem akartam elhinni, hogy ez megtörténik. És másnap, amikor meg tényleg elszakadtak a lábaim, akkor viszont érdekes módon tényleg ott ültem, és nem sírtam.
2: Tudod, előttem van a kép, ahogy magenta színű ruhádban ott fekszel a földön.
3: Igen.
2: És az jutott eszembe, hogy ez egy világban, aki 8. hely. Lett volna valaki más, aki azt csinálta volna, hogy fölkapaszkodik a szerre, majd leugrik, és akkor is 8. lesz. Te pedig végigcsináltál egy szuper gyakorlatot, és utána egy nagyon-nagyon veszélyes ugrással fejezted be. Megérte?
3: Meg.
2: Most így júliusban is, amikor rehabilitálsz, nem is tudom, mindjárt kiszámolom, 9 hónapja folyamatosan?
3: Nyilván. Ez nehéz kérdés amúgy, hogy megérte vagy nem, úgy gondolom összességében, hogy igen. Azért is mondom ezt, mert itt a rehabilitáció alatt én annyit fejlődtem szerintem fejben, és annyi mindent tanultam ettől a sérüléstől, és elsősorban türelmet, hogy ezeket máshogy lehet, hogy nem tudtam volna megtanulni.
2: Összekapcsolhatjuk, hogy minden okkal történik?
3: Így van. Úgy gondolom, hogy igen. Korábban a sérülésemről én mindig nagyon pozitívan nyilatkoztam, mert így is éltem meg, most is így élem meg, nagyon pozitívan éltem meg. Egy pillanatra nem volt az a fejemben, hogy én ne térjek vissza, hogy nekem ne legyen jó a lábam. Pedig eléggé horror diagnózisokat kaptam ott a legelején, de mindent kizártam, és nem foglalkoztam vele, és úgy gondolom, hogy én csináltam jól, mert jelenleg sokkal előrébb haladunk a rehabilitációban, mint amit akkor megjósoltak nekem, és most viszont már foglalkozok viszont azzal, hogy ott mit is jósoltak meg nekem, mert most már viszont egy hatalmas motivációként van ott nekem, hogy én nekem a műtéteim előtt azt mondta a doktor úr a szüleimnek, hogy ne az élsportba való visszatérés legyen a cél, hanem az, hogy tudjak járni rendesen. Ez volt az első...
2: Megnyugtató.
3: Ez volt az első diagnózis. Én ezt ott meghallottam, és egy picit se érdekelt. Az, jó van, na, majd akkor csináljuk meg a műtétet, ezt majd meglátjuk. Ez volt bennem, egyáltalán nem érdekelt. Most meg, hogy már futok, már szögdelek, már edzek újra, és tényleg rácáfoltam erre a feltételezésre. Most viszont már foglalkozok vele, és most már nagyon motivál az, hogy így indultunk neki ennek az útnak. És már újra korlátozok, és tényleg újra futok, és újra működnek a lábaim, és a normál életben már semmilyen hátrányom nincsen a sérülésből.
2: Mikor lehet a következő versenyed, ami

0: rengeteg erőt adtatok, ezt soha nem fogom elfelejteni, és a vége pedig küzdeni mindig, feladni soha. A hallgatónk pedig azt kérdezi, szia Zója, nekünk fradistáknak fáj a szívünk miattad, mit lehet tudni, mi lesz veled? Gondolom, hogy ez nem egy nap alatt döntötted el.
1: Az a helyzet, hogy a helyes megfogalmazás az, hogy ezt nem én döntöttem el. Sajnos. Én tényleg azt hittem, hogy én a Fradiban fogom majd egyszer befejezni a tornászpályafutásomat, és hogy az az utolsó klub már, ahova én igazoltam.
0: Ki hozta meg a döntést?
1: Hát az a helyzet, hogy nekem lejárt a szerződésem, és június 30-ával, és én kaptam egy levelet körülbelül 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy a továbbiakban a vezetőség nem kíván velem együtt dolgozni, és nem kívánja meghosszabbítani a körülbelül egy hét múlva lejáró szerződésemet.
0: Mi volt az első reakciód?
1: Amikor ezt megkaptam, akkor kicsit fejbevert a dolog. És ez azért is volt, mert nyilván jelenleg minden a rehabilitációm körül forog, és a rehabilitációmnak jelentős része és érdeme a Fradi gyógytornásza, Gyurka Bori, aki nagyon lelkiismeretesen csinálta végig velem ezt a nagyon nehéz visszatérést, és ezt az utat egész idáig, és nagyon-nagyon megijedtem, hogy mi lesz velem. És az a helyzet, hogy az is mutatja azt, hogy én végig a Fradival terveztem, hogy én egy darab másik klubbal sem konzultáltam, nem beszéltem semmiféle átigazolásról, ezért úgy voltam ott 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy tényleg mi lesz velem, mert nincs hova menjek, vagyis ez így rossz megfogalmazni, de akkor úgy tűnt, hogy nincs hova menjek, mert nem beszéltem senkivel.
0: És ma?
1: Hát publikus, még nem publikus az, hogy hova fogok tovább menni.
0: Azt nem lehet mondani, hogy több száz egyesület lenne Budapesten, nem. női tornával foglalkozik.
1: Abszolút nem lehet ezt mondani, úgyhogy emiatt érintett egyébként a legnehezebben, hogy a rehabilitációmat hogyan fogom így folytatni. Ez ijesztett meg leginkább, úgyhogy hát ezek a sajnálatos történések most nem könnyítik meg a helyzetemet.
0: A döntés tehát megszületett, csak még nem publikus.
1: Így van.
0: Körülbelül mikorra számíthatunk?
1: Hamarosan.
0: Említettük már, hogy 45.900 követőd van az Instán, 11 Facebookon. Én egy kicsit úgy érzem, elnézve, visszapörgettem, nagyjából 156 posztod van, azokat mind megnéztem egyenként. Van olyan egyébként, ami 56.500 elérést generált, és így az algoritmus a következőt is föltolta 34.000 valamennyire, hogy egy picit a tornáért is, tehát magadért is nyilván csinálod ezt a social media jelenlétet, de úgy érzem, miután sok olyan kép is van, ami tornával kapcsolatos, hogy magáért a sportágért is teszed.
1: Ez így van, az én közösségi média megjelenésem elsősorban így indult, hogy a tornát és a saját tornámat szeretném népszerűsíteni, és későbbiekben fogalmazódott meg bennem az, hogy egyébként amivel én szeretnék később foglalkozni, az nagyon szorosan kapcsolódik a közösségi médiához. Így úgy érzem mai napig, hogy az egyik segíti kicsit a másikat. Tehát nyilván nagyon szeretem azt, hogy sok elérésem van, és sokan látnak, és ezt úgy látják az emberek elsősorban, hogy én egy olimpikon sportoló vagyok, és nem lenézve az influencereket, mert azért ebbe a világba is belekóstoltam, és nagyon nehéz feladat az övék, tényleg, és sok, nem kapnak sok elismerés, pedig én megadom ezt nekik, mert nem egy egyszerű ág az sem, de én úgy gondolom, hogy azért felértékeli a dolgokat az, hogy elsősorban tényleg egy olimpikon sportoló vagyok, és magát a sportágat tudom reklámozni ezáltal magamat is, és akkor ez mellett pedig betekintést engedek az én mindennapjaimban, mi történik velem, és én nagyon örülök annak, hogyha ez csak egy valakit is érdekel, vagy esetleg egy valakinek is egy kicsi motiváció az életében.
0: Mondtad, hogy a későbbi terveiddel is szinkronban vannak a megjelenéseid a social médiában. Elmondhatjuk, hogy mik a későbbi terveid, és hogy egyébként meg ahol ülsz, az a szék esetleg a kései jövőben majd milyen szerepet játszhat az életedben?
1: Én ezt lekopogom most itt, úgy legyen. Igen, elmondhatjuk. én nagyon szeretnék műsorvezető lenni.

0: majd egyszer, akár sportműsorokban, hiszen az nagyon önazonos lenne, hogyha azzal indulnék, de nem feltétlen csak a sport iránya érdekel, úgyhogy nagyjából ezek a tervek.
1: Friss diplomásként ülsz itt, ezt is posztoltad egyébként mind a két felületeden. Jut eszembe, a TikTokra nem kérdeztem rá, ott milyen elérésed van, mert ott nem vagy még annyira aktív talán,
0: igen,
1: mint az Instán.
0: Igen, ott azt hiszem 29 ezer követőm van.
1: Szerkesztő most mondja a fülünkre, hogy 30 ezer.
0: 30 ezer, jó, ez kicsit új. Ott is vannak azért követőim, ott oda főleg akkor szoktam ilyen vlogokat kitenni, amikor versenyen vagyunk, és akkor azt jelentősen izgalmasnak találom, hogyha betekintést engedünk kicsit abba, milyenek a mindennapjaink versenyek előtt vagy után, vagy éppen az adott helyszínen. Úgyhogy akkor szoktam inkább aktívabb lenni, amikor tényleg megyünk valami versenyre. Igyekszem majd a jövőben ott is többet, de egyelőre még mert kicsit azt ott gyakorolnom kell, hogy
1: nem állsz rosszul egyébként, mert a lájkokat is megszámoltuk, 453 ezer lájk van eddig a TikTok csatornádon.
0: Ez jól esik így hallani egyébként, meg ez tényleg, ha csak elképzelek ennyi embert egy terembe, akkor igazából azt fel se lehet fogni, hogy egyébként ez milyen magas szám, úgyhogy...
1: Mondok még egyet, még egy számot, van olyan videód, amit 1.500.000-en néztek meg. Jó lenne azért utána nézni a TikTok csatornának
0: egy kicsit. Lehet a TikTokot kéne egy kicsit.
1: Lehet, hogy jobban
0: kicsit
1: kéne
0: előbe részesíteni.
1: No, a diplomáról kezdtünk beszélni, ugye, amiről posztoltál. Ez a Testnevelési Egyetemen szerezted ezt a diplomát, igen, hogyha jól tudom. Mi a szakirány?
0: Én szakedzői szakon végeztem, torna szakedzői szakon. Ez a B-tervem egyébként. Nyilván nagyon-nagyon szeretnék médiába elhelyezkedni később és műsorvezető lenni. Ez az A-terv. De azért ez korán sem olyan egyszerű, mint az, hogy holnap akkor én besétálok akár bármelyik tévébe, és azt mondom, hogy én itt dolgozom. Ezt pontosan tudom. Ezért tervezek egy B-tervvel, és nagyon szeretem a tornát, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy edző is szívesen lennék nagyon. Szívesebben a műsorvezetés, de tényleg, hogyha semmi nem alakul úgy, ahogy én azt szeretném a jövőbe az A-tervemmel kapcsolatba, akkor úgy gondoltam, hogy egy edzői diplomával több lehetőségem lesz majd, hogyha esetlegesen a B-terv kerül majd előtérbe.
1: El tudod képzelni, hogy egészen kicsi gyerekeknek tanítanád, hogy hogyan menjenek a gerendán, hogyan csináljanak bármilyen szaltót, vagy cigánykereket, vagy bármit is?
0: Azt gondolom, hogy igen.
1: Nulláról?
0: Igen, azt gondolom, hogy igen. Az edzőm mindig azt mondja, hogy az a jó edző, aki belelát az elemekbe, és megnézek egy mozdulatot, és azt én a fejembe szét tudom bontani, és látom, mi a hiba. Nyilván ezt így tényleg, aki látja, mi a hiba, az egy jó edző, de tényleg erre van egy külön réteg, úgy gondolom, akiknek van jó szemük ehhez, így szokott az edzőn fogalmazni, és én úgy gondolom, hogy nekem van egyébként szemem ehhez, és egyébként jó edző tudnék lenni, úgyhogy kiderül majd, hogy merre visz az út.
1: A veszélyes leugrásokkal kapcsolatban mit tudnál tanácsolni a jövendőbeli tanítványaidnak, ha lesznek?
0: Hát, hogyha tényleg erre kényszerülök, és ez az út lesz az enyém, és adja Isten, lesz egy tanítványom, akit ilyen nagy leugrásra meg tudok tanítani, és ilyen nagy versenyekre ki tudom vinni. Elsősorban az lesz a célom, hogy tudjak vele utazni, és ott a verseny előtt tudjam neki utasítani azt, hogy ne ugolj le vele.
1: Mi az, amit még sportolóként Székely Zója elérhet, és akkor itt térjünk vissza a jobb karodra, esetleg fölkerülő tetoválásra, és 2028-ra?
0: Ez a legfőbb cél. Nagyon szeretnék még egyszer kijutni az olimpiára. Én úgy gondolom, hogyha ebből a sérülésből, ami velem megtörtént, sikerül visszatérnem legalább olyan szintre, mint ahol én ezt befejeztem, az már önmagában egy óriási nagy siker lesz. Úgyhogy legyen ez az első cél.
1: Mikor kezdődnek a kvalifikációs versenyek Los Angelesre?
0: 2027-es világbajnokságon lesz majd az első olyan mérföldkő, ami majd eldönti azt tényleg, hogy ki az, aki kvótát szerez, és ki az, aki nem. Úgyhogy ezt emelném ki. Utána még egyébként a 2028-as évelei világkupa sorozat is egyébként kvalifikációs világkupa sorozat, úgyhogy onnan is lehet még egyéniben szereken kijutni. Ide majd a tornaszövetség fog tornászt jelölni, hogy ki az, akinek esetleg még nincs kvótája, és látja benne az esélyt erre. Úgyhogy azért még vannak lépcsőfokok, addig még vannak feladatok, és hál' Istennek addig még idő is van.
1: Kikkel vagy versenyben, illetve mennyire lesz komoly harc majd a hazai mezőnyben az olimpiai kvótáért?
0: Nagyon jó korlátosaink vannak, csak Kovács Zsófit kell említenem, ugye, akivel az előző olimpián is már nagyon fejfel mellett voltunk. Ott van Cifra Bettina Lili is, aki nagyon fiatal, ő is ezüstérmes már világbajnokságon, úgyhogy vannak ellenfelek, az biztos.
1: Mikor kezdtek majd el egyrésztről a gyakorlatokon dolgozni, másrészt van-e olyan terv, hogy a már meglévő, és mondjuk Jakartában olyan jól sikerülő gyakorlatodon, picit módosítva vagy erősítve az elemeken, elkezditek majd tervezni, hogy a kvalifikációs versenyeken milyen gyakorlattal indulsz?
0: Nekünk az én korlátgyakorlatom szerencsésen alakult, mert nálunk 4 évente szokott lenni szabályváltoztatás, és az olimpia utáni szabályváltoztatás az nem változtatott az én gyakorlatom értékén, aminek nagyon örültem, hiszen az azt jelentette, hogy akkor ez a gyakorlatot nem kell újra tanulni egy másikat, és teljesen ütőképes lesz ez most a 4 éves ciklusba is. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten, amin már én vagyok, nagyon nehéz új dolgokat tanulni, és itt már inkább az egy-egy tizedek azok, amiket tényleg lehet javítani, de az már nagyon-nagyon a teteje. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jakartai gyakorlatomban még egy-egy tized, ami benne lehet, hogyha életem legjobb formáját sikerül visszahoznom.
1: Egyet megígérnél nekem? Hogy már Los Angelesig nem sérülsz meg.
0: Megígérem.
1: Köszönjük, és reméljük sokszor és minél hamarabb hallgathatott majd a Vakavakát a versenynapokon. Székely Zója, köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Tukutukutaka tukututata tukututata tukututata tukutu

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en. A Nemzeti Sport

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a Víz Összeköt mai adásában. A szerkesztő műsorvezető Bitvan Emilt hallják. Mai műsorvezető kollégám pedig Lódi Renáta lesz, az MT kajakkenus szakírója, újságírója. Szervusz, Reni!
3: Szervusz, Emil, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Ezzel nagyjából el is árultuk azt a, hát nem nagy titkot, de hogy miről fogunk beszélgetni majd a következő bő fél órában, mert hogy kajakkenu lesz a témánk, és van egy vendégünk, és itt köszönhetem a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Nádas Bencét, az MVM Szegedi Vízisport Egyesület olimpiai ezüstérmes és többszörös, háromszoros világbajnok kajakosát. Szervusz, Bence!
4: Sziasztok, én is üdvözöllek benneteket, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Az aktualitásunk pedig az, hogy a hétvégén volt a világkupa sorozat idei utolsó harmadik állomása Montrealban, és hát egyébként is egy nagyon izgalmas és jó szezonotok van, Bence. Montrealból pedig újabb világkupa győzelemmel jött haza a négyes. A magyar csapat egyébként 6 arany, 3 ezüst és 3 bronzérmet szerzett Kanadában úgy, hogy nem is minden számban indult most a válogatott, de ennek nyilván egyéb okai is vannak, lehet, hogy majd ez is szóba kerül. De beszélgessünk akkor Montrealról, illetve erről a négyesről, amely úgy tűnik, hogy hát idén megállíthatatlan, nem akarok itt túl nagy jelzőket használni, de ez a három arany és egy jelzőst a négy idei komoly versenyen, ez nem nagyon emlékszem, hogy volt-e ilyen mostanában.
4: Én se tudok felidézni olyan férfi négyest, aki tényleg a négy nemzetközi versenyből hármat meg tudott nyerni, meg és egyet ráadásul csak a hazai pályán versenyző németektől egy tizedet kaptunk.
2: Ez a brandenburgi világkupa.
4: Igen,
2: volt.
4: Akkor azért a 6 fok hazai pálya az azért szerintem feléjük lejtett, de úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy ilyen eredményekre vagyunk képesek. Szerencsére olyan egység formálódott ki, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden döntő futamunk tökéletes volt, mindig voltak apró hibák, de szerencsére abba a pályába tartozott ez bele, hogy belefértek ezek a hibák, szóval még ezekkel együtt is tudtunk diadalmaskodni, de szeretnénk ezeket az apróbb problémákat kijavítani a világbajnokságra.
2: Milyen fura, hogy problémákról beszél, persze tudjuk, hogy maximalisták vagytok, de ez egy jó pozitív dolog.
4: Igen, azért. Mert például rajtunk, az talán csak Szegeden tudtuk úgy elkapni a döntőfutamban, hogy rögtön elsők voltunk már az első bolyasortól kezdve, és nyúltunk el a mezőnytől. Az utána lévő világkupákon mindig egy picit beragadtunk magunkhoz képest, mert tudjuk, hogy tudunk mi ennél jobbat, de valamiért ezek a jó rajtok a döntőfutamokban nem annyira sikerülnek, és ezeket próbáljuk gyakorolni, hogy minél egységesebbek legyünk a futam alatt, főleg a rajtokban, mert ott szokott kicsit szétcsúszni a sztori, és általában ilyen 100 méter környékétől találjuk meg azt a harmóniát, azt az utazó tempót, amivel
2: döntő.
4: Így van, ott csúszunk el a mezőnytől.
3: Mennyit tudtok egyébként együtt készülni? Ugye te és a Sanyi tulajdonképpen csak erre a számra kell, hogy koncentráljatok ebben a szezonban, de ugye az egység másik két tagja a párosban is érdekelt. Mennyit tudtok együtt készülni?
4: Nagyon sokat. Szerencsére ők is, meg ugye az edzőnk is látja, hogy itt a legfontosabb cél az, hogy a négyesben minél több pontot tudjunk szerezni, hogy mutassuk ne csak a magyar kajakkenu felé, hanem magunk felé is, és a többi nemzet felé is, hogy velünk négyesben és párosban is számolni kell, hiszen 5 kvóta lesz csak elérhető az olimpiára, és hát mi próbálunk a saját elképzeléseink felé húzni, és úgy teljesíteni, hogy a szövetségi kapitány adott esetben, ha úgy alakulnak a dolgok, 2 év múlva úgy döntsön, hogy a négyest és a két párost fogja preferálni, mert választani kell, hogy 2001-est viszünk egy olimpiára, vagy az 504-est és két párost. És itt majd döntenie kell a kapitánynak, mi igyekszünk az eredményekkel afelé, a döntés felé terelni ennek a kérdésnek a válaszát, hogy tényleg egy olimpiai éremesélyes vagy aranyesélyes négyes, és 2 potenciális éremesélyes párossal vágjunk neki Los Angelesnek.
2: Csak a kedves hallgatók értsék, hogy nagyjából miről van szó, a párizsi olimpiáig 6 férfi kajakos kvótát lehetett megszerezni. Magyarán az aktuális szövetségi kapitány 6 kajakossal könnyedén tudott csakkozni. Na most az ICF döntése miatt ez a 6 most már 5 kvóta, tehát magyarán az nem fér bele, hogy ha mondjuk 2 egyest viszünk ki 1000 méteren, akkor valamelyiket vagy bekerültetné 4-esbe, vagy a... Na mindegy, ez már egy nagyon szakmai kérdés, a lényeg, hogy 5 ember mehet. Nekem ez, amit most ti csináltok, ez kicsit haj az a spanyol-német 4-es dominanciára, ez a 22-23-24-es időszakra, viszont ezt nagyon nehéz lesz tartani 27-re-28-ra, viszont az látszik, hogy ez egy olyan út, ami szerintem még számotokra is egy picit meglepetés.
4: Abszolút meglepetés, de nagyon élvezzük. Szóval Sanyival pont azt beszéltük, hogy 10 éve négyesezünk, lehet úgy mondani, hogy, hogy azért
3: nem 35 éves fiatal van. Emberek ne, vagytok, és már 10 éve.
4: Mindketten nagyon fiatalon kezdtük a 500 méter négyesezést, de nagyon jó eredményekkel kezdtünk, ugye 16-ban, 17-ben Európa-bajnokságot nyertünk, de utána sok fentet, sok lentet megéltünk, inkább lenteket sajnos. Volt néha egy-egy reménysugár, amiben bele tudtunk kapaszkodni, és szép eredménye tudtunk nekivágni egy-egy következő évnek.
2: A Párizs előtti VB ezüstére, amivel kvótát hoztatok.
4: Így van. Az például egy teljesen ugyanaz volt, előolimpiát meg is nyertük, de valamiért utána nem tudott úgy kiteljesedni sajnos az a négyes, amivel azt az eredményt meg tudtuk volna szerezni, amire vágytunk és amit szerettünk volna. Viszont most azt érezzük, hogy ebbe a négyesben megvan az a lehetőség, még ez az X-faktor nem jött ki teljesen, de nagyon biztatóak az előjelek, és mind a négyen nagyon alázatosan, nagyon profin dolgozunk azért, hogy tényleg saját magunkat tudjuk legyőzni, és ezáltal kicsit ellépni magunktól, és mert a többiek is fejlődni akarnak, és fejlődni is fognak, mert ez egy olyan versenyszám, ahol tényleg, ha megtörik egy-egy évbe egy egység, akkor utána nagyon nehéz újra visszakapaszkodni a csúcsra. Lásd, azért a németeknek is kellett idő, hogy Ronald Rauhét pótolják, a spanyolok is Sao Craviotónak a pótlására azért elég, most már második éve próbálják keresni azt az egységet, ami tényleg kimagaslan tudja hozni ugyanúgy a jó eredményeket, de még nem találták meg. Mi most megtaláltunk egy olyan formációt, egy olyan egységet, amivel tudjuk ezt a magas szintet képviselni.
2: Azt hiszem, pont te fogalmaztál úgy még egy páros esetén, hogy itt a kettő meg a kettő beül, akkor az nem 4, hanem 5. Itt most valami hasonló van, nem a négyesben, hogy beül a kettő meg kettő meg kettő, de az nem 8, hanem 9, 10 vagy 11, és ezt a legnehezebb talán kívülről megérteni, hogy ott van 4 kajakos, miért nem megy a hajó? Mert ez nem így működik.
4: Így van. Nagyon fontos az, hogy tényleg mindenki megtalálja a helyét úgy a hajóba, hogy ne úgy tegyen hozzá, hogy el is veszt az egységből, hanem inkább arra hajazni, hogy csak hozzá tegyen ahhoz az egységhez. Ne kelljen senkinek se kompenzálnia, ne kelljen senkinek se úgy annyira alkalmazkodnia, hogy csorbát szenvedjen, akár a technikája, a mozgása. És így azt tudom mondani, hogy ha mindenki csak egy picit alkalmazkodik az egységhez, akkor mindenki ki tudja magát kajakozni, és egy nagyon jó eredményt tudunk elérni.
3: A beülési sorrend egyébként hogy alakult ki? Mert az nekem olyan érdekes, hogy ugye párosban a Kuruc Levente ül elől, és mögötte ül a Fodor Bence. Itt meg pont fordítva a négyesben.
2: Igen.
3: Az, hogy te vagy a vezérevező, az talán nem meglepetés. Igen. Ebben te nagyon rutinos vagy. Tehát, hogy ez hogy alakult, hogy ott éppen fordított sorrendbe ülnek?
4: Úgy alakult, hogy mindenkinek ugye tudja az edzőnk Hüves Viktor monitorozni ugye a vízfogását, hogyan kajakozik, hogyan mozgatja ugye a hajót, és a Sanyi a legagresszívabb, szóval neki már ahogy berakja a lapátját, szinte kisuhan alól a hajó, szóval ő a leggyorsabb, ráreagál a legjobban a hajó. Utána a Levi az, aki hasonlóan sprinter adottságokkal bír, és akkor úgy következünk utána mi a Benővel ketten. Mi a Benővel ketten nagyjából hasonlóan mozgatjuk magunk alatt a hajót, és ezáltal nem zavarjuk egymás sem, viszont ketten hátul meg nagyon fontos az, hogy a húzás elején olyan agresszívan adják le az erőt, hiszen hátul a leggyorsabb a víz ugye a négyesben, és ez egy nagyon fontos harmóniának kell legyen szerintem egy négyesnél.
2: Forma 1-ről még beszélgettünk, de ez most nagyjából
3: tiszta tudomány
2: eszembe, az tényleg, hát azért egy-két edzéseteket már láttuk, hogy azért úgymond be vagytok drótozva, a hajón is vannak érzékelők, tehát folyamatosan monitorozzák szinte mindeneteket, tehát gyakorlatilag az 500-as pálya minden méterén látszik, hogy ki milyen teljesítményt adott le, hogy húzott. Nyilván nem Forma 1-i magasságok, de a kajakkenu sportágot nézve, ez még 15 évvel ezelőtt, egy 10 évvel ezelőtti állapothoz képest viszont Forma 1-es dimenzió.
4: Abszolút, nagyon örülök, hogy tényleg egy ilyen csapatba edzhetek, és ezekkel a műszerekkel tudunk együtt dolgozni. Ugye én már lassan 10 éve Hűvös Viktorral ezekkel az Argus-Cam ugye műszerekkel együtt dolgozunk. Nagyon szeretem ezáltal így az edzésmunkákat, hiszen be tudjuk tényleg kategorizálni, hogy most milyen erővel, milyen sebességekkel haladnunk, és így ezáltal a Viktor is sokkal precízebben tud edzéstervet írni. És minden egyes döntő után, négyes döntő után meg elemzünk, hiszen a hajónak az egész pálya gyorsulási görbéi ott vannak, a négy lapát össze van szinkronizálva, nem is tudom hány millisekundumra, szóval vissza tudjuk monitorozni a jobb és bal húzásokat, hogy ki hol sietett, még a jobb és a bal húzásban is vannak diffik, hogy kicsit a jobb oldal talán jobban sietnek a srácok, mint mondjuk bal oldalra.
2: Ez hogy lehet azonnal javítani, mert az, hogy mondjuk 170-nél most nyilván hasamra ütök, volt egy túlerős húzásod, akkor amúgy te visszagondolsz, hogy igen, az valóban így volt. Tehát emlékszel ilyenekre, vagy ezek megvannak a kezedben ezek az érzések?
3: Vagy egy hajrá szituációban, bocsánat, amikor már nagyon fáradtak vagytok, akkor is tudtok figyelni ilyen nüansznyi dolgokra esetleg?
4: Inkább úgy festeném le, hogy vannak benned érzések, azokat elraktározod ugye magadban, hogy mik történtek ugye pálya alatt. Viszont a grafikonok által kapsz egy visszajelzést, hogy aha, itt akkor ehhez az érzéshez tudok valamit társítani, hogy itt ez történt, és akkor a következő szituációban, amikor ez van, akkor megbeszélünk csapat szinten egy olyan reagálást, hogy itt most erre kell figyeljek, hogy egy picit talán, mint ahogy ösztönösen csinálná az ember, kicsit késsen, vagy siessen, vagy ne legyen olyan agresszív, próbáljon a hajó részeként együttműködni, ne domináljon annyira bele, hiszen akkor azzal az egységet kicsit megzavarja.
2: Ehhez szóval kell így, négy jó karakter.
4: Így van, és mind a négyen nagyon szerintem építő jelleggel hatunk egymásra is, az egységre is, és Viktorral való közös munka, és szerintem mindenki, mindnyájan nagyon tiszteljük a Viktort és a tudását, és amit mond, azt igyekszünk úgy meg is csinálni, és tényleg előrefele haladni.
2: Nagyjából a hallgatóknak Hűvös Viktorral egy apró adalék, hogy ő az az edző, aki mondjuk ha szeptember 4-én elkezditek az edzést, akkor a világbajnokság utolsó napjáig pontosan tudja, hogy melyik nap mi a terv.
4: Így van, szóval amikor beszélgettem...
2: Ez 10 hónap.
4: Beszélgettem vele, hogy októberben elmennék, ez tavaly volt, hogy elmennék októberben a Dolomitokba túrázni a feleségemmel. Mondta, hogy ott olyan edzések lennének, amivel a jövő évben ezeket megalapoznánk, és akkor jó, mondom, jó, akkor bepótolom majd a pihenő héten. Jó, akkor mondta, hogy ezeket az edzéseket így pótoljuk be. Majd jött az, hogy kimennék csak két napra, egy szombat vasárnapra, csak a szüleim is kint lesznek, tesóim is, hogy kimenni, nem síelni, hanem kint ott velük
2: feltöltődni, picit.
4: Igen. És akkor mondta, hogy ott van egy szombati edzés, ami már csak 5 hét van a válogatók, hogy ezeket meg kell csinálni, és akkor végül azt az egyet elengedte, és akkor már pénteken megcsináltam a kondit délelőtt, a evezés után szigorúan, és akkor péntek délután már elengedett, de az is nagyon nehéz vele egyezkedni, de közben meg egyfajta jó dolog is van ebbe, hiszen annyira jól megtervezi ezeket, annyira előre tervez, szóval szerintem, ha most megkérdeznénk, és fölhívnánk, hogy 28-ig megvan a terv, szerintem megvan 28-ig
2: a terv. Biztos, hogy megvan, egy olyan egy vázlatnál sokkal komolyabb.
4: Igen, egy olyan megnyugtató van. Érzés nála kajakozni, szóval nekem sose kellett azért aggódnom, hogy formában leszek-e, hanem nekem csak azzal kell foglalkoznom, hogy én a magam terén mindent megtegyek, hogy odafigyeljek az étkezésemre, alvásomra, megcsináljam azt, ami le van írva az edzésben, regenerációmra figyeljek. Ha ezekre odafigyelek, nekem nem, én sose izgultam azért, hogy formában leszek-e, mert az elmúlt 13 évben, amióta nála vagyok, szerintem egy kezemen, vagy talán két ujjamon meg tudom számolni, hogy mikor nem voltam formában. De azokat el is ismerte, és abból tanultunk, és ez egyfajta olyasfajta magabiztosságot, nyugalmat ad szerintem Sanyinak is, meg nekem is, hiszen mi vagyunk nála legrégebb óta, hogy szerintem ez egy fegyvertény lehet adott esetben.
3: Rábízhatjátok magatokat 100%-osan.
4: Abszolút, teljes mértékben.
3: Nagyszerű érzés lehet.
2: Hát nem egy olyan interjút készítettünk már, nem feltétlen csak kajakkenu sportágban, ahol a sportoló egyébként utólag elmondta, hogy hát lehet, hogy picit elcsúsztak a felkészüléssel, vagy a formábahozással.
3: Akkor és nálatok ilyen nem történt.
2: Az edzőtanítvány viszonyban a legfontosabb, az a bizalom.
4: Persze.
2: és ha vakon hiszel az edződben, és az eredmények pedig azt mutatják, hogy van értelme. Hát jó lehet a hűvös csoport tagja lenni. Egy picit kanyarodjunk vissza Montreálhoz, mert nyertetek, de azért az nem egy hátradőlős sima győzelem volt, hogyha az utazás körülményeit, a hajó mizériát és mindent egybe veszünk, mert hogy nem érkeztek oda időben azok a hajók, amelyeket a Magyar Szövetség elindított, ott bérelnetek kellett, de még azt is ki kellett cserélni. Elmeséled nekünk, hogy hogy jutottatok el oda, hogy még a döntőig csak, tehát a rajtik.
4: Jó.
2: Hogy nézett ki a történet?
4: Az alapkoncepció az volt, hogy nem megyünk Montreálba.
2: Na, tessék.
4: Csak ugye a szövetségi kapitány meg az edzőnk ugye úgy döntött, hogy ha már így vezetjük a tabellát.
2: Az olimpiai kvalifikációs rangsort.
4: Így van, akkor jó lenne ezt az előnyt, ezt megragadni, és tovább növelni, hogy akkor legalább edzésből menjünk ki, és akkor a Viktor úgy alakította a dolgokat, hogy akkor a pihenő héten kimennénk egyet versenyezni, és hát így is alakult, akkor kimentünk, azt ő intézte el, szerencsére szövetségi kapitány ebbe abszolút partner volt, hogy a lehető legkevesebb időt töltsük kint, szóval kimentünk kedden, kiérkeztünk szerencsére kedden, ugye időeltolódás miatt, szerdán eveztünk egyet, nem volt egyes hajónk, ugye, mert csak négyes volt, de szerencsére abban is meg tudtuk oldani a dolgokat. Ugye nem érkeztek ki
2: bal szerencsére,
4: ugye nem érkeztek ki a hajók, és tudtunk szerezni egy négyest. Viszont az a négyes, nem tudom milyen konstrukció lehetett, de ott valami nagyon nem volt tisztában, nem volt egyenes az alja se, olyan gyenge anyagból volt, hogy szinte a hullámon is hullámzott a hajó, és olyan érzés, vagy látvány volt, oda tettük mellé a moldávok hajóját, amiket kölcsönkértünk a döntőre, ugye ugyanattól a cégtől bérelték a moldávok, csak az egy jobb minőségű hajó volt, és annak egyenes volt az alja. A miénk az meg olyan volt, mint egy fordított banán, szóval mintha befele ment volna a vízbe az elején.
2: Nem
4: lehetett futtatni. Igen. Úgy fröcskölt az orra, hogy mondom, én nem tudom, hány éve kajakozok, 20 éve kajakozok, én még nem láttam ilyet.
2: Tehát már a parton láttátok, hogy valami nem stimmel vele, és hogy vízre szálltatok azonnal?
4: Igen, azonnal az első edzés, hát mondom, itt nem tudom, mit fogunk csinálni, itt mondom, valami nagyon nagy szerencse kell majd. Kérdeztem a Dávidot, ugye a szövetségi kapitányt, hogy mondjam, a középfutamra tudunk már szerezni hajót? Persze, oda már tudunk, jó, mondom, ezt az előfutamot valahogy megússzuk. Hát egyszer éltünk be a lengyelekkel. Na most a lengyelekkel, ha maxot megyünk, nem szoktunk nagyon x-elni, hát nagyjából 500-at különbség volt akkor a két hajó között. És mondtam a szövetségi kapitánynak, hogy na akkor a moldávok hajóját akkor minél gyorsabban szerezzük meg. Így van. Csak hogy a rajtgépek nem működtek megfelelően. Rosszul szintezték be a rajtgépet, csomó rajtot visszalőttek, hiszen a 20 éves rajtgépről beszéltünk, de csak 500-nál volt ez a rossz rajtgép. Bebuktak alá a rajtgép alá. Volt egy rajtgép, ami 15%-addal hamarabb ment le, mint a többi.
2: Tehát van, aki kicsúszott belőle, nem tudott normálisan stabil lenni.
4: Így van, és ezért ezek a nemzetek, akik kiestek, ugye az előfutamba, óvtak, és végül a középfutamba...
3: Nem kapottátok meg az
4: újabb hajót. Igen, nem tudtuk megkapni, mert a középfutamba 10 voltak minden egyes középfutamban.
2: Mindenki jó eset helyben hagyták magyarán, vagy nagyjából.
4: Igen.
2: És mindenki ment újra.
4: Mindenki ment újra, mi meg ott maradtunk ugyanazzal a rossz hajóval, amivel tudtuk, hogy nem tudjuk futtatni. Nem volt utazó tempók. Olyan volt, mintha minden méterért meg kellene harcolni abból a szempontból, hogy nem tudtuk futtatni a hajót, mintha ellenállással mentünk volna majdnem.
2: Tehát mint egy salakos pályán sima cípőbe futottál volna, melletted meg szögesbe.
4: Körülbelül.
3: És az első három között kellett célba érkeznetek.
4: Így van, és ráadásul ott volt az olimpiai bajnok német egység, ugye egy cserével, mert valamilyen gyomor problémái voltak a sztróknak, de úgyis erősek voltak. Ott voltak a szerbek, dánok, akik még ugye tovább is jutottak, és a németek voltak a hatos rajtgépben, és fura volt, hogy középfutam már harmadjára rajtoltunk be, első rajtnál minket is figyelmeztettek, meg a németeket, és a másodiknál meg a németeket és a szerbeket. És én ilyet még nem láttam. Mondták, hogy Germany disqualified. És így nézek oldalra, mondom, de jó, hogy mi ebben nem voltunk benne, mert
2: lehetetek volna ti is.
4: Lehetünk volna mi is. És akkor, de ugye szerencsére megbeszéltük az első figyelmeztetésnél, hogy jó, akkor biztonsági rajt.
2: Inkább kivártok.
4: Inkább kivárunk, de ebbe benne van a pakliba, hogy akkor is bejelez a gép egyet, vagy valami, és a németek...
2: Igen, hogy a mozogsz, ugye itt a vízhullámos, de gyakorlatilag egy rossz mozdulat, és már
4: így van.
2: Rajtnak nézik.
4: És a németeket így kizárták, jó, így magamban mondtam, nagyon sajnálom őket, de legalább egy ellenféle kevesebb, de hát így is alig jutottunk be a döntőbe, hát három hajóval így reszeltünk elől, ott voltak a szerbek, dánok, utána mi jöttünk be harmadiknak, mondom, nagyon kell ez a...
3: Így akkor ez különösen bravúros, hogyha ezzel a banánhajóval
4: igen.
3: Be tudtatok jutni.
4: És tényleg ott az életünkért harcoltunk a középfutamba, szerencsére meg lett a döntő, és akkor kikerültünk az egyes pályára.
2: Még egy pillanat. Tehát vége lett a középfutamnak, és akkor azonnal kopogtattatok, hogy nekünk kell a moldáv hajó?
4: Mindenféleképpen már át is hoztuk onnan, hogy nekünk...
2: Tehát akkor ugye simán ment ez a része utána, hogy igen. Megkaphassátok azt a hajót, így ami van. Legalább normális.
4: Így van, meg volt másik lehetőségünk is, ugye a svájciak is kiestek, ott is ugye egy magyar edzi ugye a svájci férfi kajakosokat, ők is felajánlották, csak ugye az a saját hajójuk, nem akartunk benne kárt tenni, mert tudjuk, hogy 500 méternél ez a rajtgép eléggé nem olyan megbízható, mint mondjuk otthon a Polaritás, vagy mondjuk Németországban az IMAS, de hogy inkább akkor megnéztük, hogy ez a moldáv hajó tényleg jó-e, megnéztük.
3: Hát, hogy ez is egy bérelt hajó
4: igen,
3: volt.
4: Igen, ez is egy bérelt hajó, de legalább olyan volt formára, én ami ennek lenni
2: volt a különbség, gondolom.
4: Merevebb is volt, ami elengedhetetlen egy négyesnél, és az a forma volt, amit megszoktunk, szóval nem volt megcsavarodva se, meg nem volt banánformája se.
2: Megnyugodtatok?
4: Meg, de nyilván a nyugodtság az a másnap jött, amikor kimentünk bemelegíteni abba a hajóba, és akkor
2: jött vissza
4: éreztük,
2: a kézbe az
4: éreztük,
2: érzés.
4: Hogy jól van, csak hozzuk azt, amit tudunk, elégedett leszek, csak jöjjön ki az, ami bennünk van. És akkor onnantól kezdve meg tényleg, ha rajtunk nem is sikerült olyan nagyon jól, az utazó tempóktól kezdve pedig léptünk el a mezőnytől, és meg tudtuk őrizni az előnyünket.
2: Nyertél már szélsőpályán világbajnoki címet párosban, emlékeim szerint a 9-esen, még Milánóban, talán ott volt a
3: Hegalevivel.
2: De 4-esben versenyeztél már 1-es pályán, vagy 9-esen? Tehát onnan a legnehezebb követni a mezőnyt, mert hogy ha, és 9-esen mentek a spanyolok,
4: igen.
2: Visszanéztem a döntőt, tehát az eleve egy érdekes dolog, hogy nem is látod a riválisaidnak nagyjából, csak úgy a, hát majdnem felét.
4: Igen.
2: Persze nem bámészkodsz egy futam közben,
4: magunkkal voltunk csak elfoglalva. Nem volt ezzel gond, de amikor kinéztem a végén, éreztem, hogy jó, megtettük, amit megtudtunk, elégedett voltam, és kinézek, jó, mondom, dobogó megvan. És először azt hittem, hogy harmadik, mert nem tudom, olyan furán volt a célvonal berajzolva, vagy nem tudom, így szemre, és akkor kérdezem a Dávidot, hogy mondom, a szövetségi kapitányt, hogy akkor na, hanyadik. Azt mondja, mutatja. Mondom, jó pályát mentünk, de hogy hanyadik. Hogy...
2: De akkor ez még a vízen volt?
4: Ez még a vízen volt, igen, és akkor kiszálltunk, azt mondta, hogy első mondom, hogy nem hiszem, és nem is tudom, a ICFS, ugye a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnek az egyik médiása mutatta a eredményt, hogy de nyertetek, nézd már meg, ja, mondom, jó, akkor elhiszem.
2: Azt hiszem, 12 és 17 század, igen.
4: Igen.
2: A portugálok és az ausztrálok előtt szabad szemmel nem nagyon lehetett látni a közvetítésben.
3: Nem csoda, hogy te se érzékelted akkor.
2: És tényleg úgy volt, hogy a lengyelek bekezdtek mellettetek,
4: igen.
2: És aztán szépen 150-nél már az első
4: már mi
2: voltatok.
4: Vezettünk, igen.
2: És ez egy jó pálya volt egyébként?
4: A rajtot leszámítva, igen.
2: Azzal kezdted, bocsánat, az adást, hogy mennyi hiba volt a pályában.
3: Itt is óvatosan rajtoltatok?
4: Nem, itt nem az óvatosság volt, hanem nem volt annyira egységes a hajó az első 100 méteren, szóval hiányzott az, hogy harmóniában legyünk, szóval nem volt annyira egyszerre, de szerencsére 100-150 métertől tényleg annyira egyszerre lett, hogy a utazó tempónkban ez meg is látszott, hogy lépünk el a mezőnytől.
2: Kék hajóban mikor vesztél utoljára? Ilyen kaliberű versenyen?
4: Nem, akkor nem versenyeztem, de 11 éve volt utoljára ilyen kék hajóm.
2: Nekem egyből azt tűnt fel, hogy néztem a közvetítést, hogy atyaik, hát én ilyen, nem is nagyon látunk egyébként kék hajót
4: igen,
2: amúgy.
4: Igen. Nem nagyon, én se láttam, főleg nem 4-esben.
2: De hát minden jó, ha vége jó, úgyhogy akkor a montreali jó szájíz az megmaradt ezzel az újabb elsője, mert ha ilyen körülmények között, ilyen viszontagságos utazás, hajócsere, mizéria után is tudtok nyerni, és azért ez egy kemény mezőny volt, még ha németek hiányoztak az ismert okok miatt is, de azért az egy komoly mezőny volt.
4: Persze, itt volt a olimpiai ezüstérmes ausztrál egység, ugye itt volt az új alakult spanyol, a egyre jobban teljesítő szerb egység is, és tényleg mindenki.
2: Portugálok
4: tényleg, ugye a tavalyi világbajnokok, úgyhogy szerintem mindenkinek nagyon fontos az, hogy az egyes és a négyes kvótája rendben legyen. Most egy kicsit azt mondom, hogy a páros szám az inkább azoknak nagyon fontos most ilyen kvalifikáció szempontjában, akiknek a négyesek azok
2: nem az igazi.
4: Nem az igazi, és érzik, hogy itt lecsúszhatnak a kvótás helyekről. Akik megérzik, hogy ezt meg tudják még csípni, azok meg ütik, ahogy tudják a négyesüket, hiszen nagyon nem mindegy, hogy most 3 kvótával vágsz neki egy olimpiának, vagy 5-tel.
3: És te hogy érzed magad egyébként ebben az új rendszerben? Ugye a korábbiaknál több verseny van az új kvalifikációs rendszer miatt. Ti is azért világkupákra nem mindig mentetek a múltban, most meg gyakorlatilag mindegyik világkupa versenyen ott voltatok. Te neked hogy tetszik, vagy hogy érzed magad ebben a több versenyes rendszerben?
4: Nyilván fiatalként talán azért örültem volna jobban, mert akkor hamarabb eljuttottam volna egy olyan tapasztalat, hamarabb szereztem volna annyi rutint, amivel sokkal magabiztosabb versenyző lehettem volna akár hamarabb is, szóval nem, úgy tekintek magamra, hogy én talán Tokiótól kezdve tekintem magam olyan rutinos, olyan magabiztos, olyan kiegyensúlyozott kajakosnak, hogy stabilan tudom hozni a jó eredményeket. Lehet, hogyha hamarabb jön be ez a rendszer, akkor lehet, hogy már 21 vagy 22 évesen is eljutok arra a szintre, mert bevallom őszintén régen világkupán az indult, aki szeretett volna, vagy úgy kedve van versenyezni, de általában mindig a főverseny az Európa-bajnokság, világbajnokság, és azért egy évben 2 főversenyre készülni csak, az azért nem ad annyi impulzust, annyi lehetőséget a fejlődésre. Így meg, hogy van 3 világkupa plusz 2 főverseny.
2: Nem erről szól egyébként a sport, hogy versenyzel.
3: Igen.
4: De, úgyhogy én ennek kifejezetten örülök. 30 éves vagyok, még elbírom a munkát, tudok menni 2 számot is, akár egy világkupán, akkor is tudom hozni szerencsére azt a magas színvonalat, ami kell ehhez. Úgyhogy én nagyon élvezem, és kíváncsian várom, hogy mire lehetünk még képesek.
2: Majd a világbajnokságról még beszélgettünk, és hogyha már Montreal, beszélgettünk arra, hogy a Forma 1-ről is majd szót tehetünk, hát akkor egy picit vándoroljunk át, mert hogy ha valahol közel van egymáshoz egy Forma 1-es pálya és egy kajakkenu pálya, az akár, mint a példa, Kanada és Montreal.
4: Szerintem ennél közelebb nincs semmi, hiszen kiszálltunk állítani első nap az edzésen, és konkrétan 3 méterre volt a stéktől a célegyenes. Tényleg akár, ha fölmész a pálya tetejéig, akkor be is tudsz sétálni az egyik csapat garázsába is, hogyha van kedved.
2: Jutass meg, hogy megnézted a montreali pályát?
4: Persze, körbe bicikliztem.
2: Wow!
4: Rázőköveket használva, kíméletlenül.
3: Ideális híven.
2: Melyik edző bicikliét kérted el?
4: A svájciakét, de szigorúan csak a futamom után, hogyha esetleg eltaknyolok, akkor ne lássak árát.
2: Mert kisebb sebességgel mész be, mint egy McLaren.
4: Persze, de nem fékezek akkorát.
2: Ez is igaz. Jó úgy, élmény volt?
4: Nagyon, nagyon jó élmény volt, és maga ez a sziget, ez egy olyan varázslatos dolog, hogy egy ilyen dolgot kihoztak bele, hogy ott van egy kajakkenu evezős versenypálya, amin olimpiát rendeztek, ott van egy F1-es pálya, mellette ott van még egy tó is azon a szigeten belül, még a kajakkenu pálya mellett, szóval
2: ez ilyen kis turista paradicsom is.
4: Igen, és marha jó, és mindenki azért jön ide, aki szerintem helyi, hogy feltöltődjön, sportoljon egyet, és annyira jó ezt látni, hogy
2: szabad bejárás van a pályára?
4: Teljesen.
3: Mármint a Forma 1-es pályára.
2: Ja, bocsánat,

0: lépjük be, hogy ott a edzés helyszínökön itt keringtünk, mint gólyakos a levegőben.
1: Ők zavartak bele abba, hogy ti kihasználjátok magyar kajakosként a montreali.
0: Igen. De pályán. Mindenféleképpen ez egy élmény volt, hogy tényleg nyitott volt az egész, és bárki használhatta, és mindenki ésszel használta, és mindenki azért ment rá, mert a részese akart ennek valamilyen szinten lenni.
1: És mondjuk a boxok helyét, vagy az ilyen kiszolgáló létesítményeket, azt nyilván gondolom inkább kívülről lehetett megsasolni.
0: Én nem voltam ott már, amikor be lehetett menni, de volt egy olyan nap, amikor nem is tudom, az egészségügyi tímből az orvosunk meg a masszőrünk az föl tudott sétálni a pedok részre.
1: Wow.
0: Mert akkor valami munkálatok voltak, de mindenkit fölengedtek. Mert akkor éppen lehetett. De amikor bicikliztünk, akkor ugye a boxba nem lehetett bemenni, mert nekem még az volt, hogy akkor most éppen bebiciklizek a boxba, de ott le volt zárva, hogy oda nem. De az egész pályán mehettél egészen nyugodtan.
1: Ez milyen érdekes, nem, hogy van egy világváros, annak a közepén van egy, mert az egy utcai pálya montreali, gyakorlatilag nem félig meddig.
0: Hát igen, utcai.
1: És te pedig bemész, és ott bringázol.
0: Igen.
1: Hát mennyire jó élmény.
0: Marha jó.
1: És főleg úgy, hogy egy ilyen siker után.
0: Így van. Azért tudtam így is, hogy jó szájízzel fogok hazajönni, bármi történik is, mert körbe tekerem a pályát, ha esik, ha fúj, de azért így még édesebb ez az élmény, hogy egy aranyéremmel tudtunk hazatérni, hiszen amikor megtudtam, hogy lesz montreali világkupa még tavaly, akkor nekem az volt az egyik célom idén, hogy kijussak oda a világkupára, nyerjek.
1: Pipa?
0: És körbe tekerjem a...
1: Erről pedig most meséltél.
2: Háromból
0: három. Mert azért, ahogy mondjam, akire én nagyon fölnézek, az Hamilton és ugye a McLaren csapat. Na most Hamilton ott aratta az első győzelmét 2007-ben. Mondom, úristen, mondom, akkor ha én is tudok ott nyerni, akkor legalább van egy kapcsolódási pont. Megmondom, körbe tekerem a pályát, ahol ő élete első győzelmét aratta.
1: Az még egy,
0: mondom, ez óriási.
1: És ha már Forma 1, ezen a hétvégén is van egy verseny, de talán számunkra még izgalmasabb, majd a jövő hétvége. Ott leszel a magyar nagy díjon?
0: Ott leszek. Nem tudom, mennyire lehet ezt elmondani, de a MOB és a Hungaroring kezdeményezett egy olyan programot, ahol Totka Sándorra ketten ott leszünk, és hát kajakergométeren próbálunk majd valami sót csinálni. Reméljük, hogy izgalmas lesz, nekem minden esetre biztosan, hiszen ha Forma 1-es pilótákkal találkozhatok, akkor filigér a szám, bárkiről legyen is szó. Úgyhogy remélem, hogy új pilótákkal bővül a aláírásaim listája ugye az F1-es sapkámon, hiszen már 8 aláírás megvan, úgyhogy, wow. Úgyhogy igyekszem begyűjteni még azt az egyet, amire nagyon vágyom.
1: Elárulod, hogy melyik az az egy név?
0: A Hamiltonéra nagyon vágyom.
1: Ezek szerint vele még így nem
0: sikerült.
1: Futottál össze.
0: Norrisztól már van 2 aláírásom, Fernando Alonsótól is van már egy, Toto Wolfftól, Nico Rosbergtől, Lawsontól, Kimi Antonellitől, Russelltől, szóval így vannak aláírások.
1: Van még hely akkor a sapkán egy Hamiltonnak?
0: Vettem még egyet, biztos, hogy legyen, de Hamilton a sapkába megyek ki, Hamilton a Ferrari sapkába, úgyhogy azt fogom vele aláíratni, hogyha találkozok vele, mert akkor nem kell a táskámba keresnem azt az egy külön F1-es sapkát, amire a többi van, többi aláírás van rajta, mert Norrisztól van 2 is, van egy ilyen sima F1-es sapkán, meg van egy konkrét McLaren-es sapkán is egy külön, mert vele kétszer futottam össze, egyszer Monzába pizzáztunk Blankával, még 2022-ben, és
1: az volt az első F1-es külföldi élmény.
0: Az volt az F1-es külföldi élményem, igen, és a piros lámpánál megállt egy McLaren, és oda szaladtam, és a Norris ült benne, és aláért a sapkát, csináltam
1: ez
0: képet.
1: Ez mekkora, hogy kávézgatsz, és egyszer csak ott van egy formális.
0: Az nagyon nagy szerencse volt, akkor Cunodával is, meg Russell-el is találkoztunk, ők is ugyanúgy a piros lámpánál fennakadtak. És akkor hát egy
1: kellene nagyon... Kellene egy távirányító, nem, hogy látsz, opp, megállítod.
0: Igen, és akkor kopogsz az ablakon, és akkor ők meg nagyon rendesek, és mindent megtesznek, amit kívánsz normális keretek között.
2: És ha jól tudom, bocsánat, itt az ergométerezésnél van olyan terv, hogy esetleg pilóták is beszállnak?
0: Én nagyon remélem, hogy lesz ilyen kezdeményezés. Tök jó sztori lenne belőle, hogy megtanítottam, mit tudom én, mondjuk Alonsót kajakozni, vagy
1: hát az nagyon jól hangzik.
0: Vagy akár Hamiltonnal, mit tudom én, mentünk, én az egyik oldalon, ő a másik

0: oldalon egy 200 métert mondjuk, vagy Sanyit kihívja mondjuk Antonelli, vagy tudom is én, ezek azért később egyrészt óriási élmények, másrészt óriási sztorik, amit később, ha megosztasz majd a kisfiaddal, óriási élmény.
1: Hát vagy ők az unokáikkal.
0: Igen.
2: Egy kicsit olyan, mintha te irányítanád ezt a beszélgetést, mert hogy szóba hoztad a kisfiadat, mert hogy elképesztő öröm vár majd rátok hamarosan, talán erről is, hogyha egy picit beszélhetünk, hiszen említetted Blankát, aki most már Nádas Blanka és a kedves feleséged, szintén kajakos, szintén világbajnok, és hát a család bővülni fog.
0: Így van, hát nagyon izgatott vagyok, már nagyon nagy a pocakja, nagyon szeretné már, hogyha megszületne Bendegúz, mert szegény nem sokat alszik. Azt mondja, tudom, hogy utána se fogok aludni, de legalább akkor már, amíg fekszek, addig tudok aludni valamilyen szinten, és ezt én valamilyen szinten próbálom megérteni és támogatni. Nyilván nem leszek sose terhes, szóval ez így kiesik.
1: És mikorra várjátok?
0: Augusztus 25, na most ez azért baj, mert 26-tól van a VB, úgyhogy nagyon remélem, hogy kicsit hamarabb megérkezik majd, és ott tudok lenni a születésénél. Már megvan minden tervben, mert nyilván a VB előtti két hétben Szolnokon is lesz.
2: Ez a Hűvös Viktor iskola, hogy neked is van egy terved ezekre a...
0: Igen. Hát nyilván mondta Blankának, hogy mondom, egy dolgot kérek csak, hogy 26-tól 28-ig vagyok kint a VB-n, vagy 26-tól 29-ig, hogy csak ne abban 4 napban, hogy mondom, vagy előtte, vagy utána. Ez nagyon jó lenne, nyilván ezt nem mi irányítjuk, de azért nagyon bízom benne, hogy az élet úgy hozza, hogy itthon tudok lenni a fiam születésénél, hiszen az első gyermeké születésénél szerintem minden ember ott szeretne lenni, én is ott szeretnék lenni, de tudom, hogy ezt nem tudom irányítani. Ha lehetőségem lesz, azonnal ülök be az autóba és jövök. Szóval ez van terben. Ha edzésről, ha versenyről, amint lehetőségem nyílik, rögtön ülök kocsiba és megyek.
2: Igen, hát ilyen egyszer van, tehát VB-t majd még rendeznek, VB döntőben remélhetőleg majd Poznán után is fogsz még versenyezni, de ez egyszeri pillanat. És milyen érdekes, hogy pont ebben az évben utazott talán a legtöbbet, legalábbis versenyre, az biztos. Így most van. Jött ez a Kanadából. Ezekre is gondolom, hogy a család maximális védőhálót ad, és mindig van valaki, aki téged helyettesít, ha éppen persze. Egy montreali repülőgépen ülsz és mész versenyezni.
0: Persze, a testvérei is jöttek, ugye most, amíg Montrealban voltam, a szülei is benéztek, az én szüleim is benéztek Blankához. Tök vicces, egyik nap a szüleim benézte az előfutamokat, aztán másik nap a saját szüleivel. Úgyhogy nagyon jó, hogy ennyire támogató családban nőttünk fel mind a ketten, és ilyen jó, nem is tudom, életbe születtünk, és ilyen jó mintát örököltünk, mely szerintem reméljük, hogy mindketten jó szülők leszünk, de szerintem egy jó mintát örököltünk, jó mintát tanultunk el, és hát bízunk benne, hogy Bendegúznak is olyan élete lesz, amire később majd azt fogja mondani, hogy igen, a szüleim nagyon jó mintát adtak nekem.
1: Abból a szempontból viszont nagyon jó az időzítés, hogy amikor megszületik, akkor viszont igen. Pont a pihenő időd lesz, úgyhogy ezt tudok az első pár lenni. Hetet azt együtt tudjátok majd tölteni.
0: Hát abszolút szeptemberben nem is megyek sehova, Blanka se.
2: Azt gondoltuk, hogy ő.
0: Igen, hogy teljesen 0-24-ben ott leszünk a kicsivel az első 4-5 hétben, utána nyilván én elkezdek edzeni, de ugye 2 percre van a Dunaversenyi Olimpiai Központ tőlünk, úgyhogy egészen november közepéig én otthon leszek, utána el kell mennünk majd San Diego-ba a Los Angeles-i edzőtábor helyszínt is kipróbálni, de az csak 2 hét lesz, úgyhogy 2 hét után újra egészen, nem is tudom, február elejéig itthon leszek, úgyhogy utána már csak azt a Dél-Afrikát kell kibírni.
2: Uda messzire mentünk. Az jutott még eszembe, amikor mesélted, hogy Blanka kikkel nézte az előfutamot, hogy ő már Nádas Bence párjaként nézi ezeket a futamokat, vagy korábbi kajakosként éli meg a futamokat, mert egyébként minden versenyeden, amíg lehetett, ott volt, főleg a magyarországiak, nyilván ez nem is kérdés, de hogy nézi ezeket? Te nem vagy ott, nem tudod, de hogy mit mesélnek erről a családtagok?
0: Hát inkább úgy két szemmel nézi, egyrészt versenyzői szemmel, hogy tudja, hogy mind megyek keresztül, hiszen átélte ezeket. Másrészt meg szeret, mármint hogy családtag szempontjából is érzi a terhet, hiszen ott állsz tehetetlenül, nem tudsz tenni semmit, és bízol benne, hogy csak tudja azt hozni, amivel elégedett lesz. Szóval ő is úgy van bekötve, mint én, hogy az eredmény idézőjelben mindegy, ha örülünk az eredménynek, az a fontos, hogy elégedettek legyünk azzal, amit elérünk, mert Mert amikor kim voltak az olimpián, akkor is azt nézték a párizsi páros döntő után, hogy örülök-e, és amint látták, hogy örülök, ők is nagyon megkönnyebbültek, és ők is örültek, hiszen annál jobb dolog szerintem nincs az életben, amikor szeretted, majd kicsattan a boldogságtól, és örül, hogy amiért dolgozott
2: és munka, ő látja, hogy te mennyi munkát teszel bele, meg tudja, hogy miről mondasz le, vagy miről mondtok le a többiekkel.
0: Így van. Úgyhogy ő abszolút átérzi ezt, 100%-osan támogat, és nagyon rugalmasan kezelő is az ilyen versenyzői dolgaimat is. Én is igyekszem minél több időt szentelni neki, hogy minden támogatása meglegyen, ami kell ilyenkor. Úgyhogy szerintem most nagyon jó társai vagyunk egymásnak, igyekszünk ezt megőrizni a életünk hátralevő részében. Nyilván mindig lesznek majd buktatók, de szerintem az a fontos, hogy hogyan reagálunk ezekre a problémákra, hogy lehetőségként, hogy megoldjuk, vagy pedig zsörtölődünk még egy kört, hogy miért én.
2: Tóth Kassanyitól szoktan azért kérdezősködni, hiszen ő már két gyermek édesapja, ti pedig hát talán a legjobb barátok vagytok, és mindig elmondott, hogy felnézel Sanyira, hogy azért néha egy óvatlan pillanatban kérdezel tőle, hogy azt majd hogy csináld, vagy mire készül?
0: Persze, szoktam, hogy mondom, te is azt érzed egyre jobban, hogy amikor utazol el, akkor egyre rosszabb. Mondom, még meg se született a gyerek, de már teljesen azt érzem, hogy nem szeretek már repülni, meg nem szeretek távol lenni. Azt mondja, hogy ez rosszabb lesz.
2: 28-an annyi rossz hírem, Bence. Nagyon messzire kell majd elutazni, most messze mentünk az időben, de...
0: Igen. Úgyhogy mondta, hogy ez nagyon rossz, de most azzal szokott poénkodni, mert én azt szoktam neki mondani, hogy... Néha szoktak lenni egészségügyi problémáim, de abból mindig ugye kilábalunk. Mondom, ez régen milyen egyszerű volt, hát Bence 30 fölött.
2: Köszi,
0: úgyhogy ez az első, de majd szerintem szeptembertől majd jön az, hogy Bence, hát apuka lettél, mit vársz? Alvás? Hát ha nem tervezed, meg nem fogsz aludni.
2: Nézzünk egy picit előre, de csak 6 hétre vagy 5 hétre, nem is tudom, mennyi van már Poznanig.
0: 6 hét.
2: Most hazajöttetek, gondolom 1-2 nap pihenő maximum, mert utána folytatni kell a munkát. Hogyan néz ki a VB-ig a menetrend?
0: Ugye szerencsére haza tudtunk jönni, már szombaton hazaérkeztünk, úgyhogy tudtunk pihenni kedreggel kezdtük, és most 2 hetet meghúzunk, utána egy kicsit lazzább hét, és utána is meghúzunk még szerintem 2 vagy 3 hetet, és utána jön egy formába hozás. Nagyjából ennyi a terv, de tudjuk, hogy jó kezekben vagyunk. Viktor az edzőnk nagyon tudja, hogy mire van szükségünk. Szerintem a négyesünk rendben lesz, és fogunk tudni előrelépni. Bízom benne, hogy a rajtban is, és a finishben is egy picit. Szerintem a 2 srác is, Levi meg Benő is nagyon jó úton halad, hiszen ők is nagyon konzisztensen hozzák a dolgokat, úgyhogy szerintem a hűvös csoport az jól fog teljesíteni a világbajnokságon.
1: Most a szezon eddigi része azért egy picit szét volt szabdalva így a versenyek miatt, ez egy viszonylag hosszú idő, ez a 6 hét. Ez jó, kvázi kicsit ingerszegényebben, vagy te hogy látod?
0: Én nagyon örülök, hogy egy kicsit legalább lesz időnk. 3 hétig nem történik semmi. Én azt mindig örülök, ugye eddig mindig az volt, hogy 3 hétnél hosszabb idő sose telt el, hanem mindig megmenni kellett valahova. Nyilván ennek volt egy jó része is, de én abban a jó részben már így Montemorra Európa-bajnokság után egy kicsit elfáradtam. Nyilván abban a szempontból örültem, hogy Montreal, F1-es pálya, világot látunk, stb. Ennek örültem. De hogy én már az Európa-bajnokság után is készen lettem volna egy hosszabb felkészülésre, mert azért az első 3, vagy a válogató versennyel együtt 4 verseny eléggé
2: egymás. Ez maraton volt ott másfél hónap alatt.
0: Igen, az ott eléggé kemény volt, hogy egyik hétre, a másik hétre már mentünk Brandenburgra, akkor...
2: De Szeged és Brandenburg között annyi volt, hogy hétfőn hazamentél, vagy vasárnap, és kedden utaztatok.
0: Így van, szóval az kemény volt nagyon, az Európa-bajnoki felkészülés nagyon jó volt, és akkor volt egy kis feltöltődés az EB után, majd az EB 3 napos pihenő után kaptuk azt a fülest, hogy akkor megyünk Montrealba, és akkor megint egy kicsit kattintani kellett a így fejbe, hogy akkor nem egy 9 hetes felkészülés kezdünk meg, hanem egy 2 hetes kis felkészülés Montrealra, és akkor utána megjön majd egy 6 hetes felkészülés a VB-re.
2: Nagyon kevés időnk van már hátra, még egy kérdés mindenképpen szeretnék ide beletuszakolni a végére. Anélkül, hogy teret pakolnánk rátok, mert ti pontosan tudjátok, mit akartok elérni a világbajnokságon, de olyan eredmény listával állhattok majd be az első előfutamba ezzel a négyessel, hogy egyrészt mindenki titeket akar elkapni, másrészt meg van egy olyan vágy, mondjuk a parton, hogy na hát mikor, ha nem most lehetne világbajnok a férfi négyes, miközben, ahogy ezt kimondtam, ez egy nagyon távoli dolog ám, mert azért ehhez kell három jó pálya, szerencse, ne legyetek betegek, a hajóval ne történjen semmi, tehát a kirakónak össze kell állnia. Erről majd fogtok beszélgetni, ezt hogyan lehet kezelni?
0: Szerintem mindenki a helyén tudja kezelni. Én sose szerettem ezeket úgy nagyon kimondani, nagyon előre, azt már egy magabiztosabban mondom, hogy nyilván éremért megyünk, hiszen az egy kézzelfogható dolog, az sokkal jobban tudja valahova tenni az ember, hogy igen, ezért dolgoztam, ez lett az eredménye. Ha második, harmadik, akkor tudunk tanulni belőle, de még így is, hogyha vannak hibák egy akár győztes futam után is, akkor is tudunk belőle tanulni, de nyilván akkor kevésbé kattog az ember agya azon, hogy akkor mit kellett volna még esetleg másképp csinálni. Nagyon szeretnénk ezt a VB címet, hiszen 504-esben nem tudom, mikor nyert utoljára Magyarország férfi kajakban, úgyhogy ez az elsődleges célunk, szeretnénk ezt elérni, de az összes többi nemzet is azért küzd, hogy ők nyerjék meg a világbajnokságot, hiszen az az olimpiai kvalifikáció szempontból másfélszeres szorzó, szóval nem 1000 pontot tudnak gyűjteni, hanem 1500-at. Ugye most 600 vagy 650 ponttal vezetjük a világranglistát, ugye a olimpiai kvalifikációs ranglistát a második helyezett portugálok előtt, az olimpiai bajnok német négyes betlizése miatt, ugye a diszkvalifikáció miatt, úgyhogy ezt a 650 pontos előnyt jó lenne gyarapítani, hogy tényleg 27-be is egyfajta nyugalommal tudjunk nekivágni, hogy a négyes kvótánk az nincsen veszélyben.
2: Azt hiszem, ez tökéletes zárása volt ennek a beszélgetésnek. Én csak azt kívánhatom szerintem Reni nevében is, hogy ez egy nyugodt VB legyen számodra, vagyis vagy várjon meg a pici, vagy már úgy tudjál elutazni, hogy a kezedben fogtad, úgyhogy ezt kívánunk nektek Blankával minden jót, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Én köszönöm a meghívást.
2: Nádas Bence volt a vendégünk a Víz Összekötben, Lódi Reninek is nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a mai adásban.
1: Én is köszönöm a meghívást.
2: A Víz Összeköt ezzel búcsúzik, a szerkesztő műsorvezető Bitvanemét hallották, viszont hallásra.
3: Ez volt a Víz Összekött, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!